0: helyreállítási alaphoz.
1: Most mi már teljesítettünk, vagy látják, hogy az ígéretek megvalósulnak, és ez még mindig egy bizalmi helyzet igazából?
0: Az utóbbi, tehát ez egy bizalmi helyzet, bíznak a magyar kormányban, miután az részletezte a programot, nagyon pontosan leírták, 116 föltétel szerepel a listán, hogy mi mindent kell ahhoz megtenni, nagyon gyorsan és nagyon megkésve, mert a magyar Péterféle csapat tulajdonképpen hivatalba lépés előtt már ezen dolgozott, nagyon gyorsan, vitézül, teljesítették a papírmunkát, benyújtották, és az Európai Bizottság is nagyon fürge volt, mert június 10-én nyújtotta be a kormánya részletes programot, és 9 nap alatt az Európai Bizottság megvizsgálta.
1: Szokatlanul gyorsan?
0: Szokatlanul, ez fantasztikus gyorsaság, és ugye a mai napon a pénzügyminiszterek tanácsa rábólintott, tehát tulajdonképpen két uniós csúcs intézményen átment, mert a bizottság végezte a szakmunkát, a pénzügyminiszterek a politikai egyetértésüket adták, és ilyenkor mindkettő félszemmel figyel az Európai Parlamentre, hogy ott ne legyen majd kifogás, ezzel kapcsolatban nem lesz, mert szépen végrehajtották. Most jön az a szakasz, hogy augusztus végéig a megígért föltételeket kell hozni, teljesíteni. Ezek a politikai föltételek, tehát hogy a közbeszerzések átláthatóak legyenek, a korrupció minden gyanúját és eszközét eltávolítsák, és közben magát a programot is végre kell hajtani. Tehát azt, hogy mire fordítjuk ezt a tengernyi pénzt, megvan a menetrend, tehát az, hogy 2,8 milliárd megy a közlekedésre, vagy 1,8 milliárd megy a fejlesztési bankhoz.
1: Tehát azért ez nem úgy van, hogy jön a pénz, aztán majd eltapsoljuk, amire akarjuk.
0: Nem, ez nagyon pontos programok szerint megy, és úgy lehet felhasználni, ahogy azt az unió szabályai előírják.
1: Itt azért van egy nem elhanyagolható rész. A parlament elé bekerült a legtöbb az elfogadáshoz szükséges törvényjavaslat. El is fogadta a parlament egy nagy csomagban. Ezeket kell most végrehajtani, ezeknek kell most megvalósulniuk, ugye? Tehát kevés a törvény.
0: Pontosan így van, tehát intézményi és jogi lépéseket kell itt tenni, ugye ezeknek megvan az integritás hatósága, a vagyonnyilatkozatoknak a rendbetétele, az, hogy az alkotmánybíróság mennyire vizsgálhat felül, vagy sem véglegesen hozott bírósági ítéleteket, a társadalmi egyeztetést ki kell terjeszteni, és még egyéb dolgok, tehát amelyek a demokrácia, átláthatóság és korrupciómentesség felé mozdítják.
1: Erre mondta korábban az Orbán kormány, hogy ezek szuverenitási kérdések, ebben ne avatkozom bele, Brüsszel.
0: Az Orbán kormány nagyon vigyázott arra, hogy a kártyáiba senki ne lásson bele, és ezért ebben a nagyon nehéz dilemmában, mert a pénzre szüksége lett volna, de inkább amellett döntött, hogy nem teljesíti ezeket a föltételeket, ne nézzelek bele, hogy mit mahinál idehaza, és ezt kinevezte szuverenitásnak.
1: Augusztus 31-ig kell teljesíteni a kormánynak, és utána kezdődhet az elszámolás. Erre mondta az adásunk elején Sarkadi és Csaba, gazdasági újságíró kolléga, hogy hát azért itt sokan csalódni fognak, hogyha azt gondolják, hogy hirtelen a kolbászból lesz a kerítés, lesz az országban az általános állapot, mert hogy ez a pénz, ez nagyon lassan jelenik meg a valóságban majd.
0: Hát ugye 2004 óta vagyunk Európai Uniós tagok, tehát volt idő megismerni, megtanulni az unió szabályait, ezek nem könnyű szabályok, nem lehet egykönnyen kihozni a pénzt, de hát pontosan ezzel trükköztek magyar vállalkozók, akik a Fidesz belső köreihez tartoztak, és tudták, hogy hogyan kell benyújtani, hogyan kell elszámolni, csak hát ugye mindezt most átláthatóan, tisztán és böcsületesen kell végrehajtani. A legfőbb probléma az idő. Tehát az, hogy augusztus 31-ig meghozni azokat a rendelkezéseket, amelyekkel az előföltételeket teljesítjük, és utána december végéig hazahozni a pénzt projektenként, pontosan dokumentálni.
1: Gyakorlatilag elszámolva. Ugye ezért találta ki a kormány, hogy egy csomó olyan dolgot bevon, aminek a kivitelezése elkezdődött, hogy ne a nulláról kelljen elindulni.
0: Ezt nagyon ügyesen csinálták egyébként, tehát olyan projekteket is sikerült betenni a programba, amelyek már megindultak, és amelyeket így utólag fog az Európai Unió finanszírozni. És van egy másik ügyes megoldás, ez a fejlesztési bankhoz telepítendő 1,8 milliárd euró, amit aztán majd onnan tudnak tovább igényelni, lakásépítésre, kollégiumok építésére, és különböző kis- és középvállalati támogatásokra. Tehát a pénz ott lesz, de lesz még idő azt hasznosítani.
1: Viszont, hogy ott van a pénz, így mellett tudjuk jelenteni, hogy hasznosult a banknál.
0: Ezt elfogadták, más országok is csináltak ilyen megoldásokat, hogy egy-egy csomagot kihelyeztek valahol.
1: Az, ami marad, az a kisebbik része a hozzáférhető pénznek, de hát az is egy vagyonnyi összeg. Azzal mit kezdünk?
0: Hát ugye itt 16,4 milliárdról volt szó eredetileg, és ez egy picit több, mint 10, amiről most beszélünk. A kohéziós alapból voltak felfüggesztett pénzek, mint egy 4 milliárd euró, és még az egyetemeknek járó pénzek 2,2, ha jól emlékszem. Ezekről Vitézi Dávid egyébként nyilatkozott, és azt mondta, hogy a feltételei azonosak ennek a csomagnak a feltételeivel. Tehát, hogyha ezeket teljesítjük, akkor ott már nem lesz jogállami probléma. Az is következik, az is jön, azzal is foglalkoznak. Nem beszéltek most egy következő nagyon nagy összegről, ez a SAFE nevű védelmi program, ahol több mint 16 milliárd euró járna nekünk, főleg hadipari fejlesztésekre, ami tovább stimulálhatja a magyar gazdaságot, tehát még az is hátra van.
1: Ugye ezzel kapcsolatban mondta Vitézi Dávid, ha jól emlékszem, hogy az is felhasználható közlekedési fejlesztésre, mert a hadiparnak és a hadi közlekedésnek szüksége van vasútra, korszerű utakra, hidakra, tehát tulajdonképpen bevonható egy része oda is.
0: Ugye ez fizikailag is igaz, tehát szükség van olyan teherbíró hidakra például, ahol a páncélosok át tudnak vonulni, vagy olyan autópályaszakaszokra, amelyek repülőtérnek is használhatók és egyebek. Tehát ilyen kettős használatú infrastruktúrát is lehet fejleszteni
1: ezt
0: belőle.
1: Ezt egyébként a NATO is elfogadja a saját 5%-nyi, a GDP arányos 5%-nyi költésnek.
0: És ez sikerült a NATO-val elfogadtatni, mert ugye NATO és az Egyesült Államok is egyre fokozta azt a százalékos arányt, hogy mennyit költenek az egyes országok védelmi célokra. Ugye volt 2%, aztán lett 3, most már 3,5%-nál tartunk, de elhangzott az 5%, és ott született ez a megoldás, hogy jó, legyen a kifejezett védelmi költés a 3,5%, és 1,5%-ot tegyünk hozzá ilyen infrastruktúrális, egészségügyi és egyéb kettős felhasználású fejlesztésekre.
1: Miről kellett a magyar politikának lemondania azért, hogy az Európai Unió sztenderdjének megfeleljen? Láthatóan ez most az. Tehát itt most van egy uniós támogatás, tehát elégedettség van.
0: Miről kellett lemondani? A titkolózásról, a közpénzek magánzsebbe tereléséről. Erről kellett lemondani. És egy csomó olyan dolgot egyébként már kezdett feszegetni a jelenlegi ellenzék, hogy lesz-e nyugdíj csökkentés, vagy adó emelés, vagy ilyesmi. Orbán Viktor ígérte meg a nyugdíjrendszer revízióját, és a külön adó kivezetését, és Magyar Péter ezt visszaterelte, és azt mondta, hogy nem nyúlunk a nyugdíjrendszerhez, megmaradnak a külön adók, mert szükségünk van rá.
1: 1800 milliárd évente, tehát azt
0: így
1: most
0: van.
1: Nem tudja kivezetni ilyen...
0: Nem lesz adóemelés ezen. Magyarországon, és még egy sor dologban nagyon ügyesen tárgyaltak, mert marad a csok plusz, marad a babaváró hitel, mindezek maradnak, és ezek a rezsicsökkentő intézkedések is maradnak. Amit vállaltak, az, hogy az ár- és kamatkorlátozásokat, tehát az olyan lépéseket, amelyek bele nyúltak a piaci mechanizmusokba, azokat kivezeti a kormány, de ettől nem lesz nagy bajunk, tehát a gazdaság egészségesen fog működni. Sem ideológiai, sem gazdasági föltételeket nem vállaltak, az eredeti föltételek teljesülnek.
1: Mennyire változik a külpolitika, hogy a legszűkebb világába kalózoljon vissza a nézőket? Szóval most itt ez egy új helyzet. Nyilván a NATO-ban is új helyzet, az Európai Unióban is nyílnak ajtók, amik idáig inkább csukva voltak, vagy csak résnyire voltak nyitva, de lehet, hogy be is zárulnak más ajtók.
0: Hát ugye az a furcsa helyzet, állt elő Magyarországon az elmúlt 16 évben egyre inkább, hogy a saját szövetségi rendszerével volt a kormány haragban és perben és konfliktusban. Most a fejéről a talpára áll a külpolitika. Tehát van egy szövetségi rendszerünk, ez egy történelmi okokból egy kétfedelű rendszer, mert különválik a NATO és az Európai Unió, miközben 23 ország mind a kettőben tag. és mind a kettőnek van még egy további holdudvara. Ebben a két rendszerben rendes, normális együttműködő tagokká válik most a magyar kormány. Ezt a többiek jó szívvel fogadják, üdvözölték. Ugye Magyar Péter június, azt hiszem 18-19-én volt az a fél év záró, de Európai Tanácsal a kormányfők között először jelent meg ebben a minőségében. Nagyon jól fogadták, és most az elmúlt napokban volt Ankarában NATO csúcs, ott is bemutatkozhatott, ugye a nagyobb részével már EU zászló alatt találkozott, de itt most kezet fogott Donald Trump-al, vagy a török elnökkel, vagy másokkal, tehát őt most már ismerik, ő a magyar kormányfő, és ezek után használhatja ennek a két nagyon tág szervezetnek a belső diplomáciáját, ami óriási előny számunkra. Tehát az, hogy egy ilyen széles, ez a kettőt összeadjuk és kizárjuk az átfedés, ez 36 ország. És akkor még vannak a további barátaink, akik együttműködnek, például Ausztrália vagy Japán, és szintén ez a nyugati rendszerhez.
1: Nem említi Kínát, amelyik az előző kormánynak egy nagyon fontos stratégiainak mondott partnere volt, nem említi a türk tanács tagjait, akiket ide is akart kalauzolni Orbán Viktor, hogy ülésezzenek itt rendszeresen, és nem mondja az Egyesült Államokat, mint partnert. Márpedig például ők megkerülhetetlenek.
0: Na hát menjünk rajtuk végig. Ugye a türk tanács ez egy ilyen romantikus külpolitikai játék volt Orbán Viktor számára, hogy ott megfigyelőként bejelentkeztünk. Itt a türk nyelvű és kultúrájú országok találkoztak, hát kicsit ilyen fehér holló volt benne Orbán Viktor, de hát teljék öröme benne. Kína nagyon fontos. Volt alkalma a napokban kínai nagykövettel beszélgetni, és van egy bizonyos várakozás Kína részéről, hogy a nagy-nagy szerelem után vajon most mi következik, hiszen a Tisza kormánynak még nem volt ideje, hogy részletekben menően nyilatkozzék távolabbi kapcsolatokról, elsősorban a szövetségi rendszerére, meg az uniós pénzekre koncentrált, de volt olyan kijelentése Orbán Anitának, hogy Kínát szeretjük, és együtt fogunk működni. Azt meg kell értenie Kínának, hogy, és ezt a budapesti nagykövetség is kell, hogy közvetítse, hogy az ideológiai barátságnak vége. Tehát többét nem fogjuk azt mondani, vagy nem fogja a magyar kormány azt mondani, hogy mi mindenben egyetértünk Kínával. Igenis ki kell mondani, hogy bizonyos politikai kérdésekben most nagyobb a távolság, hiszen a Tisza kormány a transzatlanti értékeket választotta.
1: Mert a kínaiak meg igen pragmatikusak, ők üzletelni akarnak.
0: De most a kínaiaknak ez nem fogja zavarni. A kínaiak elfogadják azt, hogy igen, ők mennek a maguk útján, mi is megyünk a magunk útján. Ez egy nagyon régi barátság, mert Kína nagyon régóta figyelte azt a magyar modellt, messze a rendszerváltás előtt, amely a tervgazdaság és az egypártrendszer körülményei között próbált mozgásteret teremteni. És ők tulajdonképpen ugyanezen az úton járnak, hogy megmarad az egypártrendszer, de erőteljesen tolták a piacgazdaság felé a gazdaságukat, és hát vannak működő kapcsolatok. Úgyhogy Kínával lesznek jó üzletek, lesz barátság, nincs politikai szerelem. És akkor ott az USA. Az USA esetében találgatja a világ, most a Frankfurter Allgemeine-ban olvastam, hogy nem tudják, hogy Donald Trump úgy beszél-e, mint egy gyermek, egy kamasz, vagy egy gonosz öregember. Ezt próbálják
1: szétszálazni. Egyik másiknál, ha kezében van az atomtáska.
0: Egy biztos, hogy semmi nem biztos az ő esetében, és van egy bizonyos különbség az ő kijelentései és az USA hivatalos külpolitikája között. Hát ezen igazodjunk ki, ha tudunk. A NATO főtitkára nagyon ügyesen próbál közvetíteni ebben.
1: Na jó, de ő tudja dicsérni is Trumpot.
0: Mértéktelenül úgy érzi, hogy ez is az ő feladata.
1: Balázs Péter, köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Én is.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ismét zsebbevágó kérdésekkel folytatjuk, mégpedig a költségvetés állapotával. A pénzügyminisztérium szerint a kormányváltás nélkül a 26-os hiánycél az 8, illetve hiány a GDP arányában 8,3%-ra nőtt volna, így most 7,5% az új hiánycél. Itt van velünk Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket.
1: Induljunk onnan, hogy az Orbán kormány 3,7%-kal tervezte be ezt az idei hiánycélt, és ezt törvénybe is iktatták, aztán elkezdett ez fölfelé módosulni. Eleve nem volt igaz a 3,7%, vagy őrült módon elkezdtek költekezni, vagy mi okozta azt, hogy most már annak is örülhetünk, ha majd sikerül visszaszorítani 7,5-re?
2: Ugye a 3,7% az, amit a költségvetési törvénybe leírtak, de azért ezt mindenki tudta, hogy nem lesz teljesíthető. Na miért tudta mindenki? Ugye azért tudtuk, nem azért tudtuk egyébként, mert a növekedés alacsonyabb lett a tavalyi évben. Valamit ez is számít, de azért nem számít ez nagyon sokat, mert ugye a fogyasztás az jelentősen bővült. A keresetek azok jelentősen növekedtek, tehát a két fő bevételi tényező az rendben volt. Ugye, hogyha most is megnézzük az első negyedéves adatokat, akkor a bevételi oldalon van egy 11%-os növekedés, minden pénzügyminiszter álma gyakorlatilag, tehát nem ezzel volt a probléma. Ugye a probléma az sokkal inkább azzal volt, hogy egyrészt a választásokhoz kapcsolódó költekezésben felmerültek olyan új tételek, amelyek a költségvetésben nem jelentek meg, illetve voltak olyan kiadások is, autópálya, koncesszió és hasonlók, amelyek szintén kimaradtak. Ugye azt nagyjából tudni lehetett, hogy ilyen 6,5-7%-os hiány várható az idei évre, itt ugye találtak ehhez képest még plusz 0,4%-pontot, illetve ez a 8,3 ez úgy jött ki, hogy azt számolták, hogyha nem lennének uniós pénzek, akkor mi lenne. Nyilván egy költségvetést arra nem tervezünk, hogy nem lesznek uniós pénzek, tehát ez egy ilyen nagyon rossz szenárió. Hogy most ez a 7,5, vagy ugye még a, tehát 7,2 volt akkor az átadásnál, és ebből lett most 7,5, ez mennyire hiánycél? Remélem azért, hogy nem hiánycél, ugye nem is fogalmazott így a kormányzat. Ugye a kormányzat azt mondta, hogy a hiánycélt majd augusztusban határozzák meg az idei évre. Ez inkább egy ilyen leltár, ugye bemutatni, hogy miért van elszállásban a költségvetés, mik azok a tényezők, amelyek a nagyobb hiányt okozzák. Ugye az fel sem merült, hogy hol van esetleg megtakarítás. Hát ugye itt azért a kiadási oldalon az lehet visszafogni dolgokat.
1: Az megütötte a fülemet, hogy senki nem gondolta komolyan ezt az eredeti 3,7%-os hiányt. Ennyire cinikus a politika, vagy ennyire dilettáns? Azért, ha ezt én most választóként komolyan végig gondolom, azt mondja, akkor mindenki menjen, nem tudom hová, mert akkor hülyének néznek. Hát törvénybe foglalnak egy olyan dolgot, amiről mindenki tudja, ahogy ön fogalmazott, hogy az úgy sem úgy lesz.
2: Hát ugye akkor még az adott intézkedések mellett úgy nagyjából hihető volt, csak aztán ugye jöttek az újabb és újabb bejelentések, 14. havi nyugdíjas társai, aminek hát van egy költségvetési forrás igénye nem meglepő módon. Aztán hát ugye ez persze a törvényben soha nem írták át. Ugye az, hogy egy költségvetési törvény az módosul, alakul, az egy dolog. Ez egy az életnek a normális rendje, hiszen történnek váratlan események. Inkább az egy kicsit fura, hogy ugye ilyen mértékű elszállás legyen egy költségvetésben.
1: De ennek akkor a politikai következményen túl más következménye nincs. Hát megbukik ez a kormány, de egyébként, mint aki jól végezte dolgát, mindenki mehet haza. Körülbelül ennyi.
2: Hát most már ez nem elég súlyos következmény.
1: Jó, hát mondjuk rendben, ugorjunk akkor. Milyen állapotban van a magyar gazdaság? 4 éve nem volt növekedés. Mitől lehet ezt beröffenteni pestiesen szóval, és mikortól indulhat be?
2: Az első negyed évben már azért voltak a növekedésnek nyomai, egyébként a vártnál jobban alakult a GDP, 1,7 vagy 1,8% volt a növekedés, ugye ez már, hát nem azt mondom, hogy nagyon nagy, de annál, amit megszoktunk az elmúlt években mindenképpen jobb. Ugye ebben a fogyasztásnak nagyon nagy szerepe van, és akkor visszautalhatunk az előző kérdésre a nem túl szigorú fiskális politikára. Ugye, hogyha megnézzük az ipart, ott azért most már jobb számok jönnek, tehát ugye a legutóbbi májusi adat negyedi munkanaphatással kiigazítva éves alapon egy 5,4%-os növekedést mutatott, tehát azért már valami elindult. Ugye itt most szerintem az a kérdés, ugye az első negyed év nagyon laza fiskális politikai után nyilván jön egy szigorúbb, ugye ha már csak abba belegondolunk, hogy egy kormányváltás volt, ennek nyomán azért a kifizetések mindenképpen leálltak, tehát ez azért most hozhat egy kis visszarendeződést, de alapvetően azért idén mindenki valamivel jobb növekedésre számít, mint a tavaly évben, ilyen 1,5-2%-ra, jövőre már ilyen 3%-ra, ugye a jövő év kapcsán azért a béremelések kérdése az elég húsba vágó lesz. Ami szerintem segíthet, ugye az, főleg, hogyha az export beindul, hát ez azért kérdőjel, itt ugye a nagy gyárak indulása az mindenképpen hasznos lehet, de a külső kereslet az meghatározó, hogy nagy kérdés ez az iráni háború.
1: A nagy gyárak alatt az akkumulátorgyárakat, autógyárakat érti?
2: Igen, alapvetően.
1: Amik az akkumulátorgyár az egy elhibázott stratégia, hogy mi akkumulátorgyártó nagyhatalom leszünk, vagy ez egy jó gondolat volt, csak senki nem sejtette, hogy visszaesik, de kegyetlenül az elektromos autók iránti kereslet.
2: Hát ugye arról volt szó, hogy ugye csak elektromos autók, kitiltjuk a dízeles és benzinüzemű autókat, és hát arra, hogy a nem is az, hogy az elektromos autók iránti kereslet visszaesik, mert egyébként az még úgy nagyjából most már kezd beindulni, hanem úgy összességében, hogy az európai autógyártók visszaesnek, meg azért az autókereslet sem feltétlenül a legjobb, tehát erre nem számítottak ennyire. Ugye egy viszonylag logikus lépésnek volt, tűnt, ugye, hogyha lesz kereslet akkumulátorra, akkor abba beszáll az ország, különösen, hogyha már ennyire járműgyártásipara a fókusz. Hát aztán az más kérdés, hogy ennyi kell-e, kevesebb kell-e, ezt nyilván nehezen megmondani.
1: Azt mondja az új kormány, hogy ez egy jelentős gazdaság élénkítő tényező lesz, hogy elzárják a korrupciós csapot, mert hogy korrupció révén éves szinten 6000 milliárd áramlott ki. Ez reális szám? És hogyha ez így van, akkor ez mekkora lökést tud adni a gazdaságnak? Vagy minek tud ez lökést adni?
2: Hát ugye, hogyha ez a 6000 milliárd így van, nem tudom, ezt senki nem tudja. Nyilván, aki ott van a tűz közelében, annak erről talán lehet fogalma. Ugye, hogyha ez tényleg így van, akkor meg vagyunk mentve, akkor már nem is olyan rossz a költségvetésnek a helyzete, tehát akkor a hiányt könnyebb lefaragni, és akkor ezt a pénzt értelmesebben el lehet költeni, tehát ez mindenképpen azért segítene a gazdaságnak is.
1: Akkor van egy tényező, hogy a drága hitelek, mivel hogy erősödik a bizalom Magyarország iránt, előbb-utóbb fokozatosan kiválthatók olcsóbb hitelekkel. Itt elhangzott, hogy ez éves szinten 1000 milliárdos megtakarítás. Ez reális?
2: Hát itt ugye nem is a kiváltás, hanem ahogy lejár a régi állampapír, úgy az újnak a kibocsátása lesz ennyivel olcsóbb. Ugye, hogyha megnézzünk például egy 10 éves hozamot, amit egyébként egy kockázati mérőszámnak is szoktak mondani, akkor ez most ilyen 5% körül van, egyébként a lengyel szint alatt. Ez azért korábban ilyen 6,5-7, vagy a háború durvább időszakában 7,5-7, egy pillanatra 7,7%-nál is volt. Tehát ez a hozam csökkenés, ami a bizalom növekedésével köthető össze, valóban forintosítható. Ugye a tavalyi évben GDP arányosan a kamatkiadásunk 3,8% volt. Ha visszamegyünk a 2010-es évekre, akkor ez olyan 2% körül alakult. Tehát itt a GDP arányában is mérhető kiadást lehet megfogni. Persze ez nem egyik napról a másikra következik be, tehát itt azért van egy időigénye annak, hogy ezek az állampapírok kifussanak, és az újakat kibocsássák.
1: Fél percünk maradt, a Tiszának volt egy-két markáns ígérete, amik még nem valósultak meg, a családi pótlék megduplázása, az egészséges élelmiszer áfa csökkentése, a vényköteles gyógyszer áfa eltörlése. Ön szerint ez bele fog férni az idei évbe?
2: Nem kell mindent azonnal megoldani végül is. Nyilván ezt fel kell mérni, hogy hány milliárd, azért ami kisebb, az talán beleférhet, de ugye az idei év kapcsán még a hitelminősítők és a piac elnézi a magasabb hiány, de nagyon nagy lazítást már azt gondolom, hogy nem fogadna el. A jövő év kapcsán, illetve a következő évekre azért már fel kell állítani egy olyan hiánypályát, ami egyrészt ugye elvezet az ígért euró bevezetéshez, másrészt pedig hiteles és tartható.
1: Ugyanakkor a lakosság türelme is nyilván véges. Regős Gábor, köszönöm szépen, hogy itt volt és mindezt elmondta.
2: Köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon, és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita, és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények, és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Nem kapott 101 millió forintos támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól Fási Zsuliett. Cégen nem is indult ilyen tárgyú pályázaton, állítja a Fási család. Több pert is indítottak azután, hogy ennek ellenkezője terjedt el a sajtóban. A stúdióban Fási Ádám.
4: Népszerű Fási mulató és más szórakoztató műsorok házigazdája.
5: Jó estét kívánok! Estét kívánok.
4: Vártuk a...
5: Engedd meg, hogy köszönöm, igen, hogy adtad a helyet ebbe a székbe, ahol több miniszter és nagy emberek ülnek. A kommentelők azok csodálkoztak, hogy úristen, énekelni fog, nem fogok ma énekelni.
4: De ezt mulatni sem fogunk, ma van egy olyan érzésem. Vártuk Zsüliettet, úgy volt, hogy jön, aztán a mai napon visszamondta.
5: Visszamondta, meggondolta magát. Nézd, nálunk demokrácia van a családban, és a mindenki önállóan gondolkodik, Zsüliett is, és hát megkajoltam előtte. Nem jön, nem. Akkor annyit üzent, hogy akkor kellett volna őt megkérdezni, ő szeretett volna, be is jelentkezett, akkor nem lett megkérdezve.
4: Hát ugye mi Hankó minisztert kérdeztük, akkor még miniszter volt, az NK a körüli gyűrűző botrányban merült fel a családotok, igen, és a családhoz tartozó vállalkozások neve. Pontosan mi a szerepetek ebben a történetben? Hogy látod azt?
5: Én azzal vezetném be az egészet, hogy mielőtt még bárki is összetéveszt valakivel, én Fási Ádám vagyok, soha az életben nem kaptam állami támogatást az NK-tól se, de senkitől se.
4: Te személyesen nem?
5: Soha. Nem kapok, sajnos. Ha adtak volna, akkor elfogadtam volna, nagyon nagy szívesen. Én kiestem ezekből a körökből, és hát Egyébként a közmédiában se szerepeltem az elmúlt 16 év alatt, meglepő, nem tudtam bekerülni, próbálkoztam, hogy bekerüljek a közmédiába.
4: De pályáztál például különböző összegekre is, úgy nem kaptál?
5: Nem, hanem próbáltam egyáltalán bejelentkezni a minisztér, különböző miniszterek voltak ebben.
4: De miért kell bejelentkezni? Az ember bead egy pályázatot, megpróbálja, hát, nyer vagy elutasítják.
5: Az a legkellemetlenebb, hogy elutasítják.
4: Hát ott valamikor... De hát így se kaptál személyesen.
5: Hát,
4: jó, de, viszont de a cégek, azért, viszont az azért a cégek rá... kaptak.
5: Juliet úgy kapta, az én hibám egyébként, mert hogy több mint 20 éve a munkácsi kiállítást rendezem, és mielőtt még bárki peszeg meg a fási, ilyen a művészet, hol áll hozzá, stb. Vannak ilyen megfogalmazások a személyemmel szemben. Én nagyon szeretem a művészetet, a szép művészetet. Munkácsi imádó vagyok, egy világhírű festőművész, géniusz, büszkék lehetünk rá. Van egy nagyon érdekes dolog, 1900-ban meghalt Munkácsi, és 2005-ig nem volt átfogó kiállítása, nagyon egyszerű, hogy miért nem volt, nem volt kép, amit kiállít.
4: Volt külföldön.
5: És mivel, hogy nekem nagyon jó barátom a Pákimre, mondtam neki, hozzuk haza, csináljunk kiállítást, ez nagyon rég, 25 évvel ezelőtt.
4: De szerintem emiatt nem is támadott téged soha senki.
5: De most nem is... Egyszerűen el se hitték, nem hiszik el. Nem hiszik el, hogy több mint 20 éve menedzselem ezt a világhírű magyar géniuszunkat, és tavaly adtam át az 5.340.000. Látogatónak az ajándékot Hajdú Szoboszlón.
4: Szóval, nagyon szép dolog.
5: És viszont... most jött egy ötletem arra, hogy mi lenne, mivel hogy Jókai év van, Jókai Győrben díszpolgár, nagyon sokat segítette Munkácsit, és ha a honfoglalás van, a honfoglalás körül, meg is rá is festette egyébként a honfoglalásra Jókait, mi lenne, hogyha a honfoglalás körbe hordoznám az országban, mivel hogy Szegeden voltunk, és a Szegeden egy sikeres kiállítást csináltunk, 75.000 látogató volt, és egy nagyon-nagyon nagy műveltségű, egy nagyon jó múzeum igazgató van, akivel együtt létrehoztuk ezt az egészet, és én menedzseltem le a szegedi kiállítást, és ez az ötlet alapján, akkor ismertessük meg a születését a képnek, maga a honfoglalásnak. Innen indult el, ez Győrből elindult, utána a Gödöllőn lett a második rész, és próbálkoztam.
4: Oké, azt mondtad
5: és
4: korábban.
5: És így lett a Zsamát, nem Fácsi Zsülika, a Zsamát, hát amiknek vannak tulajdonosai. Zsülyet. Igen, mert ez összekeverik a céget, meg a tulajdonosokat. A Zsamát kapott 80 millió plusz
4: árpát. 101,6.
5: De ezt arra kapta, a munkára kapta, ezt föl kell használni ez a kiállítás, aminek nem elég.
4: Okay. Igen. Azt mondtad korábban, hogy Zsülyet egy fillért nem kapott az NK-tól. Ez a 101,6 millió forint, ez az ő cégébe ment be. Tehát
5: igen.
4: Azt mondani, hogy ő nem kapott, persze személyében nem, de a cégében.
5: Igen, de ez munkára kapta.
4: Elhiszem.
5: Nem arra kapta.
4: Az de ettől még az nem igaz, hogy nem kapott.
5: A bevétel annyi van, hogy nincs bevétel, és ingyenessé kell.
4: Az hogy lehet, hogy a miniszter össze-vissza beszélt erről? Hogy hol filmről beszélt?
5: Figyelj, de azt hitte, hogy hazajön. Azt hitte, hogy hazajön az ATV-be.
4: Miért
5: és nem készült fel.
4: Szerintem életében másodszor járt.
5: Nem tudom, de nem készült fel.
4: Hát az nem arról szól, hogy hazajötte, hanem hogy alkalmas volt. De mindegy, ezt engedjük el. Beszéljünk egy másik tételről, mivel a Fási család ügyvédje helyreigazítási pereket indít a sajtóval szemben, mondva, hogy a Juliet féle cégek nem nyertek az NK-tól. Ez technikailag lehet, hogy igaz, hogy nem nyertek, de gyakorlatilag nyertek. Vagy Juliet saját cége, vagy Julietnek az édesanyjával közös cége.
5: De a cég nyerte, de hát nem az, a Juliet. Az két jogi önálló jogi személye cég.
4: Értem, de ez
5: te
4: igazából az, a KK csomó
5: azért te
4: keresés,
5: így dolgozol
4: nem?
5: Az ATV-nél, ha itt dolgozol, és nem vagy, vagy ha nem dolgozna, és tulajdonosa vagy, akkor nem azért kapod a pénzt, hanem azért kapod, hogyha interjút készítesz, nem?
4: Ezt most nem teljesen tudtam követni, de remélem, hogy értem a logikát.
5: A tulajdonos lenni az ATV-be, és gyakorlatilag itt ülsz, és mondod a munkádat, akkor nyilván kapsz pénzt a saját cégettől.
4: Nem feltétlenül a tulajdonos.
5: Nem, ilyen társadalmi munkában.
4: Nem feltétlenül, ugye a tulajdonosnak, mint a nem vagy a tulajdonos, tehát ez a történet ezen a ponton kibicsaklott. Tehát én azt mondom, hogy technikailag lehet, hogy igazad van, de végül is mégiscsak a családhoz jutott ez a pénz.
5: De nem, még egyszer, kiállításra kaptak egy pénz, hozzájárulat. Az más, hogy a nagy érdemű, hogy a nézőknek kell elmondani, ők azt hiszik, hogy az, aki ott pénzt kapott, az zsebrevágta. Lehet, hogy van ilyen, hogy zsebrevágta. Mi nem tudtuk zsebrevágni, vagyis a Juliet, mert a kiállítás...
4: Három kiállítás volt?
5: Három kiállítás.
4: 100 millióból?
5: Igen. De hát nem lehet megoldani. 20 millióból.
4: Nem tudom, mennyiből lehet megoldani.
5: Hát az 12 milliárd forint értékű maga a tartalom, a biztosítás 8 millió. Szerintem lehet úgy, hogy fogom, és akkor hát ez nem nagyon nem egyszerű, hát a munkácsi kiállítást azért nem tudjuk most vinni, mert 75 millióba kerülne, hogyha visszük egy helyre, és nagyon drága a belépő.
4: Mesélj nekem, kérlek, a Kéz, Szív, Lélek című filmről.
5: Én arról nem tudok nagyon sokat mesélni, az nem az enyém.
4: Nem készült?
5: Semmi közöm. Nem tudom. Szerintem biztos a tulajdonosa a cégnek biztos leadta.
4: Hát már 31-é kellett volna ennek
5: biztos,
4: elkészülnie.
5: Biztos, hogy leadta, és biztos, hogy...
4: Ugye ez volt az, ahol Juliet kizárólagos cég, a Zsül Média Kft. 12 millió 250 ezeret kapott plusz áfát, és az MVS, ahol Juliet és az édesanyja, a feleséged, a tulajdonos, meg 31,8 plusz áfát.
5: Igen, ezt munkája kell készíteni azt a helyzet, és a tulajdonos megbízta a családomat, vagyis hát a két céget, hogy bonyolítsa le.
4: Látod, de csak te is családról beszélsz közben, a két cég. Hát azért ez ugyanaz.
5: Ilyen, ez egy szóbotlás, ugyanaz. Igen, viszont de nem a mi családi módon. Cégünk. Nem a mi családi
4: hát
5: cégünk,
4: a lányod
5: hanem egy önálló jogi személy és önálló emberek.
4: Egészen szokatlan, hogy az átutalásokhoz teljesítésre sem volt szükség. A szerződések szerint ezek itt vannak nálam, mert a 444.hu-nak köszönhetően közérdekű adatigényléssel kikérték és átküldték nekünk, köszönjük szépen. Szóval a szerződés szerint 100% előleget fizetett azonnyomban a Munkácsi Art Kft.
5: Nagyon rendes.
4: Nagyon rendes, méghozzá aznap, amikor a szerződés megszületett. Figyelj, ez nem furcsa?
5: Bocsáss meg, de mi a furcsa?
4: Hát ez nem
5: ha
4: az.
5: Majd akkor, ha nem teljesítenek. A végén.
4: De hát te sem tudod megmondani, hogy teljesítettek-e.
5: Biztos, hogy teljesítettek, de nem az hát én dolgom.
4: Film?
5: Nem az én dolgom. Nem én vagyok.
4: Ráadásul 6 hét alatt kellett elkészíteni egy dokumentumfilm sorozat első két részét, készre jelentve, utómunkával leadva.
5: Nem tudom, hogy mennyi idő alatt csinálják.
4: Csináltál már videoklipet is,
5: mert
4: az nem megy ennyi idő
5: alatt. Egy csomó ember dolgozik, és nem tudom, én nem vagyok filmes, és erre nem is vagyok felkészülve. Következő dolgot szeretném, ennél fontosabb dolog van. Elhangzott a parlamentben, hogy Fási Juliet, Zsürike 120 millió forintért énekelt Fidesz kampányrendezvényen. Zsürike 8 éve nem énekelt.
4: És akkor kapott 120 milliót érte?
5: Nem, most kapott. Most az NK alapból.
4: Ő abba hagyta az éneklést teljesen?
5: Tessék?
4: Abba hagyta az éneklést teljesen?
5: Teljesen. És se jobbról, se balról, de még a Fideszen szólalt fel, vagy nem háborodott föl, hogy gyerekek, hát ez hülyeség, ez nem igaz, ez hipotézis. És ezzel végig lejáratták a gyermekemet. De úgy lejáratták, úgy tűnt, mint hogyha zsebbe fölkapott volna pénzt. Hazugság. Nem igaz. Nem kapott pénzt éneklésre, nem kapott pénzt filmre, csak a kiállításra.
4: És mert nem filmre az a gond, kapott.
5: Nem az a gond.
4: Filmre
5: nem,
4: kapott.
5: De nem az a gond. Az a legnagyobb gond, hogy a Zsürikének nevező hölgy 3 egyetemi diplomája van. A legutolsó diplomáját mesterfokon kitűnőre végezte. Nem egy buta lány, amire például volt...
4: De szerintem ez senki nem állított, ez nagyon dicséretes.
5: Nem, lezsűrikezték, és azt mondta, itt volt, aki 8 évesnek titulálta, és volt olyan szó is a parlamentben, hogy azért, mert Zsürike énekelt, ezért a költségvetési hiány 8% lett. Szóval annyi butaság, és Mindenkinek van gyermeke. Neked is van gyermeke? Nekem is van gyermeke. Én azért ülök itt egyébként, ha engem üt valaki, üssenek, nem probléma. De a gyerekemet nem hagyhatom. Nem
4: neked,
5: is fogom
4: neked
5: hagyni.
4: Ebben igazad van, és
5: de a magyar nőket se lehet bántani. Nem lehet bántani a gyermekeket. Nem lehet bántani a védtelen nőket. Nincs is ott. Az egy nagyon kellemetlen dolog.
4: Ádám, amikor... most is jöhetett volna a lányod.
5: Ugye, akkor nem jött. Tudott jönni, kedves Egon, mikor nem szerették bántani, megbántani senkit, akkor azt mondták, hogy nem ide írik. Én se ide írlek ebbe a műsorba, de megvédem a családomat, a gyerekem beteg lett, tragédián ment keresztül, a feleségem teljesen ciátra került, teljesen kiborult, szóval az egész család 197 újságcikk. 8 televíziós film, rengeteg komment, és ártatlanul.
4: Most is azt mondtad, hogy a lányod nem kapott pénzt filmkészítésre. Ez nem igaz.
5: De igaz.
4: Ez nem igaz. Hát de itt miért? a megbízási szerződés, amiben őt azzal bízzák meg.
5: De a munkáért kapott.
4: Hát filmkészítésre kapta. De te sem tudod, hogy hol az a film. Te sem tudod, hogy hol az a film. Aznap megkapta a teljesítés nélküli összeget.
5: De te sem tudod, hogy hol ad a pénz. Film.
4: De nem nekem kell tudnom.
5: Hát nekem se.
4: Kérdezd meg a lányodat otthon, szerintem.
5: De miközben a lányomnak a filmet.
4: Hát ő készítette.
5: Nem.
4: A szerződés szerint ő készítette. A feleséged volt a gyártás vezetője a filmnek, a szerződés
5: nem
4: szerint.
5: Nem készítette. Tudod, ki készítette? A Munkácsi Árt.
4: Amely Munkácsi Árt Kft. Megbízta a feleséget és a lányodat konkrét feladatokkal.
5: De ő kapta a pénzt a Munkácsi Árt.
4: Nem, ti kaptátok a pénzt a Munkácsi Árt Kft.-től.
5: Nem.
4: Itt van az átutalási bizonylat.
5: Azt nem tudom, hogy kerül
4: itt van a számlátok.
5: De azt sem tudom, hogy kerül az adó.
4: Az NK-ból jön, mert hogy közérdekű adatigénylésre ezt után csatolni kell. Megtudtuk,
5: a következő
4: itt az átutalási bizonylat.
5: Nagyon fontos dolgom.
4: Ádám.
5: De engem az nem érdekel.
4: Azt mondod, hogy nem kaptatok pénzt.
5: Semmi közön. Én nem. Honnan kaptam? Ott a nevem.
4: Hát de te a családodat képviseled.
5: De ott van valakinek, ott van, hogy Fási Zsüliet?
4: A Fási Zsüliet cégének a neve.
5: Hát de az nem, úristen. A munka, ha valaki munkára kap pénzt, és valaki egy cég kap, az
4: két előbb mondtad, hogy nem csinálták meg ezt a munkát. Most mondtad.
5: De ki mondta?
4: Te.
5: Hogy
4: ők nem dolgoztak ezen a filmen.
5: Nem az én dolgom, hogy én ellenre, én nem értek a filmet.
4: Akkor szeretettel látom azokat, lehet, akiknek a dolga. Ezek szerint a lányod meg a feleséget kell,
5: hogy tudják. Őtől megkérdezni, hogy nem őtől, a tulajdonossal, a cég tulajdonos, aki kapta a pénzt, tőle kell megkérdezni.
4: Ádám, hogy köszönöm, hol a pénz, hogy eljöttél.
5: Aki felel érte, ez az egyik dolog, de még mindig ott nem mentünk, hogy a családomat széjjel verték. Ártatlanul.
4: Szerintem senki nem a családodat akarta széjjel
5: verni. Besároztak, széjjel, engem is besároztak, azt mondták 180 milliót ott van, 180 milliót kaptam az NK-tól, és nem kaptam. Soha nem kaptam. Nem voltam, és ráadásul azt is el kell mondani, hogy az előző kampányban, akkor igen, benne voltam az előző kampányban, én írtam a kampánydalt a Fidesznél. Ott a Magyarország előre megy, nem változott. Akkor még a miniszterelnök úrral együtt csápoltunk a Karmelitába Orbán Viktornak. De utána később én elmondtam előre, hogy a kormány média most gyártra le a miniszterelnököt, a Magyar Pétert. És ez beigazolódott a szavam. Én nem vettem részt semmilyen ebben a részben. Nem azért, és nem tagadom meg. Biztos, hogyha most választás lenne, akkor is ezen az oldalon lennék. Ennyi az egész.
4: Ádám, köszönöm szépen. Sajnálom, hogy az ügyben nem jutottunk előbbre, hogy milyen pénz hogy került hozzátok.
5: Tőle.
4: Hát a saját családodtól határolódsz el vele.
5: De az ott egy csomó ember dolgozik, akkor itt kéne lenni 30 embernek, akikkel együtt dolgoznak, és ide kell
4: vele.
5: De az ott egy csomó ember dolgozik, akkor itt kéne lenni 30

0: Az annyit is ér.
1: Na, hát annyit, ennyit. Paprika Kinga. Szóval.
0: Szervusz. Szóval, hát hasonlóak a témáink, de ezért kifejtjük alaposan, hogy elindul a pénzvonat Brüsszelből. Mi lesz ezekkel a rekonstrukciós pénzekkel, és milyen további Európai Uniós pénzek felszabadítására számítunk. Visszamenőleg is vizsgálódhat ugye az Európai Ügyészség. Már is fenik a fogukat, dörzsülik a tenyerüket sokan, hogy mely ügyek lesznek az elsők között kivizsgálva az EU-s pénzekkel kapcsolatos visszaélésekben, és hát Ruf Bálint ma közzétett interjúja nagyon magasan van a napirenden. Ezek a témáink, de megemlékezünk Havasi Bertalanról és a zebragyászról is, úgyhogy tartsanak velünk.
1: Zebragyász, állítólag megfagytak.
0: Így van.
1: De van más vélemény is, állítólag lelőtték őket. Hát egyszer ezt is megtudjuk talán. Köszönöm szépen az ajánlást is, az egész heti figyelmet pedig önöknek, kedves nézők. Jövő héten Szőlősi György itt az Egyenes Beszédben. Jó hétvégét, szép estét, jó éjszakát!

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: megtart a hit, engem megtart az irgalom.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Az iráni háborúval folytatjuk. Itt van N. Rózsa Erzsébet közel-kelet szakértő. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. A legfrissebb hír, amit kidob a hírkereső Iránnal kapcsolatban, hogy most temették el Ali Khamenei vallási, legfőbb vallási vezetőt. Egy héten keresztül tartott a gyászszertartás, viszont ő február vége felé halt meg. Mi az oka annak, hogy mostanra sikerült eltemetni, vagy mostanra datálták ezt a ceremóniát?
3: Khameneit a háború első napján likvidálták, családtagokkal is, akik nyilván ugye vele együtt voltak éppen, amikor őt a támadás érte, illetve hát eléggé köztudomású, hogy nagyon sok politikai és katonai vezetőt is likvidáltak a háború első napjaiba. Elég komoly bombázások is zajlottak, nem lehetett állami temetést akkor megrendezni, úgyhogy ezért mostanra. Most ugye úgy nézett ki, hogy tűzszünet van, meg lehet szervezni egy vezetőnek a temetését, és hát ez a különböző síta hagyományok figyelembevételével, illetve mint egy nagy állami vezetési, hogy mondjam, ceremónia sorozat, ebben ugye az tűnik érdekesnek elsőre, hogy Teheránban volt először felravatolozva, onnan elvitték Komba, amely Irán az egyik nagyon komoly vallási, a kicsit jobban politizáló vallási központ, ez Teherántól van délre, egy olyan 100-200 kilométeren belül, és innen átvitték Irakba, ahol Alinak és a fiának Husseinnek Najafban, illetve Kerbelában van a sírja, és ott is tartottak gyászszertartást, majd onnan röpítették tegnap Meshedbe, ez északkelet Iránban van. Iránban általános és elfogadott államvallás 12-es sia, 12 imámja közül egy van eltemetve Iránban, és ez van Meshedben. Ráadásul Khamenei maga is Meshedből származik, tehát ez egy ilyen kettős dolog. És hát a síta iszlámban van egy olyan népi vagy politikai szokás, akár, tehát hogyha megnézzük még az iszlám forradalom előtti, vagy a Pahlavi dinasztia előtti uralkodók, egy része is síta szent helyeken, szent közelében vannak eltemetve, de magam is tudok olyan kollégát, akinek az édesanyja ott akart lakni a szent sírja közelében, tehát hogy ez nem egy ilyen teljesen ismeretlen dolog lenne. Tehát Khamenei a 8. imám mellett, annak a nagy komplexumába, ez évente 20 millió zarándok keresi fel ezt a helyszínt, van, illetve most már van eltemetve, és hát ő is onnan származik, úgyhogy ez ilyen többszörös jelentőségű.
2: Az utódja, az egyik fia, Mojtaba Khamenei. Vele kapcsolatban az az érdekesség, hogy nem jelent meg a nyilvánosság előtt, de még csak videó üzenetben sem, ha jól tudom, és ezért elkezdődtek a találgatások, hogy megsebesült, vagy nem is él. Ön mit tud erről, vagy mit tudható, mi van vele?
3: Hát ugye tudni senki nem tud semmit. Az eléggé valószínűleg látszik, hogy komoly sérüléseket szenvedett, hiszen nem jelent meg azóta sem, aminek nyilván biztonsági oka is van, hiszen például izraeli miniszterek közül többen fenyegetik őt azzal, hogy ő az egyes számú célpont, és az azért eléggé világosan bebizonyosodott tavalyi háborúban, de különösen az idei háború elején, hogy a vezetők likvidálása azért elég nagy, tehát itt több 10-20, akár több vezetőről szó volt, akiket likvidáltak. Tehát voltak olyan hírek is, hogy Mojtaba ki akart menni, meg akart jelenni az édesapja temetésén, ezt nem engedte, a biztonsági erők nem engedték neki. Aztán tegnap volt egy olyan hír, volt olyan képsor, amikor úgy tűnt, mintha Komban megjelent volna, ilyen homályos távoli kép, vagy igen, vagy nem, nem tudjuk. Azt mindenki biztosra veszi, hogy részben vélhető komoly sérülések, részben meg biztonsági okok miatt ő nem jelenik meg nyilvánosan, írásban küldi az üzeneteket.
2: De vélhetőleg ő irányítja az országot?
3: A legfőbb vezetőnek sosem az volt a dolga, hogy irányítsa az országot.
2: De a végső döntéseket ő hozta meg, azt jól tudom.
3: Sőt, inkább az első és az utolsó döntéseket, talán mondjuk így, hiszen az első döntés az iráni alkotmány értelmében a legfőbb törvényhozó isten. Hamenei, előtte meg Homeini ajatollah, illetve mostában a Hameneinek az a feladata, hogy az isteni törvényeket értelmezze a felmerülő kérdések számára. Ezzel kijelöl egy valamelyes irányt. Most ugye az volt az üzenete, hogy ő nem bízik az amerikaiakban, de tárgyaljon a delegáció, és ő bízik a tárgyaló delegáció résztvevőiben, hogy az ország érdekeinek a maximális figyelembevételével fognak tárgyalni. Ez ugye egy kicsit mókás volt, amikor Donald Trump bejelentette, hogy hát vége, ő nem bízik benne, ő nem, de azért menjenek csak a tárgyalások. Tulajdonképpen ugyanazt mondta ő is, mint amit Ali Khamenei mondott évtizedek óta, és mint amit mostában a Khamenei üzent.
2: Akkor nézzük a háborút, már tulajdonképpen karnyújtásnyira került egy esetleges békekötés, tűzszünet már volt, elkezdtek tárgyalni, aztán egyszer csak az utóbbi hetekben valami megváltozott. Nyilván ilyenkor mind a két fél a másikat vádolja. Az ön értelmezésében mi történt most, hogy megint negatív irányba fordult a folyamat?
3: Én azt gondolom, hogy békekötés nem volt, ez egy egyetértési megállapodás volt, tűzszünet, és amellett ez a bizonyos több pontból álló papír, egyetértési megállapodás, ez azokat a pontokat sorolta föl, amelyekben meg kell állapodni, amelyeket részleteiben meg kell tárgyalni, és amelyekről megállapodás kell. Na most pontosan azért, mert hogy ezek éppen, hogy csak odarakták tételesen, hogy mik ezek a kérdések, nem volt kidolgozva egyiknek sem a részlete, ezeket éppen a folyó, és talán most is folytatódni fognak a hettől függetlenül a háttérben a tárgyalások, bármint láttuk a tüntetésekről készült felvételek, a temetésről készült felvételeken, azért vannak nagyon sokan az utcán is, akik azt mondják, hogy azok után, hogy a vezetőnket megölték, ezek után szó se lehet erről, de én úgy látom, hogy még mindig megvan az a konszenzus az iráni sok-sok ellenkező vélemény közepette, amit így azután Trump oldaláról is, hogy jó, de tárgyaljanak, hogy a tárgyalások folyjanak. Tehát a béke az még messze van, de már maga a tűzszünet, és már maga annak a megfogalmazása, hogy mik azok a pontok, amikben meg kell állapodni, azt gondolom, hogy egy pozitív dolog volt.
2: De azt nyilatkozta az Inforádióban, hogy mégis az eszkaláció felé fordulhat megint a folyamat.
3: Tehát, lehetséges, tehát benne van az eszkaláció, és lám ezt látjuk két napja, újra lövöldözés van. A legtöbb forrás, a legtöbb elemzés ennek ellenére azt mondja, hogy egy szemmel látható, hogy egyik fél sem akarja teljesen háborúvá eszkalálni a helyzetet. Na most olyan nagy kérdés persze az, hogy mikor gondoljuk azt, hogy na most már teljesen háború van. Ugye Irán egy hatalmas kiterjedésű ország, a világ talán 20 legnagyobb országa között van valahol, most nem emlékszem pontosan. Területileg egy hatalmas ország, egy 92 milliós ország. Levegőből lehet bombázni, Donald Trump emlegette korábban a partra szállást, a terepviszonyok szerintem.
2: Igen,
3: a katonai szakemberek
2: azt mondják, hogy az öngyilkosság volna, nem egy szárazföldi hadművelet?
3: Egyértelmű, ráadásul mennyi az annyi, hány katona kellene hozzá. Az Egyesült Államok már így is elég komoly katonai erőt vonultatott föl a tengeren. A perzsa öbölbeli arab országok teljesen ellen érdekeltek, de ők már a tavalyi háborút megelőzően is azért lobbiztak Washingtonban, hogy ne legyen háború. Ugye az ő rájuk is nagyon visszaüt, és most nem csak a támadások, a területükön levő amerikai támaszpontokat érő támadások miatt, vagy akár civil infrastruktúrát érő támadások miatt ellenzik. Visszaesik az olajkereskedelem, visszaesik a légiforgalom. Nem ott fogunk átszállni, ha a Japán fele akarunk menni, vagy Indiába akár.
2: Ez az érdekes, hogy
3: a bizalom.
2: Eddig, amit sorolt, tulajdonképpen csak vesztese van ennek az egész háborúnak. Ugyanakkor azt mondják, hogy Irán hadászati potenciáját visszavetette ez az akció, viszont rezsimváltás nem volt, az atomprogramjuk az továbbra is működik.
3: Rezsimváltás nem volt, de generációváltás igen, tehát most egyre többen azt hangsúlyozzák, hogy akik most a likvidált vezetők helyébe lépnek, azok már nem a forradalomban részt vettek annak idején, hanem a forradalom gyermekei, úgymond, legjobb esetben is az irak-iráni háborúban kezdték felnőtt korukat megélni, tehát egy egészen más hozzáállással közelítenek.
2: Ez mit jelent az egészen más, hogy kevésbé lennének radikálisak, vagy tárgyalóképesebbek? Feladnának valamit Irán korábbi céljaiból?
3: Ez egy nagy kérdés, mert ugye alapvetően azt szoktuk mondani, hogy két nagy tábor van, de ennél a kép sokkal töredezettebb, de most a jelenlegi helyzetben van az egyik tábor, akik azt mondják, hogy tárgyaljunk, mert hiszen haza kell hozni a pénzeket, a gazdaság romokban, a lakosság életfeltételei javítani kell, a bombázásokat meg kell állítani. A másik pedig azt mondja, hogy de hiszen az amerikaiak úgy is lőnek, akkor mutassuk meg nekik, és tanítsuk nekik egy leckét, és tanulják meg, hogy nem mindenütt az van, ahogy ők diktálnak. Úgyhogy ez a két álláspont küzd, és ezen belül millió. Tehát én például nagyon el tudom képzelni, hogy ennek az előbb említett egyetértési megállapodásnak az egyik pontjába így csoportosulnak az egyetértők, egy másik pontjában meg egészen más csoportosulást látunk, illetve nem látjuk, mert ezek ugye innen elég nehezen követhetők. Nem tudom, igazából hova lehet eszkalálni, szárazföldi hadbalépés nincs. Az iráni nukleáris program mellett az iráni vezetés elkötelezett azzal, hogy változatlanul azt hangsúlyozzák, amit évtizedek óta, aztán vagy elhiszi a világ, vagy nem, hogy az iráni nukleáris program békés célú. Ugyanakkor például most találat érte a búsehri atomerőmű közvetlen környezetét, vagy talán magát az erőműt. Hát erre a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője Rafael Grossi is felszólította már korábban a háborús feleket, hogy az atomerőművet nem támadni, attól távol maradni. Rengeteg kérdés van, és rengeteg megválaszolatlan válasz.
2: Hát igen, és a legszörnyűbb az, hogy az iráni társadalom, a civilek 10 milliói, akik szerintem semmiről nem tehetnek, évtizedek óta szenvednek.
3: Ez így van, és ugye azt, hát tömegtüntetéseket nem lehet tartani, amikor potyognak a bombák, vagy amikor lőnek. Ráadásul nagyon sokakat elrettentett az is, hogy talán többen emlékeznek rá, hogy a háború első napján egy Minab nevű helyen egy általános iskolát találtak el az amerikaiak, ahol több mint 180 kisgyerek, alsó tagozatos kisgyerek halt meg. Azért ezek nem abba az irányba viszik a dolgot, hogy most felkelés legyen, és egy dolgot megmutatott a vezetés, megmutatta azt, hogy meg tudja védeni az országot, vissza tud támadni, el tudja hárítani adott esetben a támadásokat, és ez talán megint azt a tábort erősítheti, akik a megállapodás irányába mennének.
2: En. Rózsa Erzsébet, köszönöm szépen, hogy eljött, és köszönöm mindezt elmondta. Szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a Mester

demenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Senkinek, csak nekem, Istenem, hadd legyek embere, tengere, de megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehet tömmel nélküled, én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: mint az elején.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket! Ez az ATV híradó. Stolluca vagyok. Elhárult az utolsó jogi akadály is az uniós források feloldása elől. Magyar Péter szerint megígérték, megcsinálták. Jóváhagyták Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. 2021-ig visszamenőleg is vizsgálódhatnak. És több ezer milliárd forintra tehető az értelmetlen pénzszórás mértéke. Ezt az előző kormányról mondta Ruf Bálint. Jönnek az uniós ezer milliárdok. Megígértük, megcsináltuk. Így jelentette be Magyar Péter, hogy elhárult az utolsó jogi akadály is a Magyarországnak járó uniós források hazahozatala előtt. 10 milliárd eurónyi Európai Uniós forrás érkezhet év végéig. A pénzből jut majd új közlekedési eszközökre, bérlakás programra és a KKV-k támogatására is, közölte Vitézi Dávid. Kármán András szerint pedig a költségvetés helyzetén is könnyít majd a hazaérkező összeg.
2: Most már hivatalosan is hazahoztuk azt a 10 milliárd eurót, amit mindenki már elveszettnek hit.
3: Elfogadta az uniós tagállamok pénzügyminisztereiből álló testület a magyar helyreállítási terv módosítását. Így az utolsó jogi akadály is elhárult, hogy Magyarország lehívja a helyreállítási alapforrásait.
2: Ennek a hazahozott forrásnak egy igen jelentős részét új hévek és új intercity vonatok beszerzésére tudjuk fordítani, de a magyar energiahálózat korszerűsítésére, a kis és középvállalkozások támogatására, egy új nagy bérlakás program elindítására, tehát számos nagyon fontos célra tudunk fordítani ezekből a forrásokból.
3: De jut még az egészségügyre, a digitális átállásra, az oktatásra, a felzárkózó településekre és

0: a vízgazdálkodásra is. Jönnek az uniós 1000 milliárdok, megígértük, megcsináltuk, írt a Magyar Péter Facebookon. Sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották. A Fidesz akadályozta, ők pedig 3 hónap kemény munkával megcsinálták, tette hozzá a miniszterelnök. Bár a jogi akadályok elhárultak, a pénz megérkezéséhez néhány lépést még hátra van. A vállalt kötelezettségeket augusztus 31-éig kell teljesítenie Magyarországnak. A kifizetési kérelmeket szeptember 30-áig kell benyújtani az Európai Bizottság felé, ami december 31-éig teljesíti a kifizetéseket.
1: Itt ugye nem arról van szó, hogy már meg kellene rendelni a híveket, vagy azonnal ki kell írni a vasút felújítási pályázatokat, mert ez nagyon-nagyon időigényes. Itt, ami nagyon-nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a kormány ezt a bizottsággal végig tárgyalta, hogy milyen törvényeket kell módosítani, az a jogalkotási munka, és azt biztosítani, hogy ezek a projektek, amiket kiírnak majd, azok megfeleljenek az uniós elvárásoknak.
0: A kormány a jogalkotási munka egy részét már elvégezte. Az országgyűlés júniusban elfogadott egy 110 oldalas jogszabályt, egyebek mellett a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről és az EU-s források felhasználását ellenőrző integritáshatóság hatáskörének bővítéséről. Bár az augusztus 31-i határidő így is rövidnek tűnik, az Európai Unió rugalmas Magyarországgal és segít kiskapukat találni, véli Víg Zoltán, Európai Uniós szakértő.
2: Április 12-e a választások óta gyökeresen, alapvetően és nagyon mélyen megváltozott a Magyarországgal szembeni magatartás Brüsszelben, mind az Európai Bizottság, mind a tagállamok körében. Egy olyan bizalmi tőkét kapott Magyarország, amelynek köszönhetően a döntések fölgyorsultak, megelőlegezték a jó hiszeműen a tagállamok is azt a bizalmat, amely ilyen program lebonyolításához kell.
0: Kármán András Facebookon azt írta, a hazaérkező uniós pénzek leszorítják az államadóság finanszírozásának költségeit. A helyreállítási alapforrásai 0,5 ponttal csökkentik az idei GDP arányos hiányt. A fennmaradó 6,4 milliárd eurónyi befagyasztott kohéziós forrásoknak a felszabadítása pedig a következő lépés lesz. Az ING Bank vezető elemzője kiemelte, már rövid távon is lesznek kedvező hatásai a 10 milliárd eurónyi forrásnak.
3: A legfontosabb rövidtávú pozitív hozadéka az a piaci bizalomnak a további élénkítése. Ezt követően beszéltünk a költségvetési helyzet javulásáról jó néhány esetben. Ezek az uniós források, ezek tőkeemelést fognak majd biztosítani különböző fejlesztési bankok számára, és ezek a pénzek a későbbiekben állnak majd rendelkezésre, hogy a gazdaságot lehessen élénkíteni.
0: A helyreállítási alapforrásai éveken keresztül érzékeltetik majd a hatásokat a költségvetésben és a gazdaság teljesítményében is, tette hozzá Virovácz Péter.
4: Jóváhagyták Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, amely az uniós forrásokat érintő csalások és korrupciós ügyek felderítésével foglalkozik. A hírt Magyar Péter miniszterelnök is megerősítette. Az ügyészség az előző kormány alatt történt visszaéléseket is vizsgálhatja, 2021. júniusáig visszamenőleg.
5: Az első és legfontosabb lépése kell legyen az új kormánynak, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez.
6: Magyar Péter 2024. március 15-én az első Andrássy úton tartott rendezvényen jelentette be, hogy politikai pártot szervez, és itt beszélt arról is először, hogy Magyarországnak csatlakoznia kell az Európai Ügyészséghez. Már akkor is hangsúlyozta, a kormányzati korrupció miatt szakadt le Magyarország az uniós tagállamokhoz képest.
5: Hol vannak a hiányzó pénzek? Magántőke alapokban, jachtokban, külföldi számlákon, töredékáron kiárusított nemzeti vagyontárgyakban.
6: Magyar Péter kampányában a korrupció elleni harc volt az egyik legfontosabb elem. A választási győzelme után május végén miniszterelnökként személyesen adta be a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének. A kormányfő most bejelentette, a csatlakozási kérelmet az Európai Bizottság jóvá hagyta, és Magyarország 25. tagországként csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A bizottság közleménye alapján akár 2021-ig visszamenőleg folytathat vizsgálatokat az országban az uniós forrásokkal történt visszaélésekkel kapcsolatosan. Ursula von der Leyen bizottsági elnök úgy nyilatkozott, ma jó hír érkezett Magyarország számára, ugyanis a magyaroknak mostantól biztosítékuk van rá, hogy az uniós források az érdekeiket szolgálják. Horváth Lóránt ügyvéd híradónak hangsúlyozta, a luxemburgi székhelyű ügyészség az uniós pénzek felhasználását és az azzal kapcsolatos bűncselekményeket tudja majd vizsgálni, így az Orbán kormány alatti visszaélések is fókuszba kerülhetnek.
7: Azt kell mondanom, hogy csak ilyen ügyek lesznek. Tehát, hogy nem is nagyon látok más felületet, és itt hatásköri megosztásokat kell majd végezni, tehát az ügyészségnek lesz egy hatásköre, a vagyonvisszaszerzési hivatalnak lesz, illetve az Európai Ügyészségnek hatásköre, és én azt gondolom, hogy az Európai Ügyészség, mivel a legtöbb visszaélés az Európai Uniós pénzek felhasználásával kapcsolatban történt, ezért ő nagyon aktívan be fog kapcsolódni ebbe az eljárásba.
6: Latman Tamás nemzetközi jogász arról beszélt híradónknak, az Orbán kormány jogi és politikai okok miatt nem támogatta korábban az EU ügyészséghez való csatlakozást.
8: Voltak olyan föltárt bűncselekmények, korrupciós bűncselekmények, visszaélések, például az Európai Unió csalás elleni hivatala részéről, amelyek bizony komoly kérdéseket vetettek fel azzal, hogy Magyarországon hogyan bánnak az uniós forrásokkal. Utána ezeket az ügyeket a magyar ügyészség finoman fogalmazva elmosta, vagy elsikálta. Az Orbán kormány a rossz nyelvek szerint pedig attól tartott, hogy az uniós ügyészség ezt már nem tenné meg.
6: A bizottság mai döntése 20 nappal azután lép hatályba, hogy kihirdetik az EU hivatalos lapjában.
4: Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt létrehozó törvényjavaslatot. A miniszterelnökség közleménye szerint az elmúlt 2 évtizedben a becslések szerint több 10 000 milliárd forintnyi közvagyon vándorult jogtalanul magánzsebekbe. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal feladata, hogy az eltűnt milliárdok nyomába eredjen, beazonosítsa a felelősöket, visszavegye a jogtalanul szerzett vagyonokat, és megelőzze, hogy a jövőben hasonló visszaélések történhessenek. Hozzátették, a kormánynak eltökélt szándéka, hogy a lehető legtöbbet visszaszerezze az ellopott vagyonból, és ismét a nemzet javára fordítsa. A tárca hangsúlyozta, a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. Azt írták, hogy az NVVH a kormánytól teljesen függetlenül fog működni. Beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. Mióta bekerült a kormányba, sokban van attól, amit lát, hogy mi történt az elmúlt években, hogy mi folyt ebben az országban. Erről Ruf Bálint beszélt Dul Szabolcsnak az 5 pontban podcastben. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az eddig titkosított dokumentumok alapján több 1 000 milliárd forintra tehető az értelmetlen pénzszórás mértéke. A híradónknak nyilatkozó közgazdász szerint ez azért is fontos, mert 1 000 milliárd forint a GDP 1%-át jelenti.
9: Most már van nekem is jogom beletekinteni ezekbe a határozatokba, és anélkül, hogy megszegnék törvényeket, a 80%-a nem a haza védelmével kapcsolatos, vagy arról, hogy nemzetbiztonságilag miket kell tenni, hanem azzal, hogy hogyan lehet hozni különböző sajtó által jól ismert cégeket olyan helyzetbe, amikor ne kelljen beszámolni arról a magyar kormánynak, hogy mennyi pénzt költ el bizonyos embereknek a gazdagodására.
10: Ezt Ruf Bálint mondta az 5 pontban podcastben. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint több 1 000 milliárd forintra tehető az értelmetlen pénzszórás mértéke. 1 000 milliárd forint a GDP 1%-a. Említette példaként Balázsi Zsolt annak szemléltetésére, mit is jelent a Ruf Bálint által említett összeg. A közgazdás szerint ezek a tételek a büdzsében is szemmel láthatóak, és komoly hatással lehetnek a költségvetési hiányra is.
11: Azon megy a libikóka, hogy a GDP 3%-ára leszorítsuk a hiányt, ami most nem tudom, 9% körül van. Ugye pont a napokban jöttek ki azzal, hogy úgy várhatóan mekkora lesz az idei költségvetési hiány, és mekkorát hagyott itt a Fidesz, és akkor az mennyivel följebb van, mint amit mondtak, és valahol, nem tudom, valahol 8-9% környéken megállunk, de ez minden baj, mert ez mind a múlt.
9: Minél több pénz.
10: Ruf Bálint az interjúban a feltárt visszaélésekkel kapcsolatban azt ígérte, nyilvánosságra hozzák a dokumentumokat. A felelősségre vonás azonban időigényes folyamat. Ennek ellenére fejlemények akár már napokon belül várhatók.
9: Meg fogunk tenni egy fejlentési kört, és aztán még egyet. Sok olyan átvilágítás, ami sokkal komplexebb, bonyolultabb, és nem egy dolgot szeretnénk majd fejlenteni, tehát egy fejlentéssel élni, hanem összefogva bemutatni, hogy ez mennyire szervezetten működött.
10: Zamesnék Péter ügyvéd híradónak azt mondta, az eljárás a magasrangú politikusokkal szemben ugyanúgy történik, mint másnál, egy esetet kivéve.
11: hogyha a politikus mondjuk országgyűlési képviselő és van mentelmi joga, akkor először az ügyészségnek ki kell kérni a mentelmi jog felfüggesztését az országgyűléstől, ezek után pedig ugyanúgy, mint bárki másnak, ha meg a magasrangú politikusnak nincsen mentelmi joga, hát akkor eljár a rendőrség vagy az ügyészség ahhoz képest, hogy milyen bűncselekmény miatt tesznek följelentést.
12: Azokra az emberekre szerzettek
10: a Híradónak nyilatkozó politológus szerint a miniszterelnökséget vezető miniszter interjúja nyitottságot üzen a választók felé, és azt, hogy a jelenlegi kormányzatnak nincs takargatni valója.
13: Próbálnak betekintést nyújtani az egyszerű választópolgár számára, a politika iránt érdeklők számára, hogy milyen gondolatok, milyen dilemmák merülnek föl a kormányzásban. Szerintem nagyon fontos, hogy fenntartsák ezt a nyitottságot, sőt.
10: Ezek a nagyobb hangvételű interjúk ugyanis segíthetnek eligazodni az olyan horderejű kérdésekben is, mint például az alkotmánymódosítás, tette hozzá.
4: Elkészült a Mester Árpád tér, az eddig Ecseriként ismert metró felszíni terület teljes felújítása, amiről még 2021-ben döntöttek. 2023-ban pedig arról született döntés, hogy a József Attila lakótelep tervezőjéről, az Ybl és Hild díjas építészmérnökről, Mester Árpádról nevezzék el az Ecseri úti metróállomás felszínén újjászülető közterületet. A lakótelep kapujaként ismert területen egy pavilon is helyet kapott, és megnövelték a zöld felületet is. A közlekedési központnál egy másik tér is létrejött, ide került a Fóka szoborcsoport, ami szökőkútként üzemel, és néhány üzlethelyiség is megvalósult. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a lokális terek megújítása egész Budapest életminősége szempontjából kulcsfontosságúak.
14: Valóban volt annak valamiféle szimbolikája, hogy polgármester asszonynak a saját képviselőtestületével kellett küzdeni egy ilyen fontos csomópont megújításáért, miközben a fővárosi szinten akár két egymással versengő főpolgármester jelölt is képes volt arra, hogy közösen azt mondja, hogy ez Budapestnek fontos, és ezt meg kell csinálni. Ebből is látszik, hogy egy-egy ilyen köztér megújítása az messze túlmutat önmagában egy lokális kérdésen, hanem egész Budapest életminősége szempontjából kulcsfontosságú az, hogy az ilyen emberek tízezrei által minden nap használt csomópontok, közterek, átszállóhelyek milyen minőségűek.
15: A kerületnek kellett végül is a zsebébe nyúlnia annak érdekében, hogy ez a méltatlan helyzet megváltozzon. Úgyhogy én nagyon-nagyon tisztelem polgármester asszonyt a szívosságáért. Ennek keretében mi néhányszor összeveszünk, aztán kibékülünk. De nyilván mi könnyen támogattuk ezt a projektet Idézi Dávid miniszter úrral, hiszen a kerület büdzséjéből kellett igazgatni az elszükséges összeget.
4: Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának megbízatását, így K.L. Csaba igazgatósági elnök megbízatását is, közölte a Facebookon Nagy Ervin. A kultúráért felelős államtitkár szerint a Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja. A politikus hangsúlyozta, az átmeneti időszakban az intézmény kizárólag a működés fenntartásához szükséges napi döntéseket hozza meg. Hozzátette, ezzel egyidejűleg előkészítik a Nemzeti Filmintézet működésének átfogó átvilágítását. A filmipar megújítását célzó reform folyamat ezzel megkezdődött, fogalmazott. Bár Orbán Viktor többször is részvételre buzdított a közösségi oldalán, végül nem vett részt a tegnap esti Stop Önkény elnevezésű tüntetésen. A demonstrációt a Fidesz szervezte a Sándor palota elé, hogy a 17. alaptörvény módosítás, valamint Súlyog Tamás elmozdítása ellen tiltakozzanak. Miketz Dániel híradónak azt mondta, a tüntetés elsősorban a párt magszavazóinak szólt, hogy megmutassák, a Fidesz létezik és képes arra, hogy egy számottevő gyülekezést megszervezzen. Kiszeli Zoltán pedig arról beszélt, a Fidesz még keresi az ellenzéki stratégiáját.
16: Elmozdítható-e? Erre az a válasz, hogy elmozdítható, igen, ezt nevezik, hadd fejezem be a mondatot, ezt nevezik megfosztási eljárásnak.
17: Ezt Áder János mondta a Sándor palotánál a Súlyog Tamás leváltása ellen tiltakozó tömegnek. A volt köztársasági elnök szerint a Tisza azonban nem a demokratikus utat választotta az államfő eltávolítására.
16: A kormány legújabb tervezete az összes jogállami elvet megsérti. Az összeset.
17: Áder a Fidesz által csütörtök estére szervezett Stop Önkény tüntetésen közjogi szőnyegbombázásnak nevezte a kormány alkotmánymódosító lépéseit. A Fidesz kommunikációs igazgatója pedig élesen kritizálta Magyar Pétert.
12: A kis magyar zsebdiktátor végig hakniszta az országot. Azt harsogta, ne féljetek! Üresen kongtak a szavai. A magyarok élete szabadság, béke, fejlődés volt. Nem számít, mit hazudik erről.
17: A Republikon Intézet kutatója úgy látja, ez a mostani kiállás elsősorban a kezdetektől kitartó Fidesz szavazóknak szólt.
18: Az, hogy létezik a Fidesz, mint egy politikai közösség, és képes azért egy, hát azért egy számottevő gyülekezést létrehozni, azért ez egy több ezeres tüntetés volt, nem pár százan lézengtek, és annak is jelentősége van, hogy azért olyan személyek, olyan politikusok, akik esetleg korábban még nem szerepeltek annyira így a Fidesz nyilvánosságban, nem voltak annyira ismertek, vagy sokáig inaktívak voltak, mint például Áder János, újra megjelentek és aktivizálták magukat. Lépésről
17: lépésre. A színpadon felszólalt Szűcs Gábor országgyűlési képviselő, Tóth Elizabeth, a Magyar Valóság TikTok csatorna tartalomgyártója. A napokban terrorcselekmény elkövetésének gyanújával kihallgatott Szakács István megafonos influencer és Oszti Zoltán plébános is.
19: Azt mondta Magyarország miniszterelnöke, hogy 150-200 ember van itt kint. Mutassuk már meg neki!
17: Orbán Viktor bár napok óta buzdította követőit a részvételre, végül személyesen nem jelent meg. A tömegben viszont feltűnt Rétvári Bence, Gulyás Gergely, Takács Péter és Hangó Balázs is.
20: A Fidesz magyarázkodásra kényszerült, hogy hogy fordulhat elő, hogy az az Orbán Viktor, aki napokon át hirdette a saját felületén a tüntetést, nem megy el az általa is támogatott, hirdetett, illetve promotált tüntetésre.
12: Kiállunk az alkotmányosság mellett.
17: Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, később a Telexnek azt írta, hogy egyeztetett az esemény előtt a volt miniszterelnökkel. Végül viszont Orbán Viktor azért nem vett részt a tüntetésen, mert szerette volna, hogyha az a köztársasági elnökről és magáról az ügyről szól.
21: Biztos, hogy a Fidesz még keresi az ellenzéki struktúráját, a Fidesz még keresi az ellenzéki stratégiáját. Az látszik, hogy a parlamentben várható valamilyen változás. Ugye elindult egy vita, hogy a Fidesz visszatérjen a 2006-os ellenzéki módszeréhez, amikor a miniszterelnök felszólalásai alatt kivonulnak a képviselői.
17: Az 5 pontban podcast vendégeként Truff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt Súlyog Tamás eddigi 2 éves ciklusáról és a köztársasági elnöki hivatal jövőjéről is.
9: Jó emberre lenne az egész országnak szüksége, aki azt tudná mondani, hogy tényleg erre az emberre fel lehet nézni.
22: És arra hajlasz, hogy ne Tiszás képviselő legyen?
9: Hát, hogy én mire hajlok, az egy kérdés. Szerintem eléggé elmondtam, hogy milyen típusú emberben gondolkozom.
23: Elmondják újra és újra.
17: A hét elejé 10 órán keresztül tartó parlamenti vita után várhatóan jövő hét kedden dönt majd az országgyűlés a 17. alaptörvénymódosításról, és azon belül is Súlyog Tamás eltávolításáról.
4: Valójában nem történt lopás a kecskeméti katonai repülőtéren. Ezt állapította meg az ügyben elrendelt belső vizsgálat, közölte Ruszin Szendi Romulus. Tavaly nyáron közölte a honvédség, hogy egy forgalomból kivont MiG-29-es vadászgép alkatrészeit lopták el ismeretlenek, miután drótvágóval átvágták a repülőtér kerítését. A honvédelmi miniszter most arról tájékoztatott, hogy valójában félreértés történt. Ugyanis egy teljes MiG-29-es repülőgép és több alkatrész értékesítése már korábban jogszerűen megtörtént. És az értékesített tételek között olyan alkatrészek is szerepeltek, amelyeket később eltűntként, illetve ellopottként kezeltek. Hozzátette, nem történt lopás, a probléma nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája volt. Ruszin Szendi elfogadhatatlannak tartja a mulasztást, ezért a hibáért felelős vezetőt eltávolították. Fonyód korábbi polgármesterének és a Városüzemeltetési Önkormányzati Cég ügyvezetőjének letartóztatásának meghosszabbítását kezdeményezték a somogyi ügyészek. Közben a fonyódi önkormányzat egy aláírás nélküli közleményben arról adott tájékoztatást, hogy a rendőrök újabb iratokat foglaltak le a hivatalban. Azt is hozzátették, mindenben segítik a nyomozást.
24: A gyanú szerint a volt polgármester 2019 és 23 között olyan az önkormányzati cég által kötött szerződéseket jegyzett ellen, melyekről tudta, hogy színleltek, valós teljesítés nem volt mögöttük. A fiktív megállapodások zöld területek gondozásáról és rendezéséről szóltak. Több mint 100 millió forintos kárt okoztak ezzel a módszerrel.
0: Az ellenjegyzett szerződésekben vállalkozóként az egykori polgármesterhez közel álló személyek, így többek között a fia ügyvezetése alatt álló cég szerepeltek szerződőfélként, és ezzel a módszerrel 102 millió forint vagyoni hátrányt okozott a gyanú szerint a volt polgármester az önkormányzat tulajdonában lévő KFT-nek.
24: A korábbi polgármester letartóztatásakor azt állította, ő nem követett el bűncselekményt.
1: Mindezt, amit fölhoztak, azt rágalomnak tartom. Az ügyésznek a anyagát olvastam el tegnap este, az egész rágalom.
24: Arra sem az ügyészség, sem a bíróság nem adott választ, hogy a korábbi polgármester közben meggondolta el magát és beismerte tettét. Az ügy vizsgálata azonban indokolja, hogy a korábbi egy hónapos őrizetet tovább is fenntartsák.
2: Egy hónappal korábban rendelte el a bíróság a készintézkedéseket, a mai napon az ügyészség ennek a további három hónappal történő meghosszabbítását indítványozta, lényegében ugyanazon indokok alapján a bíróság hétfőn vagy kedden fog az ügyben döntést hozni.
24: Közben a fonyodi önkormányzat egy aláírás nélküli közleményben arról adott tájékoztatást, hogy a rendőrök újabb iratokat foglaltak le a hivatalban. Azt is hozzátették, hogy mindenben segítik a nyomozást.
4: Hiába küzd egyre súlyosabb üzemanyaghiánnyal Oroszország, az olajfinomítói ellen ukrán dróntámadások még nem kényszerítették őket tárgyalóasztalhoz. Vlagyimir Putyin 4,5 éve indított teljes körű inváziót Ukrajna ellen. A Kreml szóvivője szerint az orosz elnök kész a párbeszédre, de nagyobb ütköző zónára van szükség az ukránok eszkalációs kísérletei miatt. Moszkva ezzel megüzente, további ukrán területeket akar elfoglalni.
3: Benzinkutat ért a dróncsapás a délkelet-ukrajnai Zaporizsjában, ahol a helyi kormányzó szerint legalább egy ember meghalt és három megsérült. A kigyulladt épületnél tűzoltók fékezték meg a lángokat, a sérülteket pedig mentők vitték el. Ártatlan embereket kínoznak és gyötörnek. Nem tudom, mit akarnak ezzel elérni. Térdre akarnak kényszeríteni minket, de a fenébe is nem fogunk meghajolni. Mondta egy sérült férfi édesapja a benzinkútnál, ahol újabb támadásoktól tartva menekülni kényszerültek. Közben Oroszország kis, száloptikás kábellel irányított drónokat használ az ukrán légvédelem megkerülésére. A front közelében lévő Szuvi régióban ilyen eszközökkel mértek csapást nagy feszültségű elektromos alállomásokra.
23: You have by targeting the 330 kV substations.
3: A 330 kV-os alállomások támadásával elvágják a régiót a külső energiaforrásoktól. A helyi erőművek elleni csapásokkal pedig a belső energiatermelést gyengítik. Így alig marad áramellátási kapacitás a térségben, mondta egy londoni elemző. A veszélyesebb cirkáló és ballisztikus rakéták ellen amerikai Patriot rakéták nyújthatnak védelmet, amelyek gyártására Ukrajna most kapott engedélyt. Közben saját drónjaival orosz olajfinomítókat támad. A benzinhiány miatt ezen az orosz benzinkúton kozákok őrzik a rendet. Sokan próbálnak nyerészkedni. Teletankolják az autót, elhajtanak, aztán leengedik az üzemanyagot a tankból, és újra beállnak a sorba. Ha ezt látjuk a kamerák felvételein, vagy felhívják rá a figyelmünket, elküldjük őket, mondta egy kozák férfi. Ez a moszkvai nő és a párja pedig a tervezetnél korábban váltott elektromos autóra a benzinkutakon látott hosszú sorok miatt. Az üzemanyaghiány miatt az orosz miniszterelnök helyettes a napokban jelentette be, hogy exporttilalmat vezetnek be a dízelre.
4: Újabb lépéseket tesz Észak-Korea, hogy megerősítse nukleáris erejét. A helyi állami televízió szerint Kim Jong-un a kormánypárt katonai bizottságának ülésén jelentette be, hogy országa atomarzenáját mennyiségi és minőségi szempontból is továbbfejlesztik. A diktátor arról is beszélt, hogy Észak-Korea biztonságát csak egy minden fenyegetés elhárítására képes, korszerű hadsereg garantálhatja. A tervek közt szerepel a harcrendszerek technikai modernizálása, a katonai bázisok fejlesztése, valamint a katonai hírszerzés felderítési képességeinek bővítése. Emellett modern haditengerészeti támaszpontok építéséről és a hajógyártó kapacitások növeléséről is döntöttek. Halálos áldozatokat követelt Spanyolország déli részén egy gyorsan terjedő bozott tűz. Az andalúziai hatóságok szerint legalább 11 ember halt meg, vélhetően amiatt, hogy letértek a kijelölt evakuációs útvonalról. 19 másik embert továbbra is keresnek. Közben az ibériai félszigeten kívül más európai területek is újabb hőhullámmal küzdenek. Franciaország kormánya válságtanácskozásra ült össze.
3: Tűzoltók próbálják megfékezni a lángokat a dél-spanyolországi Andalúzia Almeria tartományában, ahol egy gyorsan terjedő tűz miatt evakuálni kellett egy kempinget. A hatóságok szerint egy leszakadt villanyvezeték okozhatta a tüzet, amelyben többen meghaltak. Úgy tűnik, az egyik esetben mind a 4 áldozat külföldi. A kocsiukban jobb oldalt volt a kormány, így britek lehettek, de az azonosításuk időbe telik. Egy másik csoportból 2 embert kimentettek, 7 társuk meghalt, mondta egy helyi tisztviselő. A szomszédos Franciaország leghosszabb folyója több szakaszon szinte kiszáradt. A legtöbb megyére hőségriasztást adtak ki. Délen ezreket evakuáltak a bozott tüzek miatt. A kánikulában megnőtt a kórházak forgalma. Ezen a helyen mentőtakarókkal fedik be az ablakokat. A júniusi hőségriasztásnál nehéz volt légkondikat beszerezni, de tanultunk ebből. A kormány országosan 100 millió eurós rendkívüli támogatást adott. Közben találtunk beszárítót, és 150 mobil légkondit rendeltünk, mondta a helyettes főigazgató. Londonban idén júniusban 37 fok körüli hőmérsékleteket mértek, amivel nem dőlt meg a 2022-ben mért több mint 40 fokos hőségrekord. A következő napokra 30 fok fölötti meleget jósolnak, többen ezért ebben a szabadtéri medencében kerestek fel frissülést. Otthon a legrosszabb, a legtöbb iroda légkondicionált, de a házakat arra tervezték, hogy megtartsák a meleget, nem arra, hogy hűvösek maradjanak. Ráadásul sok helyen már elkapkodták a légkondikat és ventilátorokat, mondta ez a nő. Közben egyre többen keresik fel a brit tengerpartot is, ahol a vízimentők fokozott óvatosságra intenek. A meleg idő ellenére ugyanis a víz még hideg, a gyors belemerülés pedig sok hatásként érheti az emberi szervezetet.
4: A Magyar Olimpiai Bizottság a következő 2 évben 60-60 millió forint plusz támogatást nyújt a 2028-as Los Angeles-i játékokra készülő sportszövetségeknek. Ezt mondta híradónknak a bizottság elnöke a MOB-által szervezett péntek délelőtti sajtóeseményen. Egyelőre nagy kérdés, hogy a magyar csapat létszáma elérheti-e az előző nyári játékokét. Berki Krisztián olimpiai bajnok sportoló bizakodó a torna kapcsán.
5: Kötetlen beszélgetések sora bontakozott ki a Testnevelési Egyetem kampuszán péntek délelőtt. Az eseményt a Magyar Olimpiai Bizottság hívta össze, ahol számos olimpiai sportág képviselője, sőt Kárnoki Kis Attila sport államtitkár is tiszteletét tette. Az apropó, hogy már csak 2 év van a Los Angeles-i olimpiáig. A MOB lefolytatta a sportági egyeztetéseket, és lehetőségeikhez mérten igyekeznek támogatni a sportágakat. A kvalifikációs folyamat most pörög fel. A magyar csapat létszámaig még nem ismert.
6: A kézilabdások nincsenek jó helyzetben, ez nagyban csökkenti az esélyünket, hogy elérjük azt a 180 főt, amiben Párizsba tartalékokkal együtt kint voltunk, de én nagyon szeretném, hogyha esetleg más csapatsportág be tudna jönni, és akkor nem tűnik elérhetetlennek az a csapatlétszám.
5: Fűrjes Balázs is feltűnt, aki jelenleg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság állandó magyar tagja. Híradónknak azt mondta, sok szempontból korszakos olimpiát várnak Los Angelesben.
7: Először lesz az olimpiák történetében, hogy minden egyes résztvevő érkezem bármely kontinens, bármely országából, pusztán azért, mert elérte, hogy ott lehet az olimpián, hogy rajthozál, hogy kvalifikálta magát, pusztán ezért a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól részvételi díjként 10 000 amerikai dollárnak megfelelő összeget fog kapni.
5: Berki Krisztián, aki többek között Vladár Sándorral, az úszószövetség elnökével társalgott, a 2012-es londoni olimpián lullengésben szerzett aranyérmet. A sportoló általános elnökhelyettesként funkcionál a Magyar Torna Szövetségben. A sportolóból lett szakember álma, hogy a tornász csapat is kiusson, amire 30 éve nem volt példa. Berki Krisztián bizakodó saját szakága kapcsán.
8: Azt mondom, hogy van esély nagyon sok mindenre, nem azt mondom, hogy érmeket várnék a versenyzőktől, és nem is akarok senkire se terhet tenni, de én úgy gondolom, hogy olyan, hál' Istennek olyan férfi és női versenyzőink vannak, akik önmaguktól tudják azt, hogy mire képesek, és ebben akár egy olimpiai pontszerzés is érem is benne lehet.
5: Los Angelesben harmadik alkalommal rendezik meg a nyári olimpiai játékokat 2028-ban.
4: Egy eddig még nem csak Magyarországon, de az Európai Unióban sem látott invazív rovar jelent meg az ország északkeleti területén. A Beregsurány közelében talált bogár a kőrisfák kérge alatt növekszik, és mire kifejlődik, olyan mértékű kárt okoz, amely egész erdők pusztulásához vezethet. A rovar terjedését csak lassítani lehet.
24: Kőrisrontó, karcsú, díszbogár, ezt a hangzatos nevet kapta az a rovar, amely eddig az Unióban még nem jelent meg. Azt sejteni lehetett, hogy ez nem tart sokáig, ugyanis Kárpátalján már találtak példányokat belőle, de most a Beregsurány térségében a határ magyar oldalán is előkerült.
10: A lényeg az, hogy ennek a lárvája a kéreg, a kőrisfáknak a kérge alatt fejlődik, átrágja a szárító edény alábokat, és hát ugye gyakorlatilag ettől pusztul el a fa. Lassítani lehet a terjedését, de megakadályozni hát elég kicsi eséllyel.
24: A kőrisfák ellenőrzése segíthet a rovarok terjedésének lassításában, de a beteg egyedeket azonnal meg kell semmisíteni. Ez egyébként az erdő tulajdonosainak előírás is. Egyelőre két példányról tudnak, de a szakemberek szerint ez komoly veszélyt jelez előre.
11: A klímaváltozás következtében, meg az áruforgalomnak a gyorsasága miatt számítani kell arra, hogy előbb-utóbb biztos megjelennek, és nem csak kettesével, hanem esetleg tömegesen ezek a fajok. Ha észleljük valahol a kártételüket, vagy akár a bogarakat különböző csapdákban, akkor mindenféleképpen azokat az egyedeket el kell jelenleg még távolítani, amíg győzzük eltávolítani.
24: Ezek az élőlények egész erdők kipusztítására is alkalmasak, ha tömegesen jelennek meg egy-egy területen. A Pécsi Egyetem professzora azt mondta híradónknak, Kelet-Európában már tömegesen fordul elő ez a rovar.
13: Az Európai Unió erre nagyon felfigyelt, mert tanulva az észak-amerikai kőrisekbe okozott kártételről megpróbálják megelőzni, és ezért ennek a feromon csapdáit, a feromon az a hémivarú rovarokat, jelen esetben ezt a díszbogarat vonza.
24: A beregsurányi két rovart is ilyen csapdákban találták. Ez még ugyan nem tömeges, de a felbukkanásuk a szakemberek szerint jelzi, a populáció nyugat felé terjeszkedik.
4: Hatalmas Pokémon Go csatával ünnepelték New Yorkban a népszerű mobiljáték 10. születésnapját. A Times Square-en közel 2000 játékos küzdött meg Meowth-val, miközben DJ-k fokozták a hangulatot. A résztvevők kivetítőkön láthatták saját pokémonjaikat. Az alkalmazás fejlesztéséért felelős cég alelnöke szerint most valósult meg az a közösségi élmény, amelyet a játék indulásakor ígértek. A napi, átlagosan 45 percet játszó felhasználók közt valódi barátságok, sőt, házasságok is születtek az elmúlt 10 évben. A Pokémon Go-t ugyanakkor bírálatok is érték, amiért függőséget és baleseteket okozott. A játék ugyanis arra ösztönzi a felhasználókat, hogy a valós világban mozogjanak, miközben a telefonjukat figyelik. Így többen figyelmetlenül közlekedtek, vagy tiltott területekre tévedtek. Ha kedvet is kaptak a játékhoz, most ne nyúljanak a telefonjukhoz, perceken belül kezdődik ugyanis az egyenes beszéd Rónai Egonnal. Szervusz Egon, milyen témákról lesz szó
14: ma? Muszáj lesz hozzájönni a telefonhoz, ha elindul a Pokémon figurájuk. Hát nem úgy van az. Én azt hittem, hogy ennek már vége van, de döbbenten látom, hogy még tart. No, hát hogy mi lesz ma? Egyrészt jó estét kívánok, másrészt szervusz Lusza. Harmadsorban pedig a kormány benyújtotta a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az is eldőlt, hogy tényleg csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, miközben zajlanak az átvilágítások a minisztériumban. Arról beszélt Ruf Bálint egy interjúban, hogy hát gyakorlatilag minden egyes dosszi, amit felnyit, meglepetéssel vagy döbbenettel éri őt. Megbeszéljük ezt is majd vendégeinkkel, Komlódi Gáborral és Sarkadi és Csabával. Aztán szólunk arról is, hogy Soproni Tamás polgármester szerint jelentősen romlott Budapesten a közbiztonság, hogy ennek mi lehet a magyarázat. magyarázata. Ezt is megpróbáljuk megkeresni, és hát a megoldás kulcsát is. Ő minden esetre rendőri vezetőkkel tárgyalt ez ügyben. És hát beszélünk arról is, hogy elfogadták a magyar helyreállítási tervet Brüsszelben, így már biztos, hogy hozzájuthat Magyarország a befagyasztott 10 milliárd euróhoz, már az esetben, hogyha augusztus 31-ig képes teljesíteni a kritériumokat. Ezeket is megbeszéljük, a kritériumokat, és azt is, hogy mire fordítható ez az összeg Balázs Péter egykori külügyminiszterrel. Azt mondja Fási Ádám, hogy nagyjából 150 különféle média termékkel szemben indított pert azért, mert szóba hozták őt és családi vállalkozásaikat az NK botrány kapcsán. Hát próbáljunk itt tiszta vizet önteni a pohárba, hogy igazából mennyiben érintettek ők, milyen összegekhez jutottak hozzá, hogyan teljesítettek is. Különben is, hogy néz ki az ő oldalukról ez az NK botrány a miniszter külön keretével, meg az NK pályázati keretével együtt. Ezért jön Fási Ádám, ezzel zárjuk majd a műsort, kíváncsian várom, hogy mik az érvei. Önöket pedig várom, mert mindjárt kezdünk.
4: Maradjanak ma este is az ATV-n, az Egyenes Beszéd szünetében rövid hírekkel várom önöket. Addig is köszönöm a figyelmet, további szép estét, viszontlátásra!

0: gyakorlatban Depp is, aki elvileg sztár.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a következő epizódba, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. A mai vendégünk az operett egyik ragyogó csillaga, a sokoldalú szubrett Sandy Silvi, aki már egész fiatalon a színpad bővületébe került, de nem csak az operett és a musical műfajában, hanem prózai szerepekben is hitelesen és érzékenyen formál karaktereket, bizonyítva azok sokoldalúságát. A Budapesti Operett Színház zenés színész képző stúdiójában végzett, majd 1998 óta a társulat meghatározó művésze. Nevéhez az operett irodalom legkedveltebb szerepei fűződnek, Stázi a Csárdás királynőben, Liza a Marica grófnőben, Olga a Vígözvegyben, vagy Mi a Mosolyországában. Alakításait mindig lendület, humor és profizmus jellemzi. Művészetét számos rangos elismeréssel díjazták, többek között Bársony Rózsi emlékgyűrűvel, Honti díjjal, valamint elnyerte az Évad Operett Színésze címet is. Évtizedek óta vidámságot, örömet, eleganciát és igazi varázslatot hoz a színpadra. Szia, Silvi! Nagyon örülök, hogy itt vagy nálunk.
3: Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást. És milyen szépeket mondasz rólam?
2: Köszönöm. Nagyon nevettünk, amikor beléptél az ajtón.
3: Igen.
2: Ugyanis elmondom a hallgatóknak, akik nem láthatnak minket, hogy mind a kettünk pólóján maci van.
3: Igen.
2: És nem beszéltünk össze, és belépett Silvi az ajtón, és azt mondta, hogy ez azért van, mert mi tesók voltunk, illetve így vagyunk. Van. Mert annak idején a Mosolyországában együtt játszottuk mi szerepét.
3: Igen,
2: ugye?
3: És egy kis
2: nap te, másik
3: így,
2: nap
3: én. Így van, igen, és emlékszem a premier ajándékodra is azt írtad, hogy mi tesók vagyunk.
2: Igen.
3: És ez annyira aranyos. Na. Nagyon cuki.
2: Úgyhogy

0: Úgyhogy ennyit az összhangról. Választottál egy filmet, ez pedig nem más, mint a Golden Eye, a James Bond-tól, ugye? Hogyha valaki nem látta egy filmet, ezt a filmet, akkor röviden néhány mondatba, hogy miről is van szó ebben az epizódban. Bond egy ellopott műhold fegyver nyomába ered, a Golden Eye nevű rendszer képes elektromágneses impulzussal teljesen megbénítani egy ország technológiáját, és a furfangosság vagy a csavar az benne, hogy a saját társai állnak az ellenkező oldalon, tehát röviden kémkedés, árulás és egy globális fenyegetés megállítása tipikus Bond stílusban érdemes megnézni. A GoldenEye-ban James Bond látszólag szilárd, mégis folyamatosan új helyzetekben íródik újra. Volt-e olyan az életedben, amikor rájöttél, hogy muszáj változtatnod magadon? Mi volt ez?
1: Szerintem ez a korral magától is megjött volna, ez a fajta változás. Ugye említetted a felkonferáló szövegedben is, hogy az akkor még Fővárosi Operettszínház zenés színészképző stúdiójában indultam, hát nem mással, mint Peller Károllyal, aki azóta is a legjobb barátom, és egyébként ezt azóta is látom a fiatalokat, de most magamról mondom ezt, hogy hát én is azt gondoltam, vagy mi is azt gondoltuk így a kis csapatunk Karesszal karöltve, hogy hát miénk a világ, ide nekem az oroszlánt is, ki ha nem én.
0: Ez a fiatalok dolga, hogy így gondolják.
1: Persze, persze. És azért mondom, hogy ezek a tulajdonságok, ezek tulajdonképpen a korral együtt is tudnak változni, de azt tudom, hogy nekem erre felhívták a figyelmemet. Ja, hát nem beszélve arról, hogy nem csak az, hogy minden, amit látok, azt én jobban tudnám, hanem ha nem is tudnám jobban, de az biztos nem jó, amit látok. Mert hogy bennünk volt egy ilyen izgágasság, egy ilyen, ja, hát ez meg mi, bármiről is legyen szó, és lehet, hogy ő nem emlékszik rá, de megemlítem a nevet, hogy ki az, aki erre felhívta először a figyelmemet, Silló Pisti. Ültünk a nézőtéren, néztünk valami próbát, és puffogtam. Hát, hogy tetszik, hogy mi ez az egész, ami nem tudom. És azt mondta, hogy nem lehetne, hogy egyszer azért a pozitív dolgot is belelásd abba, amit nézel, hogy ez annyira fárasztó hallgatni is, hogy ez annyira negatív. És egyébként, hogyha most elsősorban a szakmai életemről is szól ez a beszélgetés, akkor ezt mindenképpen szeretném itt most egyszer kimondani és leszögezni, hogy ez nekem egy nagy változás volt akkor az életemben, mert egyébként én mindig meghallgatom, amikor valaki nekem valamiféle intelemmel lát el, és még akkor is, hogyha akkor nem esik jól, de erre szerintem ez egy életre vittem magammal ezt a megjegyzést tőle. És én ezen megráztam magam, hogy akkor én nem leszek ilyen. És ez viszonylag korán volt a pályám nagyon kezdetén.
0: Volt már olyan meredek döntésed, ahol érezted, hogy egy hajszál választ el egy teljesen más Sandy Sylvie-től? Ha igen, akkor mikor?
1: Nem tudom. Azért nem tudom, mert ugye ezek miféle döntések lehetnek. Tehát volt olyan, amikor azt gondoltam, hogy elegem van a hosszú szőke hajamból, és inkább lennék rövid vörös. Mondjuk ilyen változásokat eszközöltem, amikor szültem, és akkor végre nem kellett a hajat valamihez használni. Tehát ugye igen, a használati igen. Eszközeink, ugye a testünk is a színpadra, meg akartam mondjuk más színű lenni, és akkor a Keró mindig azt mondta, hogy nem, maga a szőke szubrett. És akkor én ezt így elfogadtam, és amikor szülési szabadságra mentem, akkor például rövid vörösre készített el a hajam. De egyébként olyan változás, amik ilyen belső változások, hogy hú, akkor most én veszek egy fordulatot, és nem szeretnék zenés színpadra többet felmenni, hanem inkább elmélyülnék valami mély drámában, és akkor így a másik oldalamat mutatom meg, vagy nem tudom én micsoda. Tehát egy ilyen jellegű változásokra, vagy változtatásra való hajlamot nem igazán éreztem.
0: Akkor ezek a prózák, amikben játszol, ezek jöttek maguktól, tehát nem az volt, hogy ú, én annyira szeretnék, de, hanem egyszer csak jött egy ilyen felkérés.
1: De én ezt nagyon régóta mondom, hogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretnék prózai színházzal is foglalkozni, de azt be kellett látnom a pályám során, hogy mindig akkor volt szerencsésebb az életem, hogyha mások döntötték el, és nem én mentem utána. Én bízom az alkotókban, akik velem dolgoznak, vagy dolgoznának, mert lehet, hogy én nem úgy látom magam. Sőt, ez egészen biztos.
0: De egy csomószor van az, hogy beskatujázzák az embert. Ez egy cuki szubret, csak törögni, forogni tud, meg aranyosan énekelni, ugye?
1: Sajnos igen. Sajnos
0: tehát,
1: igen.
0: Hogy nagyon sokszor esünk bele abba a csapdába, hogy nem ismernek minket igazából, és nem tudják elképzelni, hogy mást is tud.
1: Igen, erre voltak régen, nem tudom, hogy ma még vannak-e, mert én már régen sem szerettem ezeket a castingokat, vagy meghallgatásokat, vagy ne, mondjuk prózánál nem is nagyon szokott lenni, de esetleg olyat el tudtam képzelni még régen, fiatalkoromban, hogy elmegyek valami meghallgatásra, de akkor ott majd biztos, mint egy felvételi, majd kérnek valami prózát is, és akkor majd én meg tudom mutatni a másik oldalamat. De hát erről az egész, tudom, hogy felé megyünk, meg ez a trend, ez a casting. Hát én nagyon kevés ember tudok mondani, aki abban a 3 percben tudja megmutatni magát.
0: Igen.
1: Én inkább úgy látom ezt, vagy hát nem tudom, hogy látom a jövőmet, de minden esetre, hogy akit ismerek, vagy aki ismer engem, nem csak, nem, hogy én ismerem, hanem ő valaki.
0: Igen, az a fontos, hogy ő ismerjen téged.
1: Igen, és igen.
0: Te milyen vagy.
1: Igen, igen. Vagy legalábbis valamiből következtessen arra, hogy én ilyen és olyan szerepeket is el tudok játszani, azon túl, amiket már eljátszottam.
0: Egy nagy és bizonytalan világban élünk, mindenhol az adatvédelmet hangsúlyozzák, de mindig, tehát hogy kiderül, hogy mindent tudnak rólunk. Te hogy látod ezt a dolgot?
1: Ha nem én mondok magamról valamit, akkor mondd más rólam valamit, amiből aztán kiderül.
0: Egyébként rácsodálkozol, amikor az, hogy tényleg, én ezt tudom, én ilyen vagyok.
1: Volt már ilyen egyébként, nemrégiben, Kareszt már másodszor említem itt ebben a beszélgetésben, de hát, hogyha egyszer a legjobb barátom és kollégám és mindenkim, akkor azért muszáj. Voltunk közösen egy műsorban, ahol barátságról beszélgettünk, és akkor készültek ilyen előinterjúk, és akkor a Karesz, vagy mondták, szembesítettek kvázi azzal, hogy azért volt olyan eset, amikor minket szét akartak volna választani. És akkor én hallgattam, és mondom, és mi volt az? Hát azt nem mondják el, mert majd lehet, hogy az a műsorban majd kiderül, de hogy a Karesz állítólag ezt le is nyilatkozta. És igazából nem nagyon jutottunk egyről a kettőre, tehát itt is most szeretném hangsúlyozni, hogy szerintem nem volt olyan, ami törést okozott volna a mi barátságunkban, de ezt azért mondom, hogyha én nem tudok valamiről, vagy én nem nyilatkoztam le, akkor megteszi ezt más. De egyébként nagyon érdekes, mert ma már annyira fejlett a technika, és akár egy fénykép részletből, tehát egy ilyen egészen pici részletből is meg tudják mondani azt, hogy ez melyik városban, hol készült, és tehát ilyen nagyon pontos koordinátákat is tudnak mondani. A gyermekem szokott egyébként ilyenekkel szórakozni, illetve van egy haverja, akivel ilyesmi, hogy mit, tényleg van egy kép, egy szállodából fotózzák, és az utcai épületből, és nem híres épület, tehát nem az, hogy a vár látszik rajta, vagy a halászbástya, ami ilyen könnyű lenne nekem, hanem valami, nem tudom, valamilyen jelet észre kell venni, és akkor abból tudják, hogy az pontosan hol készült.
0: De ezt nem a mesterséges intelligenciával csinálják, hogy betáplálják ezt
1: nem,
0: a képet, és nem, megmondja?
1: Nem, képzeld, nem. Ők maguk? Nem, ezt ők maguk. Ők
0: semmi.
1: Maguk. Igen, és vannak ilyen, tehát van egy játék, aminek hát le fogsz írni a gyerekem, hogy nem tudom, hogy mi ez a játék, de vannak szintek, amiket lehet így lépni, és nincs köze a mesterséges intelligenciához. Úgyhogy azért mondom, hogy ha mondjuk titkolnám, hogy hol lakom, de már készült rólam fénykép a ház előtt, mert éppen valamiért csináltam egy szelfit, amikor beszálltam a kocsiba, akkor szerintem ebből ki lehet következtetni. Tehát, hogy tényleg mindent lehet tudni rólunk. Mindent. Az internet nem felejt. Nagyon hasznos egy kijelentés. Nem tudom, hogy jó ez minden szempontból, de...
0: Hát, na. Egy zárt rendszerben is érezhetjük magunkat kívülállónak. Voltál-e már ilyen helyzetben is, mikor?
1: Bizonyos szempontból könnyűnek tűnik a kérdés, de válaszolni nem annyira egyszerű rá. Zárt rendszer. A zárt rendszer mondjuk, hogyha akár gondolkodhatok egy társulatban, akkor igen. Van ez az éneklés nevű dolog, ami végig kísérte azt hiszem mindkettőnk pályáját. Hát mondom ezt neked és a kedves hallgatóknak is, hogy én mindig nagyon-nagyon szerettem énekelni. Nem olyan régen, olyan 4 évvel ezelőtt derült ki körülbelül, hogy nekem volt egy hangszalag műtétem, mert kiderült, hogy egy ciszta van a hangszalagomon, amit meg kellett műteni, de ami még ennél is sokkal érdekesebb, hogy ez nekem egy születési rendellenességem volt. A szövettani vizsgálat állapította ezt meg. Na most én nagyon sok mindenre választ kaptam, hogy tulajdonképpen hogy kísérte nekem végig az aktív pályámat ez a betegség. Ugyanis ez a ciszta, ez hol ott van, hol nem.
0: Tehát nagyon megduzzad, sok... és aztán visszahúzódik.
1: Igen, így van. És például a vérbőséget, amikor vérbőséget okoz valami, akkor mindenféle női dolgokra gondolok itt például, tehát a ciklusokra, akkor egyértelműen ott az is meg van duzzadva.
0: Igen.
1: Most remélem, hogy tehát nem akarok itt Google doktorkodni, de ezt én tényleg így elmagyarázták nekem, és megpróbáltam megérteni, muszáj is volt megértenem, mert nagyon sokszor volt olyan az életemben, hogy a premier napján kellett lemondanom előadást, mert ráadásul a fáradtság és minden egyéb is ráült teljesen a hangszalagom, és megszólalni nem tudtam. És én jártam orvosról orvosra, de megtaláltam a legjobbat, úgyhogy igazából lekopogom, nagyon jól vagyok, de éppen ezért, hogy magamat is védjem, én az, bár egyébként azóta is erre gondolok, hogy az éneklés a mi pályánkban mint eszköz van jelen. És a színházunk vezetése, és amikor azt mondom, hogy kívülállóként kezdtem el érezni magam, én akkor kezdtem el magam így érezni, amikor a színházunk mostani vezetése úgy érkezett meg a színházba, hogy ők a legfontosabb erényt, vagy erőt az éneklésnek tulajdonították. Tehát amikor azt mondták, hogy itt, hogy az nagyon-nagyon fontos, és csak a bel canto számít, és hogy én elkezdtem kirekesztve érezni magam, akkor még nem volt meg ez a műtétem, és nem tudtam, hogy hogyan tudok én ebben a közösségben, a továbbiakban létezni, hiszen én tudtam, hogy én nekem nem abban van az erősségem. És kezdtem magam nagyon kirekesztve érezni, és ugyan jártam rendszeresen énekorára, de mégsem úgy éreztem, hogy a saját közösségemből valahogy kikerülök a perifériára, mert csak az éneklés lett nagyon-nagyon fontos történet. Ez az egyik oka, amikor én elkezdtem magam. Aztán persze ehhez társultak már olyan, ugye mindig szoktuk mondani, hogy ízlésről nem lehet vitatkozni, és nem is szabad. Ezt magam is így tanultam is. De voltak olyan problémák, amikben esetleg nem értettünk egyet, és mindig kijebb kerültem ebben a történetben. És ez abszolút a saját közegem, a saját közösségem, hiszen 18 éves koromban léptem be a Budapesti Operett Színházba. És ezt úgy nehéz volt megtapasztalni, de megtanultam vele élni természetesen. Mint ahogy nagyon sok mindennel megtanulok élni, mert én nagyon pozitívan próbálom szemlélni a körülöttem levő világot, bármi is történjen benne.
0: Az jó, az csak is így szóval. A GoldenEye fegyver láthatatlanul pusztít. Szerinted mik azok a láthatatlan pusztító erők, amelyek hatnak most ránk?
1: A gonoszság az egy láthatatlan fegyver.
0: És nagyon jelen van?
1: Szerintem abszolút, abszolút. Egyébként
0: már... A szakmába is érzed?
1: Szerintem a művészek Én legalábbis, én mindig ezt tapasztaltam, hogy nagyon összetartóak. Én nem tapasztaltam olyan fajta gonoszságot a pályám során, amiről hallottam. Tehát amikor mondjuk én nem készültem erre a pályára, és most nem akarok a gyerekkoromba visszamenni, én egészen más utat képzeltem el magamnak, de amikor már közelítettem afelé, hogy én majd azért mégiscsak egy ilyen színpadi ember leszek, akkor azért voltak olyan intelmek, hogy talpon maradni, hogy az milyen nehéz, mert olyan sok minden külső erővel kell megküzdeni az embernek, és a fúrás, a gonoszság, az áskálódás. Én vagy nem vettem észre, tehát hogy én nagyon szoktam mondani, hogy a naív szakot is elvégeztem közben, hogy én ezt vagy nem vettem észre, vagy lepergett rólam. De egyébként sajnos nem csak láthatatlan erők vannak, tehát hanem ma már minden látszik, és pusztít. Azóta, mióta vannak ezek a közösségi oldalak, és mindenki név nélkül, de akár névvel is mondhat bármit, és bánt vele értelmetlenül, tényleg értelmetlenül, hogy az ember, én nagyon megértem azokat az embereket, akik azt mondják, hogy most egy ideig itt ne keressetek ezen a felületen, telefonszámomat tudjátok, akit még érdekel, de egy kicsit szeretnék lenyugodni. Én még nem jutottam el idáig, de úgy érzem én is, hogy közel vagyok hozzá, mert engem sokszor, hát én a legkevesebbet foglalkozom egyébként magammal, engem az bánta, hogy egymást bántják. És az rám az ugyanúgy hat. Egyszerűen így azt érzem, hogy így tolul bennem a szorongás. Nem félelem, nem, ez egyértelműen a szorongás, ahogy emberek bátran.
0: És mit gondolsz, miért csinálják ezt?
1: Mert nincs következménye azért, mert megtehetik, mert úgy érzik, hogy ők könnyebbek attól, hogy kimondják. Hogy nekik, ez ilyen önző dolog, hogy ha nincs igazam, nem néztem utána, de mondom a magamét, és nekem könnyebb. Ugye ezzel szoktak védekezni emberek, hogy értsd meg, nekem könnye, nem viszem magammal, nekem ez rosszul, vagy nem, én úgy látom, akkor én kimondom. És akkor az, akinek viszont okoz ezzel valamit,
0: az viszi tovább, az, tehát tulajdonképpen átadja a hátizsákot.
1: Igen, de ez itt körülöttünk van, ez nem körülöttünk nincs, de hogy ez érezhető a képernyőről. Tehát azért mondom, hogy nem csak láthatatlan erő van, hanem ezek látszódnak is, sajnos.
0: A filmben a túlélés gyakran gyors alkalmazkodást jelent. Volt olyan pont az életedben, ahol változás nem választás volt, hanem kényszer.
1: Igen. Bár ez egy olyan változás volt, amiben én szintén a pozitív, tehát én megpróbáltam, ez is színház. Én ebben is megpróbáltam a jó dolgokat megkeresni, és próbáltam a kollégáimat ösztönözni, hogy egyrészt adjunk időt, várjunk. Ez egy igazgatóválasztás után történt, ahol viszonylag, hát úgy éreztük, hogy ránk kényszerítették a vezetést. És akkor nagyon elkeseredett volt a társulat, én magam is, mert elindultunk valamilyen úton. Nekem egyébként ez az időszak, ez pont a szerepkörváltásomba is beleeshetett volna. Az, hogy miért nem eshetett, arra lehet, hogy majd később még mondok erről majd egy mondatot. De hogy ennek ellenére én voltam az egyik ember a társulatból, aki azt mondtam, hogy hagyjunk nekik időt arra, hogy bízzunk benne, mert így nem is lehet, nekik sem lehet úgy elkezdeni egy munkát, hogy mindenki hátat fordít. Uh-huh. És én tényleg kinyitottam minden érzékszervemet, és én nagyon-nagyon vártam, de ez abszolút inkább kényszer volt, mint egy szabad választás, vagy hogy mondjam, szóval ez kényszerből kerültünk ebbe a helyzetbe.
0: És aztán hogy sült el a dolog? Bebizonyították, amit tudnak, vagy nem sikerült számotokra?
1: Van, aki számára sikerült. Nekem nem jó irányt vett a szakmai életem. Aha. Nekem nagyon nem.
0: Tehát nem történt meg akkor ez a szerepkörváltás sem, vagy nem adtak hozzá eszközöket, lehetőséget, hogy megtörténjen?
1: Én kezdettől fogva mondtam azt, hogy nagyon, nagyon kellemes beszélgetéssel indult ez a kapcsolat. Ők nagyon szerették az én addigi
0: tevékenységemet.
1: Igen, és pont azért, mert abszolút becsben gondolták továbbra is tartani. Én azt hittem, hogy beleszól, mert hogy azt mondták, hogy én mondhatom azt, hogy mi az, amit még igen, vagy már nem, vagy én mifelé indulnék, mi lehet az irány. Ugye ettől, ezt már az előző kérdésnél is mondtam, hogy ettől mindig meg is ijedek, mert hát én nem tudom, de nem tudom, mondjátok meg, hogy mi legyen.
0: De te mit mondtál, hogy mifelé szeretnél indulni?
1: Mondtam szerepeket, amiket már nem szeretnék eljátszani, mert kinőttem belőle, már nem korszakos.
0: Igen.
1: Mert nekem nagyon markáns véleményem van arról, hogy hogyan játszunk operettet, vagy a eleve a zenés műfajról nagyon markáns véleményem van, hogy tartsuk meg a fiatalságot. Természetesen a technikai tudás az egy nagyon fontos történet, és ugye nagyon sokszor, akik van olyan helyzet, amikor valaki akkor éri el a technikai tudását, amikor éppen kiöregszik már a szerepköréből. Hát ez egyébként még akár magamra vonatkoztatva is igaz, hiszen nekem nem voltak gyerekkoromból olyan erős alapjaim. Na mindegy, de most nem is erről akarok beszélni. És hát bólogattak, hogy az így rendben van, meg igazam is van, de hát például ezt a három szerepet, ezt kaptam, amire azt mondtam, hogy nem kérem. És aztán utána viszont történt egy olyan konfliktus, egy belső konfliktus, ami után viszont nem is rúghattam már labdába. De hát játszom még néhány előadást a színházban, de nem, nagyon régóta nem kaptam új feladatot, ami hát annak is nagyon, szerintem nem érdemeltem ezt, de hát nyilván a magam védő ügyvédje vagyok, szóval igen.
0: Mm-hmm. És akkor a következő kérdés az nagyon jól illeszkedik ehhez, mert ugye visszatérve a Bondra, a történetben a bizalom törékeny és könnyen elveszik. Te könnyebben megbízol az emberekben, vagy inkább óvatos vagy? Vagy már óvatos lettél?
1: Még mindig nem vagyok az.
0: Nem?
1: Nem, még mindig nem vagyok az, és én alapvetően nagyon-nagyon hamar bízom az emberekben, tehát hogyha én nem az a fajta kis kóbor kiskutya vagyok, akit nem lehet befogni, hanem én egy jó szótól, egy olyan kritikától, amiből tanulni tudok, én kapaszkodom inkább a szakemberekbe, azokba az emberekbe, akiknek a tudásában megbízom, tehát a szakemberekbe. Meg ahogy az előbb is mondtam, tehát én akkor is képes vagyok bizalmat adni, hogyha van némi sejtésem, hogy talán ez nem lesz elég, de akkor is adjuk. Én bizalmat mindig adok, és az lassan egyébként erről le kéne szoknom. Tehát egy kicsit többet kellene hallgatnom a belsőmre, bár mind a kettő onnan jön, szóval igazából nem tudom. Lehet, hogy most kellene irányt változtatnom, és most kellene valahogy nagyon bekeményítenem, de hát ez már nem én lennék.
0: Hát ez a baj. A filmben a kockázatvállalás elkerülhetetlen. Mennyire szeretsz kockáztatni, illetve mennyire vagy biztonsági játékos?
1: Mind a kettő igaz lehet rám. Kockáztatni akkor mernék, hogyha olyan emberek rángatnának bele abba, hogy kockáztass, akiben bízom.
0: Hát ez jó.
1: Tehát ez ugyanúgy a biztonsági kör. Azt hiszem, hogy ez inkább az. Hát, hogyha magamra lenne, hát nem tudom. Nem tudom, hogyha most azt mondanánk, hogy jó, nem, ez egy hülyeség egyébként, de mégis mondok egy ilyen példát, hogy holnap jön a Metallica egy koncertet adni, és az énekesük lemondta, be tudsz-e ugrani, na, de ilyen fajta kockázat. Ja, egyébként akkor most jut eszembe, hogy hát közelebbi példát is hozhatnék. Soha nem voltam beugró típus. Tehát az számomra egy kockázat. Lehet, hogy van, amiben mernék. Lehet, hogy még ez a nagy kérdés nem jött el az életemben, úgyhogy erre majd lehet, hogy visszatérünk, jó? Hogyha mindenképpen jelentkezni fogok nálad, hogy majd azt mondom, Andi, bevállaltam, ez egy óriási kockázat, de igen, de mondjuk, hogyha ilyen pénzügyekre gondolok, vagy ilyesmi, akkor sem, tehát így nem mernék tőzsdézni, vagy ilyesmi.
0: Tehát akkor inkább biztonsági játék.
1: Igen, mondjuk kaparós sorsjegyet már vettem. Tényleg,
0: 2000 forintot bekockáztattál,
1: igen,
0: mi?
1: Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Én jobban szeretem, hogyha a biztonságban körülöttem, azt hiszem.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Naponta vannak számon kérve, egyesek szerint megalázva a fideszes képviselők, akik ott ülnek, mondván, hogy hát ezt tettétek velünk 16 éven keresztül. Hát most neztek.
2: Szomorú. Nem kellene tanítani ezt a 3 millió embert arra, hogy minden számonkérésben, szemrehányásban ott a bosszúnak a párája. Vágó Pistának mondtam egyszer, nálad volt a Gyurcsány, és halálosan magyarázott, és akkor mondtam a Vágónak, mondd meg a Gyurcsánynak, de ti nem a Rónai Egonnal van baja. Miért őt fenyegeti?
1: Mindenki, aki pénzt kapott, függetlenül attól, hogy mire kapta, miért kapta, most mindenki olyan, mint a fekete lenne a feneke.
2: Akit látok, azok elfogadták.
1: Nem lett volna szabad?
2: Hát persze, hogy nem.
1: Hát ha kapsz 5 milliót, lehet, hogy jobb lesz a dal.
2: Nem lesz jobb a dal, nem, csak jobban hánynak tőlem.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket a konkrétan Rónai Egonnal adásában egy színész, rendező, író vendéget fogadunk itt, Verebes István személyében. Szervusz István, örülök, hogy itt vagy. Vágod a grimaszt az íróra, de hát most jelent meg az új könyved.
2: Igen, de mindig mondom, hogy nekem az író a Thomas Mann. Én inkább egy ilyen grafomán szerző vagyok.
1: Mondjuk így?
2: Igen. Nagyon nagy a nyomtatott szó iránti szakrális tiszteletem.
1: Tehát, de akkor nehezen is ír?
2: Nincs végső forma, hogy ezt nem akarom mondani. Ez természetes, de nagyon, nagyon élvezetes számomra. Tehát a magyar nyelv az elkábít minden alkalommal.
1: És milyen szöszölős szerző vagy? Tehát van egy jó szavam, és akkor kihúzom az előzőt, és jön a következő?
2: Most leleplezem magam. Ha írok egy szöveget, mint most tegnap is, a mesterséges intelligenciával olyan jóban vagyok, annyira ismeri visszamenőleg az ízlésem és érdeklődésem, hogy tulajdonképpen mint szerkesztő nagyon tudok hagyatkozni rá, halálosan élvezem ezt a kapcsolatot, ami nem jelenti azt, hogy nem kell odaadni majd egy szerkesztőnek, de azt, hogy miféle szinonímákat tud ajánlani, az lenyűgöz.
1: De te írod még, nem az AI.
2: Persze, a technikus...
1: Mert van, aki már fordítva csinálja, megíratja, és akkor átír.
2: Nem. Engem csak inspirál. Fantasztikus. Én meséltem a taxisofőrnek, hogy jöttem, hogy azt nem értem, hogy van, hogy egy ekkora szöveget fölteszek, odaírom, hogy ezt nézd át, 2, 3, 4, biff! És már elemzi, és elolvasni nem lehet annyi idő alatt. Nem átgondolni. És a javaslatai azok ahhoz képest kritikusak, hogy megismerte már az eddig írottakat, ez túl van beszélve, ez nem egy mondat, hanem négy. Fantasztikus. Valami olyat tud visszamenőleg más anyagokból, ami engem...
1: De egyébként az az ijesztő ebben, igen, hogy ő megtanul minket. Tehát, hogyha rendszeresen használod, akkor már vissza is utal, hogy a múltkor azt kérdezted, most is arra vagy kíváncsi?
2: Tehát, igen.
1: Számon tartja, hogy
2: most
1: mi van a
2: fejedben. Most már csak attól félek, hogy annyi mindent tud rólam, hogy nehogy följelentse.
1: Hát ebben az országban ilyen nem szokásos.
2: Én már gépekben sem bízom annyira.
1: Na jól van. Hogy érzed magad így mostanában? Egy kicsit menjünk a közélet felé is.
2: Mindenki mondja, főleg a feleségem, hogy én mindenben rosszat látom. És én mindig mondom, hogy hát ez volt a foglalkozásom 55 évig, amikor rendeztem, hogy a rosszat lássam, és én mondjam, hogy szerintem mi lenne jó. Ezáltal...
1: De te csalsz, mert neked dicsérned is kellett. Nem hát, csak a rosszat volt, kellett ha látod, hanem azt is kellett mondani, nagyon jó.
2: Igen, igen, igen. És meg kell mondanom, hogy most, amit mondjuk írok a magyar hangba, abban például a legutóbb írásom arról szólt, hogy én elismerem, mindazt elismerem, azt a teljesítményt és azt a, azokat a képességeket, amelyek egymásra épültek ez alatt a elmúlt 2,5 év alatt, amit a Magyar Péter produkált. De apám mindig azt mondta, ha kérdeztem, hogy papa, szerinted ki a legjobb magyar színész? Szeretném, mondta Básti Lajos. Aztán azt mondta, hogy igen, az de, és a de után mindig volt valami 1, 3, 9 észrevétele. És én is így vagyok, és most azt írtam meg, hogy igaz, ő a legpártolhatóbb politikus ebben a pillanatban, a leghatásosabb debattőr, de mindennel egyetértek, ami érdemi. Számon kérés személyesen is az ellenzékkel, intézkedéseiben is. Nem ízlésem szerint való, hogy ő is és egyesek a környezetében ennyire élvezik a győzelmüket. Nekem ez nem tetszik.
1: Egy ekkora siker után hol van annak az időbeni határa, ameddig ennek lehet örülni?
2: Ezt én nem tudom, de hogyha nincs, akkor az nagy baj. De már itt volna szerintem. Szóval már győztek, már agyon vannak verve azok, akik megérdemelték. De most nem kellene már ennyire ismételve, nem azt mondom, hogy mást mondjon. Azt mondom, hogy egy picit, hát nem tudok jobb szót, nem nagy vonalúban, de legalább kis vonalúban.
1: Van ennek már itt az ideje? Nem olyan ez egy kicsikét, mint... Na maradjunk akkor a műföldnél. Van egy nagy musical sláger, és azt el kell énekelni egyszer az első felvonásban is, hogy örüljön a nép, el kell énekelni a második felvonásban is, meg a ráadásban is. Tehát, hogy ezt akarja a nép. Tehát akkor kapja meg újra, meg újra, meg újra.
2: Az is triviális egy kicsit. Lehet, hogy ez, és azt gondolom, hogy egy Tisza hívő azt mondja, hogy még azt is. És én azt mondom, hogy igen, igen, és egyre inkább egyébként az illető érdekében mondom. Tehát az ő népszerűségének tartósítása érdekében mondom ezt. Az én ellentmondásaim, amelyek most már elég régiek, azok esküszöm az iróniámmal együtt, hogy mind valamifajta segítségnek szánt volt. A szocializmusban is, később is próbáltam jelezni, hogy miből lesz baj, és nem azért lett néha igazam, mert én baromian okos vagyok, hanem mert a szakmám hatáselemzés volt. Tehát volt mit kitanulni, hogyha itt az következik, akkor annak mi lesz lenne a hatása. Tehát... Egyszer megírtam, a Vágó Pistának mondtam, egyszer nálad volt a Gyurcsány, és halálosan magyarázott, és akkor mondtam a Vágónak, mondd meg a Gyurcsánynak, neki nem a Rónai Egonnal van baja, miért őt fenyegeti? És ilyen apró effektusokból talán észrevétlen, hogy egyszer csak a néplélek, hát ha ugyan a népléleket megfelelő módon becsüljük, azt fogja mondani, hogy nem, már most már...
1: Hagyjuk már.
2: Igen. Nézem ezt a Gulyás Gergely nevű fiatalembert, aki amúgy azon kívül, amiket beszélt, annak idején egy rokonszenves valaki. De ott ül a jobbernak, a legjobb barátja volt.
1: Néha most is az az ember érzés, hogy ez a barátság, ez most is tart. Persze.
2: Ez egy szörnyű, ez egy
1: nagyon dráma. Fura helyzet.
2: Szörnyű dráma az, hogy ez egy ilyen személyes történet. Elvált feleséggel, baráttal, csak a személyeskedés. Ennek nincs helye a parlamentben.
1: Közben pedig nem azért, hogy vitatkozzak veled, de van mondjuk 3 millió ember, aki ezt az egész történetet láthatóan, mert hogy ezt ígérte Magyar Péter, ezt az elszámolást és az elszámoltatást és a majd én megmondom életérzést, boldogan tapsol jelen pillanatban annak, hogy naponta vannak számon kérve, egyesek szerint megalázva a fideszes képviselők, akik ott ülnek, mondván, hogy hát ezt tettétek velünk 16 éven keresztül. Hát most neztek.
2: Szomorú. Meg kellene tanítani ezt a 3 millió embert arra, hogy minden számon kérésben, szemrehányásban ott a bosszúnak a párája. Nincs igazán emberséges vagy antropomorf bosszú.
1: De akkor most nem kellene fejükre olvasni, hogy mit tette?
2: De igen. Csak nem ebben a stílusban. Uh-huh. A frakció vezetőnő a Tiszában, annak van érzéke a finomságokhoz. Mondok egy másik példát. Ott ül Juhász Hajnalka, úgy igen. Hívják? Finom, nagyon vonzó nő, igaz? Most eltekintve attól, hogy nem durváskodik, csak védi a mundér becsületét. Hát én is egy nő. Most arra rápakolni mondatokat. Van egy tehetségtelen színésznő, vagy egy olyan színésznő, akinek nem tetszik a játéka. Hát az mégiscsak egy nő. Hát annak az nem alázhatom meg a mi voltában. Rossz a szereposztásnak.
1: Valószínűleg az is szerepet játszik ebben, hogy az összes főszerepet egyelőre, bármi is a darab aznap, mindent Magyar Péter játszik.
2: És miért?
1: Valószínűleg ezzel akar súlyt adni mindennek, amit jelen pillanatban a magyar kormány képvisel.
2: Én szerintem meg ez a szereplés az érdemi eredményeket hatástalanítja.
1: Meglátjuk. Hát ez egy hosszú 4 évre szabott játék. Ennek gyakorlatilag az előjátékánál tartunk, az előszó ez még csupán. És valószínűleg végig így nem is lehet játszani.
2: Hadd mondjak el, amikor kértek, hogy pályázzak igazgatóként Nyíregyházára, akkor én leadtam ugyancsak egy programot. Nagyon előnyös volt a helyzetem, mert feltételeim lehettek. De amikor a székbe kerültem, akkor irgalmatlanul kellett ügyelnem, hogy visszafogjam magam, és rögtön az elején elmondtam, hogy fogok tévedni. Biztos, hiszen 130 ember gazdája soha nem voltam, és 130 féle érdeket nem egyeztettem. De azt kértem, hogy figyelmeztessenek, nem esett jól. Tehát akkor a büfével mentem, és elhallgattak egy asztalnak, oda mentem, hogy rendben van, de hát én nem mondjátok el, hogy mi a baj, én soha nem fogom megtudni. És akkor voltak egyesek, nem mindenki, mert voltak 20 évvel volt idősebb nálam, és akkor sem volt hajlandó előttem kimenni az ajtót, mert ez egy
1: mégis csak igazgató úr.
2: Igen. De volt egy-kettő olyan ember, többek között a feleségem, aki akkor még csak beosztottam volt, aki bizony elmondta, hogy ez most itt nem jó. Most mindent te tudsz. Minden. Első fél évben mindenbe belepafáztam. Hát és akkor rájöttem, hogy a belépek valahova, akkor megdermednek
1: az
2: ember.
1: De az első fél évben nem pofázol bele mindenbe, akkor nem tudod a saját arcodra alakítani, vagy nem tudod a saját magad ízlése szerint de alakítani
2: nem,
1: a
2: színházat. De nem.
1: Most nem ez történik a kormányzással?
2: Az a helyzet, hogyha a saját arcára alakítja, az nem lesz jó. Mondok egy egyszerű példát, szakmai. Azt írtam le, hogy ha Montag Imre élne, akkor azt mondaná a Magyar Péternek, ne tessék ilyen nagyon artikulálni, ne tessék a levegőt ide nagyon begyűjteni, és annyira recsegő módon mondani, mert az ellenszenves. Ez nem lehet más a parlament padsoraiban sem, mint a színpadon. Én szerintem. Én nagyon egyszerű dologról van szó.
1: Világos.
2: Ha ez az arc marad, ez a rendkívül nagyon élvezett elán, lendület, akkor ebben bele fog fáradni a néző, a közönség. És ezt azért mondom itt el, nem mint hogy azt hinném, hogy az én mondatom, hát ha valaki oda megy és azt mondja, valamit kéne így csinálni. Az Orbán Viktor megtanulta. Egy hadarók, hebrencs közszereplőből
1: lett. Volt rá 35 éve?
2: Nem.
1: De lehet, hogy 5.
2: Első 3-4 évben foglalkoztak vele.
1: Na de most ez meg 2 hónap. Nem védem, felvetem. Ez még csak 2 hónap. Vagy 2 év. Egyébként, ha megnézed, hogy mennyit változott Magyar Péter az első nyilatkozatok, interjúk óta, akkor látnod kell, hogy változott.
2: Tényleg változott, de akkor mondok egy apró dolgot, ugyanúgy gombolja be a szakóját, amikor megy, mint az Orbán Viktor. Én, mint színházrendező, azt mondanám, hogy miniszterelnök úr, valahogy nem valami más csináljon. Emlékeztet valamire, amit ez még nincs, meg a zakórángatás, ez még nincs.
1: Na jó, oké. Egyébként pedig, hogyha a Magyar Péteri karaktert félrerakod, akkor azok, amik történnek, azok jó érzéssel töltenek el, például a saját szakterületed a kultúra világában?
2: Azt még nem tudom, de egyet tudok. Rettentően sajnálom, hogy az elmúlt 50 évben, amiben én működtem, ezzel nem találkoztam még. Azért sajnálom, mert most már késő. Tehát vagy lecsúsztam erről a jövőről, vagy a jövő kicsúszott alólam, de nagyon örülök, hogy akik most újra kezdenek, vagy kezdenek, azoknak ígér ez az egész egy normálisabb, emberségesebb részvétel, empatikus érzékkel bíró közeget, ezt az országot jobb hangulatúvá és igazságosabbá lehet remélni. Tehát ebből a szempontból persze a gyerekeimnek, az unokáimnak ezt én nagyon ajánlom.
1: Mi az, ami nem volt meg neked az elmúlt 50 évben, abból, amit most érzékelsz? Hogy legyünk egy kicsit konkrétabbak.
2: 55 évig, most nem sorolom fel, hogy mit csináltam.
1: Hála Istennek sokat.
2: Legtöbbet sokat. Magam se értem, hogy fér bele az időmbe. Tehát. Jó. Az utolsó... Mennyi? Hát több mint, kb. 30 évben. Tehát amikor a Nyíregyháza után még voltak működésbeli egyezkedéseim, de már a végén azért hagytam, abban ma is csinálhatnám, mert még egyben vagyok. Bárhova mentem, mindig volt valami olyan, amitől megkeseredett a nyálas számban. Már iparszerűen kellett működnöm a pénzért, és nem volt öröm benne. Az egész torz. Tehát külön-külön is nagyon sok helyen voltam, egyébként többnyire fideszes igazgatók alatt, és engem nem bántottak, hozzáteszem. Engem egyáltalán nem bántottak. az párhuzamos volt az én visszavonulásommal a foglalkoztatottságom, de bár az nem lehetett javasolni, amit 40 éve mondtam, azt nem lehetett 30 év után se a saját szakmámban elfogadtatni, mert azt mondják, hogy ja, ez mindig csak pofázik. És olyan dolgokat mondok, amik evidenciák, tehát csak egy egész apró dolog. 60-70 ezeres városokban működnek társulatok, egymilliárdos költségvetéssel úgy, hogy egy darabot 17-szer játszanak el. Hát ilyen gazdag ország nincs. Tudom, hogyha ezt az egészet átszerveznék regionálisra, ad nem mondjam, hogy, akkor itt nagyon sok ember utcára kerülne, vagy meg kellene kapaszkodnia, mint ahogy most is meg kell kapaszkodnia, mert most se tudja, hogy a következő évadba szerződhetik, de mindegy. Bátortalan ez a szakma, és attól félek, hogy most is bátortalan lesz.
1: Pedig ez egy lehetőség lenne?
2: Egy értékrend lenne. Na. Hogy a tehetség a tehetséggel dolgozzon, a közepes a közepessel, hogy a piac megmondja. Mondj egyet, ezt annyiszor elmondom, mondj egyetlen épületet a világban, ahol 5 amerikai musical, meg 7 van. Egynél több sehol.
1: Most a Madácsról beszélsz például.
2: A Madácsról, az operettről, akár a Vix Színházról, akár a József Attila Színház. Hát nem bír ennyit ki az infrastruktúra.
1: Ha viszont nem játszanak ennyit és ennyi félét, akkor nem lesz néző. Mert hogy ugyanazok a nézők bolyonganak a színházak között.
2: Az Operaház Fantomját azt ugyanazok a nézők nézik meg, nem, ahogy az igazgató mondta, hogy akkor az én teóriám szerint nem látná mindenki az Operaház Fantomját, mire én azt mondtam, hogy nem is kell, hogy lássa. A kultúrapolitika azt jelenti, Londonban sem, ott is él 10 millió ember, abban 8 millió nem látta. Mert nem tudja megfizetni. Vagy nem akarja. A kultúrapolitika nem Neil Simon kell támogatni, mert az éljen meg a körúton. Abból a pénzből. Nem ismerik azt, hogy mi az a koncesszió, ahogy működött régen minden színház, ahol az igazgatónak kockázata volt. Az egész logisztikáját egy színháznak fedezte az állam, de az a produkció, aki abban részt vett, az igazgató és a színészeknek a minőségén volt. Megvették, Dajka Margit elmondta, hogy neki 4 zsője volt a estig Ázsia. Ha nem jött ki arány, csak 3 akkor, vagy 2, ehhez képest 2 év után azt mondta, hogy 5 bundája volt. Mert amire szerette a közönség, Miskolcról beszélek. Tehát ha ezt az egészet az elmúlt 70 évben, ami egy szovjet struktúra, valaki nem nyálazza át, hogy miért van Európa egyik legjobb színháza, Katona József Színház, minden nap viszi hozzá a díszletet, az Operaház is. Hogy mibe kerül, és mit kéne csinálni ahhoz, hogy észszerűbb legyen. Hogy egy volt kabaré színházban ne egy művészszínház működjön, mert nem bírja anyagilag. Egy kabaré színházban letette 2 asztalt, itt meg jön a díszlettervező, és megálmodik. Szóval 1001 ilyen van. 1001. Az, hogy egyszer-kétszer játszanak egy produkciót. Mi Nyíregyházán úgy csináltuk, hogy nem én, egy kiváló társigazgató, hogy bokorban. Nem kellett megmozdítani a díszletet egy hétig, akkor megint... Szóval mondok egy példát. Imádom. 2 hónapja voltam igazgató, jött a János a társigazgató, azt mondja, vegyünk egy gattert. Mondom, okvetem, akartam mondani, amikor jöttem, csak nem tudom, mi az a gatter. Röntgvágógép. Kinn a műhelyben csinálják a díszletet, de nagyon sok a szabadítójuk. Van egy lerobbant gatter Szolnokon, 800 000 ér árulja. János. Elment Szolnokra, csak annyit tudott, hogy van valahol egy gatár, megvette 300-ért. És onnantól kezdve mi vágtuk a legnagyobb röngfát Szabolcs megyében, ezért a mi díszletünk egy vasba nem került soha.
1: És megtanultad, mi a gatter?
2: Hát arról nem
1: beszélünk. Utolsó sorban. Jó, csak
2: nem ez egy
1: amit mondasz, az közben meg olyan strukturális alapokat rengetne meg, amit a színházi életben nagyon sokan jusként és kötelező elemként élnek meg. Tehát ez nekem jár, mert én vagyok a. De minden város is úgy éli meg, hogy neki jár egy színház, mert milyen város az, amelyiknek nincsen színháza.
2: Maradhatna, egy 12 fős társulat eljátsza 17-szer, és aztán tovább megy egy másik, és ugyan egy másik. Akartam Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, egy produkcióval kevesebbet csináljunk, kettőt megveszünk. Nem, nálunk 27.
1: Ez miért nem ment?
2: Hát mert nem volt az a szegény jutottság, meg a lengyel, hát nem képzelhet, hogy az én váromba beengedek egy másik produkciót.

0: senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: A békéltető tárgyalással vette kezdetét az a peres eljárás, amiben semmilyen Zsolt rágalmazás miatt feljelentette többek között Tordai Bencét, Szabó Tímeát és Arató Gergelyt is. Semmilyen Zsolt szerint ugyanis a korábbi országgyűlési képviselők azt sugalmazták, hogy ő lenne Zsolti bácsi. Vendégünk Arató Gergely ügyvédje, Komlódi Gábor.
2: Na hát akkor a feszítő kérdéssel kezdem, jó estét kívánok. Jó estét. Mi szerint is kicsoda Zsolti bácsi?
3: Hát ez remélem, hogy ennek az eljárásnak a végén valóban ki fog derülni.
2: Mitől derül ez itt ki, ha máshogy nem?
3: Én nagyon érdekes bizonyítási indítványokat tettek kollégák, ugye ahogy a bevezetőben elhangzott, én Arató Gergelyt képviselem, aki bizonyos szempontból ennek az egésznek a nulladik pontja, hiszen ő tette fel azt a kérdést a parlamentben, hogy akkor tudjuk már meg, hogy ki az a Zsolti bácsi, de az ő pont emiatt nincs nagyon széles mozgástér a bizonyítási indítványok terén, szerintem könnyen védhető is az ő helyzete, de a kollégák előálltak olyan bizonyítási indítványokkal, hogy egyéb büntető eljárásokból tanukat, sértetteket, vagy egyébként akár például Juhász Péter Pált is idézze be a bíróság egy személyes meghallgatásra, úgyhogy érdekes fejlemények elé nézünk, az egész biztos.
2: 9-en voltak Szabó Tibor, a Tordai Bence, Arató Gergely, az ön védence, Kis László, az óbudai polgármester, Somogyi András humorista, Juszt László és Kánc Csaba.
3: Nem, ő nem volt.
2: És hát ő nem volt.
3: De nem volt, nem Kánc Csaba nem is gyanúsított, illetve vádlott, bocsánat.
2: Vádlott, igen.
3: Nem.
2: Mert
3: az eljárásban egy posztja valóban, igen. De ő maga nem vádlott.
2: Na, ez például fontos tisztázni. És valaki bocsánatot kért.
3: Ez így igaz.
2: Ki volt ő?
3: Hát ezt én nem szeretném itt most elmondani.
2: Ez titkos?
3: Nem, hát nem lehet beszélni arról, ő nem hatalmazott engem föl. Arató Gergely felhatalmazott arra, hogy elmondhassam azt, ami ő vele kapcsolatos, de az, ami ott elhangzott, érdemes végig kérdezni, előbb-utóbb ki fog derülni, hogy ki volt az.
2: Most egyenként kérdezem meg.
3: Hát ha nem is itt most, és nem a szerkesztő úr, de biztos, hogy lesz, aki meg fogja kérdezni. Igen, ez az eljárási szakasz az, ahol van lehetőség arra, hogy csak feljelentettek a személyek, van lehetőség arra, hogy megbékéljenek egymással, ami egyébként egy elég ilyen furcsa faramúci helyzet, ennyit azért elmondhatok, hogy ez a ekkor még ugye nem vádlott, hiszen bocsánatot kért, a feljelentett személy bocsánatot kért, és nem úgy, hogy a klasszikus vízből, hogy a konnorma is már bocsánatot kérek, hanem tényleg érdemben bocsánatot kért, és a jelenlévő, illetve pontosabban a jelen nem lévő Semmilyen Zsolt helyett jelenlévő jogi képviselő elfogadta ezt a bocsánatkérést, úgyhogy lényegében két, egy fél részben indiferens személy és egy másik személy között jött létre ez a...
2: Az nem furcsa, hogy maga Semmilyen Zsolt nem volt ott? Egy olyan ügyben, ami

0: Hát egy személyes történet.
1: Szerintem ez egy jogalkotói hiba, ez az én álláspontom, de törvény adta lehetőségevel élt a Semjén Zsolt, mint feljelentő. Ennek van törvény feltétele egyik, hogy előrejelzi azt, hogy az egész eljárásban nem akar részt venni, és képviselőt egy jogi képviselő, akkor nem kell, hogy megjelenjen, de pontosan az ügye személyes jellegé okán szerintem ez egy hiba, amit később talán érdemes orvosolni.
0: Ez több mint két órán keresztül tartott. Igen. Ez a meghallgatás. Mit lehet azon meghallgatni két órán keresztül, hogy bocsánatot kér vagy nem? Mert hogy ez egy békítő tárgyalás volt, tehát itt sokkal több minden nem történt.
1: Hát személyem is egy kicsit elhúztam az időt, tehát ezt muszáj elmondanom. Nekem voltak itt már észrevételeim is, mert az én abszolút szírklasszírált jogi álláspontom az, hogy a három országgyűlési képviselővel szemben ezt a büntetőjárást nem lehetne lefolytatni, tekintettel arra, hogy a vádemelés időpontjában nekik mentelmi joguk volt, és ez ilyen, és nem lett kikérve, tehát nem lett felfüggesztve a mentelmi joguk, ezért velük szemben. Nem
0: arra nem válaszolsz, hogy már nincs.
1: Nem. Hát ez kétféle. Tehát a mentem jog, nem akarom eljogászkodni, egész úton azt mondogattam magamnak, hogy minden kevesebbet a jogról. De maga a mentem jog az kétféle. Az egyik az az, hogy csak akkor lehet a tetten éri különben ki kell kérni. A másik pedig az egy sokkal erősebb, ami szerintem ebben az ügyben relevanciával bír, hogy ha amit ő országgyűlési képviselőként, akár Arató Gergely, akár a másik képviselő elmondott, véleményként vagy tényként, azért őt később sem lehet számon kérni. Egyébként nyilván van egy-két dolog, ami ez alól kivétel, de a rágalmazás az nem ilyen, de ennél sokkal cifrább a történet, ugyanis Semjén Zsolt, ugye szeptember talán 22-én hangzik el a parlamentben ez a mondat, ugye én úgy fogalmaztam a bíróságon, hogy már hal, mert az vádirat azt tartalmazza, hogy ők így együtt, mintha egy ilyen, nem tudom, ilyen kalákában lettek volna, ezek 9-en tényállításaikkal megsértették Semjén Zsoltnak a jó hírnevét, vagy személyiségi jogait. Én úgy fogalmaztam, hogy ott már hallottam, hogy van, aki azt gondolja, hogy újságírók kérdésekkel provokálhatnak, de ott még nem hallottam, hogy egy kérdéssel lehet tényt állítani. Tehát az, hogy ki az a Zsolti bácsi, ez nem tudom, milyen tényállítás volt, és ez hogy sértette bárkinek is a személyiség jogát. Tehát megtette 22-ét követően a feljelentését egyébként két részletben, amit a legfőbb ügyészséghez címezett, amennyire én tudom, kérve azt, hogy az ügyészség vegye át a vád képviseletét. Ez azért érdekes, mert ezekben a magánindítvány induló ügyekben, a magánvádas eljárásokban, ugye a magán, azért kell, hogy ott legyen főszabály szerint egyébként az eljárásban, ő teszi meg ugye a joghatályos magánindítványt, ami lényegében olyan, mint egy feljelentés, csak máshogy hívjuk, és utána pedig ő is képviseli a vádat, vagy a jogi képviselője, tehát ő a vádló. Igen ám, de van olyan lehetőség, amikor úgy érzi az ügyészség, hogy a két szereplő, most legyen csak kettőnek 9-1, a két szereplő közötti magánvita az olyan jellegű, ami nem csak hogy közérdeklődésre számot tart, hanem eléri azt a szintet, ami mondjuk a közügyek szintjén értékelhető. Ilyen esetben az ügyészség magához vonja ezt az ügyet, és maga terjeszt be vádat. Itt van nekem vitám a rendőrséggel, az, ahogy szokott, itt van nekem vitám a bírósággal, mert április 17-én nyújtotta be a vádat az ügyészség. Ő maga, tehát átvette Semjén Zsolttól a vádat, benyújtotta, abban április 17-én a három országgyűlési képviselőnek független attól, hogy a laikus szemlő azt gondolna, hogy 12-én meg volt a választás, akkor már nekik nem volt mentelmi joguk, de igen, mert az ő mentelmi joguk az új országgyűlésnek az alakuló, így van. Tehát volt nekik. Ezt egyébként a sértett jogi képviselő is elismert, hogy ez egy nagyon súlyos eljárási hiba volt, hogy nem kérte ki a három országgyűlési képviselőnek a mentelmi jogát.
0: Na de akkor?
1: Erre a bíróságnak az volt a válasz, hogy igen, de május X-én volt a bíróság első érdemi intézkedése, gondolom idézést bocsátott ki, és hogy nekik ő szerintük az a releváns, én szerintem ez alkotmányosan is érdekes lesz majd a jövőben.
0: Az ön védence is csak úgy, mint Szabó Tímea például azt mondta, hogy szó nincs róla, hogy bocsánatot kérjenek.
1: Így van.
0: Kis László, az óbudai polgármester bocsánatot kért az RTL információja szerint, akkor ezt én most, ha ön nem, akkor én ezt így.
1: Hát ha az RTL így tudja, akkor ez.
0: Az RTL-től így van. Meglepő volt?
1: Bocsánat, kérdés?
0: Igen.
1: Engem meglepett, igen. Őszintén meglepett, én azt gondolom, végignéztem, ugye itt egyébként nagyon széles körű, van akit Facebook poszt miatt, ugye a kis Lászlóval szemben egy videó felvétel volt, ahol ő beszél egyébként a Szőlő utca előtt egy videóban, van aki a saját parlamenti felszólása miatt, van aki azért, mert például egy közszereplőnek, ahogyan az előbb elhangzott, hogy a Kányi Samának a jegyzetét vagy bejegyzését osztotta meg, ezért is furcsa.
0: Azt hogy... nagyon sokan megosztották.
1: Azért furcsa, hogy ő például nem lett vádolt ebben az ügyben. Én arra gyanakszom, nem láttam a dátumokat, hogy lehet, hogy az ő esetében kicsúsztak a 30 napos, mert egy nagyon rövid határidő van a feljelentésre, kicsúszhattak a 30 napos, és ezért úgy gondolták, hogy jó lesz az a magánszemély.
0: Jó, hogyan tovább? Tehát, hogy lesz ebből egy olyan per, aminek értelme is lesz? Mert hogy ugye itt joggal mondhatják azt az érintettek, hogy hát ők Semmilyen Zsoltra soha nem utogattak. Semmilyen Zsolt joggal mondhatja, hogy mégis mindenki úgy értette, mert úgy értette mindenki. Vagy nagyon sokan úgy értették. Tehát ez egy ilyen kötélhúzás lesz.
1: Igen, még egy dolgot, mielőtt erre érdemben válaszok, muszáj elmondanom, mert a sorrendből kimaradt, hogy azután, hogy április 17-én vádott emel az ügyészség, ezt követően május végén visszaadja a vádat Semmilyen Zsoltéknak, hogy mint egy ilyen forró krumplit dobálják egymásnak. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, és ez is egy érdekes vizsgálatnak lehetne a tárgya, hogy vajon milyen megfontolásból veszi át az ügyészség Semmilyen Zsoltól, akkor még hivatalban lévő miniszterelnök helyettestől a vádat, és mondjuk úgy, hogy a segítségére siet, aztán vádat is emel a választás után 5 nappal, és aztán pedig az új parlament megalakulása május 9-ét követően pedig visszaadja a vádat, és fel is hívja a Semmilyen Zsoltot, hogy fizesse be a 10.000 forintnyi eljárási illetéket, aki meg is fizette. A kérdésre válaszolva egyébként nyilván itt szoktam olyan módon is vendégeskedni, hogy beszélünk közéleti kérdésekről, és nyilván most nem az a dolgom, hogy ezt megvitassam, de az egészen biztos, hogy én végignél olvastam azt a parlamenti naplót felkészülve a tárgyalásra, hiszen nekem abból kellett készülnöm. Ott azért nem Arató Gergely az, aki ezt mondja, és nem is Semmilyen Zsolt, aki magára húzza ezt a kérdést egyébként, hanem a kettőjük között ugye Simicskó képviselő úr az, aki lényegében arról kezd el beszélni, hogy micsoda dolog az, hogy ilyennel vádolják meg Semmilyen Zsoltot. Én nekem a szent meggyőződésem, hogy ez egy politikai adok-kapoknak volt a része, ennek nem volna szabad a büntetőeljárásnak a részévé válnia, nem csak azért, mert a szabad véleménynyilvánítás és az országgyűlési képviselő kérdezéshez való joga, ami egyébként minden állampolgárt megillet, az egy fontos alkotmányos védelem alatt áll, hanem azért is, mert ez egy tisztán politikai játszma volt, aminek teljesen fölösleges a bíróságon.
0: Akkor még egyszer megkérdezem, hogy fogjuk ennek az ügynek a végére megtudni ebből a perből, hogy ki Zsolti bácsi?
1: Abban bízom, hogyha a bíróság helyt ad ezeknek a bizonyítási indítványoknak, amiknek nagy részben a kollégák, de én is csatlakozom hozzá. Természetesen például nem csak Juhász Péter Pált, hanem Juhász Pétert is kértük, ugye, aki Juhi néven van a YouTube-on, őt is kértük, hogy a tisztelt bíróság hallgassa meg. Ott azért olyan dolgok fognak előkerülni, vagy bízunk benne, hogy előkerülni, amikre szerintem, amiket nem vagyok benne biztos, hogy a feljelentésekor látott, hogy eddig el fog gurulni ez a gyógyszer.
0: Követjük, figyeljük, kíváncsiak vagyunk, Komlódi Gábor, köszönöm.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Még a héten benyújtja a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatot az országgyűlésnek a kormány, jelentették be a kormány szóvivők. Az is kiderült, hogy a tisztítótűz művelet keretében eddig 5 ügyben tettek feljelentést az előző kormány által kötött szerződések miatt, melyek esetében felmerül a hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja. A stúdióban Ligeti Miklós.
0: A Transparency International jogi igazgatója a vendégünk, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
0: És hát volt ma kormányszóvivői tájékoztatóval, megismertünk 5 olyan ügyet, ami ügyében a kormány feljelentést tett. Már ez az 5 ügy azért ezennél sokkal ágasabb, bogasabb, mert 5 nagy témáról van szó, és sokkal többféle feljelentésről. Ez a felszín?
3: Hát engem is egy másik interjú keretében arról kérdeztek, hogy majd ez a vagyonvisszaszerzés hivatal mivel fog foglalkozni, és ott kicsit vakargattam a fejemet, hogy persze vannak ilyen régi kedvenceim, a Transparency International Magyarország annyit foglalkozott a lélegeztetőgépekkel, oltóanyagokkal a Covid alatt, a letelepedési kötvényekkel, a kicsit frissebb a budapesti 600 milliárd forintos irodaházvásárlásokkal, ahova ugye nem költözött be végül a pénzügyminisztérium, meg egy csomó más hatóság, tehát azért lesz nekik mivel foglalkozni. Úgyhogy attól nem nagyon kell félni, hogyha ez a hivatal létrejön, akkor hirtelen majd nem lesz mit tenni. Attól már egy picit jobban tartok, hogyha ezt tényleg nagyon rapid módon átkergetik a törvényhozáson. Nem tudom persze, hogy a tervezett normaszöveg az mennyiben módosult, és itt nem az a kulcs, vagy nem egyedül az a kulcs, hogy a mi észrevételeinket mennyiben fogadták meg, de ha nem javult, nem változott meg alapvetően, akkor így nem fogja azokat a reményeket valóra váltani, amiket sokan, és nem ok nélkül
0: fűzik. Miért beépítettek egy rossz normaszöveggel valamiféle gátat?
3: Nem, nem. Azért szögezzük le, hogy ez egy jó szándék vezette, formabontó, meglepő elemeket tartalmazó, és éppen ezért az ilyen elnézést az anglicizmusért, az ilyen out of the box gondolkodásnak köszönhetően akár egyébként komoly sikereket is felmutatni képes elképzelés, de mi arra rámutattunk, és feltételezem mások is, hogy nagyon büntetőjog nehéz. És bár ugye Magyarország az a 10 millió büntetőjogász országa, meg hát mindig azt gondolnánk, hogy ha korrupció, akkor büntetőjog, és ott van az a közhelyszerű mondás is, hogy a büntetőjog a kalapács, akinek a kezében kalapács van, az hajlamos a dolgokat szögnek nézni, és egy jó nagyot ráverni. Itt azért a vagyonfeltárás, vagyonútazonosítás, vagyongyarapodási vizsgálat és a vagyonvisszavétel az döntő mértékben nem büntetőjogi eszközökkel fog indulni. Aztán lehet, hogy nagyon sok minden, ami az elején még nem tűnik bűncselekménynek, vagy nem látszik a bűncselekmény gyanúja, az beterelődik a büntető útra, de egy csomó pénzügyi jogi, polgári jogi szerződések érvényességéhez kapcsolódó vizsgálatra és eszközre van szükség, és mi éppen erre hívtuk fel a figyelmet, hogy ezt a lábát is meg kell izmozni, meg kell erősíteni ennek a hivatalnak, mert ha mindennel várunk addig, amíg a bűncselekmény gyanúja már karakteres, akkor nagyon sok vagyon nehezen lesz már visszafogható.
0: Viszont a Helsinki Bizottság szerint így is nehéz, így is sok, így is túlzás.
3: Hát kinek mi az alapvető aggodalma, ugye ezért vagyunk sokan a civil oldalon is, és ezért jó, hogy most ennek a törvénytervezetnek volt társadalmi konzultációja, és sokféle nézőpontból érkező, sokféle vélemény fogalmazódott meg. Én azt gondolom, hogy a valóban meglévő jogorvoslati problémák, ilyenekre mi is rámutattunk, hogy ügyészségként tervezik meg ezt a hivatalt, az ugye bizonyos értelemben jogilag egyszerű, mert ha valami ügyészség, akkor az hozza magával az ügyészségre jellemző eszközöket és garanciákat. De például nem látszik, hogy ez egy olyan tagolt szervezetként épülne fel, amilyen az ügyészség, tehát a másodfok, a felettes ügyész, azok a kontrollfunkciók, amik az ügyészségen belül érvényesülnek, hiszen van járás, meg van megye, meg van tábla, meg van legfőbb ügyészség, azok itt egyelőre nem működnek, illetve nem észlelhetőek, tehát mi is rámutattunk, hogy még ezen egy kicsit kell dolgozni, tehát ez összességében egy olyan normaszöveg, ami jól és erősen megírt tervezet, és vannak benne nagyon jó gondolatok, de még egy csomó mindenre oda kellene figyelni, tehát ha van arra lehetőség, nem hiszem, hogy van, de azért megpróbálom, mert olyan sokszor próbáltam már, hogy innen is tanácsoljuk a hatalmat, a kormányt, akkor én azt mondanám, hogy még egy kört ezen kellene dolgozni, visszamutatni még, vagy azokkal a szervezetekkel, akik olyan észrevételt fogalmaztak meg, amik figyelembe is vesznek valamilyen, elgondolkodtak a kormány részéről, üljenek le egy rövid fordulóra, és még beszéljék át, mert ez valószínűleg a
0: nem lehet tudni, mi kerül be most.
3: Egyelőre nem kapunk visszajelzést.
0: Ez például baj? Tehát hát, az egyirányú egyeztetés az sose jó.
3: Ja, mert majd kell kapnunk választ a javaslatainkra, de azt ne felejtjük el, hogy a felelősség az a jogalkotó oldalán van. Tehát ő dönti el, hogy milyen koncepciót visz, nem a Transparency International Magyarország alkott törvény. Nekünk vannak elképzeléseink, bizonyos elképzeléseink például, ami a közbeszerzésekre vonatkozóan fogalmazódott meg, azok erős tapasztalatból táplálkoznak, tehát nem csak úgy figyeljük a közbeszerzési híreket, és azt mondjuk, hogy valami biztosan úgy nem jó, hanem nekünk van konkrét vizsgálati, monitorozási, felügyeleti tapasztalatunk közbeszerzési eljárásoknál és szerződéseknél. Tehát mondjuk úgy, hogy láttunk már pár karón, párféle varjút, ezeket a tapasztalatokat érdemes lenne beépíteni ebbe a szabályozásba is.
0: Itt vannak ezek a ma bejelentett konkrét ügyek, amik nyilván abból a szempontból csalódást okoznak nagyon sok embernek, hogy itt nagyon nagy most az igazságéség. És ez mindenkinek a saját igazsága. Hát tehát persze. Rá tud mutatni arra, hogy szerinte kinek kéne már réges-rég börtönben lennie. Ehhez képest ilyen csip-csup ügyekkel bajlódik a hivatal, a hatalom.
3: Ezért nem becsüljük alá. Tehát,
0: de hát ahhoz képest, hogy MNB ügy, ahol mindenki azt várja, hogy egy és két perc alatt a végére jut majd a hivatal. Hát,
3: de ez sem úgy fog történni, hogy ha egyszer végre a bűvös mester csettint és a felelősöket, mondjuk Matolcsy Györgyet, legalább a gyanúsításig, letartóztatásig, ha szükséges, eljuttatják, akkor hirtelen kád számra dőlnek vissza az ellopott 100 milliárdok ezresével, és az egész 500 milliárd az egyszer csak megkerül. Tehát ez így már nem fog megtörténni. Ez megtörtént volna akkor, hogyha a NER alatt, ami persze képtelenség, hallgattak volna a Transparency International Magyarországra, és a 2016-os fejlentésünk nyomán eljárnak vannak, úgyhogy ezt az egész MNB-s vizsgálati dolgot ki kellene terjeszteni azoknak az ügyészeknek a magatartására is, akik a 2016-os fejlentésünket elfelejtették.
0: Ez volt a másik, amit felhoztam volna, hogy ugye azt mondta Magyar Péter rögtön a parlamenti esküjekor, és a főügyész legyen kérdés, távozzon.
3: Az és nem elég, itt vizsgálni kell azt, hogy vannak-e olyan
0: erről sincsen szó. Ugye akkor felszólította egy következő parlamenti körben, hogy számoljon be az MNB ügyéről.
3: Furcsa mozzanat volt, mert valamit be is számolt. Tehát
0: hát, hogy zajlik.
3: Igen, de itt
0: megálltunk.
3: Jó, azt szögezzük le, a Transparency International Magyarországnak itt sokaknál radikálisabb az álláspontja, mi azt nagyon sok alkalommal hangoztattuk, hogy az összes NER-ből örökölt közjogi méltóságot, közjogi vezető tisztségviselőt, akiket a köztársasági elnök nevezett ki, vagy akiket a parlament választott, azonnal meneszteni kellene. Tehát az ő mandátumukat meg kellene szüntetni.
0: Anélkül, hogy megvizsgálnánk, hogy hibás, bűnös vagy nem?
3: Ez nem jogi felelősség az esetükben. A mandátumukat, a megbízatásukat nem jogállami körülmények között, és nem a jogállam tiszteletére kapták, és éles helyzetben igazolták, hogy nem a jogállam oldalán, és nem a rászorulók oldalán állnak. Például ott volt az önként törvényként apostrofált a hatalom által, egyébként csúfosan a NER által átláthatóságnak nevezett szabályozás, ami újságírót, civil szervezetet, céget, állampolgár, taxisofőrt, fodrászt, igazgatót, bárkit ellehetetlenített volna, az alapján bárkinek a jogszerűen megszerzett jövedelmét jogorvoslat lehetősége nélkül el lehetett volna venni, és egyetlen ezek közül a közjogi méltóságok közül nem állt föl, nem mondta azt, hogy kérem szépen, én az alaptörvényre esküdtem fel, vállaltam, hogy a törvényeket megtartom és megtartatom, és ez a szabályozás nem egyeztethető össze az alaptörvényre, és ez rossz a magyar embereknek. Ha sehol máshol, de sokan azért sok egyéb helyzetben is elvéreztek, ha sehol máshol, akkor ebben a pillanatban ezzel a mulasztással annyira elvéreztek, hogy ez önmagában megalapozza azt, hogy az ő mandátumukat meg kelljen szüntetni, és az álláshelyüket megüresedettnek kelljen nyilvánítani. De megint hangsúlyoznom kell, ez ilyen diszklémer jellegű, nem a Transparency International Magyarország dönt, nekünk álláspontunk van erről is, a vagyon visszaszerzésről is, utóbbira érdemes lenne egyébként hallgatni, mert az tapasztalatokból táplálkozik.
0: Király Nóra, a Fidesz Csepeli jelöltje 7 szervezet ügyében tett feljelentést a kormány, ami hozzáfűződik, de hát ilyenek, mint a fiatal családosok.
3: Igen,
0: és hasonló ilyen egészen érdekes szervezet.
3: Ne becsüljük ezeknek a súlyát alá, tehát hogy az úgynevezett óbudai korrupciós ügy, ami budapesti önkormányzatoknak, kerületi önkormányzatoknak a klasszikus önkormányzati közbeszerzései, ilyen közétkeztetés, parkolás, zöld felületkezelés, játszótérépítés, ehhez kapcsolódó 70-30 típusú korrupcióról szól, tehát hogy ez még a régi szisztémából jött, amikor még a Fidesznek megérte a valamikori MSZP-vel boltolni, hogy most ebben kezdtek el, egyébként teljesen harmadlagosnak nem nevezhető, viszonylag fajsúlyos kiáró embereket elvinni. Tehát elképzelhető, hogy mondjuk Papcsák Ferenc, akit én nagyon szívesen látnék a rendőrségen gyanúsítotti minőségben azért, hogy miket mulasztott a jegybanki alapítvány kétszeres felügyelőbizottsági elnökeként. Lehet, hogy majd ő egy ilyen kerületi beszerzés, parkolás, nem tudom, hogy érintette benne, lehet, hogy arra milyen típusú magatartást fogja elvinni. Mondjuk az Uzsoki utcai kórházhoz kapcsolódó Magyar Egészségügyi Szolgáltatóház Kft.-s pénzcsatornázási, pénzlenyúlási szereppel összefüggésben is lehetne őt kérdezni. Tehát nem biztos, hogy mindenkit, akit szeretnénk látni, hogy nagy ügyben megbukni, nem tudom, Szijjártó Pétert a lélegeztetőgépek ügyében, azt hiszem egyébként pont szerkesztőrnek mondta, hogy nem zúztak le semmit, amiről
0: ő nem tudja arról, hogy lezúztak volna valamit,
3: amiről állították, hogy lezúzták, bár soha nem is létezett, ez egy csodás sztori volt. Tehát én őt abban szeretném látni elszámoltatás alatt, de elképzelhető, hogy neki is valami, nem tudom, számla nélkül vett kóla lesz majd a veszte, ami az egyik ilyen luxus magárepülős hivatali úton történt. Tehát ezt nem tudhatjuk, hogy mi fogja elsodorni ezeket a legényeket. Most még őket nem érte utol az igazságszolgáltatás, de szerintem ez már úton van, és ez jó, hogy úton van.
0: Most, ahogy így hallgatom, jutott eszembe a kérdés, nem volt ez előre kitalálva, ezt a vagyon visszaszerzési hivatalt elvezetni adott esetben, felkérés esetén?
3: Ha lesz pályázat, akkor még az sem kizárt, hogy én ezt megfontolom, hogy benyújtsak rá pályázatot. Pályázat nélkül nem izgalmas a sztori.
0: Igen, Tamás, köszönöm szépen.
3: Miklós.
0: Miklós, köszönöm.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek és a dallamok összekötnek.
1: Indul a Mandula!

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Lekapcsolták a közmédia szolgáltatásainak egy részét, ugye a meccseket lehet nézni az M4-en, a gyerekműsorokat az M2-n, az M5-ön néhány műsor megmarad, néhány meg nem, a friss vezérigazgatói utasítás szerint az M1, a Kossuth Rádió és még néhány szolgáltatás, például a hiradó.hu pedig, ahogy a szünetre állt a Kossuth Rádió, a Bartók Rádió műsorával azonos programot sugároz, gyakorlatilag azt veszi át. Lánci Richárd, az Alfa Hír és az Önök TV főszerkesztője, és ráadásul a Magyar Hang munkatársa, és Trumpf András, aki még a Válasz Online munkatársa,
2: reméljük. Reméljük, még sokáig
1: így legyen. Szervusztok, jó estét kívánok.
3: Szervusz.
2: Sziasztok.
1: Mit szóltok? Hogy nagyon célra törő kérdést tegyek fel.
2: Szóljál. Jó kérdés, szóljál, parancsolj, kérlek. Olyan jó inged van, hogy szerintem téged illet meg a...
3: Igen, az
1: Scooby-Doo, ugye?
3: A Scooby-Doo-s ingemben nekem kell szólni. Hát én szólhatok
1: a... Úgyis van rettegés a Scooby-Doo-ban.
3: Most van, lelepleztek valakit most az MTVA-ba, valószínűleg levették a szörnysisakot, és alatta volt valaki, nem tudjuk, de ugye a lényeg az a dolognak, hogy mi szólhatunk, ott nem nagyon szólalnak. Ugye 19:56-ig van. Hogy szokták ezt mondani, hogy frekvencia csend, vagy média
1: hát
3: csend, vagy
1: média valami csend van tulajdonképpen. Akkor meg, hát attól függően, hogy ki a megrendelő, tehát lehet, hogy a tanút fogják leadni,
2: konkrétan,
1: hogyha...
2: Igen? Igen. 19:56-kor a tanút fogják.
1: Azt akartam mondani, hogy ez egy tiszás megoldás, ha megáll az idő, meg lehetne egy fideszes.
3: Igen. Akkor még nem gondoltam, hogy Dániel Zoltán, ugye, ha már a tanúról beszélünk.
1: Igen.
3: Úgyhogy ez egy érdekes, én utoljára ilyen fajta drasztikus leállítást, vagy leállást, ugye az ominózus Antal József halálának bejelentésekor, amikor a kacsamesék ugye megszakadt, ez egy korosztályos törés volt azoknak, akik ugye akkoriban gyermekek voltak, és ugye azt a kacsamese részt soha többet nem adták le, de ugye az egy olyan fajta fordulópont volt egyértelműen, hogy a miniszterelnök elhunyt, és ennek a bejelentése ez egyértelműen fölülírt mindent. Most értem én, hogy tiszta vizet öntünk a pohárba, de akkor is megdöbbentő volt, főleg, hogy nem volt semmi előjele ennek egyébként. Tehát, hogy bejelentették, hogy kik jönnek, megtörtént a megérkezés a dologba, olvasható volt, hogy rossz a hangulat az MTV a épületében, meg a menzán láttak néhány új vezetőt, ez a menzá...
2: Csáncsogtak, vagy mi?
3: Nem tudom, tehát ez a menzá láttak néhány új vezetőt, ez nekem ilyen furcsa volt, hogy ilyen szamizzatok, hát rizes tésztán
1: rendeltek. Nagy médiacégek, vagy... tudjátok, a büfé a központ.
3: Hát, persze, hát egészen a külügyminisztériumot kivéve, mert
1: ott ugye nem,
3: ott ugye nem lehetett leülni, tehát hogy ott nem, de egyéb helyeken igen. Átadnám a szót.
2: Nagyon kedves tőled, köszönöm szépen. Most az történik igazából, amit megígért Magyar Péter a kampányban, és egy csomó dologban az történik, és most történik az. Én azt hittem, ez már elmarad. Egy kicsit mondjuk a hangyák háborúját, azt fájlalom, hogy nem láttuk. Remélem, hogy még 1956-ig...
3: Mondani, mi a hangyák háborúja?
2: A hangyák háborúja másik neve a mákos tészta, amikor ugye...
1: Amikor semmilyen adás
2: amikor csak ezek, ezt a szürke kis pöttyöket,
1: amit az izegnek. De olyan ma már nincsen, mert valami automata rendszer mindig vártam, ad valami élet.
2: Én arra vártam, hogy az legyen, úgyhogy kérem szépen az ott dolgozó kollégákat, ex-kollégádat, Bodasz Balázs például, hogy valahogy oldják már meg ezt a kedvemért, hogy legyen egy kis hangyák háborúja, mielőtt a tanút elkezdik játszani. Szóval az ígéret az a hangyák háborúja volt, hogy nem lesz hírszolgáltatás. Aztán elkezdték ugye így átalakítani, meg ideiglenes médiatörvényt hozni, beültetni embereket, és akkor úgy nézett ki, hogy nem lesz ilyen cezúraszerű dolog, hanem szépen átveszik, és akkor megcsinálják a magukkal, hogy mi szükség volt erre. Hát szerintem egyébként csak az, hogy teljesítsék a kampányban elhangzott ígéretet.
1: Hát meg ez egy, valójában éles, most már ez egy éles vonal, tehát azt lehet mondani, hogy oké, itt most befejeztük azt, ami az elmúlt 16 év
2: hírszolgáltatása. Amúgy igen, és az amúgy nem ártott kijelenteni. Tehát, hogy valóban rettentő sokat hazudtak a mi pénzünkből, és ilyen nem lett még egyszer a közmédia. Az a nagy kérdés, hogy milyen lesz. Most már csak az izgalmas és érdekes. Nagyon fölteszik maguknak, és helyesen egyébként a lécet azok, akik így indítják el a saját műsor szórásukat majd, mert ott nem lehet. Tévedés is csak nagyon ritkán lehet, és hazugság egyszer se lehet. Ugyanis aki így indít, az nem teheti meg.
1: Legyünk őszintén, ez lenne egyébként is az irány és
2: persze,
1: a cél, hogy
2: hát persze,
1: a média ne hazudjon.
2: Hát persze, alap.
1: Tehát hogy tényleg... leginkább ugye ez kéne, hogy a médiatörvény első mondata legyen. De talán az utolsó
2: is. Deák Ferenc szerint ez az egyetlen dolog,
1: így, amit ugye tartalmaz. Azért hosszú szünetre készüljenek különböző csatornák rajongói, mert például ugye az M1-en a hír és közéleti műsorok mostantól hosszú ideig szünetelnek, amíg fel nem áll az új rendszer. Addig filmeket lehet nézni, láss például ezek szerint a tanút. De mondjuk nincs krónika a Kossuth rádióban, semmilyen hírszolgáltatás nincs a rádióban, a Magyar Rádióban, utána pedig 2-5 perces lesz, majd valamikor, de a Kossuth Rádió augusztus közepéig egy friss vezérigazgatói utasítás alapján a maga erejével nem szólal meg, hanem Bartók Rádiót közvetít. Augusztus közepéig. Ezt meg igazán nem értem, mert hogy egy rádióműsort összerakni, rádiós csapatot összeállítani, az nem ennyire bonyolult.
2: Hát szerintem azt szeretnék, hogy ne olyan legyen a kezdés, mint ennek a közmédiának. Ugye emlékeztek arra, amikor 15-ben elindult a sugárzása az MTVA.
1: Illetve hát annyira nem indult el, igen.
2: Hát akkor ugye ottan Ádár János volt a köztársasági elnök az ő feliratuk szerint, tehát csak a K betű hiányzott. Tehát tényleg egész erőhelyes volt, bizonyára emlékeztek arra.
1: Hogyne.
2: Betegre röhögtük magunkat egy-két napig, hogy tényleg mennyire bénák voltak. Szerintem ezt szeretnék elkerülni, tehát hogy amikor már az van, hogy ez már az új garnitúra és az ő hírszolgáltatásuk, akkor ne Ádár Jánosok legyenek a köztársasági elnökök. Szóval ez szerintem ennyire lehet mögötte.
3: Azt gondolom egyébként, hogy az új vezetők gondolom, nekem most azért kicsit olyan elgondolkodott az a dolog, mert ugye megtudtuk az új vezetőknek a nevét és a személyét, de ugye ők, ha jól tudom és jól értem, ez egy átmeneti időszakot vezetnek végig. És akkor utána...
1: Illetve a vezérigazgatóról tudjuk, és aztán majd eldönti az új vezérigazgató, hogy folytatja azokkal, akik
2: hát
1: most
2: nyilván,
1: oda mentek.
2: Nyilván eldöntheti, hogy kivel szeretne.
1: Hát persze.
3: Persze, csak ugye új munkatársakat valószínűleg fel fognak venni ezek a vezetők, mert hogy ugye aláig fognak tartozni ezek a munkatársak, akikben megbíznak. Hogyha teszem azt mondjuk csere jön, vagy változás jön, vagy új garnitúra jön, akkor ezekkel a dolgozókkal ugye újra megy ez a történet, hogy most akkor tudunk együtt dolgozni, nem tudjuk együtt dolgozni. Én most így nem látok tisztán, és azt gondolom, hogy ez az augusztus közepe vége, hogy majd mikor lesz krónika, én nem gondolom, hogy odáig el fogják nyújtani. Tehát szerintem valakinek eszébe fog jutni, hogy egyébként
1: van. P. Horváth András vezérigazgató ma délután utasítása erről szól.
3: Történt már olyan ennyit egyébként, tudunk, hogy azt mondják, hogy de már felállt egy olyan új csapat, hogy tudnak hírszolgáltatást. Tehát, hogy egy Kossuth rádióba másfél hónapon keresztül ne történjen hírszolgáltatás, ne számoljanak be mondjuk arról, hogy a kormány esetlegesen mondjuk a Brüsszelben hogyan tárgyalt, vagy éppen az alkotmánymódosítás az milyen arányjal ment át.
1: Ki lesz az új köztársaság elnök? Ebben az időszakban nem tudod meg a Kossuth rádióból.
3: Én értem, hogy a Facebook pörög, mint a vadállat, meg hogy mindenfajta csatornán jönnek a hírek, de hogy van ennek egy olyan fajta úgymond klasszikus módja, hogy a rádióban meg elmondják, hogy egyébként
1: azt,
3: mi történt.
1: Ugyanakkor azt is tegyük hozzá mindehhez, hogy egykori MTV-s munkatársak, akiket rendészekkel vezettek ki, úgy, mint ma Császár Attilát egyébként.
3: Egyébként a máshol is, korábban is nagyon, egyébként rendészekkel
1: nagyon sokan, vezettek ki embereket. Nagyon, nagy örömmel tekintenek arra, ami most történik, egyfajta revansnak látják. És nem ok nélkül valószínűleg, hiszen azokat az embereket rakták ki a korábbi közmédiából, akik megpróbáltak mindennek dacára tisztességesen közvetíteni minden hírt a világ felé.
2: Persze, ez legyen az ő dolgok, én nem dolgoztam ott, úgyhogy ezt nem tudom kommentálni. Azt viszont igen, hogy ez az átmenet, ez tényleg furcsára sikerült. És azt nem nagyon látom, hogy pontosan mi lehet az oka. Tehát most ugye hirtelen megváltoztattak a médiatörvényt, egy-két ponton ugye bele kellett nyúlni tényleg ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni például, meg ne a pitbull legyen a továbbra is a főnök, és így tovább. Tehát ez érthető. De közben elfogadtak és hatályba is léptettek olyan intézkedéseket is, olyan új intézményeket, mint a sajtóalap. Ez ugye most már hatályos, hogy ez egy létező, akármi most töltik fel elvileg tartalommal, ami meg azért érthetetlen, ugyanúgy, mint az alkotmányozásnál, hogy ha lesz egy vadi új, nagyon frankó médiatörvény, és ez ezt megelőző nagy vita, társadalmi vita ősztől, amit ugye Grósz Judit megígért, hogy ez fog történni, akkor meg most minek hoznak létre ilyen típusú sajtóalapot, aminek akkor kéne létrejönni, ha már megbeszélte a társadalom, hogy milyen legyen a médiafinanszírozás.
1: Ez lesz a társadalom felé egyébként is a kormány ajánlása, aztán majd meglátjuk, hogy a
2: de ez már hatályos, és már meg is.
1: Én ezt értem, de az új alaptörvény, ez az új alkotmány, tehát az mégis csak kell valami.
2: Most elvileg most elfogadtak egy olyan médiatörvényt, amire azt mondta a miniszterelnök, hogy ez végre az emberek megkérdezésével történt, meg az alkotmány is, de majd el fogunk fogadni egyet, mert ősszel újra kinyitjuk, és megint végigbeszéljük az emberekkel, most akkor mi van? Tehát ez szerintem nincs azért kellőképpen
1: átgondolva. Most akkor mi van, az nekem arról is eszembe jutott, hogy miért a Törökországban a NATO csúcson lévő Magyar Péter jelenti be azt, hogy 19 óra 56 perckor indul újra a Magyar Televízió egyes műsorának sugárzása.
3: Szerintem azért, mert hogy most húztak egy vörös vonalat.
1: Én ezt tehát, értem, hogy, tehát, hogy ez de ez nem a vezérigazgató kellett dolga, ez a miniszterelnöki, a NATO csúcson.
3: Igen, csak a miniszterelnök ígérte meg a kampányba, vagy a miniszterelnök jelöltként még ígérte meg a kampányba, hogy húznak egy vörös vonalat, a hazugság véget ér a közmédiába, arról fog szólni, ami lenne egyébként a szerepe, hogy a közt szolgálja, és pártatlanul tájékoztasson a mindenfajta csatorna a megfelelő helyekre. Tehát azért mondom, hogy ebben a történetben ő egyértelmű, hogy bele kellett, hogy álljon. És ez a vörös vonalat, mivel megkúzták, ez egyértelmű, hogy neki kellett kommunikálni.
1: Na, de van itt vicces része is ennek a dolognak. Vicces, vagy nem is tudom, hogy jó szó erre. A Hír TV-n lehet látni azt, hogy ma este tüntetés lesz a Kunigunda utcában a Magyar Televízió szabadságáért. A közmédia székháza elé szervezi a Fidesz.
2: Mindenkinek joga van, Magyarország ugye jogállam, mindenkinek joga van gyülekezni, tüntetni, bár éppen a Fidesz volt az a hatalom, az a párt, amely hatalmon nem így gondolta, mert például betiltotta volna a Pride-ot, ő úgy gondolta, hogy annak van joga tüntetni, meg gyülekezni, akit ő szeret, és akit meg ő annyira nem szeret, annak nincs joga. Éppen ezért ezektől a figuráktól, akik végig kussoltak akkor, amikor ők sértettek jogot, Áder Jánosok, akik meg majd a várban...
3: Lángszavú Áder János.
2: Igen, Lángszavú Áder János, aki eddig nagyon-nagyon csöndbe volt, míg bármi történt, minden rendben volt, ő szépen elnyugdíjaskodott, nem tudom, 7 millióból havonta. Most hirtelen ő is felfedezte magában a demokrácia védelmezőjét és a jogállam védelmezőjét. Undorító, gyomorforgató, hogy ezek az emberek pillanatok alatt képesek akkora valagat csinálni a szájukból, hogy ez be nem
1: férhet. Viszont a Hír TV meg leleplezte magát. A következő közleményt lehet olvasni. Mostantól egyedül maradtunk a jobb oldal televíziós hangjaként. És nem is önmagát leplezte, most, hogy ezt kimondtam. Voltak éppen az M1-et. A Magyar Televíziót leplezte le. Tehát mostantól mi maradtunk a jobb, könyörgöm annak, nem az volt a dolga, hogy a jobb oldal.
3: Nem az lett volna a dolga.
2: Törvény persze szerint sem az volt a dolga, úgyhogy ezáltal kár, hogy ez jogilag nem fogható meg, mert valójában ezért el lehetne beszélni. Ugyanis eddig is az volt a médiatörvényben, hogy pártatlanul kell az MTV-nek a dolgát végeznie. Csak éppen nem végezte úgy.
1: És tehát akkor a kollégáink kimentek a Kunigunda utcába megnézni, hogy mekkora a tömeg a tüntetésen. Hát egy tucatnyi ember lézengett ott állítólag, úgyhogy nagy hír és nagy forgatás nem lett az anyagból.
3: Csütörtökön is lesz tüntetés, Áder János lesz a szónok.
2: A lágszavú.
3: Áder Jánosról minden eszembe jut, az első szó az, hogy temperamentum. Tehát, hogy ő tipikusan az ember
1: te
3: volt,
1: aki... Te emlékszel az évféli beszédekre?
3: Én emlékszem az évféli beszédekre, bár akkor már ugye mindenki azért szalonspiszbe adja elő, hát legalábbis a legtöbb ember.
2: Meg most, hogy te Fannit nézted, nem a Jánost.
3: Hát, meg, ugye de a temperamentum ott is átjött. Tehát, hogy te tényleg, amikor azt mondták, hogy Áder János lesz a vezérszok, azt mondtam, hogy hú, gyerekek, itt forradalom lesz.
1: Persze. Jó, de egyébként meg...
2: De várjál, akkor majd megünnepelheti a csaszi, a forradalmat.
1: De nézzük ennek a dolognak egy pillanatra a másik oldalát, hogy mi lesz az egykori kormánymédiával, és ez nem csak az M1 ebben a formájában, meg a Kossuth Rádió, hanem hát ugye itt vannak a vállalkozások. Idézőjelben vállalkozások, mert ugye a vállalkozás az, amelyik a piacon működik. Ezek meg ugye nem. Déli Steffi klasszikusát lehet ez ügyben idézni, milyen nehéz a piacon megélni.
2: Nem könnyű, valóban. Hát az a helyzet, hogy mondjuk ő, nem tudom, hogy azért láttam azokat az összegeket, amiket rájuk költöttek.
1: Te láttad ezeket?
2: Hát persze. Hát
1: de azok nem a fizetések voltak, ezek a reklámokba belefizetett
2: persze, összegek. Persze, nem tudom, de azért, mikor milliárdokat költenek egy ilyen párfős szerkesztőségekre, meg megafonokra, amin akkor azért véletőleg a személyi utatások sem voltak olyan rosszak. Én úgy gondolom, hogy azért csak félretehettek, hogy egy picit tudjanak, hogyha ők valóban tehetségesnek gondolják magukat, és úgy gondolják, hogy el tudják kérni a közönségüket, és van mit mondaniuk. Akkor hajrá, ez mi úgy volt, mikor 8 éve válaszolnánk megalapítottuk, akkor fél évig nem vettünk föl fizetést, az utolsó filléréinket föléltük, ami megtakarításunk volt, minden egyes kollégám, akivel elkezdtük, mert nem tudhattuk. Hát ugye, amíg nincs előfizető, addig nincs bevételed, akkor nem, és amikor elkezd lenni, akkor se osztasz először magadnak fizetést, hanem csinálod, amíg tudod, hogy
1: beinduljon. Kifizeted végre a villanyszámlát.
2: Hát meg, hogy igen, tehát hogy működjön. Azt kell mondjam, hogy meg lehet ezt csinálni. Persze, tényleg tök nehéz, baromi nehéz. Nem mondom, hogy sok sikert kívánok azoknak, akik egyébként nem a mi szakmánkat szeretnék űzni, hanem valami, ugye az értelmezhetetlen valójában szegények, amiben vannak. Tehát ők egy pártnak, a politikájának a szócsövei voltak. Erre büszkék is voltak. Tehát igazából legtöbbször nem is kértek ki maguknak, tehát ez teljesen nyilvánvaló volt. Most az a párt megbukott. Innentől kezdve most minek a szócsövei legyenek? Ők nem újságírók, ők nem egy szakmában dolgoznak. Az a helyzetük. Nem akarták soha földeríteni a valóságot. Nem akarták megtudni, hogy mi van, miért van, miért van úgy, stb. Ez nem érdekelte őket. Őket az érdekelt, hogy miért van igaz a Fidesznek. És azt hogy lehet elmondani minél több embernek, mert ezért kapták a pénzüket. Ezt nem lehet újságírásba átfordítani egyik napról a másikra, mert ez eddig nem az volt.
1: Amellett, hogyha valaki tehetséges és van benne újságíró vér, azt pont most tudja bebizonyítani.
2: És ki fog derülni véletlenül, és az talpon fog maradni.
3: Meg más oldalról világítanám meg egyébként, mert érdekes, hogy ezek az emberek, akik dolgoztak ezekben a szerkesztőségekben, azok kiálltak az ország úgymond burzsóáziájáért, vagy nagyvállalkozóiért. Minden, amikor megnyerték a közbeszerzéseket, amikor vagyongyarapodás volt, elmondták, hogy ez nagyon jó, mert a magyar embereknél marad a pénz, és akkor Magyarországon marad a pénz. Most belegondolunk, hogy Mészáros Lőrincnek az ívelős korszakában, mert most ugye tavaly nem ment akkor át a pénzügyileg, de amikor...
1: Hát azért jó, neked
3: legyen. Igen, tehát jó lesne az mindannyiunknak, mindegy. De az ívelős korszakában, hogy a 24 óra alatt keresett kb. 1,1-1,2 milliárd forintot 24 óra alatt. Tehát, hogyha elment pecázni, vagy átaludta a napot, akkor is. Na most, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk egy hónapban van 22 munkanap, csak egy havi jövedelmét, nem egy éveset, mint a Széchenyi István, hanem egy havi jövedelmét mondjuk felajánlaná arra, hogy mondjuk bármilyen általuk mondott jobboldali műhelyt finanszírozzanak, szerintem röhögve meg lehetne csinálni, és nem is kis szerkezet, és akkor be lehetne bizonyítani, hogy hogyan működik ez az egész dolog. De valahogy úgy érzem, hogy sem Garancsi úr, sem Szíj úr, sem Mészáros Lőrinc úr nem annyira töri össze magát, hogy ezeket az embereket munkához utassa, vagy az úgynevezett jobboldali sajtófelületet szélesítse.
2: Mondjuk azt, hogy fideszes, mert ez az igazság.
3: Fideszes akkor.
2: Tehát, hogy a fideszesek miért nem juttatják pénzt? Ez azért, mert Orbán Viktor nem szólt rájuk.
3: És miért nem?
2: Igen, de a probléma az, hogy ugye itt úgy csinálnak, hogy jaj, miért nem ad a Mészáros minden? Azért, mert Orbán Viktor nem szólt rá. Orbán Viktor felelőssége, ő a főnöke annak a politikai közösségnek, és az ő pénztárcája a pénztáros Lőrinc. Így aztán az, hogy a pénzt, ez mikor nyílik ki, és mikor jön ki belőle a pénz, az Orbán Viktoron múlik. Úgyhogy ha nem adott a pénztáros Lőrinc, akkor azért nem, mert Orbán Viktor nem akarta.
3: Egyébként Orbán Viktor merre jár mostanában? Mert hogy így...
1: Ja, megy majd a VB döntőre, ezt tudjuk.
3: Meg az két elődöntőre tudom. Igen. De az nem most lesz azért még. Tehát,
1: nem tudom, közérdekű adat igénylésre már nem fogjuk megtudni.
3: Ez igaz.
1: De hát jó, korábban sem tudtuk meg,
3: korábban sem igaz.
1: Lánciriás Tófadrás, köszönöm szépen.
3: Köszönjük.
2: Nagyon szívesen.
4: 4 órás adásszünetet követően hírek helyett magyar filmekkel tért vissza kedd este az M1 adása. Közben a közmédia átmeneti vezetése elkezdett megválni azoktól a vezetőktől és műsorvezetőktől, akik arcai voltak a Fidesz által leuralt állami műsorszolgáltatásnak. Polyák Gáborral beszélgetünk.
1: Média szakember, média jogász a vendégünk. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok!
1: Hát az első a hitelesség kérdése. Visszamenőleg is, hiszen akiktől most megválnak, pont ezért kell megválni tőlük, és előre felé nézve is fel kell építeni. Hogyan?
5: Hát ez nem holnapra fog megtörténni. Fontos ez a szimbolikus szakítás ezzel a 16 évvel. Azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon látványos gesztus nélkül nem lehet elindulni azon az úton, hogy egyszer csak, és ez tényleg egy hosszabb időt fog igénybe venni, úgy tekintsünk mondjuk a közszolgálati média híreire, hogy ami ott elhangzik, az biztosan megbízható és igaz. Ehhez az kell, hogy jó szakemberek valóban érezzék azt a küldetést, hogy ők az egész országhoz kell, hogy szóljanak, mindannyiunk pénzéből, és ehhez türelem kell. Tehát a közönségnek egy jelentős részét elvesztette a közszolgálati média. Európában a legalacsonyabb a közszolgálati médiába vetett bizalom Magyarországon. Innen iszonyú nehéz lesz ezt feltornázni.
1: Miközben ugye az elfogulatlan hírközlés, hát azért az egy illúzió, az egy remény, az egy vágy. Mert hogy benne van mindig az individuum, a személy, aki közöl. Itt igazán talán az a fontos, hogy azt higgyük el, hogy ott a szándék tiszta, és nem egy dezinformációs szándék áll mögötte.
5: Ami a 16 évet jellemezte, a 16 évet éppen az jellemezte, hogy még a szándék sem volt tiszta. Hibázni lehet, az újságíró sem ismerheti a valóság minden szegmensét. Arra kell törekedni, hogy amit éppen mond, azt ő teljes meggyőződéssel igaznak gondolja, és hogyha tévedett, akkor ki lehet javítani. De tényleg a 16 év arról szólt, hogy, és egyébként abból látjuk ezt leginkább, hogy most az elmúlt hetekben a választások óta alapvetően nézhető, hallgatható híreket láttunk, hallottunk a közmédia csatornáin, tehát ők tudták, hogy amit előtte csináltak, az nem az volt, és tudták, hogy hogyan kell ezt úgy csinálni, hogy ez a valósággal összhangban legyen, és aztán elfogadták azt a helyzetet, hogy őket itt arra tartják, hogy egyetlen párt manipulációs érdekeit szolgálja.
1: Mint hogy az MTI munkatársai közül jó néhányan, majdnem 100-an fellázadtak gyakorlatilag a választás másnapján. Tehát ők eddig úgy dolgoztak ott, hogy pontosan tudták, hogy ez így nincs jó.
5: Hiszen megtapasztalhatták azt, hogy ők írtak valamit, és aztán annak az ellenkezője, vagy egy jelentősen átírt változata jelent meg a hírügynökségi hírek között, és aztán bementek másnap, és újra nekiálltak. Itt azért sokan vannak, akik olyan kompromisszumokat kötöttek, amiket nem volt muszáj megkötni.
1: Az átláthatóság és az értelmezhetőség lesz nagyon fontos szempont. Az átláthatóságot a jog meg a pénzügyi háttér is tudja garantálni. Tehát az, hogy ne legyen kiszolgáltatva mondjuk egy kormányzat jó szándékának a közmédia.
5: Ja, az érdekes, hogy a közmédia finanszírozása az bizonyos szempontból eddig is átlátható volt, bele volt írva egy törvénybe, hogy mi az a minimum összeg, amit meg kell kapnia, bele volt aztán írva az adott évi költségvetésre a költségvetési törvénybe, de azt már nem tudtuk, hogy miért pont annyi. Jó lenne, hogyha egyszer nem ebben a logikában működne a közmédia, hogy van egy kupac pénz, ezt el kell költeni, ilyenkor mit ad Isten, a kupac pénz a végére el fog fogyni, hanem az elején mondjuk meg, hogy ilyen meg ilyen műsorokat szeretnénk, gyerekműsort, ismeretterjesztést, nem tudom, főzős műsort, ezek műsorpercenként átlagosan ez az ára, és abból ki fog jönni egy összeg, és minden egyes fillérrel a végén tudjunk elszámolni, és akkor egyébként nem az a kérdés, hogy drága lesz-e, vagy mennyibe fog kerülni, engem csak az érdekel, hogy minden fillérről tudom, hogy az ott valóban egy közszolgálati műsor készítésére ment.
1: Az, hogy ennyiféle csatornát működtet a közmédia, erre látunk példát a világban. Láttuk ellenkező példát is, hogy a közmédia az ami, tehát egy hírcsatorna is befejeztük. Főleg az amerikai közszolgálati televíziózás ilyen, de hát látunk ellenkező példát, főleg Európában. Érdemes ennyi csatornát fenntartani? Ennyi felé ágazni a közmédiának?
5: Én a közmédiában ma elsősorban tartalomgyártást látok, és azt gondolom, hogy ha közpénzt szánunk arra, hogy valamilyen módon az állam a médiában jelen legyen, akkor az arra kell, hogy fordítódjon, hogy értékes magyar tartalmak készülnek. Olyanok, még mindig vannak olyanok, amiket a piac akármennyire is pezseg, és akármilyen sok független szerkesztőség élte túl a 16 évet, de mégsem képesek ellátni, és hogy ahhoz kell-e 5 tévécsatorna, vagy elég 1-2, és hogyan használjuk hozzá TikTokot, hogyan használjuk hozzá YouTube-ot, tehát mindenképpen oda kell menni, ahol a közönség is van. Nem lehet azt mondani, hogy a közmédia az mindig tévé volt, meg rádió. El fog jönni a pillanat, amikor tényleg nagyon-nagyon kevesen néznek hagyományos értelemben vett tévét, és senki nem hallgat rádiót. Ehhez el kell kezdeni alkalmazkodni, csak legyen mit podcast formájában, vagy YouTube csatorna formájában elérhetővé tenni, kell a magyar nyelvű tartalom.
1: Nagyon sokan azt kérték számon az elmúlt bő évtizedekben, már most már nyugodtan mondhatunk két évtizedet is, hogy a kultúragyártás szűnt meg a közmédiában. Tehát nem készülnek tévéjátékok, nem készülnek versműsorok, nincsenek komoly zenei fesztiválok, amiket a közmédia szervez, és így tovább, és így tovább. Ez egy régi modell, hajdanában ehhez volt hozzászoktatva a közönség, karmesterverseny és hasonlók. Érdemes ebben gondolkozni a 21. században még?
5: Én azt gondolom, hogy egy karmesterversenyt is lehet úgy elkészíteni, hogy annak legyen nézettsége, mert érdekes, mert valamit megtudok belőle, és ez biztos nem fogja senki más megcsinálni.
1: Ez lenne a dolga egyébként a közmédiának elsősorban, amit más nem csinál meg, mert üzletileg nem megalapozott, erre kapja a támogatást. Nem?
5: Igen, és ajlamosak vagyunk azt mondani, hogy de hát ma már minden információ elérhető. Ez részben igaz, de mégsem igaz. Tehát, hogy van egy csomó olyan kulturális termék, ami nem fog elkészülni, hogyha ezt közpénzből nem gyártjuk le. Rengeteg nagyon jó magyar nyelvű regény született, vagy gyermekkönyv született. Ezeknek egy jelentős részét meg lehetett volna filmesíteni. Azt nem fogja más legyártani, ahhoz kell egy közszolgálati média, és aztán a közszolgálati média találja ki, hogy hogyan fogja tudni ezt sok emberhez eljuttatni.
1: Van egy óriási törésvonal a társadalomban. Még most a választás után is, amikor úgy látszik, hogy van egy óriási felbuzdulás, lehet érzékelni azt, hogy a másik oldal kevésbé hangosan, mert nincs meg a jelentős képviselete, de jelen van, és például a Facebookon értetlenkedik. Hogyan lehet a közmédiát kivonni a napi politikai csatából, hogy azzá váljon, ami a lényege, szolgáltasson?
5: Azt kérdezi tulajdonképpen, hogy lehet kivonni a közmédiát a társadalomból. Amíg ez a társadalom ilyen mélységben megosztott, mint ahogy, addig a közmédia megítélése is kettős lesz. Az éppen ellenzékben lévő azt fogja gondolni, hogy a közmédia hazudik, és az éppen kormányon lévőre szavazók pedig azt fogják gondolni, hogy ez így alapvetően...
1: Hát ez olyan, mint a foci meccsen a bíró. Valaki mindig úgy fogja gondolni,
5: hogy a meccs végén csak lefújják 90 perc után, minket meg nem fújnak le. Tehát, hogy ezzel muszáj valamit kezdeni, és például a közmédiának abban is van feladata, hogy ezeket az árkokat segítsen betemetni. De hát ez ugyanaz a kérdés, ahonnan indultunk, a hitelesség kérdése. Egyszer csak el kell jutnunk odáig, hogy egy Fidesz szavazó, ha rákapcsol az M1-re most, akkor nem azt gondolja, hogy ez itt a Tisza propagandája, mert ami elhangzik, az egy igazolhatóan valós állítás, és ő ezt elhiszi. És itt nagyon-nagyon sok mindennek kell ehhez megváltoznia, nem csak a közmédiának.
1: A mostani média vezetés, a közmédia vezetése ideglenesnek mondott. Majd lesz egy új elnök. Ami most történik, az mennyire köti majd őt?
5: Ez egy nagyon jó kérdés. Én nem vagyok teljesen biztos benne, hogy erre bárki tud válaszolni, de azt gondolom, hogy ha komolyan veszük azt, hogy itt egy pályázati úton fogjuk kiválasztani, vagy fogja kiválasztani az erre kijelölt testület a következő vezérigazgatóját a közmédiának, akkor ő tiszta lappal kell, hogy indulhasson, és akkor ennek az ideiglenes vezetőségnek az a dolga, hogy annyiban készítse elő a terepet, hogy addig egy törvényes működést biztosít, addig a megfelelő pénzügyi jogi átvilágítást elvégzi, de én nem tudok másban gondolkodni, hál' Istennek ez nem érint, nem akarok indulni ezen a pályázaton, de hogy aki majd indulni akar, annak meg kell adni a lehetőséget, hogy a saját vízióját hozza ebbe a történetbe.
1: Hozzá kell nyúlni a média törvényhez ahhoz, hogy legyen egy rendes közszolgálati média Magyarországon, vagy nem kell hozzá nyúlni, mert igazából az alkalmazásával volt a baj.
5: A 2010-es médiatörvények nem csak az alkalmazásával volt a baj, tehát az MTVA, Duna Média szolgáltató megoldás, ez kifejezetten arra jött létre, hogy ne legyen világos, hogy kik hoznak döntéseket a műsorokkal kapcsolatban, és ne legyen világos, hogy hova költjük el a közpénzt. Ezt ugye megszüntette az új törvény, tehát itt már nincs ez a kettősség. Egyébként pedig valójában tényleg azon fog múlni, hogy egyrészt azok az emberek, akik a közmédia felügyeletére ki lesznek nevezve, azok magukat ne pártkatonának tekintsék, hanem ezt egy olyan társadalmi küldetésnek tekintsék, hogy végre egyszer legyen egy tisztességes magyar közmédia, amire az egész ország kattint, kapcsol, és egy kicsit még büszke is rá, és az ott dolgozó újságírók és menedzserek, azok pedig ne vegyék fel a telefont. Tehát, hogy szerintem ott kezdődik ez a történet. Nyilván a politikustól azt várom, hogy ne is hívja fel az újságírót vagy a szerkesztőt, de az újságírótól meg a szerkesztőtől is azt várom, hogy majd ne vegye fel, vagy azt mondja, hogy elnézést, de rossz számot hívott, és magában a közmédiában alakuljanak ki azok a mechanizmusok, amik az ilyen helyzeteket segítenek kezelni. Nem egy újságírónak magának kell ezeket megoldania. Politikai kultúra, újságírói kultúra és szervezeti kultúra változása kell, ez nem jogszabályi kérdés.
1: Kívánom a kollégáknak a közmédiában a független működést, mert hiszen az utolsó mondatok erről szóltak. Poyer Gábor, köszönöm szépen.
5: Köszönöm.
0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció. Három világkép, három...

0: hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél tizenegytől a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Boros Tamás.
4: Nagy örömmel köszöntöm a Hét híre nézőit, élőben is. Kint vagyunk éppen a YouTube-on, úgyhogy várjuk majd az értő hozzászólásokat, próbálok figyelni erre is. Zsrád is, Deák Dániel, szia.
5: Hello, sziasztok.
4: Független elemző, ugye? Ez így stimmt?
5: Kormány független elemző ez a hivatalos.
4: Ex-megafonos influencer.
5: Igen, minden jelző, propagandista, meg nem tudom, ilyen szakértő, szóval.
4: Ex-propagandista.
5: Deák Dániel, ez a legjobb, és akkor mindenki
4: ex-propagandista, mert tudod, mi a legszörnyűbb, hogy ez, még ha el is fogadod, akkor elismered, hogy korábban akkor az voltál.
5: Hogyha valami Fidesz kritikus dolgot mondok, akkor ex-megafonos influencer, vagy elemző, vagy politológus, hogyha meg valami olyat mondok, ami mondjuk a most már kormánypárti nyilvánosságnak nem tetszik, akkor fideszes propagandista, tehát általában meg szokott osztani a titulus és jelzőt, de már most a 24.hu például, amikor közzétettem a Kulcsár Krisztiánnak ezt a anyázós kijelentését a parlamentben, megadta a vitát, akkor először a 24.hu influencernek nevezett, aztán a következő cikkben már propagandistának, tehát így zavar van még sajtótermékeken belül is, hogy éppen minek neveznek, de engem ez nem szokott érdekelni.
4: Hát itt a tüntetésről fogunk főként beszélni. Kim voltál, ugye? A Sándor Palota előtt volt egy tüntetés, önkény ellen fejezték ki, hát nem tetszésüket. Ismert influencerek, de volt köztársasági elnök Áder János is, mondott egy beszédet. Mielőtt rákanyarodnánk erre, akkor foglalkozunk még a te különutas interjúddal, mert hogy erről cikkeztek is egyébként a baloldali kormányoldali nyilvánosságban, teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk, a különutatásban azt mondtad, hogy eddig a jobboldali nyilvánosságban egy központi akaratot akartak keresztülverni, amit a közösség tagjai fegyelmezetten hierarchikus gondolkodásmódban követtek. Na, ha ez így van, akkor ugye felvetődik a kérdés, hogy a te elemzéseid, posztjaid, megszólalásaid saját autonóm véleményedet tükrözték, vagy te vagy a kivétel a szabály alól?
5: Egyébként olyan úgy találták ezt a cikket, mint hogyha egy meglepő megállapítás lett volna.
4: Szerintem, hát az, mert ezt nagyon sokáig tagadták a jobb oldalon, illetve a kormány oldalon.
5: Több dolog összemosódik, tehát én azt mondtam, hogy a jobb oldali nyilvánosság az úgy működött, mint egy fegyelmezett közösség, amelynek egyértelműek voltak a céljai. De ezt ki is mondták, tehát Gajdics Otto erről szerintem nyíltan beszélt több interjúban, Hut Gergely is erről többször beszélt interjúban, pedig ők ugye újságíróként funkcionálnak a jobb oldali nyilvánosságban.
4: De mi az, hogy a tagjai fegyelmezetten hierarchikus gondolkodás módban követtek. Hát ebből következik az, hogy akar valamit a politika, és ezt, ez a közösség, ez a nyilvánosság, ennek média munkásai betartanak.
5: Hát szerintem...
4: Nincs ebben semmi meglepetés?
5: Ezt úgy értettem, hogy van egy kormányzati...
4: Ez a propaganda definíciója.
5: Egy kormányzati célkitűzés volt, és szerintem az egyértelmű látszott a jobboldali nyilvánosságban, hogy azt szeretnék, hogy egyébként ez a kormányzat hivatalban maradjon. És amikor mondjuk voltak jobboldali újságírók, erről nyíltan beszéltek az elmúlt időszakban, én most Gadics Ottóra emlékszem, ő például biztosan adott interjút ezzel összefüggésben, hogy ő is például azt szerette volna, hogy a jobboldali kormány maradjon hivatalban, és akkor az olyan jellegű kérdések,

0: kérdéseket, vagy témákat, amelyek mondjuk ezzel szemben mennek, kevésbé foglalkozott vele, és mondjuk azokkal a témákkal, amelyek ezért a célért ott vannak.
1: Megfordít az
0: ez így volt, és ugye én, az én esetem meg, én egy Megafonnál, ugye ez egy politikai aktivista csoport volt, tehát ott nyíltan beszéltem pont nálad is erről, hogy ez egy politikai aktivista munka volt, pedig egy politikai aktivistánál, hát egyértelműen az a cél, hogy az az álláspont és az a érvkészlet, amit egyébként az a politikai oldal képvisel, amelyet mondjuk én támogatok, akkor az érvényesül és nagyobb teret kapjon a közösségi médiában, a nyilvánosságban. Tehát én erre gondoltam, hogy például az én munkám esetében ez egyértelműen így volt, hiszen politikai aktivista munkát is végeztem egyébként az ellenzői munkám mellett, és ennek vége van, hiszen megszűnt a Fidesz, mint kormányzati szereplő, és azt látom, hogy erre utaltam a Különutas YouTube csatornánál is, hogy gyakorlatilag most már egy sokkal sokszínűbb jobboldali nyilvánosságot látunk, tehát például a Különutas teljesen mást képvisel, mint mondjuk, nem tudom, egy vadhajtások, ugye ez a két szélsőséges példa lehet, akkor most így mondani, hogy magukat is így határozták meg, tehát hogy sokkal sokszínűbb lett szerintem a jobboldali nyilvánosság, és erre utaltam ebben a műsorban, hogy szerintem ez egy sokkal egészségesebb és sokkal jobb működési mód. Én ennek örülök például.
1: Amiről te beszélsz, és Gajdi Csottót hozott föl példaként, az éppen megfordítása annak, amiről te beszéltél. Mert te azt mondod, hogy Gajdi Csottó is, erre hivatkozik Gajdi Csottó is, hogy ő gondol valamit a világról, ami egyébként egybe passzol azzal, amit a politika is képvisel, vagy gondol a világról, és azért, hogy ő segítse a politikát, a saját autonóm véleményéből kiporciózza azokat, ami segíthet. Nem? Te nem ezt mondtad?
0: Hát akkor
1: azt mondtad, hogy a jobboldali nyilvánosságban egy központi akaratot akartak keresztül verni.
0: De ugye ez a politikára értem. Ez a...
1: Föntről, igen, de így van. Igen. A politika keresztül akart verni egy akaratot, amit a közösség tagjai fegyelmezetten, hierarchikus gondolkodásmódban követtek. Tehát fentről megszületik az üzenet, lent pedig ehhez alkalmazkodnak. Gajdi Csottó pedig arról beszélt, hogy ő gondol valamit a világról, ami pont véletlenül passzol ahhoz.
0: Jó, ez a kettő nem zár ki egymást, bocsánat, aki, ugye én arról beszéltem,
1: nagyon lényeges
0: politikusokról beszéltem. Elmondom, tehát, ugye,
1: mondom, az egyik propaganda.
0: Jó. Elmondom a kettőt, tehát a kettő nem zár ki egymást. Tehát ugye arról beszéltem, hogy a politika, mint politikusok, nekik van központi akarat, ugye egy kormányzati pozícióban lévő miniszterelnöknek, vagy nem tudom, döntéshozóknak van egy politikai akarata, amit azt szeretnék, hogy a jobboldali nyilvánossága lehetőleg ügyesebben, legerősebben adjon át a közönségnek, tehát a nyilvánosságnak a nyilvánosság számára. Így fogalmaztam, de ennél azért nem így, tehát lehet, hogy durván fogalmaztam ebben az interjúban, de ugye ez erről szól, hogy ezt szeretnék végigvinni a saját nyilvánosságukon, és Gajdi Zsottó ettől függetlenül teljes mértékben lehet, hogy ugyanazt gondolja, mint amiként a kormányzati döntéshozók, tehát ő erről beszélt több alkalommal, de...
1: Ő erről beszélt, te nem erről beszélt.
0: Hát akkor nem erről beszéltem, akkor, de azt hiszem a kettő nem zárja ki egymást. Hát nem hiszem azt, hogy valaki úgy dolgozott, mondjuk a jobboldali nyilvánosságban, hogy amit mond, azt ne gondolná komolyan, vagy ne értene az egyet azzal teljes mértékben. Én például teljes mértékben úgy dolgoztam a Megafonnál is, hogy amit mondtam, azzal meggyőződésesen egyetértettem, és a saját álláspontomat képviseltem. A kettő nem zárja ki egymást, tehát hogy ebben nem látok egyébként ellentmondást.
1: Kohány Mátyás már tett különbséget, ugye három kategóriára osztotta a jobboldali média konglomerátumban dolgozókat, és abban benne vannak azok is, akik vakon végrehajtották kvázi az
0: utasításokat. Hát volt ilyen, ugye a Telexnek volt egy interjúja, ő arra utalt, hogy a Origótól kirúgtak valakiket. Volt egy ilyen cikk a Telexen, hogy a Origo vagy MediaVerse-től kirúgtak embereket, és akkor a Telexnek nyilatkoztak állítólag név nélkül, hogy ők nem is gondolták komolyan, amit írnak, csak megcsinálták azt, amit kiért, nem tudom, a felettesük, és akkor gyakorlatilag ilyen teljesen ilyen hozzáadott érték nélkül mechanikusan ezeket végrehajtották. El tudom képzelni, hogy volt ilyen, ugye erre utalt Kohán Mátyás.
1: Te is erről beszélsz.
0: Például ezeket az embereket
1: nem tudják. Nem akarom 8-szor felolvasni.
0: Oké, vannak ilyen emberek is.
1: Központi akarat, hierarchikus, fegyelmezet, végrehajtás.
0: Hát vannak ilyen emberek, ugye, akik a, tudom, a MediaVerse-es kirúgásnál Telexnek hilakoztak, ők például lehet, hogy így működtek, hogy azt mondták, amit nem gondoltak komolyan.
1: Amit elmondtál, a különbözőben az nem a propagandának a definíciója?
0: Én itt politikai döntéshozókról beszéltem, tehát arról beszéltem, hogy van egy kormányzati pozícióban lévő párt. Lehet, hogy rosszul fogalmaztam.
1: Azok a közösségi tagok, akik fegyelmezetten, hierarchikus gondolkodásmódban követték ezt a központi akaratot, azok propagandát gyártottak, vagy sem, akkor ez a kérdés.
0: Volt, aki propagandát gyártott, és nem gondoltak komolyan, volt, aki pedig meggyőződésesen a saját álláspontját képviselte,
1: hol
0: és
1: lehet ez az álláspontja... Hol lehet különbséget tenni a kettő között, ha látszólag ugyanaz?
0: Ez az álláspontja pedig megegyezett azzal, amit egyébként a kormány képvisel.
1: De hol van a kettő között különbség?
0: Szerintem ott van a különbség, amiről az előbb is beszéltünk, hogy valaki a Telexnek oda megy, interjútor, és azt mondja, hogy amit egyébként leírt, vagy közzétett, az nem felelt meg a szerinte a valóságnak, csak utasítása hajtotta végre. Szerintem ez egyébként a propagandának a része,
1: aki pedig meggyőződéssel
0: csinálja. Itt is külön kell válaszolni. Tehát az én esetemben ugye politikai aktivista munka volt, az teljesen más, mint mondjuk, hogy egy újságnál dolgozó újságíróként. Most az ő nevükben nem akarok beszélni, mert én dolgoztam újságnál, de nem mondom magamat újságírónak, tehát egy újságírót kell meghívni, és akkor ő elmondja, hogy hogyan gondolkodik erről. Például Kohán Mátyás elmondta, hogy ő hogyan gondolkodik ebben a kérdésben, és hogy szerinte a Mandinernél pontosan mi is történt. Tehát ő teljesen világosan és nyíltan beszélt erről a dologról. Én azért nem akarok egyébként az újságírók nevében beszélni, mert nem vagyok újságíró, nem tudom, hogy ők hogy működnek, hogyan dolgoztak az elmúlt években, csak ismerem őket, tehát hogy téged is ismerlek, itt vagyok, de nem tudom, hogy te napi szinten hogyan dolgozol, milyen megbeszéléseken, milyen egyeztetéseken veszel részt, ezzel én nem vagyok tisztában.
1: Ezt megfejtik a kommentet.
0: Az én esetemben, most én esetemben, tehát én, amikor ebben az interjúban is beszéltem, én a saját példámról indulok ki, tehát ugye én, mint megafonos ember, aki politikai aktivistaként dolgozott, értelemszerűen volt egy szerkesztőségünk, volt egy témakiosztás, tehát egyfajta központi akarat, így meg lehet ezt fogalmazni, azt egyébként politikai aktivistaként fegyelmezetten, akár lehet úgy mondani, hogy katonaként is ezt végrehajtottuk, csináltuk, sikeres projekt volt szerintem teljesen egyértelműen, ennek vége van. Tehát
1: szerkesztőségi megbeszéléseken mondták meg, hogy akkor nektek most milyen témákra kell fókuszálni?
0: Nem megmondták, tehát gyakorlatilag...
1: Most mondtad az előbb.
0: Mint ahogy egy újság...
1: Hogy kiosztották.
0: Nem kiosztották, akkor úgy fogom, hogy megbeszéltük, hogy mik azok a témák, amelyeket a héten mondjuk feltárunk. Tehát, hogy nálatok is van gondolom egy szerkesztőségi ülés, az ATV-ben is biztos van minden nap egy szerkesztőségi ülés, összeültök, van egy főszerkesztő, ott vannak a kollégák, a híradót.
1: Igen, ami a világban történik.
0: Igen, a híradót biztosan így szerkesztik szerintem a esti híradót itt a ATV-ben, hogy összeülnek a kollégák, az újságírók, riporterek, van egy főszerkesztő, mindenki hozza a témáit, nálunk is egyébként így van, hogy mindenki hozta a kis témáit, mi az, amivel szerinted foglalkozni kell. Ez olyan téma, amit érdemes feltárni, ezzel érdemes foglalkozni, ezeket ugye behoztuk, és akkor van egy főszerkesztő, vagy egy főnök, aki meg dönt arról, hogy egyébként milyen módon, hogyan dolgozzuk fel, vagy melyik, amik érdemes foglalkozni, melyik, amikkel nem érdemes foglalkozni, de hogyha én akarok valami témával foglalkozni, akkor azzal foglalkozok, tehát nem volt ez megtiltva, meg ilyesmi, tehát ilyen dolgok nem voltak egyáltalán.
1: Még egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy te úgy fogalmaztál, hogy szerinted a választási veresség után vége van a központi akaratnak, és most meg lehet mutatni, hogy a jobboldali tábor sok mindenben nem ért egyet. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz veresége kellett ahhoz, hogy végre szabadon, belső cenzúra vagy fegyelem nélkül mondhassátok el a véleményeteket?
0: Tehát előbb is mondtam, hogy nem volt az megtiltva eddig sem, hogy én elmondjam bármiről a véleményemet, tehát a Facebook oldalon én azt tettem közzé, amit akarok, de ettől függetlenül volt egy politikai aktivista munka, amit a Megafon keretében végeztem.
1: Akkor inkább úgy kérdezem,
0: mit
1: hozott el a választási vereség? Mi az, ami kvázi most sokak számára felszabadulásként él? Hát te beszéltél arról, hogy most már lehet arról is beszélni, hogy a jobboldali tábor sok mindenben nem ért egyet, és most meg lehet mutatni a választási vereség miatt. Ha választási győzelem lett volna, akkor ez elmaradt volna?
0: Nem tudom, mi lett volna, tehát nem tudjuk, hogy mi az, ami lett volna, és mi az, ami nem, de értelemszerűen egy vereség után sokkal inkább megjelennek a kritikus hangok. Hát a Fidesz kongresszust, vagy a tisztújító kongresszust érdemes megnézni, az, hogy Stumpf István kiáll, és elég erőteljes kritikát fogalmaz meg a saját politikai közösségének az elmúlt éves, vagy elmúlt időszakban felmutatott teljesítményével kapcsolatosan, az eléggé egyértelmű. Tehát látszik, hogy más egy ilyen Fidesz tisztújító kongresszus, mint mondjuk az előző Fidesz tisztújító kongresszus, ahol ennek a jele sem mutatkozott meg. Értelemszerű, hogy egy vereség után, főleg egy ilyen vereség után előjönnek azok a kritikus hangok, hogy mi az, amit elrontott a jobboldal. Ez a kritika és ezek a gondolkodások megindulnak a jobboldali nyilvánossággal összefüggésben is. Én is egyébként, hogy ebben az interjúban elmondtam, lehet, hogy nem elég pontosan fogalmaztam, hogy a szóhasználat nem volt megfelelő, de én arra utaltam, hogy eddig én azt érzékeltem, és én azt is láttam, és szerintem ez kívülről is így tűnt, hogy eléggé egységesnek tűnt, tehát eléggé egyszínűnek vagy egyhangúnak tűnt a jobboldali nyilvánosság, sokkal kevésbé tűnt sokszínűnek a jobboldali nyilvánosság, és egy olyan helyre mentem el, hogy a különutas YouTube csatorna deklaráltan ezt a célt tűzte ki, hogy akár a Fidesz-szel szemben kritikus, jobboldali gondolkodású sajtóterméket a YouTube csatornát hoznak létre, és erre mondtam azt, hogy szerintem ez egy nagyon jó irány, ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert hiába a jobboldal nyilvánosságban úgy jelent meg, mint hogy itt ez egy egységes massza lenne, és mindenki azt gondolja mindenről, szerintem ez nem igaz. Szerintem a jobboldal nagyon sokféle és nagyon sok típusú gondolkodású ember van. Vannak, akik radikálisabban gondolkodnak, vannak, akik mondjuk egy eurózóna csatlakozásról teljesen más mondanak, vagy egy EU-tagságról teljesen más mondanak, vagy akár a melegkérdésben teljesen más mondanak, és ugye van a jobb oldalnak is egy liberálisabb része, vagy egy konzervatív része, egy mérsékeltebb része, akik mondjuk sokkal megengedőbbek bizonyos kérdésekben, ugye erre is utaltam ebben az interjúban. Szerintem ez egy teljesen korrekt és normális leírása annak a jelenségnek, amit láttunk, most bele lehet költeni.
1: Csak ezt nem lehetett látni április 12-e előtt.
0: Látták ezeket. Sokan, csak értelemszerűen, amikor...
1: Kik?
0: De hát erről beszélnek...
1: Kicsoda, ki látta?
0: Kicsoda, hogy értő, ki látta?
1: Hát, hogy teljesen egyhangú volt.
0: Hát erről beszéltem, ezt mondtam ezelőbb. De ez belülről sokan látták, csak ugye sokan úgy gondolták, hogy ez működőképes, és ez az, ami mondjuk sikerre viszi a jobb oldalt. Ugye ez a könyvemben is írtam, amíg a...
1: Tehát a különböző színeknek, árnyalatoknak a...
0: Igen, tehát ez 22-ben is, 22-ben a választás követően írtam egy könyvet, a Fidesz recept, egyébként abban ezek le vannak írva, tehát semmi olyan meglepő dolgot nem mondtam, amit mondjuk ne írtam volna le már 23-ban a könyvemben.
1: Oké, térjünk el erre a tüntetésre. Havasi Bertalan fogalmazott úgy, hogy zsebdiktátor Magyar Péter és ordinári önkény úrnak nevezte. És azt üzente, hogy semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve. Ez a hang nem neked oké-e?
0: Szerintem Havasi Bertalan egyébként teljesen kimérten és normálisan beszélt ezen a tüntetésen.
1: Zsebdiktátor, ordinári önkény úr.
0: Hát bocsánat, amikor a fideszes politikusokat tömeggyilkos, meg robbantásos merényleteket végrehajtó mafiózókhoz hasonlítják, szerintem a
1: az
0: zsebdiktátor...
1: Helyes, de azt szerinted nem helyes.
0: Szerintem nem helyes.
1: És
0: tehát ez? Ez annak a mérsékeltebb verziója. Tehát azért
1: de akkor ez már így helyes, hogy mérsékeltebb?
0: Hát, hogyha a miniszterelnök, tehát aki meghatározza ma a politikai napirendet, aki meghatározza azt, hogy miről hogyan beszélünk, tehát ő most a fő tematizáló szereplő, neki van a legnagyobb elérése a közösségi médiában, ráfigyelnek a legtöbben, ő határozza meg a politikai napirendet, ő határozza meg azt, hogy milyen témáról beszélünk, milyen szóhasználatunk van, tehát ezeket mind egyébként Magyar Péter határozza meg ezekben a hónapokban, okay. Akkor értelemszerűen ehhez viszonyulnia kell az ellenzéki szereplőknek is.
1: Tehát ha Magyar Péter így beszél, ami nem helyes, akkor Havasi Bertalan beszélhet így, mert hogy már Magyar Péter beszélt így, és ez így helyessé teszi az ő zsebdiktátorozását. Lefordítom azt, amit
0: mondtam. Szerintem igen.
1: Tehát így elfogadható. Oké, ugye Áder János beszélt arról, hogy a verbális agresszió fizikaivá válhat, és a közbeszéd durvulásáról is tett megjegyzéseket. Ennek ellenére zúgott a mocskos Tisza ezen a tüntetésen. Szerintem Áder Jánosnak meg kellett volna ezt szólalnia annak érdekében, hogy a tiszások se, és a fideszesek se csinálják ezt a fajta verbális agressziót.
0: Hát most a mocskos Tisza az egy tüntetésen szerintem belefér, tehát a mocskos Fidesz, meg mocskos Orbán, meg Orbán egy nem tudom, G, nem mondom ki azt se, tehát hogy ezek megjelentek korábban az elmúlt 16 évben tüntetéseken.
1: De így nem ez a kérdés, hogy hol jelent meg korábban.
0: Szerintem ez az, hogy mocskos Tisza egy tüntetésen belefér. Ez öntek, hogy foci meccs csak kimész, és akkor is káromkodnak, meg ordibálnak emberek. Én nem hiszem, hogy ez érdemben befolyásolna a magyar közbeszédet, nem ez határozza meg. Szerintem az határozza meg, hogy a parlamentben például hogyan beszélnek emberek. Amikor anyáznak tisztás képviselők a parlamentben, akkor nagyon sokan azt látják, hogy bizony akár nőkkel szemben, hogyha ők fideszesek, akkor ezt meg lehet tenni. Szerintem ez, ami nem fér bele. Áder János szerintem...
1: Én azt gondolom, hogy ez sem fér bele, és az sem fér bele, amit Havasi Bertalan mond.
0: Igen, Havasi Bertalan szerintem teljesen normális.
1: A zsebdiktátor akkor az
0: szerintem
1: még, az
0: ez a mai közbeszédben egy teljesen visszafogott stílus, és de amit Áder János is teljesen visszafogott, és csak elbeszélt tartott, tehát nem volt
1: több felszólaló, ugye rákosizott, hitlerezett, AVH-zás, szórják az átkokat a Tiszára és Magyarra. Ezzel kapcsolatban Kárpáti Iván írt, szerintem egy erőset, felolvasnám röviden, hogy mit írt. hogy megy ez a hitlerezés, rákosizás, és amikor Orbánnal és az ő rendszerével kapcsolatban emlegettek véres diktatúrákat és azok egykori vezetőit, akkor is dühös voltam, írtak Kárpáti Iván a Facebookon. Legfőképpen azért zavar ez a rendszereken átívelően ostoba hasonlítgatás, mert meggyalázza mindazok emlékét, akiket haláltáborokba hurcoltak, gulágra küldtek, megkínoztak, felakasztottak, kisemmisztek. Nem sorolom, elég gimnáziumi szinten ismerni hozzá a történelmet. Szóval mindenki fejezze be, de nagyon gyorsan. Ezzel egyet értesz?
0: Hát, bocsánat, de hogyha tehát ugye, miről beszélek ezeken a tüntetéseken, miről beszéltek ezeken a tüntetéseken, arról beszéltek, hogy például az államfő elmozdítását célú alaptörvény módosítás, az teljesen idegen egy európai demokráciában, és egyébként még az olyan nagy diktátorok, mint Hitler vagy Rákosi, még ők sem csináltak ilyet. Tehát ennyi történt a Gulag, tüntetésen ezzel elmondva.
1: Idézzem Szűcs Gábort. Magyar Péterre lépésről lépésre tégláról téglára építi az önként, és visszahozza az 50-es éveket, pontosan, meg a csengőfrászt a vagyonvisszaszerzési hivatallal.
0: Hát erre utal, hogy gyakorlatilag olyan jeleket látunk.
1: Nem
0: most
1: azt mondja, hogy még akkor sem csináltak ilyet, hanem azt mondja, hogy visszahozza.
0: Több is volt, hogy Áder János erre utalt, hogy még akkor sem történt ez, tehát ott felsorolta a korábbi államfőkkel Tédi Zoltánt, meg Nagy Ferencet sorolta, hogy velük mit csináltak, tehát voltak ilyen történelmi példák, hasonlatok.
1: De volt olyan felszólaló, aki konkrétan azt mondta, hogy itt már beköszöntött az önkény, és
0: Rákosi rendszerben. Volt olyan felszólaló, aki arról utalt, hogy egyébként ilyen még a Rákosi időszakában sem történt, sőt, ugye Tuzson Bence a parlamentben Hitlert említette, hogy még ő sem csinálta ezt, hanem megvárta, hogy meghalljon az akkori német államfő, tehát volt egy ilyen hasonlat. Szűcs Gábor meg arról beszélt, hogy nagyon sok jel van arra, hogy olyan eszközök és olyan metódusok, vagy olyan önkényes hatalomgyakorlás jön vissza és köszön vissza, mint amit egyébként látunk akár a Rákosi rendszerben. Én egyébként látok erre jeleket, hogy visszanézem a 40-es, 50-es éveknek a filmhíradóit, ezt mindenkinek ajánlom, még a szóhasználat is visszaköszön, amit most például Magyar Péterék használnak. Tehát amit Magyar Péter a pulpituson állva gyalászkodik a fideszes képviselőkkel szemben, hogyha megnézek egy 47-89 vagy akár 50-es évek első felében egy filmhíradót, fent van egyébként az interneten, mindenkinek ajánlom, nézze meg, ugyanaz a szóhasználat és gondolkodásmód jelenik meg, amit Magyar Péter most
1: alkalmaz. Én azt vitatom, hogy ezeknek a hatása az nem társadalmilag destruktíve olyan mértékben, hogy éppen ezeknek a politikusoknak vagy influencereknek kellene észnél lenniük. Tehát azért ne nézzük egymást hülyének. Ha valaki azt mondja, hogy még Hitler sem csinálta, annak a másodlagos jelentése, abból logikailag az következik, hogy Magyar Péter rosszabb Hitlernél. Ebből ez következik. Ezeket a kommunikációs játszmákat csinálta a másik oldal is rendkívül helytelenül Orbán Viktorra
0: szemben. Nem kell a államfőt egyébként az alaptörvénybe beleírva elmozdítani, nem kell személyre szabott és visszamenőleges törvénykezést csinálni, és akkor senkinek nem fog felmerülni a fejében, hogy egyébként ez diktatúra vagy önkény. Tehát szerintem erről van szó. Tehát, hogy valaki olyan lépéseket csinál, ami egy európai demokráciában nem megfelelő, akkor szerintem jogosan lehet azt mondani, hogy bizony ez diktatúrával szemben.
1: Voltak-e ilyen lépései a Fidesznek az elmúlt 16 évben, különösen 2010-11-ben.
0: Hallottuk a többesebben, hogy a Fideszt vádolják.
1: Nem, a te véleményedre vagyok kíváncsi. Az nem a baj, hogy kit vádol. Szerinted volt-e ehhez hasonló lépése?
0: Jogászok, ugye Gulyás Gergely is beszélt erről, ott a legfőbb ügyésznek a kérdése. Nem, az a baj, nem vagyok jogász, nem tudom pontosan, hogy milyen jogszabálymódosítás volt. Voltak olyan dolgok, amiket kritizáltak, és egyébként a jogállamisággal szembe menő lépés lehetett, de viszont Gulyás Gergelyre nagyon nagyszerű válaszolat, hogy ott a nemzetközi fórumok egyébként ezt elbírálták, megállapították, hogy ez jogtalan volt, hogy kártérítést is kellett fizetni, ott is maradt egyébként a bíróságon, tehát valami ilyesmi történet volt, nem tudom pontosan a részleteit. Tehát
1: én mondok neked részletet. Annak idején a legfelsőbb bíróság lecserélése ugye Kúriára, és ezzel együtt Baka András tisztségének megszüntetése, de ezen kívül is voltak.
0: És erre reagált Gulyás Gergely, hogy volt egy nemzetközi fórum, amely kimondta, hogy ez jogtalan volt, ennek megfelelően egyébként
1: az visszahelyezték pozíciójába Baka
0: András. Kártérítés fizetett, és talán ő ott is maradt a bíróságon, ezt nem tudom, hogy...
1: Maga ez a lépés, akkor alkotmány ellenes, alkotmány sértő volt-e?
0: Hát most
1: erről van az a válasz, hogy igen,
0: erről van egy nemzetközi bírósági döntés.
1: Akkor ezt követően joggal mondhatta azt, elvileg az ellenzék, hogy akkor Hitlernél is rosszabb adott esetben Orbán Viktor?
0: Most nem tudom, hogy a Strasbourgi ítélet mit mondok ki, talán Strasbourgban volt erről végső döntés, ugye? Talán ott, az baj, olyan dolgokról beszélünk, hogy nem tudom a részleteit, meg a mélyei
1: nem, én azt mondom, hogy ez a lépés maga, az, amit akkor megtettek mondjuk Baka Andrással, az hasonlatos volt-e ahhoz, mint amit Sólyog Tamással szeretne véghez vinni a Tisza.
0: Én azzal értek egyet, amit a Strasbourgi bíróság kimondott, olvasd fel, nem tudom, mit mondott.
1: Nem, ott az a lépés, hogy nincs Strasbourgi bíróság. Egy olyan nincs olyan. De
0: Tamás, egy olyan dologról,
1: amikor ezt megtette a Fidesz.
0: Egy olyan dologról, amiről nem tudom a részleteit, nem akarok kijelentéseket.
1: De hagyd a Strasbourgi bíróságot, most mondtam el, hogy mi történt. Hagyd a Strasbourgi bíróságot, az már egy következmény volt. Lehet, hogy a Sólyog Tamás elmozdításának is lesz nemzetközi következménye. Egyébként én azt gondolom, hogy ezt felül kell vizsgálni nemzetközileg, ez az én magánvéleményem. De ez még nincsen. Ott az a lépés a Fidesz részéről hasonlatos volt-e ahhoz, mint amit most tesz éppen a Tisza Sólyog Tamás esetében.
0: Hát ugye létrehoztak egy új intézményt, ott az történt, tehát hogy volt egy legfőbíróság, és a lefelső...
1: Alkotmányellenesen elmozdították valakit a pozíciójából.
0: Ez egy, akkor, hogyha ezt ki lehet mondva, hogy alkotmányos döntést született, akkor az alkotmányos döntés volt, tehát ez nem tudok vitatkozni, nem tudok revitálni.
1: Tehát akkor megegyezhetünk abban, hogy hasonlatos.
0: Szerintem a mostani dolog az durvább. Tehát az, hogy egy államfőt elmozdítani úgy, hogy az alaptörvénybe beírjuk, hogy megszűnik a mandátuma, szerintem ez durvább. Nekem ez az álláspontom. És ezt nem csak én mondom, tehát Török Gábor is azt mondja, hogy ilyet még a Fidesz sem csinált, azt mondja, hogy ez egy határátlépés, tehát ezeket nem én mondom, nem elfogultsága, hanem Török Gábor, aki tegnap Ruf Bálinttal közösen fotózkodott, ő is azt mondja, hogy ezek a lépések, amelyeket most a Tiszás kétharmad megenged magának, azok határátlépések, és olyan dolgok, amelyeket a Fidesz esetében nem láttunk. Az elmúlt 16 évben egyébként lehetett jogosan kritizálni például ezt az esetet, ennek nem tudom, még egyszer mondom a részleteit, tehát nem vagyok ezzel tisztában, hogy pontosan mi történt, meg mi lett ott a strasbourgi döntés, ezt meg kell nézni, de hogyha ilyen történt, akkor természetesen erről kimondták nemzetközi fórumok, hogy alkotmányellenes döntés volt, és a megfelelő kártérítés, vagy ilyen dolgokat meg kellett csinálni, meg kellett tenni. Tehát ez így működik a jogállam, tehát hogy hiába van valakinek kétharmados parlamenti felhatalmazása, ilyen dolgokat nem tehet meg, és erre nemzetközi fórumok is kimondják. Most itt a Belencei Bizottságnak a vizsgálatára várunk, itt voltak Budapesten, tárgyaltak Sólyog Tamással és Magyar Péterrel is, sürgősségi eljárást ígértek, kíváncsian várjuk, hogy ők például mire jutnak ebben a kérdésben.
2: Adásunk hamarosan folytatódik. És

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Boros Tamás.
2: A tegnapi tüntetésen a Fidesz hivatalosan a demokrácia és a jogállam védelmében vonult utcára. A tömeg pedig azt skandálta, hogy nem félünk, és hogy mondjon le. Nem érzed ezt ironikusnak egy olyan párttól, amely azért 16 évig módszeresen, apró lépésekben, de a fékek és ellensúlyok rendszerét azt leépítette. A hivatalokba a saját embereit helyezte, és egyedül írt alaptörvényt. Hogyan lett a Fideszből ilyen gyorsan utcai jogvédő szervezet? És ez a megállapításom egyébként rímel arra, amit Schiffer András is mond. És akkor nyilván nem egy olyan elemzőt, vagy éppen jogászt választottam példaként, aki elfogult lenne mondjuk a Tisza irányában.
3: Hát teljesen egyértelmű, hogy egy olyan politikai erő, amely az elmúlt időszakban szintén tett hasonló lépéseket, amelyekről meg lehet állapítva, hogy egyébként alkotmányellenes, ahogy itt mondtad, vagy nem tudom, milyen megállapításra jutott a Strasbourg-i bíróság, illetve egy olyan politikai erő, amelyel szemben rendszeresen megfogalmazódott az a kritika, hogy nem tudom, diktatórikus, vagy autokratikus, meg ilyen, és ehhez hasonló jelzőket alkalmaztak. Hát fura, hogy most 3 hónappal választás után, meg akár sokak szemében hiteltelen is lehet, hogy most itt a demokráciáért és a jogállamért aggódik. Ugye erre mondom azt, hogy most viszont már olyan lépések születnek meg, amelyek egyébként a Fidesztől teljesen független véleményformálók szerint is még a Fidesz sem tett meg, tehát még ők sem lépték át ezeket a vörös vonalakat, ezeket a határvonalakat, tehát egy határátlépés történt mindenképpen. Tehát erre hivatkozhat a Fidesz, hogy jó, velünk szemben is voltak jogos kritikák, okay, akár jogállamisági ügyekben. Igen, de egyébként ezt még ők sem tették meg. Én most pont Schiffer Andrással voltam tegnap egy műsorban, a Magyar Jelennek a Nyílt Sisak című műsorában, és ő ott ezt elmondta, hogy igen, a Fideszt is lehet kritizálni ebben meg abban, de egyébként ez még azon is túltesz, és még ez annál is durvább. Ráadásul ugye az volt az ígéret, hogy a Fidesz az egy szörnyű kormányzás mutatott fel, és lábbal tiporta a jogállamiságot, és az volt a mondás, az volt az ígéret, hogy itt most helyre lesz állítva a jogállam és a demokrácia, és az lesz, hogy itt pozitív változások fognak történni ebben a kérdésben. Fidesz. Most viszont nem azt látjuk, hogy pozitív változások történnének, nem az történik, hogy ez eddig egyébként sokak által jogosan kritizált lépések még inkább bedurulnak, és még erősebbek lesznek. Azt is mondják, hogy ez a Fidesz legrosszabb tulajdonságainak a felerősítése, amit most itt a Tisza kormány esetében látunk sok szempontból.
2: Látod, ez már önkritika, és én nem akarok belemenni méricskélésbe, hogy most ez a lépése a Tiszának, ez van-e olyan erős, mint mit tudom én, az Alkotmánybíróság semlegesítése, vagy a független ellenőrző intézmények, politikai elfoglalása, a legfőbb ügyészség, állami számvevőszék, a köztársasági elnöki hivatal, vagy éppen a bíróságok bedarálási kísérletei, a kényszernyugdíjazással, vagy a választási rendszer egyoldalú átírása, vagy a nyilvánosság és a média átalakítása, tehát itt ezzel lehet sorolni.
3: Ez lesz most is, tehát az alaptörvényt, hogyha lesz új, nem fogja megszavazni, okay, szerintem de... a Fidesz és a Mi Hazánk se, csak a Tisza. Dani, egy párti. Dani, akkor én... még két párt megszavazta.
2: Azért mondom, hogy akkor kritikusan fordulunk a Fidesz ezen működése de irányába.
3: Ebben Török Gáborral ebben egyetértek, hogy értelemszerűen minden hatalom azon dolgozik, hogy a mozgásterét, a lehetőségét minden inkább szélesítse.
2: Én értem, hogy a politika mit csinál.
3: Ez egy teljesen logikus politikai dolog.
2: De a fékek és ellensúlyok rendszerének leépítése, módszeres leépítése az előbb felsorolt pontok alapján ez megtörtént, és a Fidesz erre törekedett.
3: Szerintem, de bocsánat, egy különbség,
2: csak hadd mondjam végig, mert én nem méricskélni akarok, hogy most hasonlót csinál-e a Tisza, vagy nem. Hanem én azt akarom, egyrészt, hogy akkor kezeljük mind a kettőt hibás döntésként. Tehát, hogy ha az egyik rendszer ezt megtette, és elítéljük, hogy ezt tette, és remélem, hogy egyetértünk abban, hogy a Fidesz ezt hibásan tette.
3: Hányatabban látom a képet, tehát én azt azon egyetértek,
2: akkor hogy... Akkor a Tisza módszeres fékek és ellensúlyok leépítése, vagy átépítését miért nem árnyalta látod?
3: Szóval árnyatabban látom azt, ami történt, tehát szerintem a Fidesz nem csinált olyat, hogy akár a politikai ellenfeleit úgy akarja ellehetetleníteni, hogy kitiltja őket szabályosan a parlamentből, vagy eltiltja attól, hogy miniszterelnök lehessen a jövőben. Mert itt most ez történik. Tehát az, hogy a 12 éves mandátum korlátozást bevezetik, azzal az a cél, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk frakciója gyakorlatilag eltűnjön, és azok a képviselők, akik ott meghatározó szereplők, azok a jövőben ne lehessenek parlamenti képviselők. Itt arról van szó, hogy az alaptörvénybe írják be, hogy Súlyog Tamásnak le kell mondania. Itt arról van szó, hogy az alaptörvénybe írják bele, hogy Orbán Viktor nem lehet Magyarországnak a miniszterelnöke. Tehát itt egyértelműen arról van szó, hogy a Tiszának a kétharmados többsége a jelenlegi ellenzéket, a politikai ellenfeleit akarja ellehetetleníteni, és megakadályozni azt törvényi, alaptörvényi szinten, hogy ők bármi akkor is egy választáson, egy demokratikus választáson megmérhetetessék magukat. Ebben
4: igazad van, én eltérő stratégiát látok ebben. A Fidesz megteremtett egy olyan pályát, hogy azon belül életben tartja az ellenzéket.
3: De, bocsánat,
4: életben
3: tartja az ellenzéket,
4: de olyan választási törvényt írt. Úgy írta át a média törvényt, a média nyilvánosságot, a közmédiát, médiatanácsot, a központi médiabirodalmat pedig úgy alakította ki, hogy ez az ellenzék életben maradjon, de ne nyerhessen. Én a kettő között mit stratégiai
3: cél.
4: Én nem látok különbséget, amit a Tisza csinált. Ebben teljesen igazad van, hogy kizár egy csomó politikust és pártot, és cserébe akkor ő megspórolja magának azt, hogy a médiát, meg mit tudom, a választási rendszert nem kell úgy megbingiznie, hogy mindenképpen ő nyerje. De figyelj, itt a lényeg tényleg nem ez, hogy most akkor melyik a nagyobb, melyik a nehezebb.
3: Szerintem ez a lényeg.
4: A Fidesz szempontjából, igen, szerintem a legfontosabb az, és akkor ez a kérdésem is, mint elemzőhöz, hogy szerinted hitelesen tudja-e tolni ezt a Fidesz, hogy önként mond, itt Rákosi rendszer diktatúra, egyrészt úgy, hogy megtette ezt, amit megtett, igazságszolgáltatás, választási rendszertől kezdve, stb. Független ellenőrző intézményeknek az elfoglalása, hitelesen tudja elhozni, mert ezen áll vagy bukik valószínűleg az, hogy megtartja a magszavazóit, vagy éppen meg tud szólítani olyanokat, akik majd kiábrándulnak a Tiszából.
3: Tehát már össze annyi minden volt, hogy nem tudom már is követni. Szóval előbb elmondtam, hogy mi most a Tiszának a hatalomgyakorlási móda. És nekem az az állításom, hogy a Fidesz nem lépte át ezeket a határokat, és direkt egyébként megtartotta azokat a kereteket, amelynek keretein belül egyébként lehetett váltani egy demokratikus választás keretében. Ezt láttuk egyébként 2026. április 12-én is, tehát ott nem volt megtiltva senkinek, hogy elinduljon a választáson, még akkor sem, hogyha a Tisza pártnak a alapszabálya, meg az egyéb dolgokat be lehetett volna kötni, tehát meg lehetett volna egyébként csinálni jogilag azt, hogy azt mondjuk, hogy a Tisza nem szabályosan indult el, még a LP választáson is sokan gondolkodtak erről, mert ott nem voltak betartva egyébként a jogszabályok. Tehát a fideszes elfoglalt állam az egyébként a 24-es választás előtt eltekintett nagyon sok olyan dologtól, amiben be lehetett volna kötni, és akár a Tisza pártnak a 24-es európai parlamenti választás indulását meg lehetett volna akadályozni. Tehát én nem láttam azt a Fidesz részéről, hogy olyan módon próbálnák eltetlenül az ellenfelet, hogy még egy választáson se tudjon elindulni. Most viszont ezt látjuk. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, szerintem, hogyha ezt az emberek számára, legalábbis a saját szavazói számára a Fidesz érthetően elmondja, szerintem például Áder János erre próbálkozott, tehát ott kifejezetten mérsékelt, higgadt, egy ilyen tanárúri szerepben álló volt államfőt láthattunk. Ő szerintem érthetően normálisan elmondta, hogy mi a különbség a kettő között. És értelemszerűen, mivel a Fidesz most talán 20%-on áll a felmérésekben, ezért a társadalom többsége nem fog vele egyetérteni, mert hát utálják a Fidesz, vagy nem szeretik a Fidesz, tehát ez a egyértelmű felállás most a kutatásokban. Erre utalt Havasi Bertalan is, mondta, hogy most nincsen többségünk. Tehát ők is tudják, hogy ez az álláspont, amit képviselnek, most lehet, hogy egy kisebbségi álláspont a magyar társadalomban. Ugyanakkor szerintem az érveik, és te is egyetértesz, tehát ezek az érvek, amit a legsúlyok, vagy legszorbán, vagy mondjad, ezek legitim érvek, és egyébként ezek nem is hazugságok, tehát ezek valódi, egyébként tény alapon álló állítások.
4: Beszéljünk még egy fontos témáról, ami igen friss és bulvár, méghozzá arról, hogy július 9-én, tehát tegnapi nap kellett volna a TikTokon megjelenni Bangó Sándor jóvoltából, az ő szájából egy névnek, hogy ki az a Zsolti bácsi, és ez nem jelent meg. Na most hónapok óta itt turnéztak vele a baloldali influencerek, vagy kormányoldali influencerek. Rájuk fog ez szerinted égni, hogy akár Juhász Péterre, Juhira, hogy ők ezzel próbáltak népszerűséget szerezni, ezzel csináltak bulvártartalmat,
2: és aztán most mégiscsak elmaradt ez a...
3: Az előző téma az is kapcsolódik, de ezzel is összefügg, hogy van ez a 100 napos mézes hetek időszak, most ebben vagyunk benne. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor az minden aktuális megengedett győztes bármit megtehet. Tehát, hogyha Magyar Péter kimondja, hát igen, Zsolti bácsi ügyet csak azért csináltuk, hogy a Fideszt tönkre tegyük és megbuktassuk, ezt is az emberek többség azt mondja, hogy igen.
2: S látod, milyen jó a kormány, nem tesz meg mindent, te is szabadlábon vagy.
3: Ez kellett volna, még, lehet, hogy most itt már kifele elkap a rendőrség. Szóval, hogy megírták is kommentben, hogy mert te leszel a következő. Tehát, hogy ez a légkör van most jelen pillanatban, tehát Szakács Istvánnak a letartóztatásos posztját kinevették, és oda írták, hogy nagyon helyes, hogy téged lecsuknak. Én írtam róla egy posztot, írták nekem is kommentben, hogy te leszel a következő, te is mész a börtönben. Tehát jelen pillanatban ilyen légkör uralkodik az országban. Ez a 107-es mézesetek, vagy 100 napos mézesetek időszaka, ez ilyen. Tehát bármit, ez is mondtam, hogy Orbán Viktornak szerintem most nem is kell olyan nagy interjúkat adni, mert bármit mond, a Tisza akkor is 70 nem tudom hány százalékon fog állni a kutatásokban. Ez is szerintem az őszi időszak lesz majd a fontos. Mm. Azt kell megnézni, hogy például októberben, október 23-án milyen lesz a politikai klíma, akkor hogyan alakulnak a kutatások, akkor hogyan alakulnak a tüntetések, tehát ez lesz majd politikai szempontból az igazán érdekes, és akkor kell majd látni, hogy a Fidesz is mit mond, milyen politikusok lesznek ott, milyen álláspontot fog képviselni, tehát ez szerintem ami politikai szempontból fontos, és ez a helyzet a Zsolti bácsizásnál is, tehát szerintem egyébként a Tiszás szavazóknak a többsége is tisztában van azzal, hogy ez egy hazugság volt, és csak a Fidesz meg Semjén Zsoltot rágalmazták alaptalan vádakkal, de úgy vannak vele, hogy ez a gonosz Fidesz úgyis mindent megtett velünk, ők ennél sokkal durvább dolgokat csináltak. Ha ez az eszköz kellett ahhoz,
2: hasonlóan hogy... Hasonlóan durva dolgokat csinált, igen.
3: Mondást mondja, a cél szentesíti az eszközt, hát akkor ez kellett, ez volt az eszköz ahhoz, hogy a célunkat elérjük. Emlékszem, hogy emiatt mondjuk ezek a szereplők hiteltelenek lennének. Inkább egy hatást látok itt a Zsolti bácsiben, hogy azt látom, hogy viszont a jobboldali szavazók számára, vagy a fideszes szavazók számára ez egy morális és erkölcsi megerősítés jelent, mert sokan bizony fideszes szavazók is azt gondolták, hogy itt valami biztosan, ha ennyire mondják, hogy Semjén Zsolt pedofil, meg Zsolti bácsi, minden, akkor lehet, hogy ebben tényleg van valami igazság. Most viszont szerintem teljesen egyértelmű lett számukra, hogy ebben semmilyen igazság nincsen, ez egy alaptalan vádaskodás volt. Uh-huh. Tehát egy átlag jobboldali szavazó számára ez egy erkölcsi elégtétel lehet, és amikor mondjuk vitatkozik egy Tiszás ismerősével, mondja a Tiszás, hogy loptatok, csaltatok, hazudtatok, akkor egy fideszes szavazó tudja azt mondani, hogy srácok, nem én mondtam az egyik politikusról, hogy pedofil, meg nem ti pedofideszeztetek, meg nem ti pedofiloztátok nem mi pedofiloztunk, meg nem mi mondtuk rólatok, hogy pedofilok vagytok, meg vádoltuk a politikusaitokat pedofil bűncselekmények elkövetésére, hanem ti csináltátok ezt a választási kampányban, és Semjén Zsolt kapcsán kiderült, hogy ez például alaptalan volt. Tehát egy ilyen vitaszituációban egy jobboldali szavazó számra lehet egy ilyen erkölcsi megerősítés.
2: Én lehetek abban a pozícióban, hogy a fideszes média által elkövetett karaktergyilkosságokat is mélységesen elítéltem. Tök jó lett volna egyébként, hogy akkor a hozzád hasonlók, vagy akár te jöttél volna ezzel, amikor ezek megtörténtek, de ugye már kiderült, hogy föntről és a politikai cél miatt ez...
3: Ez tehát ilyen típusú nem volt, hogy...
2: Tudok mondani ilyen példát. Itt ebben a stúdióban beszélgettünk például a Vona Gáborral szembeni homoszexuális vádakról, és te azt mondtad, hogy hát még mindig nem derült ki, tehát igazából a koronatanú meghalt, tehát ő tehát nem tudod, hogy ez most mi van emögött.
3: Nem arról volt szó, nagyon súlyos relativizálás
2: volt. Ebben az esetben pedig felháborodsz, és ugyan tényleg nem Tamás, tudjuk, hogy nem, ki nem, az nem, a Tamás, nem, Zsolti bácsi.
3: Ott ugye nem volt az, hogy volt ez a szoknyájál bebújós, de nem volt az, hogy mondjuk most a parlamentben Magyar Péter Zsolti bácsizik. Ez történik. Hát mondja, a Zsolti bácsit a maguk pasorai között kell keresni.
2: A parlamentben igenis ráhúzták ezt a homoszexuális vádat Vona Gáborra. Ezt nem lehet kimagyarázni. Szoknyája mögé bújik, meg a szemöldök csipesz.
3: Ezzel nem értek egyet, tehát az a parlamenti reakció... Az a parlamenti reakció, amit ott Orbán Viktor mondott, hogy az egy viszont válasz volt, mert Vona Gábor azt mondta, hogy ne bújjon Simicska Lajosnak a szoknyája mögé, ahol a mi esmi volt
2: nem
3: a
2: Simicska
3: elején.
2: Lajosnak a szoknyája.
3: Ott a simicskázás volt a téma,
2: mások
3: szerintem.
2: Mások szoknyája mögé.
3: Ez
2: a szándékolt hülyének nézés és relativizálás. Szerintem nagyon hasonló csinált ebben a stúdióban Bohár Dániel. Tehát lehet itt hülyének nézni egymást, ott abban a kontextusban, amikor napról napra jöttek ki ezzel kapcsolatos vádak, szalagcímek,
4: szalagcímek a fideszes médiában. Erről beszélt mindenki. Mikor dobja be ezt a miniszterelnök? Ekkor dobja be. Mikor röhögött óriásit ekkor a fideszes frakció ebben a helyzetben? És akkor még erre rátette a szemöldök csipeszt is. Ezt nem lehet ki. Tehát van az a pont, amikor igenis azt kell mondani, hogy igen, erre a miniszterelnök ott, abban a pillanatban rájátszott. Lehet úgy csinálni, mintha nem, mert akkor én is mondhatom, hogy Tamás, nem Zsolti bácsi Tamás. Magyar Péter, mert nem hozta kapcsolatba semmilyen Zsoltan.
3: Elfogadom az érvedet, akkor rájátszott Orbán Viktor, elfogadom. De itt konkrétan a miniszterelnök azt mondta, hogy Zsolti bácsi, tehát egy pedofil bűnelkövető, a Fidesz pasoraiban ül. Ezt kimondta a miniszterelnök. Ilyen konkrét utalás Orbán Viktor esetében egyértelműen nem volt. Tehát itt arról volt szó, hogy Magyar Péter miniszterelnökként ott állt a parlamentben, mindenki nézte, és azt mondta, hogy a Fidesz pasoraiban ül a pedofil Zsolti bácsi.
4: Amikor
3: ezt kimondta Magyarországnak
4: a miniszterelnöke. Amikor ebben a stúdióban megkérdeztelek, úgy nagyjából egy évvel ezelőtt itt vitatkoztunk, Bona Gábor esetéről. Te azt mondtad, hogy te erről nem tudsz véleményt alkotni, mert nem tudod, hogy ebben mi az igazság. Nem tudod ebben mi az igazság, mert meghalt a koronatanú. Ezt mondtad, így érveltél akkor. Most nem így érvelsz, hogy te nem tudod ki
3: az. Most nem halt meg a koronatanú. Most arról van szó.
4: De most nem azzal érvelsz, hogy nem tudod az igazságot, mert nem tudod ki a Zsolti bácsi, hanem morálisan nagyon helyesen véleményt alkotsz erről a témáról, hogy ez teljességgel független attól, hogy tudjuk-e a nevet vagy nem, hanem egész egyszerűen nem végzünk karaktergyilkosságot valakivel szemben, amíg nincsen a kezünkben mértékadó információ. Jó, erről az
3: ezt ügyről. Elfogadom, viszont ott Terry Black meghalt, és Terry Black a bíróságon is ezt állította, amit állított. Most viszont van egy Bangó Sándorunk,
4: aki azt mondta, hogy semmilyen Zsolt az.
3: De itt most az van, hogy Bangó Sándor azt mondta, hogy július 9-én meg fogja nevezni ki Zsolti bácsi, ez a bemutatás, ez az elmondás elmaradt, tehát a TikTok csatornája az nincs is már meg.
4: Elítéled mindkét karaktergyilkosságot?
3: Én elítélem, csak azt mondom, hogy szerintem ez a mostani sokkal durvább. Tehát amikor a Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben, még egyszer mondom, nyíltan elmondja, hogy a Zsolti bácsika ott ül a tipassorotokban, amikor arról van szó egyébként, hogy a koronatanú, akit berángattak, és a hírek szerint fizettek is neki pénzt, hogy csinálja ezt.
4: Nem tudjuk, de...
3: De ez több állítás is van ezzel kapcsolatosan. Ez a csávó, ez a srác.
4: Semmilyen Zsoltról is több állítás van ezzel kapcsolatban. Csak
3: jó, de ez konkrétum.
4: Látod, hogy cherry picking ezt a különböző információk közül, ami neked passzol, az
3: beleled. Hogy is mondjam, elég valószínűleg tűnik, mert a srác egy szegény intézetis gyerek volt, hirtelen elkezd külföldre utazgatni, most éppen Amerikában van, meg Dubajban volt, meg nem tudom, hol volt. Füssi Angyala elmondja az interjúban.
4: Tudod, erről kígyó módon, hogy érvelnek a tisztások, hogy az, mi láttuk, kielemeztük semmilyen Zsolt reakcióját, és abból teljesen egyértelműen látszik, ezt harsogták.
3: Füssi Angyala is elmondta, hogy ugye nevelője volt ennek a srácnak, hogy hirtelen elkezdett költekezni ez a fiú, nem tudjuk, hogy miből. Rengeteg pénze lett, rága cipők, rága utazások, külföldi utak, az interjú utáni időszakban ez megindult, és ezzel összefüggésben mind Füssi Angéla, mind az a másik nevelő, nem tudom a nevét, mondta, hogy ezért az interjúért Bangó Sándor pénzt kapott, abban utána azt ígérte, hogy július 9-én elmondja, hogy ki Zsolti bácsi, ez nem történt meg, tehát, hogy nincs ilyen semmilyen állítás, el is tűnt a srác, tehát a TikTok csatornát is törölték, tehát, hogy szerintem ez eléggé durva történet, ráadásul még egyszer mondom, hogy aztán a miniszterelnöke is ezt mondja, és megerősítette ezt a dolgot, ezt a témát. Tehát szerintem ez
4: nincs
3: egy elég komplex dolog.
4: Azt szeretném, hogy
3: Orbán Viktor abban a szoknyás történetben ráutalt, vagy rájátszott erre a dologra. Szerintem ráutalt erre a dologra. Ráutalt erre a dologra, de nem mondta azt, hogy Vona Gábor ott abban a passóban, nem tudom, Terry Blacknek a nem tudom szeretője van, tehát egyébként nem mondott a rejtő a parlamentben.
4: Így nehezen lehet megtisztítani a közéletet, ha egyrészt más résztezünk. Én azt gondolom, hogy éppen a karaktergyilkosságok azok a témakörbe eső dolgok, hogyha a bíróság is kimond egy ítéletet, akkor azt egyrészt elfogadjuk, de még elfogadjuk. Ha nem mondjuk... De nem fogadjuk el, hanem ott is egyrészt másrészt ezünk, hogy nem tudjuk, hogy Juhász Péter, vagy mit tudom én kicsoda, a Hatházi Ákos megverte a feleségét. Megy ott a cherry picking, a másik esetben meg érdekes módon tökéletesen működik a morális iránytű. Én egyetértek Zsolti bácsi ügyben, felháborítónak tartom ezt a fajta eljárását, azoknak Arató Gergelyestől, akik a DK-tól elkezdték, és utána akik ebből politikai hasznot hajtottak,
2: csak jó lenne egy visszanézés. Mert ha nem lesz
3: ez visszanézés sem megtörtént. Tehát nem. Egy film készült már a dologról, bírósági perek történtek, helyreigazítások megtörténtek, tehát hogy itt elég egyértelműen tisztázva lettek ezek a dolgok. Tehát,
2: jó,
3: hogy...
2: csak egy utolsó.
3: De egy dolog, én ebben a Vonagáboros
2: történetben... Vonagábor leültettem a csatban a hóhérokkal, ahol az első kérdés az volt Dévényi Istvánnak, hogy abban a bizonyos karaktergyilkosságokról szóló dokumentumfilmen, talán a Direkt 36 készített, nem emlékszem már pontosan, vagy átlátszó, abban elhangzottak, amit ott látott, a szégyellik-e vagy nem, ezek az újságírók is azt mondták, hogy egyáltalán nem egy csöppet sem, ezt Huth Gergely mondta. Ez a probléma.
3: Igen, összettem Huth Gergely erről a történetről, meg kell hívni, hogy mondja, mi volt nekem, ami esélyt mondott, hogy egyébként
2: eleget mondott,
3: a bíróság az nem úgy döntött, ami a valóság, tehát vitatkoznak ezzel a dologgal. Én azt mondom, én találkoztam volna Gáborra több alkalommal, rám nem haragudott, rám nem kért számon, engem nem perelt be. Hát magam dolgaiért igen. Tudok felelősséget vállalni, hogyha volna Gábor kapcsán mondtam valamit, ami hazugság volt, akkor pereljen be. Én találkoztam vele, nem úgy tűnt, mint aki haragudna rám. Értem, csak innentől kezdve én magamat tudom képviselni.
2: És felelősséggel tartozol azokért is, egyrészt szerintem, akik a politikai közösségethez tartoznak, és határját átlépéseket követnek el. Mert ez fogja majd elhozni azt a fajta hitelességet, azt a fajta vélemény sokszínűséget, amiből aztán majd kinőhet.
3: Tehát ezt előbb el is mondtam, hogy értelemszerűen ez nem volt rendben, tehát ott bírósági döntések születtek, helyigazítások történtek, amit egyébként vitatnak, tehát Huth Gergely hát például ezt vitatja.
2: Ebbe én erőszakoltalak bele, mert még Simicskával kezdtek.
3: De nem, én ezt mondtam, de nekem az állításom, hogy volt ez a dolog, csak még egyszer mondom, ezt szerintem fontos leszögezni, hogy szerintem ez a Zsolti bácsi ügy 100-szor durvább, és ez a legmagasabb szinten, ez miniszterelnöki szinten lett így kimondva, és a miniszterelnöknek a testvérének a tévéjében lett ez az ügy tovább vive Bangó Sándorral.
2: Szerintem meg nem kell mérítkélni, hogy melyik ugyanaz, mint a másik is.
3: Szerintem ez sokkal sűrűsebb. Hát bocsánat, ilyet, hogy a miniszterelnök azt mondja, hogy Zsolti bácsi ott ül az önök pasonában.
2: Ilyet, hogy a miniszterelnök azt mondja, hogy az egyik politikai rivális a homoszexuális, amivel kvázi tönkre, teszi az ő politikai karrierjét.
3: Én ezzel nem értek egyet.
2: Sokkal direktebb rámutatásod.
3: Hát ott Vona Gábor mondta, hogy ne bújjon nők szoknyája mögé, nem valami ilyesmit mondott.
2: És szemöldök csipeszezés.
3: Igen, és erre egy reakció volt, egy szójátékos reakció volt. Nem mondta azt. Szerintem ott Orbánitól nem ezt mondta, amit te itt mondasz, én ezt a választ és viszontválaszt visszanéztem, ott egy utalás volt volna Gábor egyébként pár perccel azelőtt elmondott kijelentésére.
2: Jó, most gyorsan ellenőrzöm. A kormányzáshoz komolyabb eszközökre van szükség, mint egy szemöldök csipesz.
3: Hát mert ugye volt egy videó, hogy szemöldök csipeszezett a Vona Gábor, arról volt szó. Vagy nem, a Tarlós is felmondta, ez valami ilyesmi volt, ott valami Vona Gábornak egy videója volt. Ezt Orbán
2: Viktor ironizálta oda Vona Gábornak.
3: Igen, mert ott a Vona Gábornak, az volt ugye az imázsa, hogy ő a szép fiú, a elegáns fiú, aki szemöldök csipesszel szedi a, nem tudom, a szemöldökét, tehát hogy nagyjából ott erre
2: Vona Gábor a vádakra reagálva úgy nyilatkozott, hogy sosem volt szemöldök csipesze. Mindenki érte.
3: Volt, a Tarlós is felnak volt ott nyilatkozott, valami ilyesmi volt.
2: Daniel,
3: nem tudom már pontosan a részleteit.
2: Nem, de én most elmondom. Mondtam az ügy részletét, ennyit bőven elég
3: tudni. De valaki ezt a szemöldök csipeszt behozta.
2: Nem, ez a szándékolt hülyének tettetés.
3: Valaki ezt a szemöldök csipeszt, ezt Horváth Csaba kapcsán hozta be? A Talósnak volt egy ilyen szemöldök csipeszes felszólás.
2: Jó, remek, de én most erről beszéltem. Ez arra a fajta, nem mondom ki, mizésre játszott rá, ott abban a pillanatban a miniszterelnök szájából, amivel tönkretették egyik legfőbb politikai riválisának karrierjét.
3: Nem, tehát itt nem arról volt szó, szerintem itt arról volt szó, hogy Orbán Viktor rámutatott arra, hogy nem az ilyen szép fiúknak van itt az időszaka, hanem egyébként az ő de erre most utalt is, erre a slim fit inges.
2: Jó, rendben.
3: De
2: persze.
3: Ugyanez.
2: Magyar... Kiemeled a kontextusból, és félre magyarázod.
3: Magyar Péter esetében is, hogy ez a budai úri gyerek, meg slim fittinges fiú, meg ilyenek, ugyanez volt a Vona Gábor kapcsán, szerintem.
2: Természetesen, ja.
3: Hát jó, ezt nem, akkor kell azt gondolnunk, tehát bocsánat. De nem kell. Hát szerintem, de itt a végén tisztázzuk, szerintem ott, amit Orbán Viktor mondott, az nem volt olyan durva, mint amit most itt Magyar Péter megenged magának, a szóhasználatban sem, a stílusban sem, és egyébként az ilyen jellegű válaszkodásban sem. Ráadásul ott a Vona Gáboros történetnél, azt szerintem inkább arra utalt, mint amit most Magyar Péter is itt a budai úri gyerek, meg a Steve Fittinges dolognál, tehát én azt nem értek egyet, amit te állítasz, még akkor is, hogyha ilyen határozottan állítod ezt.
2: Csak Orbán Viktor nem hülye, tudja, hogy mi zajlik a közéletben, mi zajlik az ő politikai közösségének médiájában, ha más nem felkészítik erre, ha más nem kinyitja az internetet, kinyit egy lapot, és ezzel találkozik 0-24-ben, és ha más nem, akkor vagy nem tesz ilyen megjegyzést, mert tudja, hogy mindenki így fogja érteni, de mindenki, vagy pedig, ha már tett, akkor elnézést kér, és azt mondja, hogy ennek semmi köze ehhez, tévedtem, sajnálom, hát, hibáztam. Megtörtént ez?
3: Te úgy értetted, de ugye ez a poloska. Jó. De ugye ez a poloskázás is, hát ott is én nem úgy értettem.
2: Poloskák, hát persze, hogy én te nem úgy értettem.
3: Én azt ott a lehallgatókészülékre asszociáltam, mert lehallgatta a feleség.
2: Többes számban.
3: Volt egy ilyen szójátéka, én azt szerintem egyértelműen
2: nem... Poloskákról beszélt.
3: Szerintem ott nem arra történt, hogy ki kell írtani, nem tudom, Magyar Pétert, meg el kell tiporni, mint egy bogarat. Én ott egyértelműen ebben a szójátékban arra asszociáltam, hogy például lehallgatta a feleséget, és így a lehallgató készülőket is így hívják. Tehát, hogy ezek ilyen dolgok, van, csak, aki így érti, van, aki úgy érti,
2: hogy Orbán kész. Viktorra szemben 10-ből 10-szer úgy értelmezett, hogy az számára felmentő legyen, a politikai ellenfeleivel szemben 10-ből 10-szer úgy értelmezed, hogy a súlyosbító legyen. Ezeket a levegőben
3: tényeket. Ez nem korrekt.
2: Sajnálom, de nekem ez a benyomás.
3: Amikor Magyar Péter, még egyszer mondom, kimondja a parlamentben, hogy ott ül a Zsolti bácsi az önök passoraiban, ez egy konkrét kijelentés, ezt nem lehet másként értelmezni. Amikor Orbán Viktor szójátékot mond, vagy utal valamire, azt többféleképpen lehet értelmezni, a poloskázásra is ez volt a helyzet. Én ott a lehallgatókészülékre asszociáltam, és nagyon sok fideszes erre asszociált, itt a Mizonyok is ezt írta ki egy nappal később a Facebook oldalára, mert lehallgatta a feleségét, amit szintén a lehallgatókészülőket így nevezik. Tehát szerintem a kettő között nem lehet egyenlőségjelet mondani, hogy valaki konkrétan pacekba a parlamentben azt mondja, hogy ott ül a Zsolti bácsi az önök passorában.
2: Köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
2: Jót viteztünk, nem?
3: Igen.
2: Jó vid. Szomorú.

Műsorajánló. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogy a munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha? Mi a titka

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
1: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on vagy ahol belefutnak ebbe az adásba. És köszöntöm a stúdióban a mai vendégünket, Dalos Kovács Gabriellát, a Hírközlés és Informatikai Tudományos Egyesület alelnökét, illetve amiért elsősorban ma itt van, AI Governance és AI Stratégiai Tanácsadót.
2: Nagyon szépen köszönöm, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
1: Köszönöm, hogy jöttél. A műsor elején mindig azzal szoktunk indulni, ki mióta használja a mesterséges intelligenciát, hát nálad akkor ez kicsit így a, nem is tudom, a hóhér rakasztása, vagy ilyesmi, tehát AI tanácsadó, vagy te mióta használod, és mire?
2: Nekem még vannak emlékeim 20 évvel ezelőtt big data-s projektekről, amikor már adatokról volt szó, de nagyon intenzíven az utóbbi években a Gen AI megjelenése óta került előtérbe, azóta én is intenzíven használok több platformot.
1: És mire használod őket?
2: Hát a hétköznapi életben nagyon sok minden kutatás például. A weboldalamat promptokkal készítettem, és agentökkel ellenőriztettem, sőt a biztonsági megoldásokat is, a biztonsági megoldásokat is az agentömmel ellenőriztettem le a BIZ44-en.
1: Te nem informatikus vagy, ugye?
2: Nem vagyok informatikus.
1: És ennek így meg tudsz felelni? Tehát mi, hogyan kezdi el az ember saját maga felépíteni a saját weboldalát?
2: Én úgy érzem, hogy az érdeklődés hajt. Tehát, hogy nagyon izgalmas kihívás, hogy nem Pythonba kell most már kódolni, vagy Jávában fejleszteni. Egy nyelvi modell segítségével bármikor, bármit meg tudunk most már oldani szerintem. De egyébként nagyon nagyszerűvé váltak ezek a platformok, hiszen nem kell kódolni hozzá, egészen egyszerűen emberi nyelven kell parancsokat, utasításokat adni, és nagyon szépen kitalálja a gondolatunkat is. A végén, mikor elvégez egy feladatot, visszakérdez, hogy szeretnél még valamit esetleg, mert abban is tudok segíteni, ezt én nagyon szeretem, ki is használom mindig.
1: Ezeket én is bár néha olyan dolgokat ajánlom, amiket nem szeretnék, ha mégis megcsinálna, még habcsókokat is még a végére odarakna a cikknek, ez nem annyira, de nem, tehát arra voltam kíváncsi, hogy te akkor a nulláról volt a fejedben egy igény, hogy kellene egy weboldal, és eljutottál odaig, hogy van egy weboldalad, ugye?
2: Igen, tehát volt egy WordPress weboldalam, amit rommel töltek annak idején, és azt mondtam, hogy most váltani fogok dizájnt, és a WordPress sokkal bonyolultabb volt megírni és módosítani, ezért kerestem egy olyan platformot, amit emberi nyelven promptokkal fel tudok építeni, és ez kedvezett a mai AI-os platformok tekintetében, hiszen nagyon jó platformok vannak, ezek a no-code, low-code platformok, ahol nem kell bonyolult programozási feladatokat elvégezni.
1: Ezeket már magyarul is jól működnek, ugye?
2: Tökéletesen, tökéletesen.
1: Jó, de egy AI tanácsadónak mennyire kell manuálisan is AI szakértőnek lenni? A manuális alatt azt értem, hogy meg is tudja csinálni.
2: A módszertanok változtak egy picit, tehát újfajta dolgokra kell figyelnünk. Figyelnünk az adatokra, hogy struktúrált adatokat használjunk, új platformok jelentek meg, új megközelítések vannak, és ezeket kell figyelemmel kísérnem, megtanulnom, hogy tudjak tanácsot adni azzal kapcsolatban, hogy egy cégnél milyen Gen AI-t kell bevezetni, hol vannak az adatok, melyik platformra tudnak fejlesztéseket kivitelezni, milyen szinten vannak tudásban a kollégák, kit milyen fejlesztési útvonalon kell tanítani, hogy hatékonyan, eredményesen haladjon előre a vállalat.
1: Amikor te ilyenekben tanácsot adsz, akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy meg is tudnád csinálni, vagy

0: meg is tudod csinálni, vagy azt mondod a cégnek, hogy hát ide kéne egy olyan izé, olyan le is leírod, hogy mi az az izé, és akkor ezt csináltassátok meg.
1: Az a szerencséje a cégeknek velem, hogy pár évvel ezelőtt ilyen chatbotos AI-s platformoknak voltam a senior projektmenedzsere, ezért egészen közelről láttam a fejlesztőknek a tanulását, az aktivitását különböző platformokon keresztül, IBM Watson X, Cognity, Neo4j, AI platformok, tehát egész jó, ügyes vagyok ilyen chatbotos platformok kivitelezésében is, bár ezt ma már nem én szoktam elvégezni, de nagyon sok mindent tudok róla, nagyon sok mindent tudok azzal kapcsolatban, milyen adat kell, miből lesz jó, az jó eredmény, mire nem kell pénzt költeni, mire kell pénzt költeni, hogy jó eredmény szülessen a vállalatban, és az a hatékonyság, az az eredmény megjelenjen, amit vártunk a fejlesztéstől.
0: Jó, akkor mondjuk képzeljük el, hogy nem egy nagy cég vagyunk, mert hanem egy kis cég vagyunk. Mire nem kell pénzt költeni, hogyha AI-t akarunk bevezetni?
1: Hát alapvetően nagyon sok olyan platform van, és tudásbázis, ahol már a kollégák ingyen tanulhatnak. Gondolok konkrétan a Microsoftnak van a Learn platformja, az OpenAI-nak az Academy, az Anthropic-nak szintén van egy akadémiai programja, a Google-nek a Skillboost, tehát ha alapvetően szeretnénk egy közös nyelvet kialakítani a vállalatban, akkor meg lehet próbálni azt, hogy az alapokat összerakjuk ezeken az ingyenes platformokon, és aztán meglátjuk, hogy hova jutottunk, és később lesz fizetős platformokra szükség.
0: Ezek az ingyenes platformok, ezek egyébként egy átlagember számára is elérhető tudásbázisok?
1: Igen.
0: Tehát csak azért, mert ugye azt szokták mondani, vagy én is már mondtam nem egyszer, hogy a mesterséges intelligencia, akár csak egy ChatGPT, vagy egy Gemini, és abban különbözik minden korábbi technikai eszköztől, hogy egy új fényképezőgéptől hiába kérdeztem meg, hogy hogy kell vele fényképezni, nem válaszolt. A ChatGPT, vagy a Gemini, vagy a Claude, vagy bármelyik el is mondja, hogy hogyan kell csinálni, tehát, de ezek a módszerek azért ennél fejlettebbek akkor.
1: Meg lehet kérdezni azt, hogyha szeretnék egy fejlesztés a vállalatban, milyen alapvető tudásra van szükség, és utána ehhez a tudásbázis meg tudom találni a nagy szolgáltatók weboldalán keresztül.
0: Tehát akkor ebben azért ezek a ingyenesen is elérhető nyelvi modellek is tudnak már egy indulást adni, ugye?
1: Igen.
0: Jó, akkor a következő lépés, mert lehet inkább valószínűleg az lett volna az egyel előtte lévő, hogy mondjuk egy KKV-nak miért kell ma bevezetni mesterséges intelligenciát, vagy be kell levezetni?
1: A mindennapos működésben nagyon komoly eredményeket tudunk elérni az AI hatékonyságban. A repetitív feladatokat nem kell elvégezni, unalmas feladatokat nem kell elvégezni, hiszen tudunk automatizálni, tudunk olyan AI-s megoldásokat, amivel ezeket kiautomatizáljuk egy külső folyamatba, és csak a bonyolult, gondolkozós feladatok maradnak meg a kollégáknak. Egyébként még visszatérve a nyelvi modellekre, azért vállalati környezetben az ingyenes modelleket annyira nem szeretem, hiszen nem biztos, hogy tudják a kollégák, hogy ezt a nyelvi modell megtanulja, és kiszivároghat a vállalati adat a különböző nyelvi modellek tudásbázisában. Ezért inkább azt javaslom, hogy valami egyszerű előfizetése minden cégnek legyen, hiszen a sokkal biztonságosabb, bár ezeket az egyszerű előfizetéseket is be kell állítgatni, meg kell tanítani a kollégákat, hogy mit tölthetnek bele, mit kérdezhetnek és mit nem, de az ingyenesek annyira nem alkalmasak a vállalati környezetre, vállalati kérdezgetésre.
0: Nem, ezt még csak a nulladik lépés előtti lépésnek gondoltam. Egyébként én sem gondolom, hogy egy vállalatnál az ingyenes modellek használata túl egészséges lenne. Tehát akkor amiért fizetni kell, az már egy fizetős modell például, ugye?
1: Igen, többféle előfizetés van. Látjuk azt, hogy most már token alapon lehet előfizetést vásárolni, veszünk egy előfizetést, és valamennyi tokent, valamennyi forgalmat tudunk lebonyolítani rajta. De az mindenféle előfizetéseknél figyelni kell, egy vállalati előfizetést vásároljunk, hiszen az egyéni előfizetéseknél még mindig megvan az a lehetőség, hogy a tartalmat a modell megtanulja tőlünk, vagy be kell állítgatni külön. Ez nagyon tipikus példa az OpenAI-nek, a ChatGPT-nek a legkisebb, legolcsóbb csomagjánál, külön be kell állítani a jobb felső sarokban, hogyha olyan tartalmat töltünk bele, hogy ne tanulja fel a nyelvi modell, és a vállalati adataink ne szivárogjanak ki a vállalatból.
0: És hogyha ott beállítjuk, hogy ne tanulja fel, és ne szivárogjon, aki akkor nem is tanulja fel, és nem is szivárog ki.
1: Szerződéses kötelezettségeket vállal az OpenAI, ezeket ilyen úton lehet érvényesíteni, de várhatóan bízunk abban, hogy nem tanulja föl.
0: Jó, akkor ez mondjuk egy alaplépés, elindulunk valamerre. De miért? Ugye ma is, nem tudom, ma Magyarországon a vállalatok hány százalékánál van mesterséges intelligencia, használat, és nem Shadow AI formájában, hogy az ingyenes modelleket használják a kollégák otthon. Nem tudom, neked van-e valamilyen adatod, ami viszonylag friss?
1: Én azt látom, hogy mindenki szeretne valamivel elindulni. A use case-ekre lenne szükség Magyarországon, hogy most már aki hatékonyan és jól használja az AI-t, az megossza a többiekkel, hogy milyen use case, milyen adatokkal, milyen hatékonysággal, milyen megtérüléssel sikerült megvalósítani, amiben mindannyian tudnánk tanulni, iparáganként akár. És ez egy nagyszerű tudásbázis lenne, hiszen mindenki kísérletezik, van, aki még az elején jár, van, aki már nagyon hatékonyan jól fejleszt, és az eredményeket kellene megosztani.
0: Hogyan lesz egy vezetés sikeres? Egyébként a nagyon fontos kérdés lenne, hogy a sikernek mi a mércéje? Tehát az a mércéje a sikernek, hogy 10%-kal kevesebben dolgoznak, 10%-kal nagyobb lett a hatékonyság, és ezáltal dolgoznak 10%-kal kevesebben, vagy 10%-kal nagyobb a hatékonyság, és ennyivel több munkát tudunk megoldani, vagy jobb terméket csinálunk. Melyik irány szerinted, ami a valós?
1: Hát gondolkozunk azon, mi a legnagyobb problémája a vállalatnak, és arra mi lehet a megoldás. Lehet, hogy egy automatizáció, lehet, hogy egy AI-os megoldás lesz. És akkor, hogyha a top management mellé áll ennek a fejlesztésnek, hogyan fogjuk tudni mérni? Hogyan indulunk egy AI-os fejlesztéssel? Ha az a probléma, például egy AI-os platformon kell, hogy megvalósuljon, hogyan tudjuk elindítani ezt a fejlesztést, mire van szükség? Például szükségünk van arra, hogy van-e annyi tudás a vállalatban, hogy megvalósítsuk, vagy külső szakértőt kell igénybe vennünk. Hol vannak az adataink, melyik platformon kell megvalósítani, ahol vannak az adataink, érdemes azon a platformon megvalósítani, hiszen nagyon sokba kerül az adatokat utaztatni.
0: Amikor az adataink csak Excel táblákban vannak a kollégák különböző gépein, az jó?
1: Hát a Microsoftos felhőben például, akkor a Microsoftos platformok preferáltak, hiszen akkor már ott meg tudjuk hívni az Excel táblákat, a SharePoint-ot, vagy a Microsoftos Word-ös tudásbázist.
0: De ehhez azért nem árt, ugye, hogyha ezek az Excelek, vagy egyéb adatokat tartalmazó rendszerek mondjuk azonos logika mentén épülnek fel, azonos karakterszámokat tartalmaznak különböző helyeken, vagy ez itt már áthidalható probléma?
1: Vannak már olyan platformok, például az Amdocs-nak, ahol nem kell adatokat tisztítani, nagyon sok mindent ki lehet hozni ezekből a fejlesztésekből, hogyha ilyen platformon használjuk, de egyébként struktúrált adatokra van szükség. Tehát ha egy tudásbázist szeretnénk használni egy chatbothoz, akkor meg kell néznünk, hogy a tudásbázis mennyire up-to-date. Elavult, rossz adatokból nem fogunk tudni jó chatbotot létrehozni.
0: Igen, és az más ismerősém, de nagyjából a projektek igen jelentős része ott bukik meg, hogy nincs adat, vagy ha van, akkor nem jó.
1: Az adatstratégia, tehát nagyon sok cégnek nincs adatstratégiája. Nem tudjuk azt, hogyha betöltünk egy chatbotba egy adatot, és a végén nem jól válaszol a lekérdezésnél, hol tudjuk nyomon követni, hogy honnan került bele ez a rossz adat, ez a data lineage, úgyhogy ezekre figyelni kell. Ez egy nagyon struktúrált koncepció. Együtt kell dolgozni az AI fejlesztéseknél a jogászoknak, a DPO-nak, a security-nak, az IT területnek, a DT-s csapatnak és az AI-os csapatnak struktúráltan.
0: És talán még a bevezetés előtt kell az adatokat valamennyire struktúrálni, hogy aztán lehessen használni őket, nem?
1: Igen, hogyha megvan, hogy mire szeretnénk AI-t használni, akkor érdemes előtte elvégezni egy helyzetfelmérést, hogy mi az, ami rendelkezésre áll a fejlesztéshez. Beleértve a platformot, az adatokat és a vállalati belső tudást. Ez alapján tudunk tovább lépni és tervezni további stratégiát.
0: Az előbb felsorolták kb. 5-6 területi vezetőt, akinek együtt kell dolgozni az AI bevezetésen, ugye? Kb.
1: Igen.
0: Egyrészt mondjuk egy kis vállalatnál nem tudom, hogy van-e erre 5-6 vezető, vagy van egy ügyvezető, és ennyi. A másik része meg azt jelenti, az 5-6 embernek valamilyen megint csak valamilyen struktúrált módon kell együtt dolgoznia. Tehát azt próbáltam volna kérdezni, hogy honnan kell elindulni annak, hogy legyen AI bevezetés, vagy mitől lesz sikeres egy AI bevezetés humán oldalról?
1: Egyrészt össze kell ültetni ezeket a multidisciplinális csapatokat, hogy közösen döntsenek, közösen értsék meg a feladatot, a problémát, a fejlesztést és a döntéseket. Itt arra van szükség, hogy ezek a kollégák, akik közösen döntenek, valami minimális AI-jal kapcsolatos szakterületi tudással rendelkezzenek, legyenek nekik egy folyamatuk, vagy egy checklist, hogyha szeretnénk egy fejlesztést, akkor mondjuk a cybersecurity területen van egy AI-os checklist, vagy egy AI-os fenyegetés listánk, amit ki tudnak, át tudnak nézni, és jóvá tudnak hagyni. És minden szakterületnek, aki a döntésekben részt vesz, kell egy ugyanilyen assurance folyamat, vagy egy ilyen checklist, hogy ő mi alapján fogja átvizsgálni ezt a fejlesztést, hiszen az AI-jal hihetetlen hype van, és reményeket táplálunk, hogy milyen hatékonyság lesz, de egyfajta kockázatot is kinyitunk a cégben, és ezeket menedzselni kell.
0: Igen, de amikor mondjuk te, Dalos Kovács Gabriella úgy döntöttél, hogy építesz magadnak egy weboldalt AI-jal, akkor nem hívtál össze magad köré egy bizottságot különböző tagokból, hanem ezt te egymagad eldöntötted, nem?
1: Igen, én magánszemélyként vállaltam a kockázatot, hogy értek annyira az AI-hoz, AI risk auditor és AI üzemeltetési auditorként, hogy át tudom nézni ennek a platformnak a különböző beállításait. De egy vállalati környezetben nincs, nem nagyon találunk olyan kollégát, aki mindent a jogi dolgokat, a jogszabályi megfelelést, a GDPR-t, az IT-biztonsági dolgokat egyaránt 360 fokban át tudja tekinteni. Ezért fontos, hogy összejönnek a szakértői csapatok, átbeszéljék a fejlesztést, hiszen mindenki közösen tanul, senkinél nincs ott a Szent Grál, és közösen döntenek, és a kockázatokat a végén közösen kell menedzselni. Kockázatmenedzsment kapcsán egy chatbot bevezetésnél van egy maradvány kockázat, ami egy nagyon szakkifejezés, de ez vállalati közegben dolgozóknál megjelenik, és ezt valakinek el kell vinni, tehát viselnie kell ezt a kockázatot. Hogyha van egy kockázatmenedzsment szabályzat egy vállalatban, akkor vagy a CEO, hogyha olyan magas a kockázat, vagy az AI System Owner elviszi ezt a kockázatot, illetve vannak különböző technikák a kockázatok elhatárolására, amit szintén menedzselni kell. Ezért nem egyszerű, hogy én saját magamnak fejlesztek valamit, és megvalósítom, vagy más egy vállalati környezet. Igen. Hiszen a hírnév, egy vállalat hírneve nagyon fontos és szem előtt tartandó. Én magánszemélyként, vagy AI szakértőként én saját magam vagyok, a saját nevemet, a saját brandemet viszem a piacra, de egy vállalatnál, egy nagy vállalatnál több éve épített brandnél nagyon fontos, hogy egy rossz fejlesztéssel, egy rossz döntéssel ne sérüljenek a vállalati adatok, ne fussunk bele különböző jogszabályi megfelelési problémákba, a személyes adatok ne kerüljenek ki az internetre, a GDPR-nak és az rengeteg sok jogszabálynak meg tudjanak felelni a cégek.
0: Amikor erről a kockázatmenedzsmentről beszéltek, eszembe jutott, hogy pár héttel ezelőtt egy jogász vendégünk, aki mondta, nem tudom már melyik légitársaság híres esetét említette, amikor a chatbot megígérte az ügyfélnek, hogy természetesen ilyen ügyben azonnal és határok nélkül visszafizetjük minden költségét. Hát később kiderült, hogy erről szó nincsen a légitársaság szabályzataiban, meg az ASF-ben, meg sehol. Viszont a bíróság azt mondta, hogy hát tessék fizetni.
1: Igen, ez az a reputációs kockázat, ami egy vállalatnál megjelenik, és ezért kell nagyon odafigyelni ezekre a fejlesztésekre.
0: Jó, akkor tegyük föl, hogy már elhatároztuk, hogy bevezetjük az AI-t, elindultunk az úton, választottunk egy tanácsadót, mondjuk, azt egyébként hogyan kell választani? Kiírunk egy pályázatot? Vagy
1: hát egy jól kiírt tenderre, sokat segítünk magunkon. Persze a tendert is azt tudja kiírni, aki érti ezeket a dolgokat, hogy egy AI felmérés, hogy van, egy jogszabályi megfelelés, hogyan történik, mikre kell figyelni.
0: Manapság már ezeket a tendereket is az AI írja meg?
1: Hát szerintem nem lenne jó, hogyha mindent az AI írna meg. Azért egy szaktudás kell, hiszen a tendert nem csak ki kell írni, hanem ki kell értékelni, és azért az elég komoly tudás szükséges hozzá.
0: De jó, akkor másképp kérdezem, arra is van tanácsadó, aki segít kiírni a tendert? Mert egyébként, hogyha nem értek az AI-os, csak tudom, hogy szeretném, akkor nem fogok tudni mély szakértelemmel kiírni egy tendert sem rá, nagy valószínűséggel.
1: De vannak ilyen cégek, ERP-ben is tudom, hogy tenderkiírásban segítenek.
0: Jó, akkor már van egy tenderünk, és idővel lesz egy eredményünk. Akkor nem kis vállalat vagyunk, hanem egy közepes méretű vállalat, ami nem tudom mekkora, de olyan közepes. Van egy eredmény. Körülbelül mekkora időtávon történik valami? Mikorra lesz ez érzékelhető? hogy bevezettük az AI-t.
1: Ugye indítanunk kell egy projektet, el kell indítani egy helyzetfelmérést, megnézni, hogy milyen adatok mik állnak rendelkezésre. Ez nagyon nehezen meghatározható, hogy mekkora, milyen projektmenedzser van, mekkora projekt, hány alprojekt elfut, mi az, ami rendelkezésre áll, mi az, amit fel kell építeni. Adatok kapcsán nincs adatstratégia cégben, nincs adatkoncepció, akkor nem tudunk egyből, akkor fel kell építeni a szabályzatokat, az adattal kapcsolatos bordokat, szakértőket összeszedni, és építeni egy jó adatbázist, ami az AI-hoz jó lesz. És ez egy elég sok idő, nem gyorsan végrehajtható.
0: Igen, azt gondolom, hogy egy hosszabb folyamat. A másik része, amit szerintem érdemes átbeszélni, tehát, hogy a szervezeten belül mire van szükség, mit kell csinálni, hogyan kell megmondani, nem tudom, annak a kollégának, aki egyébként hallani sem akarna róla, hogy AI-jal dolgozzon, hogy de mostantól azzal fogsz dolgozni, vagy és ez neked is nagyon jó lesz, vagy annak, aki meg egyébként eddig is busztolta, hogy legyen végre AI, mert ő azzal szeretne dolgozni. Hogyan kell őket összehozni például egymással?
1: Egy kicsit visszalépnék a jogszabályi megfelelésre. Az EMI rendelet alapján minden cégben kötelező 2025. február óta egy EMI alapjártassági képzés. Ez azt a cél szolgálja, hogy kialakítja a közös nyelvet a kollégáknál.
0: Mekkora cég mérettől kötelező?
1: Mindenkinek kötelező, aki AI-t használ. Uh-huh. Tehát ez egy megfelelési kötelezettség. És itt beszélni kell a kollégáknak ebben a tananyagban arról, hogy mi az, hogy AI, mi az, hogy EMI rendszer, halucináció, promptok, és mi az, hogyha betöltök egy nyelvi modellbe céges adatokat, mi történhet a céggel. Tehát így kialakul egy alapvető közös nyelv. Ezek után, a képzések után látni fogjuk, hogy ki az, aki elhatárolja az AI-tól magát, és ő soha többet nem akar előhalani, mert hogy az AI elveszi a munkát, és lesz egy 12-15%-os kollega csapat, akik szeretnének elindulni az AI-jal, ők kérnek ChatGPT-t, kérnek Perplexity-t, mindennek utána járnak, hogy hogyan lehetne gyorsan, hatékonyan dolgozni. És ezt a két végletet kell összehozni, és harmóniába támogatni a kollégáknak egymást, hiszen mindenkinek megvan a saját gondolkozása ezzel kapcsolatban.
0: És hogyan lehet azt, aki elhatárolódott tőle, hogy ő nem? Arra hát mi a módszer?
1: Ez már egy oda vezet, hogy egy vállalati transformáció, egy szervezeti átalakítás, és nagyon jó AI nagyköveti programok vannak. Egyébként nagyon jó példa van a Microsoftnak az oldalán, a Googlenek, az Anthropicnak és az OpenAI-nak is van Enterprise Adoption programja, ahol ilyen nagyköveti rendszereket lehet felépíteni, például az Ambassador programot. És itt megvannak azok a technikák, hogy a lemaradókat hogyan lehet egy picit magasabb szintre hozni, és akik nagyon előjárnak, hogyan tudják a többieket támogatni a különböző eszközök bevezetésénél, vagy a munkavégzésnél, hogy hatékonyabbak legyenek a mindennapokban.
0: Az, hogy a cég mondjuk honorálja, hogy te használsz AI-t, az már valami?
1: Nem csak honorálja, hanem dedikált munkaidő lehetőséget ad, például 5-10% a munkaidőből arra lehet fordítani, hogy ő tanuljon, tovább képezze magát, és egyre ügyesebb és ügyesebb legyen a hétköznapokban.
0: És mit tapasztalsz, ez mennyire működik mondjuk a magyar vállalatoknál?
1: Nagyon jó nagyköveti programok vannak, hihetetlen remek közösségeket lehet kialakítani, és ez az egyik nagyon fontos része a vállalati transformációnak, hogy sikerültek kialakítani hatékonyan működő, jó visszajelzésekkel bíró nagyköveti programot.
0: Ezek a nagyköveti programban résztvevők, ők jól gondolom, hogy inkább a fiatalok közül kerülnek ki, vagy vannak ilyen korombeli matuzsállemek is, akik beszállnak?
1: A nagyköveti programoknál minden vállalatnak más a koncepciója. Van, ahol vezetők nominálnak, van, ahol önkéntesekkel építjük fel. Ez minden vállalatnak a saját döntése. De azért egyfajta ráutaló magatartás, hogy szeretnének az AI-ról többet hallani, szeretnének vele foglalkozni, szeretnének részt venni ebben a közösségben, az elég fontos szempont, független a kortól.
0: Jó, tehát akkor nem mondod, hogy... korra ezek fiatalok.
1: Nem kizáró.
0: Nem kizárt, hogy fiatalok legyenek.
1: Igen.
0: Jó, és akkor megvannak az AI ambaszadoraink is, és ők mit csinálnak? Építenek egy közösséget, de hogyan a munkaidőn belül elkezdnek elmesélni, hogy ez jó, vagy leülnek a dolgozó mellé, hogy hát azért ezt lehetne úgy csinálni, és akkor úgy jobb lenne mindenkinek, vagy...
1: Ez egy kicsit visszautal arra, hogy mi volt a vállalati stratégiai felmérésnek az eredménye. Ha megnézem az eddig elvégzett felméréseimet, akkor két dolog általában kijön a felmérések kapcsán. A vállalatban szükséges valamilyen GenAI, generatív AI-t bevezetni. A másik dolog, ami kiszokott a kutatásokból, hogy felmérésből esni, hogy az IT rendszerekben, ha van GenAI funkció, azt meg kell nézni, és hogyha hasznos, érdemes bekapcsolni. Mennyi az a use case, amikor érdemes bekapcsolni, mennyibe kerül, mennyi extra elfordítás. És a generatív AI bevezetésnél gondolok arra Copilot, ChatGPT Enterprise, Gemini Enterprise, ennek az implementációjában segítenek az ambasszádorok, elsajátítják az alapvető eszközhasználatot, és a többieket is támogatják ebben.
0: És erre valamilyen úgy kéne elképzelni, hogy valahogy mondjuk együtt dolgoznak azok, akik már jók benne, meg akik nem, és akkor köztük van egy ilyen tudás átadás?
1: Igen, egyrészt vannak nagy csapatok, amikor közösen megosztják a tudásukat, megosztják a prompt könyvtárat, hogy mi az, ami nagyon jó prompt volt, a többiek is használják. Vannak kisebb szakmai csapatok, például a business analiszták, projektmenedzserek együtt dolgozhatnak kis csoportban, hiszen sokkal meghittebb az a kisebb közösség. Vannak közös szakmai témák, amiben próbálgatták az AI-t, sikerült, nem sikerült, a sikertörténeteket megosztják egymással, de általában, hogyha jó a közösség, a kudarcokat is, hiszen mindig benne van az, hogy egy új eszközt tanulunk, hogy nem sikerült tökéletesen megvalósítani a célunkat, és újra kell kezdeni, és ez egy támogató csoport. Csoportban elfogadható a kudarc beismerése.
0: És ez vannak, akik szerint abból lehet a legtöbbet tanulni, hogy lehet elemezni, hogy miért bukott meg mondjuk egy projekt. Még mindig ott tartunk egyébként, mint tavaly volt ez a híres tanulmány, ami szerint a vállalati projektek igen, nagy százaléka, jól emlékszem, akkor ilyen 85-90%-a megbukik.
1: Igen, ez a mites kutatás volt, 95%-ra emlékszem én is, ahol azt mondták, hogy az AI-os fejlesztések 95%-a sandboxban marad, és nem kerül át produktív környezetbe. Hát én bízom abban, én nem láttam mostanában ilyen kutatást, de bízom abban, hogy ebből sokat tanultunk, és sokkal jobban tudjuk megvalósítani ezeket a projekteket.
0: Jó, és akkor még arra kanyarodjunk vissza, hogy ugye ezeknek a projekteknél azért több helyről indulhat el, vagy tényleg attól a kollégától, aki már otthon barkácsol, bár nem hivatalosan, valamilyen AI modellel, vagy az IT-tól, vagy a vállalatvezetéstől, vagy a HR-től akár, teljesen mindegy ilyen szempontból. Ha a vállalatvezetés nem áll mellé a projektnek, és nem tolja tényleg, akkor tud sikeres lenni?
1: Hát szerintem nagyon kicsi az esélye. Biztos vannak csodák, de ha egy top menedzser nem áll a kollégák elé, és nem mondja meg a kollégáknak a stratégiai irányokat, nagyon nehéz, és nagyon kicsi a sikeresélye szerintem.
0: De nem elég, hogy elfogadja, hogy jól van, gyerekek, csináljátok, hanem tényleg oda kell állni mellé.
1: Én azt gondolom, hogy részt kell vennie ezekben a projektekben, neki is ki kell próbálni a GenAI-os dolgokat, tehát az egyáltalán nem egy jó módszertan, ha a top managementet tekintettel arra, hogy náluk nagyon sok szenzitív adat van, kizárjuk például a pilot programból, hiszen nem tud tapasztalatot szerezni ezzel kapcsolatban, nem tud olyan hívvel olyan támogató hozzáállással kommunikálni ebben a témában. Ráadásul ezeket az időráfordításokat, amíg a kollégák dedikáltan a munkaidőben tanulnak, ezt neki kell jóvá hagyni, az ehhez kapcsolódó projektmenedzsment dolgokat jóvá kell hagyni, és a budgetet is ezekre az előfizetésekre.
0: Sőt, hát feltételezem, hogy ez azt is feltételez, azt is jelenti, hogy tulajdonképpen neki is meg kell tanulni dolgozni vele, nem?
1: Így van, igen. Sokszor beszéltem top management közegben, és nagyon sokszor hallottam, hogy elzárkoznak, hogy ők ezzel nem akarnak bajlódni, és két meggyőző dolgot mondtam, hogy neked is napi 400-500 leveled van, milyen jó, hogyha a sürgősöket kiválogatja az AI, és gyorsan meg tudod válaszolni.
0: Van arra ott a titkárnő.
1: Részben, de lehet, hogy nem biztos, mindegy. Hogy van. A másik pedig a 3-4 napnál régebbi leveleket, ami tényleg olyan, hogy sürgős, akkor azokat jóvá hagyni, vagy egy megbeszélés előtt egy adott témába gyorsan felkészülni egy Copilot chatbottal. Milyen sokat segít, hogy rákeresek a chatben, és a főpontokban összeszedi nekem, hogy kivel, mikor találkoztam, mit beszéltem, milyen megbeszélésem volt, milyen anyagok állnak rendelkezésre, hogy gyorsan fel tudjak készülni arra a meetingre.
0: Akkor ezek szerint a vezetői munka is átalakul. Nemrég egy posztodban arról írtál, hogy a munkakörök 75%-a változik meg az AI által.
1: Igen, én is azt látom, hogy ahogy bevezetjük, meg kell jelenni az AI system ownereknek, az AI termékmenedzsereknek, az AI irányítási keretrendszer bevezetésével, az AI governance boardnak, tehát hogy rengeteg új munkakör lesz. Nem biztos, hogy ezek elszeparáltan új munkakörök, hanem valaki a jelenlegi mellé kap egy újabb sapkát, ami az AI menedzsmentjével kapcsolatos funkció vagy tevékenységi kör lesz.
0: Jó, de akkor mi van a többi munkahelyen? Tehát van egy csomó, aki eddig nem tudom, mérnök, jogász, adminisztrátor, villanyszerelő, bármi is volt, az ő munkájukat is érinti?
1: Mindenkinek lesz segítsége, én úgy érzem, a villanyszerelőnek is, ha más nem a rendelések összeállításában, vagy a projektek árkalkulációjában, a jogászoknak a jogszabályok lekérdezésében és a gyors összefoglalásában, vagy különböző anyagoknak a megírásában, hiszen rendkívül jó és innovatív jogi chatbotok vannak már, ami segíti a munkájukat. Szerintem minden területen lesz egy kisebb-nagyobb segítség.
0: Nem tudom, mennyire a te területed, de mennyire stresszeli ez az embereket, hogy eddig azt hitte, hogy hát tök jó, közgazdász, jogász, és akkor ezzel így el vagyunk, de és akkor most meg kell tanulni mellé az AI-t is valamilyen szinten, sőt felelősséget is kell vállalni valahol érte.
1: Igen, nagyon sok mindenkit stresszel, én úgy érzem, ez a HR területeknek a feladata ezt kezelni, elmagyarázni, hogy nem elviszi a munkánkat, hanem meg kell tanulni együtt dolgozni ezekkel a megoldásokkal, eszközökkel. Egy kicsit másfajta gondolkozásra lesz szükség. Például, hogyha egy chatbottal vagy egy nyelvi modellel írnak egy anyagot, akkor át kell tudnunk látni, hogy mi az, ami valid, mi az, ami nem valid. A kritikus gondolkozásra egyre jobban szükség lesz, tehát meg kell tudni tanulni, együtt dolgozni ezekkel a megoldásokkal.
0: Tehát akkor ez ennél pont ugyanúgy fönnáll az a probléma, mint hogyha otthon kérdezünk valamit a ChatGPT-től, és el kell döntenünk, hogy igaz, amit válaszol, helyes, amit válaszol, vagy nem, ugye?
1: Igen, igen.
0: Erre egy vállalaton belül, oké, nem ChatGPT-t használják, vagy legalábbis nem a nyilvános modellt, erre milyen rendszereket lehet kialakítani? Tehát még érdemes ott is megbeszélni, hogy itt szokott tévedni, vagy ott szokott tévedni, vagy ebben jó eredményekre jut, abban meg kevésbé?
1: Hogyha használunk egy nyelvi modellet a mindennapos munkánk során a vállalati környezetben, akkor aznak a tartalmáért nekünk kell felelősséget vállalni. Tehát kétszer duplán meg kell nézni, és mindezek mellett nem lehet az a válaszunk, hogy ezt a nyelvi modell adta bármelyik, hiszen ugyanolyan anyag készül, mint a saját magunk készítettük volna. Úgyhogy elő a felelősségről tudnunk kell. És mindezek mellett azért az elég nagy kockázat, hogyha valaki nem felel a tartalomért, hogy mennyiféle fajta bullshit kerülhet be egy vállalati közegbe, amit esetleg egy másik nyelvi modell még fel is tanul a mondjuk egy on-prem szerveren.
0: Ez egyébként, ugye ez mindenkinek a maga felelőssége első körben, aztán második körben a főnöke felelőssége, harmadik körben az ő főnöké, negyedik körben, nem tudom, a vezérigazgatói. Ezt hogyan lehet egyébként csekkolni, vagy elérni, hogy aki először elengedett egy tartalmat, már ő is ellenőrizze?
1: Hát egyrészt ugye van egy vállalati szabályzat, amiben megvan, definiálják azt, hogy ki miért felel, és ki fogja ellenőrizni ezeket a tartalmakat, akár egy vezető, vagy ha egy technical dashboardon, az adott nyelvi modellnek a technical dashboardján látjuk a promptokat, látjuk a tartalmakat, akkor szúrópróba szerűen tudjuk ellenőrizni.
0: Tehát is. Akkor egy vezető is bele tud nézni,
1: igen,
0: hogy,
1: igen.
0: Hogy ez, mégis ez hogy jött ki.
1: Igen, igen.
0: Jó. Na, akkor előbb mondtad ezt az AI governance, ezzel foglalkozott. Te AI officer, ezzel is foglalkozol, te vagy ezt is csinálod te. Ezek is új foglalkozások tulajdonképpen. Tehát, hogy kint még a műsor előtt mondtam, nem hiszem, hogy óvodáskorodban arra gondoltál, hogy egyszer majd AI officer leszel. Ez úgy tippelem.
1: Igen.
0: Nem tudom, mi akartál lenni óvodáskoromban?
1: Óvodáskoromban nem is emlékszem, én közgazdász akartam mindig szerintem lenni.
0: Az én egy időben kacérkodtam a hóember szakmával, az nekem nagyon bejött. Azt gondoltam, hogy hát a nyár elég hosszan szabad, télen van egy kis meló, de hát olyan jó, meg sárgarépa, az is klassz. Na, de hát nem így alakult. Na, de visszatérve, mondjuk egy AI officer mit csinál?
1: Tekintettel az AI jogszabályi hátterére, a szabályozásra és a benne rejlő kockázatokba, én azt gondolom, hogy nagyvállalati közegben az a felelősség teljes hozzáállás, hogyha az AI-ra dedikált vezetőt neveznek ki. És egyébként a Cubix-on is ezt tanítom az AI governance képzésen, hogy kell egy ember, akinek a szálak összefutnak a kezében, és átlát mindent, és a szakértőket összeülteti egy boardba közös döntésre. És az AI officernek ilyen szerepe van, hogy megpróbálja a vállalati stratégiát összerakni, triggerelni.
0: Az AI stratégiát.
1: Igen, a vállalati stratégiát és az AI stratégiát, másrészt pedig kialakítja azt a működési modellt a vállalatban, és azokat a döntési bordokat, ami segít abban, hogy jól menedzseljük a kockázatokat, és elérjük azt a vállalati hatékonyságot, amit az AI-tól szerettünk volna.
0: És kik járnak egy ilyen tanfolyamra? Milyen, honnan jönnek? Nem úgy, ami milyen cégtől, hanem hogy milyen pozícióból, vagy milyen szakmából.
1: Épp a múltkor kértem egy statisztikát, több mint 100-an végeztek már ezen a kurzuson. Ezeknek a hallgatóknak a 70%-a karrierváltó, tehát szeretne egy új dolgot megtanulni, AI-jal foglalkozni, és így kerültek ide. Tehát nem, legfőképpen nem a vállalat küldte őket, az a 30%-uk, akit a vállalat küldött, és ami nagyon érdekes, hogy jogi területről is érkeznek hozzám, hiszen az AI governance az arról szól, hogy a jogszabályi kötelezettséget hogyan tudjuk a vállalati működésre, szabályzatokra, folyamatokra implementálni, megvalósítani.
0: Igen, hát ez egy elég olyan strikt munkának tűnik, hogy megint egy újabb szabályzatokat kell gyártani, nem?
1: Hát, illetve a működési modellt kialakítani, hogy azokat a hatékonysági dolgokat, fejlesztéseket jól menedzseljük, legyen teljes életciklus menedzsment az AI fejlesztések kapcsán, nem az, hogy mint egy IT fejlesztésnél volt, esetleg hátradobjuk, és soha többet nem néz rá senki, hiszen egy platformnál, ahol adatok lettek betöltve, ott folyamatosan nézni kell, hogy milyen adatok jönnek ki egy chatbotból, vagy egy fejlesztés, mivel, hogyha nem jó, akkor azt vissza kell menni, és vissza kell fejteni, és újra kell tanítani például egy modellt.
0: Jó. Milyen egyéb új munkaköröket látsz ebből a trendből kialakulni?
1: Az AI Compliance Officer-t is látom, ami nagyon érdekes, most pont Anthropic oldalán láttam egy ilyen pozíciót, és én azt gondoltam, hogy ezt jó.
0: Mivel foglalkozik egy AI Compliance Officer,
1: mint az AI Officer, majdnem megpróbálja összeültetni a szakértőket, és megpróbálja azokat a folyamatokat a vállalatban kialakítani, dokumentációkkal, ami az AI jó menedzselését támogatja. És egyébként, ami nagyon érdekes volt, hogy ez nem volt jogi pályához kötve, tehát jogi végzettséghez, hanem olyan embert kerestek, aki nagyon szépen összetudja ezeket a szakértőket ültetni, és közösen munkára bírni őket. És ami még nagyon érdekes, a múltkor voltam egy kerekasztalban, egy jogi kerekasztalban, és arra jöttünk rá itt a jogászokkal, hogy az lesz a legügyesebb és leghatékonyabb az AI kapcsán, aki ezeket a mindenféle területről érkező szakértőket jól össze tudja ültetni, menedzselni a munkájukat, és a kockázatokat is jól menedzselni ezáltal.
0: Jó, akkor nézzük egy kicsit a másik irányba, tehát ha az munkahelyek, most pozíciók és feladatok 75%-át az AI megreformálja, akkor ebből arra gondolok, hogy azért mégiscsak lesznek olyanok, amik többé-kevésbé feleslegessé válnak. Láthatóak már ezek valamennyire ma? Mik azok a munkakörök, amik önmagukban akár feleslegessé vagy veszélyeztetetté válnak, és amikből akár tovább lehet lépni az előbb említett irányokba?
1: Eltűnő munkaköröket több év múlva, tehát még nem tartott az AI, hogy komplett területeket kiváltson. Nagyon sokat fog segíteni különböző területeken, például a jogászoknak, például a könyvelőknek. Sokkal kevesebb lesz a repetitív feladat, de ilyen eltűnő munkakörök több év múlva szerintem, hiszen nem olyan jó még. A Jenny is nagyon sokat hibázik.
0: Jó, és akkor innen még egy lépés van. Hát ugye vannak, akik vagy egy olyan munkakört végeznek, amiről ők maguk úgy érzik, hogy hát most már azért 16 éve ülök ott, és vágom a fát, vagy hegyezem a ceruzát, előbb-utóbb biztos eljön egy AI alapú ceruza hegyező helyettem, vagy ma még középiskolába járnak, felsőoktatásba készülnek. Te mit látsz, hogy mik azok az irányok, amiben érdemes lehet vagy karriert váltani, vagy karriert elindítani?
1: A múltkor a Hunren egyik előadásán ültem, és arról volt szó, hogy milyen sok egy-két fős cég nőtt ki a világon, a világpiacon, és milyen fantasztikus árbevételt tudnak. Például a Base44 volt az egyik példa, de a Lovable is például, ezek a no-code, low-code platformok. Úgyhogy, ha valaki ilyet kitalál, valami jó kis fejlesztést, akkor most nagyon nagyszerű dolgokat lehet, és nagyon sikereket lehet elérni.
0: És ahhoz, hogy nyilván nagyon jó dolog kitalálni egy ilyen vállalkozást, ami később sok-sok milliárdos céggé válik, pláne nem forintban, hanem dollárban vagy euróban, de vannak, akik nem akarnak vállalkozni. Szerinted mondjuk most már az idei felvételiken túl vagyunk, de a jövő évi felvételik még előttünk vannak. Milyen szakok irányba érdemes menni? Tehát maradni közgazdász, jogász, mérnök, AI szakértő, vagy mi lesz az, ami tényleg túléli a következő éveket, évtizedeket? Amire van kereslet már ma, vagy amit láttok, hogy lesz majd kereslet 5-10 év múlva is?
1: Én azt gondolom, hogy tanulni mindig érdemes, rengeteg ingyenes platformon, egyetemre is érdemes menni, hiszen a diplomának mindig is volt értéke, de mellette nyitott szemmel kell látni, hogy adott kapcsolódó szakmához hogyan kapcsolódik az AI, miket lehet megtanulni, hogy még innovatívabban, még hatékonyabban kerüljek ki az iskolapadból. Erre egy nagyon jó példát tudok mondani, a fiam orvosnak tanul, és most egy magánkórházban volt gyakorlatod, ahol robotokkal műtenek, és nagyon megörült neki a gyerek, hogy végre a két robotnál részt vehet a kicsomagolásba, az implementálásba, és az első műtéteknél bevonták őket, hiszen erre megy ez a szakma, egyre több robot lesz, aki segíti az orvosi munkát, és ez egy nagyszerű dolog, hogy ennek részese lehet.
0: Ez nyilván gondolom nagyon nagy szerencse is kell ez, hogy ide kerüljön valaki már ilyen fiatalon, és nyilván tök jó, meg nekünk is jó lesz, hogyha majd egyszer netán valamilyen műtétre szorulunk, akkor jó körülmények között látnak el. És neki nyilván ő orvos akart lenni, gondolom azért lesz orvos, ez tök egyszerű, és ebben nincs is nagy változás, mert aki orvos akar lenni, az orvos lesz. Nézzük inkább azt, hogy aki, nem tudom, adminisztrátorként dolgozik, azokkal mi lesz? Mert nyilván ők vannak talán, azt gondolom, a legnagyobb veszélyben, nem?
1: Biztos vagyok benne, hogy átalakul az ő feladataik is, de biztosan lesznek olyan feladatok, amit meg kell oldaniuk, oda kell menni, el kell vinni, meg kell szervezni. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek egyre nagyobb mennyiségben támogatja majd a munkáját, de teljesen elveszni, nem gondolom, hogy most napjainkban a szakmák.
0: Igen, amire gondoltam, inkább mondjuk egy AI bevezetés, egy AI officer feladatai közé, mennyire tartozik vajon egy közepes vagy nagyobb vállalatnál, tehát nem egy egyszemélyes cégnél, az, hogy akik emiatt háttérbe szorulnak, perifériára szorulnak, velük foglalkozzon.
1: Hát erre lesz a nagyköveti program, hogy minden területen meg lesznek a szakértők, akik segítik ezeknek a különböző adminisztratív területeknek a munkáját.
0: Akkor te optimista vagy az AI vállalatokkal kapcsolatban?
1: Én nagyon sok használt látom, hogy nagyon sok modellt használok, nagyon sok előfizetésem van, és hihetetlen sikerélmény, hogy én például ezt meg tudtam csinálni a weboldalamat, amit régen nagy kínlódás volt a WordPressben, és most egy ilyen no-code platformon, és még a végén, mikor promptoltam, hogy milyen dizájn legyen, még megkérdezte, hogy szeretnél bele esetleg blogot majd, megírjam az első 3 cikket, és mondom, persze írd meg, csak küld el nekem a gmailbe, jóváhagyásra, hadd tudjam egy kicsit még átírni, átnézni. Tehát ezek nagyszerű dolgok, nagyon, nagyon hatékonyá vált az én munkám.
0: Hát akkor még hatékonyabb munkát kívánok neked is az AI-jal, meg mindenki másnak is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet a kedves hallgatóknak, Dalos Kovács Gabrielának, aki a vendégünk volt ebben a műsorban. Amennyiben tetszett önöknek az adás, nyugodtan osszák meg, nem fogunk érte megharagudni, és jövő héten pedig egy másik témával jelentkezünk. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen én is!
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk,

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A turisztikai magazin jelentkezik itt a Spirit FM-en, a vendégváró. Jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Tóth Peti Lili szerkeszti a mai műsort, és nem egy rossz célpont, ahova elindulunk. Egészen pontosan a Körös partjára, Szarvasra megyünk, és ott meglátogatjuk a Liget Wellness és Konferencia Hotelt először is, ahol Patkos Truhár Brigitta, az ügyfélkapcsolati menedzser fogad minket. Jó napot kívánok, Brigitta!
2: Üdvözlöm és köszöntöm a kedves hallgatók!
1: Kezdjük a legizgalmasabb kérdéssel, ami mostanában mindenkit foglalkoztat. Tessék mondani, a Körösben van víz?
2: Van, van.
1: Na, ez egy jó hír.
2: Megmutatok, hogy van benne. Igen.
1: Mert hogy rémeket hallunk különböző kisebb és nagyobb folyóinkról, hát akkor ez egy jó hír, tehát akkor teljes a kép, ott van a szálloda, ott van a nyugalom, a természet, ott van a folyó, igaz?
2: Ez pontosan így van, úgyhogy ez a mi fő vonzerünk, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez még nagyon sokáig így is marad.
1: Azt mondja, hogy ez a fő vonzerő már, mint hogy a folyó közelsége, meg a zöldövezet, amiben van a szálloda?
2: Igen, azt gondolom, hogy a lokációnk és a folyónak a közelsége. Ugye maga a Liget Wellness és Konferencia Hotel a délalföldi régióban, hogy említett ön is, Szarvason helyezkedik el. A Körösök szívében, az Erzsébet-liget ősvás parkjában található. És én azt gondolom, hogy a különleges harmóniáját pontosan ez a háboríthatatlan természeti környezet az, ami adja. És természetesen mindemellett a természetjáró kaland és vízitúrák, tehát számunkra nagyon-nagyon fontos a Körösnek az élővilága is. Ez az, amire mi gyakorlatilag építkezni tudunk, természetesen a wellness szolgáltatásaink mellett.
1: Mert hogy van saját wellnessük is, nem csak a Körösre vannak hagyatkozva, hát főleg azért, mert ugye egész évben ott nem lehet fürdeni. Egyáltalán lehet-e? És lehet-e a szállodából fürdeni, menni a Körösbe?
2: Hogy ne lehetne fürdeni? Természetesen. Egyébként én meg szoktam lepődni, mert még van, hogy a vendégek is megkérdezik, hogy bele lehet-e menni a vízbe. Természetesen bele lehet menni a vízbe, saját stégünk van. Én gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy abból a szempontból vagyunk mi nagyon szerencsések, hogy nálunk nincs így kimondottan célcsoport, célközönség. Úgy mondanám, hogy kicsit mindenkinek szól a szálloda, mindenkit szeretettel vár is, kiszolgál a Liget Hotel, ugyanis ebbe a resort irányba haladva, ezt a vonalat képviselve olyan komplex szálláshely vagyunk mi, ami nem csak pihenést nyújt, hanem a saját komplexumunkon belül minden egyéb szolgáltatást biztosítunk a vendégeink számára. Tehát vannak medencék, teljes körű wellness szolgáltatás, szórakozási, sportolási lehetőség, horgászatra is van lehetőség, úgyhogy ebből adódóan a kisgyermekes családok, nyugdíjasok, fiatalabb generáció, vagyis a pihenni vágyók és az üzleti céllal érkezők számára is egyaránt vonzó célpont tudunk lenni.
1: Ráadásul, ahogy nézem, a nagycsaládosokra is számítanak, mert hogy 4-6 személyes villákat is kínálnak, nem csak a hagyományos szobákat.
2: Ez tökéletesen jól mondja, ugyanis 2012-ben a főépületi szobáink mellett úgynevezett Liget villákkal is bővültünk. 41 darab villa található a 6 hektáros területünkön, ezek 4, illetve 6 fős villák van bennük, nappali, konyha, és lehet választani, hogy 2 vagy 3 hálószobásat szeretnének, illetve a lokációt is eldönthetik, hogy közvetlen vízpartot szeretnének, vagy a főépülethez közelebb esőt, de gyakorlatilag a Liget Hotel minden szolgáltatását ugyanúgy igénybe vehetik.
1: Főleg családosok jönnek, mondta, hogy akár bárki, persze, de felfedezték már a családosok, hogy ez nekik való?
2: Persze, hogy ne. Évről évre egyre többen, és egyébként a törzsvendégeinknek a többsége kiscsaládos, nagycsaládos. Úgyhogy igen, abszolút azt tudom mondani, hogy igen. Ugyanis gyakorlatilag szezonalitás sincsen nálunk, mert úgy fogalmaznék, hogy nagyon szépen megosztik az egyéni vendégek és az üzleti céllal érkezőknek az aránya, ugyanis mind a város, mind a hotel csodálatos látvány nyújt tényleg az év minden szakában, illetve a gazdagon bővelkedik program lehetőségekben is. Ugye a tavasz is az ősz az, ami inkább a céges konferenciás időszak, és a nyár az, ami kimondottan az egyéni vendégekről szól, a tél pedig

0: szintén abszolút vegyesen oszlik meg a végesév záró események, illetve a kiemelt időszakban a karácsony, szilveszter, amit ugye inkább az egyéni vendégek látogatnak először.
1: Na meg van itt még egy dolog, amiről eddig nem beszéltünk, de ne hagyjuk már ki, méghozzá a gyógyvíz, mert hogy önöknek olyan szerencséjük van, hogy nem csak természetes folyóvízük van, hanem még gyógyvízük is.
0: Van gyógyvízünk, ezen kívül van egy nagy feszített vízszikrő úszómedencénk, külső-belső melegvizes élménymedence, ugye ahogy említette, egy gyógyvizes élménymedencéinkből is van több, van merülőmedence, van egy naturista szaunaházunk, illetve a hotel épületében külön szaunavilág található csodálatos panorámával a Holdkörös partjára.
1: Nagyon gyorsan túljutottunk a gyógyvízen, de azért én még kicsit erősködnék, hogy megtudjam, hogy mire való.
0: Gyakorlatilag azon kívül, hogy nagyon kellemes benne megbánkozni, ez a gyógyvíz ez kifejezetten ajánlott mindenféle nőgyógyászati panaszok, bőrgyógyászati problémák, és akár ízületi betegségeknek az enyhítésére is.
1: Ezt például beutalóval igénybe lehet venni önöknél?
0: Beutalóval nem lehet igénybe venni, arra van külön egy szarvasi gyógyfürdő, ahol ezt igénybe lehet venni.
1: Akkor egyszerűen csak, hogyha valaki ott van éppen, akkor használhatja, és használja ki a lehetőséget.
0: Így van.
1: Ez a beszéd. Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, köszönöm szépen az ajánlást, egyszer meg kéne nézni azt közelebbről. Patkó Struhár Brigittát hallották, a szálloda ügyfélkapcsolati menedzserét. Köszönöm, viszontlátásra.
0: Én is köszönöm, viszontlátásra.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Maradunk a Körösvidéken, annál inkább, mert a Körösvölgyi Állatpark Látogatóközpont vezetője Körömi Krisztina fogad minket, hogyha elmegyünk ebbe az állatparkba, ami hát nem egy állatkert, de persze az állatokról, meg az állatvilágról szól. Jó napot kívánok, Krisztina!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugye én ezt jól mondom, ezt ne úgy képzeljük, mint egy klasszikus, hagyományos városi állatkertet, ez maga a természet.
2: Így van, aki hozzánk betér, mindig meglepetéssel tapasztalja azt, hogy bár egy állatkertbe érkezett elméletileg, de ez egy gyönyörű kastélykert a helyszínünk, ahova a vendégeinket fogadjuk, itt terül el a Körösvölgyi Állatpark, egy 26 hektáros Körösfélszigeten gyakorlatilag, Szarvaskül területén, és a Csáki kastély kertjében. Egy 2 kilométeres kiépített sétány mentén tudnak a vendégeink látogatást tenni, ahol több mint 50 féle kárpát-medencei állatfajjal találkozhatnak, kifutókban, állatházakban, madárröbdékben. Maga az egész kastélykertnek a megjelenéséhez igazodó állatházak rögtön szembetűnnek más állatkertekhez képest. Az egész olyan, mintha egy főúri kastélykertben sétálnánk ténylegesen, és tényleg olyan megkapó az egész környezet. Több száz éves körösártéri fák szegélyezik a ligetet, illetve a sétányát az állatparkunknak, úgyhogy igazán kiemelkedő, exkluzív környezetünk van.
1: Van olyan állat, amelyik szabadon közlekedik a parkban, meg nyilván a park határait betartva, vagy mindenki el van zárva tulajdonképpen tőlünk?
2: A bemutatott állatfajaink azok kifutókban, állatházakban, viszont mivel az Annaliget egy élő közeg, egy helyi jelentőségű természetvédelmi terület, ezért nagyon sok más olyan élőlénnyel találkozhatunk, akik alapvetően lakói, vadon élő lakói a parknak. Tehát előfordul, hogy őzek sétálnak keresztül a látogatók szeme előtt, mezei nyulak vannak, fácánok, meg annyi énekes madár lakja az Annaligetnek a több száz éves fáit, harkályok kopogtatnak, fakopácsokkal, zöld küllőkkel találkozhatnak a vendégek, és a holdkörösön, ami szegélyezi a ligetet, nagyon sokszor lehet jégmadarakat látni, elsuhanni, úgyhogy ez egy igazából egy élő közeg, és sok csodát lehet itt felfedezni nálunk.
1: Olyan állatokat is, amelyek hajdanában itt éltek, de már például ritkaságok, tehát mondjuk akár a medve, akár mondjuk a bölény, és hasonlók?
2: Több olyan állatfajunk van, igen, akik egykor voltak jellemzőek a Kárpát-medencére. Kezdjük a legrégebbinél. Jávorszarvas például utoljára jégkorszak idején volt honos itt a Kárpát-medence területén, mint a megafaunának, a pleisztocén élővilágnak a része. És Magyarországon egyedül itt tekinthető meg a Körösvölgyi Állatparkban jávorszarvas. Egy gyönyörű szép ününk van, aki egy magányos szarvasfajtát egy magába kerül bemutatásra.
1: Szegény.
2: Nagy népszerűségnek örvendezik.
1: Neki nem is lesz társa?
2: Teljesen természetes a jávorszarvasnál a magányos életmód, mert más szarvasokhoz képest a jávorszarvas nem tömörül rudliba, csapatba, ő magányos életmódot folytat kint a természetben is, tehát Észak-Európának nyilván inkább a lakója. Időnként a folyómenti völgyeken lejjebb jönnek a jávorszarvasok, akár idáig a Kárpát-medencéig is elmerészkednek, néhány évente föl bukkan egy akár itt az Északi-Középhegység területén is Magyarországon, de egyébként így testközelből látni itt nálunk a Körösvölgyi Állatparkban van lehetőség. Rajna névre hallgat, gyönyörű jávorszarvas ünőnk, megkapó látvány. De sorolhatnám még például az európai bölényeket, aki a régi Maros-Sárét közötti területek élővilágát idézik, és már a sajnos hazánk területéről kipusztult állatfajnak számítanak. Vagy ide sorolhatjuk a fakókesejüket, ugye madarak esetében az számít kipusztultnak, a több mint 50 éve nincsen fészkelő példánya, és a fakókesejük, egyáltalán a kesejű féléink, amelyek honosak voltak itt egykor, ebbe a sajnálatos kategóriába tartoznak. Itt viszont testközelből megtekinthetőek ezek a bámulatba ejtő 3 méteres szárnyas távolságú élőlények.
1: Van olyan program, ami adott esetben akár a visszatelepítést célozná, vagy jól van az úgy, mert most már így van, hogy bizonyos állatfajok egyszerűen eltűntek a Kárpát-medencéből?
2: Természetesen vannak visszatelepítési programok, és igyekszünk egyébként az itt bemutatott állatfajokon keresztül ezeket a fajvédelmi programokat a vendégekkel is megismertetni, hiszen ez a célja a Körösvölgyi Állatparknak a környezeti nevelés. Az európai bölények például fajvédelmi program keretében kerülnek nálunk bemutatásra, és bizony az állatkertek nélkül ez a faj ma már nem létezne. Az 1920-as, 30-as években ez a faj majdnem kipusztult a szabad természetből, és az Európa állatkertjeinek az összefogása révén menekültek meg az európai bölények a végpusztulástól. Gyakorlatilag ez a folyamat a mai napig tart, ez az átéri körülmények között történő állományszaporítás, amelyben mi is aktív szerepet vállalunk a Körösvölgyi Állatpark, és ezek a minták azok, amelyek nagyon jól be tudják mutatni azt, hogy mennyi mindent meg lehet azért tenni, hogy egy faj megmentésre kerüljön, és milyen gyorsan tönkre lehet tenni emberi tevékenységgel egy-egy faj létezését. Erre mindenféleképpen szeretnénk itt fölhívni a figyelmet. A fakókeselyük például nagyon különleges módon tojás formájában érkeztek hozzánk, és Magyarországon elsőként sikerült fakókeselyű tojást mesterségesen kikeltetni. Ez a fajnak a későbbi védelmi tevékenységeire nézve is egy jó prognózisnak számít, és reméljük, hogy a védelmi munkában aktívan használható lesz a jövőben, úgyhogy az állatkerteknek mindazon túl, hogy állatokat mutat be, nagyon-nagyon fontos fajvédelmi szerepköre is van így a Körösvölgyi Állatparknak is.
1: Gondolom csoportosan mindenképpen, meg diákcsoportok számára abszolút látogatható, de hogyha valaki párban érkezik, mennyire tudja kiismerni magát a tájban?
2: Természetesen minden korosztályt és minden típusú látogató közönséget megragadnak a látnivalóink. Maga az állatpark nem csak a helybeli látnivalóival tud szolgálni az ide látogatók részére, gyerektől felnőttig, akár a nyugdíjas korig bezárólag, hanem ez egy kiindulási pont is a környékbeli természeti táj felfedezésére. Itt van például egy stégünk az állatparkunkból kiindulva, nagyon jó kenutúrákat lehet tenni itt a Holdkörös csodálatos vidékén, illetve kerékpárokat is lehet bérelni az állatpark szolgáltatásaként, és a Körösvidék természeti látnivalóit ki tudjuk ajánlani a vendégeknek, hiszen a nemzeti parkunk, a Körösmaros Nemzeti Parknak a gyönyörű természeti értékeit akár itt a környékben is meg tudják közelíteni a vendégek.
1: Az egy nagyon-nagyon szép vidék. Jó ott élni?
2: Nagyon kiemelkedően szép környezet, úgyhogy mindenféleképpen szerencsés, aki ide született.
1: És hát aki ilyenekkel foglalkozik, mint ön, mert azért az is sok örömet adhat. Körömi Krisztina, köszönöm szépen a kalauzolást. A Körösvölgyi Állatpark vár minket mindenféle csodákkal. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a lehetőséget.
0: A Szállodaszövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Jaj a heli, jaj a heli, szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Jaj a heli, jaj a heli,

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A Szarvasi Arborétumot, hogyha valaki arra jár, és ugye mi most oda kalauzoljuk önöket az egész műsorban, úgysem hagyja ki senki, de hogyha már arra jár, akkor nagyon kell figyelni, mert a törpök ott laknak a közelben. Legalábbis, ha hiszik, ha nem, vannak magyar törpök. A Mini Magyarországot lakják. Klemann Tíme, a Mini Magyarország vezetője gondoskodik róluk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm önöket!
2: Ön találkozott már igazi törppel?
3: Hát még nem.
2: Pedig az ember azt hinné, hogy egy ilyen helyre biztos összegyűlnek. Mini Magyarország, sok minden egészen piciben?
3: Igen. Nagyon sok épület, jelenleg 101 épület egészen miniben.
2: Parlamenttől halászbástyáig, kastélyok, egrivár, mit tudom én, vasútállomások és Lánchíd. Szóval olyan dolgok, amiket ismerünk, csak nem így.
3: Így van. Ezek egész más formában mutatkoznak most be itt a látogatóknak nálunk a Makett Parkban.
2: Hogy jött az ötlet? Hogy lett ez a Makett Park?
3: Hát a Makett Parkunk tulajdonosa, ő a megálmodója a Makett Parknak, ő a Klagenfurti Minimondus Makett Parkban járt, és az ottani Makett Park ihlette erre a itteni Makett Park megalkotására. Hát ő az, aki a mai napig megálmodja és kitalálja, hogy mely épületeket mutassuk be a Makett Parkba.
2: Hogy készülnek ezek az épületek? Ki készíti őket?
3: Van két makettépítő vállalkozónk van. Az egyik Budapest, a másik Soproni cég, illetve a soproni kollégák itt is szoktak nálunk ténykedni az itteni műhelyünkbe, és itt állítják össze a maketteket. Hát a makettek azok mindenképpen az eredeti épületek tervrajzai alapján készülnek, fel szoktuk keresni az épületek tulajdonosait, nagyon kedvesek mindenhol a rendelkezésünkre bocsátják az anyagokat, tervrajzokat, amennyiben vannak. Illetve hát helyszínlátogatást is tesznek a makettépítők a jelenlegi épületnél, és utána ez alapján kezdődik a számítógépes tervezés, és utána a különböző eszközökkel való készítés, marógéppel nyomtatás, és mint egy legót úgy rakják össze a maketteket a kedves kollégák.
2: A modern és a hagyományos találkozik itt. Van ennek egy nagy különlegessége, ami minden gyerek számára azt hiszem, és én azt gondolom, hogy még nekünk felnőtteknek is igazán menő. Megy a kis vonat, körbe-körbe járnak a vonatok, igaz?
3: Így van. Nálunk található.
2: Ez varázslatos. Valahogy ez a dolog, hogy ezek mozognak, az ember szemét óhatatlanul viszi.
3: Igen, és az az érdekesség egyébként, hogy nem csak a gyerekek élvezik, hanem a felnőttek is ugyanúgy, illetve a nyugdíjasok is nagyon örülnek a vonatoknak, szoktak újongani, amikor egy gomnyomás útján elindulnak a vonataink.
2: Ezek milyen vonatok? Ezek is valahogy a történelmet idézik?
3: Mindegyik magyar vonatkozású vonat, tehát olyan vonatok is találhatók nálunk, amelyek közlekednek jelenleg is a különböző állomásokon, illetve az a érdekesség még, hogy az állomás épületeinknél, amikor megnyomják a gombot a látogatók, hogy elindítsák a vonatokat, akkor az eredeti vasútállomásokon hallható Szalóci hang hallatszik tőlünk is, és ő mondja be, hogy vigyázzanak, kérem a
2: Szalóci Pál, a legendás rádió bemondó hangja. Na hát ez komoly. És van önöknek Széchenyi fürdőjük, és Hősök tere, és Operaház, és Megyeri híd, meg úgy mindenféle. A Megyeri hídon mennek az autók, szóval az egész elképesztően illúziót keltő, és közben mégiscsak egy nagy játék.
3: Egy nagy játék, igen. Igyekszünk mindenféle makettet, mindenféle épületet bemutatni egyébként. Mindenféleképpen valami olyan vonzódása van a makettnek, ami történelmi, művészeti, vagy építészeti, vagy esetleg egy érdekes legenda kapcsolódik hozzá, vagy egy izgalmas tény, vagy monda. Ilyen szempontból választunk egyébként maketteket. A méretarányuk pedig egyébként ilyen 1,25 és 1,50 közötti méretarányú, de azért vannak eltérő méretarányok is. Itt szempont volt, hogy minden korosztály számára egyaránt élvezhetőek legyenek, tehát a gyerekek is ugyanúgy befogadhatóvá érezzék ezeket a maketteket, az épületeket, illetve a felnőttek pedig olyan perspektívával láthassák az épületeket, amilyenekből még soha, tehát hogy belássanak egy-egy épületnek az udvarába, vagy a hátsó falát, amit nem igazán lehet látni az eredeti épületeknél.
2: És akkor egy konkrét program is, hogy ha legyünk nagyon aktuálisak, hogyha már itt július elején beszélgetünk, július 12-én vasárnap lesz a mini mozdonyok nagy napja. Így meg van. A mozdonyrajongók nagy napja is.
3: Igen, igen. Nagyon népszerű a programunk. Ennek az a varázsa ennek a napnak, hogy Magyarországon nagyon sok ilyen modellező található vasúti modellező, akiknek a kertjébe vannak kerti vasutak, és olyan nyomtávolságú sineken közlekednek a vonataik, mint a miénk, ezért lehetőséget biztosítunk nekik, hogy elhozzák a saját vonataikat, ilyenkor nem csak magyarországi vonatkozású vonatok, hanem különböző német, svájci és különböző nagyon érdekes vonatok szoktak közlekedni nálunk, ők elhozzák a vonataikat, ráteszik a mi pályáinkra, és akkor nagyon érdekes vonatok láthatók, és ezt is tudják ugyanúgy a látogatók indítani gomnyomással.
2: Nem veszélyes? Különböző vonatok jönnek-mennek? Nem szoktak ütközni?
3: Nem, nem veszélyes, nem szoktak ütközni, mert figyelnek azért a kollégák, illetve hát azért egy elektromos rendszer vezérni a simpályánkat, a vonatokat rajta, tehát minden biztonsággal működik. Adnak... És hát ennek a napnak még, bocsánat.
2: Igen, mondja, csak mondja.
3: Ennek a napnak még ugye az a kis érdekessége és a cukiság, amit a gyerekek nagyon szeretnek, hogy vannak igazi kis kalauzaink, akik járkálnak körbe a parkba, elkérik a jegyeket, vérleteket, kiukasztják a gyerekek jegyét, és síppal is megajándékozzák őket, tehát óriási síp hang szó szokott lenni ezen a napon a Maket Parkunkban.
2: Ez ott a parkban jó, majd amikor hazafelé megyünk és az autóban is fújják, hát az egy másik élmény, de arról nem beszélünk, mert az nem a mi dolgunk most. Mini mozdonyok nagy napja július 12-én vasárnap, méghozzá a Mini Magyarországon, amely Mini Magyarországot Szarvason találják az Arborétum mellett, de hát úgy is fogják látni, hogyha arra járnak. Köszönöm szépen az ajánlást!
3: Én is köszönöm a lehetőséget!
2: És hát egyáltalán Szarvas vidéke, hallották, mennyi mindent tartogat és mennyi lehetőséget kínál, úgyhogy ajánlom figyelmükbe ott a Körösök holtágánál egy jó túra, egy jó kenuzás, séta, egy kirándulás az állatkertben, és aztán jöhet a Mini Magyarország. Clement Tímea, a Mini Magyarország vezetője beszélt utoljára itt most a vendégváróban. Egy hét múlva viszont jövünk egy újabb célponttal, újra várjuk Önöket, addig meg jó utat!
1: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb.

0: hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótló busszal utazhatnak. A 37 A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem jár, 37-es pótló busz közlekedik Kőbánya vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között. Időszakos és szakaszos korlátozásra kell számítani ma délelőtt az első kerületben a Szent Háromság tér, Tárnok utca, Dísz tér, Palota út, Tábor utca, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok, a 16-os, a 16A és a 216-os autóbusz módosított forgalmi rend szerint közlekedik emiatt. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
3: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben 2025. szeptember 4-éig. Ezen a napon 91 éves korában meghalt Giorgio Armani világhírű divattervező, miután hónapokat töltött kórházban. És szintén 2025. szeptember 4-én a Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában Rónai Egon a legszebb szőlőbirtokokról beszélgetett.
4: A Bor és Piac szakmai magazin 2012 óta szavazza meg évről évre Magyarország legszebb szőlőbirtokait egy pályázat formájában. Idén a MATE Budai Campuszán, ez a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, szóval annak a Budai Campuszán hirdettek eredményeket, és három különféle kategóriát választottak ki. Magyarország legszebb szőlőbirtoka eredmények a kisbirtok, középbirtok és nagybirtok kategóriában. Kisbirtok kategóriában a Vári Bor győzött, a második helyen a Fekete Borpince, a harmadikon pedig a Fridzs birtok végzett. Középbirtok kategóriában a Haraszti Pincészet, az Egyhegbudai borvidékről, aztán a második holtversenyben az Egyheki Kúria Pezsgő birtok, és a harmadik a Vilatolnai Borház, ezek badacsonyi borok, amiket ők előállítanak, és nagybirtok kategóriában a Koch borászat végzett az első helyen, követi őket a Hilltop Neszmély, és a harmadik az Oremus szőlőbirtok és pincészet, és volt egy külön díj határon túli borászatok kategóriában, a világ Vajnari délszlovákiai borvidék kapta az aranyérmet. Mi pedig gratulálhatunk és köszönhetjük a Fekete Borpince díjazott tulajdonosát, Fekete Mihályt. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
4: Mit tekintünk kisbirtoknak igazából?
5: Hát a mi területünk 10 hektár, pontosan nem tudom, hogy hol ugrik a határ, hogy hány hektártól középbirtok, de hát mi ebbe a kategóriába esünk, ebbe a kisbirtokba. Tulajdonképpen ez egy régi, tehát most is családi birtok, de hát ugye a szüleim alapozták meg ezt a birtokot, és én csak itt a szomszéd területeket ugye hozzávettem, meg még olyan területek, amik hasonló jó adottságúak, mint a mi eddigiek voltak, azokat megvásároltam, és így alakult ki ez a 10 hektárnyi terület, és a szüleim által vásárolt pince, présázott, ővítettem tovább, úgyhogy most 270 méter hosszú pincénk van, külön hely van a szőlő feldolgozására, és a bor tárolása mellett be is tudjuk mutatni a tevékenységünket, kicsit meg tudják látogatni a vevők, vagy a vendégeink a pincét, meg tudjuk nekik mutatni, hogy hol készül, és milyen módon a borunk.
4: Ugye a szekszárdi borvidéken vagyunk, hogyha önökhöz megyünk. Igazán azon gondolkoztam, ahogy hallgattam önt, hogy vajon mitől lehet a legszebb egy szőlőbirtok, mert hogy ugye itt most nem azt díjazták, hogy milyenek a borok. Nem is valamiféle technológiai különbségekre akartak rámutatni, hanem egész egyszerűen az esztétikát keresték, az esztétikumot egészen pontosan. Szóval igen, mitől lehet a legszebb?
5: A legnagyobb pontszámot biztos, hogy hát tulajdonképpen a legszebb hozzátartozik, hogy egy gyönyörű kilátás nyílik. Egy nagyon hosszú teraszunk van, közel 100 méter, és ugye a 100 méteren belül bárhova megyünk, kicsit mindig más irányból látjuk ezt a szép látványt, úgyhogy mindenhol nagyon fotogén. Ez az alapja, ugye erre építettem én is a vendéglátást, hogy ugye egy nagyon szép hely, amit ugye a szüleim vásároltak, és én csak megőriztem az az én érdemem, amit nem adtam el.
4: És hát meg, hogy gondozza. Hát azért...
5: Gondozom, és így van.

0: a saját érdemeit se kicsinyítse.
1: Én hát próbáltuk, hogy a, tehát tulajdonképpen én itt nagyon jól érzem magam, és a, ennek a eredménye az, hogy olyan a környezet, hogy más is jól érzi itt magát. Tehát én igyekszek, hát a térkővel, ilyen tégla hatású térkővel van leérkövezve a kis udvar, onnan gyönyörű a kilátás, és hát az épületek is hagyományos cseréppel vannak fedve, tehát olyan a látvány, hogy az ember úgy érzi magát, hogy nem egy ilyen tájidegen stílus, meg hát egyáltalán nem modern, hanem valahogy azt a hatást próbálja kelteni, amilyen régen is volt a
0: textil. Igen, ez egy érdekes dolog, mert rengeteg minden változik köztünk, de valahogy egy borászatot, ennek a hangulatát mégis egy kicsikét ódonabb módon képzeljük el, nem egy ilyen high-tech világként. Egyébként meg nem először szerepeltek ilyen jól ezen a versenyen, mert 10 évvel korábban ugyanígy egy külön díjjal jutalmazták önöket ugyanebben a megméretésben.
1: Mi meg is nyertük 10 évvel ezelőtt, tehát tulajdonképpen nem mentünk annyit vissza, tehát nem estünk vissza, hanem a verseny lett egy kicsit, hogy is mondjam, a versenytársak is fejlődtek.
0: Tehát feljöttek az önök szintjére, hát ez az. Igen, na beszéljünk egy kicsit a borokról, mert hát azért végül mégiscsak egy borászatot a bora ad el, bármilyen szép is. Ha jól sejtem, mert hogy ott vagyunk a szekszárdi borvidéken, akkor Cabernet Sauvignon meg Merlot, igaz?
1: Az is van, tehát tulajdonképpen elég széles a paletta, mert ugye a kadarka, azt gyerekkorunkban nekünk csak kadarkánk volt, és ugye az nagyon a szívemhez nőtt, aztán van kékfrankosunk, akkor Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Siráz, és van 500 tőke Sangiovésénk is, amit az üvegekre is állom, hogy SK, tehát én saját kezüleg metszem az öt munkát, és én csinálom, úgyhogy születbe segítenek a kollégák, úgyhogy ez a, és nagyon sok elismerést kaptam már ugye a fogyasztóktól, nagyon sok olasz vendég is megkóstolta, és azt mondta, hogy felveszi a versenyt a toszkánai Sangiovésével. Hát nyilván nem a legmagasabb kategóriájú Sangiovésékkel, hanem a középkategóriában elmegy. Tehát, hogy a legjobb részére ültettük a területünknek, itt van mindjárt a pincéhez közel, úgyhogy tulajdonképpen ennyi fajtával dolgozunk, és készítünk házasításokat. Van egy jellegzetes, amit a legtöbben ismernek a pincét, ez a patikárius küvé, mert a fiam gyógyszerész, és vele közösen készítettük még, amikor diák volt. És hát ugye ő nagyon precíz volt, 6 féle borból van házasítva, és ugye ezek az arányok, akkor készült az első néhány évjáratból, hogy csináltunk 5 verziót, és ő fölírta minden palackra, hogy melyik borból milyen arányban van benne, hány milliliter a 750-ből, és ugye ez a legismertebb borunk most már,
0: és gyógyít a boruk, ha már patikárius?
1: Hát szív- és érrendtelen palaszok enyhítése és megelőzésére ajánljuk, úgyhogy
0: hát van egy ilyen... Meg hát mindenkinek az egészségére, nyilván.
1: Ugye Bodnár István írta ezt a versikét, hogy a szekszárdi bikavér borvosságnál többet ér, aki isz a hótig ér, és ez a patikárius küvére is igaz. Tehát aki ezt isz, az garantált a hótig ér.
0: Szemben azokkal, akik nem ezt iszák, mert ők is. Na jó, Fekete úr, örülök, hogy beszéltünk, gratulálok a díjhoz, a Fekete Borpince tulajdonosát kerestük, mert hogy díjat kaptak Magyarország legszebb szőlőbirtokai között. Gratulálok. Itt ez egy nagyon, nagyon fura díj tulajdonképpen, mert nem a bort, ezt már elmondtam az előbb is, hanem a külsejét annak a környezetnek díjazzák, de hát összefügg a kettő talán. Pázmányi Dániel van itt a vonalban, a Haraszti Pincészet főborásza. A középbirtok kategóriában ugyanis a Haraszti Pincészet győzött. Gratulálok, és jó napot!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Én itt még mielőtt adásba kerültünk volna, gyorsan körül kérdeztem, hogy ugye az amfiteátrum, ami egyeken megépült, az is az önökhöz tartozó építménye. Aztán mondták, hogy igen. Az például hogy született?
2: Hát itt a tulajdonos az nagyon szerette volna a pincészet közvetlen környezetét különleges látványossággal bővíteni. Volt ugye alapanyag, tehát építőipari ilyen különféle kockakő fölhalmozva itt a területek mentén is. Hát ez az ötlet született, ez egy igazából tájba illeszkedő kialakítás, tehát ez egy domboldalt kell elképzelni a pince oldalában, vagy a pince mögött, és így alakult ki. Tehát voltak olyan tervek, hogy itt a kultúrtáj különböző ilyen rendezvényközponttal, vagy valamilyen kulturális eseményközponttal lehetne bővíteni, és ez is egy ilyen ötlet volt. Aztán meg tudott valósulni, tehát volt hozzá egy alapanyag, terület,
0: bátorság. Ez vagánság kell, azt hiszem. Tehát amikor egy pincészet vezetője úgy gondolja, hogy hát ezt nem csak a föld alatt lehet csinálni, hanem a föld fölé is lehet terjeszkedni. Ez egy színpad az összes rekvizitumával valójában, meg egy nézőtér. És az akkor térjünk is rá, hogy igazából a haraszti pincészet mivel nyerhette el ezt a díjat? Többek közt ezzel?
2: Én szerintem ez is benne van. Tehát itt a bírák egy komplex élményt hát néztek, tehát ugye ott kezdtük a felmérést, hogy a szőlőben, területekre kimentünk, a szőlőterületeket megnéztük, ott is van nekünk egy különleges helyszínünk, amit úgy hívnak, hogy lávszobor, ez a szeretett szobor, ez egy nagyon szép váli dűlő, magas fekvésben, és nagyon szép kilátás van, környezete nagyon szép, tehát szőlőültetvények, és ugye itt egy ilyen szőlőszeti birtokközpont van. Utána jöttünk Etyekre, és a pincészethez érve a pincészet környezetét is vizsgálták, tehát ők bementünk körbejártuk, a pincét is végignéztük, borokat kóstoltunk, ez egy nagyon komplex bírálat volt, és mi nagyon örülünk, büszkék vagyunk rá, hogy ez az eredmény született tényleg. Ezért dolgozunk itt 25 éve gyakorlatilag Etyeken.
0: Egy pici sztori a dologhoz még hozzátartozik, ugye, hogyha a névadó haraszti urat keresnénk, akkor őt hiába merő 160 éve hunyt el nagyjából. Igazából az iránta való tisztelet az, ami ezt a pincészetet elneveztette a tulajdonossal haraszti pincészetté. Ő a Kaliforniába kivándorolt 19. századi magyarok egyike, aki ott megteremtette a borászatot. De igazán az, hogy nem magyar a tulajdonos, hanem dél-amerikai, argentin, ha jól tudom.
2: Igen.
0: Mennyiben változtatja meg a szemléletet ahhoz képest, ami itt Magyarországon a szokásos a borászatokon belül?
2: Hát én ennek már kezdetektől örültem, mert én egy olyan közegbe jöttem, ahol ilyen tehát sok nyelvet beszéltünk. Én jártam külföldön korábban, borászatokban, még azelőtt, hogy ide kerültem, és mindig is szerettem, én spanyolul tudok, meg még angolul, németül, de ezek közül az angolt és a spanyolt használtam, és ennek örültem, hogy itt a pincében ennek van lehetősége, tehát lehet nyelveken beszélni, meg egyébként is egy ilyen multikulturális szemléletmód volt már az elejétől fogva jellemző a pincére szerintem. De azért azt hangsúlyoznám, hogy az etyeki részen, tehát a borászat és a szőlészetben csak kizárólag ugye, tehát etyekiek, vagy mondjuk budapestiek, vagy etyeki körzetből jövő kollégák dolgozunk, tehát ez nem egy külföldi cég, hanem...
0: Nem, én igazából arra utaltam, hogy talán másfajta szemléletet hozott akkor, amikor ez a borászat létrejött, az, hogy ő külföldről jött, ezek szerint ön is, részben legalább, tehát, hogy talán egy friss levegő került oda ezáltal.
2: Én is így látom, tehát ez biztos, hogy jellemző volt, és ez nem csak abban, hogy mondjuk ugye külföldi, vagy több nyelven beszéltünk, hanem akár a hozzáállásban, akár a dizájnban, itt a pince beltereiben, az atmoszférában, vagy akár a ízlésvilágban, tehát a kulináris élményekben szerintem ugyanez visszaköszön, tehát itt van egy étterem is, és ebben az étteremben nagyon magas színvonalú ételeket lehet kóstolni, tehát ezek mind tükrözik ezt a sokszínűséget.
0: Na, és akkor most van színpad, meg van nézőtér, mi lesz az amfiteátrum feladata? Milyen előadások lesznek ott?
2: Hát ez már egy néhány éve létrejött létesítmény, igazából sajnos pont a Covid előtt kezdtük meg ennek a beüzemelését, és a Covid az pont, hát ugye akkor néhány évig ez elég nehéz volt. Itt az első évben volt egy komoly koncertsorozat, voltak komoly zenei koncertek, de könnyű zenei koncertek is voltak, akkor volt itt például egy ilyen helyi piac, akkor rendeztünk benne borkóstoló lehetőséget, ahol 40 borászat vett részt. Tehát sokféle funkciója lehet. Pillanatnyilag még keresünk a végleges funkciót, tehát az, ami majd egy állandósult funkció lenne, de nagyon nagy lehetőség van benne, azt gondolom.
0: Egy jó színházi előadás. Na jó, ez az önök dolga, ebben nem szólok bele. Jó borokat kívánok, és jó programokat az Amfiteátrumba. Pázmányi Dániel Araszti pincészet főborásza volt itt.
2: Köszönöm velünk szépen.
0: Az előzőekben. Köszönöm én is, minden jót. Most Kamosai Ákoshoz fordulunk a Hiltop borászattól. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: Hát bár olyan egyszerű lenne, ugye, hogy az ember ezt a hatalmas területet egymaga birtokolná.
3: Hát ez nem is így van természetesen. Én egyik vagyok, akik alapítottuk ezt a borászatot valamikor 1993-ban, tehát most már 32 éve.
0: Emlékszik még azokra az időkre, amikor az első borokkal küzdöttek? Meg azzal, hogy hogy alakítsák a tájat a maguk arcára?
3: Hát azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy szinte minden apró részletre emlékszem, annyira belém ivódott, és annyira fantasztikus történet volt számomra, amit azt mondom, hogy soha nem fogok elfelejteni. Ez a rendszerváltás utáni időszak volt, és mi már gyakorlatilag Angliába exportáltuk a borokat Magyarországról. Elsősorban Móról, én Móron dolgoztam az állami gazdaságban, és a két fő tulajdonosa a cégnek, ők Angliába éltek már akkor 10 éve körülbelül, mint kiküldöttek, tehát nem viszontesek, hanem magyar állampolgárok, magyar cégeknél dolgoztak, és találkoztam velük abban az időszakban, amikor hát így a visszabból is a szocialista rendszer felbomlása, vasfüggönybontás, ilyesmi volt, és így népszerű lett Magyarország, sokat lehetett hallani róla, és a kolléganőm keresztül Éva, aki az állami gazdasági borok kereskedelmével foglalkozott Angliában, Magyarországra hozott néhány borkereskedőt, akiket érdekelt a magyar viszonyok, a magyar szőlők, a magyar borok, borászok, filozófia, stb. És elkezdtünk Angliába borokat exportálni, és hát keresni kellett, mikor már eléggé nagy mennyiségbe szállítottunk, Angliába keresni kellett egy helyet, ahol saját borászatot tudunk csinálni, mert addig állami cégekként dolgoztunk, és akkor találtuk meg ezt a fantasztikus, nyugodtan mondhatom, hogy fantasztikus helyet, Nesmélyen, Melegeshegy tetején, ahonnan 35 kilométer hosszba lehet látni a Dunát, egy hegytető, amit körbefog a Duna, és ott volt egy ilyen kis TS borászat, amiben tulajdonképpen mi beletelepettünk, és aztán az évek során egy világszínvonalú borászatot hoztunk ott létre, azt gondolom.
0: Hát és egy látványos birtokot, azért azt is tegyük hozzá, hogy ez itt nem csak arról szól, hogy bort készítenek, és hát ehhez szőlő is kell, tehát ott vannak a szőlőtőkék, hanem ez arról is szól, hogy ez egyúttal szálláshely, étterem, egyúttal a vándor megpihenhet egy pohár bor mellett bármikor, amikor hát, arra jár.
3: Mi kellett teremteni ennek a feltételeit, hogy a borturizmus akkor még nem olyan nagyon volt Magyarországon, de a világban sok helyen igen, és tudtuk, hogy nálunk is lesz, gondoltuk, és ezért csináltunk egy kis szállodát, éttermet, ami mára aztán kinőtte magát, és a borászat is nagy lett, körülbelül ilyen 5-6 millió palac bort szállítunk egy évben, majd nagyobbik részét Angliába, és közben pedig a éttermet, szállodát is feltették az emberek, meg magát ezt a tájat is, hát gyönyörű. Én azt gondolom, hogy még élek sem fogom megunni soha ezt a látványt.
0: Hát megértem, ugye a Gerecse-hegységben vannak, és hát ahogy mondta, onnan azért jól látszik a Duna is egyrészt, másfelől pedig hát hosszan-hosszan vége láthatatlanul ellát a szem a tájban. Ez egy kicsikét annyiból csalóka, mert hogy ugye most önök a nagybirtok kategóriában nyerték el a második helyet a Neszvéi borvidéket megtestesítve, de mennyit kaptak készen a tájtól ahhoz, hogy ez ennyire szép legyen?
3: Hát a tájat magát azt természetesen készen kaptuk, abba szerettünk bele, az az igazság. És aztán úgy alakítottuk, hogy én azt gondolom egyébként, hogy és ez jellemzi, azt hiszem az összes íjazott borászatot is jellemzi, meg még sokat Magyarországon, hogy ha egyrészt a jó borászatok mindig szép helyen vannak, ezt mondom, tehát ezért érdemes jó borászatokba elkirándulni, túrázni, mert hogy gyönyörű természeti körülmények között vannak ezek a jó borászatok. És én azt gondolom, hogy ha valaki elmegy egy ilyen borászatba, és a környezetet ápoltnak, szépnek, gondozottnak látja, akkor jobban elhiszi azt is, hogy a borokkal is ugyanúgy törődnek a borászok, mint a környezetükkel. Én azt gondolom, ez a kettő összefügg, és ez egy nagyon fontos dolog. Gondolom, és az összes, ezt én ott a díjátadás alkalmával el is mondtam, hogy az mindenki büszke volt arra, hogy milyen gyönyörű helyen van, és mindenki elmondott magáról néhány dolgot, és ez nem véletlen, mert mindenki imádja azt a helyet, ahol található, ahol van, és ahol azokat jó borokat tudja csinálni, amikre büszke.
0: Van önnek egy borsora, és ez azért is érdekes, mert egy kicsikét, mintha elválna, kiválna a Hilltop többi borától, ez a Kamocsai Prémium.
3: Igen.
0: Ez személyes? És személyes ügyé is vált az idők során?
3: Hát az egész borászat személyes és személyes ügyé vált az idők során. Azt azért el kell mondanom, hogy Magyarországon is ennek történelmileg vannak így hagyományai. Az emberek nagyon sokszor azt gondolják, hogy ott, ahol sok bor készül, ott tömegtermelés zajlik, és nem lehet odafigyelni a különlegességekre, az egyediségekre, a különleges dolgokra. Az pedig nem így van. És mi, amikor elkezdtük a belföldi piacot építeni, mert furcsa módon nekünk előbb volt angol piacunk, mint a magyar piacunk, és ezt fel kellett építeni külön, akkor csináltunk egy Hilltop borcsaládot, ez egy körszépárfecsési kategória volt, majd pedig, ugye mivel a szőlőink ezt lehetővé tették, csináltunk egy Hilltop prémium borcsaládot is. És az emberek azonosították a középárfekvésű kategóriával ezeket a borokat, nem nagyon értették, hogy ez micsoda, és akkor egy ilyen igazgató tanács ülésen úgy döntöttünk, hogy a prémium borokat nevezzük el a borászról, nem az én ötletem volt, a többieké, és azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, hisz Magyarországon a nagyon jó borászatok, a neves borászatok minden a borász nevét viselik. Nem akarom sorolni őket. És így a prémium borok nálunk is a borász nevét viselik, és ez azt gondolom, hogy egy jó döntés volt. Tényleg az van, hogy sokan azt hiszik, hogy én csináltam egy másik borászatot, de nem. Ezek ugyanúgy az én gyermekeim, mint a középárfekvésű Hilltop borcsaládnak a bora is.
0: Volt Angliában az év borásza, Magyarországon az év bortermelője, kitüntették lovak keresztel, mindenféle díjat megkapott szinte, ami elérhető attól, mert valaki ezt a gyönyörű szakmát viszi, amit ön is. Ilyenkor az ember, mondjuk most itt van ez a legújabb a nagybirtok kategóriában, a legszebb birtok, mire vágyik még?
3: Én arra vágyom, hogy ezt egyre többen ismerjék, higgyék el, és szeressék. Ez az egy vágyom van. Én nem vágyom, és ezekre a díjakkal sem átsingoztam sohasem. Örültem nagyon, boldog voltam természetesen, tudomásul vettem, és csináltam tovább a dolgomat. Én nekem ez az életem, én ezt szeretem, ezt imádom, ezt csinálom, és azt gondolom, hogy addig, amíg tudom csinálni, addig nem is fogom abba hagyni soha.
0: Sokáig gyönyörködjön még ebben a tájban, és készítsen jó borokat. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását, ezúttal 2025. szeptember 3-ára nézünk vissza. Ezen a napon Donald Trump amerikai elnök kétoldalú megbeszélést tartott Karol Navrotsky lengyel elnökkel a washingtoni Fehérházban. Trump jelentős biztonsági ígéreteket fogalmazott meg Lengyelország számára. És szintén ezen a napon a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége, dr. Einer György az Óbudai Egyetem Neumann János informatikai karának dékánja volt.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más valamennyi kedves nézőjét, hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, a Spotify csatornánkon és minden egyéb felületen, ahol belefutnak ebbe az adásba. És köszöntöm a mai vendégünket, dr. Einer Györgyöt, egyetemi docenst, az Óbudai Egyetem Neumann János informatikai karának dékánját. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatókat.
2: Ennek a Mi és Más című műsornak az a hagyománya, hogy minden vendégtől, még ha kutatja is a területet, akkor is megkérdezem az elején, hogy mióta foglalkozik mesterséges intelligenciával, illetve mire használja, zárójelben most, ha lehet, a kutatáson kívül.
3: Nagyon régóta foglalkozom ezzel a területtel. 2013-ban kezdtem el a doktori tanulmányaimat az Óbudai Egyetemen, és már akkor is kiki kacsintottam rá, bizonyos célfeladatok kapcsán használtam, de amikor így igazán berobbant az ember életébe szerintem, az ugyanakkor volt mindenki máséval 2022 év végén, amikor az OpenAI publikálta a ChatGPT-t.
2: És ön mire használja, mint magánember?
3: Minden nap használom. Nagyon sokszor egy rendkívül hasznos eszköz. Ha csak így a hétköznapi felhasználási módokat nézem, akkor igen, én is terveztem már vele utazást, használom receptírásra, generálok vele képeket, néha meséket gyerekeimnek, amit föl lehet olvasni, vagy akár olvastatok vele, tehát így teljesen hétköznapi módokra is használom.
2: Kutatási területekre nem ezeket használja?
3: Hát ez attól függ, nagyon sok rétűek az eszközök, és ugyanazokat lehet használni kutatáshoz is egyébként, mint amit a hétköznapi ember használ, máshogy kell használni.
2: Tehát az a benyomom a Deep Research gombot, az már elég? Vagy még azért ennél vannak jobb módszerek?
3: Hát azért ennél szofisztikáltabbra van szükség, amikor a tudományos igényesség vagy integritás az, ami a cél. Alapvetően nagyon jók az eszközök, amúgy pont a mindennap olvastam egy tanulmányt arról, hogy az OpenAI-nek a Deep Research funkciója az nagyon-nagyon hasznos és mély elemzéseket tud végezni, de pont a hiteles forrás megjelölés, amivel gondjai vannak, ott halucinál a legtöbbet. Vannak erre jobb modellek, meg jobb eszközök. Alapvetően, amikor egy kutatási témában szeretnék én magam inspirálódni, akkor gyakran használom ezeket az eszközöket. Egy gyors utánanézés, egy gyors elemzés, hogy megkíméljem magam azt attól a 20-25-40 perctől, amit igényelne, hogy átnézzem olyan szinten az adott tanulmányt, hogy meg is értsem. Ez a felére rövidíti az időt.
2: Azt hiszem, a ChatGPT 5-nél mondták, hogy ez már minimum PhD szint. Ön is így látja, aki fölött el?
3: Hát alapvetően sok mindenben egy PhD szintű embernek a munkáját el tudja végezni, de ehhez jó kell használni, meg tudni kell, mit jelent az, hogy PhD szint. Alapvetően nem így gondolom, a legtöbb feladat esetében szükség van arra, hogy egy hozzáadott, tehát egy magas hozzáadott értékű promptot megfogalmazzunk. Az, hogy csak kiadok neki egy utasítást, azzal még én legalábbis nem sokra mentem.
2: Nem, de hát nyilván egy magasabb szintű prompttal, vagy prompt gyakorlattal gondoltam.
3: Alapvetően nagyon jó használható az eszköz, tényleg a GPT 5 bizonyos feladatokra. Nekem egy picit csalódás volt egyébként, amikor publikálták, de valószínűleg a modellnek a háttérbeli változása az, amit még nem teljesen sajátítottam el én sem, hogy milyen promptokra van szüksége az, hogy ki tudja hozni magából a maximumot.
2: De ugye a közhangulatot nézem, viszonylag sokan csalódtak benne, de állítólag újféleképpen kell promptolni, és akkor majd jó lesz. No, de akkor kanyarodjunk kicsit már az egyetem felé. Ezek az eszközök mennyire módosítják egy egyetem életét? Gondolok itt a tanárokra, professzorokra, és gondolok a diákokra is.
3: Hát ez egy nagyon komplex kérdés, amiben mi még az Óbuda Egyetem szintjén is nagyon sokat bolyongunk, ha lehet így fogalmazni. Szerintem a legtöbb esetben jól használhatóak ezek az eszközök, de nagyon tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy ezeket jól használjuk. Hogy miben bolygatja föl az életet, hát az biztos, hogy a számon kérések, vagy hogyha meg akarunk tanítani valamit úgy, hogy mélyen megértse az adott hallgató, akkor nagyon körmönfontnak kell lenni, még akkor is, hogyha engedjük használni. Alapvetően az a politikánk, hogy előbb pilotolunk, előbb kipróbáljuk, utána szabályozzuk, és támogató szabályozást csináljunk, olyat, amit nem lehet betartani, vagy betartatni. Annak nem sok teteje van, illetve, hogy ezt a megértésre használják inkább a hallgatók, ne arra, hogy megpróbálják megúszni a megértést.
2: És ezt hogy lehet elérni?
3: Hát ez az, amiről sokat bolyongunk. Alkottunk az Óbuda Egyetem szintjére egy mesterséges intelligencia stratégiát, kifejezetten az egyetem rektorának a kiemelt célja, hogy legyünk ezen a területen élenjárók, egy olyan megengedő, a kreatív alkalmazkodást kitűző stratégiát hoztunk létre, amivel ezeket a fejlesztéseket meg tudjuk támogatni. Nyilván stratégia anélkül nem sokat ér, hogyha nincsenek mögötte konkrét intézkedések. Alkottunk egy intézkedési tervet, aminek 5 lába van. Elég hangsúlyos benne az oktatás, meg az oktatás fejlesztés, de a támogató szabályozás létrehozása is. Alapvetően engedjük az AI túloknak a használatát, kivétel, amikor valamilyen jogszabályi kötelem ezt nem tiltja, vagy pedig tényleg nem szeretnénk azt, hogy ezzel megkönnyítsék a hallgatók olyan szinten a saját dolgukat, hogy nem is értik meg, amire szeretnénk őket megtanítani. Nyilván ezt nagyon nehéz a gyakorlatba átültetni, az eszközök mindenhol ott vannak, csak így, ha egy telefon nézek, az én telefonomon is ott vannak. Nem is az, hogy internet elérés, mert konkrétan mint edge készüléket is használom a saját telefonomat, és tesztelek rajta picike modelleket, és simán futnak egy okos telefonon is, tehát nem sokáig kell menni, most hiába zárom le a termet, vagy szüntetem meg oda akár az EM sugárzás lehetőségét, akkor is egy készülékről elérhetők a modellek. Jó. Nagyon nehéz.
2: Tehát tiltani nehéz, meg talán nem is racionális hosszabb távon. Jövő héten elkezdődik a tanítás, jönnek mondjuk elsősök. akik nem tudom, hogy a gimnázium éveik alatt, utolsó év alatt már hozzászoktak a használatához, és hát lássuk be, én is voltam egyetemista, meg gimnazista, és azért a megúszás az egy fontos szempont szokott lenni. Hogyan vezetik őket be ebbe a folyamatba, hogy nem megúszni, hanem többet megérteni, többet tudni. Hogyan néz ez ki a gyakorlatban?
3: Van egy nagyon konkrét gyakorlati megközelítésünk. Az elmúlt években egy új tanterv rendszert vezettünk be. Amikor a megújított egyetemi modellel elindultunk 22-ben, akkor egy új tanterv, az F tanterv, az, amit létrehoztunk. Ez minden szakon, minden karon bevezetésre került. Ennek hangsúlyos eleme volt a tanulásmódszertan tárgy. Ez a tanulásmódszertan, bár lehet, hogy testidegen egy szinte kizárólag...
2: Ez egy tantárgy,
3: igen. És lehet, hogy ez testidegennek tűnik, egy egyébként műszaki profilú, műszaki felsőoktatási intézményt, hozzáteszem azon a karon, ahol én vagyok a déken, az informatikai karon, korábban nem volt ilyen humán ág. Erre még épülnek amúgy további tárgyak, ahol a csapatmunkát, soft skill fejlesztést végezzük, nem voltak ilyenek, ez egy újdonsága volt a tantárnak, főleg a munkaadói elvárások, amik generálták egyébként. És maga a tanulásmódszertan tárgy egy nagyon rugalmas tematikával rendelkezik. A Neumann karon, de a többi karon is, legjobb tudomásom szerint, ebbe a tárgyba.
2: Bocsánat, de létezik, hogy valaki megbukik tanulásmódszertanból?
3: Sajnos igen. Sajnos igen, azért nem adjuk ingyen a krediteket, úgyhogy létezik, hát nagyon nehéz. Hozzáteszem, ha nem jár be az órára, vagy az ég egyet a világon semmit nem csinál. De itt is vannak csoportgyakorlatok, akkor flipped classroom típusú oktatást használunk a gyakorlati képzésnél. Nagyon sokszor beszélgetés workshopokat tartanak a kollégák, de nyilván azért az előadáson, amikor át akarunk adni egy központi üzenetet, akkor meg lehet célozni a hallgatókat. Nagyon kicsi a bukási rátánk ezen a tárgyon, de azért van. És ebben az évben mi is bevezettük ennek a tárgynak a keretében a tudatos, etikus AI használatot. Itt 4 héten keresztül ezzel gyűrik a kollégák a hallgatókat, hogyan használják jól, tudatosan, és ez a gyakorlat. Ez a gólyákra vonatkozik.
2: Ez a gólyák, igen. És a nem gólyák?
3: A nem gólyák esetén...
2: Tehát ez végig megy az egész tanulmánya során, hogyan tanuljunk.
3: Alapvetően...
2: Tárgy, vagy ez egy kezdeti?
3: Nem, ez egy kezdeti alapozó tárgyunk, erre épül utána egy tutorálás felkészítés, aztán egy tutorálás, tehát próbáltunk egy ilyen nemzetközi jó gyakorlatokra, munkaadói elvárásokra épülő igényrendszert bele injektálni a tantervekbe. Nálunk ez úgy néz ki, hogy a tanulásmódszertanon megtanítjuk őket tanulni, hogyan használják ezeket az eszközöket jól, tudatosan, etikusan. Utána felkészítjük őket arra, hogy bizonyos szerepköröket töltsenek be, tutoráljanak elsősöket például, vagy mentoráljanak, vagy végezzenek projekteket, hogyha úgy ítélik meg a szakembereink, pedagógusok, pszichológiában jártas kollégáink, hogy ők ebbe a szerepkörbe, vagy abba a szerepkörbe illenek inkább, és a harmadik fél évben pedig az elsősöket, gyakorlatilag a gólyákat mentorálják. Ezek a diákok különböző féleképpen majd projekteket, eseményeket írnak ki, szerveznek nekik, tehát egy nagyon erős soft skill fejlesztés került be így a tanterveinkbe. Felsőbb évesek számára nyilván valami megoldást azért kellett találnunk, hiszen ők már vagy MSC-n most kezdenek nálunk, vagy pedig nem értek oda, vagy korábbi tanterverziókon voltak. Az első ilyen nagyobb átfogó keretszabályozást azt most adjuk majd ki. Ebből megismerhetik azokat az alapelveket, amiket az elsősök élből vagy ezen a tárgyon keresztül kötelezően elsajátítanak, de emellett nagyon sok szolgáltatással készülünk, amivel megismerhetik ezeket az alapelveket. Központi az összes hallgatónkat tanterv és kar függetlenül elérő tárgyakat is alkotunk. Az első ilyen tárgyat azt pont most fogjuk publikálni. Ez egy e-learning tanterv gyakorlatilag, de humán erőforrást is igénybe kell vennünk a számonkérések tekintetében, és olyan központi szolgáltatásokat is biztosítunk. Szerintem aki a Magyarországi Felsőoktatási Intézmények többségében, aki a Microsoftos ökoszisztémában benne van, ott elérhető már a Microsoft Copilot, az ingyenes verziója, ez nyilván nálunk is elérhető, de emellett fejlesztünk olyan rendszereket, vagy pedig együttműködünk olyan ipari partnerekkel, és integrálunk rendszereket, amiket gyakorlatban tudnak használni. Két konkrét példát mondok, egy együttműködéstől építünk éppen a Yolo AI-jal, az ő tanulástámogató rendszerüket.
2: Ez mi? Bocsánat.
3: Ez egy tanulástámogató rendszer. Gyakorlatilag alkalmas arra, hogy automatikusan hozzon létre AI tutorokat. Nagyon hasonló az, mint a Google-nek a notebook ellen funkciója, vagy learn ellen funkciója. Mostanában kezdett el az olcsóbb előfizetésekben megjelenni. Brutálisan hasznos eszköz egyébként, de nyilván át kell gondolni, hogy az ember hogyan használja, vagy miket tölt oda föl, mégiscsak egy amerikai szerverre. Itt ennél a rendszernél, ez egy magyar fejlesztésű rendszer, magyar háttérrel, gyakorlatilag képes arra, hogyha az ember a birtokában lévő eszközöket, könyveket, jegyzeteket feltölti, akkor saját maga automatikusan ezekre rá tud tanulni, és utána ő egy ilyen személyes trénerként, személyes tutorként ott fog lapulni mindenkinek a zsebébe. Minden egyes tantárgyra az adott felhasználó képes.
2: Ez csak az önök egyetemén érhető?
3: Hát szerintem megnézzük, igen, gyorsan szét fog terjedni máshol is, de nálunk fog elindulni ez országosan elsőként pilotba ez a rendszer, és emellett pedig olyan központi szolgáltatásokat is nyújtunk, ami most fog szintén elindulni. A lehető legtöbb olyan generatív modell túlt kipróbálni lehet majd nálunk a központi szolgáltatáson keresztül a hallgatóinknak, ami open source és elérhető. Tényleg arra törekszünk, hogyha valakinek van egy jó betanított modellje, mondjuk egy közgazdász modellje vagy valami, akkor gyorsan ebbe a keretrendszerbe ő maga be tudja húzni, meg tudja nézni, mennyire jó. És utána, hogyha kipróbálta, és jelzi ezt a központi AI office-nak, van egy AI office-unk, akkor megteszünk mindent annak érdekében, hogy ezt implementáljuk, és tartósan elérhetővé tegyük. Tehát nagyon sok ilyen gyakorlati szolgáltatással készültünk az őszre, és remélem, hogy most már révbe is érnek.
2: És mennyire élvezik mindezt a tanárok? Műszaki egyetem, műszaki terület, gondolom érdeklődik mindenki többé-kevésbé a mesterséges intelligencia iránt, de hát mégis azért egy tanár is 20-30-15 éve oktat, csinálja a dolgát, és az eddig nem ez volt. Tehát nekik is egy változás.
3: Igen, hát azt tudom mondani nagy magabiztossággal, hogy még nem tudom 100%-ig. Azokat a kötelező felméréseket, amiket velünk szemben is az európai szabályozási környezet előír, ezeknek az implementálási szakaszában vagyunk. Nem vagyunk elmaradva, a magyar szabályozási környezet sem tart még ott, hogy annyira konkrét elvárásokat előterjesszen, vagy megfogalmazzon. Minden esetre kicsit előre dolgozunk, és azokat a kötelező felméréseket, amik ezekhez kapcsolódnak, hogy megismerjük minél inkább az oktatóinknak a hozzáállását, véleményét, gyakorlatait, igényeit, amivel tudjuk őket segíteni. Ezenek a felméréseknek vagyunk most a folyamatában. Május végén rektor úrral publikáltuk a stratégiát az egyetem nagy közönség előtt. Ez egy ilyen belső minikonferencia volt, streameltük is egyébként, aki akarta, meg tudta nézni, és lehetett rá jelentkezni. Most az oktatóink, kutatóink közül közel 100 ember jelentkezett valamilyen programra már, de bízom benne, hogy ezt a számot majd drámaian tudjuk emelni az ősztől. Aki oktató, kutató munkakörben dolgozik, közel 500 egyébként, de emellett nyilván vannak olyan, oktató munkakörben dolgozók közel 500, de emellett vannak még kutatói munkakörökben dolgozók, akkor fejlesztő munkakörökben dolgozók, több mint 1400 munkavállalója van.
2: Hát akkor még van itt önöknél is ennek növekedési potenciálja.
3: Igen, de egyelőre ez egy teljesen önkéntes, első nyomasztás volt, hogy jelentkezzenek rá a kollégáink, úgyhogy bízom benne, hogy még sokkal többen fognak jelentkezni, de célul tűztük ki a tudatosítást, társadalmasítást, ezért egy nagyköveti programot dolgoztunk ki, ezek a nagykövetek minden szervezeti egységben majd meg tudják pályázni, hogy ők akarnak lenni nagykövetek, ők kapnak egy felkészítést, és ők lesznek az ige hirdetők AI fronton az egyetem szervezetében. Minél több emberhez jussanak el a programok, meg a lehetőségek, nagyon sok oktatással készülünk a kollégák számára, meg ilyen megfogható gyakorlati dolgokkal. nagyon sokszor azt hiszem észre, hogy így elvesznek az emberek a zajban, annyi minden van, nem is lehet követni. Nekem már a klímaszorongásomnál is sokkal erősebb az éjjel szorongásom.
2: És ön mitől szorong az éjjel?
3: Fú, hát nehéz lenne felsorolni.
2: De attól, hogy egyébként elveszi a munkáját, talán nem. Attól, hogy megváltoztatja, attól talán.
3: Én biztosra veszem, hogy megváltoztatja, mert most megváltoztatta. Máshogy állok hozzá egy kutatási feladat végrehajtásához, teljesen máshogy állok neki az információ összegyűjtésének, szintetizálásának. Tehát már most megváltoztatta a munkámat. Azt, hogy elveszi, nem tartok tőle, az, hogy drámaian átalakítja, azt szerintem minden munkakört át fog alakítani. Sokszor látunk már ilyet a történelemben, mindig voltak technológiai váltások. Az egyedül, amit idáig nem láttunk, és ami mindenkivel történik egyszerre, az a sebesség és az univerzalitás.
2: Ha már említett a klímaszorongást, azt mondják, hogy ez a diákkorúaknak a legnagyobb problémája, hiszen előttük még ott egy egész élet, és most 17-18 évesen el kell dönteniük, hogy mit tanuljanak. Viszont fogalmuk sem lehet róla, hogy valószínűleg nekünk sincs, vagy talán még önnek sincs, hogy 5 év múlva mire lesz szükség.
3: Nekem biztos nincs. Annyira gyorsan változik minden, hogy lehetetlen megmondani. Ugyanúgy, hogy az egyetemeknek eddig is az volt az egyik fő feladata, vagy missziója, hogy egy univerzális látásmódot, egy olyan komplex mérnöki gondolkodásmódot alakítsanak ki, amivel neki lehet állni problémáknak, tudjanak az emberek csapatban dolgozni, legyen egy átlátásuk, gyorsan tudjanak alkalmazkodni helyzetekhez. Szerintem ez továbbra is missziója, meg célkitűzése kell legyen az egyetemeknek. Eddig mondjuk, ha kikerült tőlünk egy hallgató, akkor egy rövid ráképzés, átképzés után egy munkaerőpiacon az adott cég policiáját meg kellett ismerni, az ottani szokásokat, az ottani munkamódszert, cégpolitikát, cégkultúrát be kellett szokni egy közegbe. Ez eltartott egy pár hónapig, x ideig. Ez most már sokkal gyorsabb lesz.
2: Mennyire alakítja át az oktatásnak azt a részét, hogy hát mondjuk az a történelem előtti idő, amikor én jártam egyetemre, de hogy akkor nekünk mondjuk a periódusos rendszert kb. Fejből minden elemét tudni kellett, a nem tudom, idősebbek emlékeznek, hogy egy vaskarbon állapotábra, ha jól emlékszem, ezt körülbelül fél évig tanultuk folyamatosan. Tehát, hogy ez a lexikális, magolós rész, ez mennyire dolul háttérbe?
3: Hát szerintem továbbra is megvan ennek a tere meg a helye, és nem gondolom úgy egyáltalán, hogy a lexikális tudás az leértékelődne. Egyáltalán a gyors tényellenőrző képesség, hogyha valakinek van egy általános lexikális tudása, az szükséges. Nehéz anélkül bármiféle kultúrát építeni. Tehát ez továbbra is szerintem szükséges, ez nem fog devalválódni. Az, hogy hogyan keressük az információt, az gyökeresen átalakul, vagy hogy mennyit kell ebből fejben tartanunk, szerintem ez is át fog alakulni. Inkább az, hogy mint ahogy a mostani generációkban is azt, legalábbis én azt figyeltem meg, aztán lehet, hogy majd a nálam jártasabb oktatáskutatók tépik a hajukat, hogy nem a lexikális tudás az, hogy mennyi tudást tudnak egyszerre feldolgozni, szintetizálni, annak a mélysége az sokkal kevésbé mély, mint akár az én korombelieknél. Inkább az, hogy mennyi területet tudnak nagyon gyorsan, felületesen átlátni, és ott hogy teremtenek kapcsolatokat. Utána, hogyha valamiben el kell mélyülni, már sokkal jobbak abban, hogy egy területhez ilyen receptkönyv szinten tudjanak beledobálni komponenseket. Utána, hogy ennek legyen mélysége, ez egy kihívást fog jelenteni.
2: Ha jól tudom, akkor ugye napokon belül sorra kerül a legnagyobb mesterséges intelligencia rendezvénynek nevezett AI Summit, ahol ön pont a felsőoktatás helyzetéről fog beszélgetni, amiben azért komoly rálátása van, megint puskázok egy kicsit, de ha jól tudom, akkor ön vezette a Rektori Konferencia Informatikai Tudományok Bizottságát is a közelmúltig. Hogy látja, vagy mit fog mondani, hogy áll ma a magyar felsőoktatás, nem csak a műszaki területek?
3: Hát nagyon sok mindenen kell változtatni drámai módon. Így Maga az AI Summit szerintem egy jó lehetőség arra, hogy általános kitekintést kapjunk, hol tart ma a technológia, mi az aktuális helyzetkép, mi a state of the art, és egy nagyon jó lehetőség, úgyhogy mindenkinek ajánlom a részvételt.
2: Ha önt akarja valaki meghallgatni, akkor mikor, hol teheti ezt?
3: Én kedden délután leszek, nem emlékszem pontosan a beosztásomra, de 16.30 rémlik.
2: 16.30, akkor 16.30, de meg a programban meg lehet nézni.
3: Én kerekasztal beszélgetésen fogok részt venni, de az egyetemünk rektora, Kovács professzor úr lesz pont előttünk, aki az Óbudai Egyetem felsőoktatási megközelítését fogja majd bemutatni és prezentálni a Summiton, de nagyon sok olyan kerekasztal lesz, technológiai kerekasztal, AI kihívások kerekasztal, amire érdemes menni. Maga a felsőoktatás, hát ki a maga módján, ahogy próbál adaptálódni, szerintem mindenki letett róla, hogy tiltja. Az AI-t inkább beépíti, amúgy is tehát egy rossz megközelítésnek gondolom a tiltást. A munkaerőpiac az nem ilyen. Munkaerőpiacon mindenki, aki csak tudja, használja, integrálja, sokszor az se érdekli az embereket, kivéve a nagy multikat, hogy az a szellemi termék, szellemi tulajdon, amit bepötyögünk, vagy amilyen fájlokat bedobunk, az hol köt ki, így hol köthet ki. Inkább csak az, hogy minél gyorsabban próbálják felskálázni a saját képességeiket. Hát a felsőoktatás sebessége az nagyon nem tart itt. Az a szabályozási környezet, amiben jelenleg vagyunk, az közel sem ennyire rugalmas, ahogy ennek szerintem neki kéne állni, vagy hozzá kéne állni. Ugye lehető legtöbb, tehát úgy tudnám jellemezni, az egyetem az egy platformá kell, hogy váljon. Komponenseket hozunk magunkkal, viszünk magunkkal, vannak tanulási kimenetek, kompetenciák, amiket elsajátítunk, és ezt bele kell tudni tenni a kötelező tantervekbe. Egyszerűen olyan gyors a világ, hogy senkinek nincs ideje 5 évig, 6 évig csak tanulnia.
2: De nagyon szépen köszönöm dr. Eigner Györgynek, hogy ma a vendégünk volt, és remélem sok érdekeset hallottak a kedves hallgatók.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb. Szó fel! Yeah.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. Mától a Rákóczi híd felé lezárják a két külső sávot. Sávelhúzással a két belső sávban lehet közlekedni, a Salgó-Tarjáni utcát pedig lezárják a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lesz. Az érintett szakaszon csak a BKK járatokat engedik át. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal utazhatnak. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc

0: villamos, autóbusz módosított forgalmi rendszerint közlekedik emiatt. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
3: Ez a mai műsor a tanárok blokkja. Üdvözlöm a stúdióban Horn Gábort, aki egyébként közgazdász végzettségű tanár, és korábban koalíciós koordinációért felelős államtitkár, SZDSZ országgyűlési képviselő is, de most a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökeként van itt, mert hogy megbeszéljük, amúgy nem is volt része a médiatörvény csapatában, mármint hogy médiatörvénnyel foglalkozó képviselői csapatnak, ugye? Tehát ott Haraszti Miklós volt az, aki ezzel foglalkozott.
4: Igen, Haraszti, Molnár Péter, Haraszti Molnár Miklós, Péter. Igen. Szerencsére nem az én dolgom.
3: Igen, igen, de ugye azt azért láttuk, hogy tegnap kiírta a képernyőre a közmédia, hogy a közmédia nem hazudhat, és egy elnézést kérő mondat is megjelent a képernyőn. Ez nyilván valami olyasmi lehet, amit az összes olyan szakma felé tesz az új hatalom, bár a közmédián keresztül ugye elvileg nem szabad kommunikálni a hatalomnak, ez is egy érdekes dolog, amely ugye arról szól, hogy az elmúlt 16 évben nagyon súlyos érdeksérelmek keletkeztek.
4: Igen, hát a magyar közmédia, királyi televízió és rádió, ami, ha jól emlékszem, napokban voltam ott bent, ami ritka az én életemben, ugye 16 éve elég ritkán, de éppen talán tegnap előtt, vagy mikor voltam, az utoljára még benne mind a Kossuth rádióban, mind a magyar televízióban. Azért tényleg, hogy mondjam, az igazi szócsőve volt annak, mindannak, amit Orbánék jelentettek. Kritika nélkül, propagandisztikusan, tényleg el lehet mondani, hogy hazudtak reggel, délben, este. Tehát ha valamiről el lehetett mondani, akkor erről a média felületről mindenképpen el lehetett mondani. Ami egészen elképesztő volt, hiszen közpénzből, méghozzá nem is kevés közpénzből, hogy legutóbb azt hiszem 164 milliárd forint volt az idei költségvetési kerete a magyar közmédiának, ami döbbenetesen nagy pénz. A nagykereskedelmi televíziók ennek a harmadából működtetnek ennél több csatornát, mint ami a köztelevíziónak például van. Tehát döbbenetes pénzből folyt a hazugság, a gyűlöletkeltés. Én azon csodálkoztam egyébként, hogy miért nem április 13-án következik ez be. Hogy a három hónapnak kellett eltelnie, hogy ezt a tegnapi számomra is fontos feliratot meglássuk. És fontosnak tartom egyébként, hogy minél előbb legyenek azért hírek a köztelevízióban, közrádióban, Kossuth rádióban, mert azért ezek, hogy mondják, igazodási pontok. Fontos ez, hogy legyen érdekes ebből a szempontból, épp előtt erről így beszéltünk, hogy a Hír TV kiírta, hogy egyedül maradtunk, most már csak mi vagyunk jobboldali. Ezek szerint a hírtelevízió munkatársai szerint a köztelevízió egy jobboldali televízió volt, tehát nem a köztelevíziója, az enyém nem volt, mert én például egy liberális ember vagyok, hanem a jobboldaliak televíziót, és most elbukott. Úgyhogy, hogy mondjam, haladunk előre, ez tényleg úgy tűnik ez az egész, mintha itt egy igazi rendszerváltás kellős közepén lenne.
3: Pontosan ismeri Orbán Viktort, ugye ő is kiírta, hogy irány a Hír TV, és hogy az igazság ott van, de Orbán Viktor amúgy azt pontosan tudja elméletileg, hogyha nem, nehéz nem nézni az ő kormányzását, de elvileg pontosan tudja, hogy egy közmédia ezt nem csinálhatja meg, amit csinált.
4: Igen, de nem számított. Tehát egy végtelen gátlástalan időszakot éltünk át az elmúlt 16 éven, de jó ezt kimondani, ezt az elmúlt 16 évet, hogy ez már nincs, ahol bármit és annak az ellenkezőjét is megengedhették az urak és hölgyek maguknak. Mi 2025-ben egy éven keresztül figyeltük a Magyar Televízió főhíradóját. Döbbenetes adat volt, csak egyet.
3: Mármint a Republikon?
4: A Republikon intézet. Az egy év alatt 1800 valahányszor szerepelt személyesen Orbán Viktor, mind az 1800 valahány szereplése, nem emlékszem az utolsó két számra, azért mondom a valahányt, kizárólag pozitív kontextusban volt, tehát még csak neutrális se volt, mind az 1800. Ehhez képest ugyanebben az egy évben...
3: Na de Gábor, hát ha valakinek nincsen

0: Na de persze, de hagyd tegyem hozzá, okay. Ugyanebben az egy évben Magyar Péter 2100-szor szerepelt, és mind a 2100 kizárólag negatív, tehát még az se volt, hogy neutrális lett volna. Tehát egy igazi hazugsággyárral álltunk szembe, teljesen gátlástalanul, ahol az a német Balázs, aki most ugye bennül a Fidesz frakcióban volt, a hír beolvasója, aki odáig el tudott menni, hogy kihirdette, hogy kire kell szavazni. Tehát a magyar közfinanszírozatokban működő televízió, rádió közvetlenül szolgálja ki az aktuális politikai hatalmat. Ilyen, hogy mondjam, ez nem egyszerűen arcátlan, és nem csak cinikus, hanem választási csalás az én értelmezésemben, hiszen arról van szó, hogy közpénzből egy politikai akaratot, az állampártot szolgálom ki. Önmagában ezért fel lehetett volna függeszteni akár egy választás eredményt. Természetesen sajnos mondom, és föl sem merül, hogy 2014-ben, 18-ban és 22-ben ezekkel az eszközökkel tulajdonképpen Orbánik elcsalták a választást. Tehát nem arról van szó, hogy olyan jól kormányoztak, hogy nyertek kétharmaddal, ugye magát a választási rendszert is átalakították, arról van szó, hogy egyszerűen a médián keresztül, az óriás plakátokon keresztül, a propaganda gépezeten keresztül elcsalták ezeket a választásokat. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy egy nagyon komoly politikai és kommunikációs teljesítmény, hogy ennek ellenére tudott 2026-ban nyerni Magyar Péter és pártja.
1: Sőt, hát ugye működött egy egypárti médiahatóság, ugye? És egy panaszbizottsági eljárásban azt a műsort, ahol ő, Németh Balázsról van szó, ahol ő állást foglalt kommentatíve, azt el is marasztalta. Tehát az esti híradónak azt a műsorát, azt konkrétan elmarasztalta ez a panaszbizottság. Nagyon kevés ilyen döntés született az elmúlt 16 évben, ez egyik ez.
0: Igen, de láthatóan ez a éppen most a demokráciáért agódó Németh Balázst egy kicsit se zavarja, ugye egészen elképesztő, ahogy talán pont ő volt, aki a parlamentben azt mondta, hogy tüntetni fogunk talán holnap ugye azért, hogy megmaradjon, hogy végre legyen hogy mondjam, diktatúra Magyarországon, nagyon emlékszem pontosan, hogy fogalmazott.
1: Stop önkény, mondja Orbán Viktor.
0: Igen, de Németh Balázsnak azt sikerült mondani, hogy az önkény mellett fog tüntetni. Tehát, csak azért mondom, hogy időnként őszinte mondatok is kijönnek a rendszerből.
1: Ugye ez a tüntetés, amelynek a képeit néha bejön a híradóban, ez ugye elvileg tegnap este lett volna az MTV a Kunigunda utcai székházánál. Hárman vagy négyen voltak azok, akik hát mondjuk előre úgy tűnt, hogy a Fidesz és a Védvonal hirdeti a tüntetést, de aztán kiadott egy közleményt a Fidesz és a Védvonal, hogy nem ők. Nem ők. Tehát az észak-pesti szervezete a Védvonalnak, ami nincs egyébként, de az jó. Nézzük azt, hogy szakmai értelemben mit lehet mondani erről a megoldás, hogy átmeneti időszak van a közmédiában. Tehát ezt hogy kell elképzelni, hogy majd bead valaki egy elnöki pályázatot, és akkor azokat a vezetőket, akik most ezt az átmenetet levezénylik, fel fogják cserélni egy másikkal?
0: Hát nyilván ez egy nehéz időszak, ugye valakinek el kell végezni a piszkos munkát, rendet kell teremteni. És nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogy a rendteremtő egyben a folytató is. Tehát ez egy nehéz feladat, ugye itt egészen újra kell építeni valamit, a semmiből. Tehát annyira, én beszéltem olyan televíziós munkatársa, köztelevíziós munkatársa, nem mondom a nevét, aki egy ilyen, miközben kint vártunk a folyosón, azt mondta neki, milyen nehéz lehet ma jobboldali újságírónak lesz, azt mondta nekem, hogy a Gáborkám propagandistának még sokkal nehezebb lenni, mondta, őszintén a szememben nézve. Tehát, hogy itt a megtisztulás, a mértékek, meddig jut el ez, mert nyilván nem kell mindenkit kirúgni a magyar televízióból, a magyar rádióból, hiszen tisztességes munkatársak, gyártásvezetők, operatőrök, és így tovább, lehetnek a tömegével, nyilván baromi sokan, tehát egy túlméretezett apparátus van. Döbbenetes az a gyár, ami a Kunigunda utcában felépült, méretében, kinézetében. Egy kicsit sem emlékeztet egy ilyen kulturális intézményre, sokkal inkább egy ilyen üzemre, ahol igen, valamit gyártanak. Tehát a légköre se igazán jó. Én néhányszor mondom, voltam, hogy el lehet tévedni, nem tudja az ember, hogy hol van. Na de mindegy, minden esetben azt gondolom, hogy kell egy átmeneti idő, hogy ez a rendteremtés, ez az újragondolás megtörténjen, és egyáltalán ez nem azt jelenti, hogy akik most elkezdték csinálni szerkesztőként, hírműsorvezetőként, ugye Bodasz Balázs például, aki legutóbb vele beszélgettem ugyanebben, már ő ült a teszék Kecskeden és én meg itt. Ugye ez a változás nem azt jelenti, hogy ők nem maradhatnak, hanem azt jelenti, hogy valaki kell majd, ami biztos, hogy változás kell, hogy legyen, hogy az MTVA élén egy nagyon fontosnak tartom, hogy nyilvános pályázat útján kiválasztott vezető kell, akiről el tudja képzelni a szakma, tehát az újságíró szakma, meg mi is, akik laikusan szemléljük ezt az egészet, hogy tud csinálni egy igazi, működőképes, hiteles, független köztelevíziót és közrádiót.
1: Mi a garanciája annak, hogy ez nem egy ellenkező jelű közmédia lesz, amely szintén aláfekszik a kormánynak, illetve hogy ez egy fajta politikai átváltása lesz a közmédiának egy új szelek, hogy mondjam, üzeneteinek közvetítésére?
0: Hát ugye láttuk ezt, hogy azért a éppen aktuális politikát valamennyire mindig kiszolgálta a 2010-ig is az aktuális média, közmédia. De a mérték azért az itt nagyon lényeges, hogy ennek milyen mértéke van, mennyire jelent ez, hogy mennyire van függetlenség. Azt gondolom, hogy a biztosíték az, hogy ezt várjuk a Tiszától.
1: Én azért hadd mondjam el, én ott dolgoztam 2005 és 2010 között, a Századvég készített elemzést arról, hogy a 2009-es EP kampányban melyik a legobjektívebb műsorszolgáltatás, hír műsorszolgáltatás, és a közmédiát hozta ki. Kert Attila szerintem többször volt raporton Gyurcsány Ferencnél, soha nem hajlott meg.
0: Ez így van, Kert Attilát én is egy kiváló munkatársának, vagy újságírónak gondolom, aki akár alkalmas is lehetne erre a feladatra, de azt gondolom, hogy az, hogy valamennyire az éppen aktuális kormányzat számára biztosíthat felületet az éppen aktuális közmédia, ez rendben van, hiszen a kormány tevékenysége az egy megismerendő dolog. De az, hogy végtelenül elfogultan egy pártot szolgáljon ki, ez egyszerűen azért nem fordulhat szerintem még egyszer elő, mert amire a Tisza vállalkozott, amit Magyar Péterek ígértek, az pont az ellenkezője. Tehát ha ez történik meg, akkor az a biztos bukásukat jelenti. Tehát azt kell mondanom, hogy mi vagyunk a garancia, a választópolgárok, hogy azt várjuk, hogy ez újból ne ismétlődhessen meg. Ezért fontos szerintem a nyilvános pályázat, ezért fontos az, hogy ahogy most az új médiatörvény keretei között ugye a szakma is jelen van, hogy az ellenzéki politikai erők is egyharmadnyi szerepet kapnak, tehát hogy helyreállni látszik az a fajta helyzet, ahol igenis vannak garanciák, ahol nem az aktuális politikai hatalomtól függ minden. Ettől persze lehet, mert nyilván lesznek olyan újságírók, akik így gondolkodnak a világról, úgy gondolkodnak, de mégis alapvetően a függetlenség, a közszolgálat az, ami meghatározó, és én nagyon bízom abban, hogy még egyszer nem fordulhat velünk elő az, ami előfordult az elmúlt 16 évben, aminek egy ilyen zászlós hajója volt az én szememben a magyar közmédia, a magyar televízió és a magyar rádió.
1: Ne feledjék el, hogy 2006-tól kezdődően szinte minden utcai megmozdulást az MTV élőben közvetített, ugye a hírműsorokban a kormány elleni lázadást gyakorlatilag, raportra hívtuk a minisztereket, tehát azért hívtuk be az estébe, a híradóba, hogy őket kérdezzük, tehát hogy a kritikát megfogalmazzuk. Tehát én azt gondolom, hogy az az időszak, a 2005-2010, az nem arról szólt, hogy kiszolgálja a közmédia az aktuális hatalmat.
0: Bár megint ezt élnénk meg, én is voltam raporton annak idején a Magyar Televízióban, ismerem ezt az időszakot, amikor még az újságíró volt, és nem propagandista, most egy más időt éltünk, és abban bízom, hogy megint egy olyan időt élünk, ahol az újságíró újból lehet újságíró a Magyar Televízióban, a Magyar Rádióban is.
1: Igen, egyrészt Horn Gábornak köszönöm, hogy beszélgethettünk, másrészt, ha úgy tűnt volna, hogy én egy személyes szállat hozok be, az csak azért van, mert én kapom azért az üzeneteket, hogy álljak ki az egykori kollégák mellett, akik tudják, hogy mi a közszolgálatiság étosza, és tudják, hogy az újságírás nem propaganda, úgyhogy Ha ezt érezte a néző, akkor ez azért volt. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Tegnap, a tegnapi nap egyik fő híre az volt, hogy terrorcselekménnyel való fenyegetés miatt őrizetbe vettek egy bizonyos Szakács István nevű influencert, a Fideszhez köthető Megafon korábbi munkatársát, a Fidesz egyik tagját, mégpedig azért vették őrizetbe elmondása szerint, mert korábban kitett egy videót, amikor az Arany konvoj ügyben felmerült, hogy esetleg Orbán Viktor felelősségét is vizsgálni fogják. Szóval Szakács István megüzente Magyar Péter miniszterelnöknek, hát nem pontos és szabatos magyarsággal, mondhatnánk ilyen picit primitív megfogalmazásban, hogyha elmeri vitetni Orbán Viktort, mármint Magyar Péter, akkor az fog lenni, körülbelül így fogalmazott, hogy 500 ezeren kimennek az utcára, és bárhonnan kiszabadítják a korábbi miniszterelnököt. Állítólag ezt minősítette terrorcselekménye való fenyegetésnek a hatóság. Gerő Tamás ügyvéd van itt. Jó reggelt kívánok, szervusz, köszönöm.
3: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves nézőket.
2: Az első kérdés, ami sokakban felmerült, hogy ez tényleg ennyire veszélyes cselekmény, vagy inkább csak egy túlbuzgó, rajongó hőzöngéséről van szó, és túlreagálta a hatóság ezt?
3: Ezt meg kell vizsgálni, ugye erre való a büntető eljárás. Önmagában a terrorcselekménnyel való fenyegetés az Magyarországon egy súlyos bűncselekmény, 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ugyanebben a tényállásban csak egy másik alakzatban van az a pont, amikor valaki egy terrorista szervezethez csatlakozik, vagy a kiutazik azért egy másik országba, hogy csatlakozzon, az ugyanígy büntetendő, és ezért egyébként Magyarországon már 4 év fegyház büntetést is adtak, tehát önmagában, hogyha ez a bűncselekmény megáll, akkor azért egy 5 évi szabadságvesztésből ki kell indulni a középérték miatt. Ugye magának a fenyegetésnek komolynak, konkrétnak és közvetlennek kell lennie. Tehát ezt a három feltételt kell vizsgálni a rendőrségnek.
2: Mind a háromnak teljesülnie kell?
3: Igen.
2: Tehát, mennyire nevezhetjük ezt komolynak, hogyha ugye, látod ezt a videót?
3: Ugye most ő azzal védekezett már utólag, hogy ő ezt nem gondolta komolyan, hát és pont ez egy jó védekezés a részéről. Ugye, ha abból indulunk ki, hogy 150 ezer követője van a Facebookon, akkor elvileg ő képes arra, hogy mozgósítson annyi embert, amennyi ő leírt, ugye ez a több százezer ember, hogyha mindenki hoz magával még egy embert. 500 ezeret
2: írt egyébként.
3: Igen, nyilván ahhoz kell azért egy jó pár megosztás is. A valóságban én nem tartom reálisnak, például amikor a Kunigunda utcában ugye tegnap megszüntették, vagy tegnap előtt az adást, és akkor...
2: 26-an voltak, de az újságírókkal együtt.
3: Igen, tehát azért ebből látjuk, hogy a reális veszélye ennek, hogy ő annyi embert ki tudna hozni, szerintem nincs meg. De ilyenkor azt is meg kell vizsgálni a rendőrségnek, hogy például a házkutatás során derül csak ki, hogy ő gyártotta esetleg robbanóanyagot, vagy a számítógépén adott esetben milyen csoportosulást kezdett szervezni, vagy tehát, hogy ezt ellenőrizni kell, hogy ez a komolyságát, és ez abból derül ki, hogy például volt fegyver nála. Ezeket ellenőrizni kell ahhoz, hogy a megalapozó gyanúból később vád legyen. Hogyha semmi ilyesmire nincs gyanú, hogy ő egyébként akár fegyveresen, akár valami robbantással akarta volna ezt elvégezni, ugye, amit írt, hogy ezt az 500 ezer embert, én megmondom őszintén, én nem tartom reálisnak. A másik, ami szerintem szintén a közvetlenség elvét nem biztos, hogy megalapozza, hogy hát Orbán Viktorral szemben nincs büntető eljárás.
2: Igen, tehát, hogy több a feltételes tény ebben, vagy nem tudom, van
3: több a feltételes.
2: Igen, több ha a elmeri vitetni, és lecsukják, akkor mennek.
3: Én inkább arra hajlanék, hogy ez az ember, ez inkább hőzöngött, és az ő hogy mondjam, előzményi életéből is, amikor azért elég ronda dolgokat írt és mondott, én nem is akarnám idézni, mert annyira felháborító és annyira színvonal alatti.
2: Karsai Dániellel.
3: Így van, pontosan. Tehát azért azt gondolom, hogy ezt az embert ezzel egy kicsit talán még fel is emelte hatóság egy olyan szintre, amit ő nem érdemel meg.
2: És a hatóság véleménye szerint miért indult meg? Pestiesen fogalmazva, látták a videót, vagy valaki feljelentette ezt az embert?
3: Bármelyik lehetséges. Nekem is van olyan ügyem, amikor Facebook felhívásra egy, hogy majd le foglak ütni egy közszereplővel kapcsolatban, a hatóság kiment és előállította az ügyfelemet, és most egy közvetítő eljárás keretében fognak kibékülni azzal, akit egyébként a Facebookon megfenyegetett. Szóval az a fontos még szerintem ebben az ügyben, hogy őt nem tartóztatták le. Tehát eleve ő félrevezette a nyilvánosságot, nem biztos, hogy szándékosan, meg lehet, hogy a felesége írta ki, ugye, mert azt írták, hogy letartóztatták, valójában előállították. De most bizonyos bűncselekmények gyanúja esetén nem szoktak úgy idézést küldeni, hogy majd fáradjon be, mert egy terrorcselekmény fenyegetéssel fogjuk meggyanúsítani, mert akkor nagy a valószínűsége, hogy már eleve ugye eltünteti a nyomokat. Tehát ilyenkor ez a normál rendszer, ha van egy gyanú, akkor előállítják, és ez 8 plusz 4 óra maximum. Tehát igen, ha egy családtagom eltűnik 12 órára, az persze, nem csodálom, hogy megijedt a felesége, de hát értesítették arról, hogy előállították. A letartóztatás ugye az csak 3 napot követően, ugye először, ha előállítják, meggyanúsítják, és úgy ítélik meg, hogy fennáll a szökés elrejtőzés veszélye, vagy a bűnismétlés, vagy az eljárás akadályozása, akkor őrizetbe veszik. Tehát az őrizet tarthat 72 órát, az előállítás pedig 8 plusz 4, tehát maximum 12 órát, és őt ki is engedték a gyanúsítást követően. Tehát
2: ez azt jelentheti, hogy a rendőrség is úgy látja, hogy nem komoly az ügy, vagy nem jelenti ez azt, csupán azt jelenti, hogy nem tartanak attól, hogy elrejtőzne, vagy bűnismétlés történik.
3: Igen. Tehát ez, én szerintem a valójában az, hogy nem tartanak attól, hogy ő terrorcselekményt követne el. De az, hogy azzal fenyegetőzött, az a rendőrség szerint megáll.
2: És abból még akkor lehet baja?
3: Lehet. Igen. Tehát a gyanúsítás megtörtént. Ebből akár lehet egy olyan szabadságvesztés is büntetésként kiszabhatnak vele szemben. De igazából én kevésbé tartom. A reális forgatókönyv az, hogy ha ő ezt tudja igazolni, hogy ő neki ez csak egy hirtelen felindulásból történt ötlete, akkor szerintem ez nem fog elmenni a bíróságig.
2: A Fidesz, és köztük Orbán Viktor korábbi miniszterelnök is önkényről beszél, és arról, hogy ma vele történt, meg mármint Szakács úr, holnap veled, tehát bárkivel. Szerinted itt beszélhetünk rendőri vagy hatósági túlkapásról?
3: Ez a Fidesz alatt is ugyanígy működött. Tehát amikor egy fideszes politikust vagy egy fideszes influencert megfenyegettek, akkor a rendőrség ugyanígy lépett föl. Úgyhogy most csak annyi a különbség, hogy gyakorlatilag kiegyenlítődött a legfőbb ügyész és a hatóság most jogállami módon működik, és mindenkit egyenlően mér, de a büntető eljárást ettől függetlenül szerintem maga az egész rendszer egy reformra szorul, mert hogy a fegyverek egyenlősége nincs meg, nagyon könnyen bárkit őrizetbe vesznek és letartóztatnak, akivel szemben a hatóság elindít egy büntetőeljárást és indítványozza a kényszerintézkedést. Úgyhogy az egész rendszerre szerintem rászorul egy reform, de önkényről nem beszéltünk.
2: Gerő Tamás, köszönöm szépen, hogy eljöttél és mindezt elmondtad.
3: Nagyon szívesen.
4: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban tart a villamos pálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. Mától a Rákóczi híd felé lezárják a két külső sávot. Sávelhúzással a két belső sávban lehet közlekedni, a Salgó-Tarjáni utcát pedig lezárják a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lesz. Az érintett szakaszon csak a BKK járatokat engedik át. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal utazhatnak. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem jár, 37-es pótlóbusz közlekedik Kőbánya vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között. Időszakos és szakaszos korlátozásra kell számítani ma délelőtt az első kerületben a Szent Háromság tér, Tárnok utca, Dísztér, Palota út, Tábor utca, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok a 16-os, a 16A és a 216-os autóbusz módosított forgalmi rend szerint közlekedik emiatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
3: És már is megérkeztünk a közjog rögös útjára. Hogy egy kis képzavarra dobjam fel Szentpéteri Nagy Rihárddal a beszélgetésemet. Ugye én akkor hallottam róla utoljára, amikor egyébként hallgattam a Klubrádióba azt a műsort, amiben mindig elhangzott, hogy emeli a műsor fényét, ugye? Mert hogy ő egyébként politikatudományi, parlamentarizmus történeti és alkotmány történeti munkákat is írt, úgyhogy avatott szakértője lesz annak a kérdésnek, hogy vajon, hogyha kétharmadot kap egy kormány, akkor közjogi értelemben bármit megtehet, amit megígért a kampányban.
4: Valóban így van, köszönöm szépen a kedves szavakat, jó reggelt kívánok a nézőknek. Bármit megtehet, és nem csak azt, amit ígért a kampányban, hanem tulajdonképpen bármit. Nyilvánvalóan ez tarthatatlan. Ha majd az átmeneti időszaknak vége lesz, és eljutunk egy új korszakba, az alkotmányos demokráciába, akkor ez nem fog így maradni, hogy egy egykamarás országgyűlésben egyszeri kétharmaddal rendelkezni bármire lehetőséget teremt. Először is azt jósolhatjuk, hogy nem lesz többet kétharmad már a 21. században, de ha lesz is, ugye, mert az új választójogi rendszer lesz, új közjogi rendszer lesz, de ha lesz is, az se jelent majd semmit, mert nem lehet kétharmaddal alkotmányozni, sőt, még módosítani sem lehet majd az alkotmányt kétharmaddal remélhetőleg. Tehát egy új alkotmány...
3: Ebben biztosak vagyunk?
4: Ebben bizakodunk. Ezért is,
3: ebben bízunk, igen.
4: Ezért is érdemes egy új alkotmányt létrehozni, hát ez nem hogy néhány hónapig, de alig, hanem néhány évig is el fog tartani, de előbb-utóbb megszületik, és akkor olyan szigorú szabályokat fog tartalmazni, amelyek nem teszik lehetővé ilyen könnyű alkotmánymódosítást, úgyhogy hát egy jobb világ lesz. Addig azonban ebben az átmenetben ezt az alaptörvényt, amely most van előttünk, ezt azért hát még időnként lehet így úgy módosítgatni. Ez az alaptörvény sok mindent kibír.
3: Nagyon örülök, hogy általában mondjuk azt, hogy az akciórádiuszt néztük először, igen, tehát hogy meddig terjedhet ugye az új többség, igen, de ugye itt kibontakozott egy vita arról, hogy gyakorlatilag itt az alkotmányos demokrácia vége, ezt mondja Gulyás Gergely, és erre Magyar Péter azt mondja, hogy most azok aggódnak azért, hogy az alkotmányosság oda van, akik egyébként módszeresen építették le az alkotmányosságot. Az, amit most látunk, az azért van, mert hogy azok a szabályok, amik ott az alaptörvény által keletkeztek, és a rendeleti kormányzással, hogy azokat először le kell bontani?
4: Igen.
3: Erről van szó?
4: Igen, nyilván. Hát ez szokás negatív alkotmányozásnak is hívni, de egyfajta kettős alkotmányozásnak mindenképpen. Tehát egyfelől hozzá kell nyúlni több okból is a pillanatnyilag hatályos alaptörvényhez, amely hát olyan, amilyen. ugye ki kell belőle gyomlálni a jogállamisággal össze nem egyeztethető elemeket, és bizonyos új elemeket be kell tenni. Ezeknek egy része vitatott, talán majd beszélünk is róla, de mindenesetre nem árt rendbe tenni, amennyire lehet erre az átmeneti korszakra is az alaptörvényt. Ezzel párhuzamosan azonban, vagy nem sokkal ezután, ugye, tehát ősztől alig, ha nem, meg kell, hogy induljon, ez egy mondjuk társadalmi igény is, egy új alkotmányozási nekibuzdulás, amely egyfajta népi részvétellel, a nép közreműködésével fog folyni.
3: Bonapartizmusnak a reneszánsza, nem?
4: Minek?
3: Bonapartizmus
4: a vége voltak éppen, igen, de mindestre egy olyasfajta néprészvétel el, amely nagyon széles beleszólási jogokat biztosít népünknek, mert hiszen a nép az alkotmányozó végtére is, és ezt alig, hanem nem is adja át, még a parlamentnek se, jó lehet pillanatnyilag a szabályok szerint a parlament az alkotmányozó, akárhogy nézzük is, ennek végén, a folyamat végén, tehát eljuthatunk egy koherens és összefüggő, és talán büszkeségre is okot adó alkotmányszövegig, amely a 21. században már biztosítani fogja a politikai váltógazdálkodást.
3: Igen, zárójában jelentem, hogy nem első Napóleon volt az, aki a néppel együtt kormányzott, hanem harmadik, ugye? De ez zárójel, tényleg. Nézzük a konkrétumokat, ugye? Mindenkit, hát a viták fókuszában az érdekel mindenkit, hogy Súlyog Tamásnak az eltávolítása, az a megoldás, annak a megoldásnak a választásával, ahogy ez történik, az rendben van-e? Mert ugye azt mondja az elnök, hogy ő mindig aláírta a tiszás javaslatokat, és egyébként sose volt pártag.
4: Igen, ebben formálisan igaza van. Sőt, ha politikai nézzük, azt mondhatjuk, hogy Magyar Péter és az új hatalom számára ez az államfő, aki most ül a Sándor palotában, ideálisnak látszik. Egyenesen ideális.
3: Tehát a törvényhozás motorjának mondjuk?
4: Nem, a törvényhozás motorjának nem, ugye Schmidt-Wahl nevezte magát. Igen. Annak. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy vajon azt várjuk el a köztársaság elnöktől, hogy elősegítse a kormányozást, hogy éppenséggel akadályozza időnként. Uh-huh. Szóval, hogy a közvélemény is vacilál ezen. Nem gondolnám, hogy azon kell lemérni egy köztársasági elnök helyes magatartását, vagy helytelen magatartását, hogy hányszor nyúl bele az elérhetett törvénybe, és hányszor dobja vissza.
3: Tehát az, hogy mondjuk egyszer vétózott Súlyog Tamás a NER-ben.
4: Egyszer vétózott, és nem háromszor, akkor rosszabb, mint az, aki háromszor
3: igen.
4: vétózott.
3: Tehát ez nem így.
4: Ez biztos, hogy nem így kell számolni a dolgokat. Mégis valamiképpen így számolnak a szakértők is sok esetben. Én ezt károsztatom, ezt a fölfogást. Inkább arról van szó, hogy a köztársasági elnöknek egyfajta mérvadó személyiségnek, egyfajta tényezőnek kell lennie, aki ritkán szól, de akkor súlya van a szavának, és megteszi azokat a dolgokat, amelyek közjogilag elvárhatók tőle. Súlyog Tamás azóta, hogy hatalomváltás történt, így járt el. Kifogástalanul járt el. Más kérdés, hogy mivel hogy felelőssége van abban, hogy egykoron úgy éltünk, ahogy éltünk, a nemzeti együttműködés rendszerének nevezett szisztéma végóráiban, így aztán nyilvánvalóan van egy politikai nyomás rajta, hogy távozzék a hivatalába.
3: Sőt, Súlyog Tamás az államfői pozíció étoszát tulajdonképpen napi gyakorlatban éli meg. Tehát, hogy egyszer csak ráébredt arra, hogy miről is szól.
4: Igen, így van, csak hogy neki most valóban van mire hivatkoznia. Aha. Tehát pillanatnyilag a szöveg, a norma szöveg mellette van. És ez egy olyan pozíció, amiben nem kellett volna belekerülnie, tehát ezt nem tartom szerencsésnek.
3: Az mit jelent, hogy mellette van?
4: Hát Viktor is jogszerűen jár el, és képes a jogszerűségre hivatkozni. Márpedig ez nem szerencsés helyzet egy olyan állapotban, amikor a jogszerűséget, az alkotmányos demokrácia majdani kiépítését mégiscsak a kormány és a parlamenti többség képviseli pillanat.
3: Tehát arra gondol, hogy például jogszerűen tagadja meg az aláírást például egy ilyen javaslatnál?
4: Nem, ellenkezőleg éppenséggel azt mondta, kifejezetten megígérte, többször tett utalást igen. erre szóban, írásban.
3: De ha mondjuk ezt nem írná alá, mert a Magyar Nemzet arról ír, el kell olvasni a ma reggeli Magyar Nemzetet, hogy az államfő ezt nem fogja aláírni, ami a hát egyrészt az ő mandátumának a lejártát szentesíti, másrészt például Polt Péter esetében a 70 éves igen. korhatárt húzza meg az alkotmánybírák mandátumának végpontjaként, amivel már volt dolgunk egyszer.
4: Úgy van. Tehát itt különböző szabályok vannak. A köztársaság erőnkre vonatkozó szabály nagyon egyszerű, hiszen ez az alaptörvénymódosítást nem szól a köztársaság elnökről, nem hogy egyetlen szóban, de egyetlen betűben sem említi a köztársaság elnököt, leszámítva az utolsó mondatát, szinte majdnem az utolsó igen. mondatát, amelyben közli, hogy eme alaptörvénymódosítás hatályba lépésének másnapján a köztársaságnak mandátuma, vagyis megbízatása megszűnik. Ez egy mondjuk nagyon sajátos megoldás. Ennél azért nagyobb studírozás történt az egyéb közjogi tisztségviselők eltávolítása tekintetében, mert történetesen, ha jól láthatjuk, 4 alkotmánybíró köztük az elnök, és hamarosan egy újabb alkotmánybíró távozhat ezzel a 70 éves szabály bevezetésével, illetve visszahozatalával, ami pedig a kúria vezetőit, vagy vezetőjét illeti, ott még bonyolultabb szabályt találtak ki, de legalább kitaláltak
3: valamit. Hogy a bírók kezébe adják a
4: bírók
3: döntést.
4: A bírók kezébe adják maguk, a bírók is hát mondjuk így fanyalognak ettől, de akárhogy van is, ha nem is röviden, néhány hónapos húzavona után, de végig is megoldódik ez a kérdés is. A köztársaság elnök esetre nem húzavona után, de egyik pillanatról a másikra, ipsa facto, vagy inkább ipsa jure, minden esetre egy tény bekövetkezte nyomán azonnal megoldódik.
3: Nem akarok csak az elnökre fókuszálni, igen, de azért a Nemzetben olvastam, hogy állítólag Mellétei Barna Márton, ugye a vezető jogásza a Tiszának, megállapodott volna az alkotmánybírók egyes csoportjával, mondjuk 7-tel, hogy ők tartsák távol majd, hogyha Súlyog Tamás nem írná alá ugye a módosítást, akkor tartsák távol magukat a döntéstől, mert akkor ugye oda kerül az alkotmánybírósághoz ez a javaslat, és akkor, hogyha határozatképtelen az alkotmánybíróság, tulajdonképpen akkor az államfőt úgy lehet leváltani, hogy a házelnök aláírhatja ezt a módosítást.
4: Igen, hát hallani ilyeneket, ez elég nyugtalanító dolog. Annál is inkább, mert ahogy jeleztük a beszélgetésünk korábbi szakaszában, nem szerencsés, hogy így alakult ki ez a politikai helyzet, és éppenséggel Súlyog Tamás és Magyar Péter között folyik a pulparlé, időnként olyanok is beszállnak a dologba, akiknek semmi közük a dologhoz, például Áder János, egykori köztársaság.
3: Ez baj?
4: Hát megint csak számára nem szerencsés, tehát ő alig, hanem valamilyen presszió, politikai nyomás vagy kérés következtében szállt be, nem érintett a kérdés, mégis beszállt ennek következménye.
3: Hát most akkor beszél mindenki a villájáról, meg arról, hogy a kék bolygóval mi a helyzet.
4: Ezt ő megúszhatta volna, hogyha nem szólal meg.
3: Hát de ezt tudtuk, hogy ez lesz.
4: Tudtuk, hogy ez lesz, igen, és alig nem tudta, de hát nem volt más választása, mint
3: abszolút,
4: hogy elvállalját. Szóval visszatérve, máshogy is lehetett volna ezeket a dolgokat, annál is inkább, mert régóta meg lett ígérve, hogy így passzíva mondjam, hogy a közjogi tisztségviselők megnézhetik magukat, és a pozíciójuk nem biztos, de nem mondtak le egyikőjük sem, Súlyog Tamást is ideértve, és úgy fest, hogy hosszú ideig nem rendelkezett a hatalom egyfajta B változattal, tehát határidőt szabott, de nem volt elképzelése arra nézve, hogy mi történik akkor, hogyha a határidő eredménytelen lejár.
3: Bár amikor azt mondta Magyar Péter az egyik első vagy második tájékoztatóján, hogyha megnézzük, akkor jelenleg az alaptörvény a méltatlansági vagy leváltási eljárást is alkalmazza, vagy ezt a többség alkalmazhatja, ez azt jelenti, hogy azért B-terv volt, csak ezt nem, azt mondta Magyar Péter, ezt nem szeretné.
4: Igen.
3: Tehát, hogy...
4: Ugye annyi, hanem a megfosztási eljárásra gondolt, amelyet valóban lehet alkalmazni, pillanatnyilag az államfő nem követett el olyasmit, amely nyomán egy alkotmánybíróság, akármilyen alkotmánybíróság, különösen ez a mostani összetételű alkotmánybíróság megállapíthatná a felelősségét, melynek nyomán meg lehetne fosztani hivatalától, de hogyha ilyesmit tenne, adott esetben valamit nem írna alá, akkor meg lehetne adott esetben indítani azt a politikai nyomást is. Itt azonban megindult a politikai nyomás már 2,5 hónappal ezelőtt, pedig a köztársaság elég tulajdonképpen olyasmit nem tett, amelynek nyomán megfosztási eljárás indulhatott volna ellene.
3: Úgyhogy, na ezt majd átadjuk az összes hírcsatornának ezt a mondatot.
4: Igen, hát tehát, hogy mondjam, ténylegesen nem csinált.
3: Nem
4: az biztos, hogy alkalmatlan és hogy erkölcsileg nem oda való, ez nem is kérdés, a közvélemény
3: is ítéli meg. Nem mehetünk el a parlament 12 éves mandátum korlátozása mellett. Azok a megjegyzések a Magyar Nemzetben, miszerint ugye most pozitív a TASZ, Tordai Csaba, mindenki, igen, kritizálja ezt, hogy ez gyakorlatilag nemzetközi emberjogi szervezetek szerint sincsen rendben, igen, korlátozza a passzív választóit.
4: Így van, aggályos ebben a tekintetben, és különben is nem igazán szerencsés, és az biztos, hogy szinte hagyománytalan, vagy példátlan. Szinte példátlan. A világ, az egész...
3: De megígérte Magyar Péter, hogy ez így.
4: Igen, egy hasonlót ígért, vagyis tett olyasfajta ígéretet, amit lehet így is értelmezni. Én azt mondanám, hogy jól lehet, ezt nagyon lehet kritizálni, mégis egyfajta harmóniában érdemes kezelni ezt a javaslatot más mandátumkorlátozásokkal. Ideértve a nagyon sokat vitatott, talán még ennél is méltóbban vitatott miniszterelnöki mandátumkorlátozás ötletét, amelyet a 16. alaptörvénymódosítás tartalmazott, és amely már hatályban van. És hogyha ezt összevetjük más közjogi tisztségviselők mandátumának időbeli korlátozásával, akkor látunk egyfajta belső logikát, amely nagyon különös, világviszonylatban is szinte egyedülálló, de legalább van benne rendszer, és ezt alig, ha nem méltányolni kell.
3: Szentpéteri Nagy Rihárdnak köszönöm, hogy emelte a műsorfényét.
4: Köszönöm szépen.
3: Köszöntöm a stúdióban Várkonyi Gábort, aki közgazdász politológusként végzett a közgázon, de 18 évesen megalapította autós cégét, az elsőt, és most már tulajdonképpen újságíróként is dolgozik, meg ebben a cégben is tevékenykedik, és hát igazából az európai piacról fogunk beszélgetni, meg annak válságjelenségeiről. Az, ami most történik például a Volkswagennél, ezek a válságtünetek, az mennyire jellemző általában a piacra Európában?
5: Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
5: Hát alapvetően a Volkswagen helyzete az egyfelől lakmuszpapír a német gazdaság.
3: Bocsánat, csak annyi, hogy nagyjából bejelentették, hogy Németországban jelentős kapacitás csökkentés lesz, ugye az ottani gyáraknak jelentős munkavállalói csoportjait küldhetik el, és ez a szám nagyon
5: drámai.
3: Drámai, igen.
5: Igen, négy gyárról beszélünk. Szóval a Volkswagen helyzete a német gazdaság helyzetének a tükröződése, a német gazdasági modell kérdése. Egyfelől, másfelől meg, hogyha Volkswagennek problémái vannak, akkor az összes többi autógyár, ami Európában van, sokkal nagyobb problémákkal kell itt szembenézni, mert a Volkswagen szervezettsége és világviszonylatban a jelentősége, illetve sikere az egyel magasabb polcon van, mint általában az egyéb európai autógyártóké, pláne a tömegautógyártóké. Ugye beszéltünk itt még adott esetben a francia autóiparról, vagy némiképpen az olasz autóiparról, de ezek jelentősége a Volkswagenhez képest, még úgyis, hogy valami fajta nagy konglomerátumban működnek általában, azért eltörpül. Német gazdasági modell szempontjából meg azt érdemes tudni, hogy a Volkswagen azért az egy, hát nem azt mondom, hogy egy állami vállalat, de hasonlóan más vállalatokhoz képest, amelyek Európában nagy szerepet játszanak, itt is masszívan benne van a politika a Volkswagen irányításában. Ugye a Alsó-Szászország jelentős tulajdonrészsel bír, és tulajdonképpen komoly leépítések gátja tud lenni az, hogy a politika végső soron mit fog arról mondani, hogy szabad vagy nem szabad, és nyilván a politikának ilyen értelemben hát minden egyes munkahely elvesztése az problémát jelent, ezt azért nem kell különösebben magyarázni. Négy nagy jelentős gyár van veszélyben a hírek szerint. Ezt a négy gyárat különböző súlyozással kell nézni. Az egyik legfontosabb ezek közül a Neckarsulmi Audi gyár, ami az Audi DNA-nak egy nagyon fontos része, tehát Ingolstadt és Neckarsulm a két fontos Audi gyár. Egész egyszerűen a kapacitás az túl nagy ahhoz képest, amit jelen pillanatban el tudnak adni, és minden egyes gyár az ugye olyan fix költségeket jelent, amiket nagyon nehéz értékesítési csatornákon keresztül visszahozni akkor, hogyha egyszer nem adnak el annyit, amennyit el kellene adni. Tehát van egy zsugorodási folyamat, ez az Audi, ilyen szempontból Németországban. Beszélhetünk az Emdeni gyárról, az arról ismert, hogy évtizedeken keresztül a Passatnak az otthona volt, ott gyártották évtizedeken keresztül a Passatot. Ez ugye az elektrifikációs helyzet kapcsán egy elektromos autó az ID.7-esnek a gyártó bázisa lett. Hát nem adnak el egyszerűen annyi elektromos autót, amennyit annak idején nagyon ambiciózus tervekkel a Volkswagen kitűzött maga elé. Mondom ezt úgy, hogy közel 30%, 27% körül van az Európai Unióban a Volkswagen csoportnak az elektromos autós részlegének a piaci részesedése. Tehát ha ez nem elég ahhoz, hogy Európában profitot lehessen termelni, akkor probléma van azzal, ahogyan ezt kezeljük Európában összességében. És van még két fontos autógyártó, vagy autógyár, bocsánat, az egyik a Hannoveri Volkswagen gyár, ami a kis haszongépjárműveknek a bázisa volt szintén évtizedeken keresztül, és van a Zwickaui gyár, ami ugye, ha visszamegyünk egészen a Trabantig, ugye ez mindig is egy fontos ipari bázisa volt Németországnak. Itt is olyan modelleket gyártanak, amik nem feltétlenül a abszolút fősodorba tartoznak, de hát ugye a Wolfsburgi gyárhoz, meg az Ingolstadti gyárhoz értelemszerűen már csak presztízs okokból miatt sem szabad hozzányúlni a Volkswagen vezetőségén.
3: Ez nagyjából 100 000 dolgozót érinthet legalábbis.
5: Globálisan, igen. És hosszú távon, és igen. Azért ez nem arról szól, hogy egyik pillanatra másikra kirúgnak ennyi embert 6-700 000 ember mellől, hanem arról, hogy valamilyen formában egyszerűen durván le kell hozni a fix költségeket, ahogy az előbb említettük, és ebbe tartozik az, hogy egy egykoron világvezető autógyártója, mert ugye 10 év ezelőtt arról beszéltünk, hogy ez a világ legnagyobb autógyártója, és 11 millióig voltak képesek elmenni kapacitás szintjén, ezt drasztikusan vissza kell vágni, valahol a 9 és a 10 milliós gyártási kapacitás köré.
3: Nézzük meg azokat az okokat, hogy miért beszélhetünk arról, hogy ezt előre megmondták az elemzők, hogy ez így lesz.
5: Hát ezek közé sorolom magamat én is visszaolvasatóan.
3: Az egy kellemes helyzet, igen.
5: Nem annyira kellemes helyzet, mert egy kicsit úgy tűnik, mintha az előző években a levegőbe beszélt volna mindenki. Nyilván itt most Kelet-Európából egy pici szögletét fedjük le ennek, ha egyáltalán lefedünk bármit is, de hát azért Magyarország mégiscsak iszonyatosan erősen kapcsolódik ez az autógyártóhoz, már csak Győr miatt is, meg az egyéb beszállítók miatt is. Tehát mi magyar szempontból nézve esszenciálisan érdekeltek vagyunk a Volkswagen sikerében is, ha már itt tartunk. De hogy mi az ok? Az erősen ideológiai alapú és egy kicsit ütemtévesztett elektromosítás biztos, hogy az egyik nagyon fontos faktora volt annak, hogy költség oldalon nem jönnek ki a számok. Nagyon egyszerű lenne ezt csupán erre visszavezetni, de szerintem egy lényeges eleme annak, hogy anyagi értelemben miért tartott jelen pillanatban a Volkswagen ahol.
3: Ami sokkal ez azt jelenti, hogy késlekedett az ütem.
5: Az azt jelenti, hogy túlzottan erős volt, túlzottan ambiciózus volt, és túlzottan megelőzte a piaci realitásokat, és túlzottan figyelmen kívül hagyta azt, amit valójában akarnak abban a pillanatban a vásárlók, és túlzottan beleszámította azt, hogy hogyan fogja ezt a politika az Európai Unióban végigverni a teljes autóiparon. Uh-huh. Tehát a gond abból a kombinációból adódik, hogy lehetett látni előre, hogy a kínai autóipar emancipálódni fog. Ez az európai iparnak ott probléma, hogy a hasznának a jelentős része mégiscsak Kínában keletkezett az elmúlt évtizedekben. Ebből a haszonból lehetett ezt a nagyon bőséges életmódot folytatni, hogy így mondjuk. Ez azt jelenti, hogy azért, aki a Volkswagennél mondjuk németként elkezdett dolgozni, az tudta, legalábbis régen így volt, azt tudta, hogy egy életre megvan, tehát kirúgni nagyon nehéz, szociális juttatásai nagyon bőségesek, nem egy rossz munkahely ez alapvetően egy átlag dolgozó számára. Uh-huh. Ezt részben ugye keresztfinanszírozták abból, amit Kínában kerestek. Plusz keresztfinanszírozták nyilván azokat a fejlesztéseket is, amelyek oda helyezték, arra a polcra helyezték a Volkswagent, ahol eddig tartott. Technológiai értelemben én semmifajta lemaradásról nem mernék, vagy tudnék, vagy akarnék beszélni, mert ezt nem látom termék oldalon. Ugyanakkor azt látom, hogy történt egy fundamentális változás az autóiparban, amelyet azok az autógyártók, akik a semmiből jöttek és nem autót gyártottak korábban, könnyebben tudnak időtávon, rövidebb időtávon formálni, könnyebben tudnak ehhez adaptálódni, sőt, ők okozzák ezt a típusú változást, itt ugye az elektrifikációról, és mondjuk adott esetben az önvezetés bizonyos részeiről beszélünk, ebben Kína erős, és mi Európában inkább a hagyományos hardware alapú autógyártással szeretünk foglalkozni, és erre van felhúzva a teljes infrastruktúránk is. És ez az, amit most jelen pillanatban, és azért beszélek többes számban, mert ez Magyarországot is érinti bizonyos értelemben, ezen változtatnunk kell, ami nagyon-nagyon tőkeintenzív dolog, és ezt a tőkeintenzív kérdést kell többek között azzal megoldani, hogy a nettó likviditása jól működjön a Volkswagen koncernnek, és jól működjön az autóra, per autóra jutó haszonkulcs is, nagyon profán módon egyszerűen megfogalmazva, az a helyzet, hogy nem keresnek elég pénzt autón.
3: Kizárom az elkövetkező egy percben a kínai témát, jó? Inkább Magyarországra koncentrálnék, mit jelent ez nekünk? A fogyasztónak lesz-e olcsóbb, jobb autó, vagy éppen drágább és kiszámíthatatlan a piac jön, szóval, hogy mire számíthatunk?
5: A fogyasztó alapvetően örülhet, hiszen olyan brutális árverseny van, köszönhetően nagyon idézőjelben az elképesztő globális túlkapacitásoknak, tehát több tízmilliónyi autóval tudnak többet gyártani az autógyártók, beleértve Kínát is, mint amennyire valójában szükség van. Egy ádáz kiszorítósdi történik jelen pillanatban, ami egyébként középtávon lejjebb fogja vinni az árakat, hiszen most van az, hogy azért túl, aki kellő mennyiségű autót képes eladni, és még tudja finanszírozni ezeket az időközönként veszteséges bulikat is. Tehát aki autót akar venni, annak ilyen értelemben a következő időszak nem feltétlenül rossz. Hogyha ezt az európai ipar részéről nézzük, akkor egzisztenciális kérdést kell belőle stilizálni, hogy csúnyán mondjam, mert hogy tényleg erről van szó. Tehát a mi autóiparunk köszönhetően többek között azoknak a kemény regulációknak, amit az európai politika még rá is tesz erre az egészre, egészen konkrétan a tűlődésért küzd.
3: Várkonyi Gábornak megköszönöm, hogy itt volt, és hát nyilván ezeket a folyamatokat akkor is követjük majd, amikor megindul az elbocsájtás, és akkor visszatérünk arra, hogy mi a jövő, a közeljövő, és Magyarországot ez hogy érinti. Köszönöm szépen.
5: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban tart a villamos pálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. Mától a Rákóczi híd felé lezárják a két külső sávot. Sávelhúzással a két belső sávban lehet közlekedni, a Salgó-Tarjáni utcát pedig lezárják a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lesz. Az érintett szakaszon csak a BKK járatokat engedik át. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal utazhatnak. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem jár, 37-es pótlóbusz közlekedik, Kőbánya vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között. Időszakos és szakaszos korlátozásra kell számítani ma délelőtt az első kerületben a Szent Háromság tér, Tárnok utca, Dísztér, Palota út, Tábor utca, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok a 16-os, a 16A és a 216-os autóbusz módosított forgalmi rend szerint közlekedik emiatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedés
1: 16-os autóbusz módosított forgalmi rend szerint közlekedik.

0: kezdeményezett az alaptörvény 17. módosításáról. A Fidesz és KDNP alakulat tulajdonképpen tüntetést hirdetett az alkotmánymódosítás ellen, és szóba került az MCC megszüntetése is, mármint hogy ugye ilyen formában, közalapítványi formában. Minden esetre ez egy nyitó kérdés lehet, hogy egy, mármint Vető Balázshoz, a Forráskutató Intézet alapítójához, jó reggelt, reggel, hogy egy volt kétharmados kormánypárt esetében, amely ugye a kétharmados alkotmánymódosítás ellen tüntet, ez most politikai abszurd, vagy egy teljesen racionális ellenzéki stratégia?
1: Ja, Fidesz nagyon nehéz helyzetben van, hiszen olyan kormányzati lépéseket kell most kritizálnia, amelyeket egyébként 16 éven keresztül kormányon akár havi rendszerességgel megtett, hiszen hát lássuk, hogy a 17. alkotmánymódosítás az azért van így sorszámozva, mert ők jó párszor módosították az egyébként Gránit Szilárdságúnak tervezett alaptörvényt.
0: Tehát don't forget this simple fact, mondaná az angol, ezt az egyszerű tény ne feledjük, hogy Orbán Viktor stop önkény hívó szóval hirdette meg ezt a tüntetést.
1: Hát ugye eleve az egy nagy kérdés, hogy például Orbán Viktor ott lesz-e ezen a tüntetésen, hiszen mostanában azt látjuk, hogy Orbán Viktor Facebook oldala politizál valójában, és Orbán Viktor személyében egyébként ritkán jelenik meg ezeken az eseményeken. Azonban az biztos, hogy egy nagyon nehéz helyzet a Fidesznek, hogy ugye, és ez egyébként a politikatudományban ismert fogalom, hogy egyébként autokratikus rendszer lebontása gyakran pontosan ugyanolyan eszközökkel történik, mint amivel a kiépítése történik.
0: Tud ez másképp lenni? Tehát, hogy finoman, jogállami garanciák mellett, bár ezt nem tudom pontosan, én bizonytalan vagyok, hogy most itt sértjük, vagy nem, ezeket a jogállami garanciákat.
1: Ugye erről az alkotmányjogászok nagyon hosszan tudnak vitatkozni. Van olyan alkotmányjogász, aki szerint ezek teljesen rendben lévő lépések, vannak olyan alkotmányjogászok, akik azt mondják, hogy ezek nincsenek rendben. Tehát hogy ez szerintem egy valid jogelméleti vita. Az viszont biztos, hogy politikai értelemben a Tisza egy erőteljes, úgymond a NERT eltakarító politikai felhatalmazással rendelkezik, hiszen egyébként annyi szavazatot sosem kapott párt még Magyarországon, mint amennyit a Tisza április 12-én. Tehát, hogy politikai értelemben megvan a felhatalmazás. Az, hogy ennek az egyes lépései most mennyire illeszkednek különböző véleménycsoportoknak az ízléséhez, ez már egy másik kérdés. És nyilván lehetne ebbe más lépéseket finomabban, elegánsabban intézni, azonban az látszik, hogy Magyar Péter és egyébként az őt körülvevő politikusok politikai stílusa, az ez a konfrontatív stílus.
0: És minden egyes alkalommal, amikor a Fidesz előáll egy ilyennel, akkor Magyar Péter üzen, hogy tulajdonképpen milyen furcsa a helyzet, hogy ugye egy rendeleti kormányzás 16 éve után, 2015 az nem nevezhető 16-nak, de 11-nek mindenképp, hármas matek erre volt elég, és hogy tulajdonképpen mindig üzen, hogy eddig és ne tovább, hiszen most nem érti a felháborodásnak a lényegét, de történelmi szimpátiával rendelkezik a Tisza, és valószínűleg ezt érzik a döntéshozók. A Fidesznek meg valamit ki kell találni, hogy ne csökkenjen a tábor tovább.
1: A Fidesz valójában egy kettős szorításban van. Mert egyébként a Mi Hazánk gyakorlatilag hetente jelentkezik be arra, hogy a Tiszával szembeni ellenzék vezető politikai ereje legyen. Ugye legutóbb Torockai László már a Mandineren beszélt arról, hogy hát a Mi Hazánknak és a Fidesznek együtt kell működnie a Tiszával szembe. Tehát, hogy a Mi Hazánk minden...
0: Ezt rögtön cáfolta a kampány utolsó, ugye, periódusában.
1: Igen. Tehát ez folyamatosan van. Egyébként a jelenlegi helyzetben például a Fidesznek azért nem járható út az, hogy a általuk önkénynek nevezett tiszás fellépéssel szembe a parlamentből kivonuljanak, hiszen akkor teret adnának a Mi Hazánknak, hiszen Mi Hazánk lenne az egyetlen politikai erő, aki a parlamentben szembeszáll a Tiszával. Ráadásul az látszik, hogy egyébként Magyar Péter igenis visszahozta a parlamenti politizálásnak a fontosságát, tehát az, hogy mi történik hetente a parlamentben, az gyakorlatilag tény.

0: Leg egy már egy streaming sorozattá kezd válni.
1: Nézzük a részleteket, hiszen azért az, és ez nyilván összefügg a népszerűség vesztésről a Fidesz oldaláról, hogy ugye egy KDNP-s képviselőasszony kiállt azzal, Juhász Hajnalka, hogy a gyermekvédelmi történetért elnézést kér azoktól, akik ennek elszenvedői voltak. Aztán, ha jól figyeltem, akkor Semjén Zsolt átbillentette ezt, tehát, hogy nem volt ez egy glória tulajdonképpen, hogy abból a kultúrkörből merítsek, de hogy ő azt mondta, hogy karaktergyilkosság ez az egész ügy. Tehát, hogy van egy ilyen kettősség.
0: Egy ilyen helyzetben, ami jelen pillanatban van, és amiben a Fidesz került, ugye a felelősségvállalás és a bocsánatkérés az ugye mindig az első lépés. Utána valójában úgy lehet visszaszerezni a társadalmi bizalmat, hogyha a tevékenységükkel olyan teljesítményt mutatnak fel, amivel igazolják, hogy ezt a bizalmat ők megérdemlik. Egyébként az, hogy a részükről elhangzott egy ilyen bocsánatkérés, ez már egyébként mintha ennek a felismerése lenne, és egyébként azt érdemes is kiemelni, hogy egyébként a Tisza frakció meg is tapsolta őket.
1: Igen.
0: Tehát ebben a tekintetben ez egy olyan politikai gesztus volt, ami ott válaszra is talált, azonban hát nehéz kilépni abból a 16 évnyi rögzült politikai működésből, hogy utána ezt az egészet rögtön egy olyan dologra fordítsa át, ami egyébként nekik politikailag hasznosnak tűnik, és itt megint előjött az, hogy azért, amikor a Fidesz és a KDNP beszél karaktergyilkosságról, a 16 év alatt hosszan lehetne sorolni, hogy milyen ellenfeleikkel szembe követtek el hasonló karaktergyilkosságokat.
1: Beszéljünk a vagyon visszaszerzésről, mert tegnap szóba került az NCC kapcsán, és ugye Orbán Balázs is felemelte a szavát, hogy ez tulajdonképpen egy progresszív műhelynek az eltörlését jelenti, szerinte. Sokan érezhetik úgy, hogy a vagyon visszaszerzés folyamata nem elég gyors. Nyilván ennek van eljárásjogi oldala, meg van politikai oldala. Hogy lehetne ezt másképp csinálni, hogy az embereknek az az érzése legyen, hogy ez azért halad, és mit gondolunk erről az MCC-s ügyről?
0: A vagyon visszaszerzés egyébként ennél gyorsabb szinte biztos, hogy nem tud lenni. Jogszabályokat kell hozni, szervezetet kell felállítani, és ráadásul azokat az ügyeket, amiket ennek a hivatalnak majd vizsgálnia kell, azok valami elképesztő bonyolultságúak, hiszen ez 16, ráadásul ugye Magyar Péter eredeti bejelentése szerint ezt kiterjesztenék 2006-ig, tehát valójában ez 20 év korrupciós ügyeinek a feltárását jelenti. Ugye, ha csak megnézzük, az ügyészség azt mondta, hogy az MNB botrányban jelenleg van náluk 9 terabájt információ. Na most annak csak az elemzése elképesztő mennyiségű erőforrás. Tehát az, hogy ez gyorsabban haladjon, ez nagy elvárás. Az viszont látszik, hogy azokban a kisebb ügyekben, amikben egyébként a bizonyítékok gyorsan előállíthatók, abban már egyébként lépések voltak. Gondoljunk csak az NKA történetre, de például a tegnapi hír, hogy a Táncművészeti Egyetem felújításainál már egyébként rendben, egyébként valójában a Fidesz korrupciós hálózatának méretéhez képest egy 160 millió forintos túlárazás az valószínűleg kicsinek számít, de igenis ott már megtörtént ez, és valószínűleg egyszerűen ilyen ügyekkel próbálja meg a Tisza megoldani azt, hogy minden héten tudjon valamit mondani.
1: Tegnap belenéztem a Magyar Nemzetbe, ma reggel is bele kellett volna, de majd egy kicsit később, és azt láttam, hogy a társaság a szabadságjogokért szervezetre hivatkozik a cikkíró, hogy ők is kritizálják ugye az alaptörvény módosítását, főleg annak a választójogi részét, vagy Tordai Csabára hivatkoznak, aki tulajdonképpen hétről hétre járattak le különböző írásokkal. Tehát van egy ilyen nagyon érdekes és értelmezhetetlen fordulat ebben az egészben.
0: Ez tényleg a Fidesznek ez a kognitív diszonáns állapota. Tehát ugye a TASZ-ra hivatkoznak most.
1: Igen.
0: Egyébként gyakorlatilag nincs másfél éve, hogy Orbán Viktor egyébként a TASZ-t nevezte meg ugye a Poloskás beszédében, mint az eltakarítandó szervezeteknek a mintapéldáját. Tehát, hogy olyan szervezetekre, olyan személyekre hivatkoznak most, akiket egyébként a kormányzásuk alatt gyakorlatilag ellenségként kezeltek. Ebből látszik, hogy egyszerűen 3 hónap alatt még nem tudták a saját viszonyukat megtalálni a 16 éves kormányzásukkal, anélkül, hogy ezzel egyébként szembenézzenek, viszont politikailag nem lehet helyreállítani azt, hogy ők egy kormányzó képes erő legyenek akár a jövőben.
1: Nézzük személyesen Orbán Viktor dilemmáját. Ugye, amikor kormányon volt, akkor ugye egyensúlyozott a nemzeti kérdés célkitűzéseivel, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy Szimiont ugye megnevezte szövetségesnek, és a patrióta szövetségi háló kiépítésével. Ugye ez egy feloldhatatlan dilemmának tűnt. Most meg ugye az a feloldhatatlan dilemma, hogy például ő ugye ő nem hajlandó visszalépni bizonyos kérdésekben, mégis, hogyha a megújulást nézi, akkor valamilyen módon engedni kell. Tehát a sajátjainak a megvédése jelenleg még mindig napirenden van úgy, hogy a megújulásnak a tervével kell összhangba hozni.
0: Ugye Orbán Viktor szerepe valószínűleg a legnehezebb a Fidesz politikusainak vagy szereplőinek körében, hiszen ő nemzetközileg is tényleg ezt képviselte, ráadásul úgy, hogy jelen pillanatban annak a Brüsszelnek a segítségére és közbeavatkozására hivatkozik a Fidesz, akit egyébként 3 hónappal ezelőtt még a
1: legnagyobb ellenségnek
0: pontosan attól akart távol tartani, hogy Brüsszel be akar avatkozni a magyar belpolitikába. Most pedig a Fidesz szólítja fel Brüsszelt arra, hogy avatkozzon be a szerintük épülő Tisza önkény megakadályozására. Tehát ezek azok a szituációk...
1: Igen, és azt hogy lehet megcsinálni úgy, hogy ne gyékényen árulja a hazát kint Brüsszelben a Fidesz? Tehát, hogy ugye az volt a legfőbb érv, hogy kint Strasbourgban, Brüsszelben az ellenzéki politikusok tulajdonképpen a hazájukra rontanak rá kivont karddal, ugye? Most ezt hogy lehet megcsinálni?
0: Hát leginkább sehogy. Ezzel egyébként egyetlen egy dolgot tudnak előállítani, hogy a saját táboruk számára elmagyarázzák azt, hogy most egy önkény épül, itt minden eszközt be kell vetni, hogy ezt megállítsuk, és az a helyzet, hogy valószínűleg olyan szimpatizánsok maradtak már csak a Fidesz táborban, akik egyébként ezeket az irányváltásokat azért, mert Orbán Viktor mondja, és azért, mert az általuk ismert influencerek mondják, egyszerűen elfogadják.
1: Vető Balázsnak köszönöm szépen, mondjuk a magyar szuverenitás már oda van, de most akkor ezzel lépjünk túl. Várom önt legközelebb is. Köszönöm szépen. Köszöntöm Önöket ismét, ez itt a Start az ATV-n. 3 gazdasági szállat fűzünk össze. Májusban havi alapon 2,3%-kal nőtt az ipari termelés. A kiskereskedelemben különösen a benzinkutak, patikák, drogériák és az internetes csomagküldő forgalom élénkült, közben a különadók kivezetése a költségvetési kényszerek miatt csak részben és fokozatosan tűnik reálisnak. Így foglalható össze az a helyzet, amelyről beszélgetünk Éjes Mártonnal, aki közgazdász és vállalkozás, fejlesztés és innovációs háttérrel rendelkezik. Gyakran vendégem műsorainknak, és köszöntöm, jó reggelt kívánok!
2: Reggelt kívánok!
1: Ha egy mondatban kellene megfogalmazni, hogy a magyar gazdaság most tényleg fordulóponthoz érkezett-e, vagy csak hosszú távú gyengélkedés után végre látunk valami fényt az alagút végén, akkor mit lehet mondani?
2: Hát felemás a válaszom, mert a magyar ipar termelési adataiban igazából én nem látom még a trendfordulót. A jelenlegi ipari termelés az alacsonyabb szinten van, mint a Covid-járvány előtti szintje volt. Tehát még a 2020-as szint alatt van a jelenlegi magyar ipari termelés. Valóban most havi alapon látunk egy ilyen kicsit több mint 2%-os növekedést, de ez nagyon egy-egy üzemnek a beindulásához kapcsolódik. Konkrétan is lehet mondani, azt hiszem a debreceni BMW üzem gyorsabban fut folyam, mint ahogy ezt korábban várták, és ezt mutatják egyébként például a területi elosztása az adatoknak. 2 megyében nőtt az ipari termelés. Hajdú-Biharban körülbelül 55%-kal, Komárom-Esztergom megyében elnézést az esztergomiaktól, ott közel 30%-kal. 12 másik megyében csökkent az ipari termelés, a többiben stagnált. Vas megyében nőtt 4%-kal. Tehát ez mutatja azt, hogy igazából az ipar nagy részében nem történt trendforduló, szenved az ipar, egy-egy nagy üzem át tudta fordítani a teljes összes adatot, az agregált adatokat. Hogyha megnézzük az alágazati lebontásban, ott is azt látjuk, hogy a járműgyártás, tehát a BMW üzem az, amelyik átfordította ezt az adatot, és nagy szektorok pedig kifejezetten rosszul teljesítettek. A kőolajfeldolgozás például közel 40%-kal esett, ugye ez egy ipari balesetnek a hatása nagy része, de a vegyipar általában is komoly visszaesésben van. Egyébként a villamos eszközöknek, a berendezéseknek a gyártása nőtt még jelentősebben, de ebben például nincs benne az akkumulátoripar, amelyik márciusban egy kiugró adatot mutatott, aztán utána április-májusban visszaesést. Tehát itt azért nem azt látjuk, hogy hirtelen nagy fordulat lenne. Ami miatt mégis azt mondom, hogy felemás a válaszom, hogy a jövőre vonatkozó adatok viszont kifejezetten bíztatóak. A megrendelés állománya a teljes iparnak több mint 30%-kal nőtt, tehát és a jövőre vonatkozó várakozások is nagyon pozitívak jelenleg az iparon belül is. Ez azt mutatja, hogy a megvalósult termelésben még nincs trendforduló, de valahol azért azt érzik mégis a szereplők, hogy most valahol ott vagyunk egy trendforduló küszöbén talán, úgyhogy ez azért egy pozitívabb kép.
1: Nyilván nem érdemes a közelmúlttal foglalkozni, hogy mi történt az előző kormány idején, de ugye a Fidesz gazdaságpolitikájának mindig egy fókuszpontja volt legalábbis a célkitűzések terén a visszapattanás, a növekedés gyors ösztönzése. Ugye ez valószínűleg világtrend, hogy nem sikerült a visszapattanás. Mert hogy bár azt mondják, hogy más országokban a térségben azért ez sikerült, tehát hogy akik még közelebb is voltak az ukrajnai háborúhoz, ők is nagyobb gazdasági növekedést mutattak. Mennyire egészséges ez a szerkezet, hogy az ipar mellett a lakossági fogyasztás jelenti a motort?
2: Hát ugye már jó ideje a lakossági fogyasztás az, amelyik a stagnálásban tartja a magyar gazdaságot, és hát nyilvánvaló, hogy ez hosszabb távon nem fenntartható. Tehát azt látjuk, hogy egyrészt a munkatermelékenysége az nagyon picit alacsonyan növekedett a magyar gazdaságba, az összes foglalkoztatottnak a száma az viszont csökkenő pályára állt, nem azért, mert hogy nőne a munkanélküliség, hanem inkább azért, mert hogy csökken tehát demográfiai okokból csökken az aktív korú népesség, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen évi 1,5%-kal. Ez mondjuk ilyen, tehát ebben az évben például 55 ezerrel kevesebben dolgoznak. És ezt nyilvánvaló csak valamilyen fajta termelékenység növekedéssel lehetne kompenzálni.
1: Igen.
2: És hát ugye van a másik nagy terület, ez a beruházások területe. Itt is felemás a hozzáállásom, mert egyrészt nagyon sok felesleges, nem hatékony, nem termelő beruházás volt korábban, és talán túl sok beruházás is valósult meg Magyarországon. Hosszú ideig nagyon jelentősen csökkentek a beruházások, most itt is látszik valami fény az alagút végén. A kitörés az, hogyha ezek most már tényleg jól elköltött pénzek lennének, és tényleg nagyobb lenne a hasznos beruházásoknak az aránya.
1: Úgy érti, hogy túl sok beruházás, mert ugye az egy pozitív dolog, ha sok a beruházás, ugye ezt minden gazdaságban tudjuk, de hogy ugye nem a hatékony beruházás, a megtérülés szempontjából hatékony beruházásra ment a pénz ezek szerint.
2: Hát igen, és hogyha tegyük föl, lehet építeni egy hidat 100 milliárdból, és az mondjuk megépül 300 milliárdból, akkor az adatok alapján egy makroközgazdász azt néz, hogy ilyen jó, hogy ilyen sok beruházás történt valójában, meg el lett pocsékolva 200 milliárd forint. Ráadásul, hogyha az a híd nem is ott épül, ahol szükség lenne rá, akkor meg lehet, hogy a maradék 100-at is fölöslegesen költöttük el.
1: Nem biztos, hogy érdemes nagyon sokat időzni, de azért érdekelne, hogy a drogériák, patikák forgalmának a növekedése az egyfajta fogyasztásélénkülést jelent, vagy valami kényszerkiadást, amit a lakosság kénytelen megtenni?
2: A konkrét drogéria patika fogyasztásról nem tudok plusz információt szolgáltatni, de valóban van egy fogyasztás bővülés, és Ebben egyébként elhangzott, hogy az online kiskereskedelemnek a bővülése az is egy nagyon jelentős, tehát az 15%-kal nőtt, tehát háromszor gyorsabban nőtt, mint az általános kiskereskedelmi forgalom bővülése. Ez ugye sok mindent felvet, tehát ez nyilván erősíti azt a importfogyasztást is, hiszen tudjuk, hogy ebben a szektoron belül azért inkább a nemzetközi szolgáltatók dominálnak. Új kihívások elő teszi a költségvetést is, mert ugye itt azért az adóelkerülésnek az aránya is nagyobb. Szóval itt ez azért felbolygatja egy kicsit a gazdaság szerkezetet. És hát ott van ugye az üzemanyag kérdésköre. Ugye azt látjuk, hogy azért nem arról van szó, hogy hirtelen rengeteg autót vásároltak volna az emberek, tehát az nem nőtt. Hanem egyszerűen úgy érezték, hogy most relatíve olcsón lehet tankolni. Valószínű volt olyan típusú tankolás is, amelyik megpróbálta kikerülni azt, hogy csak hazai felhasználásnál lehetett a védett árat felhasználni, és ez amikor hiány van, amikor ennek a költségét nekünk összességébe kell kifizetni, akkor ez nyilván nem egy hasznos.
1: Gyors kérdés az adók terén a végére, hogy a különadó kivezetése a jelenlegi költségvetési helyzetben mennyire reális, és végül is, ha az ígéret beválik, akkor kifizeti a cehje?
2: Hát nyilván nem reális egyik pillanatra másikra, tehát ez több mint 1800 milliárd forint a különadóknak a összes tétele, ez több, mint az összes társasági nyereségadó. Körülbelül a fele a teljes személyi jövedelemadó bevételnek. Ezt egyik pillanatra másikra nem lehet kivezetni. De nagyon sok különadó van, ezek egy része kifejezetten kártékony, másik része egyébként közgazdaságilag is valamilyen szinten megmagyarázható, a harmadik része pedig olyan nagy tétel, hogy esetleg fokozatosan lehet kivezetni, és hát ugye nagyon nem látjuk még a költségvetés valódi helyzetét, tehát nagyon várja minden szakértő, hogy Kármán András előálljon a pótköltségvetéssel, tehát hogy a 2026-os reális számokat lássuk tisztán, akkor lehet erről hitelesen nyilatkozni.
1: Ilyes Mártonnak köszönöm szépen a gyors elemzést, és számítunk legközelebb is az értő hozzászólására.
2: Én is köszönöm, és jó reggelt!
3: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. Mától a Rákóczi híd felé lezárják a két külső sávot. Sávelhúzással a két belső sávban lehet közlekedni, a Salgó-Tarjáni utcát pedig lezárják a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lesz. Az érintett szakaszon csak a BKK járatokat engedik át. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal utazhatnak. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem jár, 37-es pótlóbusz közlekedik, Kőbánya vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között. Időszakos és szakaszos korlátozásra kell számítani ma délelőtt az első kerületben a Szent Háromság tér, Tárnok utca, Dísztér, Palota út, Tábor utca, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok a 16-os, a 16A és a 216-os autóbusz módosított forgalmi rend szerint közlekedik emiatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
3: Külpolitikával folytatjuk, a hírfolyam nem áll meg világszinten sem, most fejeződött be a NATO csúcs. Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének munkatársa. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött. Kezdjük a NATO csúcsa. Magyar Péter azt mondja, hogy a NATO egységesebb, mint valaha. Donald Trump pedig, ha jól értettem, még mindig ostorozza a további tagállamokat, hogy nem költenek annyit fegyverekre, haderőre, mint amennyit megígértek, hogy ez a GDP arányos 5%, viszont ez egy hosszabb távú ígéret, tehát nem azonnali. Most akkor mi a helyzet? Egységes a NATO, vagy Trump elégedetlenkedik, és ha igen, akkor joggal, vagy alap nélkül?
4: Mind a kettőben van valami. A NATO tudta demonstrálni politikai szinten az egységet, viszont valóban vannak belső viták. Ez a NATO természetével egyébként nem idegen, szövetségi rendszereken belül ilyen előfordul, és a viták azok döntően most arról szólnak, hogy az Egyesült Államok és az európai szövetségesek között egy új olyan stratégiai egyensúlyt kell kialakítani, amiben az európaiak nagyobb szerepet vállalnak a saját biztonságú garantálásában, és a Trump-féle kritikák azok döntően arról szólnak, hogy valóban az európaiak ne csak ígérgessenek, hanem teljesítsenek.
3: Na de ez egy hosszabb távú, nem tudom mikorra kell, 2035-re jól emlékszem, a GDP arányos 5%-ot elérni?
4: Ami a pénzt illeti, az 2035-ig szóló, hosszú távú vállalás.
3: Akkor 26-ban milyen alapon fogalmazhat meg kritikát, vagy időarányosan elmaradást észlel az amerikai elnök?
4: A katonai képességek tekintetében fogalmazott meg, illetve a politikai támogatás tekintetében fogalmazott meg kritikákat. Ugye a politikai támogatás az iráni háborúhoz kapcsolódott, elsődlegesen voltak olyan európai szövetségesek, akiktől igényelték volna azt, hogy a bázisaikat használják az amerikaiak a műveletek során, mondjuk Spanyolország, ugye, akik leginkább kiemelt Donald Trump, ugye megtagadta ezt, a többiek is óvatosak voltak, óckodtak. Tehát ezt a fajta politikai támogatást, szolidaritást hiányolta. Ami pedig a szövetség tényleges működését illeti, hát a katonai képességek fejlesztése az valóban egy 5-10 éves folyamat, tehát egyik évről a másikra látványos eredményt nehezebb elérni, de a folyamatos kritikáknak az az oka volt eddig, hogy a politikai döntés és a pénz megtalálása után a védelmipari kapacitásokat is mellé kellett tenni, és ezt most a szövetség a csúcstalálkozón megtette.
3: És tulajdonképpen ennek a csúcstalálkozónak mi volt a célja? Tehát ez, hogy rendezzék a soraikat, vagy beszámoljanak az európai partnerek, hogy már pedig csináljuk, amiben megállapodtunk?
4: Hát európai szempontból mondhatjuk, hogy egy bizonyítási szükséglet volt a csúcstalálkozónak a döntő célja. Kifelé kommunikálni kellett a NATO-nak, legalábbis az egységét a működőképesség szempontjából. Az, hogy politikailag milyen viták vannak, azt ugye megbeszéltük. Oroszország felé küldtek egy erős üzenetet, ugye a csúcstalálkozó elnyilatkozatában továbbra is az szerepel, hogy az elsődleges rövidtávú fenyegetés, katonai fenyegetésként azonosítják Oroszországot. Ennek a párja gyakorlatilag kijelentésben az Ukrajna melletti támogatásnak a megerősítése. a NATO tagállamok döntően az európaiak 70 milliárd euró nagyságrendben biztosítanak támogatást 2026-ban, és hasonló értékben 2027-ben is Ukrajna számára.
3: Ugye Magyar Péter azt mondta, és hát kifejezte, hogy Ukrajna az áldozat ebben a konfliktusban, és Oroszországot talán brutális agresszornak nevezte, lehet, hogy a brutális nem jól idézem, de hogy agresszornak nevezte. Ennek miért van jelentősége? Nyilván mindenki tudja, hogy ez a helyzet. Ezt azért tette meg, mert az előző kormány ebben a kérdésben hát kicsit visszafogott volt, enyhén fogalmazva?
4: Így van, európai kontextusban ugye ezek nem meglepő kijelentések. Én azt gondolom, a magyar kontextusban is hát a hangsúlyok azért mások voltak. Neki ez a csúcs találkozó elsősorban Donald Trump felé, de azért a szövetségesek egyik másik vezetője felé is egy bemutatkozó szereplés volt. Az első NATO csúcs találkozója volt, tehát azt a képet, azt a szerepet kívánják kommunikálni és be is tölteni, hogy Magyarország kiszámítható szövetséges, együttműködő, konstruktív szövetséges, és ennek vannak ilyen alap elemei, például a biztonsági környezetre vonatkozóan, amit most Magyar Péter is kiemelt.
3: Beszéljünk egy picit magáról az Ukrajna elleni agresszióról. Én azt olvastam, hogy ahogy múlik az idő, Oroszországnak egyre sürgetőbb valamiféle megegyezés, mert hogy az ukránok nagyon magukra találtak, például a drón fejlesztéssel, a drónok gyártásával, és hát most már szinte naponta hallani olyan híreket, hogy nagyon távoli orosz célpontokat elérnek, és komoly csapásokat mérnek olajfinomítókra, meg egyéb fontos egységekre. Ez egy helytálló információ, hogy picit megfordult a helyzet az évek során?
4: Hát mondjuk azt, hogy dinamikusan hullámzó a konfliktus. A stratégiaértelemben most az zajlik, hogy az ukránok nyilván nyugati technológiai támogatással is, meg a saját erőfeszítésükkel Oroszország számára a költségeit növelik ennek a háborúnak, illetve mondjuk úgy, hogy hazaviszik a konfliktus, tehát az orosz társadalom számára olyan nagyvárosokban is, ahol korábban azt lehetett mondani, hogy kevésbé érződnek a hatások, mert nem onnan soroztak katonákat, nem érték őket a támadások, a gazdasági hatásokat valamennyire el tudták kerülni, ezeket most eljuttatták az orosz minden napokba, akár Moszkvában is.
3: Azt olvastam, hogy Putyin most már nyíltan háborúról beszélt, tehát már nem leplezik különleges katonai hadművelet terminussal ezt az egész konfliktust, hanem elismerte, sőt, hogy probléma van, és hogy talán újra kellene gondolni az ukránokkal a megegyezést. Szóval, hogy ezek a kijelentések vagy hírfoszlányok arra utalnak, hogy ez alapvető változás van.
4: Igen, és ez egy fontos minőségi fejlemény lehet. Nyilván a gyakorlati hatásokat kell majd figyelni a következő hetekben, hónapokban. Kiválthatja nyilván azt is, hogy Oroszországnak a tárgyaláshoz való hozzáállása, a hajlandósága az nőni fog. De kiválthatja azt is, hogy tekintettel arra, hogy most már háborúról beszélnek otthon, nyíltan és a társadalom számára is így tálalják, esetleg az erőfeszítéseknek a fokozását akarják ezzel elérni. Mondjuk egy nagyarányú mozgósítással azért erőviszonyokban sokat lehetne változtatni orosz oldalról még a fronton is.
3: Igen, viszont itt jön a képbe az orosz társadalom reakciója, mert eddig ők úgy tudták, hogy valahol ott a távolban valami fasisztákat le kell rendezni, de egyébként minden rendben van. Most, hogyha az ő fiaikat viszik el katonának, akkor mennyire maradnak együttműködők, vagy van-e olyan szintű ellenzék, vagy Putyin környezetében az egész folyamat ellenzői, hogy itt mondjuk megbuktatják az orosz elnököt. Ez benne van a pakliban, vagy ez csak egy vágyáló mondjuk az én részemről?
4: Hát az orosz egy speciális eset abból a szempontból, hogy egy maximálisan kontrollált média környezetben, egy autoriter elnyomó a politikai rendszerben él az orosz társadalom. A véleményét nyilván nem kifejezetten kérdezik meg. Ennek megfelelően a változást azt nem feltétlenül a társadalom oldaláról várjuk, és ha lesz is változás, akkor nem egy demokratikus áttörést várnánk, hanem az eliten belül lehetnek olyan elégedetlen csoportok, akik most már egyre inkább azt érzik, hogy ezt a háborút nem érdemes folytatni, mert a gazdasági hasznok, a gazdasági károk, a társadalmi károk azokat már őket is elérik, és mondjuk egy politikai változás, vagy a háborúhoz kapcsolódó újabb stratégiai döntés az megoldaná ezt.
3: Beszéltünk már Spanyolországról, mint amely országgal Trump meg akarja szakítani a kereskedelmi kapcsolatokat, mert hogy nem bocsátották rendelkezésre a támaszpontokat az Irán elleni akcióban. Én úgy emlékszem, hogy eleve Trump nem is tájékoztatta az európai partnereket erről az Irán elleni akcióról annak idején, tehát hogy valamilyen reakció is jött az európaiaktól, hogy nem is szóltál nekünk, most kérsz mindent, amikor már benne vagyunk a bajban. Ez így volt, jól emlékszem?
4: Így van, ez így volt, és hát az elmúlt hónapokban azért változott az amerikai részben hozzáállás, részben pedig a kifejezetten a trumpi hozzáállás. Az elején nem kommunikáltak a szövetségesekkel, nem koordinálták, elkezdték a háborút, egy kész helyzetére állították őket. Aztán volt olyan eset, amikor ugye számítottak volna szövetséges támogatásra, volt olyan, amikor konkrétan azt mondták, hogy például az aknamentesítésben bocsássanak rendelkezésre európai hajókat, képességeket. de nem olyan régen azt is hallottuk, hogy egyébként az Egyesült Államoknak semmi szüksége nincs az európai katonai támogatására, hiszen egyedül mindent meg tud oldani. Majd most jött az újabb kritika, tehát ez hullámzó, hogy éppen Donald Trump melyik lábbal kell föl, éppen mi az, ami hangsúlyosabban van benne az emlékeiben, és ehhez milyen kommentát fűz.
3: És akkor most mi a helyzet az iráni fronton, hogy így mondjam, ugyanis ha jól emlékszem, a célok az között szerepelt az iráni rezsim megbuktatása. Igaz, hogy likvidálták az ajatollahot, de a fia átvette az örökségét, tehát nem volt rezsimváltás. Azt mondták, hogy totálisan lenullázzák az iráni atomprogramot. Én nem hallottam arról, hogy ez sikerült volna. Ezzel szemben mérhetetlen szenvedést okoztak, gondolom dollármilliárdokat égettek el, az olajárat az egekbe lökték, tehát volt itt egy üzemanyag krízis Európában is. Szóval mi a plusz hozadéka ennek az egésznek?
4: A háborút nyugodtan nevezhetjük elhibázottnak, egy rossz stratégiai politikai döntésnek, ami döntően nem az amerikai katonai hírszerző közösség, hanem a politikai vezetők megfontolásából eredt. A katonai célokat egyébként azt gondolom, hogy elég jó arányban sikerült elérni, az iráni katonai képességeket 5-10 évvel sikerült visszavetni, viszont a nukleáris programnak a folytatás, a fenntartás, a fejlesztés az egy politikai jellegű döntés. Ugye ezt nem sikerült kikényszeríteni, nem látható, hogy ezt katonai eszközökkel ki lehetne kényszeríteni. Hasonlóképpen a Hormuzi szorosnak a lezárását vagy az újranyitását katonai eszközökkel az Egyesült Államok is más sem tudja kikényszeríteni. Tehát mindenképpen politikai alkura lesz szükség.
3: Még egy percünk van maximum. Azt mondta Trump, hogy vége az iráni békének. Ez mit jelent a gyakorlatban?
4: Én az ő korábbi kommunikációval ítélve azt gondolom, hogy ez a nevezzük tárgyalási stratégiának a része. Most éppen, mivel megint visszatértek egy ilyen háborús harci fázisba, a kommunikáció az, hogy neki nincsen szüksége a tárgyalásra, ő nem akar megegyezni, de amíg a tárgyalók delegációkat nem rendelik haza, addig szerencsére a tárgyalások folytatódnak. Ugye ennek gazdasági, nemzetközi globális gazdasági jelentősége van, hogy ezek a tárgyalások ne szakadjanak meg, és egy ponton nyugvó pontra jussanak. Azzal számolunk, hogy ilyen fellángolások azok haton értelemben még lehetnek később is.
3: Az olajára kapcsolatban mire számítsunk? Én azt hiszem, hogy amikor ez bejelentette Trump, akkor 70-ről 80 dollárra ugrott a hordonként jár, úgy egy nap leforgása alatt.
4: Ez a volatilitás, ez fenn fog valószínűleg maradni, ugyanúgy, ha megnyílik a Hormuzi szoros, ha nincsenek harcok, akkor egy kicsit visszáll, ha újra ilyen fellángolás van, akkor meg fog ugrani az olajár.
3: Csiki Varga Tamás, köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.
5: Kicsit jogászkodni fogunk két ügyvédül a stúdióban. Köszöntöm Gatter Lászlót, korábban a Fővárosi Bíróság elnöke volt 13 éven keresztül.
6: Igen, te meg a Pest megyei bíróságon voltam.
5: Így van. Most meg ügyvéd kollega, és hát Budapesten ugye elsősorban Óbudán, majd a kerületekben is parkfenntartási és város üzemeltetési megbízások közül vagy körül működhetett egy korrupciós rendszer. Erre vonatkozólag ugye az ügyészség 2026 júniusára tette azt, hogy 32 személyt hallgattak már ki. Tegnapi fejlemény, hogy Ceglédi Gergő, MSZP-s óbudai alpolgármester előállt azzal, hogy pártokon átívelő korrupciós rendszer volt. A Fidesz-MSZP együttműködésről 70-30%-os leosztásról beszél. Ugye ezt már korábban egy volt igazságügyminiszter is emlegette, Dávid Ibolya, de hogy ugye ebben az ügyben más kerületekben is történtek kényszerintézkedések, sőt, hát bírói döntések is ezekről. Ugye az a kérdés, hogy el tudjuk-e helyezni helyi értékben, hogy mit jelent ez a vallomás, mert ugye ő is a terheltek között van, mármint aki erről beszámol.
6: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Azt kell mondanom, hogy talán az ügyvédek között lehet, hogy kivétel leszek, de én nem nagyon szeretem ezt a vádalkú intézményt, bár nyilván attól függ, hogy az ember milyen pozícióban van egy büntető eljárásban, és ez jó szokott lenni az érintetnek, de azért nem szokott mégse szerintem nagyon jó lenni, mert az ügyészséget egy olyan kényelmes helyzetbe hozza, hogy konstruál. Igenis, azt kell mondanom, konstruális, és ne rossz értelembe vegyük ezt a szót most, hanem van egy elképzelése, mondjuk így eszebb, van egy elképzelése egy ügyről, ahhoz fölállít egy tényállást, és nem nyomoz, hanem megpróbál valamilyen gyanúsítotti vallomást mellé tenni, alátámasztani. És akkor egy ilyen úgynevezett vádalkú esetében az történik, hogy az érintett az nem vitathatja már se a minősítés, se a magát ezt a történetet, a tényállást, és akkor szépen át fog menni az egész eljáráson akkor is, hogyha a valósághoz, vagy az igazsághoz, megközelítő igazsághoz sincs semmilyen köze se. Tehát itt is nyilván vannak vallomások, abból kialakított egy képet, valamilyen képet magának az ügyészség, abból fölállított egy tényállás, és akkor ahhoz próbál tenni ilyen típusú egyességeket, ami annak, aki ezt meg tudja kötni, annak nyilván nagyon jó, mert akkor ő egy viszonylag kedvező büntetéssel fog tudni kiszállni az eljárásból. Aki pedig azt mondja, hogy hát ez nem így történt. Vagy tagad, mert azt mondja, hogy én ártatlan vagyok. Ilyen is lehet egyébként, azért ne tételezzük fel, hogy ez teljesen kizárt. Az pedig küzd, az egész eljárás végéig, a bíróság előtt is küzd, és nagyon nehéz helyzetbe kerül, amikor ezen eljáráson végig kell neki menni.
5: Igen, a vallomás ez nem ítélet, ezt most kell hangsúlyoznunk, és a gyanú az nem bizonyítottság, tehát az ügyészségnek van itt szerepe, hogy ezt a vallomást más bizonyítékokkal összevesse, ugye? De mit jelent egy ilyen részletes beismerő vallomás? Hogy lehet ezt más bizonyítékokkal együtt helyre tenni?
6: Szerintem úgy lehet helyre tenni, és talán azért most rosszat mondtam, ugye, vagy látszólagosan rosszat mondtam, de azért nyilván úgy lehet helyre tenni, hogy olyan részleteket is megkérdeznek, vagy olyan részleteket is elmondatnak azzal, aki ezt a beismerő vallomást teszi, ami más apró bizonyítékokkal alátámaszható. Azért, mert ennek azért van jelentősége, hogyha valaki elmeséli, hogy hol találkoztunk, milyen körülmények között találkoztunk, tehát részleteket tud elmondani, akkor az azt jelenti, hogy feltehetően igaz, amit állított, hiszen azt körbe lehet tenni más apró bizonyítékokkal, és akkor valósághű lesz az ő előadása.
5: Az, hogy az ügyészség ezekre a részletekre egy ilyen beismerés után, hogy mondjam, nem fordít elég figyelmet, finoman fogalmazunk, ugye, az azt jelenti, hogy a humán erőforrás oldalon nincs meg a megfelelő feltétel, vagy azt jelenti, hogy ez így kényelmes, mert hogy tulajdonképpen van egy konstrukció, amihez tartja magát a nyomozóhatóság.
6: Is. Igen. Azt mondom, is. Tehát nyilván mindig panaszkodik minden hatóság, hogy kevés az ember, kevés az idő, tehát sietünk. És én azt is látom, hogy nagyon egyszerű, egy főszabály szinte a BL-ben, hogy szembesíteni kell, hogyha ellentétes előadások vannak.
5: Igen.
6: Én ugye nem nagyon régóta vagyok ügyvéd, 13 év vagy 14 éve, na most a 14 éves ügyvédi tevékenységem alatt egyetlen egy büntetőügyben nem láttam szembesítést a nyomozás során. Azért ezért el kell gondolkodni, hogy akkor valami hiba van, tehát állít valaki.
5: Már a bírósági eljárásban ott van.
6: Ott van, csak akkor igen. Már ugye esemény után vagyunk, szokták volt mondani, mert addigra már lefolyt a sok-sok-sok éves igen. Nyomozati eljárás, a bíróságon való szembesítés az meg már ugye nem ér semmit sem, de a nyomozás során, amikor van egy nagyon súlyos állítás valaki részéről, hogy legyen az beismerés persze, és van egy másik, aki azt mondja, de nem, hát nem így történt, és akkor összeereszteni ezt a két embert, hogy egymás szemébe nézzen, és valóságosan azt mondja,
5: és ön szerint ez miért marad el?
6: Hát azért, mert ugye azt is látom, hogy az enyhítő körülményeket, vagy pedig azokat, amik a bűnösséget megdönteni látszó bizonyítékokat, azokat nem nagyon szeretik beszerezni a nyomozás során. És el van a dolog odatolva, hogy majd akkor a bírósága előtt majd ott lehet mondani, de ott már mindig késő ott az igazságát bizonyítani valakinek. Tehát én most azok érdekében beszélek, inkább úgy tűnik, akik tagadnak, és nem azok érdekében, akik ugye beismernek. De ez egy nagyon fontos szempont, mert azért az jó lenne, hogyha megközelítőleg úgy, és azért ítélnék el azokat, akik elkövettek valamit, ami jó valóság.
5: A beszélgetésünk apropóját jelentő ügyben, ugye a nyilvánosság előtt egy pártokon átívelő korrupciós tevékenységről van szó. Ez valamiféle szervezettebb bűncselekményi struktúrára utal, vagy ez valami politikai megfogalmazás, ami egyszerűsítésbe nyomja ebbe a sávba az ügyet?
6: Hát ugye nagyon hosszú időt jelölt most már, a legutolsó valószínűleg 2006-tól említi, ugye egy ilyen hosszú folyamat volt, ami fölveti nyilván annak a kérdését is, hogy elévülés vagy nem évülés. Közben már új büntetőtörvénykönyv is keletkezett 2012-ben, tehát ez egy nagyon hosszú. Bár én azt gondolom, hogy itt nem évül el, mert az ilyen korrupciós cselekmény, ez egy mondjuk szakszerűbben, mondjuk folytatólagos elkövetés, ahol ugye a sértettnek a sértett az ugyanaz, és akkor itt nem beszélünk elévülésről. Tehát nyilvánvaló, ez valamilyen szervezet, lehet bűnszövetség, vagy bűnszervezet, mostani fogalmak szerint. Ez biztos, hogy így van. Egy kicsit azért féltem a nyomozó hatóságokat és az ügyészségeket is, mert úgy látszik, hogy el fog veszni a sok ügyben. Most fog fölállni ugye szeptemberben, ha minden igaz, ugye a vagyonvisszaszerzési hivatal is, ahol ennél sokkal nagyobb ügyeket kell földeríteni. Tehát én attól tartok, hogy a hatóságok nyakára fog szakadni hirtelennyiben rengeteg olyan ügy, amiben el fog veszni. És most ez egy szép látványos cselekménysor, ugye ez a kerületeken átívelő, éveken átívelő, pártokon átívelő, igen, nyugodtan mondhatjuk, ez egy szervezet elkövetés. De hát mégiscsak apró pénz, hát itt, hogyha jól hallom, 2 milliárd forint körüli vesztegetési pénz folyt ki ennyi sok-sok év alatt, ami nagyon sok, nyilván, de hát azért nem ez lesz az ország legnagyobb büntető, ugye az biztos.
5: Mit ér a részletes beismerő vallomás, hogyha politikusokra vonatkozik? Az ügyészség számára ez egy plusz érték, hogy tulajdonképpen a politikusokra nézve terhelő adatokat közöl valaki?
6: Ja, hát én nagyon bízom benne, hogy nem plusz értéket. Bocsánat, nekem darab az elkövető is, meg a szereplők is. Tehát itt azt kell nézni, hogy ez a bizonyíték, ez áll, vagy nem áll.
5: Nem tartja elképzelhetőnek, hogy mondjuk ettől egy legfőbb ügyészi karrier függ, hogy eredményeket produkálnak ezekben az ügyekben az ügyészek.
6: Hát tetszettek volna produkálni eredményeket az 2006 óta, mert azért én nekem az ügyészség, mint szervezetnek a működésére végtelenül rossz fényt vett az, hogy hirtelen most felgyorsultak az események, és vannak gyanúsítások. Én azt gondolom, hogy ez maga a bizonyíték arra, hogy nem működött a szervezet.
5: Uh-huh. Egyébként a legfőbb ügyész milyen dilemmával küzdött mondjuk az előző időszakban, mert ugye ő csak fél év óta legfőbb ügyész.
6: Hát, egy gyenge évvégét elmúlt. Nyarán.
5: Igen. Tehát, hogy...
6: Hát, hogy mivel
5: de nem azt, tehát, hogy neki ezt mérlegelni kellett amúgy, hogy az utolsó fél évben kerülje ezeket a látványos akciókat, mint ez az ügy is?
6: Hát, én nem szeretnék a legfőbb ügyész fejével gondolkodni, bár ismerem egyébként, mert fogalmazónak még én neveztem ki annak idején a fővárosi törvényszékre a legfőbb ügyész urat. Nem szeretnék az ő fejével gondolkodni. Nincsen könnyű helyzetben, az egészen biztos, mert valóban egy rövid az időszak. Ő mondhatja, hogy azóta föl is gyorsultak az események. Ez igen. Tény és való, mert föl is gyorsultak. De azért a választások igen. Óta gyorsultak föl az események.
5: Hogyne, de azt hallani, hogy szakmailag rendben van, tehát hogy egyébként ő ért hozzá.
6: Én azt gondolom, igen. Persze. Hogyne. Hát miért a Pót Péter is értett hozzá? Nehogy azt gondoljuk, hogy ő nem értett a büntetőjoghoz.
5: Igen, csak mindig azt mondják, hogy ugye politikai alapon kinevezett embereknek menni kell, de ugye itt azért szakemberekről van szó, és nyilván ez egy nem egyszerű dilemma.
6: Hát azért én nem tudom, hogy a jelenlegi legfőbb ügyész urat milyen szempontok alapján nevezték ki ebbe, én most nem mennék bele, mert nem tudom.
5: Értem. Örülök, hogy itt volt, és hogy ennek az ügynek a jogi hátterét megpróbáltuk együtt elemezni. Nyilván a büntető eljárás sok elemből áll, és azért ezt a beszélgetést is nagyon sokáig lehetne folytatni. Várom Önt legközelebb is. Köszönöm szépen.
6: Köszönöm szépen, meghívást.
0: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények Bertalan Gáborral és vendégeivel.
3: Sziasztok, a mai témánk a Forma 1-hez fog kapcsolódni, ugyanis, hát ugye, a Forma 1-ben is rendszerváltás van. Rengeteg dolog történik, és akik régóta nézik az F1-et, azok lehet, hogy kicsit olyan furán tekintenek most rá. Vannak benne anomáliáknak látszó dolgok, olyan események, amelyeket az ember nem biztos, hogy ért, ezért szakértőt hív. Deák Laci, a Grand Effect, mit mondtál, fotel szakértők?
4: Hát,
3: annál sokat többek vagytok. Annál sokat többek vagytok. Szia, igen. Szia Laci.
4: Szia, köszönöm szépen.
3: Hogy gondoltok magatokra? Van egy nagyon jó YouTube csatornátok, azt mindig nézem, meg van közösségi médiátok, megszakértitek az eseményeket, ugye?
4: Hát igyekszünk, tehát hogy lényegében mindenkinek van egy nézőpontja, és ennek adunk egy platformot, ahova időnként felveszünk új embereket, és akkor jöhetnek, és akkor elmondhatják a véleményüket a motorsport világ apró cseprőbb ügyeiről.
3: Nem csak F1, hanem ti mindennel foglalkoztok?
4: Hát minden olyan gyorsasági szakágról, amit itthon rendszeresen és rendesen lehet nézni.
3: Oké. Szuper. A történet onnan indul, hogy nyilván gyerekkorunk óta szeretjük a motorsportokat, gondolom ti is így nőttetek bele, onnan nézzük, és folyamatosan azt hallani, hogy hát ez a Forma 1, ez már nem olyan, mint régen volt. De szerintem ez mindig így volt, mindig ez volt szerintem a sóhajtozás, amikor volt a Schumacher-éra, akkor te még fiatalok voltatok, gondolom.
4: Fiatalok voltunk, tehát általánosságban mindenkinél az a 2002-2005 között kapcsolódott be. Aha. Nagyjából fiatalok voltunk, tehát általánosságban mindenkinél az a 2002

0: Biztos olvastátok az önéletrajzát, aki egy végtelen a zsivány volt, aki összegründolta az F1-et, és teljhatalmú ura, és aztán elkezdtek a szabályváltoztatások, a motorformulák változtatása, és minthogyha a közvélemény azt mondaná, hogy minden úgy laposodik el. Én egyébként nem szeretek beleülni ebbe a dologba, hogy régen minden jobb volt, tehát én szerettem megérteni az új dolgokat is, de egy picit úgy tűnik nekem, hogy az idei évre, tehát szabálymódosítások, azok túl komplexek, és segíts majd egy picit abban is, hogy megértsük, és segíts abban is, hogy van egy új állandó felbukkanó szereplője az F1-es közbeszédnek, ez a Bin Sulayem. Túl azon, hogy az amerikai Liberty csoport is ugye valamikor egy pár ezelőtt nagyon, nagyon hangos volt. Tehát most mi van most a Forma 1-jel? Mi történt? Mondjuk úgy, ha valaki nem nézte az elmúlt 5 évben, akkor most mire készüljön? Segíts már egy picit értelmezni.
1: Hát ugye a nagy közönségnek az volt a reakció, hogy megölték a Forma 1-et, csak hogy rákössek a mondani valódra, ahogyan meglátták a legelső futam, legelső szabad edzésen az autók mozgását. Lényegében elért oda a Forma 1, hogy leültek valamikor 2020 végén először beszélgetni, és azt mondták, hogy csináljunk egy olyan szabályrendszert, ami egyszerre a létező legtöbb motorgyártónak jó. Ettől kezdve átköttetnék hozzád, hiszen akkor jöttek az autógyártók, ránéztek az akkori autópiaci trendeknek az alakulására, és azt mondták, hogy legyen benne minél több villany, mert annál jobb lesz. És elértek odáig, hogy a hajtáslánc teljesítményének nagyjából a 40-45%-át jelenleg villanymotor adja. És ezt így odaadták ultimátumban a szabályalkotóknak, hogy nagyjából ezt kérünk, és csináljatok köré egy olyan autót, amivel majd ez a koncepció megvalósítható.
0: Tehát várjál, az autógyártók, tehát a csapatok felől érkezett a nyomás arra vonatkozóan, hogy legyen nagyobb a villanyarány? Tehát, hogy nem igen. Volt jó az eddigi hibrid éra? 14-től van a hibrid
1: 14-től
0: éra?
1: 14-től volt.
0: És hogy az addigi hibrid éra, amit megszoktunk, az kezd kevés lenni, legyen még több elektrifikáció, ezt a gyártók mondták?
1: Igen. Tehát most gondolj bele, elkezdődött 2009-ben per 2011-ben a hibrid érája a Forma 1-nek. A legelső változat ugye úgy nézett ki, hogy 750 lóerő benzin és 80 lóerő villany. Ezután átmentünk a tényleges turbohibrid érába, ahol úgy nézett ki legelőször, hogy 650 lóerő benzin, 163 lóerő villany. Ezt végül kitolták odáig, hogy 850 lóerő benzin, 163 lóerő villany, és akkor most eltolódtunk odáig, hogy 400 kW benzin, 350 kW villany.
0: Na várj, ez most azért volt egy kicsit cseles, mert eddig lóerőben fogalmaztál.
1: Nem tudom fejbe átváltani most neked.
0: Jó, 350 kW, az mondjuk ugye 1,36-tal föl kéne szorozni, amikor egy 100-as rá kéne dobni, nem? Ez 450
1: kb. Lóerőben. 450 és 560.
0: 450 és 500.
1: Az arány.
0: Mert hogy az összrendszer teljesítmény az 1000.
1: Az 1000 lóerő az egy mágikus fixám, ez volt felírva fényekkel és a Batman jellel a horizontra.
0: Az égre, hogy ezt kell lehozni, és 1000 lóerő, 55% a belső égés, 45, akkor az ökölszabály 550-450
1: kb.
0: Jó? Tehát akkor ez nekem egy új infó volt, hogy ezt a gyártók akarták. Precizírozzunk, jó? Mit értünk gyártók alatt? Mert ugye van motorgyártó.
1: Motorgyártók akarták. Tehát ugye úgy nézett ki a Forma 1 2020 végén, hogy a Mercedes mindenkit agyonvert. Ők azt mondták, hogy nekik ez jó. Volt a Ferrari, aki próbálkozott, többször elért a szintjükre, de ugye átütő sikert nem maradtak, viszont ők maradnak a végtelenségig. Volt a Renault, akik hát szenvedtek már 10-valahány évig, és volt a Honda, aki pedig konkrétan bedobta a töröl között. Ott maradt a Forma 1, akkor maradt 3 motorgyártó. A Hondát visszatudták édesgetni azzal, hogy betiltjük a motorfejlesztést, még maradjatok 5 évre, de akkor is lényegében az lebegett, hogy 3 motorgyártó marad a Forma 1-ben. És ezért akkor kitárulkoztunk, hogy gyertek minél többen, és erre a hívószóra a Hondát sikerült visszaédesgetni.
0: Hogy ez volt a csalira, amire bejött az Audi is, meg amire bejött a
1: bejött
0: Cadillac
1: az Audi is,
0: meg a Ford is?
1: Bejött a Cadillac is, és a Ford az pedig rá csimpaszkodott a Red Bullnak időközben formálódó saját motorprojektjét.
0: Azért, mert azt mondta az FIA, hogy figyelj, az új motor konfigurációnk az így fog kinézni. Gyertek, mert ez már nektek is érdekes lesz.
1: Illetve

0: Ugye mellé jön az, hogy most már csak is kizárólag feldolgozott biomasszából lehet üzemanyagot csinálni.
1: Igen, ezt értjük. És arra ne gondoljunk, hogy a repülőgépek és a kamionok, amelyek hordják a... Tudsz, de a 22 figyelj, köröző
0: hogyha,
1: autó
0: hogyha
1: az...
0: Ha kimész egy pedokba,
1: CO2-mentes
0: akkor ember. Elvileg az összes DHL-es kamion zöldrendszámos.
1: Aha.
0: És biodízellel ketyeg.
1: Melyen zöldrendszámos és biodízellel ketyeg?
0: Hát így ért fel. Tehát,
1: ja, oké.
0: Az zöldrendszám, tehát hogy mindegyiknek az oldalán ott van zölddel is már a DHL.
1: Ja, értem.
0: Tehát nagyon,
1: értsük
0: nagyon,
1: meg,
0: nagyon,
1: hogy igen. A Forma 1-nek fontos az, hogy azt mutassák.
0: Igen. És elvileg a Forma 1 a saját bejáratú aggregátorait, amit hoz arra a hétvégre, hogy a saját energiállátását megoldja, abban is etanol tölt.
1: Ja, értem. Oké, ez szuper. Nagyon jó.
0: És utána eldobálod a műanyag szívószálat.
1: Igen, lépjünk tovább a kicsit fontosabb történésekre. Tehát akkor megszületett az új formula, motorformula, amit akkor a gyártók nagy örömmel vettek, de az új motorformulához született egy új karosszéria.
0: Egy új karosszéria.
1: És ami egyébként, ahogy én nézegettem, az egyre nagyobb Form 1-es autók, az egyre nehezebben és tehetetlenül mozgó, főleg egy monakói pályán, baromira indokolt volt, hogy itt az ideje. Ez akkor volt érdekes, amikor egymás mellé tették mondjuk Schumacher autóját, és egy mondjuk egy 25-ös autót, hogy látszatra majdnem a kétszerese volt.
0: Most ugye értelemszerűen az autók folyamatosan nőttek, és egyben ugye nőtt a minimum tömeg is. Tehát Schumachernél ugye 595 kiló volt, és elértünk odáig, hogy 2025-ben a versenyzők magassága miatt ugye megszabtak egy minimum súlyt arra, hogy a versenyzés az ülés is mennyi legyen, és ott elértünk a 800 kilóig.
1: És azt mondta... 590, 300 kilóval mentünk fölé.
0: 200-zal.
1: 200-zal mentünk fölé, igen.
0: Igen. Tehát azt mondták, mérnök hogy ennyi és ne tovább.
1: Mérnök vagy?
0: Hát,
1: nem tudtalak megcsípni.
0: Tehát azt mondták, hogy ebből ne tovább. Na már most honnan faragjunk le súlyt? Erőforrás, hát lényegében marad a V6-os turbós blokk, onnan nem nagyon tudunk, a közepéből kikerül az MGUH, tehát egy második turbó, vagy hát egy villanyturbó lényegében.
1: Hőenergia
0: visszanyerő rendszer. Szerintem annyira nem nagyon kell ezt túlspilázni, talán az Audi 2013 környékén már utcai autókban is szerelt ilyen elektromos turbót. Uh-huh. Annak a kibővített változata sokkal komplexebb vezérlése. Az kikerült, de az 5 kiló. Cserébe bekerült a 120 kW-os villanymotor helyett egy 350 kW-os és az azt tápláló akupak.
1: Mekkora méret az akupaknak, azt tudjuk?
0: Nincs megszabva. Ezt egyénileg...
1: Ezek nem standardizálják?
0: Nem.
1: Pont csak ez maga az energiakivétel és
0: igen,
1: és
0: tehát pont ez a lényeg, ezért is nagyon vonzó, például a Formula E-vel szemben, ahol a Williams Advanced Engineering az egyetlen egy beszállító, a Forma 1-ben a gyártók maguk fejlesztik az aksit.
1: Aha, és hogyha nekem hatékonyabb az akkumulátor technológiám,
0: akkor kisebb súlyból megoldom.
1: Kisebb súlyból megoldom, azaz tudok aktívan pakolni aeróba, vagy balanszba tudok
0: igen.
1: Fizikai
0: balanszba. Bár ugye annyi a különbség, hogyha az aksi, ugye az üzemanyag tartály alatt van, lényegében a padló lemez síkján, és lényegében az autó súly középpontjában. Tehát elvileg az egy nagyon semleges helyen
1: nem
0: van.
1: Nem arra gondoltam, hogy ott megsporolsz kilókat,
0: akkor tudsz a végére.
1: Oda, elejére, igen, végére tudsz
0: igen,
1: pakolni.
0: Csak azt mondom, hogy az akupak alapból olyan helyen van, főleg a tömege miatt, ami járműdinamikailag kedvező amúgy.
1: Oké.
0: Okay. Nem véletlenül van ott.
1: Azt hűteni?
0: Hát egy azt hűteni. Hát most gondolj bele, hogy ha csak 1%-nyi veszteséget számolsz az aksira, 350 kW-nál az annyi, mint hogyha egy fali klímát maximálisan bőgetnél.
1: Oké, tehát akkor megérkezett az új motorformula, és jött az új karosszéria.
0: Ami és kisebb. És akkor röviden betervezve, hogy a karosszériában nem tudtak elvenni súlyt, mert ugye az a biztonsági előírásokat rontotta volna, vagy biztonsági feltételeket, és akkor végül azt mondták, hogy a karosszéria méretéből vegyünk el, és akkor legyen minden 20 centivel rövidebb, 10 centivel keskenyebb, a gumikból elveszünk 3-3,5 centi felület szélességet, kisebb lesz az üzemanyagtank, és akkor így összességében megspóroltak 30 kilót idénre.
1: De azért ez a méret, ez egy okos döntés volt, tehát nagyok voltak már az előző
0: autóban. Nagyok voltak, azt is láttuk, hogy nem ezen múlott sok helyen a versenyzés. Tehát mivel a Forma 3 az leköveti a Forma 1-et, a az összes európai helyszínen, és amikor a Forma 3 sem tudott előzni például Monakóban, akkor egyértelmű, hogy nem az autó szélessége Bilágos. Volt azok.
1: Uh-huh. Azzal, hogy az autók így megváltoztak, azzal hatékonyabbá váltak? Gyorsabbak lettek az autók? Mit vártunk tőle? Tehát ahogy a Forma 1-nek van egy olyan szerintem belső kötelező, nem tudom, üteme, hogy mindig jobbnak kell lenni, mint az előző generációk autói. Jobbak lettek az autók? Gyorsabbak lettek? Jobban tapadnak az autók?
0: Nem lettek jobbak. Alapvetően a vezethetősége pusztán a karosszériából fakadóan, hogyha lenne egy átlagos és állandó hajtás, az nem lenne. Nem lenne probléma. A versenyzők mondták, hogy ez a tapadási szint is amúgy
1: okay.
0: Tök oké. Okay. Hogy gyorsabbak lettek-e? A végsebességek nőttek jelentősen minden pályán. A kigyorsítások sokkal durvábbak az elmúlt éveknél. A köridők viszont nagyon sokat lassultak. Egyszerűen azért, mert a hajtás, az 1000 lóerő, ami tavaly megvolt, és abból 850 mindig rendelkezésre állt, abból idén 550-570 áll rendelkezésre, és mellette ott van a villanymotor, ami meg csak úgy rátrúg kigyorsításokat.
1: És van töltöttség az akkumulátorban, vagy nincs töltöttség.
0: Igen.
1: Ehhez majd vissza fogunk térni, de még egy pillanat. Az aerója is változott az autó. Nem csak a mérete, hanem ugye ez a DRS-t elhagytuk, ugye, ami most ugye a DRS, úgy hívják, hogy aktív aero, nem?
0: Igen. A DRS azt jelenti, hogy légellenállás csökkentő rendszer.
1: Igen.
0: És ugye ez eddig a hátsó szárnyon volt meg, most az kitolódott, és a hátsó szárnyon is megvan, és az első
1: szárnyon. És az első szárnyon is megvan.
0: Igen. Lényegében ez csak aerobalansz célt szolgál, mert ugye most azzal, hogy az első szárnyról leszették, az légellenállásban semmi nyerességet nem jelent. Hiszen ugye eddig az első szárny az szépen az autó elején csinált egy óriási feláramlást, mögötte a kerekek úgymond valamennyire elég erős térben voltak. Most, hogyha lebillented az első szárnyat, akkor az első szárny maga nem fog légellenállást termelni, mögötte a kerék és mögötte az oldaldoboz viszont
1: többletet. Fog. Aha, értem.
0: Igazából ez csak azért történt, mert nagyon sok olyan hely volt, például itt Silverstone-ban, hogy az utolsó futamról beszéljünk, hogy volt egy olyan év, amikor kijelölték az 1-2-es kombinációt is, hogy DRS zóna. És belementek a kanyarba, elől ott volt a rendes tapadás, befordult az autó orra, aztán hirtelen a seggen megelőzte. Tehát, hogy most úgymond egyenlő aero legyen az autó elején és hátán, egyenlően legyen terhelve, és hogy ne legyen az, hogy kitör mindenhova Értem. A feneke, inkább alulkormányzottan valamennyire csúszol.
1: Bár most láttunk erre is példát, de várj egy picit, tudom, miért az eszembe? Ha teoretikus a kérdés, ha csak a méret, illetve a karosszíra változtatásokat lépték volna meg, és a mögötte lévő hajtás technológia megegyezik a 25-össel, akkor jobb versenyek lennének?
0: Szerintem jobbak, viszont ott egy nagyon picit akkor bele kellett volna még nyúlni az aeróba, de szerintem jobbak. Tehát alapvetően az, hogy könnyebb autók vannak, fürgébb autók, azok jobbat tettek volna a versenyzésnek. Szerintem akkor még annyit kellett volna csinálni, mivel hogy ugye eltűnt a homlokfelület, hogy valahogyan még aero előírás szerint egy picit nagyobb légellenállást kellett volna tenni az autókra, hogy nagyobb legyen a szélárnyék.
1: Ja, hogy ne legyen a turbulens levegőben, vagy ez a piszkos levegőben.
0: Nem, az
1: egy másik sztori.
0: Az lehet ugyanennyi, hogy nagyobb legyen a szélárnyék, egyenesben akkor beáll egymás mögé két Igen. autó, a hátul lévőt az jobban szívja.
1: Hogy jobban tudjon majd előzni.
0: Igen. Igen.
1: Na és akkor eljutottunk egy olyan pontig, ezt majd vesézzük tovább, csak egy pillanatra meg kell, hogy álljak, azért, mert amikor elindult az új évad, meg az új szezon, akkor aztán megindultak a versenyzők felől az ezt minősítő, valamilyen módon kommentáló dolgok, és nyilván az elején a győztesek, talán a Russell dicsőítette a
0: az
1: történetet.
0: Első futam után.
1: Első igen. futam után. De van egy nagy kritikusa a Verstappen, aki azóta is folyamatosan gyakorlatilag reggeltől estig ekézi az új szabályrendszert. Van ennek oka? Mi az oka? Miért mondja ezt a Verstappen, és miért mondja néha a Hamilton azt, hogy életem versenye volt, és néha azt, hogy a pokolba kívánom az egészet?
0: Figyelj, most az, hogy az életed versenye volt, az egy belső személyes érzés, most az, hogy a körülményekhez képest mit hoztál ki. Verstappennek szerintem igaza van, és szerintem tehát nagyon sokak kifejezték a hasonló véleményüket, de például az, hogy Okon már megmondta ezt január végén, hát legyünk őszinték, a Verstappen média elérésének a 300 részét.
1: Igen, az Okon véleménye kevésbé jut el az emberekhez, megérdek, de a Verstappen tényleg megmondta ezt már, nem? Tavaly? Vagy valamikor
0: két éve.
1: Vagy amikor két megjött.
0: Éve. Igen, tehát ugye az volt Verstappennek.
1: Vagy csak most mondja, hogy megmondta.
0: Nem, hát megmondta, tehát ugye ő Verstappen tényeket állított. Berakták a szimulátorba a hajtásláncot, ő beült, és azt vette észre, hogy ott megy virtuálisan a monzai célegyenesben, 362-vel, és az egyenes közepén elfogy a töltés, és elkezd lassulni, és vissza kell váltani a 8-ból 7-be, hogy egyáltalán tudja tartani azt a vitorlázó sebességet, amivel halad. És ez az első futam hétvégén beigazolódott.
1: Akkor fejtsük már ki egy kicsit ezt, hogy mi történt. Tehát mi volt az a változás? Már értjük azt, hogy több az elektromosság benne, de az elektromosságot azt nem csak használni lehet, hanem elő is kell állítani, hogy mi történik, ez a clipping, super clipping, ezeket meséld már el, kérlek, és különös tekintettel figyeljük már meg azt a mozdulatot, amit az előbb mondtál, hogy a célegyenes közepén elkezdenek lassulni az autók teligázon. Szóval, hogy mi történik ilyenkor?
0: Hát ugye annyi történik, hogy egy nagyon egyszerű fizikai és matematikai összefüggés van, az energia megmaradás törvénye, tehát van egy 350 kW-os villanymotorod. Ez a fékezés közben a hátsó fék helyett fogja a hátsó tengelyt, és termel neked villamos energiát.
1: Mint egy rendes elektromos autónál rekuperál.
0: Így van. Most, hogyha belegondolsz, hogy ugye van ott egy csapágyveszteséged, van ott egy motorveszteséged, egy vezeték, veszteséged, egy akkumulátor veszteséged, egy egyenirányító veszteséged, és ezt utána fordítsuk meg, és akkor megint jönnek ugyanezek a veszteségek, csak fordított sorrendben. Nagyjából visszajutunk oda, hogy a megtermelt villamos energiának az olyan 80%-át tudod elhasználni.
1: Kb. Igen.
0: És jön a teljesítmény leadás, amit szintén ugyanazon a 350 kW-os villanymotoron keresztül fogsz leadni, szintén 350 kW teljesítménye.
1: Azért tettem fel a kezem, mert lehet, hogy valakinek nem volt tiszta, hogy ez nem úgy működik, hogy egyszer feltöltjük az akkumulátort, és aztán a verseny végéig kitart, hanem folyamatosan lemerül másodpercek alatt, és folyamatosan feltöltődik másodpercek alatt.
0: Így van. És az a végeredménye, hogy mivel értelemszerűen egy Forma 1-es versenykörön nagyjából 12-18 másodpercig állnak a féken a versenyzők. Értelemszerűen, hogyha ugyanazzal a motorral rekuperálunk és adunk le teljesítményt, akkor maximum 18 másodpercig tudnál teljes teljesítményen ráadni, de ugye ebből még lejönnek a veszteségek. Ott tartunk a végén, hogy tegyük fel, 15 másodpercig tudnál teljes villany teljesítményt használni. Igen, ám csak, hogyha van egy 90 másodperces köröd, amiből 15 másodpercig állsz a féken, akkor ugye értelemszerűen több mint egy percig állsz legalább valamilyen százalékosan a gázon. És az jön ki, hogy a kigyorsítások utáni első 5-6 másodpercben megjön ez a nagyon nagy villamos teljesítmény, elfogy a töltés, elejti a villamos terhelést.
1: Marad a belségési motor,
0: marad a belségési
1: lóereje kb.
0: Így van, és utána azzal mész. És cipeled egyrészt a villanymotort, másrészt meg a jelentősen csökkentett teljesítményű motornak kell legyőznie a légellenállást.
1: És még tölteni is kéne valamikor?
0: És még van is az, hogyha a pályákon nincs elég kemény féktáv, akkor mivel közvetlen főtengely kapcsolat van, vagy hát nem közvetlen, de egy tengelyben vannak, és van egy egyszerű áthajtómű, ezért a belségési motorról tudod tölteni a villanymotort. És akkor most gondolj bele, hogy ha a belségési motorról te elkezded tölteni a villanymotort, akkor a 400 kW-os benzinmotorról levesz 350-et. Mondjál gyorsan, kérlek, egy 50 kW-os motort. Közúton.
1: 50 kW-os
0: egy motor? Egy Ignis, nem?
1: Fiat 500-asnak az 1-2-es motorja 50 kW.
0: Forma 1.
1: Tehát gyakorlatilag egy extrém szélsőséges helyzetben, egy célegyenes végén, most ezt megpróbálom lefordítani. Tehát van egy kiürült akkumulátorunk, van egy célegyenesünk, a célegyenes végén azt mondom, mint egy plug-in hibrid, kezdj el a motor feltölteni az akkumulátort, az 550 lóerős most egy lóerőben fogok beszélni, igen. Motorom elkezd feltölteni egy 450 lóerős meghajtani képes akkumulátor egységet, tehát mennyi 250 kilowattal megy, tehát lemegy 300 lóerő, tehát 550 lóerőből lemegy 300-400 lóerőm.
0: Nem, teljes energiával töltetett, tehát a 450 lóerőt leveheted villanymotorral, pont azért, hogy minél kevesebb ideig álljon elő ez a helyzet.
1: És marad, ami marad, az marad automozgatás.
0: Marad az 70-80 lóerő az automozgatására.
1: És ezért van az, hogy a 320 helyett egyszer csak belassul 250-re?
0: Igen, és aztán fék.
1: És ezért van az, hogy a mögötte lévő, az épp hogy csak el tudja rántani a kormányt.
0: Ez ugye idén egyszer fordult elő, nagy csat lett belőle.
1: Egy nagy csat lett belőle. Többször előfordult, csak nem lett nagy csat belőle. Legalábbis ahogy én néztem. Tehát, hogy valójában akkor az energiamenedzsment játéknak van egy olyan szélső pontja, hogy a Forma 1-es autóink gyakorlatilag még az F2, de az F3 szintjét sem tudják hozni. Adott pillanatban motor teljesítmény.
0: Adott pillanatban akár lemehetünk odáig, hogy...
1: Ne, odáig nem menjünk le, az csúnya lenne.
0: Egy szuperkart szintje.
1: Édesem. És várjál, oké. Ezt most már megértettük a bajt. El kéne mennünk szünetre. Uh-huh. Megértettük a bajt, és utána mondjuk el, hogy ezt hogy adaptálják a versenyzők, és miért fáj ez nekik, jó?
0: Nyugodtan.
1: Szünet után jövünk vissza.
0: Okay.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: A Sámán mondja. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények Bertalan Gáborral és vendégeivel.
2: Vendégem Deák Laci, a Grand Effect szakértője. Mérnök. Forma egy, mi ez, entuziaszt, hogy mondják ezt magyarul? Mindegy. Lelkes ember, aki szereti a Forma 1-et. Bocsánat. Ott tartottunk, hogy az új motorformula következtében, szélsőséges esetben a célegyenesek végén egészen egyszerűen elfogy az erő ezekből az autókból, mert vissza kell tölteniük az akkumulátort.
3: Így van.
2: Ez az, amiért azt mondja a Verstappen, hogy ez egy bohócság?
3: Hát egyrészt emiatt, a másik pedig, hogy kapaszkodj meg, de ez még nem a teljes kép. Ugyanis ugye baromira nem mindegy, hogy ezek az energia elvételek, ráadások, ezek hogyan jönnek, és engedélyezve van az, hogy a motorvezérlő az egy ilyen machine learning-gel feltérképezze a pályát, feltérképezze a versenyzőséget.
2: Okay, a machine learning-et az AI-ból szoktuk hallani.
3: Hát nem akarok AI-t mondani, mert azért ez annál sokkal másabb szerkezet.
2: De hogy megtanul valamit.
3: Így van. Ez folyamatosan optimálja a rendelkezésre álló adatokból az, hogy hogyan lenne helyes az energiaadás és visszatöltés. És ezért előfordul az, hogy kettő egymás követő körön teljesen máshogy fog viselkedni neked az autód, hogy kijössz egy hajtűből,
2: mert odalész, az előző körökből leszűrt információkból dolgozik, de egyik kör nem olyan, mint a másik kör, és ráadásul hárommal ezelőtt nem olyan volt, mint...
3: Így van.
2: Okay.
3: És pont ez a baja nagyon sok versenyzőnek időmérőn, hogy ugye a Q3-ban, tehát az utolsó időmérő szakaszban, amikor nagyon kockáztatnak, és egyik körről a másikra jelentősen változhat az, hogy mennyivel dobják be a kanyarba az autót, a motorvezérlés nem követi le. És ő hiába esik át a kanyaron, és padlózza, nem jön ki az a teljesítmény a főtengelyen.
2: Ez előírt elvárás, hogy legyen
3: egy lehetőség.
2: Vagy egyszerűen csak ez a modern
3: ez
2: technológia.
3: Ez egy lehetőség, ez versenytávon nagyon sokat jelent.
2: Ezt mindenki csinálja?
3: Persze.
2: Tehát valójában akkor, ha most jól értem, most már egy Forma 1-es autónak van egy, most én keverem ide, megértettem, hogy nem az, de van egy mesterséges intelligencia, machine learning szakértői csapata, ami nem csinál mást, mint sem az autót próbálja okosabbá tenni, hogy segítsen a versenyzőnek.
3: Igen.
2: Viszont itt a botladozások benne vannak, hisz ez egy verseny, interakciókkal sok minden történik benne, a körök nem egyeznek meg. Lehet, hogy van egy szuper optimális kör, amit követ egy még szuperebb, de aztán történik valami, ami miatt az azt követő már szétesik teljesen, nem? Uh-huh. Miért van az, és akkor csak azért, hogy ezt is megértsük, hogy azt mondják a hardcore forma egy szakértők, hogy ez itt már nem versenyzés, hanem ez egyfajta matematika, energiamenedzsment, ne adj Isten, Mario Kart, mint ahogy a négyszeres világbajnok mondja, hogy az egésztől elmegy a kedve, mert itt már nem a versenyzői skillek kerülnek igazán megmutatásra, hanem valami egészen más. Mire gondolok ilyenkor?
3: Pont erre, amit mondtam, hogy mivel nem mindig kontrollálja a versenyző azt, hogy egy padlógáz esetén mekkora teljesítményt kap, előfordulnak olyan előzések, amit nem akart a támadó fél. Kijön egy kanyarból, ő odalép, azt gondolja, hogy akkora teljesítményleadást lesz, mint az előző két körben, és akkor csak meghúzatja magát, és akkor ott lesz közel, féktávon szélesebbre megy, és akkor aláfordul a másiknak, és akkor majd ott kigyorsításon fog előzni. De nem, mert még az előző kanyarból kifele ráadja azt a plusz, plusz még 70 lóerőt, és megvan az előzés az egyenes feléig.
2: Amit nem akart.
3: Amit nem akart. A másik pedig ott ül, padlógásznyom,
2: és hiába csinál bármit,
3: így mennek el mellette. Uh-huh. Most a hétvégén a brit nagydíj sprintjén a győzelemért való előzésnél 40 km/h feletti tempókülönbség volt a kettő autó között.
2: Hát az egyszerűen nem versenyszituáció.
3: Az nem versenyszituáció. És azt hiszem 7/10 távolságból történt a kielőzés indítása, ami az elmúlt években még nem is támadó közelség volt.
2: Figyelj csak, a technikai fejlődésben Ezt így megértettem, de van még ez a előzés mód, vagy boost mód, vagy hogy van ez még? Tehát, hogy megvan itt is ez az 1 másodperces távolságmérés, ugye? Ha azon belülre kerülsz, akkor mi történik?
3: Akkor annyi történik, tehát, hogy alapvetően, mivel ugye kevés az energia, el szerették volna azt kerülni a szabályalkotók, hogy menjen az autó, egyszer csak elfogy a villany, és ledobja. És mint hogyha egy falba ütköznél, egy hirtelen
2: elvesztettél 400 lóerőt.
3: Igen. Hirtelen. Ezért azt a szabályozást találták ki, hogy a villamos rásegítést rámpázva lehet kihozni. Ez a rámpázás, ez 290 km/órától indul, és 335-ig tart. És e között egy egész egyszerűen 350 kW és a 0 kW között húztak egy egyenest, és ilyen módon sebességarányosan lehet csökkenteni a leadott villamos teljesítményt, vagyis a kötelező csökkenteni.
2: Tehát, ha megyek, a tetejével megyek, mennyit mondta?
3: 335 talán.
2: Ha megyek 335-tel, kezd elfogyni az elektromos áram.
3: Nem, tehát 335-nél alapból már nincs is villamos rásegítés.
2: Ott már nem vagyok, igen.
3: 290-től van.
2: Ja, oké. Okay.
3: 290-től vezetett ki. Hogyha előzés módban vagy, ami azt jelenti, hogy a kör elején 1 másodpercen belül vagy egy előtted autózóhoz képest, akkor ez a rámpázás, ez nem 335-nél fogy ki, hanem 360 valamennyinél. Tehát a magasabb sebességi tartományokban több extra teljesítményed van.
2: Aha. Ja, értem. Tehát minél ott, ha időn belül vagy, akkor kapsz plusz sebességet ahhoz.
3: Kapsz plusz teljesítményt.
2: Az előhaladó nem kapja meg.
3: És hogy ezt a plusz teljesítményadást valamiből kompenzáld, a szabályalkotók lehetővé teszik azt, hogy a támadó ilyenkor körönként 0,5 megajoule energiával többet töltsön vissza, úgymond kompenzálva a nagyobb teljesítményt.
2: De ez csak akkor van, ha meg vagy az 1 másodperces zónában, abban a ponton, ahol megmérik. Azt mondják, hogy oké, ez egy támadó pozícióbeli autó, több energiát gyűjthet,
3: így van,
2: amit aztán elhasználhat az előzésre. És innentől van az, gondolom én, ezek alapján, hogy azt mondják, hogy az előzés, ez mostantól nem egy kiki elleni játék, hanem az, hogy mennyi töltöttséged van, vagy éppen, hogy működik az autód, nem?
3: Alapvetően nem az előzés módon múlik az, hogy te tudjál előzni.
2: Aha.
3: Tehát kellemes, hogyha ez rendelkezésre áll, nagyon örülnek neki a versenyzők, már amennyire tudnak neki örülni, de alapvetően nem ez dönti el, és nem emiatt vannak kikerülések, hanem sokkal inkább a hajtásnál az alapvető
2: működése. A standard elfogy. Mert hogy innentől fogva minden csapat úgy tanítja meg az autóját, ahogy az ő stratégiája szerint kell, tehát hogy a 2-es kigyorsításánál, nem tudom én, az 5-ösnél, meg a célegyenesben ott tedd rá a boostot, a többinél meggyűjtsél. A másik meg azt mondja, hogy nem, mi úgy gondolkozunk, hogy. Ugye? Tehát ilyen alternatív.
3: Hát alapvetően ez van, és a csapatok ezt beállíthatják, de aztán kimennek, és 10 kör után a motorvezérlő ezt teljesen felülírhatja.
2: És mindenkinek innentől fogva egy ilyen. És ebbe bele tud a versenyző bárhogy nyúlni? Tehát azt mondjuk a Leclerc, hogy megyek folyamatosan a Verstappen mögött, de látom, hogy a 4-esben ott én be tudnék neki szúrni, tud mondani a rádión, hogy gyerekek, én a 4-esbe kérek több energiát?
3: Nem, ez nincs, tehát ez 40 éve nincsen, vagy 30 éve, tehát a pit falról, a box utcai falról nem tudnak belenyúlni a rajt után az autóba.
2: Oké.
3: Okay. Tehát a versenyzőre van bízva. Azon belül nem tudom, mert a kormányukon van 6 féle tekerő, hogy az pontosan...
2: Melyik stratot használd
3: éppen. Igen, tehát tudom, hogy van differenciálműre, fékerőeloszlásra, turbomódra, meg minden, de hogy ezekbe bele tud-e nyúlni valamelyik tekerővel, azt nem tudom.
2: Oké. Okay. Szeretik?
3: Nem.
2: Nem szeretik?
3: Nem.
2: Meg fogják szeretni?
3: Lehet. Hiszen
2: már... Alakul hozzá az FIA? Tehát, hogy módosítgat?
3: Alakult, tehát, hogy olyan mértékű nézői gyűlölet cunami alakult ki, hogy már fel lett vázolva egy jó 3 éves terv, és azt mondták, hogy akkor elvetjük ezt az 55-45-ös arányt, és elkezdjük évről évre eltolni a belső égésű motor irányába a teljesítmény többletet.
2: Hogy visszajönnek a vezetői kép. Skillek.
3: Hogy valamennyire. Nem lehet ezt teljesen megmenteni, hiszen hogyha még a hajtásláncnak csak a 35%-át fogja adni a villanymotor, akkor is az egy akkora rugást lesz ott mindig, ami teljesen negligálja a belségési motornak a pillanatnyi erőleadását, de alapvetően mindig egy természetesebb mozgás irányba.
2: Tehát akkor erre már azért van.
3: Erre azonnal reagáltak, ugye nagyon sokat jelentett az, hogy márciusban kezdtek, volt gyorsan 3 futam, és ugye a közel-keleti konfliktusok miatt áprilisban is elmaradtak a futamok, és májusban is csak egy versenyünk volt. És ott azért volt egy majdnem 7-7-es időintervallum, amikor mindenki otthon is az első 3 futam eredményét kielemezhette, adatait, illetve akkor összedughatták a buksiukat, és ugye az volt a kérdés igazából, hogy melyik autógyártó mennyit enged.
2: Aha, hisz az autógyártók felől jött ez az igény.
3: Nem, az
2: elején az igény az autógyártók felől jött.
3: Így van.
2: Tehát velük szemben kell egy kicsit visszatekerni az elvárásokat.
3: Így van.
2: Aha.
3: Így van.
2: És ki ebben a legnyakasabb?
3: Hát a Mercedes áll most a legjobban, ő mondja azt, hogy semmi nem változtat, nem változtassunk semmit. Akkor vannak elvileg kívülállóként, aki elvileg fejleszti a motorját, és 2029-re hozná is, ő azt mondja, hogy azt döntsétek el, hogy hozzuk-e? Mert különben nem égetjük a pénzt.
2: De a Cadillac most...
3: A Cadillac most a Forma 1-ben benne van, de mint egy Ferrari partnercsapat.
2: De Ferrari motorral, igen.
3: Aha. És 29-re hoznának saját motort.
2: Ja, és azt mondják, hogy akkor mi ezt meg tudjuk spórolni ezt a pénzt,
3: igen.
2: Hogyha...
3: Tehát, hogyha azt mondják, hogy 2030-ra ezeket a motorokat ide a sarokra a konténerek mögé kirakjuk, akkor a Cadillac ebből a motorérában nem fog beszállni, mint motorgyártó. Végig csinálja partnercsapatként. Van a Ferrari, aki azt mondja, hogy hát léci változtassunk, amúgy is van hátrányunk. Van a Honda, hát a Honda,
2: kellnek,
3: a Honda az valahol tényleg ugyanúgy a konténerek mögött döglődik és várja, hogy valaki kidobjon már egy átéget vagy csapágyas turbót, hogy meg tudja nézni legalább mit.
2: Hogy csinálják.
3: Mit kellene vele csinálni. Az Audi azt mondja, hogy oké, mi elég szarul állunk, szóval bármit módosítunk, az nekünk jól jöhet ki.
2: Előrelépés.
3: És van a Red Bull, aki szintén alapvetően reform támogató volt.
2: Pedig azt mondják, hogy az övék a legerősebb motor.
3: Ettől függetlenül egyértelmű az összteljesítmény hátrányuk.
2: Lesz új motorformula 31-től?
3: Lesz új motorformula.
2: Van szó, ez már eldőlt, vagy ez még csak beszélgetés?
3: Ez most jelenleg kampányígéret.
2: Aha. Fontos beszélnünk, csak azért, mert az idő ki ne menjen, és én engem annyira érdekel, hogy mit gondolsz erről. A Forma 1-nek nem tudom, 10 éve van új menedzsmentje, kb. A Liberty kapcsán.
3: Idén lesz 10 éve decemberben.
2: Akkor valahogy úgy így van, tehát a Libertyvel látszik, hogy sok minden másképp van, de van egy olyan figura, aki szerintem időnként borzasztó zavarba ejtően viselkedik, időnként nagyon fura, időnként olyan az ember, hogy kicsit úgy fogja a fejét, hogy te jó ég, ez a főnök ennek az egésznek. Mint Sulayemről beszélünk, aki nem is tudom, az FIA-nak a...
3: Elnöke.
2: Az elnöke.
3: Igen.
2: Ami még nem is lenne baj, de hogyha úgy megismered, elmondod, hogy pontosan hogy zajlik az elnöki kiválasztási és választási procedúra, akkor aztán hirtelen rájössz, hogy egy kicsit olyan ez, mint hogyha...
3: Észak-Koreában lenni.
2: Köszönöm, hogy te mondtad ki. Szóval amerikai tulajdon, francia központ az FIA, ha jól tudom, ugye Párizsban van talán ez az a motor, vagy ugye automobil,
3: nemzetközi automobil
2: szövetségnek a központja, tehát minden autós versenyág összefogó szervezete, és akkor van ennek az elnöke egy arab ember, milyen? Szaudi? Vagy honnan jött?
3: Dubai.
2: Emirátusok belé. Hát jó, hát ők se csöndes emberek ilyen maguk módján, szóval mi történik? Észak-Korea van?
3: Hát nagyon könnyű belelátni az Észak-Koreát, tehát hogy akkor a nézők is nem tudja, mennyi időnk van.
2: Ja. Oda fölnézel, 8 perc, 23 másodperc,
3: végig a tiéd. És utána robban?
2: Hát reméljük, hogy nem.
3: Tehát ugye az FIA-nak nagyon régi a történet. Tehát bőven a világháború, tehát másik világháború előttig belenyúlik, 51-ben lett újra szervezve, és azóta hosszabb, rövidebb ciklusonként változik az elnöke. Volt olyan elnök, aki csak 2 évet élt meg szervezet élén, volt olyan elnök, aki majdnem 20-at. És
2: ennek volt a zsántot valamikor a főnök?
3: Ennek volt a zsántot 2009 és 21 aha. Között.
2: Oké. Okay.
3: És alapvetően, ahogy mondtad, ő felügyel minden egyes világ autó, tehát autósport világbajnokságot, illetve nagyon sok nem világbajnoki szinten vezetett sorozatot, tehát például a kis Norbinak a kamion VB-t, uh-huh. és ugye az FIA felügyeli, annak ellenére, hogy az csak egy Európa bajnokság, ugye Mihály Sznorbinak is a TCR World Tourját, annak ellenére, hogy az egy már nem is világkupa megnevezésű uh-huh. sorozat, de ugyanúgy ők.
2: Annak is így a látszalagos főnöke a Bin Sulayem?
3: Igen. Onnan tudod, hogy aki ott van decemberben a valamelyik banánköztársaságban vagy afrikai putriban rendezett diátadón, az a sorozat az oda tartozik.
2: Oké. Okay.
3: És ugye időszakról időszakra változik. Nagyon sokáig a mai motorsport, úgymond történelmírás nem is nagyon foglalkozott azzal, hogy ki az FIA-nak-e. A legelső fontos, kiemelendő ember az Jean-Marie Balestre 1983-tól. Azt megelőzően tényleg én mégis fogalmas nincs, hogy uh-huh. kik voltak FIA-nak uh-huh. név szerint. Volt spanyol, volt német, volt belga, volt olasz,
2: volt francia. Van hatókörük? Vagy régebben volt hatókörük?
3: Régebben sokkal nagyobb. És igazából most is jelentős, főleg most, mert ahogy mondtuk, gyűlik össze egy embervel az összes hatáskör, viszont pont a legnagyobb gyémánt az nem az övék. És szerintem ez indítja az egészet.
2: Ez segíts ezt?
3: Hát ugye az a lényege, hogy az FIA a szabályalkotó, illetve ők koordinálják a világbajnokságokat. Viszont a Forma 1 esetén még a 90-es évek és 2000-es évek fordulóján az akkori FIA elnök Max Mosley és Bernie Eccleston kötött egy dealt, miszerint a FIA eladja Ecclestonnak a Forma 1-es világbajnokság kereskedelmi jogait 300 millió dollárért. 100 évre.
2: De jól csinált az öreg.
3: Azóta, amúgy az FIA ebből csinált egy alapítványt, azóta csak az osztalékból amúgy rengeteget kivesz, de lényegében létrejött a Formula One Management, ami a Forma 1 kereskedelmi jogait intézi, és ők a pénzosztók. Ők szedik be például a Hungaroringtől a rendezési jogdíjat.
2: A FOM.
3: Aha. Ezt vette meg a Liberty 2016 végén.
2: Oké, okay. És ez az egész akkor kilóg az FIA alól.
3: Igen, tehát semmi közök nincsen, aha. teljesen más tulajdon. Ugye az egyik egy sportszövetség, a másik pedig egy médiaszolgáltató lényegében. És a FOM értékesíti a kereskedelmi jogdíjakat, ő adja el a tévének, hozzá kell kuncsorogni, menni, hogyha ki szeretnél menni újságíróként egy futamra, vagy hogy utána publikálja mondjuk egy videót arról, hogy a box utcában ott röhögsz, ahogy cserélik mögötted a kereket, és teljesen más entitás, uh-huh. viszont minden pénz a FOM-nál van. A FOM az, ami évente 3 milliárd dollárt csinál abból, hogy működik a Forma 1. Hogy 24 helyszínre elmegy, és azt a világ majdnem összes országában fizetős tévétársaságok levetítik.
2: A szabályrendszert és mindent az FIA csinál.
3: Így van.
2: A kereskedelmi jogok pedig a FOM-hoz mennek.
3: Így
2: be.
3: Van.
2: A pénz igen. a FOM-hoz megy, a meló meg az FIA-n van.
3: És amikor Jean-Todt azt mondta 2021 végén, hogy ő nem szeretne tovább FIA elnök lenni, miközben amúgy meglehetősen szoros kapcsolat volt kettejük között. Tehát, hogyha végben csak az utóbbi éveknek az FIA elnökein, Balestre kifejezetten egy nagyon szigorú, nagyon önhatalmú, a sportágokban aktívan beleszóló FIA elnök volt. Volt botránya, meg is fenyegették részrehajlással, és lényegében lemondatták, vagy hát nagyon erősen rábeszélték, hogy ne induljon újra. Aztán jött Mosley. Ő alapvetően a 90-es években lehozott egy nagy reformot, amit meg akart volna ismételni a 2000-es évek végén is, de ott a gazdasági válság, illetve a saját szexbotránya miatt megbukott. Lényegében akkor mondta azt, hogy nem indulok újra, amikor az összes Form 1-es csapat azt mondta, hogy nem tetszik, amit csinálsz, kilépünk, csinálunk egy új bajnokságot. Utána jött Jean-Todt, Form 1-es csapatból kilépve, Ferrari-ről kilépve, aki egy eléggé konszenzuális elnök volt, nem nagyon mutatta magát, mégis azért sok helyen ott volt, de nem volt média szereplő. És ezután jött Bin Sulayem, akinél
2: Hogy?
3: Figyelj, Bin Sulayem egy alelnök. volt az FIA-nál, vannak ilyen régiós alelnökök, ő a közel-keleti régiónál volt egy nagyon befolyásos ember, és kifejezetten amúgy megbecsült tagja volt az FIA-nak, rendkívüli szervező képességet mondtak rá. Alapvetően ő egy rally versenyző is volt, 14-szer nyert közel-keleti rally bajnokságot, amiről őszintén mondva nem sokat adott találtam az interneten. Tehát annyit tudok, hogy 4-6 futam volt egy évben, vagy 4-6 rally, de hogy hányan indultak, milyen pont eredmények lettek a végén, nem tudom megmondani. 2004-ben visszavonult, és azonnal ment a sportszövetségbe. A 2009-es Abu Dhabi nagydíj létrehozásában már nagyon aktívan ott volt. Okay. És attól kezdve megmaradt ilyen régiós elnökként, és elindult 2021-ben Jean Todt korábbi alelnöke Graham Stoker ellen, akivel szemben, 65-35 arányban megnyerte az elnök választást.
2: Ez volt 2021
3: decemberében.
2: Decemberre.
3: Alapvetően ott az FIA, főleg a 2021-es évi világbajnoki döntő miatt egy...
2: Ez egy furcsa véget érő Verstappen Hamilton, igen.
3: Nagyon ciki helyzetben volt, de alapvetően azt ígérte Ben Solayan, hogy akkor reformálunk, megváltoztatjuk az FIA működését, sokkal inkább egy szövetség helyett mondjuk egy cégszerű működést rakunk rá. Na ennek az lett a vége, hogy 2-3 éven belül az összes fontos vezető pozícióban lévő ember felmondott, vagy kirúgta. Sok esetben még lentebb is ment, és konkrét sportszakembert is eltávolított, és az FIA alapszabályainak, illetve választási szabályainak, illetve belső működési szabályzatainak átírásával egy nagyon kemény,
2: hát mondhatjuk autoriter.
3: Úgy, pontosan nagyon jó, szó autoriter irányítás fele ment el, olyan szintig eljutva, hogy például volt ellen etikai bizottság, vagy etikai eljárás, amit annak az etikai bizottságnak kellett lefolytatnia, amit ő elnököl.
2: És senkinek nem zavar.
3: De, zavarja. De hidd el, hogy minden ilyen módosítást 81-88%-os többséggel megszavazzák.
2: Csak tavaly volt egy... Long story short... Tehát a Ben Sulayem most addig sakkozott, amíg örökre leválthatatlanul idézőjelbe teszem.
3: Igen. Akkor bocsánat, gyorsan akkor elmondom. Addig írta át az FIA szabályait, hogy már azt kizárta, hogy ellene 4 évente elinduljon elnöki jelöltként bárki más, majd az elmúlt héten elérte azt is, hogy eltöröljék az FIA elnököknél fennálló 3 éves cikluskorlátot, tehát elvileg akárhányszor megválasztatják, és amennyiben egy következő intézkedésében eltörli a 70 éves megválaszthatósági felső korhatárt, a most 64 éves Ben Sulayem lényegében haláláig az FIA kikezdhetetlen elnöke lesz, mivel az FIA-nak a működését, mint sportszervezet, egyetlen államnak a bírósága sem vizsgálhatja felül, ameddig esetleg ugye pénzügyi vagy büntetési
2: ami bűncselekmény tétel, nem
3: tehát
2: történik.
3: Bűncselekmény nem történik.
2: Csak egy utolsó kérdés. A tagszervezetek, hát azért ott van sok minden, a rallitól kezdve végtelen mennyiségű motorsport szervezet van. Ők sem tudnak tenni semmit ez ellen?
3: Az a baj, hogy túl kevesen vannak, tehát ezért vannak ezek a 80-valány százalékos, mert a támogatottságok, hiszen a nagy megbecsültséggel lévő szervezetek, tehát a brit, német, osztrák hasonló, ők kiállnak ellene, de akkor szeretném sorolni pár olyat, aki na, meg mindig melle van.
2: Gyerünk, halljuk.
3: Bahamák, Salvador, Nicaragua, Trinidad, Puerto Rico, Antigua, Guyana, Belize, Niger, Egyenlítői Guinea, és ezeknek a szavazata ugyanannyit ér, mint a brit
2: szövetsége. Ugyanannyit ér, mint a brit szavazat. Tehát mert szavazat egyenlőség, bárki bármit, minden tagszervezet egy szavazattal bír.
3: Így van.
2: Ez az igazi demokrácia. Deák Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én még nagyon sokat szeretnék veled beszélgetni, remélem visszajössz majd hozzánk. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezeket. Hát gondolkozzunk egy kicsit el ezen, hogy hogyan tovább a kedvenc, egyik kedvenc motorsport formulánkkal, mert hát ezen nőttünk föl, meg vasárnaponként ezt szeretjük nézni. Még egyszer köszönöm Deák Lacinak, a Grand Effect főszerkesztőjének, újságírójának, szakértőjének, hogy szakértő itt volt velem. Köszönöm szépen, ez itt a Sáván mondja, én Bertalan Gábor vagyok. Sziasztok, aloha!
3: Sziasztok!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Élénk a forgalom a fővárosban a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza tér előtt, az Asztória környékén, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, illetve a Margit körúton és a Budai alsórakparton is szakaszonként. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, ahol mától a Rákóczi híd felé a két külső sávot zárták le, sáverhúzással így csak a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon csak a BKK éjszakai járatait engedik át. A hétvégén az egyes villamos helyett ismét pótlóbusz jár a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem jár, 37-es pótlóbusszal utazhatnak Kőbánya alsó vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között. A 15. kerületben lezárták a Szerencs utcát az Elem utca és a Pázmány Péter utca között, mert javítják a távhővezetéket várhatóan ma délután 4 óráig. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Jó napot kívánok, a Tehetség útja legújabb adását látják itt a Spirit FM-en, a Tehetség útjában pedig a tehetséggondozásról szoktunk beszélgetni. Ez egy olyan mondat volt, ami nem volt például teljesen tökéletes, de a műsor címével próbáltam élni. Dr. Szántai Csaba, a Richter Tudományos Főtanácsadója, egészségügyi és oktatás támogatási vezetője a vendégünk, és itt van velünk Weber Márton, a Richter Szerkezet Kutatási Osztály kutatófejlesztője, aki a TET legifjabb zsűritagja, és erről majd rögtön beszélünk is, hogy ezek itt micsodák. Te kutatófejlesztője, aki a TET legifjabb zsűritagja,

0: Köszönöm szépen a kérdést. Először is azt kell tisztázni, hogy mi a Richter, hogy értsük azt, hogy mit is jelent a Richter számára a tehetség nevelés. Én nem nagyon szeretném használni azt a szót vagy kifejezést, hogy tehetséggondozás, inkább tehetségnevelésről vagy tehetségmenedzsmentről beszélnénk. És azt kell érteni, hogy a Richter egy olyan cég, ami a legnagyobb innovációs centrum ma, nem csak Magyarországon, hanem a régióban, és egészen különleges értékeket termel ki. Nem szeretnénk úgy gondolni saját magunkra, hogy egyszerűen csak egy gyógyszereket gyártó cég vagyunk, hanem egy olyan cég, aki megpróbál a társadalomnak és a kultúrának aktív formálójává válni. És ennek részeként próbálunk egy olyan kisugárzást megvalósítani a világ felé, aminek szerves eleme az, hogy a tehetségeket fölkaroljuk. Tehát nagyjából ez az indítatása a dolognak. Nem csak arról van szó, hogy megpróbálunk megfelelő szakember utánpótlást találni, hanem arról is van szó, hogy megértessük a világgal azt, hogy pontosan mit is jelent gyógyszert gyártani, mi ez az egész, és van egy eléggé sajátos tehetségszemléletünk is, ez nagyon fontos eleme annak, amit mi csinálunk, mi arra gondolunk, hogy nem egyszerűen csak okos embereket szeretnénk látni, és az ő kinevelésüket, hanem olyan embereket, akik komplex skillekkel, kompetenciákkal rendelkeznek. Jelenleg az oktatási rendszer nem biztos, hogy ebbe az irányba neveli a fiatalokat, és mi nagyon szeretnénk arra rámutatni azzal, hogy egy hidat képezünk a munkavilága és az oktatás világa között, hogy valójában ilyen nagyon komplex, nagyon sokszínű emberekre van szükség.
1: Van egy ösztöndíj programjuk is, és abba, aki bekerül, ő abba hogy kerül bele?
0: Nagyon sok ösztöndíj programunk van, PhD képzési ösztöndíj programunk is van, és van olyan ösztöndíj programunk, ami a középiskolásokat célozza meg, ezeket alapítványi keretek között adjuk a fiataloknak, és hogy valaki hogy kerül bele, ennek kapcsán átadnám a szót Mártonnak.
1: Márton majd elmondja, hogy lehet ebben bekerülni.
0: Mert hogy ő ebben szerepet is kapott, és azt gondolom, hogy talán ő a leghitelesebb.
1: Még középiskolásként, ugye?
2: Igen, igen, 11-es voltam, nagyon-nagyon élénk emlék egyébként. Volt egy pedagógus, és szerintem minden tehetség útja úgy kezdődik ezzel a szóval, hogy volt egy pedagógus. A kémia tanárom volt, dr. Petsz Andra, aki felfedezte ezt a pályázati kiírást, és közösen kellett pályázni. Ez emlékeim szerint magamnak is kellett írnom motivációs levelet, kellett neki is írni ajánló levelet, és amiben ő hozzátett extrát, hogy mondta, hogy persze versenyeredményeket azt úgy illik leírni, mert hogy hát mégiscsak ilyen, ha már így tehetségekért ösztöndíjat szeretnénk elnyerni, akkor az a versenyeredmények jól mutatnak. De én nem voltam az a nagyon nagy versenyző egyébként, azt hozzá kell tenni. Volt az osztályomban nálam sokkal-sokkal okosabb és tehetségesebb versenyző is, hanem arra fókuszált rá, hogy Marci, írjad bele azt is, hogy egyébként mit csinálsz szabadidődben. Mi az, ami én kémiával foglalkoztam nagyon sokat, hogy kémián túl úgy érdekel, és úgy emberré tesz, és ezeket írtuk bele, és én mai napig hiszem, hogy ez volt az egyébként, ami pont ugye a Richter, amit az előbb Csaba mondott, rezonált, hogy nem a legjobb voltam, hanem elég jó, és ezt egyébként úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy minden tehetséges fiatal felismeri, hogy nem a legjobbnak kell lenni, mert a legjobbal csak egy van, hanem elég jónak kell lenni, és azon mellett meg kerek egész szép életet.
1: Ez milyen jó mondat. Mondjuk a sportban nem feltétlenül igaz, de általában véve ez egy remek mondat. De ennyivel nem szabadulsz. Mit írtál bele egyebet?
2: Egyebet nagyon szerettem magam szórakoztatására novellákat írogatni. Volt egy, ami úgy felkapta egy novellapályázatnak a figyelmét, és ott valami díjazásban is részesült, már nem emlékszem pontosan. De hogy ugye egy ilyen dolgot alapvetően nem írtam volna bele egy vegyészettel, egy gyógyszeriparral foglalkozó vállalatnak az ösztöndíj programjába magamtól, úgyhogy ezt is tényleg a kémiatanáromnak az indítatására írtam bele.
1: De akkor igaza volt a kémiatanár?
2: Nagyon is.
1: Tehát valami komplexitás kell ahhoz, hogy lássuk a célt.
0: Igen, és azért értsük ezt a Marcinak a kijelentését is megfelelő komplexitásában, amikor azt mondja Marci, vagy azt mondjuk mi, hogy

0: nem feltétlenül a legokosabb legyél, vagy a legjobb, hanem elég jó legyél, de emellett mutasd föl azt, hogy küzdőképes vagy, mutasd föl azt, hogy képes vagy egy csapatban mindenkivel együtt dolgozni hosszú távon, 10-15-20 év távlatában, képes legyél önmagadban hinni, ismerd meg önmagadat kellő mértékben, legyen szenvedélyed, és egy csomó-csomó ilyesmit föl tudok mutatni, ebből adódik az a komplex személyiség, amire mi azt mondjuk, hogy ezek az emberek fogják a jövő gyógyszereit megtermelni.
1: Igen, azt akartam mondani, hogy amit most elmondtál, az a sikeres ember leírása.
0: Igen.
1: Valójában.
0: Igen.
1: Mert hogy lehet a legzseniálisabb, de kudarcos, mert hogy valami fantazmagóriát kerget egy életen keresztül. Miközben, hogyha ennyi minden van az életében, akkor kilépni is tud dolgokból, és átlépni is tud máshova.
0: Ez valóban így van, de azt gondolom, hogy ez túlmutat önmagában a sikeres ember kategóriáján. Igen. Ez a sikeres gyógyszer, vagy sikeres kutatás kategóriájába is elvisz, hiszen mi azt föl tudjuk mutatni, hogy a Richterben a legfontosabb gyógyszereink létezése, az nem azon múlik, hogy mi nagyon okosak vagyunk, zárójelbe hozzáteszem, nagyon okosak vagyunk, hanem azon, hogy képesek vagyunk kollektíve csapatként hinni abban, hogy ezeket a léceket, amik borzasztó magasan vannak, és nagyon-nagyon komplikáltak, együtt közösen meg tudjuk ugrani. Ehhez ilyen emberekre van szükségünk, mint amilyen a Marci is.
1: Aki meg a TET nevű pályázatnak is az egyik zsűritagja volt, és így most már tudom értelmezni, hogy oda hogy került, mert ugye a TET az a te és a természet tudományok meseíró pályázat. Hát egy novellista azért a meseíráshoz.
2: Hát igen, ez egy érdekes sztori volt egyébként, ha van idő kicsit kitekintve. Egyébként egy kis gyors korrekció, hogy tavalyig voltam a legfiatalabb tag, azóta egy önmagá is már pályázóból lett zsűritag, a Bolla Dorina a legfiatalabb zsűritagunk, aki még önmaga is egyetemi képzését végzi. De egyébként ez a sztori érdekes volt, én egy versenyszervezésben vettem aktívan részt, ez egy kémia verseny, meg matek verseny, meg fizika verseny, de én kémia versenyszervezésében vettem részt, és ott volt egy ilyen ötlet, hogy a verseny újságába kéne írni egy természettudományos mesét. Előző évben fizikás volt, előtte évben matekos volt a mese, és akkor a kémia volt a sor, és én azt megírtam, és a kémia tanároknak nagyon-nagyon tetszett, és Csabához is elkerült ez a mese, pont akkor, amikor a TET mese pályázatnak a koncepcióját megalkotta, és ha jól tudom, hogy akkor még nem is tudtad, hogy ezt én írtam.
0: Akkor még nem tudtam, hogy te írtad. Így van.
1: Viszont most már abban a helyzetben vagy, hogy te magad is tudsz támogatni.
2: Igen, igen.
1: Az egy fura szituáció, főleg ilyen fiatalon, amennyire fiatal vagy te magad, meg hát nemrég még te is támogatottként voltál jelen. Mit tudsz visszaadni, vagy mi az, ami a sajátod, a saját támogatói munkádból, és mi az, amit kaptál és viszel tovább?
2: Az egyetem, amit kaptam és viszem tovább, az maga a szakmai tudás, az a szakmai finesz, amit egyébként a Richter képvisel, tehát tényleg a szakma csúcsa ott szépen megül és burjánzik és gyarapodik, és azt nyilván egyértelműen egy az egyben tovább tudom adni, amit én szerintem saját magam, az meg a lelkesedés. Tehát sokszor mondják azt nekem, hogy az előadásomban az volt a jó, hogy látják, hogy imádom csinálni, amit csinálok, és hogy ez már önmagukban is olyan eléggé elvont témákban érdeklődést nyújt nekik, amikre nem is gondoltak korábban, pusztán az, hogy valaki ennyire tudja a szakmáját szeretni például.
1: Egy mentor programban mit tud adni a Richter? Mit kell adnia tudni?
0: Egy mentor programban szellemiséget, lelket adunk hozzá. Azt gondolom, hogy sokkal kevésbé tudást. És én azt gondolom egyébként, hogy a jelenlegi oktatási rendszer is ebbe az irányba tolódik el. Tehát egyre kevésbé arra van szükség, hogy a tanár tudást adjon át, hiszen a tudás megszerezhető most már ezer más forrásból, főleg, hogyha mesterséges intelligenciában gondolkodunk, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy szemléletet, lelki erőt, önmagadba vetett hitet legyen képes átadni. Mi ezt tesszük, nagyon büszkén, azt kell, hogy mondjam.
1: Hogyha egy színdarabba behozzák a pisztolyt, annak valami funkciója kell, hogy legyen. Hát a legrosszabb esetben is hadonászni fognak vele. Ott van egy csomó könyv, azok mit célt szolgálnak?
0: Oké. Menjünk egy picit vissza az eredethez, ha már a TET-ről beszélünk, hogy miről is szól valójában a TET. A tett arról szól, hogy hogyan rakjuk össze a írásos formájú, narratív, történetalkotó gondolkodást a tudományos logikai gondolkodással. Ez egy teljesen új megközelítés, az egész világon sehol nem csinálnak ilyesmit. Az egész arról szól, hogy tanítsuk meg a fiatalokat önmagukra, tanítsuk meg őket arra, hogy ők képesek alkotó módon jelen lenni a világban. Nagyon sokan ebben egyáltalán nem hisznek. És azt látjuk, hogyha egy fiatalt megkérdezünk arról, képes vagy egy történetet megírni. Egyébként bármilyen felnőttet is megkérdezhetünk erről, és nem egyértelmű a válasz. Ki az, aki képes megírni egy történetet, ami izgalmas, ami jó pofa, és saját magából fakad, egy eredeti gondolat. Legtöbben azt mondják, hogy én nem vagyok eléggé kreatív, én nem vagyok erre képes. És egy kicsit elkezdjük erőltetni a dolgot, azt mondjuk, hogy ülj le, próbáld meg, kezdjél el írni, és hirtelen ott lesz az a történet. És akkor ebből ez az ember, vagy emberke már úgy áll fel, hogy haha, én mégiscsak kreatív vagyok, mégiscsak tudok alkotni. Az embernek van egy nagyon-nagyon ősi történet, mesélős, történetalkotó ösztöne. Ezt az ösztönt lovagoljuk meg, részint azzal a szándékkal, hogy ezen keresztül szeresd meg a természettudományokat, de legfőképpen szeresd meg önmagadat. Ez az alapvető motivációja a mesepályázatunknak. A kifutása az, és bejön itt évente mondjuk 600 pályázat, hogy ebből körülbelül olyan 80-100 bekerül egy könyvbe. Ez a TET mesekönyv.
1: Ezek azok?
0: Ezek azok. Akik bekerülnek a könyvbe, egy életre ilyen fiatalon beírják magukat a világtörténelembe. Ebből már 5 példányunk van, a 2 legutolsót hoztam magammal megmutatni, ilyen csodás, gyönyörű, szépséges könyvbe.
1: Ez nem is nasz, ez nagyon komoly kötet.
0: Eszméletlen jól néz ki, nagyon, nagyon erőteljes a dizájnja. Évente 2500 ilyen könyvet adunk oda, teljesen ingyen, kórházaknak, iskoláknak, azoknak a gyerekeknek, akik pályáztak, föllapozgathatják, csodálatos ábrák vannak benne, a saját történetükön kívül a társaik történeteit is olvashatják, egymásból inspirálódhatnak, oktatási anyagként is használja a világ. Úgyhogy azt gondolom, hogy mi nagyon nagyot
1: gurítottunk. Ez menő, ez
0: nagyon. Nagyon-nagyon nagyot gurítottunk ezzel.
1: Az megvan, Marci, hogy ez az utad? Tehát megtaláltad a helyed?
2: Igen, természetesen. Ez már egyébként viszonylag korán eldőlt. Emlékszem, egyszer valaki 18 éves koromban egyébként kamera előtt megkérdezte, hogy belőlem mi lesz, még érettség előtt álltam, és én azt mondtam, hogy én egy szerkezetkutatási osztályon szeretnék majd dolgozni a Richterben. Ezt én 18 évesen mondtam, és 4-5 évvel később ez be is igazult, és amíg a jóisten szeretné, én ott is fogok maradni nagy valószínűség.
1: Na jó, de akkor ebből jön a következő kérdés. Mi az a szerkezetkutatási osztály? Ott mit csináltok?
2: Hát próbálom egyszerűbben elfogalmazni. Gyógyszeriparnál magának a hatóanyagnak a molekula szerkezete az egy nagyon fontos dolog. Nem csak azért, mert hogyha nem ismerjük, akkor mondhatjuk azt, hogy gyógyszerről se tudunk semmit, de azt lehet szabadalommal védeni, ami gyakorlatilag a pénzügyi fegyver egy gyógyszer cég kezében. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a molekuláknak a szerkezetét meghatározzuk atomi szinten, mint egy atomi mikroszkóp jellegű eszköz segítségével. Ez nem teljesen mikroszkóp, ez inkább egy ilyen kirakós játéknak is nevezhetném, de az egy picit annál komolyabb, de javarészt rejtvényfejtegetés, ami a szerkezet meghatározására irányul.
1: Ez még akár izgalmasnak is tűnhet.
2: Nem, kicsit izgalmas.
1: Reméltem valami hasonló választ. És akkor Csabához meg az utolsó kérdés, hogy ezen az úton hogy lehet tovább menni úgy, hogy ez még tovább nőjön, hogy tovább bontakozzon. Van elég gyerek, aki akar kémiával foglalkozni például? Van elég olyan szándék, amit egy gyógyszergyár felhasználhat a fiataloknál?
0: Hadd adjak erre egy talán ilyen nem feltétlenül direktbe visszaválaszolós választ, okay, de mégiscsak egy számomra elképesztően fontos választ. Meg a Richter számára, meg szerintem az egész univerzum számára elképesztően fontos választ. Amikor mi például a TET mesepályázatot meghirdettük, vagy egy csomó más programról beszélhetek, akkor ezeknek mindig eléggé markánsan megfogalmazható céljai vannak. És akkor egyszer csak elkezdjük azt tapasztalni, hogy fiatalok elkezdenek megkeresni minket. Például azon az alapon, hogy összetalálkoztunk a TET mesepályázatnak a díjátadóján, és megtörténik valamiféle kapcsolódás közöttünk. És eltelik egy kis idő, középiskolás fiatal ír egy e-mailt nekem, hogy tele van kétségekkel. Merre tanuljon tovább? Külföldön, Magyarországon, vegyészmérnök legyen, vegyész legyen, hogy kezelje ezt az egész dolgot? És nem kap rá válaszokat a környezetébe. Mi válaszunk erre az, hogy gyere el hozzánk, beszélgessünk. Hozd el a barátaidat is, hogyha akarod. És rendre megtörténik az, hogy fiatalok eljönnek hozzánk, leülünk, és 2-3 órákat beszélgetünk arról, hogy milyen is az ő jövőjük. És ettől a pillanattól kezdve azt mondom, hogy ez az egész projekt felrobban pozitív értelemben. Tele vagyunk ilyen kapcsolódásokkal, és nem csak velük, a tanárokkal is. És ezt nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni. A tanárok kulcskérdés ebben az egész ügyben. Ővelük is rengeteg beszélgetést folytatunk, workshopokat szervezünk velük, amiben érzik a törődést, érzik egy ilyen nagyon, nagyon nagy cégnek a törődését. És innentől kezdve azt mondja, hogy csillagos ég a határ. Tehát ez egy önmagát gerjesztő folyamat, amiben szerintem mi sokkal jobb világot teremtünk.
1: Ha benneteket hallgatlak, azt gondolom, hogy ez a világ, ez egész jó. Úgyhogy én hallgatnálak még benneteket, remélem, hogy lesz erre még mód. Most ezt köszönöm szépen. Dr. Szántai Csaba és Weber Márton voltak a vendégeink. Egyszerűen a Richtert képviselve, meg az ügyet magát. Köszönöm szépen. Köszönöm.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

rövid anyám, a papa meg a mama indulna már. Könnyes a szem, ha belekap a szél, törik a fény a trabant tetején.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Támogatott tartalom következik.
0: Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Folytatjuk a Tehetség útját, egy ifjú hölgy a vendégem, aki, hát kérdeztem, hogy te nagyon okos vagy, és azt mondja, hogy azt mondják. Örülök, hogy itt vagy, Rubina, szervusz.
3: Köszönöm a meghívást, köszöntöm a kedves nézőket.
2: Baranyai Rubina, aki hát okos is, meg podcastot is csinál már, meg középiskolás, meg versenyt is nyer. Azt nem teljesen egyedül, hanem a társával együtt, ez a Start Ideaton.
3: Igen.
2: Ez milyen pályázat volt?
3: Amikor beadtam a jelentkezést, akkor csupán egy ötlet formájában volt egy vízióm, és azóta elkezdtem magát kinőni az ötletem, és elkezdtem létrehozni egy befektetési edukációs platformot.
2: Igen. Na, akkor meséld el az ötletet. Mi az alap?
3: A Younger Wealth egy befektetési edukáció platform formájában, kifejezetten női célközönség számára, és lényegében lépésről lépésre segítjük a felhasználót a tudatos vagyonépítés útján, mindezt személyre szabottan és a felhasználóhoz igazodva.
2: Miért pont és kifejezetten nőknek?
3: Európában a nőknek csupán 30%-a rendelkezik befektetésekkel. Nagyon sok esetben nem képességbeli hiány, nem tudáshiány van, hanem önbizalom hiány, ami visszatartja őket a befektetésektől. És mi ezt a kis űrt szeretnénk megszüntetni és javítani ezen a statisztikán.
2: Mit tekintünk befektetésnek ebben az értelemben? Befektetés egy életbiztosítás is, meg befektetés, hogyha a tőzsdén próbálkozom, az is. A kettő között ég és föld a különbség.
3: Igen, az edukáció során egészen onnantól, hogy hogyan rakjunk félre, oda, hogy milyen befektetési eszközök vannak, mindenre kitér a platform, mind tőzsdei tudásra, kriptovalutára és társaira, tehát egy széles skálát próbálunk lefedni.
2: A fejlesztésben mennyire vagytok benne? Mennyire csak az ötlet a tiéd, vagy mennyire te fejleszted magát, ez egy applikáció lesz a
3: igen,
2: végén,
3: igen.
2: Az applikációt?
3: Jelenleg egyébként a tananyag létrehozásán dolgozunk, egy pénzügyi szakértővel együttműködve, közösen készítjük a tananyagot, tehát ebben teljes mértékben részt veszek, és ott vagyok ezeknél a folyamatoknál. Az informatikai részét jelenleg én viszem, viszont a későbbiekben szeretném bővíteni a csapatot egy informatikai társal.
2: Te mihez értesz igazán ebből a sok mindenből, amihez ez kell? Mert ez azért elég sok minden kell.
3: Igen, jelenleg nagyon sok feladatot viszek egyszerre, és tudom, hogy hosszú távon egy jó csapat kelleni fog. Uh-huh. Amihez én igazán értek az, hogy hogyan kell megszólítani az embereket, és hogy mi a fájó pontjuk, és pontosan erre szeretnék építkezni.
2: De ennyi erővel lehetnél pszichológus is.
3: Ezen még nem gondolkoztam.
2: Na de ezen meg mi indított el ezen az úton? Miért pont ezen gondolkoztál?
3: Én személy szerint elkezdtem érdeklődni a befektetések irányába, és láttam, hogy legtöbb esetben férfiak ültek ennél az asztalnál, fiúkkal kellett tőzsdei versenyekre menni, és volt bennem egy ilyen kis motoszkáló érzés, hogy én szeretnék egy női közösséget, szeretnék nőkkel is erről beszélni, és szeretném, hogyha minél több ember vonulna be ebbe a témába, és akkor elindultam ezen az úton.
2: Könnyű volt társakat találni hozzá?
3: Nem. Társat találni szerintem nagyon nehéz. Nagyon nehéz olyannal együtt dolgozni, aki meg tudja osztani és át tudja érezni a koncepciót, de idővel megtalálja szerintem az ember a megfelelő partnereket, a megfelelő társakat, és menni kell ezen az úton.
2: Ehhez lányok kellenek, vagy fiúk is jöhetnek?
3: Ehhez lányok és fiúk is kellenek, hiszen ez a feladat. Igen. És ez a feladat nem csak a nőknek a feladata, hanem ugyanúgy egy társadalmi és egy generációs feladat, amit meg kell oldani. Együtt dolgozom férfi szakértőkkel is, és én kifejezetten nyitott vagyok az ő koncepciójukra, mert azt gondolom, hogy nagyon sok értékes tudás van a kezükben. Csak szükség van egy hídra, amivel személyre tudjuk szabni olyan élethelyzetekre, ahol ez a tudás egy kicsit finomítással jár személyre
2: szabással. Na ezt akartam kérdezni, hogy ezt a kommunikációs lábat, ezt nyilván megtartod magadnak, mert hiszen azt mondod, hogy most is igazán ez az erősséged. Igen. Tehát, hogy szólítod meg azokat a fiatal hölgyeket, meg idősebbeket, akik megszólíthatók egy ilyen témával.
3: Elsősorban ezért is indítottam el egyébként a podcastemet, aha, a Younger Wild podcastet.
2: Mert tesztelsz?
3: Igen, a podcastnek most ma jön ki egyébként pont a második epizódja, ahol szeretném, hogy egyáltalán az üzleti világgal a pénzügyi témát egy kicsit elérthetőbb és érthetőbbé tenni, és ezen keresztül egy közösséget felépíteni és megszólítani, hogy amikor a platform már kijön, akkor legyen egy olyan közönség és közösség, aki tártkarokkal tudja ezt fogadni.
2: Ez egy mesterséges intelligencia alapú platform lesz, tehát nem feltétlenül emberrel kommunikálok majd a végén?
3: Nem. Magában a tanulási folyamatokban AI-jal lesz a kommunikáció, viszont a mögöttes tananyag készítésében emberek vannak, szakértők vannak, és az AI is egy komoly része, hiszen látom azt, hogy jelenlegi technológiai helyzetben azért fontos, hogy legyen egy személyre szabás, és fontos, hogy haladjunk a technológiával, de a megfelelő mértékben és a megfelelő módon.
2: Ez nyilván akkor ez igazán nagy üzlet, de akkor lehet, hogy irgalmatlan nagy üzlet lesz, hogyha rajtatok keresztül lehet majd magát a befektetést is eszközölni. Tehát nem csak arról van szó, hogy megcsináljuk ezt a portfóliót, aztán keres magadnak egy befektetési szakembert, hanem az én magam vagyok, tehát itt van.
3: Igen, pontosan ez a hosszú távú vízió, és szeretnénk magával az edukációval azt elérni, hogy a felhasználó tudja, hogy mit miért tesz. Tehát azon a tanulási úton, amikor végigmegy, akkor a végcél az az, hogy ő megtanulja a saját határait, a saját kockázattűrését, és kapjon egy útmutatót, hogy mi alapján és hogyan kell dönteni.
2: De most hanyadikos vagy?
3: Én jelenleg most megyek 11. osztályba.
2: Mit szólnak az osztálytársaid?
3: Meglepődve kísérik az utamat, nagyon bíztatóak és támogatóak.
2: Van, aki segít az osztályból? Tehát találtál partnert az osztályban ehhez?
3: Nem, jelenleg ezt a projektet én viszem egyedül, viszont érzelmi támogatást ezt mindig kapok, és nekem az a legnagyobb odaadott érték, hogy nyitottak és érdeklődnek ebbe a témába, és pontosan ez a célom ezzel a projekttel.
2: A podcastra visszatérve, meg külön kitérve arra, igazából kik a célcsoportjaid, a saját korosztályod, akik mindennek előtte vannak? Tehát most lehet igazán szépen felépíteni egy portfóliót?
3: A legfőbb célkorosztály egyébként a 18-tól 35 éves korig, ez a fő táv, amiben gondolkozom. Meg a saját korosztályomat látom, hogy kezdem így bevonzani, és elkezd érdeklődni, de nyilván 18 év alatt nem lehet még befektetni, de maga ez a ráhangolódás, az érdeklődés felkeltés, az már ebben a korban is megtörténik.
2: Mi lesz veled pár év múlva? Gondolkozol ezen, hogy ez merre mehet, és te magad ezzel akarsz-e tényleg hosszú távon foglalkozni, vagy az lenne jó, ha ez saját lábán megállna?
3: Én határozott vagyok abban, hogy szeretném ezt a projektet hosszú távon továbbvinni és fejleszteni, és a Younger Wild által nem csupán egy platformot létrehozni, hanem egy társadalmi hatást, és pontosan ezért ebben a témában egyébként kutatok is az ENSZ-el együttműködve, fiatal lányok és nők esélyegyenlősége témájában, úgyhogy ez a munkám is
2: az
3: most kezdődik. LinkedIn-en sokat posztoltam ebbe a témába, a női reprezentációról, befektetésekről, és azon keresztül megkerestek, és azóta elkezdődött a közös munkánk.
2: Fura vagy? A többiek mit mondanak?
3: Néha csodálkozva néznek, meglepődő, hogy mennyi időm van.
2: Hát igen.
3: De igazából nekem az számít, hogy én mit gondolok, és hogy én hogyan látom ezt a fajta jövőmet.
2: Csuda, amit csinálsz.
3: Köszönöm.
2: Így felnőtt fejjel azt kell, hogy mondjam, hogy példaértékű a tudatosság. Aztán remélem, hogy ez sikeres is lesz, amiben most belefogtál. A Nemzeti Tehetségközpont minősített tehetséggondozó műhelyébe jársz, ez a te gimnáziumod tulajdonképpen. Ennek látod valami nyomát az ottani működésben?
3: Én azóta iskolát váltottam egyébként.
2: Nem
3: emiatt, a program az nagyon jó hatással volt az életemre, nagyon sokat kaptam tőle, és egyáltalán megtanultam, hogy mi az, hogy startup, mi az, hogy pitchelni, hogyan kell üzleti tervet csinálni. Rengeteget adott, és egyébként pont abban az iskolában dolgozó tanárnőnek köszönhetem, hogy értesültem erről a lehetőségről, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok.
2: Én meg örülök, hogy megismertelek. Sok jót kívánok neked.
3: Nagyon szépen
2: találkozzunk köszönöm. Veled, mint sikeres vállalkozó valakinek bejött.
3: Köszönöm.
2: Baranyai Rubina volt a vendégünk, itt ebben a műsorban a tehetség útján járunk. Hát ő a pontos bizonyítéka annak, hogy ez az út, ez járható. Várunk további hasonlóan sikeres és ügyes, okos fiatalokat. Tartsanak velünk egy hét múlva is. Minden jót, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Tart a villamospálya karbantartása a fővárosban a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, ahol mától a Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sávelhúzással csak a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út irányából Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal utazhatnak. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik. Kőbánya alsó vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között pótlóbusszal utazhatnak. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik és a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában áll meg. Vasárnap 18 óráig lezárták Újpesten a Pozsonyi utcában befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítás miatt. Varga Etele, BKK.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
3: Üdvözlöm Önöket, ez az Abszolút Politika, mint láthatják ezúttal nem Gavra Gábor, hanem én Boros Tamás ülök itt, és engem ért most a megtiszteltetés, hogy Nagy Attila Tiborral beszélgethetek a politikáról, és egy tüntetésről. Szia!
4: Szervusz Tamás!
3: Hát volt itt ugye egy Stop Önkény címmel szervezett demonstráció a Sándor Palota előtt. Volt ebben minden. Azt gondolom, hogy számháborút megkaptuk ezúttal is. Magyar Péter ugye 150-200 főt említett, Szűcs Gábor erre rá is játszott, hogy hát nem ennyien vagyunk, és azóta ezt leírta mindenki a Fidesz oldaláról. Ezen kívül pedig azért voltak elég hangzatos, hát nem is jelszavak, de jelzők arra, hogy éppen mit élünk át a jelenlegi politikai klímában. Nekem olyan érzésem van, indítok egy ilyen analógiával, hogy nem tudom, ismerőse számodra az a hollywoodi műfaj, amikor ilyen testcsere történik, amikor általában mondjuk egy konzervatív anyuka és a tini lánya között, ugye ismerjük ezt a toposzt, hirtelen testcsere történik valami csoda folytán, és akkor ilyen viccesebbnél viccesebb jelenetek, hogy a lánynak kell megfelelni anyukaként, anyukának meg tudom egy-két napig a lányaként, a lánya testében, és akkor ilyen viccesebbnél viccesebb jelenetek, hogy a lánynak kell megfelelni

0: rendelkező Fidesz most már annyira alászállott, hogy most ő emleget diktatúrát. Sőt, Németh Balázs a parlament keddi ülésén úgy fogalmazott, hogy önök rosszabbak, mint a kommunisták. Most a kommunisták volt idő, amikor embereket gyilkoltak, nem is keveset, különösen a sztálini Szovjetunió idején. Na most mi lehet akkor ennél még rosszabb? Tehát Magyar Péterék még ennél is rosszabbak? Szóval az a baj, hogyha megpróbáljuk értelmezni, ami hát nem biztos, hogy szerencsés, de ha megpróbáljuk mégis értelmezni, akkor nem tudok más mondani, mint hogy a Fidesz elképesztően alacsony szintre szállott le a korábbi énjéhez képest. Én még emlékszem arra 51 éves lévén, hogy a Fidesznek volt 1996-ban egy polgári Magyarországért vita irata, amelybe tényleg Tellier Gyula vitte be a maga komoly szellemi tőkét, talán még Tőkéczky László is benne volt, Tellier biztosan, tehát komoly emberek dolgoztak azon az iraton, és bár ugye a forradalmat nem igazán kedvelő Hon Gyula volt a miniszterelnök, az akkori Fidesz mégsem mondta azt, hogy diktatúra van 1994 és 98 közötti Magyarországon. És az az igazság, hogy ez az alacsony szellemi szint, vagy úgy is mondhatnám, hogy a szürrealitás, az rányomta a bélyegét a Fidesz csütörtök esti Sándor Palota előtti tüntetésére is. Tehát egyrészt folytatódott a diktatúrázás, és hát hallhattuk Osztie Zoltán, katolikus plébános atya beszédét, aki a BlackRock kapcsán azt fejtegette, hogy Magyar Péterék fasiszta, kommunista terror eszközeit hajtják. Szóval szeretnék szólni a plébános úrnak, hogy Magyarországon nincsenek haláltáborok. Lehet, hogy erről nem tud, de akkor gondoltam, szólok neki. Több pártrendszer van Magyarországon, nem egy pártrendszer. Tehát se a kommunisták, se a fasiszták, nácik nem tűrtek több pártrendszert. Szóval akkor olyan elképesztő állítások hangoznak el a Fidesz gyűlésén is, hogy amelyeket nem nagyon lehet komolyan venni, tehát én nem véletlenül fogalmaztam ugye a Facebook oldalamon, hogy ez egyre inkább egy ilyen szűkülő szektához kezd hasonlítani. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon sajátos elrugaszkodott, a többség számára nem biztos, hogy kezelhető mondataink, meg elképzeléseink a világról, de hogy ez mitől lesz alkalmas, hogy visszaszerezze a választók többségének a bizalmát, én azt nem igazán látom. Tehát a választópolgárok valóságérzése nem az, hogy itt fasiszta, meg kommunista diktatúra van. Tehát szólnék a plébános úrnak, hogy nagyon, és engedik szónokolni.
1: Hát nem csak őt, ugye Kárpát Ivánt idézném a Facebookról, megy a hitlerezés, rákosizás, ávéházás, szórják az átkokat a Tiszára és a Magyarra. Legfőképpen azért zavar, írja Kárpát Iván, ez a rendszereken átívelően ostoba hasonlítgatás, mert meggyalázza mindazok emlékét, akiket haláltáborokba hurcoltak, gulágra küldtek, megkínoztak, felakasztottak, kisemmisztek. Ugye Havasi Bertalan a Sándor Palotánál nyíltan zsebdiktátornak, ordinári önkényúrnak nevezte Magyar Pétert, és azt üzente, hogy semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve. Azért ez egy fenyegető hang, nem? Engem inkább az érdekelne, hogy akkor ezt így elengedték? Vagy ez az eszköztelenség? Vagy az irány nélküliség, amikor nincs ott a hajós kapitány, és nem tudják, hogy mit csináljanak, és oda gravitálnak, ahol még valamiféle hitelességet találnak a saját magszavazói körében? Vagy mi ez, amit most itt előadnak, ez a performance? Mert ez mindenkitől megjelenik, nyilván stílusbéli apró különbségekkel. Szűcs Gábor azt mondta, hogy Magyar Péter lépésről lépésre, tégláról téglára építi az önként, és visszahozza az 50-es éveket, meg a csengőfrászt a vagyon visszaszerzési hivatalra. Tehát, hogy mindenki hozzáteszi a magáit, mintha ez egy ilyen központi játék lenne mégis.
0: Szűcs Gábornak pedig azt üzenném akkor, hogy az

0: 70-es években nem volt parlamenti ellenzék, tehát ha már történelmet felidézi, akkor illik pontosabbnak lenni. Tehát az 50-es években az ellenzéknek nem volt lehetősége kritizálni a hatalmat, mint most, mert hogy nem volt ellenzék a parlamentben, nem volt ellenzéki sajtó, tehát ugye leszámítva 56 egy-két hetét, amikor tényleg különböző újságok megjelenettek, de Rákosi Mátyás elvtárs évei alatt semmiféle nyilvános kritika nem volt engedélyezett. És hát van még egy plusz probléma, az, hogy AVH, az sokan nem értik, hogy micsoda a fiatalabb nemzedékek közül. Nekem van egy ilyen problémám még, tehát az AVH-ról tanultak esetleg történelmi órákon az iskolákban, nem tudom, hogy megjegyezték-e, de ezzel szavazókat visszaszerezni...
1: Hát nem szavazókat, a fiatalokat. Hát ők maguk ismerték hogy a fiatalokat elveszítettük. Nem tudtuk őket megszólítani.
0: De így akkor hogy akarják visszaszerezni? Nem látom ennek az értelmét. Tehát ezzel a militáns és szürreális, a valóságtól ennyire elrugaszkodott állításokkal nem lehet.
1: Mi az oka ennek? Akkor ezt fejtsük meg, segíts nekem. Mert nekem tényleg az az élményem, hogy mintha berakná a mikrohullámos sütőbe az ebédet a család, és ilyen középhőmérsékleten forgatja, hogy olyan szobahőmérséklete felett legyen, hogy bármikor kiveszi és fogyasztható legyen. De hogy nincs túlmelegítve, de nem hagyják kihűlni. Ez van akkor, amikor nincs vezér. Amikor levágják a csirke fejét, és még szaladgál.
0: Hát akkor induljunk ki onnan, hogy a Fidesz, és számomra a tüntetés ezt mutatja, még mindig nem tudta feldolgozni ezt az óriási vereséget, ami április 12-én érte. Tehát amikor valakit, akár egyént, vagy akár egy közösséget súlyos vereség ér, az sokkot jelent. Tehát én azt gondolom, hogy amikor az embert vagy egy közösséget sok ér, mint a Fidesz április 12-én, hiszen ők nem számítottak ilyen súlyos vereségein. Beszélgettem fideszes politikusokkal, megmondó emberekkel is azóta. A feles vereség benne volt a pakliban, tehát tudták azt, hogy Magyar Péter keményebb ellenfél, mint a korábbi ellenzéki politikusok. Tudták azt, hogy ez számukra kedvezőtlenül is elsülhet, de abban reménykedtek, hogy azért a Tiszának legfeljebb feles többsége lesz, és a fideszes háttérhatalom, amit az évek során ők kiépítettek, kekvákkal, milyengyébbel, amelyeket kétharmados többséggel támasztották, azzal a Fidesz, a Tisza majd nem tud mit kezdeni. Hát Magyar Péter itt majd tehetetlenül fog küzdeni a köztársasági elnökkel, legfőbb ügyész. Ők ebből indultak, hogy...
1: De Attila, szerintem te a megvezetettekkel beszéltél kizárólag. És nem a belső körrel.
0: De a belső kör egyik tagjával is beszéltem.
1: Magával Orbán Viktorra, remélem.
0: Nem, de olyannal, aki tényleg közel áll Orbán Viktorhoz, tehát olyannal is beszéltem, nem fogom megmondani, hogy ki az a személy. Tehát a Fidesz belső körén nem számítottak kétharmados vereségre, illetve a Tisza kétharmados győzelemére. Mondom, a vereség, mint nem, lehetőség, az benne
1: abban, volt. Abban, hogy nem lesz.
0: Tessék?
1: Nem azt inkább, hogy abban bíztak, hogy ez nem fog bekövetkezni.
0: Abban bíztak,
1: mert azt, hogy erre nem számítottak, minden mértékadó közvéleménykutató cég, még egyébként az ő oldalukon is hozott ki olyan számokat, amiből ez levezethető volt, hogy akár be is következhet.
0: Ugye ahhoz még nincs rálátásom, hogy egészen pontosan milyen belső mérésekkel rendelkezett a Fidesz a kampány idején. Annyit tudok, hogy ők nem számoltak arra, hogy még egyharmados arányuk sem lesz a parlamentben. Hmm. Tehát ezzel nem, a vereség az benne volt a lehetőségek között, tehát Magyar Péter azért tényleg látszott, hogy ő egy veszélyesebb ellenfél, mint a korábbi szedetvetett ellenzék, de ilyen nagymértékű vereségre nem számítottak. Na most ez azért hozom elő, mert amikor az embert vagy közösséget váratlan fordulat, egy ilyen kataklizma, egy ilyen nagyon negatív vereség éri, annak a feldolgozása az nem fog menni egy-két hét alatt, talán még hónapok alatt sem. Még a Fidesz nyilvános bevallása is arról szól, hogy ők őszre számítanak arra, hogy esetleg elkezdik összeszedni magukat. Tehát előbb nem. És szerintem a csütörtök esti Fidesz tüntetés ezt tükrözte, és ez válasz az eredeti kérdésedre, hogy azért is hallunk még ilyen meglehetősen kétségbeesett, a valóságtól ennyire elrugaszkodott szólamokat, mert a Fidesz intellektuálisan nagyon-nagyon sokat romlott az elmúlt években. Kettő pedig, hát amikor valami nagy-nagy tragédia ér egy közösséget, akkor egy ilyen dacos, kétségbeesett, időnként bizony a valóságtól nagyon elrugaszkodott mondatok tudnak elhangozni. És hát ráadásul még azt azért ne felejtsük el, hogy a Tisza kormány többsége meglehetős határozottsággal látott neki a Fidesz háttérvilága tönkretételének és ellehetetlenítésének, vagy legalábbis a helyzetének a nehezebbé tételének. Az állami hirdetések a választások után megszűntek, és hát a Magyar Péternek esze ágában sem volt érthetően, hogy a jobboldali Fidesz közeli médiarendszert meg sajtóval továbbra is állami hirdetésekkel támogassa meg. Ebből adódóan ugye jelentős leépítésekkel történtek a Fidesz közeli médiarendszerben, több újság azóta már meg is szűnt, felszámolódott. Ezen kívül a kekvák felszámolása, én azt gondolom, hogy érzékenyen érinti a Fidesz háttérudvarát, hiszen ezeknek a kekváknak a kuratóriumban nem egyszer fideszes politikus, vagy egykori fideszes politikus tettek be, és ki tudja, hogy még a háttérben, amiről nem tudunk, hogy milyen Fidesz közeli cégekkel akartak esetleg ezek a kekvák üzleteket kötni, és most Magyar Péter azért eléggé beleköpött ebbe a levesbe, és akkor ehhez vegyük hozzá, hogyha nem is biztosan a tiszások kemény magja által elvárt gyorsasággal és mélységgel, azért Magyar Péter a neres közjogi vezetők eltávolításába is belefogott. Tehát az alaptörvény 17. módosítása az erről szól alapvetően, hogy egyre inkább meggyengíteni a Fidesznek az erejét, mert hogy a Súlyog Tamás és a társai az akkori Fidesz többségnek köszönhették a pozícióikat, és most őket akarja kitenni a Tisza. Kétségtelenül, hogy időnként aggályos eszközzel, de ez a nagy felháborodás, amit ezen a héten láthattunk, akár hétfőn, kedden a parlamentben, most csütörtök este a Fidesz gyűlésén, ez alapvetően annak is szól, hogy a Fidesz érzi azt, hogy egyre gyengül az ereje. Tehát nem pusztán a parlamenti mandátumokat kell nézni, amikor erőgyengülésről beszélek, hanem nézni kell a Fidesz háttérhatalmának a jelentős gyengítését is, és nézni kell az, hogy a fideszes közjogi méltóságokat is hát hamarosan úgy néz ki, el fogják távolítani.
1: Picit visszaterellek a témához, de egyben maradnék ott, ahol te ezt abba hagytad, hogy ugye a médiabirodalomról beszéltél. Érdekes módon Orbán Viktor akár a MediaWorks-ös leépítések ügyében, akár a Mandiner beszántás ügyében, hogy nem nagyon nyitotta ki a Facebookot, és akkor nem írta le a véleményét, hogy na itt aztán felháborító, ami történik, és meg kell menteni, és senkit nem hagyunk az útszélen. Pont, hogy éppen az ellenkezőjét érezzük, hogy mintha elengedte volna néhány lapnak, vagy éppen platformnak a kezét. Ehhez képest itt van egy Szakács Pisti nevű influencer, ami nagyon sokak számára vállalhatatlan, még a konzervatív jobb oldalon is, az ő szerepvállalása, az ő nyelvhasználata, és mégis reklámarcát tették. Ennek a tüntetésnek tették a reklámarcává, hogy lám, micsoda önkény van ebben az országban, kiírt valamit Szakács Pisti, most felolvashatnám, de szerintem már mindenki untig tudja, hogy miről szólt. Ez ugye 500 000 magyarral fogja majd Orbán Viktor egyszer kiszabadítani, ha esetleg börtönbe csuknák. Erre kivonult 7 rendőrrel a hivatalos szerv, és rögtön arról kezdtek el beszélni, hogy na hát, micsoda országban élünk, rendőrállamot kezdtek el kiabálni, és Orbán Viktor is kinyitotta a szemét. Tehát hogy van ez, hogy egy Szakács Pisti esetében Orbán Viktor jelentkezik, hogy haló, önkény van, de ami történik a MediaWorks-el, a Mandinerrel, és akkor még sorolhatnám pesti srácokkal, ott meg mély csönd.
0: Kezdjük akkor Szakács Istvánnal. Nekem olyan benyomásom volt, hogy ezt megpróbálta a Fidesz a munka javára használni. Ennyiben lehet eredményesnek nevezi a tüntetés, pedig csupa rosszat mondtunk, illetve mondtam el róla, de az kétségtelen, hogy a Szakács István ugye alkalmat adott arra a Fidesznek, hogy a maga állítását alátámasztja, de a Szakács esete is azt sugallja, hogy a jelenben érdemes lenni. Tehát szürreális, hajánál előre rángatott történelmi párhuzamokkal nem érdemes előjönni, mert azt a választópolgárok egy része úgysem tudja hova tenni. Viszont Szakács István esete már meg kézzelfogható, hiszen valóban rendőrök kimentek a lakására, valóban a családtagjai előtt kezdtek el házkutatásba, ágyúval verébre, ezt tudom mondani, tehát a rendőrség hát politikailag biztos, hogy hibázott, meg az is, aki erre utasítást adott, de lehet, hogy még jogilag is. Tehát azért az, hogy valaki tényleges bűncselekményt kövessen el, annak van egy olyan általános feltétele a konkrét tényállási elemeken túl, hogy veszélyes legyen a társadalomra. Na most én ezt a Szakácsi mondatot, főleg, hogy látjuk azt, hogy egyelőre semmiféle törészúzás nem következett be, én egyelőre nem érzékelem társadalomra veszélyesnek, tehát erre mondom azt, hogy ágyúval verébre is, ráadásul ez a Fidesznek annyiban jót tett, és inkább erre kellett volna koncentrálni, tehát a jelenre, az alaptörvény 17. módosítására, Szakács Istvánra is hagyni a csodába Rákosi Mátyás elvtársat, Hitlert meg pláne, tehát Hitlernek, Magyar Péterhez bocsánat, de akkor mondjuk ki, semmi, de semmi, az égvilágon semmi köze nincsen. Ez egy több pártrendszerű demokrácia jelenleg, amit Magyar Péter kormányoz. Hogy jól kormányozza, vagy rosszul, arról nyilván lehet vitát folytatni. Hála Istennek Szakács Istvánt is néhány óra alatt szabadon engedték. Nem tépték le a körmét, nem verték össze-vissza. Rákosi Mátyás idején ez bizony...
1: Telefonkönyvekkel.
0: Igen, Rákosi Mátyás elvtárs idején bizony megtörtént, hogy sokakat össze-vissza vertek az Andrássy út.
1: Tessék, 60-ban. Itt a bizonyíték, hogy igen. Nincs jelenkét.
0: Szóval azért mondom, hogy nem véletlenül, csak azért vagyok kénytelen ezekre a történelmi összehasonlítások abszurditására rámutatni, hogy a Fidesz rossz úton jár, amikor erre hagyatkozik. Hagyatkozzon inkább Szakács Istvánra, hagyatkozzon a jelenre, hagyatkozzon arra, hogy az alaptörvény 17. módosításának tényleg vannak aggályos részei, tehát a passzív választójog egyoldalú korlátozása, tehát a képviselői mandátumok időtartamának a korlátozása mindenképpen egy meglehetősen aggályos és Európában még nem látott, legalábbis az elmúlt évtizedekben nem látott módszer. Na most, ami a Fidesz közeli sajtó médiát illeti, nekem van egy olyan benyomásom, hogy minthogyha Orbán Viktor megharagudott volna erre a média rendszerre, hogy nem volt elég ügyes a választási kampányban.
1: Azt gondolom, hogy ki is mondatott által, akár a Dopman interjúban. Igen,
0: a Dopman...
1: Keresik a hangjukat, a Mandiner.
0: Igen, tehát a Dopman interjú ezt ugye még a május 8-án tették közzé. Ez volt Orbán Viktor miniszterelnökségének utolsó napja, ezért emlékszem ennyire jól a dátumra, május 8-a. Hát valóban az volt, azt érzékeltette a miniszterelnök, hogy ő nem igazán volt elégedett a Mandiner meg a társai teljesítményével, csak ez meg azért nehéz dolog, mert lehet, hogy ezeknek a médiumok ezektől a médiumoktól meg ilyen igazodást várt el a Fidesz vezérkara. Erre nincsenek bizonyítékaim.
1: De hát erre vannak bizonyítékaink. Deák Dániel maga mondta el, aki a Megafon Központ egyik arca volt, a 21. század intézetnél is egy vezető elemző volt. Ő maga mondta el most a külön utasoknál, Móna Márkéknál, hogy egy központi utasítást teljesített.
0: Jó, de úgy értem, hogy iratok még nincsenek egyelőre a kezünkben, hogy mondjuk a Mardinert, vagy akár más médiumot.
1: De azok nem is lesznek.
0: Hát valószínűleg nem, valószínűleg ezek nem szóbeli.
1: Így ment. Ez nem így ment.
0: Ez valószínűleg szóbeli, vagy esetleg megfelelési kényszer. Igen, tehát az jól látható volt, hogy voltak a Fideszek bizonyos központi üzenetei, és akkor azok végigmentek szóró-szóra az akkori jobboldali média rendszeren, Magyar Nemzet, Hír TV és a többiek fő tájékoztatás politikáján. Ez mondjuk kívülről is látható volt, de innentől kezdve viszont Orbán Viktort is felelőssé lehet tenni, hogy mondjuk akkor ő miért nem engedett nagyobb mozgásteret. Egyébként a vége felé azért már az, hogy a Mandinert az MCC alá tették, abban azért már benne volt a Kesma kritikája.
1: Igen.
0: Én azt gondolom. Tehát érzékelték már a vége felé, hogy vannak problémák ezzel a nagyon vízfejes, nagyon abszolút központi. Hát a megyei napilapok példányszáma zuhant már az elmúlt 10 évben. Ugye a nyomtatott sajtó amúgy is bajban van, ezt nagyon jól tudjuk, de most miért adjon ki a pénzt az ember helyben olyan újságra, amely nagyon-nagyon kevés helyi hírt tartalmaz, és emellett viszont tele van már nagyon megszokott fideszes propagandával. Tehát akkor miért költsen az ember mondjuk havonta, nem tudom, több ezer forintot ilyen újságokra? Én még emlékszem olyan megyei újságra, a Kelet-Magyarország volt ilyen a 90-es években, amely részletes helyi híreket közölt, amelyik a nyíregyházi vagy a megyei közgyűlés politikai híreit is közölte, sőt még szatmári melléklete is volt, egy szatmári falvakból is híreket adott. Hát nyilván jóval nagyobb is volt a példányszáma, az emberek talán már el se hinnék, hogy akkor például a Kelet-Magyarország megyei napilap példányszáma bőven meghaladta a 100 000-et. Tehát ezek elképesztő számok voltak, de volt is tartalom benne az akkori Kelet-Magyarországban. Na most egy egyenvonalasított, egyenáramosított megyei napilapok, amelyeket a Kesma csinál, hát azok nem véletlenül, hogy egyre kevésbé lettek népszerűek, és ugye egyre kevesebb emberhez jutottak is el a vége felé. Tehát igen, baj volt kétségtelen a Fidesz közeli sajtóbirodalommal, de hát ebben én attól tartok, hogy valahol a Fidesz vezetői is tudatosak lehetnek.
1: Rövid szünet és folytatjuk.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
1: Újból itt vagyunk, ez az Abszolút Politika Nagy Attila Tiborral, és ezúttal most velem Boros Tamással, Gabra Gábor pedig majd visszatér egy hónap múlva. Hol volt Orbán Viktor? Még térjünk vissza erre a tüntetésre, ezt is már ezerszeresen kitárgyalták. Nekem azért furcsa ez az egész, mert mint arc, mint reklámfelület mögé áll a rendezvénynek, de tiszteletét meg nem teszi ott ez a bizalmatlanság, hogy nem tudja, hogy kínosan kevesen lesznek majd ott, vagy pedig egyszerűen még az Orbán Viktor 2.0 nem készült el, hogy milyen kommunikációs irányt fog venni. Ezt a régi panelek, hallhatóan, láthatóan, a régi arcokkal, leszerepelt arcokkal, úgyhogy azt mondja, hogy jó, akkor ez a ti játékotok.
2: Biztos, hogy nem volt a legszerencsésebb, hogy Orbán Viktor reklámozta a rendezvényt, amelyre aztán el sem megy.
1: Elhatárolódik tőle.
2: Hát ezt nem mondanám, hogy elhatárolódik tőle, de valahol mégis. Tehát reklámozza a rendezvényt az eleinte, aztán meg nem megy el. Ez fura, tehát ez nyilván magyarázatra szorul, és ezen is lehet csámcsogni, ami azért baj a Fidesz számára, mert így a tüntetés igazi ereje már amennyire volt, hát pár ezen azért mégiscsak ott voltak, nem, ezt is rombolja, tehát ezt az erőt rombolja, mert az ilyen mellékszál lesz érdekesebb, hogy Orbán Viktor miért nem volt ott.
1: Ha ez nincs jól megindokolva, hogy éppen nyaralok, de amúgy miért pont most nyaralna, teszem azt, hogy küld egy fotót a Ibizáról, egy luxus hajóról, hogy amúgy itt vagyok, és vagy bejelentkezik videón, bár szerintem az nagyon kínos, de az nincs megmagyarázva a social media korában, hogy bárki leül a Facebook elé, és kitesz egy posztot, vagyis hírt ad magáról. Ez kimagyarázhatatlan, hogy miért nem állt jobban emögé. És a fizikai jelenlétének a hiánya is ugyancsak egy kimagyarázhatatlan. Tehát nem tudnak rá olyat mondani Szűcs Gáborék, amire azt mondja a fideszes magszavazó is, hogy jaj, persze, amúgy oké, teljesen rendben van.
2: Én számítottam erre, hogy nem fog lejelenni, mert a Sándor Palota előtti rész az eleve nem alkalmas több tízezerres tömegtüntetés megrendezésére.
1: Igen.
2: Eleve hétköznap estére tették, tehát a Fidesz maga sem reménykedett abban, hogy itt sok ember jelen tud lenni. Na most Orbán Viktor számára lelkileg mindenképpen megalázó lett volna, és valószínűleg politikailag is, hogy ő, aki korábban mégiscsak ahhoz szokott hozzá, hogy több tízezer vagy akár százezes tömeg előtt beszéljen, most hát legjobb esetben is 2-3 ezer ember, vagy esetleg 5 ezer ember is, akkor már tényleg megengedő vagyok, tehát mondjuk csak 5 ezer ember előtt beszéljen. Mert akkor meg az lett volna a kínos neki is személy szerint, meg akkor meg ezen csámcsogott volna az országos média nem Fidesz közeli része.
1: Az nem lehet, hogy a politikai bukását jelentette volna, akár házon belül is? Tehát Orbán Viktornak még meg kell őrizni azt a képet, hogy ezt a politikai közösséget csak ő tudja vezetni. Ha már belülről is elkezdenek azon gondolkodni, hogy leváltható, már pedig éppen már gondolkodnak ezen, és ennek van egy látványos, vizuális megerősítése, hogy oké, oda megyek, beszédet mondok, de nincs egy erős tömeg mögötte, akkor lehet, hogy az lett volna az utolsó tánc az ő részéről.
2: Hát most választották újra elnökké, úgyhogy nem hiszem, hogy ez
1: de mi más tehettek volna, őszintén.
2: Hát igen, mondjuk se Ferenci Orsolya, sem más nem jöhetett volna komolyan szóba, csak ez most is igaz, tehát Orbán Viktornak jelenleg sincs igazi alternatívája a Fidesz elnöki tisztségére. Tehát én nem gondolom, hogy ez az utolsó tánc lett volna, de az kétségtelen, hogyha ő mondjuk ott van, és mondjuk nem szólal fel, de ott van valahol a tömegben, az is egy elég fura helyzet lett volna, mert akkor mindenki, a tömeg egy része valószínűleg oda se figyelt volna a szónokokra, hanem Orbán Viktorral akart volna kezet fogni, vagy szelfizni, akár a beszédek közben. Akkor
1: volt már ebből, ilyen azért.
2: Akkor ebből lett volna a probléma, ha meg Orbán Viktor meg felmegy a színpadra, és beszédet mond, akkor meg abból az lehetett volna kínos, hogy milyen kevés ember előtt kénytelen beszélni. Viszont így, hogy nem ment el, az meg szintén probléma, mert hogy van az, hogy reklámozza napokon keresztül a stop önkény tüntetést, erre meg nem megy el. Szóval bárhogy is, akármilyen oldalról is nézem meg a dolgot, mindegyik kínos, de hát ez jól mutatja, hogy a Fidesz milyen mélységbe zuhant, hogy mennyire jelentősen csökkent a támogatottsága. Azért csak úgy emlékezetbe idézem, hogy voltak olyan évek, amikor a Fidesz támogatottsága stabilan 50% körül volt éveken át, és még a 14-es gyengébb támogatottságú országgyűlési választáson is 40% fölött teljesített, és azzal egy kétharmados többséget tudott szerezni a parlamentben. Igaz, ahhoz az akkori ellenzék hülyesége is kellett, de most nem ez a témánk, csak jelzem, hogy a Fidesz támogatottság olyan 45-50% körül volt stabilan, hosszú igen, éveken át. Na most beszélünk 20% körüli támogatottságról a biztos szavazók körében. Tehát, hogy 45-50%-ról lemegy egy párt 20% környékére. Ez azért nagyon nagy zuhanás. Tehát nem véletlenül beszéltem az első részünkben a veresség hatásról. És azért nagyon úgy néz ki, hogy ez az alacsony támogatottság, ez akár még tartós is lehet. Tehát, hogy lehetséges, hogy ez nem pusztán annak szól már, hogy a győzteshez húzás, amit korábbi választások után láthattunk, ugye megindult a győztes kormánypárt felé, hanem lehet, hogyha a Fidesz nem talál ki valamit őszre, akkor tényleg ez a 20, esetleg 25% így nem csak pár hónapig lesz, hanem akár tartósan. Na most nyilván ez is azért egy pártnak a belső kohézióját, az önbecsülését nem érinti kedvezően. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azzal, azután, hogy Orbán Viktor beleállt a tüntetés reklámozásába, ezáltal csak rossz és még rosszabb variáció jöhetett, hogy most mi lesz az ő részvételével, mert hogyha ott van a gyűlésen, akkor az a baj, mert ugye kevesen voltak azért, ha meg nem megy el, az is baj, mert akkor mi is arról beszélünk, hogy hogy van az, hogy Orbán Viktor nem megy el arra a tüntetésre, amelyen való részvételre ő maga buzdított a Facebookon. Szóval mindenképpen fura, kínos, nem jó. Ez egyébként, ez egyelőre nem az az út, ami a Fidesz ki tudja húzni a gödörből. Innentől kezdve a Fidesz alapvetően egy dologban reménykedhet, a Tisza kormány hibáiban. Illetve abban, hogy a Tisza kormány a nehéz költségvetési helyzet és esetleg a hormuzi szorús Irán körüli nemzetközi helyzet miatt olyan megszorító intézkedésekre kényszerül, amelyek révén a Tisza párt népszerűsége jelentősen elkezd majd késő nyártól ősztől csökkenni. Ebben esetleg reménykedhet a Fidesz, de még akkor se feltétlenül lesz az, hogy a Tiszától elpártoló szavazók a Fideszhez fognak csatlakozni, mert ugye a Fideszhez, a Fidesz kormányzását egyre több dolog terheli. Magyar Péter hétről hétre azért igyekszik gondoskodni a parlamentben arról, hogy nagyon hát legalábbis aggályos ügyeket és dolgokat szórjon a Fidesz fejére, és ennek érdekében még belső kormányzati dokumentumokkal is előjön. Szóval ez azért megnehezíti majd a Fidesznek az, hogy a népszerűséget visszaszerezze, mert az elmúlt 16 év kormánya az mázsás súlyként nehezedik a Fidesz gyakára.
1: Ezt nagyon jó, hogy behoztad, mert látjuk ezt a parlamenti színjátékot, performance sorozatot, amelyben hát bogzsákként viselkednek, működnek a fideszes politikusok. Ezt nem csak én mondom, hanem ezt ismertebb Fideszhez köthető influencerek mondják, hogy ki kéne vonulni már a parlamentből, könyörgöm. Tehát rossz nézni az ő számukra azt, hogy az ő frakciójuk folyamatos defenzívában van, nem tudnak olyan narratívát gyártani, amivel a napi rendúralását vissza tudnák venni, és hát nem csinál mást igazából a Fidesz, a Tiszás frakció, mint hogy hát őket gyalázza, és akkor ebből születnek a különböző mémek. Te mit mondasz erre? Illetve két dolgot is kérdezek ezzel kapcsolatban. Vonuljanak ki, ami lehet, hogy egy vereségnek a beismerése, de ennek így nem sok értelme van való igaz, de vagy nem látszódik az a populista üzeneteken túl, hogy ezt érdemes folytatni az ő szempontjukból, vagy és ezzel együtt egy olyan irányt vegyenek, például a különutasok, hogy akkor most elkezdünk kissé önkritikusak lenni, hogy ezt nem jól csináltuk, és akkor ebből kifejlődhet talán majd egy olyan hitelesebb, jobboldali konzervatív közösség, ami vagy Orbán, vagy Orbán nélkül, de működőképes lehet.
2: Hadd kezdjem azzal, hogy jelenleg a parlament működése olyan, hogy a fideszesek nem mondhatják el azt a jelenlegi parlamenti vezetésről, hogy ne adna nekik szót. Időnként talán még túlságosan megengedően is, tehát hogyha mondjuk szigorúan vennénk a házszabályt, akkor nem biztos, hogy ilyen sokszor kellene a fideszeseknek személyes érintettség kapcsán szót adni. Kövér László közel nem adott ennyiszor szót utólag az akkori ellenzéki képviselőnek személyes megtámadtatás címén.
1: Szerintem ennek oka van. Oka van, hogy nem konstruktív ellenzék szerepkörben tud feltűnni a Fidesz, amely tényleg a haza üdvéért szólal fel, hanem neki mindig magyarázkodnia kell. Amíg ez a loop, ez az ismétlődés így folyamatosan visszatér, addig Magyar Péter hátra dőlhet, és esetleg a kormányzati hibákat is el tudja picit masszírozni ezekkel.
2: Most ez egyébként igen, tehát a Magyar Péter nyilván azért is forszírozza ennyire a személyes bosszúvágyon túl, mert itt én érzek ilyen személyes dolgot is Magyar Péternél, de ezen túl van azért politikai racionalitása az ő viselkedésének, nevezetesen az, hogy hétről hétre tetemre kell hívni a Fidesz kormány örökségét, és ezt a nehéz örökséget a Fidesz és KDNP frakcióra kell tolni, tehát a Magyar Péter sokkal többek által bírált, időnként tényleg furcsa parlamenti megnyilvánulásai, azért ezt a célt is szolgálják. És egyelőre ezt elérték, mert most a Mediának kifejezetten volt egy olyan kutatás, amelyik azt vizsgálta, hogy az emberek mit gondolnak a parlamenti ülésekről, és az az igazság, hogy a Magyar Péter eddigi viselkedése legyen bármilyen furcsa is, nem tépázták meg a Tisza párt népszerűségét, egyáltalán nem. Tehát jelenleg 70% körül áll a Tisza a biztos szavazók körében. Ilyen még sose volt egyébként az elmúlt 36 évben, hogy egy pártnak ilyen óriási népszerűsége legyen. Ugye a kivonulásra valóban lenne egy olyan előnye a Fidesz és a KDNP számára, hogy akkor ők megszűnének boksák lenni, illetve onnantól kezdve már nem lenne olyan érdekes a Fidesz gyalázni, amikor nincs ott. Tehát nem lenne visszakiabálás, nem lenne felháborodás. Tehát ez az előnye akár még meg is lehetne. Van viszont egy nagyon nagy hátránya, ez pedig az, hogy most a parlamentet eddig jóval többen nézték. Ebből adódóan azért, amikor a Fidesz ott beszél, akkor jóval több emberhez tud elvileg eljutni, mint mondjuk 2026-ig. Tehát ugye az előző 16 évben a parlament iránti figyelem jelentősen csökkent, különösen a rendeleti kormányzás 20-as bevezetése óta, hiszen a kormány egy csomó dolgot átvett a parlamenttől. Tehát a Fidesz azért elveszítene egy elég fontos nyilvános teret. Ráadásul azért a Fidesz arra időnként képes volt az elmúlt hetekben a parlamentben, hogy kibillentse Magyar Pétert a lelki egyensúlyából, és megpróbálta a Fidesz már most súlyos hibákra, súlyos kommunikációs hibák elkövetésére kényszeríteni Magyar Pétert, és ennek a veszélye azért a kormányfő felé fennáll, tehát hogy az ő lobbanékony, szenvedélyes természete időnként kihozhat belőle olyat, mint mondjuk például Kulcsák Krisztiánból, akiről csak hagyj is csak egy zárójelet, én nem gondoltam volna, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság volt elnöke, nem tud viselkedni a parlament plenáris ülésén. Ezt...
3: Az a baj, elmondani sem tudom, hogy mit mondott. Hát ki kéne sipolni.
2: Igen.
3: Tehát édesanyját szitta valakinek elég csúnya, ezt össze tudja rakni mindenki.
2: Igen, össze tudja rakni, de volt olyan internetes honlap, amelyik leírta, hogy állítólag mit mondott a tisztelt képviselő úr. Persze. Tehát aki nagyon akarja, utána tud nézni. Minden esetre nagyon fura. Tehát hogy egy tényleg egy ilyen magas tisztségben lévő egykori személy ennyire nem tudott viselkedni azon a parlamenti ülésen is. Magyar Pétert is fenyegeti az a veszély, hogy túlságosan kiborul valamelyik ülésnapon, és hogyha a Fidesz nem megy be az ülésekre, akkor lemond erről a lehetőségről. Egyébként nem egyszerű a döntés arról, hogy bent maradni-e, vagy kimaradni, de én azt gondolom, hogy érdemes akkor felidézni az eddigi tapasztalatokat. Ha a külföldi tapasztalatokat nézem, akkor azt látom, én erről még nagyon régen írtam is a Népszabadságban, hogy a parlamenti bojkott, illetve úgy általában a politikai intézmények ellenzék részéről való bojkottja, akkor igazán eredményes, hogyha komoly társadalmi támogatottságot vagy mozgalmat tud szerezni mögé. Tehát, hogyha ez a nagy mozgalom nincs meg, hanem a parlamenti ellenzék azt mondja, hogy hát én most nem megyek be a parlamentbe, akár még vissza is üthet az ellenzék.
3: Bocsánat, kiegészítés, tehát úgy lehet ezt lefordítani, amit te mondtál, hogy amit csinált nagyon sokáig, 2010-től nem tudom hány éven keresztül az ellenzék, főként Gyurcsány Ferenc vezetésével, ugye elhangzott, hogy illegitim kormányzás. Bocsánat, illegitim választás, illegitim kormányzás, Hatházi Ákos részéről, hogy a parlamentalizmusnak már nincs értelme, de választásról választásra alaptörvényre felesküdtek, és valahogy mégis megjelentek. Azt gondolom, hogy volt olyan időszak, amikor annak a diktatúrázásnak, amit akkor a DK-sok nyomtak, annak lehetett volna egy nyomatékot tenni, hogy akkor igen, ha diktatúra van, akkor tényleg semmi értelme, hogy itt bennülünk, akkor kivonulunk. De ebből látszik, hogy a Fidesz sem hisz a saját üzenetében, mert ha a felét elhinné annak, amik elhangoztak ott azon a tüntetésen, akkor már másnap ki kellene a teljes frakciónak vonulni a parlamentből.
2: Már rég ki kellett volna vonulni. Tehát micsoda dolog az...
3: De ezért nem hiszik el azt, amit mondanak.
2: De micsoda dolog az tényleg, hogy diktatúrát épít a Tisza, legalábbis a Fidesz szerint, és erre benn van, már még hetek teltek el, és nem vonultak ki a parlamentben. Micsoda dolog az, hogy a Fidesz legitimálja a diktatúra építést azzal, hogy ott van. Egyébként ugyanez, tehát nagyon jó, hogy mondod a demokratikus koalíciót, mert szinte Pepitában ugyanez volt. A DK is diktatúráról beszélt éveken át, és én meg is kérdeztem éppen az ATV stúdiójában a mellettem ülő DK-stól, hogy ha diktatúrát épít Orbán Viktor, akkor micsoda dolog az, hogy bementek a diktatúra parlamentjébe. Na, erre nem kaptam érdemi választ.
3: Csak... Mi ez a tévécsatorna, ahol bennülsz, és miért ülsz bent? De vendégként, akár ezt is megkérdezted volna.
2: Hát akár ezt is, szóval... igen, tehát az a baj, hogy az eddigi tapasztalatok szerint az, hogy diktatúrát emleget az ellenzék, és közben beül a parlamentbe, az fura, viszont az is fura, hogyha meg félig meddig kimegy. Tehát legalábbis az elmúlt 16 év tapasztalatai nem túl meggyőzőek arról, hogy... amit az akkori jó ellenzék csinált, hogy diktatúrát emlegetett, volt úgy, amikor a demokratikus koalíció alig látogatta a parlamentet, de én mondok
3: jó, az a legbénább, amikor nem mennek be bizonyos napokon és ügyekben, tehát most vagy visszaadod a mandátumodat, vagy nem.
2: Hát igen, csak igen. Na most ugye van egy szerb példánk, volt egy olyan szerbiai parlamenti választás, amelyet az akkori ellenzék bojkottált, tehát tényleg el sem indult, az akkori ellenzék egy jelentős része. Mi történt? Jöttek más magukat ellenzékinek való pártok, és ők meg beültek. Uh-huh. És ugye ez azzal járt, hogy minden infrastruktúrális állami támogatás, ami a parlamenti jelenléthez kötődik, az kiesett a parlamentből kivonuló ellenzéki pártok számára. És volt olyan párt is, aztán, persze aztán ki az újabb választáson már elmentek ezek az ellenzéki erők, azokon már részt vettek, és aztán volt egy másik szerb ellenzéki párt, amely később parlamenti ülésekre nem járt be, és aztán ennek a pártnak az egyik politikusa leült beszélgetni a kormánypárt egyik képviselőjével, és a kormánypárt, a szerb haladók pártjának a vezetője mondta, hogy a maguk pártja nem jelenik meg mostanában a parlamenti üléseken, de azért a frakció támogatásokért járó pénzeket felveszik szépen minden további nélkül, és az elég kínos jelenet volt. Mm. Tehát az a baj, hogy én jelenleg inkább több hátrányát látom a parlamentből való kivonulásnak, mint előnyét. Ugye létezhet egy másik, még egy újabb módszer, amit a Fidesz talált ki 2006 ősze után, hogy akkor vonul ki a parlamentből, amikor a miniszterelnök szólásra emelkedik, és akkor csak a két frakcióvezetőt hagyja ott, Navracsics Tibort a Fidesz részéről és Semjén Zsoltot a KDNP részéről. Az azt kell, hogy mondjam, hogy az nem volt sikertelen végső soron, mert kiemelte az, hogy Navracsics Tibor mennyire vitaképes. Tehát, hogy a nagy szocialista frakció zúgásától nem zavartatva magát, logikusan, összeszedetten elmondta a magáit, és erodálta Gyurcsány Ferenc politikusi szakmai hitelességét. Tehát az nem volt egy kifejezetten eredménytelen időszak, ez az a szintén felemás parlamentből való kivonulás. Ehhez viszont akkor az kéne, tehát hogyha úgy dönt a Fidesz-KDNP, úgy vonul ki, hogy mégse teljesen, tehát hogy amikor Magyar Péter beszél, akkor vonul ki, és akkor mondjuk csak a Gulyás Gergely frakcióvezető meg Rétvári Bence másik frakcióvezető maradna, és akkor ők beszélnének. Ezt meg lehet próbálni, mondom, van erre egy jó referencia. Ugye a kérdés az, hogy Gulyás Gergely tud-e úgy olyan összeszedetten és érdekesen beszélni, mint annak idején Navracsics Tibor tudott. Itt nekem van némi kételyem Gulyás Gergely esetében, nem az ő, hogy mondjam, szellemi képességeit akarom ezzel kétségbe vonni, sőt, tehát tényleg jó jogásznak tűnik Gulyás Gergely. A probléma inkább az, hogy ő hát nem egy nagyon tüzes szónok, és akkor igazán jó szónok, amikor a szűkebb területéről beszélt. Tehát a kedden egyébként ő nem mondott egy rossz beszédet az alaptörvény 17. módosítása
3: többször
2: ellen.
3: Is jó beszédet mondott, és megtalálta azokat a pontokat, sőt, azzal hitelesítette magát, hogy elmondta, hogy egyébként ebben igazuk van, vagy a tisztába tudnak menni, de...
2: Az nem volt egy rossz beszéd, de azért legtöbb esetben én azért azt látom Gulyás Gergely beszédében, hogy nem túlzottan magával ragadó. És hát,
3: nem olyan a személyiség.
2: És, hát igen, és ráadásul 8 éven át volt miniszter, tehát az a baj, hogy amikor a miniszterelnök az előző kormány vélt vagy valós bűneit sorolja fel, akkor könnyen rá tud mutatni például Gulyás Gergellyel, aki mégiscsak ott volt 8 éven át miniszter.
3: Nagyon szépen köszönöm. Lett volna még néhány témánk, de erre már nem jutott időnk, de hát veled beszélgetni politikáról az ilyen. De legalább kiveséztük ezt a tüntetést, és ami ezzel járt. Köszönjük szépen, ez volt az Abszolút Politika. Köszönöm, hogy itt voltál te is.
2: Én is köszönöm.
3: Ezúttal is. Én voltam most az újonc, úgyhogy magamnak kérem, hogy itt voltam. Viszontlátásra.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Tart a villamospálya karbantartása a fővárosban a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, ahol mától a Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sávelhúzással csak a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út irányából Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal utazhatnak. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik. Kőbánya alsó vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között pótlóbusszal utazhatnak. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik és a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában áll meg. Vasárnap 18 óráig lezárták Újpesten a Pozsonyi utcában befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac, már a Spirit FM-en.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, a Spirit FM HR iránytűje. Mai témánk pedig, hiszem, ha látom, azaz home office és vezetői kontroll. No hát a home office kérdése az nem egy új kérdés, de folyamatosan előkerül újra ez a vezetői dilemma, hogy vajon dolgozik-e a kolléga, hogyha nem látom. De tényleg erről szól? A bizalomról, a kontrollról, vagy arról, hogy teljesítményt mérünk? Erről beszélgetünk ma Hernádi Judittal, krízis tanácsadó szakpszichológussal. Judit, köszöntelek az Álláspontban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Segíts egy picit, ugye ez a kérdés, ez tényleg nem új, tehát azért legkésőbb 2020 óta, a pandémia óta ez velünk van, minden szervezet, szerintem nincs olyan szervezet, aki ne hallott volna róla. Mégis egy ilyen kis gombócot, egy ilyen kis feszültséget okoz a vezetőkben, hogyha erről beszélnek, vagy erről kérdezzük őket. Mi a helyzet most Magyarországon? Miért van ez?
2: Ugye, amit te is említettél, hogy korábban ez egy kényszerű átállás volt, ugye, amikor így a Covid-nak a beköszöntére valahogy reagálni kellett a cégeknek, és hogy nyilván ez azokban a munkakörökben tudott megtörténni, hogy home office-ba mentek a kollégák, és onnan folytatták a munkavégzést, ami erre, tehát hogy igazából az irodistákat érintette talán leginkább. De hogy én azt éltem meg így a cégekkel való munkával kapcsolatban, hogy azért ez most már egy ilyen alapjog lett a, legalábbis úgy élik meg sokszor a munkavállalók, hogy ez most már egy ilyen megszerzett alapjog, jó, aki építették ennek a technikai, meg mindenféle működési feltételeit, és hogy azért ez tud egy ilyen kényelmes működésmódot adni. Egyébként szerintem mind a két oldalról, mert hogy most akár egy ilyen költségcsökkentési oldalról is nézhetjük a vállalatok részéről, de hogy a munkavállalók részéről akár a utazási idő megspórolása, akár az életnek a szervezése szempontjából, ez egy hasznos dolognak tűnt, és most itt az elmúlt időszakban beindult egy olyan tendencia, hogy így valami azt érzik a cégek, vagy azt érzik a vezetők, hogy most mégiscsak jó lenne kicsit visszatérni a régi kerékvágásba. És én azt gondolom, hogy ennek is van azért relevanciája, mert nyilván a személyes kapcsolódásnak is van egy ilyen plusz hozzáadott értéke, nem tudom, könnyebben megtalálhatók, elérhetők a kollégák, hogyha csak benyitunk, és hirtelen eszünkbe jut valami, tehát hogy ennek nyilván számos pozitív előnye van, de hogy azért én azt gondolom, hogy ezt érdemes így rugalmasan kezelni. Amire alatt azt értem, hogy nyilván nem minden munkavállaló számára egyéni szempontból mérlegelni, de hogy érdemes megnézni például egy ilyen banálisnak tűnő kérdést, hogy ki az, vagy kik azok, akik mondjuk akár személyiségüknél, vagy működésmódjuknál fogva alkalmasak arra, hogy mondjuk home office-ba dolgozzanak, és rájuk lehet bízni, hogy az a munka el van végezve, és mondjuk ki az, aki kicsit nagyobb kontrollt igényel.
1: Azon gondolkoztam, még mondtad ezeket a rendkívül érdekes és értékes gondolatokat, hogy ez inkább egy munkaszervezési kérdés, vagy egy bizalmi kérdés, a home office?
2: Szerintem mind a kettő.
1: Mind a kettő.
2: Mind a kettő, igen. Ugye az, hogy egy, tehát a vezetői munkának szerintem egy nagyon fontos része az, hogy valamiféle kontrollt tudjon a vezető gyakorolni. Sőt, ha megengeded egy gondolattal, hátrébb lépek, alapvető emberi szükségletünk, hogy legyen némi kontrollunk az életünknek a alakulása felett, és hogy azért egy vezetőnek jó, hogyha vannak a kezébe olyan eszközök, amivel mondjuk akár, nem tudom, motiválni tudja a kollégáit, akár tudja segíteni, támogatni őket abban, hogy minél jobban tudják a munkájukat elvégezni, úgyhogy szerintem ez a része is biztos benne van. A másik pedig, hogy igen, hogyan lehet megbízni. Egyébként én azt gondolom, hogy elsősorban a vezetőnek saját magába, a saját emberi, a saját vezetői képességébe, és hogy mondjuk ezt így hogyan tudja ezt a megelőlegezett bizalmat átadni a munkavállalónak.
1: Egyébként hol húzódik az egészséges határ, ugye a kontroll és a mikromanagement között? Ugye sokszor látom én is, hogy tapasztalt vezetők nagyon könnyen átbillennek, ugye egy talán egészséges, vagy egy megszokott kontroll igényből egy mikromanagementre, akár egy krízis kapcsán, de mégis van egészséges határ?
2: Én azt gondolom, hogy van, csak hogy ez se ennyire egyszerű, hanem akár egy személyes vezetői vagy munkavállalói működésmód is nagyban tudja ezt befolyásolni, valamint amit te is mondtál, hogy épp adott esetben mi történik egy munkaszervezet életében. Tehát, hogyha van egy akut krízis helyzet, amit mondjuk jó lenne minél hamarabb, minél professzionálisabban kezelni, én azt gondolom, hogy ott tényleg nagyon fontos, hogy szinte egy kézbe megtörténjenek ezek a dolgok, és hogy egy valaki pontosan lássa, hogy miután minek kell következni, de mondjuk most eszembe jutott az is, hogy mondjuk egy projekt zárás hajrájába is azért tökre hasznos lehet az, hogyha ott minden nagyon jól meg van tervezve, és valaki nyomon követi, hogy hol tartanak az események, de hogy egyébként ez munkaszervezete is, és embere válogatja, én azt gondolom. Tehát, hogy egy vezető hogy tudja kialakítani a kapcsolatot a saját kollégáival, hogyan szokják meg az együttműködést, mit tudnak egymásról, az is nagyba befolyásolja, hogy mondjuk bele tudnak-e csúszni egy ilyen mikromanagementbe, vagy mindenkiről, vagy kölcsönösen tudják feltételezni egymásról, hogy egyébként mindenki tudja a dolgát, és mindenki azt szerint halad.
1: Említetted, hogy egy kicsit ilyen alapjogként tekintenek a munkavállalók. Talán generáció független kérdés ez már, de kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy alapjogként tekintenek rá, és hogy keresik is ennek akár egy home office, akár egy hibrid munkavégzés lehetőséget. De ha egy picit még ezt a bizalom kérdését nézzük, akkor vezetőként hogy lehet ügyesen és jól kontrollálni, anélkül, hogy egyébként rombolnám a bizalmat, és egyébként megadnám a kollégáknak azt a lehetőséget, hogy éljenek ezzel az intézménnyel?
2: Én nagyon a transzparenciának a híve vagyok, és ezt is szoktam javasolni a vezetőknek, hogy nyilván ennek is vannak korlátai, de hogy érdemes egyébként megosztani ezeket a dilemmákat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy alapból is el tud nagyon magányosítani egy ilyen vezetői munka, mert hogy nagyon sok olyan információ, vagy olyan döntés lehet, amit mondjuk adott esetben nem oszthat meg a vezető a kollégáival, de hogy például ez a home office kérdése, ez szerintem klasszikusan lehet egy olyan, amit hogyha nem vagyunk biztos benne, hogy mondjuk a saját munkaszervezetünknél, vagy a saját kollégáink között hogy tudjuk jól kezelni, hogy akkor ezt kitenni az asztalra, hogy egyrészt mi van a vezető fejében, milyen elképzelés, a cégkultúra mit enged, mi az, ami belefér egy működésbe, és hogy a kollégák hogy vannak ezzel az egésszel, és én valahogy azt tapasztalom, hogyha egy ilyen egészséges felhatalmazást tudnak kapni a munkavállalók, akkor azért ezzel nem szoktak visszaélni. Tehát, hogy akkor ennek úgy meg tudják érezni a súlyát, hogy hú, ez most egy fontos dolog, itt most nekünk megkérdezték a véleményünket, elmondhatjuk, pro-kontra érvelhetünk, és hogyha abból ki tud alakulni egy olyan működésmód, ami nagyjából így kölcsönösen mind a két félnek megfelel, szerintem az nagyon hasznos tud lenni.
1: Uh-huh. Oké, ez egy generációs kérdés, ugye ezt feszegettem az előbb, hogy lehet tipizálni, hogy mondjuk a legfiatalabb generáció keresi esetleg ezt a működést, vagy inkább egy XY generáció, vagy ez már, itt már nincsenek éles határok, alapvetően ezt mindenki megkedvelte, és ahol lehet, ott meg is próbálnak ezzel élni.
2: Én azt gondolom, hogy van benne generációs különbség is, tehát hogy nyilván egy akár korából vagy munkatapasztalatából adódóan egy szeniorabb kollégának valószínűleg kevesebb lehetősége volt arra, hogy mondjuk éljen ezzel a home office-nak a lehetőségével, és hogy a fiatalabb generáció pedig már ugye ebben a működésmódban, ebben a szellemben szocializálódik, akár már ugye az iskola rendszeren belül, vagy végig élete során, tehát hogy azt én is látom, hogy nekik azért már ez egy hatványozottabb, tehát hogy ők nagyon sokszor ez alapján válogatnak munkahelyet, vagy már ez egy ilyen tárgyalási kiindulási alap, hogy akkor 2 nap vagy 3 nap, tehát hogy mi az, ami így a számukra elfogadható, és hogy nyilván ezt lehet ilyen szemszögből is megközelíteni, de hogy az egyéni faktorok szerintem itt nagyon be tudnak jönni, és az önismeret, ami szerintem nagyon fontos mind a vezető és mind a munkavállalók részéről. Tehát ha mondjuk én tudom magamról, hogy én mondjuk egy ilyen szűkebb keretek között tudok jól működni, nekem segít az, hogyha nem tudom, időnként rám kérdeznek, hogy nem tudom, kell-e segítség, hol tartasz, elakadtál, és mondjuk én így érzem jól magam, vagy így érzem magam biztonságosabban a munkahelyi szerepembe, akkor lehet, hogy egy ilyen típusú kollégának mondjuk a segítség, hogyha bejön, és mondjuk nem tudom, kontaktál a kollégáival, oda tud lépni valakihez, fizikálisan elérhető a vezetője, hogy adjon neki tanácsokat, segítséget, és akkor van az, aki pedig ezt így szabadabban tudja megélni, mert azt érzi, hogy ő pontosan tudja, hogy nem tudom, melyik munkafeladat meddig tart, kivel, hogy kell ahhoz kapcsolódni, és akkor egy aktívan meg tudja élni ezt a dolgot.
1: Említetted, hogy ugye alapvetően ez teljes, transzparens kellene, hogy legyen, ez nagyon fontos, illetve teljesítményt mérjünk. Mégis sokszor látom azt, hogy vállalatok úgy mérnek teljesítményt, hogy jelenlétben mérik. Jelenlétben, illetve jelenléttel párhuzamosan a munkaállomásnál elvégzett munka mennyiségét, minőségét nézik. Ez miért van? Ez esetleg egy magyar specialitás, vagy esetleg közép-kelet-európai specialitás, mert ha tőlünk nyugatabbra nézünk, kicsit nyitottabb világot látok általánosságban.
2: Én azt gondolom, hogy a szellemi munkánál azért elég nehéz megfogni, hogy az a teljesítmény, az konkrétan micsoda, ugye egy ilyen fizikális szalag mellett, ugye, amikor mondjuk darabra kell teljesíteni dolgot, ott mondjuk ez egy kicsit könnyebb, de hogy azért én azt gondolom, hogy ez nem lehetetlen. Tehát, hogyha jól körül vannak határolva elvégzendő feladatok, hogyha lehet közben ilyen checkpontokat beiktatni, hogy mikor, hol tartunk, nagyjából mennyi a reálisan elvárható idő, amíg el kell készülni azzal a feladattal, azt milyen mélységbe, milyen minőségbe készítse el a kollega. Tehát, hogy ezek a támpontok szerintem mind a vezetőnek, mind a munkavállalónak azért tudnak segítségül szolgálni, és hogy te is mondod, hogy nem feltétlenül az a garancia, hogy most nem tudom, vezetőként benyitünk abba az irodába, és 10 ülnek bent, vagy 2, hanem hogy amikor ezeket a checkpontokat akár időről időre elővesszük, és ránézünk folyamatosan, hogy hol tartunk, abból is szépen ki tud derülni, hogy melyik az a munkafolyamat, vagy ki az a kollega, aki ezt így tudja vinni, és ki az, akinek mondjuk másfajta működésre van szüksége.
1: Ha pont ebből az aspektusból nézzük ezt a kérdést, tehát hogy vannak jó minták, vannak jó példák, és most már azért 6 év ilyen típusú működés van mögöttünk Magyarországon is, mégis miért vetődik fel az a kérdés, és akár tőlünk egyébként nyugatabbra is, hogy inkább visszarendelik a kollégákat az irodába. Ez miért történik? Elfogyott a bizalom, vagy más típusú működésre van szükség, vagy a gazdasági helyzet, a krízis indukálja ezt?
2: Én azt gondolom, hogy nyilván ebben van egy ilyen, vagy lehet benne egy ilyen gazdálkodási kérdés is, hogy ugye, hogyha vannak szép új irodaházak, amik kényelmesek, és amik elég sok igényt kielégítenek, hogy akkor azok ott miért álljanak üresen. Tehát, hogy nyilván lehet egy ilyen financiális oka is ennek a dolognak. Másrészt pedig, igen, én azt gondolom, hogy ezzel a bizalmi kérdéssel, meg a kontroll kérdéssel, ezzel kis túlzásra szerintem egy életen keresztül dolgoznunk kell, mert hogy amit te is mondtál, hogy igen, érnek minket különböző külső-belső behatások, különböző életszakaszokba kerülünk, zajlanak körülöttünk a mindenféle gazdasági társadalmi események, és ezek nyilván hatással vannak ránk. És ez szerintem fontos, hogy ezeket így felmérjük, meg észrevegyük, hogy egyébként most én akár vezetőként azért ragaszkodok egyfajta személyes jelenléthez, mert nem tudom, én úgy alapból nem érzem érzem magam stabilnak a saját életembe, vagy a saját pozíciómba, vagy esetleg a cég működésembe, vagy hogy konkrétan ez így miről szól. És az is egy fontos és hasznos dolog lehet, hogyha mondjuk vezetők erről egymás közt tudnak beszélgetni, hogy mondjuk ők hogy vannak egymással, mert ebbe is a mintaadás nagyon tud működni. Tehát, hogy azért nekem jó sok vezetői kliensem számol be arról, hogy vannak olyan vezetői értekezletek, ahol egyszerűen nem opció, hogy valaki más véleményen legyen. Nem opció az, hogy valaki jelezze, hogy bocsi, de az én csapatomba én tökre meg tudok bízni, és én mondjuk megadnám nekik a felhatalmazást, mert hogy mondjuk van egy olyan szervezeti kultúra, vagy mondjuk egy olyan első számú vezetői habitus, vagy stílus, amiben ez így nem fér bele. Tehát, hogy itt megint a transzparenciát hoznám be, hogy ha el tudjuk hinni a kiválasztott vezetőkről, hogy ők képesek a feladatuk megoldáson túl a kollégáikat is kezelni, azt szerintem azért mindenkinek nagy segítség tud lenni.
1: Milyen érdekes, hogy egyébként ez a téma is azért sok szeletből áll. Itt mesélted a kommunikációt, szervezeti kultúrát, beszéltünk transzparenciáról, bizalomról. Ha onnan nézem a kérdést, hogy alapvetően munkavállalói oldalon ez egy elvárás, hogy legyen akár egy home, akár egy hibrid munkavégzése lehetőség. Ha egy vállalatvezető most hallgat bennünket, akkor hogyan álljon ennek a kérdésnek neki, és feltételezzük, hogy nincs a szervezetben, tehát nincs intézményesített home office, vagy intézményesített hibrid munkavégzés. Mit javasolsz, mit tud tenni?
2: Elsősorban én azt javasolnám, hogy gondolják át, hogy ők egyáltalán hogy vannak ezzel a kérdéssel, mert hogy ez szerintem így az alfája és az omegája mindennek, hogy egyáltalán ők mit tartanak elképzelhetőnek.
1: Ki ez az ők?
2: Tehát, hát, hogy mondjuk a vezetők. A tehát, vezetők. Hogy mondjuk a menedzsment először gondolja át, hogy ő hogy van ezzel a kérdéskörrel, hogy akár egyéni szinten, akár tényleg így közösen átbeszélve, milyen a szervezeti kultúra, esetleg szeretnének-e azon lazítani, változtatni, rugalmasítani. Igen, itt talán nem is a lazítás a jó szó, mert azzal kapcsolatban lehet egy ilyen
1: kis negatív
2: igen, felhang, igen, hogy akkor itt most mindenki igen. Be akar lazulni, hanem inkább a rugalmasság, ami szerintem ebben a kérdéskörben így fontos lehet, hogy akár egy rugalmas alkalmazkodás is lehet az, hogy mondjuk én úgy próbálom megtartani, vagy motiválni a kollégáimat, hogy mondjuk teret engedek nekik, és akkor, hogyha ők megvannak a saját kis gondolataikkal, vagy megfejtéseikkel, vagy így elindulnak egy úton, hogy mondjuk nekik ebbe így mi tud beleférni, akkor azt szerintem fontos, hogy kezdjük el így megosztogatni valamilyen szinten a kollégákkal. Én nagy valószínűséggel azért először nem engedném rá ezt az egész szervezetre, hanem hogy így szépen fokozatosan, akár szintenként, akkor ugye nyilván minden szervezetben vannak ilyen hát ilyen referencia személyek, akiknek nem feltétlenül kell vezetőnek lenni, de hogy valamiért ők egy olyan státuszban vannak, akinek adnak a szavára, és hogy mondjuk én őket szívesen ajánlanám, hogy vonják be ezekbe a kérdésekbe, mert amit nagyon, én nagyon sokszor látom azt, hogy amit, tehát hogy egy-két döntés nem azért megy át, mert hogy erőltetjük, és nem tudom, nyomjuk, hanem hogyha tényleg egy-két olyan embert be lehet vonni ebbe, akinek adnak a szavára, aki mondjuk meg tud győzni akár nagyobb munkavállalói csoportokat bizonyos kérdések, az sokkal jobban tud működni, és akkor így rajtuk keresztül akár fel is lehet mérni, hogy mi az igény a szervezetbe.
1: Említetted, hogy ugye maga a home office vagy a hibrid munkavégzés nem mindenkinek áll jól, nem mindenki tud ezzel élni. Mi történik akkor, hogyha az a kolléga, aki egyébként ezzel nem tud élni, nem is veszi észre, hogy sajnos alkalmatlan mondjuk egy hibrid munkavégzésre. Ott egy vezető mit tud tenni?
2: Hát mindenképpen érdemes beszélni róla, hogy egyáltalán, amit te is mondasz, hogy a kollega egyáltalán látja-e, vagy mondjuk ő tapasztalja-e, hogy neki ez valamiért nem megy. Érdemes tényleg ezeket a checkpontokat beiktatni, hogy akkor mondjuk nézzük meg közösen, hogy mondjuk nem tudom, mások mennyi idő alatt végeznek el munkákat, vagy milyen mélységig jutnak, vagy hogy tudják összeegyeztetni ezt az egész működésmódot úgy, hogy meglegyen az elvárt színvonalú, meg mienségű munka, és hogy legyen egy párbeszéd erről akár, hogy ő a vezető mit tud elképzelni, a munkavállaló mit tud erről javasolni, és hogy ez azért is nagyon fontos, mert én azt látom, hogy pont ilyen esetek miatt tudnak a vezetők belecsúszni abba, hogy jó, hát ha akkor az egy-két embernek nem megy, akkor nem menjen senki, és akkor egy ilyen nagyon feketén-fehéren kezdünk el ebbe a kérdéskörbe gondolkodni, ami meg szintén kontraproduktív lehet, mert az, akinek ez egy fontos motiváció, vagy mondjuk ugye, tehát hogy vannak ilyen munkavállalók, munkavállalói rétegek, például a kisgyerekes szülők, tehát hogy nekik szerintem ez egy hatalmas segítség tud lenni, hogy mondjuk akár az utazási időt meg lehet spórolni, vagy mondjuk lehet annyi rugalmasságot belevinni, hogy az ember, amíg nem tudom, reggel eldobja a gyereket az iskolába, vagy utána érte megy, még utána le tud ülni, dolgozni ebbe az egészbe. És itt tényleg megint így az önismeretnek a fontosságát hoznám be, hogy azért lehet ebbe is támogatni a munkavállalókat, hogy akár egy mentoringgal, vagy akár egy coaching folyamattal megtámogatni őket, hogy ő jöjjön tisztába azzal, hogy tud-e ő ezen a téren fejlődni.
1: Kicsit úgy érzem a mai beszélgetésből, hogy ez kifejezetten nem egy vegytiszta humán erőforrás, úgyis HR kérdés, nem, hanem inkább egy vezetői kérdés, ugye? Viszont ha vezetőkről beszélünk, akkor ahhoz, hogy ebben megfelelően tudjanak mérlegelni, döntést hozni, ne történjen meg akár az a típusú általánosítás, amit említettél, milyen skillekre, milyen vezetői skillsetre van szükség?
2: Hát most megint az önismeretet hoznám be, ugye, hogy jó, hogyha tudja az ember, hogy ő neki hol vannak a személyes határai. Azt szerintem nagyon hasznos még, ha ilyen nyitott és transzparens tud lenni tényleg akár a saját véleményének az átadásával, vagy akár a kollégáinak a véleményének a befogadásával kapcsolatba. A rugalmasságot is mondhatnánk, hogy tényleg akár itt helyzet, élethelyzet is indukálhatja a szervezeti működésnek, vagy bizonyos eseményeknek a bekövetkezése is indukálhatja ezt, és hogy tényleg hogy lehet ebből egy ilyen kvázi egy ilyen csapat munkát kihozni, hogy mindenkinek legyen egyfajta beleszólása, legyen egyfajta olyan élménye, hogy azért valamilyen módon az ő nézőpontjuk, vagy az ő igényeik is benne tudnak ebbe lenni. Tehát, hogy ez egy elég sokrétű dolog. Én sokszor szoktam mondani, hogy szerintem a vezetői munka minimum 50%-ba, de szerintem jóval többbe arról szól, hogy az ember tudja a saját kollégáit jól kezelni, motiválni, észrevenni, hogyha valami elakadás van, vagy valami nehézség van. Tehát, hogy ez az emberekkel való jó bánásmódnak a megtanulása, szerintem ez nagyon fontos.
1: És tudja nekik teret és bizalmat is egyébként adni. Olyan, és talán ilyen záró kérdésként, hiszen lassan itt vagyunk az adásunk végénél, hogy bizalom nélkül működtethető egyáltalán bármilyen távoli munkavégzés? Ha nincs meg az az alapvető bizalom a munkavállalók felé, hogy ők a távolban egyébként a kiszabott feladatot visszamérve el fogják végezni. És ezt nem is feltétlenül ügyvezetői vagy cégvezetői aspektusból kérdezem, hanem inkább tulajdonosi aspektusból.
2: Én azt gondolom, hogy semmilyen emberi kapcsolat nem tud működni valamilyen szintű bizalom nélkül. Tehát, hogy az, hogy én elhiggyem magamról, hogy alkalmas vagyok akár egy kapcsolódásra, vagy akár egy munkafeladat elvégzésére, vagy akár egy, nem tudom, tulajdonosi szerepnek a betöltésére, és ezen keresztül ugye fel tudjam hatalmazni a másikat, vagy el tudjam hinni róla, hogy egyébként ő is azért van ott, hogy elvégezze azt a munkát, vagy akár otthonról is, amikor nem tudom, egy meeting van, be fog kapcsolódni, és ott lesz ebbe az egész helyzetbe. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon alapvető dolog, és hogy ebben nagyon sok mintát hozunk egyébként, akár a gyerekkorból, akár otthonról, tehát, hogy erre különösen érdemes odafigyelni, és ezzel a dologgal foglalkozni, mert hogyha ez nincs, akkor szerintem az sokkal nagyobb károkat tud okozni, akár így az üzleti életen túl, az emberi kapcsolódásokban is.
1: Nagyon szépen köszönöm, Judit, ezt a rendkívül érdekes tárlatvezetést. Önöknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Egy hét múlva újra álláspont itt a Spirit FM-en. További szép délutánt és jó rádiózást kívánok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallott.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Hétfőtől a főváros 11. kerületében a Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamosátjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár a Móricz-Zsigmond körtér és Albert-falva kitérő között, az 56-os villamos pedig nem közlekedik, viszont az 56-a a villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár majd. Az Albert-falva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal utazhatnak. A 61-es villamos rövidített útvonalon jár. Nem érinti a Fehérvári úton a Móricz-Zsigmond körtér végállomást, illetve szombati napokon a 48-as villamos nem közlekedik és helyette a 17-es, illetve a 47-es villamos, valamint a pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. A pesti alsórakpartot a hétvégére ismét lezárták, az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétköznapokon továbbra is délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig kell ugyanezen a szakaszon lezárásra számítani. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: Az M1 csatorna délután átmenetileg leállította a hírszolgáltatást, és az adásban egy felirat jelent meg azzal a szöveggel, hogy a közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérnek, amiért hosszú éveken át mégis ezt tették. A közmédia átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A lépésre a miniszterelnök is reagált. Magyar Péter azt írta, történelmi nap hazudtak, éjjel hazudtak, nappal hazudtak, minden hullámhosszon. Ennek most vége, írta Magyar Péter. Reagált az eseményre a volt miniszterelnök is. Orbán Viktor a Tiszás önkény újabb lépésének nevezte a hírszolgáltatás leállítását.
3: Hát eléggé szórnak a miniszterelnöki, volt miniszterelnöki vélemények. Az interneten azt tapasztaltam, hogy ilyen euforikus hangulat uralkodott. Tehát ti mit éreztetek? Tudom, hogy ez egy buta kérdés érzelmekről beszélni, de nem is minden nap sötétül el az állami televízió.
4: Vállalhatatlan volt az április 12-i közmédiának a hírszolgáltatása. Vállalhatatlan, manipulatív, szinte teljesen egyoldalú Fidesz párti propaganda volt. Ezt nem lehetett tovább folytatni. Én bízom abban, hogy Kerényi György és Buracz Balázs korrektebb tájékoztatást fog nyújtani. Én Balázs például, meg mindannyian személyesen ismerjük, voltunk vele műsorban, tehát tudjuk, hogy neki milyen a szemlélete. Tehát ez alapján alapvetően bizakodással tekintek, de nyilván majd meglátjuk, hogy a tartalom vajon valóban megfelelő lesz-e olyan értelemben, hogy végre valahára nem a mindenkori kormányt kiszolgáló közmédia lesz, hanem egy tárgyilagosságra, pártatlanságra legalábbis törekvő. Ugye nekem a közmédia hírszolgáltatásával az volt a nagy gondom többek között, hogy a negatív jelzőt, a minősítő jelzőket beletettek tudósításokba, hírszolgáltatásba, ahol csak annyit kellett volna elmondani, hogy mikor, hol, mi történt. Ehelyett például április 2-án este azt hallom, hogy Magyar Péter ismét uszított a határon túli magyarok ellen. Na de hát nem uszított, tehát ő a levélszavazást kritizálta, ez nem a határon túli magyarok elleni uszatiás, tehát az M1 híradója nem járt el finoman szólva korrektül, úgyhogy remélhetőleg most jobb lesz. Én nem támogatnám azt, hogy most Fidesz propaganda után Tisza propaganda legyen a híradókban, de remélem, hogy legalábbis, tehát a kerényi alatt, amikor kerényi propaganda legyen a híradókban, de remélem, hogy

0: akik már megértünk egy pár választást, mert a választási ígéretek, a kampányígéretek általában arra voltak jók, hogy rögtön el is felejtsük a választást követő napon. Most viszont azt látjuk, hogy konzekvensen végigmegy a választási ígéreteken. Valamiben nem úgy, nem pontosan úgy, mondjuk az iskola kezdési támogatásba, ahogy mondta, de ha némi késéssel is, de mindegyiket megpróbálja valóra váltani. Annak ellenére teszi ezt, vagy annak ellenére mondhatjuk ezt, hogy a büdzsé, a kincstár, vagy az államkassa, teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, üres. Tehát nagyon nehéz így bármit valóra váltani, bármilyen ígéretet valóra váltani. A másik nagyon fontos, szakmai szempontból mondom, mint az újságíró, hogy roppant nehéz egy olyan 16 éven át felnevelkedett propagandista stábot átállítani, váltóállítani, hogy mostantól tényeket közöljön, elfogultság, minősítés nélkül. Szerintem ez közel van a lehetetlenhez. És ahogy hallom, a tévébe, a köztévébe nem is nagyon járnak be az alkalmazottak, mondjuk úgy, hogy...
1: Meg elkezdődtek az elbocsátások.
0: Azok is elkezdődtek, de nem is nagyon járnak be, mert talán azt érzik, hogy ezeknek a követelményeknek már nem tudnak megfelelni.
2: Hát meg nem is lenne hiteles. Ugye kérdezted, hogy mit éreztem, igen, amikor volt az első kérdés. Én elégedettséget éreztem. Nyilván amiatt is, amit te mondtál, Péter, hogy teljesült egy újabb választási ígéret, és egy olyan, amire azért sokan vártak. És hogy látszott a miniszterelnök posztjához adott reakciókban, meg beleolvastam néhány kommentbe, hogy gyakorlatilag ezt nagyon várták. Tehát ezt talán jobban várták most, durva összehasonlítás, mint az a segélyezés, amit te mondtál, az iskola kezdési segély. Tehát ennél azért többen várták ezt, hogy na akkor mi lesz és hogyan, és azt gondolom, hogy ez egy erős fricska volt ez a kiírás. Azon kívül, hogy demonstratíva megjelent az, hogy akkor vége ennek az eddigi propagandának, de ez a fajta megjelölés, hogy elnézést kérünk ezért, tehát meg született egy elnézés a Magyar Televízió részéről, és az, hogy nem ez a dolga egy közszolgáltató televíziónak, hiszen ahogy ugye Attila is utalt rá, hogy főleg a vége felé már vállalhatatlan volt az a fajta elfogult, nem hírtájékoztatás, ez semmi nem volt. Ez gyakorlatilag egy propagandát nyomtak, és talán az utolsó csatlósa volt, az utolsó pillanatig csatlósa volt ennek a rendszernek, ugye abból is látszott, hogy amikor a megválasztása után Magyar Péter behívták, akkor sem tudtak jól viselkedni. És ugye amellett, hogy amit ugye Péter utalt rá, hogy borzasztó nehéz átállítani a váltót, nem csak az a baj, hogy nehéz átállítani, nem lenne hiteles.
3: Hadd kérdezek valamit, mert úgy tudom, hogy neked van cége, tehát cégvezető is vagy, de például egy ilyen váltásnál milyen szintig cserélnéd le az eddigi munkatársakat? Hát nem akarok én senkit elúszítani, csak érdekelne, hogy...
2: Hát ez egy borzasztó érdekes dolog, mert ugye nyilván a munkatárs és munkatárs között is nagyon nagy különbség van, hogyha állami cégekről beszélünk, ugye állami tulajdonú cégekről, ott látni kell, hogy és ez még csak nem is azt mondanám, hogy az Orbán kormány sajátja, az állami cégek esetében nagyon sokszor vannak politikai kinevezettek. Hogyha valaki politikai kinevezett, és nem azért jött oda, mert kiváló közgazdász, remek nemzetközi tapasztalata van, nagyon ért az adott szakmai területhez, hanem azért lett kinevezve, mert ő abszolút lojális, akkor természetesen ez a csere szinte be van kódolva a rendszerbe. Hogyha nem, azért ott érdemes elgondolkodni azon, hogyha valaki évtizedeket belül töltött mondjuk az adott területen, legyen az mondjuk egy televízió, és ő tényleg azt hajtotta végre, mondjuk egy műszaki munkatárs, azok esetében nem vagyok benne biztos, hogy ezen a szintig le fogják cserélni, de a Magyar Televízió és a rádió esetében itt egyértelmű volt, hogy egészen alacsony szintig legyűrűzött az, hogy itt mindenki politikailag elkötelezett volt, ugye jöttek is erről ki belső információk, hogy különböző szerkesztőségi megbeszéléseken milyen ukászokat kaptak a főszerkesztőktől, szerkesztőktől, hogy itt lehet-e vagy nem lehet az ellenzék javára bármit tenni. Egyértelmű, hogy ilyen szempontból a Magyar Televízió az

0: nagyon csúfosan levizsgázott, és ezt nem lehetett igazán másképp megváltoztatni, csak egy ilyen drasztikus fejlevágással.
1: De miért történhetett meg ez a változás? Azért, mert kormányváltás történt. És azért az elmúlt 36 évnek van egy olyan tapasztalata Magyarországon, hogy kormányváltások esetén előbb-utóbb megváltozik a közmédiának a vezetősége. Én szeretnék egyszer egy olyan közszolgálati televíziót, amelyiknek a vezetése és irányultsága nem attól függ, hogy éppen milyen színezetű kormány van hatalmon, hanem mondjuk attól függ, hogy van mondjuk a 8 évre szóló fix szerződés, most csak mondtam egy példát, és akkor jön egy új vezető. De sajnos Magyarországon az a helyzet, hogy a közszolgálati tévé politikai irányultsága nagyjából követi félig meddig, vagy teljesen a kormányváltások
2: ezt
1: utáni.
2: Ezt mondjak valamit, illetve, hogy meg tudjátok erősíteni. Én azt hallottam M1-es kollégáktól, hogy teljes mértékben Orbán Viktor ízlése szerint működött az állami média, főleg a hírcsatornák, és hogy Várhegyi Attila korábbi fideszes politikus volt az összekötő, tulajdonképpen ő szabta meg az
1: igen,
2: irányt.
1: De ez nem helyes. Hozzáteszem,
2: hát persze, hogy nem helyes,
1: hozzáteszem, hogy 2010 előtt azért nem véletlenül említettem Kerényi nevét, azért ott különösen 6 és 10 között egy egészen vállalható közmédia volt, ami a politikai műsorokat illeti. Tehát én szeretném, hogyha egyszer el tudnánk kérni, nem tudom, hogy el fogjuk-e valaha érni, hogy a közszolgálati média szakmai tekintélye olyan erős legyen, hogy a mindenkori kormány nem merjen hozzányúlni, és még valamit vissza kell állítani a tévé előfizetési díjt. Mert a tévé előfizetési díj nélkül a mindenkori közszolgálati tévé jobban ki van szolgáltatva a mindenkori kormánynak. A tévé előfizetési díj azért lenne jó, mert akkor a mindenkori kormány kénye kedvétől függetlenül befolyna legalább egy bizonyos összeg a közszolgálati médiához. Tudom, hogy ez nem biztos, hogy a legnépszerűbb dönt.
2: Főleg annak tükrében, hogy most évi 160 milliárdból működött ezen a
1: nyilván
2: színvonalon.
1: A költségeket át kell tekinteni, de hogyha valóban közszolgálati független közszolgálati tévét akarunk, az egyik első lépés a tévé előfizetési díj visszaállítása. Elég baj az, hogy Medgyessy Péter miniszterelnökként népszerűség hajhászási okból vezettetve eltöröltette az előfizetési díjat. Svájcban nem véletlenül nem törölték el.
3: Bár ott lennénk, ahol Svájc áll, hát de szerintem ez a lehetetlen, amit most mondasz, ez egy remek ötlet, biztos, hogy megvalósíthatatlan szerintem. Egy a jelenlegi média kínálatba és a jelenlegi média fogyasztási szokásokba már a televízió nézése komplett korosztályok esetében hiányzik.
1: Ott van az internet.
3: Na, így van itt. A fejcse, erre ez csak megerősíti azt, amit szerettem volna eredetileg mondani, hogy a fejcsere az csak a tüneti kezelés. Nagyon fontos, de tüneti kezelés. Teljes átalakítására van szükség a közmédiának. Én nem hiszem, hogy 8 vagy 9 közmédia csatornának kell működnie. A fele is sok, szerintem. És nem tudom, Attila nem ért velem egyet.
0: De én egyet értek vele, hogy nem kell ennyi közmédia, de ugye az ember azt szokta mondani, hogy minden rosszban van valami jó. Az, hogy ennyire nézhetetlen volt, és állhatatlan volt a közmédia, az jelentős mértékben átterelte a nézői szokásokat az internetes különböző csatornák felé, akik sorba jöttek elő, és egyre jobb minőségű podcast felvételek, beszélgetések, politikai elemzések és sok egyéb más volt. Ugye mi is szoktunk ilyenekbe részt venni, tehát tényleg pontosan tudjuk, hogy egészen másfajta nézői szokások alakultak, és ebből következően én azt hiszem, hogy az a tévé, aminek most meg kell valósulni, annak már tényleg nem annak a tévének kell, hogy legyen, mind mentalitásában, mind a közönségében, mint ami korábban volt. Ezzel együtt egyfajta, mondjuk úgy, hogy pártatlanul tájékoztató, és valóban csak tájékoztató, és nem minősítő közmédiára biztos, hogy szükség van.
2: Egyet hadd kérdezzek, mert Rangos Katja, aki ennek a műsornak gyakori vendége, és aki az állami médiában fontos pozíciókat töltött be, azt mondta, hogy pont ez a választás mutatta meg, hogy nem kell közmédia, mert hiszen a hírszolgáltatásról beszélünk csupán, hiszen azt negligálták az emberek, ezer más forrásból tájékozottak, és meghozták azt a döntést, amit akartak. Tehát, hogy szerinte nem kellene az állami médiában hírcsatornának lenni, azt megoldják a magánszférában, meg az interneten.
1: És szerintem magas színvonalú közszolgálati hírszolgáltatásnak van helye, a Németországban van egyébként az állami tévének hírcsatornája, illetve közvetítő, élő eseményeket közvetítő csatornája a Phoenix, van egyébként az amerikai közszolgálati tévének is különböző politikával foglalkozó csatornája.
3: Én ezzel nem értek egyet. Senki nem nézi. Csak legyen, a PBS senki nem nézi Amerikába. Legyen,
1: hát vannak támogatói a PBS-ek, egyébként ha megnézed a YouTube csatornáját, azért vannak nézői. Tehát én azt gondolom, hogy lehet egy magas színvonalú közszolgálati televízió, ez kétségtelenül egy fontos cezúra, egy vonal, hogy most elsötétül a képernyő, mi is erről beszélünk már jó ideje, nem véletlenül, hiszen ilyen nem történik minden nap. Csak az lenne a jó, hogyha tényleg egy nagyon magas színvonalú belföldi, külföldi tudósítóhálózattal rendelkező közszolgálati tévé lenne, olyan szolgáltatást adna nekünk nézőknek, amelyeket lehet, hogy egy kereskedelmi tévé nem feltétlenül vállalna fel, de például Svájcban az ottani közszolgálati tévé például rétoromán nyelvű műsort is vállal, amelyet szintén nem fognak sokan nézni, meghallgatni. De közszolgálati tévé, tehát olyan igényeket is kiszolgál, amelyek mondjuk kereskedelmi megfontolásból nem lennének üdvözíték, de hát ez nem gond, mert a kereskedelmi tévének is megvan a maga szemlélete, nem elvetendő az sem, a közszolgálati tévé ezt kiegészíteni.
0: De azért ne ragadjunk, ha már közszolgálatiságról beszélünk, ez nem csupán hírszolgáltatásról szól, hiszen azért a korábbi közszolgáltatási tévéhez azért kapcsolódott különböző kulturális, művészeti, tudományos és egyéb, akár felvilágosító és ilyen jellegű munka, ami azért nagyon hiányzik a jelenlegi tévéből, arról nem is beszélve, hogy rengeteg új lehetőséget teremtett, például éppen itt emlegettük meg a régi tévéjátékokat. A tévéjátékok, a hazai gyártású filmek, a színházi közvetítések, ugye ami teljesen gyakorlatilag eltűnt, és a kereskedelmi tévék ebben nem látnak igazán nagy üzletet, miközben nem igaz, hogy nem lenne rá igény, hiszen meg kell nézni, hogy amikor a Covid időszak volt, akkor hányan vásároltak ilyen online színházjegyet? Elég sokan, és elég népszerű volt, tehát nem igaz, hogy az emberek ezt nem néznék. Én azt gondolom, hogy a közszolgálatiságnak ezt a területet is eléggé jól le kellene fedni. Arról nem is beszélve, hogy folyamatosan azt tapasztaltuk, hogy az előző kormány tudatosan, mondjuk úgy, hogy tudatlanságban tartotta az embereket jó néhány témával kapcsolatban, és ez bizony megmutatkozott, ha csak az én területemet nézem, például az energiával kapcsolatosan, hogy értik-e, nem értik-e, hogy jut el az energia, stb. Rengeteg olyan műsort lehetne, ami régen nagy hagyományokkal bírt, emlékezzünk Czeiser Endrére, egy ország nézte és tanulta, hogy mik is adok a kromoszómák, és számolgattuk. Bizony ilyen jellegű műsorokra szükség van.
3: Minden tudás egyeteme, mekkora sikerek abszolút voltak, és milyen fantasztikus előadások. Igen. Tényleg hiányoznak, és erre szerintem is lenne igény. Tehát alapvetően, de sok-sok szintje van ennek. Felvetődik a kérdés, hogy a közszolgálati televíziónak és rádiónak kell-e, szabad-e reklámot sugározni. Ha igen, miért? Szerintem nem. Szerintem maximum olyan közszolgálati, közösségi célokat szolgáló reklámoknak lenne a helye, mint hogy dohányzás ellenes, vagy reklámok, meg ilyesmi. Tehát ezt nagyon át kell gondolni. Azért van egy-két jó példa, például a BBC, ahol én dolgoztam 3 éven keresztül, és tudom, hogy én amit a szakmából igazán megtanultam, és ami igazán értékes, azt ott a napi munkában lehetett megtanulni.
4: Szakács István ügyében a rendőrség önállóan döntött el, hogy gyanúsítotti kihallgatást fog végrehajtani, arról előzetesen telefonon tájékoztatta az ügyészséget, írja friss közleményében a fővárosi főügyészség. A Megafon influencerével szemben a Nemzeti Nyomozóiroda július 3-án rendelt el nyomozást terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntette miatt. A közlemény megerősíti a sajtóhíreket, mely szerint a nyomozás elrendelésének alapja a Szakács István által június végén közzétett videóüzenet volt. A jobb baloldali megmondó ember ebben arról beszélt, hogy ha Magyar Péter pribékjei elviszik Orbán Viktort, akkor 500 ezer magyar fog utcára menni és kiszabadítani a volt miniszterelnököt. A főügyészség közleménye hangsúlyozza, az illetékes ügyész szóban felhívta a nyomozó hatóság figyelmét arra, hogy külön alapossággal kell vizsgálni, hogy az adott cselekmény valóban megvalósítja a BTK vonatkozó törvényi tényállását.
5: Potyondi Edina is hozzászólt ehhez a témához, ő nem tartja igazán jó ötletnek Szakács István előállítását, következőt posztolt a Facebookon. Épp annyira kellemetlen és túlzás a félkegyelmű Szakács Istvánnál házkutatást tartani, mint amennyire kellemetlen és túlzás, hogy Orbán Viktort máig nem hallgatták ki az MNB, az Aranykonvoj, a Tiborc és másik ezer ügyben, el a kezekkel Pistától. A fideszes hülyék helyett a fideszes bűnözőkkel foglalkozzon a rendőrség. Hát erre mondják azt, hogy védjen meg téged a Potyondi Edina. Nem?
6: Szerintem meg igaza van.
2: De ne a félkegyelmű Szakács.
5: Ezt nem vitatom el egy pillanatig se, de azért mondjuk Szakács István ezt nem rakja zsebre.
6: Az ügyészség egyébként most jól rátolta a rendőrségre ezt az egészet, és a rendőrség meg elkezdett úgy működni, hogy egyébként tanították neki Orbánék alatt. Most már el kéne, hogy mondjam, csak el kéne határolni a józanész nevében azt, hogy kire indulnak rá, és hozzák reggel 6-kor fülénél fogva el meghallgatni, és viszik el a laptopját, és a nem tudom micsodáját, és aztán engedik haza 2-kor, tehát mindegy.
5: Több ilyen kommentelő előállítás is volt már korábban, ugye legutóbb pont egy debreceni lakost állítottak elő egy Ceausescu utalás miatt, ami tényleg nem egy nagyon szép dolog, de hát nem vitatható, hogy mennyire volt ez egy komoly fenyegetés. Korábban volt teljesen nyilvánvalóan hülyéskedés is kommentben, amiért valakit előállítottak.
2: Bocsánat, de ennél sokkal súlyosabb dolgokért soha senki nem ment, senkihez ki, és nem tartott nála házkutatást. Szóval te, őszintén mondom, egyben biztos vagyok, én tudom, hogy az új országos főkapitány Mecser Tamás, ő biztos, hogy nem rendel el egy ilyet, tehát hogy ez egészen biztos, hogy nem egy felső szintű utasítás, hanem a rendőrök önreflexe, saját reflexe működött így. Azt gondolták, hogy ebben most belemennek, én ezt nem is értem. Én eleve azt nem értem, hogy abban teljesen igaza van a Potyondi Edinának, hogy ez az ember tulajdonképpen a Facebookos megjelenései alapján valóban félkegyelműnek tűnik. Na de hogy nyilván nem az. De, hogy
5: én ettől a kijelentést találhatom.
2: Hát hogy ne, ettől én is eltalálom, ez így tűnik. Na most, hogyha ezt így szeretném világossá tenni, hogy nekem nem ez a véleményem, csak így tűnik. Na most, ami viszont nagyon fontos, hogyha ez az ember, bárki is legyen ez, olyasmit mond, aminek a valószínűsége a nullához konvergál, akkor az tényleg, hogy is mondjam, a magyar társadalom szemében sem vált ki mondjuk olyan érzést, hogy nem, mit tudom én, nem kezdünk el tőle rettegni, nem fogjuk azt érezni, hogy tényleg ki fog menni 500 ezer ember, és a vállán kihozzák, mint Táncsicsot, vagy nem tudom én, hanem azt fogjuk gondolni, ez egy, bocsánatot kérek a nézőktől, nem ez a véleményem, csak most így mondom, hogy hát azt mondja, hogy ez hülye, mondott valami hülyeséget. És nem látom az okát, hogy miért kell erre rendőrségnek kimenni, tehát semmilyen szinten.
5: De nem lehet, hogy ezzel mártírt csinálnak belőle?
2: Hát dehogy, ez egy baromság.
5: Sokkal komolyan beteszik ezt az ügyet.
6: A túlzás, hogy Mártét közismertet csinálnak.
2: Tegnap előttig nem tudta.
7: Jó, van 150 ezer követő.
6: Holnap se fogják tudni. Oké, 150 ezer.
7: Csak hogy létező influencer, akit követnek és néznek.
2: Azt én attól, mert nem ismerjük, akkor minden tiszteletem az
5: ő. Jó, de most milliók tanulták meg a nevét és a fizikáját.
6: Szerintem annyi mentség van arra, hogy mi is erről beszélünk, hogy biztosan a rendőrség azóta végig gondolta ezt a dolgot, és nem fog feleslegesen kiugrálni mindenfajta tétova szóbeszédre, vagy nem tétova szóbeszédre.
7: Bevallom őszintén, csak egy mondat, hogy én ennél azért súlyosabbnak érdem, mert ha a kommentelők esetében, amikor előállítás történt egy vélt vagy valós miniszterelnököt ért fenyegetés kapcsán, akkor itt is azért érdemes felháborodni, hogy azért nagyon, én beszélgettem ugye a mostani tüntetés részvetőjével, és azért azt érezni, hogy azért van az emberekben félelem. Tehát, hogy munkahelyekről megfenyegették már őket, hogy kirúgják, ha fideszes tartalmat posztolnak. Például két ilyen pedagógus, fideszes pedagógus, akivel beszélgetnem. És többen érezik azt a félelmet, hogy nem tudják, hogy vajon hol van az a kontrollja a mostani hatalomnak, ami adott esetben gátat szab annak, hogy egy ilyen bosszú éhes, bosszús, homlyas, tiszás tömeg, és egyébként Magyar Péter esetében őket mikor veti el. És én értem, hogy itt lehet hivatkozni az előző rendszernek a szintén hasonló életérzést.
8: Budai Gyula, nem egy sejét,
7: ettől még nem, ha nem az probléma volt, valóság. Akkor ez is probléma, és itt most az valóság. Van, hogy valaki bemondta a véleményét Karakánul, vagy Bután, teljesen mindegy a videóban, és aztán kiszállt a rendőrség egy olyan abszurd váddal, ami bennem felmerült kérdésként, mint újságíró, hogy kiposztolja-e és reagálja-e az ő videójára, mert nem lehet-e az, hogy majd a rendőrség, mint utánközlő, rám is kiszáll. Nyilván nem félelem, csak hogy miért kell ebbe egyáltalán gondolkodni, hogy a rendőrség adhok jelleggel, nem tudom milyen megfontolásból kiszáll bárki ez a...
8: Jogszabály szerint
6: simán. Megmondom azért, mert erre vagyunk szocializálva, mert a Fidesz erre szocializál
7: bennünket.
6: De most
7: mindent a Fideszre kell, nem minden, ami a Tisza kormányra történik.
6: Itt általában az, hogy ki mit posztolt a munkahelyeken, azt a Fidesz szocializálta belénk.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Arató Gergely volt DK-s képviselő még szeptemberben kérdezte a parlamentben Semmilyen Zsoltot arról, hogy ki lehet a hírhet pedofil bűnöző, akit csak Zsolti bácsinak neveznek.
2: Ilyen aljasság a magyar politika történetében a rendszerváltás óta nem volt. Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közön.
1: Szabó Tíme a híradónknak is megismételte, ő sosem azonosította Semmilyen Zsoltot Zsolti bácsival.
3: Szégyeljék magukat, hogy még mi állunk a vádlottak padján, és nem azok, akik szemet hunytak a gyerekek bántalmazása fölött.
4: Semmilyen úr el sem értünk.
1: A tárgyalás után a vádlottak mind azt mondták, nem kérnek bocsánatot. Somogyi Andrásra Semmilyen Zsolt 2 év fogházat kért.
5: Tehát az, valaki magára veszi, hogy Zsolti bácsi, Isten őrizet, nem akarok kibújni, de még egyszer mondom, én nem közöltem tényállítást, én egy paródiát csináltam, arra reflektáltam, amit a social médiában gyakorlatilag mindenki a komment szekcióba egyöntetően állít. Hogy ki Zsolti bácsi, mit gyanít?
6: Szervusztok, jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljöttetek. Szerintetek hiba volt, hogy Semmilyen Zsolt úgymond magára húzta a Zsolti bácsi ügyet?
7: Hát ez annó akkor a parlamenti felszólaláskor biztos, hogy egy túlzott reakciónak tűnt. Így politikai kommunikáció szempontból ugye nyilván a tényeket nem teljesen látjuk világosan, tehát ebből a szempontból ugye nehéz értékelni ezt a helyzetet. De igen, az a magyar közmondásunk, hogy akinek nem inge, ne vegye magára, ez azt hiszem, hogy itt azért megfelel a valóságnak, és talán jobban járt volna Semmilyen Zsolt, hogyha ezt elengedi azért a füle mellett, hiszen mégiscsak szerintem akár a humorista esetében, akár a politikai felszólások esetében, akár ugye konkrétan Arató Gergelynek annál a kérdésénél, ugye mégiscsak az egy kérdés volt, hogy ki lehet ez a Zsolti bácsi. Nem muszáj erre azért ilyen nagy hevülettel reagálni. De hát nehéz helyzet lehet persze Semmilyen Zsoltnak.
6: Ha meg nem reagál, akkor
7: aki
6: azóta
7: tudja
6: is
7: a tényeket, igen. Tehát neki ugye most vagy az egyik, vagy a másik oldalát, de ő valamit tud. Igen. És ebből a helyzetből mégiscsak így kívülről nehéz azt mondani, vagy azt tanácsolni neki, hogy maradj csöndben, mert persze lehet egy olyan, hogy a személyes méltóságát az ember meg akarja védeni. De őszintén nekem az a felszólalás a parlamentben, hát nem vagyok abból meggyőződve arról, hogy ő itt nincs valahogy ebben a sztoriban mégis nem fog megjelenni. Ugye van egy másik eljárás is, nem csak ez a személyjogi per gyakorlatilag, hanem ugye konkrétan a pedofil bűncselekményt is vizsgálják a hatóságok. Reméljük, hogy majd ott is fognak ugye információk előkerülni.
4: Teljesen egyetértek. Legfőbb annyival egészíteném ki, hogy a közvélemény részéről érezhető, hogy van egy ilyen horderő kérdésben egy feszült várakozás. Többfajta törvénytelenség, bűncselekmény merült fel ugye a magyarországi gyermekvédelem elképesztően züllött állapotát illetően. Nekem csak az jutott eszembe, hogy nemrég ugye még arról is csak találgathatunk, még arra sincs megfelelő információ, hogy akik védték ugye az elhíresült Szőlő utcai igazgatót, vagy például az az állítólagos rendőr, aki fedett nyomozóként kiszállt és lebeszélte a munkatársakat, hogy feljelentést tegyenek, vagy bármilyen vizsgálatot kezdeményezzenek. Az egész hogy állt össze? Állítólag folyik a nyomozás, de szerintem a közvélemény joggal vár legalább valamilyen kézzelfogható információt arról, hogy ez merre tart, és arra is, hogy ki volt a Zsolti bácsi. Én attól tartok, amit most látunk, az egy kicsit pont az ellenkező irányba hat, elveszi az ügy komolyságát, a felejtés felé taszítja, különösen úgy, hogy azt is láthatjuk, hogy azok az óellenzéki képviselők, akik ezt óriási elánnal a zászlókra tűzték a választási kampány hajrájában, azokon ez nem segített ez a történet. Sőt, talán magukat manőverezték be olyan helyzetbe, hogy immár ők is támadhatóak legyenek. De szerintem egyértelműen arra van szükség, hogy a hatóságok adjanak valamiféle információt, hogy egyáltalán megalapozott vagy sem.
6: Attila?
1: Sok mindenben egyetértek veletek, de egy kicsit én ezt másképpen keretezném, ezt a sztorit. Szerintem ez taktikailag egy óriási hiba semmilyen részéről, hiszen frissen tartja a sztorit. Lassan már ez homályosulna el, és újra magára húzza, és a Fideszre húzza, és egy kicsit úgy fogalmaztam ma délután a posztomban, hogy zavar van a toronyban. Tehát, hogy hol van itt valami stratégia, valami elképzelés, hova akarják ezt kifuttatni? Hát ez újra és újra összemossa a Fideszt ezzel az egész pedofília kérdéssel. Ez egy nagyon nagy hiba volt. Másrészt meg az jut eszembe, hogy hát semmilyen Zsolt politikai karrierjéről már csak a Zsolti bácsi jut eszünkbe. És ez nagyon szomorú, hogy valaki így keretezi ennyi év politikai karrier után az egész életét, az meg különösen elszomorító, hogy abszolút nem volt transzparencia a működésükben, nem lehetett átlátni, hogy mit is művelnek, és csak még mindig mismásolnak, de ez a transzparencia kérdés majd később az energiaügyekben, meg ilyesmikben előjön, úgyhogy oda tartogatom.
6: Nálam egyébként, vagy nálam úgy csapódik le, hogy szerintem tudja semmilyen Zsolt, hogyha ő pert indít, akkor fenntartja az érdeklődést a történet iránt, de mivel becsületbeli ügynek tartja, ezért bevállalja ezt is. Tehát nekem ez inkább azt üzeni, hogy számára ez egy brutális rágalom, és akármibe kerül, de ő ebből ki akar jönni tisztán. És akkor amit felírtam magamnak, hogy a DK tavaly szeptemberben 5 millió forint úgymond vérdíjat tűzött ki. Tehát, hogy aki érdemi információval tud szolgálni, az jelentkezzen. Senki nem jelentkezett, tudtom. A Juhász Péter egy közösségi gyűjtést indított, ott állítólag 100 millió forint összejött, szintén ebben az ügyben, meg hasonló ügyekben érdemi információért. Lehet, hogy vannak ilyenek, de hogy mi nem tudunk róla, az biztos, mert ma délután néztem át.
7: Igen, ugye az a Sándor nevezetű fiatal úr, aki nyilatkozott ebben a témában, ő egyébként más újságíró kollégák nekem elmondták, hogy ő megnevezte már egyébként azt, hogy ki Zsolti bácsi kamerákon kívül. Tehát vannak állítások, de ezeket azért sem adta le például az a médium, mert a szeretnék megvárni a kontroll, és más médium is egyébként, mert szeretnék megvárni azt a folyamatot, hogy az igazságszolgáltatás útján induljon el, mert hogyha ez egy puszta politikai kommunikációként jelenik meg a nyilvánosságban, akkor ott megint nagyon megosztó lesz ennek az értelmezése, és sokan esetleg nem fognak ebbe hinni, vagy A vagy B verzió miatt. Hogyha az igazságszolgáltatáson keresztül jönnek ki ebből valamilyen konklúzió, annak talán nagyobb hitelt tudna szavazni a társadalom, és hát mennyire jó lenne, hogyha esetleg mondjuk egy Szabó Bence rangú nyomozó tiszt és egy olyan erkölcsi legitimációval rendelkező nyomozó vállalná a felelősséget ezért a nyomozásért, akiben azt tudja mondani a társadalomnak egy jelentős része, hogy meg tudunk bízni az ő szakmai integritásában.
6: Hát Bangó Sándorról beszéltünk, őt július 9-én igazságügyi elmeorvosi vizsgálatnak vetik alá, csak mondom. Meg, hát bennem az is kérdést vetve, hogy mondjuk ő megnevezte, hogy kire gondol, és az napvilágra jön, az még önmagában azért nem bizonyítja, hogy ez így is van, hiszen bárki mondhat bárkiről bármit.
7: Ő ugye elszenvedte ezeket a...
8: Bocsánat, büntető eljárásban van szembesítés, tehát ez egy eljárási cselekmény, hogyha arról van szó, de minden esetre igen, kétségek merülnek fel.
6: Nem akarok semmilyen Zsolt ügyvédje lenni, csak hogy sok krimit láttam, persze. Nekem nem, eddig nem meggyőző.
7: Szeretnénk a végére járni. Minden esetre, tehát elvonatkoztatva most ettől a konkrét ügytől, az bizonyára elmondható a politikai szinten, hogy nem megfelelő hangsúlyt, nem megfelelő figyelmet kapott a gyermekvédelmi szektor úgy unblock az előző rendszer felépítésében. Az intézményrendszert is elhanyagolták, az emberi részét is elhanyagolták, ahogy ugyanez megtörtént az egészségügyben és az oktatásban is. Ezek azok a nagy rendszer szintű problémák, amikből szeretnénk, hogy kiszabaduljon Magyarország, és hogy egy picit egészségesebb viszonyokat hozzunk létre ezekben az intézményekben.
4: Például ugye várjuk azt is, hogy a megígért átvilágításnak lesz a publikus eredmény egy átfogó jelentés formájában, hogy kiderüljenek, hogy hol, mi, merre, meddig, tehát nem kell itt személyes adatokat ebbe közölni, de legalább tudni kéne, hogy az erőforrások, a felkészültség, a rendelkezés álló humán tőke és állomány, az hogy fog ezzel bírni a következő időszakban, mert a megpróbáltatások szerintem ebben a szektorban még nem értek véget.
6: Juhász Péter Pál szerintetek meg fogja nevezni, hogy ki volt az a felsőbb szinten mozgó személy, aki védelmet biztosított, mert szinte biztos, hogy kellett, hogy legyen ilyen, hiszen jelentések, bejelentések sora ment ellene, és 16 évig ott maradhatott a Szőlő utca élén.
9: Nem valószínű.
6: Vagy 15.
8: Ezeknél a direktnél, amikor a hallgatás az ára, itt nagyon komoly dolgokkal játszanak a szereplők. Nem hiszem, hogy bárki megmerné reszkírozni az ő helyében azt, hogy földobja nála sokkal nagyobb hatalmú szereplőket.
6: Nem ez a vádalkú lényege?
8: Hát oké, de...
6: Mitől kell félnie neked?
7: Csak amikor ugye a maffiából szeretne kilépni az ember, és Magyar Péter ugye nem véletlenül hozta fel ezt a képet gyakorlatilag, amikor lefestette az előző rendszert, ez egy elég jól értelmezhető és jól átélhető kép, és akár erre az esetre is rávetíthető, mert persze, hogyha itt egy hagyományos emberi viszonyrendszerről lenne szó, és egy vádalkút lehet kötni, logikusnak tűnne, ugye, hogy Juhász Péter Pál ezt megtegye. Viszont ha abba gondolunk bele, hogy ez picit jobban inkább egy maffia-szerű összefonódásra hajaz, ez az egész bűnszervezeti háló, amely elfoglalta a magyar államot, akkor Juhász Péter Pál akár azt kell, hogy mérlegelje, hogy az ő családját egyébként ez a maffia ez a továbbiakban támogatja, mert ő csöndbe maradt és elviszi a balhét, vagy ha adott esetben borítja a bilit, akkor nagyon komoly következményekkel kell neki is szembenézni, nem csak személyesen, hanem akár a tágabb családjában is. A maffia az ugyanis így működik.
10: Egy belső vitaanyag szerint a KDNP az önállósodás útjára lépne, írja az MTI. Az állami hírügynökség birtokába került dokumentum szerint a kereszténydemokrata néppártban teljes a konszenzus abban, hogy akkor tudnak kilábalni a jelenlegi krízisből, ha a párt képes a hibák őszinte feltárása után egy teljes körű tisztújításra. A Helyzet és Jövőkép című 23 oldalas irat szerint bár nem vitatják el az elért kormányzati eredményeket, de általánosságban erős kritikával illetik a pártszövetségen belüli viszonyokat. A 2029-es EP választáson már önállóan méretnék meg magukat.
6: Szóval 2005-ben kötötték meg a Fidesz-KDNP pártszövetséget, vagy alapították meg, és 2006 óta mindig a Fidesz-szel együtt jutottak a parlamentbe. Én dolgoztam egy heti lapnál, a Heteknél, csináltunk egy olyan címlapot, hogy Orbán Viktor a hátán viszi be konkrétan Semmilyen Zsoltot a parlamentbe, és akkor nagyon fel voltak háborodva, perrel is fenyegetőztek, végül nem lett per, de nagyon fájt ez nekik, holott hát kívülről nézve ez így tűnt. És azért nem értem ezt a mostani tervet, mert most érték el a legrosszabb eredményt, tehát hogy pont most egy ilyen brutál vereség után önállósodni, mekkora kockázat van ebben?
9: Hát kockázat nincs, mert nem létező párt bármit mondhat. Tehát én az, tehát attól, hogy valaki kiáll és azt mondja, hogy most egy önállóak leszünk, és egy önálló párt leszünk, ettől még nem lesz politikai márka, nem lesz politikai entitása, az egy önálló hang, egy önálló karakter, egy önálló egyéniség, egy önálló program, kellene nagyon sok minden. Én esélyt ennek látom, egyébként ezzel akartam kezdeni, hogy egyébként már a 90-es években volt az első matek vagy közeledés, és a 2005-ös valóban 2006-os konkrétan 20 éve társultak be.
6: Hát előtte ketté szakadt a párt, ugye volt a Gipszi-féle vonal.
9: Igen, azt mondom, mert a 90-es években már ez elkezdődött ez a típusú dolog, és akkor ugye 2005-2006-ban realizálódott, és azóta gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát az, hogy ők most rájöttek 2026-ban, hogy válságban van az ő pártjuk, ez több, mint megmosolyogtató. Én kizártnak tartom, hogy ők egyetértve most a nézőkkel, hogy önálló entitásként bármilyen eredményre jussanak, tehát elképzelhetetlennek tartom.
11: Én az Anditól kérdezném, hogy miért tettek valaha külön a KDNP-t, vagy szóba se jött, mert nem is lehet módszertanilag se elhelyezni?
12: Hát, hogy olyan ráírni a kérdőívre rá lehetne, de hát szóba se jött soha, tényleg. Tehát, hogy miért merülne fel, hogy a KDNP-t, ami hát tényleg 20 éve gyakorlatilag a Fidesz részeként működik, és gyakorlatilag semmiben nem fogalmazott meg más véleményt, és semmilyen jelét nem adta eddig, hogy önálló pártként kívánna indulni választásokon, mérjük, soha fel sem merült, mindig Fidesz-KDNP-ként mértük őket, és hát várom, hogy egyszer külön leszerepeljenek a közvéleménykutatásokban. Hát én is egészen kizártnak tartom, hogy bármilyen értelmezhető politikai jövő állna a KDNP előtt, egész egyszerűen mindenfajta önálló identitását elveszítette ez a párt az elmúlt hát 21 évben, amióta ez a pártszövetség hivatalosan is létrejött, de azért nagyon jól mutatja ennek a vereségnek a mértékét, hogy még ezt is elérte ez a vereség. Tehát egyébként miközben a Fidesz egyébként saját magában nem tud szembenézni ezzel a vereséggel, azért azt kiváltotta, hogy a KDNP-ben ilyen hangok merülnek fel, tehát most egy picit elvonatkoztatva attól, hogy ennek milyen jövője lehet, meg milyen nem, vagy egyáltalán, hogy ez tényleg realizálódik, vagy nem, hogy egyáltalán ez felmerül, az egy nagyon szép lenyomata szerintem annak, hogy tényleg milyen brutális vereséget szenvedett ez a pártszövetség, mert hát
11: annyi előbb azt mondtam, hogy Orbánik fölragadtak a körhintán a KDNP, aki mindig zárásra ér oda a Vidán Parkhoz. Tehát soha nem jutnak be. Kicsit máshonnan közelítenék, mert én azért azt gondolom, hogy a magyar társadalomban a keresztény-demokrata értékrend az jelen van. Tehát igény biztos, hogy lenne egy ilyen politikai tömörülésre, és szerintem a Fideszhez ezek az értékrendi pontok nem kapcsolódnak olyan szorosan. Más miatt volt fontos a Fidesz a választóinak, nem a hagyományos kereszténydemokrata értékek szerint. Tehát ez egy befutható pályának látszik.
6: Inkább a vallásos tömegek megszólításához kellett.
11: A vallásosság is, de sok minden más is ide tartozik szerintem. Egy egészséges nemzettudat, az biztos, hogy egy 20-30%-ot legalábbis el tud érni, hogy abból aztán mennyi fordítódik le tényleges választóról, az egy másik kérdés. De hogy erre van nyitottság a társadalom egy jelentős része számára, hogy semmilyen Zsoltokkal, meg Juhász Hajnalkákkal, meg Rétvári Bencékkel el lehet-e indulni ezen az úton, komoly kétségeim vannak. Ha jól tudom, és mondjátok, hogyha nem, akkor talán Navracsics Tibor is KDNP-s, és nem Fidesz tag, vagy a KDNP frakcióba ült az Európai Parlamentbe. Összefolynak itt a dolgok,
9: de mondjuk azt nem gondolnám.
11: Volt valami kis okosság, mindegy, akkor ezt a részet hagyjuk is. A lényeg az, hogy egyébként ki fog szerintem bontakozni egy új mozgalom, egy új párt, amelyik rá ezt a politikai térképnek ezt a részét majd le fogja fedni, de hát nyilvánvalóan nem lehet ezekkel az emberekkel. Hát annyira lejárató. Egyrészt semmi konkrét pozitív ügy nem kapcsolódik hozzájuk, tenni, ellenben számos negatív ügy kapcsolódik hozzájuk, úgyhogy teljesen lejáratottak.
13: Az a KDNP egyik.
11: És nem is igazán érzem, őszintén ezt a szembenézés.
9: Meg a helikopterrel vadászás is egy ilyen KDNP aktivitás
11: nem
9: volt.
11: Nem is érzem ezt igazából őszintének, ez egy politikai termék.
12: Azzal egyébként egyetértek, hogy jobboldali, egy ilyen kereszténydemokrata jobboldali pártnak Magyarországon tudna helye lenni, még hogyha nem is feltétlenül, mondjuk főleg a jelenlegi választási rendszerben, nem is feltétlenül egy kormányképes ellenzéki pártként, vagy egy kormányváltásra képes ellenzéki pártként, de azért van egy méretes szavazótábor, vagy olyan értékrendet valló társadalmi csoport Magyarországon, aki egy ilyen típusú politikára nyitott lehet, és az kétségtelen, hogy valamilyen fajta átrendeződés a pártrendszerben kell, hogy legyen ezután a választás után, csak még azt nem tudjuk, hogy ez milyen irányba megy. És most ugye inkább az látszik kibontakozni, hogy az, hogy melyik legyen a domináns jobboldali párt, az minthogyha ugye a Fidesz és a Mi Hazánk között indult volna be egy ilyen harc, ugye az ő viszonyuk is egy ilyen érdekes pontja az elmúlt.
11: Igen, csak ez a szélső jobb felé tolja az egészet.
12: Igen, és ugye akkor ott marad ez a közép, a mérsékelt, ami megürül, de ha őszinték vagyunk, akkor jelenleg ezt a Tisza tölti be egyébként, tehát hogy hiába mondja ugye Orbán Viktor, meg az összes magát jobboldalinak, vagy ugye nemzetinek a posztrofáló politikus, hogy itt most egy ilyen baloldali liberális kormány van, amúgy nem az van, én szerintem nem is jobboldali egyébként, tehát azzal sem értek egyet, de a Tisza szavazótábora felöleli azért ezeknek a kicsit konzervatívabb, a nemzettudatot fontosnak tartó, jobboldalinak mondott értékeket valló szavazótábornak egy részét, nem az egészet.
11: Tisza egy gyűjtőpárt.
12: Igen. És hogy
11: egy rendszerváltó párt. Hogyha letisztulnak a viszonyok, akkor szerint igen.
12: Tehát, hogy a Tiszának baloldali liberális oldalról lesz ellenzéke, vagy jobb oldalról, mert azt nehéz látni, hogy ez a fajta gyűjtőpártiság, ez hosszú távon.
11: Ez rendszerváltó párt, és nem pedig érték.
9: Igen, azt azért kell egyetért, csak most Magyar Péternek azzal a mondásával, ez a nincs jobb, nincs bal, hogy ezt 20 éve feszegettem ezt a témát már akkor politológusokkal, hogy ezen lehetne már túllépni, ez a nagyon merev, klasszikus bekategorizáltság, hogy itt beszélünk a liberalizmusról, hogy ugye ez is egy szitok szó lett, de hát az emberek többsége liberális, mert szeret szabadon vállalkozni, utazni, stb. Tehát millió szólásszabadság, tehát millió olyan dolog mellett kiáll, ami egyébként liberálisnak mondott érték. Szóval, hogy azt akarom mondani, hogy ezen lehet, hogy valóban eljött az idő, hogy egy kicsit túllépjünk, és most jelen pillanatban van az a helyzet, ami van, tehát, hogy egy ilyen értékalapú működési területeket lehet vinni szerintem gyűjtőpárton belül is. Tehát az, hogy mondjuk a párt mit gondol a kereszténységről, vagy hogyan rendezi a viszonyát az egyházzal, mit gondol a klasszikus értékekről, vagy hogyha a szolidaritásról mit gondol, hát még nem lesz baloldali párt, mert valaki együttérző, szolidális, szereti a sokszínűség, társadalmi sokszínűséget. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy gyűjtőpárton is lehet belül is lehet klasszikus értékeket képviselni, amik korábban silókban voltuk, és akkor azt mondtuk, hogy ha te ezt mondod, akkor te baloldali vagy, ha ezt mondod, akkor liberális van. Tehát egy társadalmilag elfogadott valamilyen típusú értéket, azt nem kell bekategorizálni. És szerintem ezért nincs most életképes alternatívája az ilyen típusú kezdeményezéseknek.
12: Egyébként csak egy
9: lehetőség, nem alternatív.
12: Gondolat, hogy például az, hogy egy most, és tényleg én azt gondolom, hogy az, hogyha valamilyen ilyen típusú kereszténydemokrata jobboldali párt kinőne, vagy lenne, hát az nem feltétlenül a mostani KDNP-ből reális, hogy formálódjon. De egyébként az, hogy ilyen típusú kezdeményezéseknek mennyi lehetősége lesz, vagy mennyire lesznek ezek életképesek, azért az nagyban attól is függ, hogy tényleg átalakul-e, és hogyha igen, akkor hogyan a választási rendszer Magyarországon.
13: Ezt akartam kérdezni, hogy ennek látjátok esélyét, hogy mondjuk visszajön a kétfordulós választási rendszer, az arányos választási rendszer.
11: Hát ez ígéret volt Magyar Pétertől, tehát mint a családi pótlék emelése.
9: Én ezt
11: az most nem történik meg.
13: Idén nem lesz családi pótlékemelés?
11: Hát ott, mint a utalás lett volna rá, hogy meg kell várni a 26-os pótköltségvetés és a 27-es költségvetési tervezést, és akkor érdemes visszatérni erre. Nem pont ez volt az ígéret a választások előtt, de nem akarok itt leragadni. Az arányos választási rendszer az egy elég erős ígéret volt, és szerintem az a legtöbb szavazójának egy fontos.
12: Arányosabb volt ez az ígéret, és akkor innen ugye...
11: Igen, de hogy pont, hogy megelőzzük azt, hogy még egyszer egy ilyen helyzet előfordulhasson, mint ami 2010-ben, vagy 2026-ban éppen ki honnan nézi. Úgyhogy, és én is azt gondolom, és ha innen nézzük Magyar Péter intézkedéseit, akkor azért sok minden magyarázható, mert hogyha valóban végrehajtja az alkotmányos reformot, és utána ennek részeként rögzíti az új választási rendszert, akkor lényegében ez egy sziklaszirátságú alkotmány lesz majd, mert nem tud előállni az a helyzet, hogy valamelyik párt is egymaga kétharmados többséget szerezzen.
13: Mert ez valódi önkorlátozás lenne, amitől kicsit elszoktunk itt, ezért egy picit hihetetlenül is hangzik.
9: Szerintem ez kicsit korai ez a téma, még ugye az önkormányzati választások majd, és annak a rendszere meg fogja előzni ezt a problematikát, és én, hogy ez teljesen visszajön ez a rendszer, ez az arányos vagy arányosabb rendszer a 2030-asban, én ennek még azért viszonylag kevés esélyt látom, inkább 2030 talán. 4 év, ez nem lesz elegendő arra, hogy bármilyen akarás mellett is, hogy itt minden teljesen elrendeződjön, szerintem.
12: Szerintem a választási rendszerben muszáj lesz belenyúlniuk, azért azt tényleg, azt én, tehát nagy összegeket mondjuk arra biztos nem tennék, hogy egy teljesen arányos választási rendszer lesz 2030-ra.
9: Az attól függ, hogy áll a TISZA 2020, nem tudom, 80-90, és nyilván ezt fogja irányítani.
12: Szerintem ez egy annyira központi választási ígéret volt, meg egy annyira ennek a szavazótábornak fontos kérdés, hogy azt nem tehetik meg politikailag, hogy valamilyen módon ne nyúljanak hozzá. Itt szerintem inkább tényleg az lesz a kérdés, hogy mennyire, hogy mik lesznek a technikai részletek, tényleg a kétforduló, vagy a arányokon változtatni, hogy hány mandátum kerül listáról,
11: a győztes kompenzáció,
12: kerülethatárok megrajzolása, tehát azért itt nagyon sok részletkérdés van, de szerintem valamennyit muszáj lesz változtatniuk rajta, mert politikailag szerintem túl kockázatos.
9: Hát kérdés, hogy mikor, nekem ez a kérdés, hogy mikor.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Éveken át közösen osztozott az óbudai korrupciós pénzeken a Fidesz és az MSZP. Erről a kerület volt alpolgármestere beszélt letartóztatása utáni beismerő vallomásában. A Telex által megszerzett vallomásban Ceglédi Gergő azt állította, hogy Puskás Péter volt fideszes kerületi alpolgármesterrel együttműködtették a korrupciós rendszert. Azt is elmondta, hogy a baloldali politikusok eleinte 10-15%-hoz jutottak. Majd az erőviszonyok változásával 30%-ot kaptak. 2019-es hatalomra kerülésük után pedig őket illette meg a pénz 70%-a. Vallomása szerint ezért cserébe a mindenkori kerületi ellenzék nem támadta a mindenkori önkormányzati vezetés kényes ügyeit. Az esetre Magyar Péter is reagált. Közösségi oldalán azt írta, idézem, a budapesti nagy koalíciós korrupciós ügy megmutatja kicsiben, hogy 20 év alatt miként osztotta fel és lopta el a Fidesz és az MSZP 70-30 arányban az országot.
2: Igen, az az érdekes, hogy Dávid Ibolya már 2004-ben beszélt arról, hogy túlárazzák az állami beszerzéseket, és az extra profitot 70-30 arányban osztják el a mindenkori kormány ellenzék között. És nem tudom, hogy arról hallottatok, hogy állítólag Simics Kalajos, mikor 2010-ben jöttek, akkor módosított az arányon 100-0 arányban. De most akárhogy is a 70-30
3: akkor
2: is.
3: Olyanok voltak az erőviszonyok, brutális. Ugye ahogy itt is hallottuk, hogy éppen hogy alakulnak a politikai erőviszonyok, úgy vándorol ugye az alkotmányos költség, ugye a korrupciós pénz, amit hát mindannyiunk zsebéből vesznek el, meg nem adják oda a tanárainknak, meg nem foltozzák be belőle a kátyúkat, meg nem kapnak több fizetést az ápolónők, vagy a gyermekvédelemben nem tud több figyelem oda kerülni ugye a gyermekekre. Nekem is volt annó MDF alapító családi barátunk, aki szintén már a 2000-es években mesélte számunkra ezt a 60-40-es vagy 70-30-as éppen, hogy mikor megállapodásokat, és hát ez borzasztó egyébként, hogy ez a rendszerváltástól a napjainkig gyakorlatilag tudott létezni, akár a zuglói, meg ferencvárosi parkolási maffiáról beszélünk, akár ugye itt a park rendezésről, vagy közétkeztetésről, vagy ilyen témákról. És pontosan szerintem ezzel tudott egyébként nyerni a Tisza párt és Magyar Péter, hogy ő azt mondta, hogy borítom az egész asztalt, én all-int mondok, én mindent kit kihívok, senkivel nem állok szóba, mert egyszerűen érezték az emberek azt, hogy ez a rendszerváltás anno 89-90-ben nem megfelelő kompromisszumokat hoztak meg a politikai osztályban, átmentették a hatalmukat egyébként a szocializmusból, ebbe a kapitalista rendszerbe, csak más formában a nagykutyák, és ez sajnos megrontotta ezt az új rendszert is gyakorlatilag. Magyar Péterek most ezt próbálják megtenni, hogy szakítsunk ezzel az egész tradícióval, és nyitsunk tényleg egy tiszta lapot, aztán meglátjuk, hogy sikerül.
4: ha már tisztalapot és mafiát emlegettél. Szerintem Magyarország nagyjából ott tart most, egy történelmi lehetőség küszöbén, ahol Olaszország a 90-es évek elején, amikor Antonio Di Pietro, a manipulati, azaz a tiszta kezek mozgalmat meghirdetve, egyszerre két fronton támadta lényegében az ügyészség részéről az olasz állam fennálló kereteit, északon a Tangentopoli néven ismert önkormányzati visszaélések rendszerét, ami elképesztő forrásokat vont el az olasz államtól, délen pedig a hagyományos maffia által uralt közbeszerzéseket. Az eredmény elsősorban az volt, hogy az úgynevezett első olasz köztársaság politikailag megsemmisült, mert a két nagy erő, amely a reforma háború után kormányozta Olaszországot, a szocialisták és a kereszténydemokraták mind pártszinten és politikusi szinten is erkölcsileg megsemmisültek. Bettino Craxi száműzetésbe halt meg, Giulio Andreotti, akire rávallottak a maffia főnökök, hogy a kenőpénzeket hogyan küldték el neki a déli állami megrendelések kapcsán, vagy az ő ismeretségi körének, szintén börtönbe került. Magyarországon szerintem a korrupció ilyen mértéke, beleértve az önkormányzati talán nem olyan összegeket felvonultató, de szégyentelenségében, mégis cinizmusában, mégis a kirívó rendszerét, hogy ez valószínűleg, hogy te is mondtad, az eddigi elitet könnyen magára temetheti, beleértve a Fideszt és az úgynevezett óellenzék még túlélő csapatait. Ezelől kitérni valóban nem lehet. Magyar Péternek egyetlen jó választása van, hogyha totális harcot hirdet ez ellen, de valóban nem lehet. Magyar Péternek egyetlen jó választása van.

0: lehetőséget teremt, olyan transzparenciát teremt és követel meg, ami nagyon megnehezíti a korrupciós cselekmények végrehajtását, sőt Olaszországban délen még az is törvényes, hogy felfüggeszthetik az önkormányzatokat, leválthatják a polgármestereket, és 8-12 évre megvonhatják tőlük a választhatóság jogát, ha már egyébként szóba került ez a történet. Igen, van egy kis összetartás, de lényeg az, hogy intézményi keretek nélkül és a lakosság támogatása nélkül nem fog sikerülni. Mert csutulni a csábítás. Tehát szükség van arra, hogy tovább lépjünk, és létrejön a Magyarországon is az a fajta hivatal, ami a korrupciót sokkal hatékonyabban üldözi, mint az ügyészség.
1: Attila, te arra vissza tudsz emlékezni, hogy amikor Magyar Péter színre lépett, és elkezdte ostorozni a Fidesz, valamint a kék Fideszként megjelenített DK-t, akkor nagyon sokan felháborodtak a baloldali szavazók közül, hogy ez méltánytalan, ez igazságtalan, de például ez a sztori is azt mutatja, hogy nem, Magyar Péter bekellásuk jól mutatta be a valós helyzetet. Szóval, hogy te meglepődtél, akkor vissza tudsz emlékezni, vagy számodra ez evidencia
2: volt? Abszolút nem lepődtem meg. Hát ez egy, tulajdonképpen ez egy nyilvánvaló dolog volt, ez a színjáték, ami zajlik itt, abszolút erőtlen, ellenzéki pártokkal, akikre mindig rá lehetett mutatni, mindig lehetett valamiféle baloldali veszélyt definiálni, és ez nagyon sokáig működött is a Fidesznek. Viszont amit én ebből a történetből kiemelnék, az az, hogy azért ez a nagy korrupciós színpadon, ami Magyarországon van, ez egy nagyon kicsi gumicsont. És erre figyelnünk kell, hogy nehogy ilyen sztorik vigyék el a figyelmünket. Tehát az igazi nagy pénzek, azok például az energetikában vannak. Tehát itt 1000 milliárdos évi nagyságrendekről beszélünk, csak egy cégnél, a másiknál 500 milliárd. És ezekről egyelőre egy szó sem esik, amit én egyébként meg is tudok érteni, mert hát azért mindent nem lehet szétverni, tehát minden struktúrát, tehát és az igazi kihívás az nem egy-két korrupt polgármesternek, meg az ős lepjüknek az eltakarítása, hanem az, amikor nagy struktúrákról beszélünk, ahhoz hogy tud hozzányúlni, hozzá tudnak-e úgy nyúlni, hogy ez az egész ne temesse maga alá a mindent, tehát az ország működését, és ezek a kihívások, ezekre szerintem egyelőre még nincsenek válaszok, bár nyilván dolgoznak rajta, és kétségem nincs arról, hogy már az információk rendelkezésre állnak, de a megoldás az még nem biztos.
1: Azt látjuk, hogy a baloldal már gyakorlatilag kimúlt Magyarországon, tehát az MSZP, DK, ezek a pártok, a Párbeszéd eltűntek. Szerintetek a Fidesz, az ilyen ügyek, ha még jön egy-kettő, hasonlóképpen maga alá temetheti? Lehet ez az utolsó döfések egyike?
2: Szerintem a Fidesz az rövidesen szét fog szakadni. Tehát ez olyan szintű érdek ellentétek jönnek a felszínre, hiszen itt van egy mag, amelyik roppant gazdag lett, európai szinten is. És hát van egy csomó, aki meg valamiféle eszmében hisz, valamiféle erkölcsiséggel rendelkezik. Hát hogy tudnának megférni ezek egy asztal mellett? Hát ez elképesztő ellentétek feszítik a dolgot, csak ez lassan alakul ki. Hát ehhez is idő kell, hogy egy ilyen nagy párt szét tudjon hasadni, de nincs kétségem, hogy a következő választásig ez megtörténik.
0: A hagyományos bal és jobb oldal európai szintű megszűnése vagy szétzilálódása az Magyarországon is bekövetkezett. A Tisza párt ennek az eklatáns megjelenítője. A Fidesz részéről szerintem olyan sebeket kapott ott az a politikai közösség, amit a mai napig nem kezdett el feldolgozni. Amikor elkezdik, akkor hasonló dolgokat láthatunk, mint esetleg a már említett olasz bal és jobb oldal esetében is, tehát új pártok jönnek létre. Elve a Fiatal Demokraták Szövetsége már önmagában anakronizmus, tehát valószínűleg egyetértek Attilával, hogy ha csak valamilyen csoda nem történik, akkor ennek a pártnak a jövője, ez meglehetősen, hát hogy is mondjam, korlátozott.
3: Szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt. Így reagált Orbán Viktor arra, hogy letartóztatták Szakács Istvánt, a Megafon influencerét. Takács Péter volt egészségügyi államtitkár is beszámolt a rendőri akcióról. Ő azt írta saját posztja alá kommentben Szakács Istvánról, annyi volt a bűne, hogy kitett egy felháborodott posztot, amiben Orbán Viktor belengetett letartóztatásának hírére reagált, most pedig terror cselekmény.

0: bűncselekmény előkészítésével vádolják.
1: Ide figyelj, Magyar Péter! Meg ne próbál csinálni azt, hogy elviteted Orbán Viktort a pribékeiddel azért, hogy ti mutogatni tudjátok azt, hogy Orbán Viktor le lett tartóztatva. Mert abban biztos lehetsz, hogy abban a pillanatban, amikor ez a hír megjelenik, akkor ott 500 ezer magyar fog menni, és ki fogjuk szabadítani akárhonnan, akár kiáll velünk szembe Orbán Viktor. Ebben biztos lehetsz.
2: Szervusztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Nyilván azért mosolyogtatok, mert kiderült, hogy időközben Szakács Istvánt elengedték, tehát jól van, szabadlábon van.
3: És ez mindannyiunk.
4: Ne leplezz le minket, légy szíves, hogy mosolyogtok.
2: Most is mosolyogsz.
4: Hát, mert annyira szürreális ez az egész történet, tehát nagyon nehéz ezt kommentálni, ezt az egész eseményt, vagy ezt a szereplőt, akinek most is ugye kétszer meg kell kérdezzem a nevét, tehát annyira híres és elismert, nagy reputációjú közszereplőről van szó, aki mellé még a volt miniszterelnök is odaállt, hogy hát nézd, ez ilyen események alapvetően kommunikációs események is a mai közéletben, tehát ez nem egyszerűen egy rendőri intézkedés, hanem egy kommunikációs történet, egy jelzés, ki hogyan keretezi a jelentés a jövőt. Sokat beszéltünk itt ennél az asztalnál, hogy vannak társadalmi elvárások időnként, ha nem is történik semmi, valaminek történnie kell, hogy a közönség érezze azt, hogy az ígérvény beváltódik, amit a választás előtt ígértek, tehát hogy lesz számonkérés, elszámolás. Ennek egyik ikonikus szereplője a régi rendszernek, vagy az előző rendszernek a megafonosok, ezek a típusú fizetett propagandisták, influencerek. Tehát szerintem most úgy, nem tudom, a miniszterelnök Törökországban van, nem történik semmi, tehát valami történjen, és akkor lehet keretezni egy történést. Én nagyjából ezt látom ebben az egészben. Az, hogy a miniszterelnök kiállta, volt miniszterelnök Orbán Viktor a pasi mellett, ez pedig nagyon érdekes, mert ez az ember azt hiszi, hogy most lett valaki, de hát nyilván bocsánat, hogy így fogalmazom, egy eldobható eszköz most a régi...
2: Hát a holnapi tüntetés klient, egyik mágnes.
4: Mágnese, igen, és lehet, hogy szószólója. Nagyon érdekes, hogy Orbán Viktor most ide pozícionálta magát. Tehát amíg korábban, hónapokkal ezelőtt világpolitikai tényezőként láttatta magát, ma ennek az influencernek hagyja.
2: Beszűkült a tér hazai
4: mondani,
2: vizekre.
4: Kétszerű. Ez lett a szereplő partnere. Szóval le lehet vonni a konzekvenciákat.
5: Teljesen egyetértek, hogy ezt az adott eseményt azért elég nehéz kommentálni, és hát többet látni ebbe, mint amit itt meghallgathatunk. Inkább az az érdekes szerintem is, hogy azért ez az egész mai esemény is beleillik abba, amit igazából a Fidesz, hát gyakorlatilag a választás másnapja óta elkezdett, amivel így belehelyezi magát egy ilyen áldozat szerepbe, mint hogyha őket most a csúnya, agresszív tiszások bántanák, és közben ugye rögtön ugye az kezdődött meg április 13-án gyakorlatilag, hogy azért ugye őriző szemünket tartsuk a Tiszán, nehogy visszaéljenek majd a kétharmaddal, és gyakorlatilag minden intézkedést ezzel kereteznek, legyen szó a közmédia átalakításáról, Súlyog Tamás elmozdításáról, a miniszterelnöki ciklusok korlátozásáról, hogy minden a diktatúra felé vezet, és minden gyakorlatilag arról szól, hogy őket bántsák, ebbe illeszkedik ez a védvonal kezdeményezés is, ami szerintem szintén teljesen abszurd, és egy-két napig ugye volt róla szó, azóta nem hallottunk róla, most megint, mintha legalább a neve bekerült volna a hírekbe.
2: Ők tehát, majd védelmet adnak Szakács Istvánnak, a legmagasabb szintű jogászi védelmet.
5: Igen, hogy próbálja az a párt, ami 16 éven keresztül kétharmaddal kormányzott, és hát tényleg most ne soroljuk itt fel, hogy hogyan éltek vissza a kétharmados felhatalmazásukkal, és hogyan viszonyultak a politikai ellenfeleikhez. Most hirtelen próbálja magát egy ilyen nagy a jogállamiság és a demokrácia védelmezőjeként feltüntetni, ami nem működik. Egyrészt az ő szavazótáboruk egyébként erre egyáltalán nem fogékony, köszönhetően az elmúlt 16 év kondicionálásának. Másrészt pedig egyszerűen nem hiteles az ő szájukból, és ettől a politikusi gárdától ez a fajta kiállás, és hát ez látszik egyébként a támogatottsági adataikon is, hogy nem igazán tudnak abból a hát tényleg lefelé menő spirálból kijönni egyenlőre, amibe a választások előtt már belekerültek.
3: Ugye eddig a Fidesz szempontjából néztük ezt a sztorit, de hát azért hogy mondjam, szóval a NER lebontása felől nézve, vagy abból a szempontból nézve nem érzem nélkülözhetetlen jogi aktusnak Szakács István előállítását. Tehát nem ezt tartom a legsürgetőbbnek és a legfontosabbnak. Nem is nagyon tudjuk, hogy mi a jogi tényállás. Van egy állítása az influencernek, hogy őt terrorcselekmény előkészítése.
2: Igen, ezek gyanúsítják.
3: Ezzel kapcsolatosan sem cáfolatot, sem megerősítést nem kaptunk a nyomozó szervek részéről. A belügyminisztériumnak aztán mostanában jött ki pár órával ezelőtt egy közleménye, abban csak azt erősítik meg, hogy együttműködtek az ügyészséggel, tehát hogy jogilag megalapozott volt ez a jogi aktus, de azt nem tudjuk, hogy mi a jogi tényállás. De hát, könyörgöm, Szakács István, kicsoda? Tehát tényleg gondolkoznunk kellett, össze kellett illeszteni a nevet az arccal, hogy egyáltalán tudjunk róla beszélni. Egy sokadik influencer ebben a mezőnyben. Hozzáteszem, hogy ez a posztja, vagy ez a videós bejelentkezése ennél sokkal durvábbak vannak a Facebookon, amire a rendőrség ugyanúgy ugorhatna és reagálhatna. Engem kicsit megijeszt az, amit te mondtál, hogy ezt kommunikációs szempontból kell értékelni. A jogbiztonság szempontjából én ezt aggályosnak tartanám, hogyha nem lenne teljesen megalapozott ez az eljárás.
2: Számos eset volt, megkérdeztem az AI-t, és nagyon okosan válaszolt, hogy terrorcselekménnyel való fenyegetés ügyében hány embert állítottak elő, vagy gyanúsítottak meg. Azt írja, hogy nagyon sokat a TEK, illetve a készenléti rendőrség, például ilyenek vannak, hogy radikális iszlamista szimpátiával gyanúsított személyek, ez már alap lehet terrorcselekménnyel való fenyegetés gyanújára, iskolai bomba fenyegetők, fiatalkorúak, hatóságokat, hivatalokat zsarolók és fenyegetők, és itt például volt olyan, hogy valaki, aki alperes volt, felhívta a bíróságot, és azt mondta, hogy ha nem napolják el a tárgyalást, akkor majd bombát robbant a bíróságon, 6 hónapot kapott, igaz, hogy felfüggesztett, de hát, hogy ez egy létező.
3: Igen, most kényállás. Itt meg arról beszélünk, hogy felmegyünk Táncsicsért, hogyha lecsukják.
2: Hát, hogy 500,
3: tehát tele van feltételes móddal az egész.
4: De egyébként Németországban
3: nem lehet komolyan venni, ilyen. Hát aki megnézi ezt a videót, egy szavát nem tudja komolyan venni.
4: De erről beszéltünk, amit mondtál, hogy keretezik a történetek. Tehát most ez egy ilyen átkeretezési verseny. Lemegyünk a házajába a képkeretezőhöz, visszük a régi képet, a kép marad, de most teszünk rá egy valamilyen más, meg átfestettük át van festve a ház meg a lakás, és kicseréljük a kereket.
3: A kormány mit nyerezze?
4: A kormány mit nyerezze az akció?
5: És kezdjük ott, hogy ugye ebben a videóban is ugye az hangzik el, hogyha Magyar Péter lemeri tartóztatni Orbán Viktort. Hát szóval könyörgöm, nem a miniszterelnök.
2: Ha elviteti, így mondja, elviteti
3: azt hiszem, elviteti.
5: Ja, igen, bocsánat, ezt ugye én el szoktam felejteni mostanában.
4: Hát a kormány ennyit tud nyerni, hogy a figyelmet ő irányítja megint, akkor ő keretezi, hogy történnek a dolgok, nem akarom ismételni magam. Igen.
3: Tehát, szerintem
4: nem
3: fölöslegesen csinálnak mártír Szakácsból, de lehet, hogy jogi alapon meg lépniük kellett, azt nem zárom.
4: És az, hogy ez egy kommunikációs aktivitás is részben, mint nagyon sok minden a politikai térben most, az még nem feltétlenül jelenti egyébként, hogy nincs jogi alapja. Tehát most a jog azt tudjuk, hogy azért nem annyira exakt sok esetben, tehát jogászok feszülnek egymásnak rengeteg ügyben, tehát hogy ez most alkalmas-e arra, hogy nagy nyilvánosságot, felbújtó, mert nem tudom, van 142 000 követője, sokkal nagyobb reputációja van a közösségi térben, mint nekem, mert neki nem tudom, 10-szer annyi követője van, vagy ilyen. Szóval, hogy lehet, hogy jogilag ez alkalmasra teszi arra, hogy ez mondjuk valamilyen tényállás megálljon. Tehát,
2: jó, de ezt majd meglátjuk. Még egy
4: most azzal, bocsánat, egyetértve azzal, hogy egyébként egy maga az egész videó egy közröhely tárgya. Hát már
2: hát igazából az is közülről, hogy valaki felhív egy bíróságot, hogyha nem napolod a tárgyalást el, akkor robbantok, aztán mégis 6 hónap.
3: De az meg egy konkrét fenyegetés.
2: Igen. Jó, hát nem vagyok jogász, csak mondom, hogy miket
4: annyiban
2: olvastam.
4: Annyiban ez is konkrét, mert nem tudjuk, hogy aki felhívta a bíróságot.
3: Ha lecsukják, kiszabadít.
4: Na de hogy volt-e bombája, alkalmas volt-e arra, hogy valóban robbantson, ha nem napolják. Tehát ugye itt annak is nem vagyok jogász, de ugye itt meg kell felelni, tehát a mondáson túl meg kell felelni annak, hogy felelhető-e.
3: Én most leginkább a rendőrség állásfoglalását várom ebben az ügyben.
2: És nézzük a politikai részt, hogy ez az önkény mint új topik, ez működhet szerintetek a Fidesz számára? Mert most mindenben önkény látok, már el is hangzott a tévé, székház átalakítás, súlyok menesztése. Nem működhet? Akkor miért nem találnak ki jobbat?
4: Hát eddig mi nem találtak ki jobbat. Tehát, hogy ezt 2 évvel ezelőtt is elmondtam itt, hogy kontraproduktív a kommunikáció, nem szembesülnek a változásokkal. Tehát 2 éve, 3 éve, 1 éve, 1/2 éve a választás napján utána se szembesültek egész egyszerűen a változásokkal. És marad ugyanez ez a, már utálom ezt a szót, de ez a kontraproduktív valóságtól elrugaszkodott kommunikáció. Számomra teljesen hihetetlen és érthetetlen ez a típusú hozzáállás, mert azt el lehet fogadni, hogy nagy arányban elvesztettünk egy választási vereséget, és beleszaladtak a pofonba. Most, hogy tudták előre, vagy nem, ez is egy kérdés, hogy ugye milyen számokból dolgoztak. Kizártnak tartom, hogy nem tudták, de mindegy, beleszaladtak, tehát jött ez az eredmény. És hogy ennek ellenére, amikor megújulásról beszélnek, amikor egy új helyzetről beszélnek, és alapvetően zsigerileg nem változik sem a működésük, és sem a kommunikációjuk. Tehát ezt én, mint kommunikáció szakember sem értem.
5: De szerintem pont azért nem tud változni, amiért egyébként a választások előtt sem tudott változni, aminek szerintem 2 fő oka van. Egyrészt, mert tényleg megszűntek azok a belső struktúrák, amik képesek lettek volna kellőképpen visszajelezni a legmagasabb szinten, hogy ez nem jó, és tényleg változtatni kell, és egyszerűen elbutult, én azt gondolom, a Fidesz stratégiai, kommunikációs gondolkodása az elmúlt években különösen. Másrészt meg azért, mert olyan hatalmi pozícióban voltak, és a belső hatalmi struktúrájuk is olyan, hogy nem lehet beismerni, hogy baj van. És szerintem a választási kampányban is ez volt egy nagyon nagy hiba, hogy annyira mindig erőből politizáltak kifelé is, de tényleg a belső csatornákon is, hogy önmagában azt elismerni, hogy gond van, hogy váltani, mert gond van, az gyengeség, és ez ebben a rendszerben nem fér bele. És valahogy a választások óta is, mintha ebben így nem találnák a helyet, hogy próbálják azt mutatni, különösen Orbán Viktor, hogy jó, hát most vesztettünk, van ilyen, megyünk tovább, nincs itt semmi, és nem kell változnunk, de közben azért van ez a bántanak minket, diktatúra van, szóval én szerintem egyszerűen nem, nincs olyan szellemi teljesítmény most ott, ahol kellene lennie, hogy ebben ki tudják találni, hát rövid távon, vagy legalábbis középtávon, hogy mit lehetne csinálni, mert ez egy teljes tényleg megújulás kellene, és nem a korábbi kommunikációnak, meg álláspontoknak.
2: Egy új Habony Árpádra volna szükség, ő mondta 2002-ben,
3: hogy Orbán, de hogy a Orbánok nem tudnak leszállni a körhintáról. Tehát végleg ott maradtak, örök időkre be van dobálva a zseton, és pörög. Egyébként neki kapura jön az, hogy azért lássuk be a mód, ahogy Magyar Péter próbál egy hátraarcot csinálni a NER-ből, abban időnként fölfedezhetőek olyan jelek, amik messze túlmutatnak egy normál demokratikus átadás, átvétel lefolyásán. Tehát éppenséggel van mibe kapaszkodnia szerintem a Fidesznek, de ők ezt arra használják, hogy a szembenézést megint elodázzák.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Elkezdtük átvilágítani az autópálya koncesziót is.
2: Jelentette be videójában Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter úgy fogalmazott. A korábbi kormánya mintegy 24 ezer milliárd forint értékű koncessziós szerződést Mészáros Lőrinc és Szíj László magántőke alapjával kötötte meg.
1: 35 évre gyakorlatilag minden magyar autópálya, vagy közel minden magyar autópálya működtetését és fejlesztésének a jogát átengedték.
2: A tárca vezető szerint ez a megállapodás nem a közérdeket szolgálta.
3: Írta alá ezt a szerződést?
1: Ezt Rogán Antal még, mint a koncesszióért felelős miniszter folytatta le ezt a koncessziós eljárást. És az elmúlt 4 évben pedig Lázár János minisztériuma menedzselte ezt az autópálya koncessziós szerződést.
2: Vitézi Dávid kiemelte, az első 4 évben 2022 és 2026 között összesen 1024 milliárd forintot fizetett az állam Mészároséknak, miközben ennek megfelelő értékű fejlesztést nem valósult meg.
4: Megnéztem, hogy mit jelent a koncesszió, az AI a következőt dobta. Az állam egy meghatározott gazdasági tevékenység kizárólagos végzésének jogát ideiglenesen átengedi egy magánvállalkozásnak. A nyertes cserébe díjat fizet, a piaci kockázatokat pedig maga viseli. Szóval ennek a meghatározásnak a különböző elemeit hol érhetjük tetten ebben a konkrét ügyben? Az ideiglenes, mint 35 év, a piaci kockázat és a kikinek fizet.
5: Ha megengedett, ez azt hiszem mindnyájunkat nagyon megüt ez a téma.
6: Kórusban mondhatjuk.
5: Tehát nehéz lenne itt most nem indulatosnak lenni, de mégis megpróbálok. Bár nehéz, mert az én egyik telkemre is szépen ráment az autópálya, és nem fizették ki a díjat egyébként. Ez a vicc benne. Na mindegy, föl is adtuk a dolgot.
4: Kisajátították?
5: Kézzed, de kisajátították a telek végét, bruttó 5 millió forintos sávot, majd csak a nettót voltak hajlandóak átutalni, mondva, hogy az áfa az nem jár. Hát erre nem lehet már mit mondani, de nem is ez a lényeg, hanem megnéztem, hogy Ausztriában hogy van. És kiderült, hogy egyébként az általány, a költség általány, amit elszámolnak, ez az iszonyat nagy szám, ez még nagyjából arányos is csak hogy Ausztriában sokkal bonyolultabb ugye az autópályázni, hiszen ott vannak alagutak, viaduktok, stb. Tehát egy sokkal magasabb minőségű és magasabb technológiai színvonalú kihívásoknak kell eleget tenni, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy Ausztriában egy fillért nem fizet a költségvetés. Tehát nem költségvetési pénzből van, hanem befolynak az autópályadíjak, meg némi ilyen EU-díj, mint nálunk. Ebből gazdálkodik a fenntartó, sőt, a nyerességét az befizeti a költségvetésbe. Tehát pont ellentétes, és nincs előfinanszírozás, mint nálunk, hogy előre benyújtanak egy számlát, aztán majd megcsinálnak valamit, vagy nem. Hanem ez az egész tulajdonképpen egy ilyen jól bejáratott piaci alapon van, és itt van az a probléma, hogy valóban a transzparencia, ami az energetikától idáig az autópálya koncesszióig mindenhol hiányzik, és egyszerűen tűnik el a pénz számolatlanul, és még nem tudni, hogy hány ilyen ügy fog kiesni, bár ez a nagyságrend már azt hiszem, hogy földi halandó részére egyszerűen fölfoghatatlan.
6: Az Európai Bizottság ugye többször figyelmeztette Magyarországot, hogy ilyen típusú koncesziós szerződés, ez egyszerűen ellentétes a magyar állam és az Európai Unió pénzügyi érdekeivel. De hadd legyek én is akkor ilyen indulatos és dühös. Feritől megkérdeztem, hogy van-e piros karika az adáson ilyenkor, hogy a szókimondó szövegeket mennyire lehet tolerálni. De nekem az az érzésem, hogy az itáliai, vagy a szicíliai Cosa Nostra, amikor a rendkívül bűnös és korrupt módon építették az állami pénz, az autópályákat, belepirult volna a ilyen típusú konstrukció, mert túlmerésznek és erkölcstelennek ítélték volna meg. Ami engem kimondottan dühít, és nem csak mint állampolgár, de autóst is, hogy szemlátomást április 12-e óta az M1-es autópálya építése felgyorsult. Annyit tudunk egyébként a szerződésről, hogy még ha fel is mondják, minden elvégzett munkát ki kell fizetni még hozzá, elvileg a megszabott tarifával. Tehát szerintem most az a konceszor cég az mindent elkövet azért, hogy még jobban kizsebelje a magyar államot és az állampolgárokat, mert ugye egy elképesztően túlározottnak tűnő kérdésként fogalmazom meg. Lehet, hogy túlárazott az a...
4: Csak nem túlárazott.
6: Csak ne, amit a szemünk előtt zajlik. És a másik oldalon, ami autósként is dühítő, most azért van, hogy 40-valahány kilométeren kimondottan balesetveszélyes módon ugye terelve a forgalom az M1-es autópályán, mert ezeket a munkálatokat a 10 évre tervezett háromsávos bővítés, vagy valami hasonlót lehetett hallani, ezeket végzik, csinálják, kezdték el. Április 12-dik előtték itt alig lehetett látni munkavégzést, most gőzerővel megy.
7: Én azt gondolom, hogy valahogy mindenképpen fel kell mondani, vagy invalidálni kell majd ezt a koncesziós szerződést, és azt már okos jogászkodással kell ugye megkonstruálni azt az indoklást mögé, hogy ez ne kerüljön egy vagyonba a magyar társadalomnak, mert biztos, hogy olyan szerződéses konstrukciót alkuttak ki, vagy hát nem alkuttak ki, hanem tettek oda a Mészáros Lőrinc és Szíj László asztalára, ami nekik kedvező, és hát a magyar embereknek pedig nem biztos, hogy teljesen az. Tehát minden esetre meg kell találni, szerintem nyugodtan kreatív hozzáállással az új magyar kormánynak azt, hogy akár egy büntető ügy elindításával, vagy valamilyen
6: uniós jogsértéssel.
7: Akár az uniós jogsértéssel, akár a gazdasági versenyhivatalnak a bevonásával, tehát azért az, hogy tényleg itt ez a versenyt, azt milyen szinten zárjuk ki, és nem arról van szó, hogy 1-2-3-4-5 évre adott esetben, hanem 35 évre, tehát azt gondolom, hogy ennek a legitimációját azt nehéz megtalálni, ha csak nem ugye az, amit tudunk, hogy valószínűleg így van, hogy a saját maffia hálózatukat szeretnék ezzel etetni, meg életben tartani még a jövőben is, és ugye elindítani ezt a, vagy hát fenntartani ezt a kizsákmányolását a magyar államnak. Én behoznék még egy szempontot egy picit, hogyha hátrébb lépünk, és úgy kicsit tágabban az építőipart, mint szektort nézzük meg, azért itt szerintem jogos olyan félelmek vannak sokakban, hogy ez a megdöccenés, amit a rendszerváltás okoz, az hogyan fog lecsapódni ebben a szektorban, hiszen itt nagyon durván leuralta ugye ez a Fidesz állampárt vagy maffia gépezet az építőipart, mint szektort, és nagyon nehéz feladványa az most a következő rendszerben, hogy amikor kiírnak majd közbeszerzéseket, akkor azt mégis kinek fogják tudni odaadni, és ha adott esetben a volt rendszerhez köthető cégek adják mondjuk a leghatékonyabbnak tűnő ajánlatot, akkor egyébként oda lehet-e adni nekik ezeket a közbeszerzéseket, vagy sem? Tehát egyik opció se igazából teljes mértékben védhető, de azt engedhetjük meg valószínűleg magunknak, ugye, hogy akkor most szinte mikrovállalkozásoknak, vagy kis és közepes vállalkozásoknak adjunk meg hatalmas állami közbeszerzéseket, hiszen lehet, hogy nincs meg náluk az a kompetencia, ami ehhez szükséges. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet most.
5: Ezt említettem pont az energetikában a példánál, hogy nem lehet egyszerűen mindent szétszedni darabokra, tehát megbénulna az ország, tehát túl nagy rendszerek vannak itt érintve, túl nagy a hatalom, az összefonódás, ezeknek hatalmas tehetetlensége van. Nagyon nehéz helyzet. Szerintem nincs még kitalálva megoldás.
6: Emlékeztek még a vegyipszerre és a közgépre? Hetek alatt tudták átalakítani ezeket a struktúrákat úgy, hogy a munka folytatódjon, hiszen a végrehajtó vagy az alvállalkozó cégek láncolata megvolt. A fővállalkozó esetében lehetett korrigálni a helyzetet, és ez aránylag azt kell mondani, hogy zökkenőmentesen megtörtént. Mindenki tudta az igazodási pontokat. Szerintem itt lehet, hogy van néhány nagyon súlyos akna elásva való a környéken, de leginkább viszont szerintem az, hogy a felbontás tűnik a magyar állam számára sima módon egy pénzügyi öngyilkosságnak.
4: Kicsit. Hogyha mondjuk egy büntető jogi eljárás indulhat-e, te mivel érvelnél azon személyek helyett, akiket megkérdeznek, hogy ez miért volt jó a magyar államnak, a magyar adófizetőknek egy ilyen konstrukció a korábbi helyett? Valamit, mert nyilván ők is készülniük kell.
5: Nézd, elég sok ügyvéd dolgozott ezen, tehát biztos, hogy megvannak erre a felkészítő, tárgyásra felszokták készíteni az ügyfelet. Tehát itt megvannak a kérdések és a lehetséges válaszok. És ezek elég meggyőzőek tudnak lenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt ilyen könnyen nem lehet megfogni néhány keresztkérdéssel. Ráadásul nem is kötelesek válaszolni. Tehát nem nekik kell az ártatlanságukat bizonyítani, hanem a bűnösséget kell. Ez inkább úgy tud megdőlni ez a rendszer, ha mondjuk sértett korábbi alkalmazottak, vagy valamilyen partnerek elkezdik a részleteket feldobni, és akkor viszont pillanatok alatt össze tud borulni a rendszer. Én ezt tartom valószínűnek, és azt teljesen elképzelhetetlennek tartom, hogy mondjuk egy rendes polgári úton fölbontsák a szerződést. Ezek biztos, hogy tökéletesen megvannak. Tényleg nem úgy gránit szilárdságúak, mint az alkotmány, hanem valóban. Tehát, de a büntető ügy az simán, tehát az meg lesz.
4: Továbbra is pénzügyekkel megyünk tovább, de most már ezek a pénzügyek keverednek demokratikus aggodalmakkal. Onnan indulunk, hogy Áder János azt mondta, hogy Sulyog Tamás elmozdítása az mélyen antidemokratikus. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy Áder János is a NER kedvezményezettje, és nem csak busás állami támogatásban, meg palotában részesül, hanem az alapítványa is kapott több 10 milliárd forintnyi támogatást. Na és erre csatlakozott rá Orbán Viktor a mai Facebook posztjával, ezt idézem önöknek. Áder János kiállt a jogállamiság mellett higgadtan észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés. Egyenes út az önkényuralom felé. Itt tart a Tisza kormány. Ne hagyjuk. Írja tehát Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. És csütörtökön tüntetnek is az alkotmány 17. módosítása ellen. Mint elemző, mit gondolsz, mekkora tömeg volna meggyőző? Mert volt már itt tüntetés Sulyog Tamás mellett 400 fővel, meg az Alkotmány utcában egy 1500-2000 fős tüntetés. Ezek elég szerénynek tűntek.
7: Igen, lehetnének itt nagyon sokan is. Az a helyzet, hogy a tényeket ez nem fogja tudni megváltoztatni. Tehát mégiscsak a kiindulási helyzet az, hogy 2010-es, mondjuk nevezzük úgy fülkeforradalomkor, Orbán Viktor meghirdette az illiberális államnak a tézisét gyakorlatilag, utána fel is építették ezt az illiberális államot, ami teljesen tudatosan, explicit módon nem egy alkotmányos demokráciának a keretrendszerében működött, hanem kicsit inkább egy ilyen maffiaszerű összefonódásra hajazó állampárti intézményrendszert felépítő rendszer volt. És ez nem az én személyes véleményem, tényleg szerencsére itt a politológiai, alkotmányjogi, szociológiai szakirodalomnak a konszenzusára tudunk hivatkozni. Persze, hogyha mondjuk a Mráz Ágoston Sámuelnek a véleményét ebbe nem vesszük bele, de hát azt gondolom, hogy ő azért a választási eredmény kijövetelekor lebukott azzal, hogy a tudományos etika mennyire kötötte az ő munkáját. Tehát ezek a tények, ezek a kiinduló pontok. Ebből a tekintetből pedig azért kell normális hangnemben nyugodtan reagálni Orbán Viktornak a kommunikációjára, mert megérdemlik a magyar emberek azt, hogy tisztában legyenek ezekkel a tényekkel, de őszintén szakmailag ezek teljesen megmosolyogtató, és igazából nem igazán komolyan vehető állítások az ő részéről. Ők bontották le a jogállamiságot, ők üresítették ki a fékezetes ellensúlyokat, és most próbálkozunk azzal, hogy ezt visszaépítsük, visszaszerezzük a kontrollt, új intézményrendszereket hozzunk létre, újra fékeket építsünk be ebbe a rendszerbe, mert azt megtanultuk az emberi történelem során, hogy jó dolog a demokrácia, de az abszolút demokrácia az a többség diktatúrájává fog válni, és az a kisebbség számára nem egy elfogadható opció, és azt gondolom, akkor vagyunk kulturált európai emberek, ha figyelembe tudjuk venni azt, hogy a magyar nemzeten belül is vannak olyan kisebbségek, akiket megilletnek bizonyos alapjogi védelmek, és ezt garantálni kell egy európai országban.
4: Mi lehet a célja ennek a tüntetésnek szerintetek? Ugyanis visszaemlékeztem, hogy amikor Orbánik nyerték Zsinórban a választásokat, akkor is egy-egy választás után lett egy-egy tüntetés, még talán 100 000-es is volt egyszer 2018-ban. Aztán jött a következő, mindig arról szólt, hogy most megmondtuk, de jövő héten igazán megmondjuk, és így folyamatosan csökkent is a létszám, és aztán pár hónap után ezek elhaltak. Tehát most mit akarhatnak ezzel Orbán Viktorék?
6: Nem olvasok a volt miniszterelnök fejében, de szemlátomást, tehát radikalizálódik. Egy militáns szembenállást hirdet az új kormánnyal szemben. Az új kormányt elmondja mindenféle negatív jelzővel, önkényuralom, AVH. Mindez, amiről azt sejtik szerintem Orbán környezetében a kommunikátorok, hogy valahogy rezonál rá az alaptábor, ami viszont nagyon megfogyatkozott. Tehát az egyik intenció az lehet, hogy a maradék fideszes bázis megtartsák ebbe az információs vagy vélemény buborékba, és higgyék azt, hogy itt valóban a világ vége közeleg, és beleértve még Ukrajnát, mert minden mást is.
4: Jó, és ha ez sikerül, akkor mi van? Akkor ebből mi következik? Milyen politikai
6: az, haszon? Hogy lesz megint egy zárványszerű kisebbség, amely képtelen arra, hogy egy modern Magyarország gondjaival foglalkozzon, és sajnos ez igaz Orbán Viktorra is.
4: Attila?
5: Én biztatérnék arra, hogy ki Áder János. Ő egy volt köztársasági elnökünk, akinek az a feladata, és az volt a feladata, hogy a nemzet egységét azt képviselje, amíg hivatalban van, meg illene utána is. Most olyan különleges klimatikus események voltak, hőkupola, szárasság, amikre nem nagyon volt példa, és most éppen ma kellemesebb az időjárás, de már tudjuk, hogy megint jönnek ezek az események. Tehát ezek most igazi vészhelyzetek. Elvárna az ember, hogy egy volt köztársasági elnök valóban a nemzetért tegyen, főleg, ha ő olyan nagyon zöld, ahogy előadta magát, hiszen 18 milliárdot kapott egyébként, hogy egy kicsit az alapítványa, nem tudom, mit csináljon, sok hasznosat nem csinál, de hát akkor legalább az elvárható lett volna, hogy most, amikor esténként tényleg nagyon kritikus helyzetben volt a villamosenergia rendszerünk, mondjuk felszólalhatott volna, hogy csak egy-két mondatot, hogy hát este azért én is a 700 négyzetméteres luxus villámban lekapcsolom a légkondit 3 órára, és semmit nem tett. Na ez a bajom vele.
7: sőt a nemzet egysége mellett ugye az alkotmányosság felett is kellett volna, hogy őrködjön. Na most ezzel szemben tudjuk ugye, hogy Fidesz alapító tag volt, és a kezdetektől ott volt Orbán Viktor legszűkebb körében gyakorlatilag, és hát nem is asszisztált, hanem gyakorlatilag támogatta azt a jogállami leépülést és demokratikus visszacsúszást, amiből szeretnénk most kiszabadulni.
4: Amit Orbán Viktor mond, az alapállítás, hogy önkényuralom felé haladunk, abban bármennyi valóság morzsa van szerintetek? Vagy láttok bármi olyat a Tisza eddigi működésében, ami ha nem is Orbán Viktort igazolja, de azt, hogy azért itt-ott el kellene gondolkodni a mondjuk a haladás sebességén, vagy a megállíthatatlan voltán, mi voltán?
5: De Orbán Viktor fejében nagyon komoly gondok vannak. Nagy káosz, nagyon nagy zavar van a toronyban. Tehát én ezt látom benne. Tehát ő most újra stop, nem is tudom, stop, Tisza
4: hashtag
5: vagy nem.
4: Stop önkény.
5: Stop, tehát már megint stoppozik. Na, kicsit már úgy elegünk van ebből
4: stop
5: a stopot.
4: Stop sorosa.
5: Igen, ott olyan, kezdődött, talán. Utána minden stop volt, meg most már stop Orbán, most már hagyja abba, nyugodjon meg, legyen nagypapa, és várja azt, hogy az eljárások eljussanak hozzá.
6: Egy megjegyzés. Aki olvasgat szociális médiát, az jól tudja, hogy a Tisza tábora távolról sem egységes. Nagyon sok személyi döntés az utolsó napokban is megosztja a kormányzati tábort, és ez egy meglehetősen feszült, ám de az ellenőrzésre hivatott attitűdöt jelez, tehát nem hiszünk el mindent Magyar Péternek sem, támogatjuk az általános irányt, de mindenféle értelemben vitatott döntéseknél várjuk azt, hogy jobban indokolják meg, vagy ne sasszézzanak, hogy egyik nap van egy ilyen jelöltünk, másik nap olyan jelöltünk, ha mindegy. Tudjátok, hogy ez még az hetek óta a kormányalakításnál kialakult. Itt szerintem egyértelműen a rendszerváltó tábor részéről van egy egészséges bizalmatlanság a mai napig. Hogy támogatjuk, de nem hiszünk el mindent.
4: Ami miatt még nagyon aggódik a Fidesz, az a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal. Ma a parlamenti ülésen két felszólalójuk, Tuzson Bence és nem is tudom a másikat is az AVH-hoz hasonlították ezt az új hivatalt. Mondvá, sőt, egy annél durvább, mert az AVH-nak nem volt vád képviseleti joga, ennek a hivatalnak lesz, és itt mindenkitől mindent bemondásra az emberektől elvesznek. Ez mit szóltok?
6: Talán üssék fel valamelyik lexikont az AVH, az Államvédelmi Hatóság címszó alatt, hogy pontosan hogy működött, mi volt az, és aztán gondolkozzanak el ezen, hogy ez az összehasonlítás megállja a helyét. Ahogy az előbb is mondtam, igyekeznek a jobboldali, radikális jobboldali táborból jól hangzó hívószavakat előhozni, és ez egyik az, nagyon primitív, nem igaz, most mit lehet ezzel mondani, és abszolút történelmietlen.
7: Továbbra is abszolút szerintem rossz hiszeműen kommunikál a Fidesz és a csatolt entitásai a közéletben, tehát nincs meg bennük abszolút az a konstruktív hozzáállás, hogy oké, adott esetben kritizáljuk a jelenlegi kormányt, de akkor, hogyha ennek tényleg van alapja, hanem mindenféle légből kapott üzenetekkel játszadoznak. Próbálják ugye fenntartani azt az információs elnyomást, azt a véleménybuborékot, amire utaltál, és amit ugye korábban felépítettek, és eddig sikeres volt számukra. A magyar nemzet számára azért annyira nem volt sikeres. Én még visszatérnék...
6: Az újságra gondolsz?
7: Tessék?
6: Az újságra gondolsz?
7: Hát igen. Nem, igen. Nem, az egész magyar nemzetre gondoltam most, mint nemzeti érték. Tehát az előző kérdésedre még visszatérve, én fel tudnék hozni két konkrét példát, amiben egy picit lehetett volna szerintem elegánsabb a Tiszának az eljárása. Az egyik a miniszterelnöki ciklusnak a korlátozása, és akár ide vehetjük a képviselői ciklusoknak is a korlátozását. Szerintem megengedhették volna azt a gesztust igazából, hogy ez tényleg mostantól a jövőbe nézzen ez a szabályozás, és ne legyen benne az a kitétel, hogy 90-től számoljuk ezt a 8 vagy ugye 12 évet a képviselők esetében. Ez egy kisebb rész, de szerintem ez elmondható, hogy ezt azért megtehették volna. A másik pedig a köztársasági elnöknek a leváltása, ugye ezt a nagyon egyszerű megfogalmazást és módszert választották, hogy amint a 17. alkotmánymódosítás vagy alaptörvénymódosítás életbe lép, megszűnik Súlyog Tamásnak a tisztsége. Ez is érthető. Én nem értem viszont azt, hogy miért óckodtak annyira attól a megfosztási folyamattól, amiben szerintem lehetett volna teljesen megalapozott érveket felhozni amellett, hogy Súlyog Tamás egyébként nem látta el a funkcióját, amit köztársasági elnökként el kellett volna, hogy lásson, és ezért fosztjuk meg őt a...
4: Magyar Péterrel azt mondta, hogy túl bonyolult volt a, igen, az és, a és néhány javaslat, amit a munkatársai összeért.
7: Lehet, hogy ebbe igaza is van, meg a nyilvánosságban elmondja persze ezeket az érveket.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, feliratkoztok a YouTube csatornámról, hogy a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugye ezen a néven vagyok megtalálható. Egy ideális világon pedig most egy nagy döntő, egy NBA nagy döntő hetedik meccséről beszélgetnénk, hiszen az közeledne, ha jól emlékszem, a holnapi napon. Hát sajnos véget ért ez a széria, de van bőven miről beszélni, úgyhogy NBA lesz ma a témánk, állandó vendégem Rédai Gáborral. Szia Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia, és sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat.
1: Tudja, papíron az egy nagyon sima döntő volt a 4-1-el, de hát, hogy fogunk beszélni, hogy ez egy jóval szorosabb és milyen kérezett csata volt. Viszont mielőtt itt nagyon rámennénk a döntőre, majd javarészt a döntőről és a két főcsoport döntőről fogunk majd beszélni ma. Összességében hogy tetszett ez az idei playoff? Mert ha azt nézzük, hogy levesszük itt mondjuk a Thunder, Knicksnek meg a Spursnek a meccseit, amit nem egymás ellen játszottak, akkor megnéztem például, hogy átlagosan 6,66 meccset játszottak egymás ellen, tehát hogy végig láthatok, rengeteg hetedik meccs volt, ugye, de összességében, meg hogy visszapörgetem így a meccseket, a színvonalat, meg így az izgalmi faktort annyira mégis hiányoltam, nem tudom, összességében ezt az idei NBA playoffot hova tennéd?
2: Hát nagyon jó, hogy megkérdezted, mert ez például egy olyan kérdés, amire még pedig most már járok még két műsorba, de egyszer sem válaszoltam, pedig magamban megtettem, hogy ezt kiértékeltem. Szóval az a helyzet, hogy szerintem a rájátszásokat kétféleképpen vagy háromféleképpen lehet értékelni. Az egyik a sztori, az izgalmi faktor, szerintem a legtöbben ez alapján értékelik, de ennek nem mindig van köze a színvonalassághoz, ugye? És ebben végül is jó volt szerintem ez a rájátszás, még úgy is, hogy ugye 4-1 lett a döntő, de az egy olyan 4-1 lett, ami hát egy, nem tudom, pillanatra volt a 2-2-től, és sokan kimondták már, hogy minden idők legszorosabb ötmeccses párharcát láthattuk valószínűleg döntőben egész biztosan. Viszont értékelheted még úgy is, hogy mik voltak azok a párharcok, amikre emlékezni fogsz évek múltán, amik olyan színvonalat hoztak. És itt nyilvánvalóan hát egy nagyon picit ilyen félig ide lehet venni szerintem a Minnesota Spurs-t, de főleg az OKC Spurs és a döntő, ez a kettő volt az, és ebből is az OKC Spurs volt a magasabb színvonalú. Tehát ez a másik, hogy kettő ilyen párharc volt, hát úgy összesen. Én azt gondolom, hogy én magam a Detroit Orlandóra emlékezni fogok, az a párharc az egészen szürreális volt, és ugye 7 meccsig tartott, de nem hiszem, hogyha a jövőre bárkit megkérdeznénk, akkor akár, nem tudom, átlag NBA követő még emlékszik rá, hogy ez a két csapat játszott egyáltalán egymás ellen, mert ugye nem ment aztán tovább a Detroit sem. És ez nem kevés, de azért nem sok ez a 2,5 párharc, amit emlegettem. Tehát ilyen szempontból kicsit alacsony volt a színvonal, és a harmadik pedig az, hogy mondjuk általánosságban mit láttunk mondjuk szakmai szemmel, és szerintem, hát nyilván a kosárlabda folyamatosan evolválódik, úgyhogy látunk új dolgokat, meg látunk új megoldásokat, de annál sokkal szembetűnőbb volt, hogy a New Yorkon kívül gyakorlatilag hogy elfogytak a csapatok, és ezt végig lehet követni a sérüléseken is, ami most már kezd egy állandó probléma lenni, ugyanis az a helyzet, hogy szerintem a rájátszásban látjuk, hogy lelassul a játék, ez nem azért van, mert hogy lassabban játszanak, hanem azért, mert a csapatok visszafutnak és visszaérnek, és védekezésben olyan erőket mozgatnak meg félpályán, amit nem vagyok benne biztos, hogy az emberi test így ebbe a formába kibír. Tehát én, és nyilván ehhez támadásban is rengeteget kell futni, átalakult a játék, és ebben nem birkózás van, nem a régi időkosárlabdáját látjuk ilyen szempontból, hanem ugye rengeteg irányváltás meg futás, a sokszorosa annak, ami régen volt, és egyszerűen nem csoda az valahol, hogy ilyen intenzitás mellett, amit a rájátszás jelent, fogják magukat a csapatok, és neki mennek mondjuk egészségesen, már a második körre valószínűleg lesz egy olyan sérülés. És például azért a Minnesotánál azok a sérülések lehet, hogy eldöntötték azt a párharcot. Nem vagyok ebben biztos, a Spurs utólag jobbnak gondolom egy kicsit, mint a Minit, de azért ugye nem úgy kezdődött az a párharc. Akkor az OKC egyértelműen azért esett ki, mert már egyetlen egy ball handlerre maradt, mert mind a kettő másik lesérült. Tehát ez az OKC párharc, majd tudom, hogy beszélünk róla, de nekem a harmadik meccsre úgy tűnt, hogy az OKC megoldotta ezt a párharcot. És igazából szerintem így is volt, de sose bizonyosodik be, úgyhogy ezt most belemondom csak a levegőbe. És még lehetne sorolni egyébként azt, hogy az Orlandó szinte biztos, hogy tovább jut, ha Franz Wagner nem sérül meg. Ez pedig szerintem zavarja az embert, hogyha szeretne ilyen szempontból, hogy minőségi tényleg derüljön ki, hogy ki a legjobb kosárlabdát látni a rájátszásba. Ez zavaró, és nagyon erős és vad ötleteim vannak arra, hogy miket kéne a rájátszásba. Ez zavaró, és

0: csak annyiban, hogy elkészültek az erejükkel, az tiszta sor volt teljesen. Szóval ez, hogy két hét meccses szériával jutsz tovább, és utána nincs esélyed, ez nincs így jól. Tehát akkor adjunk több pihenőt, és szerintem a másik pedig, hogy hát valahogy muszáj lesz a fújásokon változtatni egy picit, mert most jelen pillanatban az a helyzet, hogy a betörő játékost azt nagyon védik, tehát hogy ott nagyon nehéz nem faltolni, de cserébe a posztban és a periméteren olyan darálót engednek a játékvezetők, ez a kettő nincs összhangban. És nyilvánvalóan azért tolódtak a védekezések, elég a Thundert megnézni, hogy az ő védekezésük, amit mindenki követni akar, vagy ami mindenki által a legjobbnak tartott, és a számok is ezt mutatják, ugye egy legjobb, az a periméteren történik, illetve ugye mondjuk egy Jokic ellen, ott pedig az van, hogy odarakják Caruso-t, vagy odaraknak egy kicsit, és üti-vágja szó szerint. Ami tiszta sor, hogy ilyen a játékvezetői felfogás, és azért csinálják, de ettől függetlenül maga ez a játékstílus, meg ez a nyomás, amit egymásra tudnak így gyakorolni, az olyan intenzitást ad ennek az amúgy is ilyen nagyon futósra kiérő kosárlabdának, ami az NBA, hogy én szerintem ezt nem fogják elbírni a csapatok, és csak még egy gondolat ide, hogy melyek azok a csapatok, amelyek a legtovább jutottak, a legmélyebbek. Teljesen egyértelmű lett ez a összefüggés, mikor 3 évvel ezelőtt a Denverről még úgy beszéltünk, hogy hát igen, lehet 6,5 csapattal bajnok lenni, mert a rájátszásban úgyis csak azok játszanak. Na, totál megfordult az egész történet, nem lehet 6,5 játékossal bajnok lenni, igen.
1: Igen, és közben meg itt a second apron-os bevezetés meg picit ez ellen megy, tehát hogy azért még nehezebb keretet mélyíteni, úgyhogy picit így érdekes, hogy ki tud ezzel sakkozni, és pont az ilyen jellegű csapatok kerülhetnek előnyben, már pont a Spursnél láttuk, hogy azért a keretmélysége itt is vékonyacska volt, de a Thundernél meg a Spursnél láthatjuk azt, hogy jól draftolsz, ott tartod őket még olcsón, és akkor tudsz egy relatíve jó keretet, meg mély keretet összerakni, és amikor ott vannak a sztárjátékosaid, akkor meg egyszerűen a second apron miatt kifogysz a keret, és egyszerűen elfogysz fizikálisan, meg pénzügyire, mert mindenhogy itt a kereteidből.
0: Igen, és erre ugye már látszik az, hogy mi lesz a megoldás, tehát hogy szerintem egyre értékesebbek lesznek a draft pickek, mégpedig én azt is mondanám, hogy talán az ilyen 10 és 20 közöttiek akár, mert már nagyon sokat keres az első 10, már az első pillanattól kezdve, de hogyha meg tudsz tartani egy játékost, aki legalább annyira jó lesz mondjuk a második évétől, hogy rotációs ember legyen, ez tényleg nagyon jól, és azért szerencsésen is kell draftolni, tehát senkinek nincs a bölcsekköve a zsebében, hogy ezt a jóslást mindig eltalálja, amit egy draft pick és annak a fejlesztése jelent majd, de hogyha ilyen játékosokat tudsz szerezni, és tényleg nagyon durva, hogy Jared McCain-t ebben a szezonban, februárban szerezte meg az Oklahoma City Thunder, és Jared McCain volt szegény, az egyetlen Gilgeous Alexanderen kívül egy idő után, aki le tudta ütni a labdát. Ugye nélküle ez még rosszabbul nézett volna ki, ami már ugye így is olyan volt, hogy hát igen, látszik, hogy Gilgeous Alexandert kedvükre duplázhatják, mert nem lesz olyan, akinek kipasszolja, és az majd a másodlagos ballhandlerként indít egy akciót. Szóval gondolj abba bele, hogy egy Jared McCain-t meg tudott szerezni az OKC, és azért tette ezt, mert ő még 2 évig szinte ingyen van. Tehát ez lesz a megoldás, szerintem egyre inkább a fiatalok felé fog ez fordulni, és minden olyan fiatal, aki első vagy másodévétől rotációjátékos tud lenni, az hihetetlen értékes lesz a csapatának is, de ha kell, akkor a piacon is.
1: És inkább melyik végletet tudod elképzelni, mert szerintem ilyen szempontból is biztos lesz valami változás. Megint picit emelni fogják majd a fizetési sapkát, hogy beférjenek ezek a szupermaxos játékosok, vagy picit talán már nem fogjuk azt látni, hogy amikor kikerül egy ilyen szupersztár, vagy nem is szupersztár, de egy ilyen 10-15. Közötti tudású játékos a piacra, akkor egy közepes csapat meg fogja őt találni, és egyből ki fogja őt pénzelni. Szerinted ezekből egy picit vissza fog így csúszni a GM-ek meg a csapatok, és nem fogjuk már ezt a tendenciát látni?
0: Már ez a tendencia létezik, ez már visszacsúszott. Trae Young már nem kap maxot, Brandon Ingram már nem kap maxot, tehát hogy ezek nyilván inkább a 30-40 közötti játékosok. Te említetted a 10-15-öt, nem, ők maxot fognak kapni, tehát én azt
1: nagyjából
0: gondolom...
1: Nagyjából hova lövöd be ezt a határt?
0: Ez akkor lesz nehéz. Először is, a 10-15-es mondjuk egy Jalen Williams, persze, hogy a 25%-os

0: Maxot megkapja, az teljesen rendben van. Ugye ez, amit a rookie után adhatsz. Mm. És akkor ez felmehet 30-ra, de nem ment fel, mert sérült volt szegény. De a lényeg az, hogy a 25%-ot persze, de amikor majd Jalen Williamsnek például a második, vagy Chet Holmgrennek a második nagy szerződését meg kéne adni, ami 30 vagy akár 35% is lehet, na majd akkor élesedik ez a kérdés, mert a 25%-os maxot egy ilyen játékosnak megadod, és szerintem Jalen Williams, amikor épp egészséges, akkor már top 15-ös játékos. Hogy hol húzol meg ezt a határt?
1: Hát én Holmgrennek már biztos nem adnám oda.
0: Hát igen, ezek után nyilván nem, csak az a baj, hogy nehéz lenne azt mondani, hogy 30-nál húzom meg a határt, mert akkor lehet, hogy a 20, az én akár a saját listámon a 28-dik olyan helyzetben van, hogy annak a csapatnak már ne érje meg full maxot adni, a 32-dik viszont olyan helyzetben van, hogy az a csapat így tudja megtartani. Azért ez asset management kérdése is azoknál a csapatoknál, akik nem instant bajnoki címre törekednek, hanem éppen most épülgetnek, hogy ugye hol... Tehát, hogy lehet, hogy megadod úgy a nagy szerződést egy játékosnak, hogy ő elég jó ahhoz, hogy még elcserélhető maradjon. Az a legfontosabb talán, vagy ilyen általános szervezési elv, hogy olyan szerződést ne hoz ki, aminek reális a veszélye, hogy elcserélhetetlen lesz. Tehát például ez nagyon fogja befolyásolni az öregedő, kvázi NBA szinten 32 éves szupersztároknak a fizetését. Például Anthony Davis elképzelhető, hogy innentől egyéves szerződéseket fog kapni, ha ő meg akarja kapni a maxot, mert hogy neki most 4 éves maxot nem fognak a például ugye Paul George-al ez megtörtént, és szerintem most minden GM néz, hogy mi nem szeretnénk a következő Paul George szerződést magunknál tartani. Úgyhogy ezek a trendek folyamatosan vannak, amiket mondasz, és már megfigyelhetőek, és szerintem inkább így fog ez végbe menni. A CBA-t most nem fogják módosítani, mindig emelkedik 10%-kal a sapka, vagy hát várhatóan, mert ugye folyamatosan nőnek a bevételek, úgyhogy a sapka emelkedés megvan, de hát azzal együtt ugye százalékokra van leosztva a maxok, és azzal együtt azok is emelkedni fognak.
1: És a second apron-os változtatás is maradni fog szerinted egyébként? Ezzel így most már azért van mintánk bőven, összességében, így visszanézve, mennyire vagyunk ezzel elégedettek?
0: Hát a célját elérte, csak közben nyilván egy-két olyan célt is elért, amit nem biztos, hogy szerettek volna eredetileg. Nem biztos, hogy a Minnesota Timberwolves ne tudja megtartani Nickel Alexander Walkert, hogy ez egy cél lett volna, de az biztos, hogy mondjuk a végtelen pénzzel rendelkező tulajok, mint Ballmer, hát nem fog tudni csak úgy építkezni, hogy akkor cseréljünk ide minden sztárt, akinek egy év múlva lejár a szerződése, nálunk van a Bird joga, aztán kitömünk itt 5 sztárt, és a végén már nem tudom, ilyen 300 millió a fizetési bértömegünk. Tehát, hogy ezt nyilvánvalóan nem fogják tudni megcsinálni, és szerintem ez tök jó. Ugyanez Phoenix. Szóval...
1: Amikor Kevin Durant ugye a Warriorshoz ment, tehát hogy ezeket a lépéseket ez meggátolja, és szerintem ilyen szempontból ez egy tök jó döntés, mert azért elég a futballban a Manchester City-ket és társaikat nézni, meg a Paris Saint-Germain-eket, hogy hogyan tudnak ilyen luxus igazolásokat megcsinálni. Kicsit ezért szeretem a major sportokat, mert ugye itt köti őket a fizetési plafon.
0: És nem is mondtál jó példát, ne haragudj. Tehát a Kevin Durant úgy ment a Warriorsba, hogy a Warriorsnak akkor volt a sapka alatt helye. Tehát annak ez semmi.
1: Igen, akkor az úgy volt.
0: Így van. Így van. Ugye, az vicces volt, mert hirtelen emelkedett nagyon nagyot a sapka.
1: Tényleg, igen. Tudod,
0: és akkor
1: igen.
0: Azért vezették be a legutóbbi CBA-nél, hogy csak 10%-onként emelkedjen, mert egyébként megint emelkedett volna 30%-ot, és hirtelen repkedtek volna a maxos helyek a csapatoknál.
1: Igen, de lényegben pont az ilyeneket akarjuk elkerülni. Fogunk még itt tényleg bőven beszélni. Még egy ilyen átfogó kérdés a playoffról. Ha nem említheted itt a Knicksnek a hatalmas felzárkózását, illetve a bajnoki címét, akkor ha ki kéne emelni egy emlékezetes pillanatot az idei NBA playoffból, akkor tudnál valamit meg említeni? Vagy mi volt az, ami így kimondottan megmarad neked?
0: Hú, hát először akkor hadd kezdjek azzal, hogy mivel, hogy Raptors Rooker vagyok, nyilván a nekem megmaradt, az leginkább Scottie Barnes-nak az egészen elképesztő játéka, és most tényleg felkapta az egész világ a fejét rá. Tehát, hogy voltak olyan jelenetek, azt gondolom, a Cleveland elleni mérkőzésen, egyrészt Scottie Barnes volt a legjobb játékos a pályán, tehát jobb volt, mint Donovan Mitchell, azt kell, hogy mondjuk, ami brutális. Mitchell kifejezetten jó jó, nem, ez túlzás, közép-jó playoffokat hoz a saját szintjén, de egy elég megbízható playoff teljesítő, akinek valahogy a triplája ugyan elmegy a playoffban, de mégis szupersztár teljesítményekre képes. Teljesen általános vélemény volt, hogy Scottie Barnes akkora nyomást helyezett a labdával, mégpedig transitionben, és ez tehát gyakorlatilag megrohamozta az ellenfelet, akkor is, hogyha ők már felálltak azzal a sebességgel, azzal a fizikalitással, egy abszolút Giannishoz hasonlítható nyomást helyezett a Clevelandre, hogy néha a Cleveland azt se tudta, hogy hol van, és nyilván azok a jelenetek, meg hogy emellett nem tudom én másfél blokkot, meg másfél stílt átlagol, az, hogy ha kell, akkor James Hardenen védekezik úgy, hogy James Harden hirtelen nem tud hatékony lenni. Emlékezzünk rá, hogy ez még az első kör, amikor Harden még éppen bírja, és nem fogyott ki a szuflából. Utána pedig besegítővédő, majd centeren védekezik. Ez fantasztikus volt nézni, még úgy is, hogy a Raptors végül nem jutott tovább. És hogyha ilyen jelenetet kell mondani, hát talán azt mondom, hogy az OKC Spurs nek volt a második meccsén egy ilyen Caruso jelenet a végén, amikor így Caruso levédekezte szinte egymagában az egész Spurs-t, majd előrefutott, és ő dobta be a triplát. Hogy az volt nekem egy olyan jelenet, hogy ez a csávó, ez lehet, hogy igazából egy top 30-as játékos, de ő egész évben erre a két párharcra készül, ami a konferencia döntő és a döntő, ami most ugye nem adatott meg, de hogy lehet ennyire jó egy olyan játékos, aki 18 percet játszik nagyjából takaréklángon, vagy saját magát kimélve az egész alapszakaszban, hogy erre nagyon kevés példa van, de ő ott olyan magas színvonalon játszott, hogy szerintem senkinek eszébe se jutott Chet Holmgrenet nevezni a második legfontosabb játékosának a Thundernek.
1: Hamarosan folytatjuk a műsorunkat Rédai Gáborral.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Média

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk, továbbra is Gábor a vendégem. Viszont akkor most már tényleg menjünk tovább itt a főcsoport döntőkkel. Ha csak a főcsoport döntőket nézzük, mert fogunk nyilván a döntőről is külön beszélni, hogy értékeljük. Hát a két véglet volt, ugye egy 7 meccses, meg egy 4-0-ás söprés a két főcsoportban, és akkor kezdjük szerintem a kevésbé érdekessel. Ugye a Cavs Knicks-et már te is említetted olyan szempontból, hogy itt a játékosok kisajtolása, és hogy mennyire szoros volt a menetrend, azért bőven rányomta a bélyegét erre. De összességében azért ez a Harden, Mitchell 2, és mennyire hozta azt, ami miatt ide cserélték Hardent, mert nyilván ez egy win-now módos csere volt, hogy idén nekünk ezzel alsó hangon ott kell lennünk a nagy döntőbe, de talán még tovább is gondolkodhatunk ehhez képest. Most nyilván tényleg ott volt a fáradtság, de ha egy ilyen kettősöd van papíron, akkor azt szerintem elvárás, hogy legyenek 45 pluszos meccse, és egy darab nem volt itt a főcsoport döntőben, amikor kettőknek összesen meg lett volna 45 pont is. Mennyire szerepelt le ez a kettős, meg azért itt a felvezetőben nagyon beszéltünk a magas ember rotációról is, ők mennyire szerepeltek le?
2: Igen, tehát, hogy én nem gondolom, hogy Mitchell leszerepelt volna, hogy különösebben. Harden viszont, hát ez a leszereplés, ez nála úgy kell érteni, hogy egyszerűen ő nem bírta végig ezt a rájátszást. Tehát ő szerintem már a második kör közepétől a térdén járt, hogy ne azt mondjam, hogy hol vette a levegőt, és az a helyzet Hardennel, hogy a már abszolút nem tudott faktor lenni. Például, amikor Hardenről elkezdenek kijönni a nevetséges, hogy védekezik videók, az mindig azért van, mert arra már nincs ereje, hogy védekezésbe megmozduljon. És ugye próbál még támadásba hozzátenni a csapathoz, de már arra sincs elég ereje. Tehát, hogy Harden fizikailag fogyott el, ebben 100%-ig biztos vagyok. Sokan szeretik azt mondani, hogy ő mekkora playoff choker, meg nagyon rossz playoff játékos. Tényleg nem az a típusú playoff játékos, aki nem hogy mondjuk szintet lépne, hanem akár a saját szintjét tudná hozni, de nem ennyire rossz, hanem hogyha azt látja az ember, hogy graduálisan lesz egyre rosszabb, az azt jelenti, hogy elfárad. Nem mentálisan, lehet, hogy mentálisan is, de főleg fizikailag.
1: Egyszer megnéznek egyébként egy ilyen összeállítást, hogyha úgy lehetne cserélni, mint a kézilabdába, hogy akkor hova tennénk a játékosok értékét, mert azért rengeteg ilyen játékos fel tudnánk sorolni.
2: Igen. De hát az nyilván azért ezt alaposan megölné szegény kosárlabdát. Ami biztos, hogy Mitchell nem tudott már a New York ellen egy maga meccset nyerni, meg teljesen átára venni a csapatát. Ezért lehet egy kicsit megszólni, de egyébként ilyen egész korrekt volt, több sztár meccse is volt a playoffban, tehát most nem akarom nagyon megdicsérni, csak azt akarom jelezni, hogy azért nem tőle bűzlött a hal, az biztos. És hát igen, Mobley egyre jobb és jobb volt a rájátszásban, amíg nem a New York ellen már kicsit eszköztelen volt, és igazából Jarrett ellen is egy graduális fejlődés mutatott be. Én azt hiszem, hogy a New York tömegben, meg keménységben és nagyon felülmúlta őket, és ott ez a két magas ember eltűnt, de például a Detroit ellen, pont Ellen és Mobley szerintem nagyszerű meccseket hoztak, több nagyszerű meccset, és ez sokszor inkább csak az edzői sakmjátszmáknak volt köszönhető, mert mikor a Detroit már abszolút nem akarta fogni Jarrett Allent, akkor elkezdték tömni a labdával Jarrett Allent pick and roll után, és akkor persze, hogy nem tudom, lehoz egy valami 20-10 körüli meccset, meg még asszisztokat is ad, mert ez nem egy rossz játékos, és hogyha feladod, akkor arra az lesz a válasz, hogy őt kezdik el használni. Szóval összességében elsősorban Harden bukott meg, azért Kenny Atkinson azzal a nyilatkozattal, hogy hát tulajdonképpen két meccsen a négyből ők voltak a jobb csapat. Oké, okay, hát az első nyilvánvalóan ők voltak a jobb csapat, de azért mondjuk én nem gondolom, hogy ezt a csapatot ne kellene lassan megbontani, legalább valamivel próbálkozni, legalább valami aprósággal, és Atkinson meg Harden nyilatkozata is azt tükrözte, hogy na, ugyanezt végig csináljuk jövőre is, és más lesz az eredménye. Amikor ugyanazt csinálod ugyanazokkal, akkor elég ritkán lesz más az eredménye.
1: Főleg, hogy azt látjuk, hogy ez a kelet, ez csak erősebb lesz jövőre, ugye egy Tatummel, egy Halliburtonnel, és csak ami nem tudjuk, hogy az off-seasonben milyen mozgások lesznek.
2: Abszolút, Detroit, Toronto, ezek a csapatok ott állnak, és egy jó cserére vannak attól, és tehát, ha New York megcsinálta, és nem csak, hogy döntőbe jutott a bajnoki címig, egy top 5-ös franchise player nélkül, tehát superstar nélkül, egy egyébként azért lesajnált csapat, mert ezt a fajta teljesítmény pluszt, amit mindenki hozott náluk a rájátszásba, ilyen nem lehet számítani senkitől. Tehát még a legjobb playoff csapatoktól se láttuk. Nagyon felülmúlta magát ez a csapat, és a tavalyi Indiana futás is hasonló volt. Szóval, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy már miért ne gondolkozhatnának az éppen fiatal csapatok, akik most a következő szintre akarnak lépni úgy, hogy jövőre simán bekerülhetünk a döntőbe. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy egyszer volt Budán kutyavásár, az nem létezik, hogy a New York még egy ilyet fusson jövőre, hogy így elsöpri keletet. Nagyon kicsi rá az esély, maradjunk ennyiben, és szerintem továbbra is nyitva van kelet, és be lehet jutni a döntőbe.
1: És még egy záró kérdés, itt a Cavs-hez ugyanaz, mint a Nuggets-nél, mit kell tenni ezen a nyáron, mert szerintem az a legnagyobb hülyeség, hogyha itt nem csinálnak semmit. Meg egyáltalán miben lehet reménykedni? Tehát itt Hardennek mi az értéke jelenleg?
2: Ja, hát Harden nyilván vagy padról jön, vagy 25 percezik, tehát hogy ezt meg kell húzni. Tehát Hardent teljesen meg kell kimélni, hogyha ő az ilyen támadásbeli Caruso lenne, mondjuk fogjuk fel így. Ehhez nyilvánvalóan mondjuk Schrödert nem ártana megtartani, de akár egy másik ballhandlert szerezni, de hogy valaki, aki meg tudja osztani ezeket a terheket, és komolyan el kell gondolkozni azon, hogy Jarrett Allent elcseréljék. Szerintem van értéke?
1: Szerintem nem, hogy el kell gondolkozni, szerintem hiba, hogyha nem lépjük fel.
2: 20 milliót keres. Tehát, hogy 20 millióval lassan lehet, hogy nem is kezdőcenter vagy, hanem cserecenter. Most picit túlasztam, de tényleg csak egy picit, mert ugye a mid-level exception az 15 vagy 16 lesz jövőre. Szóval azért lehet, hogy még bántóan keveset is keres ahhoz, hogy elég jó játékost hoz vissza. Én azt hiszem, hogy ezen el kell gondolkozni, nagyon fontos, és hogyha megfelelő csere van, még akkor is, ha ezt nem nyáron húzzák meg, hanem mondjuk februárban, tehát azért ennyire nem kell sietni, hogy minden áron nyáron, mint ami szerintem a Nuggetsnél abszolút, tehát ott nagyon sokat ezzel már nem kéne várni. Itt viszont ez, hogy legyen ez nyitva, ez a Jarrett Allen csere lehetőség. Nyilván kéne szerezni azért a helyére valamilyen magas ember, de egyébként Mobley-val centerbe, small ball-ok, azok nagyon mozgékonyak, jól néznek ki, csak a legritkább Embiid és Wemby és Jokic esetben mondanám azt, hogy kéne még oda tömeg. Úgyhogy, összességében azt könnyebb pótolni. Viszont, hogyha szerzel egy olyan wingjátékost, mint mondjuk OG Anunoby, nyilván őt nem lehet megszerezni, de legalább az OG Anunoby háromnegyedét, akkor szerintem valószínűleg előrébb vagy.
1: És akkor menjünk át nyugatra. Ott ugye számszakilag sokkal szorosabb lett, hogy a 4-3 hetedik meccs, de összességében nem tudom, de hogy vele bennem azért maradt hiányérzet. Én azért nagyobb adokkapokra számítottam, többszorosabb meccsre számítottam. A hetedik meccs is nekem picit csalódás volt, ahogy elkezdődött, amilyen hangulat volt, én abszolút nem mondom, ezért megérte felkelni, mert ez tényleg egy igazi ilyen, nem NFL-be szoktam ilyeneket, hogy mindig egy meccs dönt, tényleg az az igazi, a lelátóról, a játékosokról, és amikor Jalen Williamsnek jött a fordító kosara, ugye a félidő végén, akkor én tényleg azt hittem, hogy na, ez tényleg végre az a meccs lesz, ehhez képest meg teljesen nem ezt láttuk. Összességében ez a nyugati döntő, ez mennyire voltál elégedett, ha csak a minőséget nézzük, és levesszük az eredményeket?
2: Hát nézd, most muszáj ketté bontanunk, amíg nagyjából egészséges volt a Thunder, és egyébként ugye a Spursnek is voltak sérültjei, csak ők pont visszafele jöttek, addig ez egy frenetikusan jó párharc volt, tehát mondjuk úgy 2-1-ig, még 2-2-ig. De tudod, a 3-2 az már olyan volt, hogy a Thunder azt úgy nyerte meg azt a meccset, hogy hirtelen Caruso-ból ismét playmaker irányítót varázsoltak, Hartensteinből ismét azt a jól passzoló Hartensteint, amit egyszerre lehetett játszani, de legközelebb már nem, és ott vége volt a variációs lehetőségeknek. Emiatt egy kicsit szomorú lehet az ember, de legalább a Spurs is járt a döntőbe, és az a jövő konferencia döntője valószínűleg, tehát hogy azon se lepődnénk meg a következő három évben ez a két csapat játszana a konferencia döntőt, úgyhogy ez nagyon izgalmas, nagyon jó kezdés volt, nagyon magas színvonalon, de mivel a Thunderből kiesett a második és az ötödik legjobb játékos, Jalen Williams és AJ Mitchell, ezért ez a párharc igazából már az is csoda, hogy harmadikat tudott nyerni a Thunder, és nagyon vicces, hogy meg kellett fordítani a Spursnek, de azok a meccsek már egyértelműek voltak, mert ott már nem volt mihez nyúlni a Dégnónak. Szóval szerintem inkább úgy kéne kezelnünk ezt, mint egy emlékezetes, nagyon magas színvonalú, nagyon jó párharcot, ami elég szomorúan ért véget, de most nem egy Thunder Drucker szempontjából mondom, mert én egyik csapatnak se vagyok a Druckere, és nem drukkoltam nekik, hanem hogy ugye nem a két teljes csapat összecsapását láttuk hét meccsig.
1: A Thundernek mi a konklúziója ebből a főcsoport döntőből, mert nyilván óriási érveszteség, hogyha kidőlnek a sztárjátékosaid, de egy olyan pozitív hozadékkal lehet, hogy azért látod, hogy a következő csapatba, jövő évi csapatodba kit tudsz beemelni a helyükre.
2: Abszolút.
1: Ebből a Thunder mit tudod pozitív hozadékként átvinni jövőre?
2: Hát az, hogy Ludortnak lassan lejár az ideje, és az egy nagy kérdés, ez nyilván nem a következő évre, de a következő egy-két éven belül el kell dönteni, hogy ezzel a Chet Holmgren jelenséggel így mit csináljunk, mert Chet Holmgren egy top 20-as játékos az összes csapat ellen, csak a Spurs ellen nem, mert Wemby egyszerűen megeszi reggelire, és hogy ennyire marginalizálódik a Spurs ellen és Wemby ellen, az viszont azért probléma, mert mint említettük, nem lenne meglepő, a következő három évben ez a két csapat játszana a konferencia döntőt. Az, hogy Hartenstein az első meccsen, amikor még nem tudtak reagálni, akkor játszik 12 percet, de azonnal lekapják a pályáról, és akkor tűnt úgy, hogy na jó, hát igen, akkor Hartenstein itt játszhatatlan. Aztán ugye jött a Hartenstein, külön fogja Wembyt, és megakadályozza, hogy bemenjen, egyszerűen lebirkózza, és utána Hartenstein végigműködött, és Hartenstein utána fontosabb volt, mint Chet ebben a párharcban. Ez például alapvetően írja át azt, amit gondoltunk, hiszen az volt a felvetés, már szerintem az elmúlt egy-másfél évben legalább a szaksajtóban, és nem is nagyon hallottam ennek az ellenkezőjét, hogy majd Hartenstein lesz az egyik, akitől meg kell szabadulnia a Thundernek, mert ugye beütnek ezek a nagy szerződések, és hogyha nem akarnak a second apronben úszni három évet, akkor ugye valakitől meg kell szabadulni, és most pedig nagyon úgy tűnik, hogy Hartenstein kulcsfontosságú, hogy megtartsák. Mert nekik erre a párharcra kell készülni. Egyébként hozzáteszem, hogy azt sok helyen elmondtam, és már a playoff kellős közepén is, hogyha véletlenül összejön a New York és a San Antonio döntője, a San Antoniónak sokkal rosszabb matchup a New York, tehát nem utólag mondom, tényleg előre bemondtam, vissza lehet keresni, mint amilyen a Thunder. De például a New Yorknak a Thunder, hát az egy katasztrofális matchup. Tehát én szerintem a Thunder nem félt volt, vagy nem kellett, hogy féljen a New Yorktól, ők a Spurs-től kellett most is, hogy féljenek, és ez a jövőben is így lesz. És ezért mondom, hogy hát nem merem azt kimondani, hogy cseréljük el Chet Holmgrenet, vagy ilyesmi, de hogyha nem tud ezen valahogy javítani, és nem tud hasznos lenni a Spurs elleni párharcban, akkor nem lenne kizárt, hogy ez lesz a vége. Ráadásul rohadt magas értéken tudott Holmgrenet elcserélni, tehát hogy ilyen szempontból nem azt mondom, hogy azt kérsz érte, amit akarsz, de nagyon-nagyon jó, akár azonnal bevethető jó játékosokat tudnál érte kapni.
1: Ugye korábban már itt megkérdeztem a Cavs-nél, a Pistons-nál és a Nuggets-nél is, hogy mi a házi feladat és mit kell megtenni. És azért mindig az lett a vége, hogy abban egyeztünk meg mind a ketten, hogy itt cserélni kell, és valamit muszáj változtatni. A Thundernél te nem azt érzed egy picit, hogy az lenne a legnagyobb hülyeség, hogyha nem maradnának ennél a csapatnál? Tehát itt
2: hát
1: még...
2: mármint, bocs, mert ilyen Andrew Szóval Aaron Wigginseket most van itt az ideje lepattintani, tudod, hogy ne legyen nagyon drága csapat, tehát ezeket a mai nációkat meg kell csinálni.
1: Hát most itt tudod ki, tehát itt az első 6-7 emberre gondolok most, tehát, hogy itt...
2: Igen, igen. Hát abból az egyetlen szerintem, akit mondtam, Lou Dort, hogy azt el kell dönteni, neki csapat opciója van, tehát akár azt is lehet, hogy elengeded a semmiért, de hát nyilván azért nem így működnek az NBA csapatok. Viszont az, hogy mondjuk belépteted a csapat opcióba és elcseréled egy olcsóbb lejáróra, vagy két olcsóbb játékosra, akiből az egyiket tovább cseréled a semmiért, egy cetlit mellé ragasztva, tehát, hogy vannak arra megoldások, hogy a Thunder spóroljon, és ez Lou Dorton keresztül működhet. De egyébként egyetértek veled, ettől függetlenül ebből az első 6-7-8 játékosból szerintem ez az egy van, aki lehet, hogy mégis majd mozdul.
1: Holmgrennek a mozdítása ebben az évben, és ezen a nyáron még óriási
2: fontosság lenne. Természetesen meg kell nézni azt, hogy Holmgren tud-e valahogy reagálni egy fiatal játékos, aki mellesleg az alapszakaszban valóban alapszakasz mondjuk öt legjobb védőjének mindenképpen az egyike, és emellett egy tripladobó magas, aki még le is tudja pattintani a labdát, noha a Wemby ellen ezt, amikor megkísértelte, akkor elég nagy katasztrófa lett belőle, de egyébként a csapatok 90%-a ellen még egy ilyen kontra egy-egy erejéig is tud labdát kezelni, tehát azt mondanám, hogy ez önmagában egy nagyon értékes játékos típus, rárepülne a fél NBA, hogyha árulnák. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ezt most rögtön meg kell tenni. Ha van egy ilyen értékes játékos típusod, akkor nézd meg, hogy a következő egy-két évben meg tudja-e oldani ezt az égető problémát.
1: Igen, csak Holmgren pont az a játékos nálam, amit előbb ugye beszéltünk, hogy még a műsor elején, hogy a játék tudása alapján abszolút megérdemli a maximumot, de ugye azért is vágtam rá, hogy én nem adnám meg neki, mert a Thundernek viszont szerintem nem éri meg a maximumot, pont azért, amit beszéltünk itt az előbb is, hogy Wembanyával kell számolni itt hosszú távon, és emiatt nálam ő nem éri meg a Thundernek a maxot.
2: Kíváncsi már megkapta.
1: Igen, de ugye arról beszéltünk, hogy kiérdemli meg, hogy ki az, aki belüljük.
2: Na de látod, ez pont ez. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy ez igaz. Bár ezt nem tudhatta a Thunder a meghosszabbítás pillanatában. Persze. Még, ez is el kell, hogy mondjuk, de a 25%-os maxon ez egy annyira jó szerződés marad, hogy ezt röhögve el tudják cserélni akár. Tehát ezt meg kellett adni.
1: Már a 30-ról beszélek, tehát ugye én már a következő maxról beszélek.
2: Jó, az még messze van, de igen, persze. Tehát hát basszus, most ahogy mikor lesz az 4 év múlva, vagy 3?
1: 3 talán.
2: Szerintem inkább 4, mert 5 éves ez a szerződés. Tehát, hogy addig azért annyi víz le fog folyni, nem tudom Oklahoma City-nek mi a folyója, de mondjuk a Mississippin, mármint, hogy tudom, hogy az nem arra folyik, csak Amerika nagy folyója. Tehát azért abban most így belegondolni, hogy akkor majd milyen szerződést kap egyetem, milyen csapattól, majd meglátjuk.
1: De csak menjünk tovább a nagy döntővel, és zárjuk ezzel az adásunkat. Hát tényleg itt beszélhetünk arról, ez kicsit pont a nyugati főcsoport döntőnek az ellenkezője volt, hogy nagyon simának néz ki ez a 4-1, de ahhoz képest meg tudjuk, hogy itt minden mérkőzésen mi történt és hogy zajlott. Hát nekem próbáltam kigyűjteni valamilyen statisztikát, de az egyik legdurvább nekem, hogy mind az 5 első negyedben a Spurs vezetett, és mind az 5 utolsó negyedben vezetett a Spurs.
2: Igen.
1: És így lett 1-4, vagy nem, hogy vezetett, hanem megnyerte az első negyedet, és ugye minden ötödikben vezetett legalább egyszer.
2: És mind az 5 mérkőzésen vezetett legalább 10 ponttal.
1: Igen. És ugye vannak már ezek a kalkulátorok is, amikor így kiszámolják, ugye az ESPN-nél van, azt hiszem, hogy hány százalék az esélye, és két olyan vesztes meccs is volt, amikor 95% fölé tette ez a kalkulátor, a Spursnek az esélyét mégis elbukták. Ez egy ilyen tipikus 100-ból egyszer történik ilyen, vagy itt csak a mérték történik 100-ból egyszer. Tehát én arra gondolok, hogy itt ezt a párharcot azért összességében mégiscsak a Spursnek kellett volna, ha ez egy 2K játék, és végig szimuláljuk megnyerni, vagy itt inkább csak a szorosságán kellett volna, hogy picit változzon, és ez a 4-1 csalóka, de hogyha nincsenek ezek a faktorok, amiről beszélhetünk, akkor még nem evidens, hogy a Spurs nyerte volna meg, csak az evidens, hogy ez egy jóval szorosabb döntőnek kellett volna lennie.
2: De én azt mondanám, hogy 10-ből 8-szor a New York nyerte volna meg, ha ezt újra és újra leszimuláltuk volna, igen. Szóval az a helyzet, hogy a New York csapatként egészen félelmetesen egybe volt, és az egyes játékosok teljesen feláldozták a saját ambícióikat, és ez azzal furcsa helyzet állt elő, hogy ettől nem rosszabbak, hanem jobbak lettek. Tehát amikor elő kellett lépni, akkor Anunoby főleg félelmetes volt, 73%-os TS-sel fejezte be az egész rájátszást, ami, ez milyen adat? Bridgesnek is voltak olyan, például negyedik negyedei, amikor ő dobálta a kis középtávolyét, és azzal tudott támadni a Knicks. Brunson még akkor is, hogyha amúgy az első három negyedekben erről most mindenki szépen megfeledkezik, hogy mennyire szenvedett a Spurs szorításában, ugye ilyen all-time great negyedik negyedeket produkált, és igazi franchise playerként, ha nem is az a top 5-ös szupersztár, egymagam, csinálok mindent franchise playerként, de azért a legjobb játékosként oda tudott lépni, és végül megérdemelten kapta meg az MVP-t, mármint ugye a Finals MVP-t, a Karl Anthony Towns fantasztikus playoffot hozott, és igaz, hogy neki kedvező volt védekezésben ez a matchup, mert nem volt olyan pick and roll ball handler, sem olyan elzárásokat osztó magas ember, amely duóval szét tudták volna támadni Karl Anthony Towns gyengeségét, a pick and roll védekezését nyilván, de ettől függetlenül az, hogy ő védekezésben milyen szuper rájátszást hozott, az mindenképpen megsüvegelendő. Tehát mindenki így a legjobbját, vagy még azon túl hozta, és éppen ez volt az, ami miatt ők egy pillanatig nem estek kétségbe, azért, mert hátrányban voltak, mert tudták, hogy mit tudnak, tudták, hogy ez a mérkőzéseken végig tud menni, miközben a Spurs ilyen szempontból azért a csikó csapat volt, aki az elején futott egy nagyot, és akkor utána, amikor ugyanazt kellett volna csinálni, belehibázták, amikor változtatni kellett meccs közben, akkor Mitch Johnson sokkal rosszabbul és sokkal lassabban reagált, de rendszeresen, mint Mike Brown, és a játékosok is hát nagyon belefutottak abban a negyedik negyedekbe, hogy azért ebben a csapatban még sincs annyi spacing, és vicces, amikor az első negyedben Kessel bedob 3 triplát, de ez nem jelenti azt, hogy a negyedik negyedben őt úgy kell fogni, hogy jaj, csak nehogy triplát dobjon. És hát nyilván, amiről mindenki beszél, tehát Fox az év klacs játékosa volt 3 éve, most a negyedik negyedekben biztos vagyok benne, hogy ez a bokaszalak húzódás, high ankle sprain, ez nem tett jót ennek, de a negyedik negyedekben vagy kidobta a Spurs-t a meccsből, mert beleállt a középtávolyba, nem megy be, vagy az, hogy Harper így nem került eleget pályára, vagy emiatt Sempeni nem került pályára, aki úgy szórta a triplát, mint hogyha a darts VB-n lenne. Tehát, hogy igazából az történt, hogy valahogy Foxot bele kellett ott rakni, vagy hagyni a mixbe, és ezért valaki olyan nem játszott, akinek nagyon kellett volna, hogy játszom, mert támadásban, a negyedik negyedekben rendszeresen totál földbe állt a Spurs, de teljesen. Úgyhogy ez viszont az egész döntőn áthúzódó jelenség volt gyakorlatilag, és én azt gondolom, hogy itt Mitch Johnson rengeteget tanult ebből, valószínűleg a Spurs vezetősége is, mert hogy ha jövőre itt nem lesz Harper kezében a labda, akkor azért fel kell tenni egy-két kérdést majd a szurkolótábor részéről, hogy mit csináltok.
1: És Mitch Johnsonnak a nyilatkozat ezzel kapcsolatban nem aggasztó, ahogy kiállt azért de. Fox mellett, vagy azért itt láthatjuk azt is, hogy próbálom itt ezt a csapatmentalitást összefogni, nyilván nem fogom bedobni Foxot a busz alá.
2: Igen, tehát hogy az a helyzet, hogy Fox ott lesz még egy ideig. Szerintem ezt fel kell fogni, hogy ez nem egy elcserélhető szerződés jelenleg. Vagy nem tudom, mert pont ez jutott nekem is eszembe, meg több Spurs rookernek is, hogy a Raptorsnál hogy nézne ez ki, hogy megpróbálják újraélesztani Foxot, viszont a Quickly és a Pöltől szerződést leadják, tehát 2 rossz szerződés, 1 még rosszabbért, de a Raptorsban szerintem több helye lenne egyértelműen Foxnak, és Quickly tripla dobásával meg szerintem akárha a padról jön, akkor is nagyon jól illik a Spurshoz. Spurs ráadásul tovább tudja passzolni Pöltöt, mert van egy rakat pikjük. Szóval, hogy mondjuk például ez egy lehetőség. De összességében Fox ott lesz, nyilván nem akarod bedobni a busz alá. Ettől még aggasztó volt.
1: És Barnes-nak az arul használása, vagy arul volt ő használva, szerinted is?
2: Ez nagyon jó kérdés. Ugye az a helyzet, hogy tényleg hiányzott egy 4-es ebből a csapatból. És Harrison Barnes azért nevezhető annak, mert ő kifejezetten jó posztvédő. Ez korábban, tehát ez már nagyon fiatal korábban, amikor Zach Randolphot valahogy meg kellett fogni, mert az a Grizzlies az 2-1-re vezetett a akkor bajnoki címen úton lévő Warriors ellen, akkor ő egy Zach Randolphot képes volt jól fogni. és azóta is elterjedt róla, és szerintem igaz is, hogy egy meglehetősen jó posztvédő, és akkor azért kipróbálták, hogy Karl Anthony Towns fogja, csak közben támadásban annyira ipari nulla volt, amit csinált, és ilyenkor ugye felmerül a kérdés, hogy meddig próbálkozhatsz, megadhatod-e neki újra és újra esetleg az esélyt ezzel kapcsolatban, és ezért Harrison Barnes nem egy olyan rossz játékos, hogy ne lehetne amellett érvelni, hogy adjuk meg neki az esélyt. Főként, hogy ugye Carter Bryant minden egyes rookie hibája után, amiből nyilván volt pár, Mitch Johnson már üvöltött is vele, és egy perc múlva jött le. Miközben ez a Carter Bryant még nagyon hasznos volt, ugye, amikor Shai-Gilgeous Alexandert kellett egy az egybe fogni. Nyilván az taktikailag nem annyira bonyolult feladat, mint itt a besegítő védekezések meg a rotációk, és egyébként egy nagyon jó védőről beszélünk, csak ugye nyilván még egy kicsit érnie kell. Tehát akkor, hogyha Bryant sem, és akkor ebből maradt az, hogy akkor Keldon Johnson játszogat négyesben, aminek hát abban nem volt sok köszönet. Tehát lássuk be, hogy egy egész jó meccse volt, és az összes többi kifejezetten rossz a döntőben. Úgyhogy jogos a felvetés, de Harrison Barnes se csinált azért semmi olyat, ami indokolná, hogy vele kellett volna próbálkozni. Tehát én azt hiszem, hogy nem ezért kéne elsősorban megrónni Mitch Johnsont, hanem ezek a lehozom 2 perccel az első fél idő vége előtt Wembit. Szintén Kosti mondta, hogy mire pihenteted? A szünetre? Szóval, hogy így voltak Mitch Johnsonnak olyan döntései, hogy mire beverték a faltokat, és akkor lehetett volna Mitch Robinsont ugye hekkelni, aki nem tud büntetőt dobni. Mire ezt elérték, addigra szépen le is hozta Mitch Robinsont az ellenfél edzője Mike Brown, ők meg mindig fenn voltak Kornéval, OG Anunobiék, hogy körülfutogatták Kornetet, mert szerintem hogy egyszerűen rosszul rögződött, de őt Kornetnek kell mondani. Akárhogy is, a lassú reagálás Mitch Johnsonnál az több példán keresztül követhető, és Harrison Barnes még itt a legkisebb kérdés.
1: A keretmélység, illetve annak rotációja mennyire lepett meg olyan szempontból, hogy kigyűjtöttem itt az 5 meccs alatt, hogy hány 10 plusz perces teljesítmény volt a cseréktől, és az 5 meccs alatt a Knicksnek 18 ilyen cseréje volt, még a Spursnek az 5 meccs alatt csak 12, és azért, ha egy évvel ezelőtt itt ülünk, nyilván a Tibodó is benne lett volna, de azért nagyon meglepődünk, ha itt arról beszélünk, hogy egy Knicks párharcot az döntő, hogy mennyire mély a keret, hozzátéve, hogy ez úgy jött ki ez a 18, hogy nagyon sok meccs volt, amikor Clarkson vagy Robinson épp ilyen 8-9 perccel fejezte be, tehát éppen, hogy kimaradt ebből a statisztikából. Tehát összességében jóval mélyebbnek is mondható volt ez a Knicks. Hosszú távon maradva itt a Knicksnél, mennyire nehéz lesz megtartani ezt a keretet, mert azért ti is emlegettétek már Zolival, hogy Robinsont azt 99%-ban ki lehet jelenteni, hogy nem lesz jövőre a Knicks tagja. Lesz még itt más áldozat, vagy mire kell számítani?
2: Nem más áldozat szerintem nem lesz. Én azt hiszem, hogy majd megpróbálnak szerezni nyilván egy cserecentert, mert Hookporty szerintem erre kevés lesz. De igen, tehát hogy ezt kell befoltozniuk valahogy, és meg fogják próbálni visszafuttatni, újrafuttatni ezt a történetet, ami teljesen érthető egy bajnokcsapattól. A Spurs, hát ez nagyon izgalmas, hogy ők tűntek a legmélyebb csapatnak, és akkor jön a döntő, ahol az egyébként nem túl mélynek tűnő New York, mégis mélyebb lett. Én azt hiszem, hogy egyszerűen kijöttek azok a problémák, amiket az OKC nem igazán tudott a spacing, saját spacingének hiánya miatt kihozni. A New York viszont megkövetelte azt, hogy ne lehessen rossz védő a pályán, vagy hogy ne lehessen rossz támadó a pályán. Tehát, hogy a Spursnek a 2-way játékosaiban nem volt akkora mélység, ezt akarom mondani. De a Spurs egy-egy 2-way játékosa, vagy nem 2-way játékosa, a Thunder ellen itt vagy ott eldugható volt. Mert védekezésben is el lehetett dugdosni, meg támadásban pedig, hát így se tudtak támadni, meg úgyse a Thunder ellen, tehát a Thunder szépen levédekezte a Spurs, csak még 104-es offenzív ratinggel is a Spurs nyert egyszer meccset. Szóval a New York ellen nem lehetett eldugdosni ezeket a játékosokat, ez történt. Ami meglepőbb a kettő közül, az szerintem az, hogy a New York Knicks hogy tudta, és Mike Brown milyen intuitívan tudta használni, Alvarádót előkapta, amikor tényleg kellett egy playmaker Brunson mellé, mert tarthatatlan volt, hogy mindent ő csináljon. Jordan Clarkson bejön, nem tudom én, blokkol, életében nem blokkol, tudod, de bedob egy nehéz triplát, az, hogy Miles McBride, hát ránézel a statisztikáira, megvan oda vállad, de közben ő volt az egyik legjobb Harper védő, ami nagyon vicces, mert Harper nyilván háromszor erősebbnek néz ki nála, de valahogy nagyon érezte, hogy Harper merre fog menni, és már ott volt, elvágta a szögeket. Hát ki számított ezekre a nem csak, hogy én nem, hanem nem is emlékszem arra, hogy valaki azzal házalt volna a döntő előtt, hogy a New York padja majd megnyeri a New Yorknak a rájátszást, vagy a döntőt, pedig tulajdonképpen ez történt. A New York padja jelentette az igazi különbséget a döntőben.
1: És egy záró kérdés, mert erre most már túlnyúltunk a műsoridőn, de amiről még mindenképp akartam beszélni, ez a bajnoki mentalitás, bajnoki rutin, mert azért, ha jön egy új csapat, mindig arról beszélnek, hogy hát itt még nincs bajnoki rutin, ezért fognak keresni. Viszont ha megnézzük az idei döntőt, hát meg a tavalyi döntőt, tehát hogy az utóbbi két évben olyan döntő párosítást láthatunk, hogy gyakorlatilag zéró bajnoki rutinról beszélünk. Van szerinted ilyen, vagy azért az utóbbi pár év ez tényleg ezt mutatja meg, hogy itt a jobb csapat nyer, és itt nem kell arról már beszélni, hogy bajnoki rutin.
2: Hát van ilyen, igen, de teljesen felborul éppen a szemünk előtt az NBA, az összes ilyen megszokott dologtól el kell, hogy rugaszkodjunk. Megint egy olyan csapat nyert a Boston után, akinek nem volt ilyen szupersztárja, csak sztárja. De Jason Tatum is egy, mit tudom, a hatodik vagy hetedik legjobb játékos volt akkor a ligában. Jalen Brunson is most a hatodik, hetedik legjobb játékos, tehát ők nagyon jó játékosok, csak nem ez a Doncic, Wembanyama, Shai Gilgeous Alexander, Jokic, Antetokounmpo szint. Tehát, hogy ez az egyik, ami felborult. A másik, ami felborult, hogy emlékszem, még a Denver csak 3 éve nyert, és akkor volt ez, hogy 6,5 játékossal nyertek gyakorlatilag ilyen rotációval. Totál felborult ez is. Aztán a tapasztalt játékosok. A tapasztalt játékosokról most emellett az igénybevétel mellett az derül ki, hogy inkább öregek, mint tapasztaltak, és már nem tudsz az öregek otthonával nyerni, mert egyszerűen nem bírják végig. Meg nem bírják ezt a tempót. És hát, hogyha mindezeket egybeveszed, akkor szerintem nem csoda, hogy ilyen dolgok történnek meg, akár avval kapcsolatban, hogy milyen csapatok kerülnek döntőbe, akár azzal kapcsolatban, hogy már 8-szor volt egy következő győztesünk, és még mindig nem ismételt abból senki. Úgyhogy ez az új NBA, úgymond, és az új NBA jelenségei, azok eléggé felrúgják ezeket a megszokott, agyunkban már beporosodott lózungokat.
1: És azért jövőre is jó eséllyel megmerjük kockáztatni, hogy lesz egy 9. nem ismétlő év is.
2: Simán, ez simán benne van a pakliban, ugye a Spurs mindenképpen jelölt erre, legjobb a Spurs leginkább a jelölt erre, tehát ha a Spursnek ez sikerül, vagy ha keletről valaki akkorát tud emelkedni, tehát ja.
1: De tényleg elfőtt a műsorodunk, ennyi lett volna. Gábort az Itt is akkor a Keleten-nyugaton műsorokban tudjátok meglátni, valamint az Ingába a Harry Potter estekbe. Azt hiszem elmondtam mindent, ahol meg lehet téged találni. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velem.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Sziasztok!
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
3: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradóink, Gesztesi Máté vagyok, lássuk főbb híreinket. Magyar Péter szerint megfosztási eljárás indul Súlyog Tamás ellen, ha 5 nap alatt nem írja le az alkotmánymódosítást. A légcserélő szűrőinek cseréjére várnak az Uzsoki Kórház szülészetén, ami napokra bezárt. Egyre alacsonyabb a vízszint a Velencei tavon, az új körülményre a turizmusnak is reagálnia kell. Tovább éleződik a konfliktus Magyar Péter és Súlyog Tamás között. A miniszterelnök ultimátumot intézett a köztársasági elnökhöz, ha 5 napon belül nem írja alá a módosítást, megfosztási eljárás indul ellene. Magyar Péter több posztban is bírálta Súlyog Tamás külföldi utazásait, amiért a több 100 millió forintos utak szerinte valójában magáncélúak voltak. Az országgyűlés hétfőn szavaz az alaptörvény 17. módosításáról. Ez a változtatás más közjogi tisztségviselőkkel együtt Súlyog Tamás megbízatásának megszüntetését is lehetővé teszi.
4: Januárban Súlyog Tamás az Egyesült Királyságba utazott. Véletlenül mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. És 160 kilométerre is az A319-es különgéppel repült, írta Magyar Péter szombat délután Facebook oldalán. A miniszterelnök egy másik posztjában a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útját is bírálta. Azt írta, Súlyog Tamás fia is úgy utazott a honvédségi Falcon gépen a delegációval, hogy hivatalosan nem volt annak tagja. A miniszterelnök az út több 100 millió forintos költségeit és a programját is kifogásolta. Szerinte az államfőnek nem volt hivatalos találkozója sem az amerikai kormánnyal, sem a kongresszus, sem a szenátus tagjaival. Ellenben a Dallasban szereplő South Fork Ranchet, Jockey Ewing sorozatbeli házát meglátogatták. A miniszterelnök és az államfő közötti vita hétfőn újabb fordulóponthoz érkezhet.
5: Tisztelt Országgyűlés!
4: Az Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról szavaz, amely Súlyog Tamás megbízatásának megszüntetését is lehetővé tenni. Ha a parlament elfogadja a javaslatot, a köztársasági elnöknek 5 napon belül alá kell írni a módosítást. Ellenkező esetben az Országgyűlés kétharmados többséggel megfosztási eljárás kezdeményezhet vele szemben. Erről szintén Magyar Péter írt Facebook bejegyzésében.
6: Egy dolgot tehet vele, aláírja.
4: A miniszterelnök erről már júniusban is beszélt. Akkor azt is mondta, hogy augusztus 20-a előtt új köztársasági elnöke lesz Magyarországnak.
6: A tervek szerint Súlyog Tamás július 20-a körül már bizonyosan nem lesz Magyarország köztársasági elnöke, és lehetőség szerint igyekszünk minél gyorsabban köztársasági elnököt választani.
4: A kormányfő azt is jelezte, olyan államfőt szeretnének, aki nem pusztán jelképes szerepet tölt be, és hosszabb távon a köztársasági elnök hatásköreinek bővítéséről, valamint a közvetlen elnökválasztás lehetőségéről is társadalmi vita indulhat.
7: Ilyen eljárásra példát még nem láttunk Magyarországon.
4: Kollarics Flóra alkotmányjogász elmondta, az alaptörvény alapján a köztársasági elnöknek 5 napja van a módosítás aláírására. Ha ezt megteszi, megbízatása a szabályok szerint másnap megszűnik. Ha azonban nem írja alá, azaz alaptörvényben előírt kötelezettség megsértésének minősülhet, ami a megfosztási eljárás alapja lehet.
7: Amint a megfosztási eljárás megindításáról döntenek, a köztársasági elnök nem gyakorolhatja a jogköreit, mint addig, amíg ez a megfosztási eljárás le nem zárul. És ebben az esetben a köztársasági elnököt helyettesíteni majd a házelnök lesz jogosult, tehát a személy, a konkrét személy, ha úgy tetszik, akkor kikerül a képből, és helyette a köztársasági elnöki teendőket, amíg le nem zárul az eljárás így vagy úgy, a házelnök, tehát jelen esetben Forstófer Ágnes fogja gyakorolni.
4: Bárándi Péter elmondta, ha megfosztják hivatalától a köztársasági elnököt, az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Az első körben kétharmados többség szükséges, ha ez nem sikerül, a két legtöbb szavazatot kapott jelölt közül egyszerű többséggel választanak. Ha ez is eredménytelen, a jelölési folyamat előről kezdődik.
8: A megfosztásnak az oka, ami hát vagy akkor lehet alapos egy ilyen eljárás kezdeményezése, hogyha szándékos bűncselekményt követel a köztársasági elnök, vagy szándékosan sérti meg az alaptörvény szabályait, vagy a saját működésére vonatkozó szabályokat.
4: Hozzátettem, a megfosztási eljárást az Alkotmánybíróság folytatja le, a kezdeményezésről azonban az országgyűlés dönt. A végső határozatot a testület hozza meg, amelynek elnöki tisztségét Polt Péter jelenleg szeptember 1-ig tölti be, ez pedig az eljárás alakulását is befolyásolhatja. Az alaptörvénymódosítás több közjogi intézmény működését is átalakítaná. A javaslat 12 éves mandátumkorlátot vezetne be az országgyűlési képviselők számára, változtatna a bírósági rendszer szabályain, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint erősíteni a közpénzek védelmét. A csomag megszüntetné a költségvetési tanács vétójogát, a vármegyéket ismét megyéknek nevezni, és felülvizsgálná az önálló szabályozó szervek működését.
3: A magyar külügyminiszter szerint a gazdaság jelenti a legnagyobb kihívást az új kormány számára, a megörökölt 8% körüli költségvetési hiány miatt. Orbán Anita római látogatásán az olasz Corriere della Serrának nyilatkozva azt mondta, az alkotmányos felelősségre vonás helyett azért választották inkább az alkotmánymódosítást az államfő eltávolítására, mert az alkotmánybíróság sem független, miráig választották inkább az alkotmánymódosítást az államfő eltávolítására.

0: A parlament felé tartozik elszámoltatással, de más különleges jogköröket is kap. A jogászok szerint szakemberhiány lassíthatja az indulást.
1: A Facebookon jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy benyújtották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényt. Azt írták, a most felálló hatóság feladata, hogy az eltűnt milliárdok nyomába eredjen, beazonosítsa a felelősöket és visszavegye a jogtalanul szerzett vagyonokat. A feladatok közé tartozik a prevenció is, hogy a jövőben hasonló visszaélések ne történhessenek meg. A hivatal a kormány szerint minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. A közleményben az áll, hogy a testület a kormánytól teljesen függetlenül működik, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. Magyar Péter korábban úgy nyilatkozott, a szervezet a jelenlegi hatóságokkal dolgozik majd együtt.
2: Nem lesz ez egy óriási szervezet, azt szeretném mondani, ahogy például az Európai Ügyészség sem egy óriási szervezet, hanem a meglévő ügyészséget, a megvélő rendőrséget, NAV-ot, rendvédelmi állományt tudja majd segítségül hívni.
1: A hivatal elnökének és 4 elnök helyettesének mentelmi joga lesz, és különleges rendőri védelem alatt állnak majd. A 4 elnök helyettesből 3 ügyész lesz. Horváth Lóránt ügyvéd szerint a hivatal felállítása a szakemberhiány miatt nem lesz egyszerű és gyors.
3: Az ügyészi hivatásrend is jelenleg létszámhiánnyal küszködik, az utánpótlás nagyon nagy nehézségekkel pótolható, és igazából azt gondolom, hogy nem is pótolható érdemben, mert nagyon kevesen jelentkeznek ügyésznek. Tehát, hogyha az ügyészségtől kivonjuk most azokat a személyeket, akik potensek lehetnek egy ilyen nyomozó vagy egy ilyen hatóság üzemeltetésébe, akkor az ügyészség kerül nagyon nagy problémába.
1: A hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. Horváth Lóránt szerint az nem lehet kifogás, hogy a törvényekkel fették le a korrupciót.
3: Tehát az, hogy túlszámlázott szerződések vannak, az, hogy egyedüli induló van egy pályázaton, az, hogy hivatali visszaélések történtek, az, hogy a tényleges szolgáltatás jócskán meghaladt, vagy tényleg szolgáltatására jócskán meghaladta azt az értéket, amit az állam kifizetett valamiért, ezek nem a jog szerint történtek. Tehát azt el tudom mondani, hogy próbálták körbemásolni ezeket a konstrukciókat, de azt kimondani, hogy egyébként jogszerűen jártak volna el, ez erős túlzás.
1: Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint Magyarország az elmúlt 16 évben rászolgált arra, hogy ne bízzanak meg benne az állampolgárok.
4: Most ez az új hatóság részben bűnöldözői, illetve a már megtörtént visszaélések feltárásával és szankcionálásával összefüggő feladatokat fog ellátni. Részben azonban a közvagyonvédelmi kockázatelemzés terén előre tekintően is fog bizonyos vagyonvédelmi intézkedéseket megtenni, hiszen ha kimutatja azt, hogy valamelyik most működő állami szerv vagy állami pénzzel gazdálkodó intézmény működése kockázatos, mert túl sokat költ, ellenben túl kevés bevételt tud beszedni, akkor értelemszerűen ez a jövőre nézve is megelőző hatással, fékező hatással bírhat a közvagyonvesztésre.
1: A vagyonvisszaszerzési hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény életbe lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés.
0: Minimum 20-25%-os béremelésre van szükség az egészségügyben, ami a beérkező uniós pénzekből már év végéig megtörténhet. Ezt az egészségügyi miniszter mondta a Deutsche Welle riportjában. Hegedűs Zsolt szerint a humán erőforrás hiánya az egyik legnagyobb probléma, mert sok magyar szakdolgozó vállalt külföldön munkát. A tárcavezető beszélt az őszinteség hiányáról is, vagyis hogy eddig nem történt meg a szembenézés és a hibák elismerése. Fontosnak mondta, hogy a finanszírozásban utol kell érni az Európai Uniós átlagot, vagyis GDP arányosan többet kell költeni az egészségügyre. Átmenetileg lemondta a szülészeti ellátást az Uzsoki utcai kórház, miután meghibásodott annak a műtőnek a klímaberendezése, ahol a császármetszéseket végzik. Híradónknak a kórház főigazgatója hangsúlyozta, nem a nemrégiben átadott új klímaberendezés romlott el, hanem a keringető rendszerükben keletkezett hiba.
5: A leállás miatt csend és nyugalom uralkodott szombaton az Uzsoki kórház szülészetén. Híradón kérdésére a kórház főigazgatója, Ficere Andrea elmondta, azt a tájékoztatást kapták a közbeszerzési és ellátási főigazgatóságtól, hogy a klímarendszer keringető részében keletkezett hiba, ahová új szűrőket kell beépíteni, amelyek azonban nincsenek készítettek.

0: készleten, le kell gyártani őket. Addig a kismamák egy másik intézményben szülhetnek.
1: El is kezdték a szerelés, azt gondolom, hogy ha minden jól megy, akkor körülbelül egy hét múlva vissza tudjuk venni a szülészeti ellátást. Azért kell ilyenkor lemondani, bárcsak a császárműtőről van szó, a csak nyilván idézőjelben, mert amikor bejön egy várandós és elindul a szülés, akkor nem lehet tudni, hogy nem lesz véletlenül császármetszés a vége. Tehát ilyenkor úgy kell készülnünk, hogy mindenki, aki beérkezik, biztonságban legyen, és ezért kértük meg az irányító intézményt, hogy vegyék át a szülészeti ellátást arra az egy hétre, amíg a problémát végérvényesen meg tudjuk oldani.
0: Ficere Andrea hozzátette, lát arra jeleket, hogy javulni fog a kórházak klimatizálása.
1: Nagyon komolyan beleállt a kormányzat most arra, hogy ez a klimatizálás és a hő kérdés az megnyugtatóan rendeződjön az intézményekben, nagyon sok a dolog. Nyáron a fűtéssel kell foglalkozni, igen, és télen pedig a hűtéssel, hiszen fel kell, hogy tudjunk készülni az elkövetkezendő hónapokra, illetve időszakra. Valószínűleg, hogy most ez kicsit át fogja mindenki gondolni, hogy hogyan lehet majd felkészülni a téli problémákra, illetve télen majd a esetleges nyári problémákra.
0: A főigazgató azt is elmondta, hogy a várandós édesanyák számára a vizsgálatokat továbbra is elvégzik a szülészeten. Híradónk megkeresésére a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság azt írta, a szűrők rendelkezésükre állnak, azonban azokat csak a még most is folyó javítási munkálatok után megfelelő hőmérsékleti viszonyok visszaigazolása esetén tudják beépíteni. Azt is írják, hogy a szűrők beépítését követően mikrobiológiai mintavétel szükséges, és a terület csak akkor adható vissza a betegellátás részére, ha megérkezett a mintavétel eredménye. Fontos tudni, hogy a mostani hiba nem az új hűtőberendezésben keletkezett, melyet a kórház júniusban vehetett át 130 millió forint értékben. Akkor Magyar Péter és Hegedűs Zsolt a kórház tetején mutatták be a berendezést.
2: Szerencsére zúg az új folyadékcserélő rendszer, egyébként tényleg nagyon patentul néz ki. Ez, amit itt láttok, ez 130 millió forint, nyilván plusz a szerelési munkálatok és a hozzá kapcsolódó rész.
0: Pusztai Erzsébet szerint idővel szükséges lenne a kórházak kezébe visszaadni a műszaki problémák javításának intézését.
3: Ahol megszűnt a műszaki osztály és a megfelelő karbantartó személyzet, ott azt nem lehet egyik napról a másikra visszaépíteni. Aztán az egy másik kérdés, hogy kisebb egészségügyi intézmények között lehet közösen dolgozni, de az egész országban egy központból intézni az ilyen típusú munkákat, az csak lassíthatja és nehezítheti.
0: A korábbi államtitkár hozzátette, az új egészségügyi kormányzatnak nehéz dolga van, de szerinte jól kezdtek neki a munkának. Az Uzsoki Kórház a szülészet visszaállításáig azt kéri azoktól az anyáktól, akiknél beindult a vajúdás, hogy a Honvéd Kórház szülészeti osztályán jelentkezzenek.
4: Kikerül a tábla a Szociális és Családügyi Minisztérium falára? Erről a miniszter számolt be egy videóban a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos megmutatta, hogy a hagyományos jelzés mellé egy másikat is kitettek a falra, hogy emlékeztessenek, korábban a frissen felújított és átalakított épületben a miniszterelnöki kabinetiroda működött.
5: A mai napon ünnepélyesen kikerült a tábla, hogy Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint egy másik tábla is, hogy mindig emlékezzünk, hogy ebből az épületből irányították az orbáni gyűlöletpropagandát, és ma ez az épület a társadalmi szolidaritást és az emberi méltóságot szolgálja.
4: A turizmus alkalmazkodásán kellene gondolkodni a Velencei tó vízhiánya kapcsán, emelte ki a MATE tájvédelmi és tájrehabilitációs tanszékének egyetemi docense. A Greenpeace erős klímatörvény megalkotását sürgeti az alacsony vízállás miatt.
6: Kikötött csónakok vesztegelnek a kiszáradt mederben. A Velencei tó Szúnyog-szigeti részén járunk, ahol hónapok óta tartósan nincs víz. A tájvédelmi szakértővel is sétálni tudunk a területen, anélkül, hogy iszapos vagy sáros lenne a cipőnk. Azt mondja, innen 100 métert kellene gyalogolni a nádösvényen keresztül, hogy egészen sekély vízrészhez érkezzünk. Ez az a folyosó, amin keresztül csónakkal a nyílt vizet tudnák elérni a horgászok.
7: Lehet is látni, hogy sekély, mert ilyen kis gázlómadarak a pilincka lábaikkal állnak benne, és lehet látni, hogy bokáig ér nekik a víz.
6: A Velencei tó vízszintje normál körülmények között másfél méter körül van. A legalacsonyabb vízállás már idén júniusban megdőlt, most Agárnál 42 centit mértek, és még csak július van. Persze akad így is kikapcsolódása lehetőség volt, aki csónakkal járta be a tavat, amelynek bizonyos területei még őrzik a tó mélységeit. A hajóforgalom ugyanakkor okozhat meglepetést a turistáknak.
8: Jelenleg hiába várakozik bárki itt a Pákozdi Szunyogsziget hajóállomásnál, az alacsony vízállás miatt június 20-a óta nem közlekednek a hajók, pedig innen, erről a hajóállomásról egészen Agárdig lehetne eljutni.
6: A gyerekek ugyanakkor nagyon élvezték, hogy tapicskolhattak a vízben. A velencei korzó részében főként családok jöttek ki a hétvégén.
8: Meddig ért a víz, hogy meddig tudtak bemenni?
9: Hát, hogy így a bokámig.
8: Aha. És mennyi gyaloglás kellett ahhoz, hogy a bokáig érjen?
9: Hát olyan 40 méter.
10: Nem strandolni jöttünk, csoszogunk a vízbe. Mi szapolunk? Mi szapolunk? Szerintem aki strandol, az... Hát az nem méri föl a helyzetet. Amúgy szerintem magával a vízzel nincsen probléma, tehát most nem az, csak nem lehet benne úszni.
8: Szoktak egyébként járni ide a velencei tóra?
11: Szoktunk sandolni is, meg kerékpározni is, úgyhogy igen, szoktunk, úgyhogy szörnyű itt a látvány most, hogy milyen állapot van.
6: A jégkásából nem volt hiány, a vendéglátósok nyitva tartanak és várják a pihenni vágyókat, de ők is érzik a változást, visszaesett a forgalom.
12: Tavaly nagyon sokan voltak hétköznap is, egész nyári szünet alatt. Idén inkább hétvégén jönnek, szombaton, meg vasárnap, és amúgy este fele indul be, mert ugye napközben senki nem jön le ide a tópartra.
6: A kis autó bérléssel foglalkozó vállalkozó nyilatkozni nem akart, kamerán kívül szintén a forgalom visszaeséséről számolt be. Az, hogy ennyire alacsony a vízállás, annak vannak természetes okai, az éghajlatváltozás ugyanakkor évek óta negatív hatással van a helyzetre. Boromissa Zsombor szerint érdemes lenne a turizmus alkalmazkodásán gondolkodni a jövőben, ilyen lehet például a kerékpározási lehetőségek bővítése, vagy az ökoturizmus fejlesztése.
7: Biztos vagyok benne, hogy a turizmus szempontjából is hosszú távon alkalmazkodásban is kell gondolkozni. Nem akarom túl romantizálni a kiszáradást és a rövidtávú intézkedések fontosságát, de hosszabb távon egy rugalmasabb, alkalmazkodó tájhasználatban el kell kezdeni tervezni és gondolkozni.
6: A Greenpeace szerint hosszú távon egy erős klímatörvényre lenne szükség, mivel a Balaton vízállása is igen alacsony.
13: Egy új klímatörvényjavaslat, ami pontosan arra segítene választ adni, hogy nagyon nagy mértékben alkalmazkodunk el a megváltozó körülményekhez, és elengedhetetlen ezeket a folyamatokat fékezni, mert Magyarország már a jelenben nagyon súlyos kihívásokkal néz szembe.
6: Ősz elején, ha csak addig nem esik sok eső, ami nem túl valószínű, várhatóan még alacsonyabb lesz a vízszint a velencei tónál.
14: Több száz tűzoltó küzd az erdőtüzekkel Spanyolország déli részén, a turisták által kedvelt nyaralóhelyeken. A munka éjjel is zajlott, több falut evakuáltak. Eddig 12 halálos áldozatról tudni, akiket nem sikerült azonosítani.
15: Emberfeletti küzdelmet folytatnak a tűzoltók a lángokkal Spanyolország délkeleti részén. A cél az, hogy lehűtsék a domboldalakat és megállítsák a halálos erdőtüzeket. A szakemberek éjszaka is folytatták a munkát. Elővigyázatosságból több falu lakosságát is evakuálták. Voltak, akik elveszítették az otthonukat. Négy oldalról vették körül a házamat a lángok. Néztem, ahogy leég. Fogtam egy slagot, de csak azt tudtam elérni vele, hogy én is megégtem. Mindenem oda lett, csak a kocsim maradt meg, a kiskutyám, meg a sapkám. Mondta ez a túlélő, és ő még szerencsésnek mondhatja magát. Pénteken ugyanis legalább 12 ember halt meg, akik a pusztító erdőtüzek elől menekültek. Gépkocsival próbáltak kijutni az infernóból egy erdős területen keresztül, de az erős szélben gyorsan terjedő lángok körülvették őket. Ezeken a felvételeken jól látszik, hogy az autóikból semmi nem maradt. Az áldozatok földi maradványait Madridba szállították és megvizsgálták, de egyelőre nem tudták azonosítani őket. A feltételezések szerint egyikük spanyol, a többi külföldi lehet. A júniusi rendkívüli hőhullámot követően Dél-Európa szerte felgyulladt a növényzet. A lángok már több ezer hektárnyi területet felperzseltek, a levegő minősége pedig erősen leromlott. Az előrejelzések szerint a következő napokban marad az ilyenkor szokásoshoz képest jóval magasabb hőmérséklet.
4: Több százezer embert evakuáltak Kína keleti részén a közelgő erős tájfun elől. Az 1000 kilométer kiterjedésű Bavi tájfun várhatóan a 10 milliós Wenchou város közelében ér partot. A Bavi előzőleg súlyos károkat okozott Japánban és Tajvanon, a Fülöp-szigeteken pedig 17 halálos áldozatot követelt. Azóta egyes kategóriájú tájfunnál szelídült, de így is nagy veszélyt jelent, ugyanis érkezésével rendkívüli esőzésekre kell számítani. Legalább 12 ukrán civil, köztük két gyermek megsebesült a Kijev elleni orosz támadásokban, mára virradóra. Zelenszky elnök szerint a légvédelem minden érkező támadó eszközt lelőtt, a ballisztikus rakéták kivételével. Az észak-ukrajnai Szumire az oroszok siklóbombákat dobtak le, 5 ember meghalt, köztük egy gyerek. Bombázták a megszállók az odesszai kikötőt is, ahol 2 civil életét vesztette, 2 pedig megsérült. A héten kipattant harcok ellenére is folytatódnak a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, ezt Donald Trump amerikai elnök közölte. Sajtóértesülések szerint Washington szorgalmazza, hogy Irán tegyen ígéretet arra, hogy nem fog kereskedelmi hajókat bombázni a Hormuzi szorosban. A témáról bővebben szó lesz a 6 órakor kezdődő heti világhíradóban, melyet Benke Lucia vezet majd. Elgázolt egy rendőrt, majd megállás nélkül elmenekült a helyszínről egy férfi csütörtökön a késő esti órákban Kaposszegcsőn. A tolnai rendőrök hajtóvadászatot indítottak, a gázolót péntek éjjel fogták el.
16: Egy közelben lakó férfi azt mondta, hogy a kaposszegcsői gázolásnál a járőr ismerte a gépkocsi vezetőjét, mert korábban már volt ugye a hatóságokkal.
17: Megpróbálta a rendőr megállítani az úriembert, mert már korábban elvette a jogosítványát. Szőlőhegyen voltak. Én úgy hallottam, és menni akart hazafele, és igazából akkor ütött el a rendőrt.
16: A férfi ezután elhajtott a helyszínről. A nyomozók 500 ezer forintos nyomravezetői díjat tűztek ki a fejére. Úgy tudjuk, hogy az elgázolt rendőrt a kaposvári kórházban az eset után megműtötték, állapotáról pontos információt nem kaptunk.
18: Július 9-én egy rendőrt elgázoló, majd a helyszínről elmenekülő férfit tegnap a késő esti órákban a rendőrök elfogták, a nyomozóügyészek pedig őrizetbe vették. A kaposvári regionális nyomozóügyészség az ügyben hivatalos személy ellen elkövetett emberölés büntetének kísérlete miatt folytat nyomozás.
16: Egy ügyvéd szerint nagyon súlyos következménye lehet az esetnek, ugyanis a cserbenhagyás előtt nem egy egyszerű baleset történt.
19: És azért, mert intézkedni akart az elkövetővel szemben, ez egy nem egy egyszerű közúti baleset, hanem ez egy emberölési szándékkal megvalósuló magatartás. Ez akár életfogytartó szabadságvesztéssel is büntethető, hiszen az élet kioltására is irányulhatott a szándéka az elkövetőnek.
16: A férfi körözését szinte azonnal kitették az internetre, nagyon sokan osztották meg, valószínűleg ennek is szerepe lehetett abban, hogy péntek éjjel megtalálták és őrizetbe vették.
4: Nem csak a játékosok, de a szurkolók is melegítenek a Norvégia-Anglia negyeddöntős mérkőzésre az észak-amerikai rendezésű futballvilágbajnokságon. A norvégok a jellegzetes viking evezéssel készülnek Norvégia történetének talán legfontosabb összecsapására. Az angol drukkerek pedig Miami Beach-en szórakoztak, ahol énekléssel és iszogatással töltötték el az időt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, most következik a már megígért heti világhíradó Benke Luciával. Én búcsúzom Önöktől, viszontlátásra!

Sokszor felmerül a kérdés, hogy mi is az az evangélium. Miért is jelentene bármi jót az, hogy valaki meghal? Mi értelme volt Jézus Krisztus halálának? Erre a kérdésre próbálok meg most válaszolni. Figyelj!

0: szereplőjével jár. Mert csak és kizárólag ő tudja azt, hogy mire van valójában szükségünk. És képessé válhatunk ezáltal, hogy fölülemelkedjünk a testi vágyainkon és a romlott ótermészetünkön. Dicsőség ezért Istennek, most és mindörökké, a Jézus nevében. Amen.
1: Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.
1: Ja. És újra

csak műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Köszönjük, Uram, hogy a szeretetedet kifejezted az engesztelő áldozatoddal, és elhívtánk bennünket kegyelmed által, hogy viszonyozzuk azt a csodálatos, végére mehetetlen gazdagságot, ami a szeretetedben megnyilvánul, hogy megszabadítsál bennünket, és Istenek a dicsőségébe állítsál be bennünket. Ezért köszönjük neked, Uram, a szeretet szellemét, a Szent Szellemet, és hiszünk, Uram, hogy Te magad vagy a szeretet, és kérünk Téged, Uram, hogy árasz ki a szeretetnek a szellemét erre gyülekezetre, hogy a száraz szívek is megelevenedjenek, megújuljanak, és minden olyan gaz, szemét, értéktelen dolog elégjen a szeretetnek a tüzében Isten igéje által, amelyek még benne vannak a szívekben, elmékben, gondolkozásban, azért, hogy a te természeteddel, szellemeddel, kiválóságoddal egyre jobban be tudjunk töltekezni. Köszönjük a jelenlétedet, Szent Szellem. Köszönjük a Szent Szellemnek a gyümölcseit, köszönjük a Szent Szellemnek a karizmáit, köszönjük, Szent Szellem, hogy megítadod a szívünket, lelkünket, megújítod a belső emberünket. Most is kérlek, hogy érintsd meg a belső emberüket, törzs be őket, szeretet szellemével, békességnek, örömnek, hitnek a szellemével, hogy az örökkévaló értékek, szellemi, csodálatos értékek legyenek híd és a jelen világ és az örökkévalóság között minden jelenlevő életében, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmas nevében, amely név áldott most is mindörökké. Kélek benneteket, hogy mielőtt helyet foglalnátok, köszöntsétek, üdvözöljétek egymást, és Istennek az áldását kívánjátok egymásra, mert azért jöttünk, hogy áldást vegyünk. Kélek benneteket, lapozzatok az 1 Sámuel könyv 5. fejezetéhez. Ott fogok felolvasni, nem kell megijedni a felolvasom az igét, de bízok benne, hogy a Szentlélek segít, és egy kicsit el tudom értetni azt, amit szeretnék elmondani ezzel a történettel kapcsolatosan. Tehát 1 Sámuel könyv 5. fejezete. Hányan olvassátok az Ószövetséget is? Most csak azért tartottatok a kezedet, mert ez ciki lenne, hogy nem tartod föl. Nem is akarok itt nyomozódni, de csak fel akarom hívni a figyelmet, hogyha mélyebben meg akarod érteni az evangéliumot és az új szövetséget, Istennek a tervét, célját, akkor nagyon fontos az Ószövetségnek a tanulmányozása. Természetesen Mózes könyvét, de nagyon sok tanulság van a Királyok könyve, illetve Sámuel könyve, különösen a hatalomnak a természetével kapcsolatosan, hogy a hatalom birtokosa minél hatással vannak az országra, a társadalomra, egyik a bűnbe ejti az országot, a másik kivezeti, a másik bűnbe ejti újra, hát látjuk ezeket a dolgokat, és nagyon megértjük azt, hogy mennyire fontos az a természetes életrendre is, társadalmi rendre is odafigyelni, hogy az emberek ne olyan helyről kapják az inspirációt, amely nem a jó erkölcsöt mozdítja elő az életükben. Tehát nézzük meg a 1 Sámuel 5. fejezetét, adjon Isten, hogy meg tudjunk ezzel birkózni. A filiszteusok pedig vették az Isten ládáját, elvitték Ében Ézerből Asdodba, és megfogták a filiszteusok az Isten ládáját, és bevitték azt a Dágon templomába. Dágon mellé helyezték el. És mikor Asdod beliek másnap korán fölkelének, íme a Dágon leesett arccal a földre az Úr ládája előtt. És felvevék a Dágont, és ismét helyreállították. Mikor pedig másnap korán reggel fölkelének, íme Dágon ismét leesett arccal a földre az Úr ládája előtt, és a Dágonnak a feje, két keze, feje letörve a küszöbön voltak, csak Dágon dereka maradt meg. Annak okáért Dágon papjai és mindazok, akik Dágon templomában járnak, nem lépnek a Dágon küszöbére Asdodban minden mai napig. És az Úrnak a keze asdodbeliekre nehezedék, és pusztítja vala őket, megveri őket fekélyekkel Asdódot és határait.
Mikor azért látták az asdodbeliek, hogy így van a dolog, mondána, ne maradjon nálunk az Izrael istenének a ládája, mert reánk nehezedett az ő keze, és Dágonra, a mi istenünkre. Elküldék azért, és összegyűjtötték a filiszteusoknak minden fejedelmeit, és mondána, mit csináljunk Izrael istenének a ládájával? Azok pedig felelének, vigyék Gádba Izrael istenének ládáját, és elvitték Izraelnek istenének a ládáját. És történt azután, hogy elvitték az úrnak a keze, igen nagy rémülettére lőn a városnak, megveri a városnak lakósait kicsintől fogva nagyig. Fekélyek támadának rajtuk. Elküldék azért az istenek a ládáját Ekronba. És lőn, hogy amikor Ekronba jutott istenek a ládája, felzudulának az ekronbeliek, mondván, reám, hoztátok Izrael istenének a ládáját, hogy megöljön engem és az én népemet? Annak okáért elküldék és összegyűjték a filiszteusoknak minden fejedelmeit, és mondának, küldjétek el Izrael istenének a ládáját, hogy térjen vissza a helyére, és ne öljön meg engem és népemet, mert halálos rémület volt az egész városban, és igen súlyos volt ott az Istennek a keze. Halálos rémület volt az egész városban, és igen

Hetedik fejezet. Nagyon érdekes, hogy a Frigyládával milyen fontosnak tartotta a Szentlélek, hogy így foglalkozzon vele. Hát majd meglátjuk, hogy ennek milyen mély üzenete van az új szövetségre, a mai üsztörténeti korszakra vonatkozóan is. Az első dolog, hogy ebben a korszakban úgy tűnik, hogy a láda, amely Jézus Krisztus jelképezi, mert tudjátok, hogy a frigyládának az anyaga fából volt és aranyból. A fa az az emberi természetet jelképezi, az arany pedig az emberi, isteni természetet, és a názáreti Jézus Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. A ládában volt Istennek a törvénye. Ott volt az arany szelencébe vagy korsóban a manna, és ott volt még benne a manna, illetve a Áron kiajtott veszély és a törvénytáblák. Tehát ez a három rendkívül fontos igazság a názáreti Jézus Krisztus személyéről. Az egyik a főpapi szolgálatát jelenti, a manna, az ellátást, ő a megváltó, szabadító, aki elhozta az örök életet, és a törvény, az Istennek a beszéde, a megtestesült ige, a názáreti Jézus Krisztus. Tehát ezért a frigyláda az a názáreti Jézus Krisztusnak az előképe, illetve így értelmezik általában mindenhol a Biblia ismerő emberek és a közösségek. De ebben az időben voltak idő, amikor a láda nagyon nagy áldást jelentett, mert még ennyit hadd mondjak el, hogy a láda fölött pedig az Úrnak a dicsősége lakozott, a kerubok ugye között volt a dicsőségnek a szelleme, az pedig a Szent Szellemnek a kenetét jelképezi, tehát a názáreti Jézus Krisztus és a kenet rajta volt, tudjuk nagyon jól, hogy hatalmas nagy energia, erő, tér vette körül a frigyládát, az Úrnak a szentsége lakozott ott, a szentek szentjébe, ahol tartózkodott a frigyláda. Hosszú ideig áldás jelentett Izrael számára, de ez a szakasz, és csak egy fejezetet olvastam föl, mert ez egy kulcsfontosságú fejezet, ez azt tartalmazza, hogy miért veszítette el először Izrael fiai, utána meg miért nem tudtak profitálni a pogányok az Istennek a dicsőségéből. Tehát egy olyan senki földjére került a dicsőség, persze nem szűnt meg a dicsőség, csak az emberek nem értették meg, mert nem megfelelő módon közelítettek az Úrnak a jelenlétébe, az Úrnak a dicsőségébe, és emiatt a dicsőségnek a jelenléte nem áldást hozott az Izrael számára, hanem Ikábot korszakot hozta el, az Ikábot, hogy elvették a dicsőséget. De ha jól megnézzük, talán itt jelképszerűen, vagy allegória alapján, hogy ez ideglenesen veszítette el, 7 hónapig tartott ez az ideglenes időszak. Ez egy előkép volt annak, ami a babiloni fogságban 70 évig tartott, és utána előképe volt a római fogságnak, mert az a korszakot római fogságon vagy számüzetésnek kell nevezni. Ez a több, mert Róma üszte el Izrael fiait a ígéret földjéről, tehát ez pedig szintén Izrael számára az Ikábot korszak, hogy elvitték a frigyládát, elveszítette Izrael az Úrnak a dicsőségét. Ez nem azt jelenti, hogy Isten elvetette őket véglegesen, hanem ahogy a 7 hónap, a 70 év és a 7x70 év, tehát amit Dániel mond, időt tartalma, ez azt jelenti, hogy részleges elvetés történt. Ez persze nem azt jelenti, hogy ennek a következményeképpen került a frigyláda a filiszteusokhoz, vagy éppen ebben a korszakban az evangéliumnak a hirdetése így jött át az Izraelből a nemzetekbe, hanem ez örökké valóságban már meg volt tervezve Isten részéről. Tehát nem az Izraelnek a balesete következtében történt a nemzeteknek az evangelizálása, hanem ez benn volt az Isten tervében, az ő minden tudása, előre látja a történelmet, előre látja a történelmi korszakokat, és ezért ezt így kell értelmezni, tehát nem arról van szó, hogy ha Izrael megtért volna, akkor nem került volna a sor Izrael, illetve nemzeteknek az evangelizálására. De ezt Isten látta, és mindenféleképpen nem egy baleset történt, és nem

egy rossz dolog történt, hogy a pogányok, a filiszteusok a pogányokat jelképezik, hogy a pogányoknak a kezébe került a frilláda, hanem ezt Isten akarta. Előtte ugye Izrael fiai elveszítették a szentséget, bűnnel együtt ünnepelték Isten, több figyelmeztetést adott Isten profétákon keresztül az Izrael fiainak, de nem tértek meg igazából, jártak az istentiszteletre paráznossággal, csúnya szexuális bűnökkel, más bűnöket is elkövettek, és egyszer csak Isten azt mondta, hogy elég, a dicsőségét visszavonta, illetve passzív állapotba került a kenet. Tehát van ilyen, amikor egy gyülekezetben, vagy akár ébredési folyamatban egy olyan időszak jön, amikor a Szentlélek egy passzív állapotba kerül, várakozó álláspontba kerül. Tehát Izraelben egy várakozó álláspontba, passzív álláspontba kerül. Hiába vitték be a háborúba a frigyládát, amikor a filiszteusok és Izrael között háború tört ki. Ugye azt hitték éli korában, hogy ha beviszik a frigyládát a háborúba, akkor garantálva van Izrael számára a győzelem. De hát a frigyláda az nem mágia. A frigyláda az nem egy ilyen babonás amulett, amit hogyha használunk, akkor az biztos, hogy működik. És ez azért nagyon fontos, mert a szövetségnek a lényege megszűnik, vagy a keresztény hitnek a lényege megszűnik, akkor ez nem fog működni külsőséges módon a kegyelem. Tehát azzal, hogy ember egyházhoz tartozik, jár a gyülekezetbe, akár adakozik, tehát olyan dolgokat, szent dolgokat, külső dolgokat megcsinál, de a szívében benn van a bűn, és bűnnel akarja ünnepelni az Urat, akkor az ember számára, vagy Isten előtt ezek a cselekedetek az ember számára nem értékek lesznek, hanem inkább a sajnos gyakran a büntetést és az Istennek az ítéletét váltja ki. Mert Isten szent Isten, és ő hozzá csak szentségben lehet közelíteni, és a szentségben lehet megmaradni Istennek a jelenlétébe. Van egy átmeneti idő sok esetben, hogy amikor az ember még ilyen bizonytalan állapotban van, vannak gyarlóságot, stb. De Isten tudja minden emberrel kapcsolatosan az időt. Be van osztva mindenünkre vonatkozóan, személyünkre szabottan, hogy milyen szellemi gyümölcsöket vár el tőlünk Isten, és nem akarja, hogy az egész hívő életedet egy bölcsibe törzsd el, szumissan, stb., és állandóan még nem vagy szobatiszta, és így tovább, most a csecsemőkornak a jellegzetességeire hívom fel a figyelmeteket, de elvárja Isten, hogy a szobatiszta legyél. Tehát, hogy végre eljussál ahhoz, hogy durva, testi bűnöket ne kövess el, és ne fárazd az Isten testi cselekedeteiddel, hanem térjél meg, mert az Isten szent. Nem tudsz megmaradni, én se tudok megmaradni, más se tud megmaradni Istennek a jelenlétébe szentség nélkül. Mert szentség nélkül nem csak a mennyben vonatkozik, hogy nem látjuk meg Istent, hanem a földi életben is az Istennek a jelenléte, Szentléleknek a mozgása leáll. És várakozik Isten rád, hogy mikor térsz észhez. És egy idő után, amikor azt gondolod, hogy szükséged van Istenre, és próbálod használni Istent, kiáltasz Istenhez, mint Izrael fiai, vitték a frigyládát egy konfliktus helyzetben, mert szükségük lett volna természetfölötti támogatásra, természetfölötti erő felszabaduljon számukra, hogy a filiszteusoktól megszabaduljanak, ugyanolyan csoda történjen, mint előtte sok esetben, hogy Izraelnek, ugye Izrael megígérte a katonai csodákat, hogyha követni fogtok engemet, akkor az ellenségeitektől meg foglak benneteket szabadítani. És ez így vonatkozik az új szövetségben is, hogy ha követjük az Urat, akkor az Úr garantálja, hogy az ellenségeinktől meg fog szabadítani bennünket, természetfölötti védelmet fog adni az ellenségeinkkel szemben. Ott lesz körülöttünk Istennek az a dicsősége, az angyaloknak az a sokasága, amely, ahogy a kivonuláskor Egyiptomnak a szekereit leállította, nem tudták a lovak húzni a szekeret, mert a küllők
közé ment az Isten dicsősége, és sokkal nagyobb ellenáró erőt fejtett ki a dicsőség, mint a lovaknak, amilyen ereje volt. És ilyen módon az Úrnak a dicsősége ott állt, Izrael fiai, meg az ellenség között. Ez a cél, hogy ezen a gonosz világban Isten népe, de egyéni szinten is, közösségi szinten is, ott legyen a világ, és te közötted az Istennek a dicsősége. Ezt tudja a családod számodra biztosítani a védelmet, személyes szinten ezt tudja biztosítani a védelmet, Isten munkájára számára ezt tudja biztosítani a védelmet, és a gyülekezet számára is ezt tudja biztosítani, a közlekedésben is, mindenhol, amahogy jársz, ezt tudja biztosítani számodra a védelmet, hogy minden területen, mindenhol, amire ráteszed a kezedet, ne bűn legyen belőle, ne átok legyen számodra, hanem áldás jelentsen számodra. És ebben, ha jársz, akkor meglátod a legnehezebb körülmények között is, nem félelemmel érsz, hanem hittel érsz. Ma olyan korban élünk, hogy alapvetően az emberek két dolog között kell választani, a félelem és a hit. Olyan bonyolult, nehéz problémák vannak a világban, hogy félelmetesek, különösen azok számára, akik még nem veszítették el az eszüket, és meg tudják érteni, hogy milyen bajok vannak. Az a probléma, hogy az intelligens emberek előbb költözik be a félelem, mert látják, hogy szinte kezelhetetlen problémák vannak a világban. De a másik, ami választási lehetőség, a hit. A hit pedig nem arra néz, ami van, hanem a hit arra néz, amit Isten igéje mond. És Isten igéje által tudunk hatalmat venni a körülmények között, a háborúk fölött, a társadalmi igazságtalanságok fölött, állandó uszítások fölött, hazugságok fölött, babiloni igézetek fölött, varázslások fölött, jövendőmondások fölött, boszorkányság fölött, minden sötét erő fölé tudsz emelkedni, ha az Isten igéjébe veted a hitedet, mert az Isten igéje mindenek fölött áll. Ő általa lett minden. Ő tartja fönn a mindenséget, és ő érette van minden. Tehát az Isten igéjében egy olyan teljhatalom van, hogy az csak hit által tud felszabadulni az életedben, úgy ezen keresztül, a csatornán keresztül tudja folyamatosan a názáreti Jézus Krisztus az erejét és a hatalmát a belsődre kiárasztani, amely egyszerűen érzéktelenné tesz tégedet a gonoszszal szemben. Nem butává, az egy más dolog, hanem érzeket, tehát az, hogy nem nyomorítja meg a belső lelkedet, nem teszi tönkre a szívedet, nem sérülsz meg, nem bántalmaz, hanem továbbra is minden körülmények között meg tudod őrizni a cselekvő képességedet a jó dolgoknak a követésére, a jó dolgoknak a megcselekvésére. Nem engedi meg, hogy engedi meg a kenet, hogy a szellemedet olyan fájdalom érje az igazságtalan dolgoktól, ami által elmegy az élettől a kedved, elmegy a cselekvéstől a kedved, és egyszerűen te is átadod magadat annak a romlásnak, bomlásnak, passzivitásnak, depressziónak, ami egyre nagyobb hatalmat vesz az emberek élete és szíve fölött. Ezért mindenre van erőnk, mondjuk közösen, mindenre van erőnk a názáreti Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engem. De hitáltal történik, ahogy Sára is hitáltal vett erőt a szüléshez, mert már el volt erőtlenedve a teste, de megújult hitáltal. Nem a hit újította meg, a hit volt a csatorna, amelyen keresztül jött le az elevenítő erő, mert a szellem az, amely elevenít. De a szellem addig nem tud megeleveníteni, nem tudja megérinteni a szellemedet, a belső embereden, amíg a hit nem kapcsolódik be a természetfölötti világba. Ezért a hit nem látott dolgokról való meggyőződés, remélet dolgoknak a valósága, ez az, amivel táplálni akarja az Úr a szívedet, a lelkedet, amitől a belső emberet folyamatosan olyan természetfölötti szellemi, érzelmi erőt kap, és gondolati szinten is, amely által fölül tudsz emelkedni a körülmények fölött, és nem te vagy a körülmények alatt, hanem a körülmények vannak a lábaid alatt, beleértve az ördögöt is, nem a fejeden ül az ördög, hanem a talpad alatt van az ördög, mert megvan írva, hogy a békesség Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Mondjad a szomszédodnak,
a békesség Istenem megrontja a sátánt a te lábaid alatt hamar, hamar, hamar, hamar. Tehát a hamar az sokszor a Bibliában a hirtelent jelent, tehát várakozni kell néha, Isten megengedi a küzdelmet, mert a küzdelem és a megpróbáltatáskor derül ki a szívből, vagy jön ki az, ami a szívedben van. Félelem van benne? Hit van benne? És ez a menet közben a nyomás alatt kijön. Persze, te, neked megvan az a lehetőséged, hogy továbbra is jársz a gyülekezetbe, hogy kapsz figyelmeztetét Isten igéje által, és azt mondod, oppá, nem engedem meg többet, hogy a félelem leúrja a szívemet, a lelkemet, nem fogok félni a jövőtől, nem félek attól, hogy összeomlik a családom anyagi élete, nem félek attól, hogy betegségek, rák, daganatos betegséget fogunk szenvedni a jövőben. Ezek a félelmek az ördögnek egyik ravasz csalásai, vagy becsempészi a hívőknek a szívébe, és elkezdnek rettegni, félni a betegségektől, összeomlásoktól, különösen, amikor látják, hogy milyen dolgok zajlanak világméretekben, egészségi válság, szerencsétlenségek, lecsúszásos, egzisztenciális összeomlások. Tehát ezek mind megfélelmítő erővel tudhatni. Az ördög azért ilyen szorgalmas most, azért ilyen aktív, mert tudja, hogy kevés az ideje. És ezért minél több embert akar becsapni, ahogy mondja Péter apostol, mint ordító oroszlán jár, körbe keresi, ki tud elnyelni. De Isten igé azt mondja, te állj ellene, mert nagyobb az, aki benned van, képes vagy ellenállni neki, mert nagyobb az, aki benned van, nincs hatalma a kegyelem fölött az ördögnek. Jézus vére fölött nincs hatalma az ördögnek. A Jézus vére a váltságdíjunk. Ezzel fel vagyunk kenve. Ezt tette lehetővé számunkra, hogy a sátán hatalmából átlépjünk Istennek a hatalmába. Ezt tette képessé bennünket arra, hogy a bűn és a halálnak a hatalmából átlépjünk a kegyelemnek az uralma alá. Ezért a názáreti Jézusnak a vére az egy hatalomváltó eszköz is, nem csak váltságdíjunk, amely által a hatalomváltás történt. Rendszerváltás. Ez a legjobb rendszerváltás, emberek. Hogy amikor a názáreti Jézus vére kihoz bennünket az ördögnek a hatalmából, és bevisz Isten országába, kihoz bennünket a bűn hatalma alól, és bevisz bennünket a kegyelemnek az uralmába. Ez az, amire szükséged van. Ez az a változást akarja a Szentlélek létrehozni az életedbe, és ha hitszel, meglátod Isten dicsőségét az életedbe. Ha nem hiszel, nem fogod meglátni az Isten dicsőségét, de azra biztatlak téged, hogy higgyél. Tehát visszatérve a frigyládára, tehát a frigyláda, hogy a pogányok kezébe került, ez természetesen megegyezett Istennek az akaratával, itt természetesen az Ószövetségben azért engedte meg Isten, hogy eleve már adjon egy most számunkra új szövetségben egy olyan képet, egy olyan típust, őstípust, amiből jobban meg tudjuk érteni, hogy milyen korszakban vagyunk, és hogyan kell nekünk viszonyulni a názáreti Jézus Krisztushoz, hogy a názáreti Jézus Krisztus számunkra áldás legyen, mert látjuk azt, hogy ez a három város, Ekron, Gát és Asdót, ez sajnos nem tudta az áldást venni. Adja Isten, hogy ez az egyházra ne vonatkozzon, de az a véleményem, hogy a nemzetekre ez fog vonatkozni. Tehát egy olyan előkép, most nyilvánvalóan szó szerint ez nincs a Bibliában, de ha nagyon mélyen megnézzük, akkor látjuk azt, vagy meg lehet érteni azt, hogy sajnálatos módon Asdod, Gád, Ekron egy olyan három típust jelképez, amelyet ki lehet mutatni akár az egyház történelemben, különösen Európa történetében, hogy miért nem tudott az evangélium, a názáreti Jézus Krisztus azokat a gyümölcsöket létrehozni Európában, amelyeket igazából létre tudod volna hozni. Ha. Mi már a végén vagyunk, sajnálatos módon, nem az elején.
Az elején minden szépen indult, ugyanúgy az filiszteusok is egészen biztos, hogy boldogok voltak, hogy nem csak katonailag győzték le Izrael fiait, hanem spirituális szinten is legyőzték Izrael fiait. Hát hisz a legnagyobb áldás, ami Izrael számára volt, a Fridláda, hát az a kezükben van. Tehát ezért biztos vagyok benne, bár részletre vonatkozóan nincs erre közvetlen utalás, de óriási nagy győzelmet éltek át a filiszteusok, mert nagyon nagy katonai vereséget mértek az izraeli hadseregre, és ráadásul a Fridláda, és ha elolvassátok otthon ezt a negyediktől a hetedik fejezetig, közismert volt, hogy a Fridláda milyen energiát, erőt képvisel, mert ugye azonnal egy másik fejezetben mondják, hogy hát ez a láda, amely olyan félelmetes volt, hogy Egyiptomra milyen csapásokat hozott, és kihozta Isten az Izrael fiait Egyiptomnak a fogságából. Tehát teljesen tisztában voltak azzal, hogy a Fridláda az egy nem akármilyen dolog, hanem közvetlenül Istennel áll kapcsolatba, és hát óriási nagy, hogy mondjam, hadi zsákmányban volt részük, amikor a Fridládát, amire szerintem nem is gondoltak volna, hogy ilyenre sor kerül, hogy a Fridláda a kezükbe kerül, mert eddig lehetetlen volt, hogy a Fridládát bárki is megérintse. Egy olyan szent dolog volt, hogy csak a léviták lejárhattak körülötte, és ezt Isten elveszi, hagyja, hogy a léviták elveszítsék, Izrael elveszítse a Fridládát, és a pogányoknak a kezébe kerüljön a Fridláda. Tehát ez egy megdöbbentő fejlemény az Ószövetségben, a Fridládának a filiszteusok kezébe való bekerülése. És óriási esélyt kapott a filiszteusok, Asdod, Ekron, Gád, de ott volt még két város is, de hogy a másik két város nem szerepel, annak az volt az oka, hogy a három se tudott ebből áldást hozni. És ez óriási tanulság, hogy mit követtek el, milyen hibát követtek el, ami miatt az áldás nem tudott az életükre jönni, hanem inkább jaj, bajt hozott számunkra létre. És a végül is az lett az eredménye, hogy visszaküldték a helyére, hogy Izrael istene menjen vissza a helyére. És azt gondolom, hogy ez lesz a történelem végén, ahogy a második Zsoltár mondja, hogy egyre jobban, egyre erősebbek a hangok, hogy a kereszténység, tehát így a nemzetek számára, nem az egyház számára beszélek, a nemzetek számára nem jelentett áldást. Ezzel szembe kell néznünk. Nagyon sok világi ember ezt így gondolkodik már most, már régóta így gondolkodnak, több száz éve már így gondolkodnak Európában, hogy a kereszténység az egy nyűk, egy teher, elment az idő, volt, amikor szükség volt rájuk, de most már a kereszténységre nincs szükség. És a második Zsoltárban azt látjuk, hogy össze is fognak. És ez az összefogás, amikor összefognak a világnak a fejedelmei, pontosan arról szólnak, hogy a kereszténységet kivetjük. Látjuk ezt a jelenések könyvének a 17. fejezetében, 18. fejezetében, hogy rövid időn belül a világba ez meg fog történni. Úgyhogy fel kell erre készülni. De ebből nem baj lesz, hanem visszakerül az Istennek a dicsősége Izraelbe, mind ahogy visszavitték, persze az is egy folyamat lesz, míg végül aztán Jeruzsálembe kerül, a Dávidnak csinálja meg. Ezt ugye szintén értelmezni lehet a jövőre vonatkozóan, hogy végül is a kenetnek, az Úrnak a dicsőségének a lakhelye Jeruzsálembe lesz, mert a nemzetek nem tudtak úgy viszonyulni Istennek a jelenlétéhez, hogy bármelyik nemzetben lakhelyet talált volna az Úr magának. Tehát újra elmondom, bármennyire is némely nemzet kereszténynek nyilvánítja magát, de egyértelműen, hogy Isten nem talált, adott 2000 évet a nemzetek számára, de nem lett sehol sem, egy nemzetben sem lett lakhelye Istennek. Nem azért, mert Isten nem akart volna
lakhelyet. Három dolgot mond a Biblia ezzel kapcsolatosan. Hogy ki áll meg az Úr előtt, ki megy fel az Úr hegyére, és ki lakozik az Úrhoz. Ez az Úrral való kapcsolatnak egy három szintje. Itt most a pogányoknál az állásról van szó, ott a következő fejezetben lehet megérteni, amikor a filiszteusok felteszik a kérdést, hogy ki állhat meg ennek a hatalmas nagy Istennek a jelenlétébe. Mert ők nem álltak meg. Hát daganatos betegségeket kaptak, ami a magyar fordítás, hogy fekély, daganatos betegség, a belük, meg a belső részeik annyira megragadtak, hogy kijött a bőr, kinyomta a bőröket, és tele voltak daganattal. Hát azok, akik életben maradtak, de sokan meghaltak. Mert az Úrnak a dicsősége, hát ez ilyen, hogy egy idő után, hogyha nem úgy viszonyul az ember az Isten dicsőségére, akkor a Szent Szellem nem az emberére, a hívőért dolgozik, hanem ellene dolgozik. És itt az idő, hogy Isten félelmet tanuljunk. Tehát ahhoz, hogy az Isten értünk dolgozzon, az úgy kell élnem, hogy kedve legyen bennem lakni. Mert az Úrra lehet találkozni. Például az Úr, hogy ki állhat meg az Úr előtt, ez az Úrral való találkozás jelenti. De az Úrral való találkozás, meg az, hogy az Úrnak a lakóhelye lesz egy emberben, ez két különböző dolog. Biztos, hogy láttatok sok olyan, vagy ismertek sok olyan keresztényt, akik találkoztak Jézus Krisztusban, de nem lettek lakóhelyévé az Úrnak és a Szentléleknek, hanem ideglenesen lakozott rajtuk a dicsőség, és elment tőlük a dicsőség. Hányan találkoztatok ilyen hívőkkel? Na hát ez a történet erről szól. Erre figyelmeztet bennünket, hogy a fő cél nem csak az, hogy találkozunk Jézus Krisztussal, hanem a tested, a lelked, a szellemed Isten lakóhelyével váljon. Mert tudjuk, hogy a Bibliából, hogy Istennek két lakóhelye lesz a Földön végül is, Izrael, Jeruzsálem, Sion és az Egyház. Hogy Efézus beliekhez itt levél második fejezetének a végén olvassuk, hogy az Egyház a Jézus Krisztusra, apostoloknak a fundamentára van vetve, és a Szent Szellemmel együtt építjük az Istennek a hajlékát, vagy az Istennek a lakhelyét. Tehát az egyházat Isten arra rendelte, hogy lakhelye, de az egyház nem azonos a nemzettel. Mert az egyház olyan emberekből áll, akiket ki fog hív a nemzetből. De a nemzetnek is megvan a lehetősége, hogy az egész nemzet egyházzá váljon, lakhelyé vál. De ez nem fog megvalósulni ebben az üftörténeti korszakban. Majd a második visszajövetelekkor fog ezen a területen a nemzeteknek a állapotában és az Úrhoz való viszonyában változás állni. Ezért nekünk óriási felelősségünk van, hogy ne a nemzetünkhöz hasonlítsunk, hanem arra tekintsünk, amit Isten mond az egyházzal kapcsolatosan. Mert a saját nemzetedhez nézel, akkor kiválóbb, jobb embernek gondolod magadat, de egyáltalán nem biztos, hogy alkalmas vagy arra, hogy Istennek a lakhelyévé váljál. Mert borzalmas, például el kell mondani, már régóta erkölcsi válságban van Magyarország, ilyen volt már 70-es években, 80-as években, hol úgy tűnik, hogy kezd kijönni, utána megint visszaesik, stb. Tehát én nem látok így átfogóan egy pozitív változást Magyarországnak az erkölcsi állapotában, és éppen ezért te ehhez nem asszimilálódhatsz. Nem mondhatod azt, hogy hát ilyen nehéz, mert megvan a lehetőség, ott van a Fridládo, ott van Jézus Krisztus, ott van a Szent Szellem számodra. Megvan a lehetőséged számodra arra, hogy te viszont Istennek a lakhelyévé váljál, akiben benne lakozik a Szent Szellem, aki részt vesz abban a csodálatos munkában, amire azt mondja a Szent Szellem, hogy közöttük járok, bennük lakok. Az egyháznak ez a célja. Amióta nincsen fizikai templom Jeruzsálemben, Isten gondoskodott arról, hogy egy szellemi házat építsen, ahol ott lakik az Úr.
ezért gyorsan kiáradt a Szentlélek, Názárt Jézus Krisztus megdicsőlése után, és elindult az egyháznak a fölépítése, mert tudta az Úr nagyon jól, hogy a pünkös után rövid időn belül, akár 40 év múlva le fogják rombolni a templomot, megszűnik a szentek szentje, ráadásul már a Fridláda eltűnt, már a babiloni fogság után, itt még vissza tudott kerülni az Izraelhez, és helyreállította Dávid. Dávidnak a királysága ezért volt fantasztikus, mert a Dávid rájött arra, hogy Izrael soha nem lesz sikeres és áldott, dicsőséges ország, amíg a Fridláda, aki Jézus Krisztust, a megsiást jelképezi, nem kerül az országnak a középpontjára, vagyis arra a helyre, amit kijelölt, kiválasztott Isten számára. Ez meg Mória hegye volt, Jeruzsálemnek a hegye. Itt tudom, hogy vannak, akik vitatkoznak vele, stb., de egyezünk meg, hogy Mória hegye ott van Jeruzsálemben, és az választotta ki Isten, hogy oda fog költözni a dicsősége, tehát, és ez meg is fog valósulni, de mivel, hogy a sajnálatos módon Izrael fiainak be kellett futni azt a pályát, hogy részleges megkeményedés megtörténjen, ezért a templomnak is ugye le kellett rombolódnia, és utána de már vele párhuzamosan, mielőtt megszűnt volna a templom, előtte már Isten elkezdte építeni a szellemi templomot. A názáreti Jézus Krisztus ezt már bejelentette a földi életében, az egyik evangéliumban már az elejére van helyezve, mert egy kulcsfontosságú dolog volt, hogy egy új korszak jön, egy olyan templomot fog, Istennek egy olyan lakóhelye lesz a világban, amely nem kövekből fog felépülni, hanem olyan emberekből, lányokból, hölgyekből, férfiakból, mint mi vagyunk. Már férfi vagyok én, tehát nem több identitásra van, csak ő többen számban mondta, amit a jelenlevőket próbáltam összefoglalni. Tehát miket hívott el Isten? Az az Isten terve, hogy fogjunk össze igazságban, békességben, szeretetben, hogy a Szentlélek föl tudja építeni az Istennek a házát, Istennek a lakóhelyévé váljon, például a híd gyülekezete Budapesten. Ha ezt megértenék a keresztények, egészen másképpen járnának a gyülekezetbe, másképpen viszonyulnának az Istennek a jelenlétéhez. A város számára olyan áldást jelentenének a gyülekezetek, mint annak idején, amikor Jeruzsálemben, Dávid korában, meg még a Salamonnak a uralkodásának az első időszakában, amikor még nem veszített el az eszét, akkor látjuk, hogy az egész térségre olyan áldás jött, sőt a szomszédos országokra is olyan áldás jött, mert az Úrnak a dicsősége helyén volt. Tehát a gyülekezetek úgy a hegy tetejére kerülnek, a spirituális és ige alapján nézve, akkor egészen biztos, hogy a nemzetek számára áldás. Ezért van egy kis lelkiismeret furdalásom nekem, hogy Magyarországon ez a tiki-taki hullámvasútba élünk, hogy egyszer föl, egyszer le, ezért talán kérdezem Istentől, ezért Uram, mi is valamilyen felelősséggel, most nyilvánvalóan nem olyan felelősségre gondolok, mint amikor valaki durva bűnt követel, hanem arra, hogy talán Istenem, talán felelősek vagyunk azért, hogy az országnak a szellemi, erkölcsi útvonala ilyen instabil, ilyen labilis, hogy egyszer szép reménység van egy ébredésre, utána meg rövid zárlat van, összeomlás van. Ennek nem szabadna így lenni. Ki ezért a felelős? Ugye testi emberek azt mondják, a kormány. Azonnal mondják a politikusok. Én meg azt mondom, nem, szellemi emberek. Szellemi emberek, gyülekezetek, egyház, és erre föl kellene ébredni, hogy akiben benne van Istennek a szelleme, akinek a kezébe odaadta Isten a Fridládát, tehát birtokolni tudja Istennek a kegyelmét és a Szent Szellemet, azoknak óriási felelősségük van, nem csak üdvösség szempontjából, hogy megőrzik-e az üdvösséget vagy nem, hanem nemzetük számára tudnak-e olyan
áldást jelenteni, olyan védelmet nyújtani, amely által az nemzetük nem lesz a sátánnak a prédájává. És ezért szükség van megújulni. Csak ez tudja megmenteni a nemzeteket. Fel kell nőni, ki kell jönni a dedos korszakból. Rá kell jönnötök, hogy milyen felelősséget vagytok. Nem csak a kis egyéni kis kefteléseket kellene csinálnotok, hanem meg kell érteni, hogy ez egy sokkal gigantikusabb, hatalmasabb munkája, az Isten munkája, amit az ember ebből személy szerint megért, vagy amit tapasztal belőle. Nem csak egyéni, individuális szempontból kell nézni Isten munkáját, hanem egyetemes szempontból, nemzeti szempontból, emberiség szempontjából, akkor fogjátok megérteni, akkor bontja ki a Szent Szellem, hogy micsoda csodálatos nagy tervbe vagyunk benne. És megváltozik az önértékelésed, nem fogod azt gondolni, hogy egy felesleges ember vagy, akinek állandóan be kell húzni, és mindig a sarokba kell rejtőzködnie, hogy nehogy már megtaláljanak, nehogy már leplezzenek, hogy hídgyülekezethez tartozok. Ezek az emberek mind betegek, az identitásuk nem egészséges, akik így gondolkodnak. A világ mindenség legértékesebb, legnagyobb igazságának a birtokosa vagy, és annak az ismeretébe jutottál, amikor a názáreti Jézus Krisztus befogadtad az életedben, és a Szent Szellem kijelentette, hogy Jézus az egész világnak a világossága, ő a Mesiás, ő az Úr. Ennél nagyobb igazság nincsen. Ha ez az igazság nem tud tégedet szabaddá tenni, ha nem tud a kisebbségérzéseitől megszabadulni, a gátlásosságtól, akkor nincs olyan pszichológus, aki meg tudna szabadítani. Mert az igazság teszi bátorrá, azt teszi az embert erőssé. És az igazságot ezért, ha még nem működik úgy bennem, akkor kiálts Istenhez, hogy adjon egy szellemi robbanást a szellemedben az igazság, hogy rádöbbenjél arra, hogy milyen hatalmas hadi zsákmányban van részed most így, nyilvánvalóan nem tárgya Szentlélek, de a filiszteusokra egészen véletlenül ilyen hadi zsákmány. Érted, hogy az Izraelnek, ami fölemelte az Izraelt később, de hát előtte is áldásból jelentett számára, amiért Dávid királyságot csodálatos királyságá tette, Salamont királyságát megáldotta, hogy ez a hadi zsákmány lett a miénk, hogy mi filiszteusok ugyanolyan dicsőséges országát tudunk válni, mint Izrael. Asdod ugyanolyan áldott város tud lenni, mint Jeruzsálem. Ekron ugyanolyan város tud lenni, áldott város tud lenni, mint Jeruzsálem. Gát ugyanolyan áldott város tud lenni, mint Jeruzsálem. A válaszom az, hogy igen. Megadta Isten ezt a lehetőséget. Megadta Budapestnek is, hogy olyan áldott legyen, mint Dávid idejében Jeruzsálem, vagy amikor názáreti Jézus Krisztus Jeruzsálembe cselekedett csodákat, de remélem Budapesten nem azt mondják az ébredésre, vagy a Szent Szellemre, hogy távozz tőlünk. A proféta egyik helyen, Jeremiás proféta 5. fejezetében azt olvasunk egy igét, hogy azt fogják az emberek majd mondani, hogy távozzon az Isten tőlünk. Nem kell az Isten nekik. Erre utaltam, hogy ez az Ekron. Ez lesz a pogány világnak a végső állomása, és ez nem azt jelenti, hogy Isten elutasított lesz, sírni fog, milyen szeretetlenek az emberek, hanem szépen visszamegy a dicsőség Jeruzsálembe, és akkor visszajön az Úr, és ezek a nemzetek fogják szégyelni magukat. Mit engedtünk ki a kezünkből? Hát hiszen a mi városunkban is, Budapesten, Berlinben, Párizsban, Londonban is lehetett volna olyan dicsőséges áldás, mint amilyen volt Jeruzsálem, és lesz Jeruzsálem. Figyeljetek ide, nincs olyan intézmény, nincs olyan egyház, semmilyen szervezet, egyén, aki tudná lekötni, birtokolni az Úrnak a jelenlétét. Ő megy tovább. Ha te nem akarod az Urat követni, akkor ő megtalálja, megy tovább. Izrael fiai nem akarták követni,
passzív helyzetbe került a Szentlélek. A pogányok, az bekerült, ott érdekes, aktív lett, mert kijelentette a hatalmát, szuverenitását. Hát nem éppenséggel, áldásmódon, de hát ebből azért kellett volna nekik fölébredniük, hogy hoppá, az, ami a zsidóknál között passzív volt az erő, Istennek az ereje, az nálunk aktív. Jó, jó, daganatokkal most, de mi van akkor, hogyha betöltjük Istennek az igéjét, és nem daganatot kapunk, hanem gyógyulást kapunk a Szentlélek ereje által. Így van? Na nézzük, hogy miért. Az első Asdót. Ugye hát az asdódiak milyen hibát követettek el? Hát látták azt, ahogy ez a szerencse ért, akkor bevitték a templomba. Egyáltalán az asdót ugye azt jelenti, hogy vár erődítmény. A Dágon volt nekik a főistene, a termékenység istene. Ott nem akarták ők azt, hogy kicseréljék, azt mondják a Dágonnak, hogy távozz Dágon, kidobjuk a szobrodat, stb. Semmi szükségünk nincsen. Végre az a nagy Isten ide el kezünkbe került, aki Izrael fiait megszabadította, és ezért teljes szívünkből meg fogunk térni, abba hagyjuk a bálványimádásokat, és teljesen új rendszert építünk ki, spirituális rendszert, aminek közepében, középpontjában a názáreti Jézus Krisztus áll, és ezettől a pillanattól fogva kizárólagos úr lesz Asdodban Jézus Krisztus, vagy előtte a Fridláda. Ezt kellett volna mondani. Ehelyett mit csináltak a derék emberek? Dágon mellé tették. Dágon mellé, a bálványuk közé. És kérdezem neked, hogy te is így fogadtad be Jézust az életedben? Megvan még a Dágonod? És nem veszed észre, hogy már leesett a Dágonod? Rombolni akarja az Úr a Dágonot, a bálványodat az életedbe. Nem veszed észre, hogy ezért nem vagy sikeres, ezért nem tudja hozni létre az ige, azokat a gyümölcsöket, amiért kibocsátotta Isten a beszédét, hogy tégedet megáldjon. De értsd meg, az Úr nem társbérletbe akar költözni Dágonnal, hanem látod, hogy azonnal bemutatta a szuverenitását Dágonnak, először arcra, lökte a földre a kenet, éjszaka, ami azt jelenti, hogy minden térd meghajolt, tehát a bálvány nem állhat meg előtte, lerombolja a bálványt. Ezek még ebből se tanultak asdódok, mert a rendszerükhöz ragaszkodtak. A rendszer lehet a bálványod. A bálványod lehet az élvezetet, a bálványod lehet az én, az én tudatod, a bálványod lehet a pénz, a bálványod lehet a szex, és így tovább. Sokféle bálvány van ma, amelyek nem olyanok, mert igazából a Dágon az egy termékenység istene volt, és tudjuk, hogy a termékenység az a jólét, a prosperálást jelképezte. Ez volt a leggyakoribb bálvány akkoriban a Közel-Keleten, és ma is az emberek azért fogadják el Jézus Krisztust, hogy Jézus Krisztus szolgálja nekik a jólétüket. De ebben az esetben eszköz az Úr, ha te csak azért fogadod el az Urat, hogy jóléted legyen. Vagy azért fogadod el az Urat, hogy egy normális nőt tudjál feleségül venni, aki nem fűvel, fával csal meg tégedet, kiszámítható a magatartás, akkor is, hogyha üzleti úton mész, akkor is biztos lehetsz benne, hogy nem idegen férfiak fognak az ágyadba feküdni. Mert ma már ilyenek motiválják az embereket, mert lesik az emberek, látják, hogy ma már tisztességes nő, aki megbízható, vannak még a világban is azért, ne értsetek félre, de amikor kis kockázatot akar vállalni, akkor azt mondja, eljövök olyan közösségbe, ahol van erkölcsi tanítás, erkölcsi érték, és ott akarok egy fiút leakasztani magamnak, ott akarok egy lányt leakasztani magammal, mert szeretnék azért mégis egy tartós házasságban, párkapcsolatban élni. De emberek, ha így motivál benneteket az Úrnak a keresése, akkor az Úr csak egy eszköz, ugyanúgy, mint az Izrael filiszteusok számára, hogy a rendszeredet nem akarod felszámolni, hanem a rendszeret be akarod betenni, mert tisztelet Jézus Krisztus, asdódok is tiszteltik a Fridládát, de azt mondták, hogy a Dágon is nagy valaki,
A Dágon nem valaki, hanem semmi Jézus Krisztus előtt. Minden bálvány. Nem valami, nem valaki, hanem semmi. Tehát az Úr azt akarja, hogy Úr legyen az életünkben. És ha az Úr akar, te elkötelezed magadat, úgy adod át teljes szívedet az Úrnak, akkor az Úr kegyelme szívedet az Úrhoz fordítja, és elindul az erődítményeknek, erősségeidnek a lerombolása. Ami a 2. Korintus beliekezít levél 10. fejezetében van, hogy Istennek a fegyverei erősek az erősségek lerombolására. Ugyanez a szó szerepel az osdurtnak, ez a jelentése, erődítmény, vár. És ezek, mondom, intellektuális várak lehetnek, vallási, kulturális, filozófiai, teológiai, és így tovább. Sokféle vár van az emberben, ami felép is ragaszkodik az ember hozzá. Önmagában nem lenne probléma, sok olyan dolog van az embernek, ami nem lenne probléma, de az első helyen van, és egyszerűen társbérletben van vele Jézus Krisztus az életedben, akkor probléma van. Akkor állandóan konfliktusban az életedben, az éjszaka állandóan konfliktusból áll, a Úr harcol a bálványod ellen, és ad jelet neked, hogy itt az idő, hogy teljes szívedet add át az Úrnak. Látod, az asdodiak ezt nem értették meg, hanem még utána, miután meglátták azt a szerencsétlen szobrot, ott fekszik arccal a földön, akkor is fölemelték, helyre állították a szinkretizmust. Ez volt a kereszténységnek a leghosszabb korszak, a szinkretizmus. Ezért van ebből a kereszténységből óriási probléma. Mert ez kellett volna az első pillanat. Azt, amit az első században, amit Pál apostol képviselt, Péter apostol képviselt, hogy le a bálványokkal, övalkodjatok a bálványoktól, ne keverjétek a kettőt össze. A pogány rendszer az nem azonos Izraelnek a szellemi rendszerével. De a pogányok büszkék voltak akkor is, miután különösen a zsidó származású apostolok elköltöztek az Úrtól, hogy miért, mi? Nekünk, mi nem tudunk vallási rendszert létrehozni, ne őrizzük meg a tradíciónkat, hagyományainkat, és így tovább. Hát mi van a nemzeti értékeinkkel? Hát mi van a nemzetek értékeivel? Bízzátok Istenre. Az Isten azt kéri, hogy az Urat tedd első helyre, és ne a nemzeti értékeidet hangsúlyozzát, majd az Úr megmutatja azt, sőt jobbá teszi a nemzeti értékedet, de azt akarja az Úr, hogy az ő akar kizárólagos Úr lenni az életedben is, a gyülekezetekben is, meg nemzeti szinten is, előbb-utóbb az lesz. És akkor jött a második próba, tehát ekkor még az Úr türelmes volt, megint jött az éjszaka, megint jött a szellemi konfliktus, megint a dicsőség lesújtotta a Dágon szoborra, és utána már úgy esett le a földre, hogy feje, keze is letört. A feje az irányítás, a keze az a cselekvés, tehát egyértelműen még nagyobb jelet adott az Úr nekik, hogy figyeljetek ide, haszontalan az egész. Az Úr azért jött, hogy a bálványokat lerombolja, ahogy énekeljük is egyik dalba, hogy lerombolja a bálványokat. Egyetlen egy igaz Isten van. De ez a nemzeti, a testi emberek identitását, hiúságát sérti, hogy miért csak az Izrael Istene az igazi Isten. Ezt kérdezd meg az Istentől, hogy miért. Az a helyzet, hogy az embereknek a legnagyobb problémája mindig a kiválasztással van. Miért az az ember van azon a helyen, miért nem én vagyok, stb. Miért az a nemzet, stb. Hát eléggé a zsidók is azt mondják, hogy bárcsak ne minket ránk került volna a sor, szívesen átadtuk volna, mert nézd meg, milyen történelmi sorsukban az egyik legtöbb. Talán nem is tudnék mondani olyan nemzetet, aki ilyen történelmi hányattatásokon, szenvedéseken mentek keresztül. Tehát az elhívásnak nagyon nagy ára van, különösen akkor, hogyha az emberben jön a rövidzárlak és besötétedik, az Istennek a terve, célja az emberrel kapcsolatosan is elkezd egészen más dolgot csinálni, mint amire rendeltetett. Tehát Izrael tudja nagyon jól, hogy ez nem kiváltság, ez nem felsőbbrendűséget jelent, hanem ez egy rendkívül sok fájdalmat, szenvedést, tragédiát, drámát eredményezett. És meg kell érteni,
hogy az Istennek a jelenléte, Szentlélek, ami benned van, az ugyanolyan szent dolog, ugyanolyan mennyei védelem alatt áll, mint a frigyláda. Te nem csinálhatod meg azt, amit a kényed kedve szerint akarsz tenni a benne lévő Szentlélekkel. Ahogy befogadtad Jézus Krisztus, ahogy befogadtad a Szent Szellemet, te neked Isten félő módon kell viszonyulnod önmagadhoz is. Te nem teheted a kezeddel azt, amit akarsz. Mert a kezed már a Szentléleknek a testi eszköze. Te már a tested a názáti Jézus Krisztusnak a testéhez tartozik. Nem paráznákhoz, prostituáltakhoz. Értsd meg, te ezt nem teheted tovább. Mert ha teszed tovább, ebből baj származik számodra. Jönnek a daganatok. És nem ezt akarja Isten adni senkinek, mert nem erről szól ez a történet, hogy milyen rettenetes Isten, hanem az a baj, hogy az emberek nem értették meg, hogy a szentségnek a természete az teljesen más, mint a bűnnek a természete. A bűn és a szentségnek a természete egymás kizáró. A bűn miatt elvonul a kenet pedig akkor marad meg, hogyha az igazság és a szentség, a tisztaság van az embereknek az életében. Ezzel nem lehet játszani. Aszlót arról szól, hogy próbálták összekeverni az összevegyíthetetlen elemeket. Ezért szinkretista rendszert akartak létrehozni, és előre kijelentette a Szentlélek, keresztények, nem fog nektek sem működni a szinkretizmus. Eljut ez az egész folyamat Ekronig, és azt mondják a ekroniak, azt mondja Európa is, hogy vigyétek ezt a názáti Jézus Krisztus evangéliumot oda, ahová lehet, de nekünk nem kell. Európa ezt már kimondta körülbelül a francia forradalomkor, és utána egy kultúránknak a részé lényegével vált, és nem fog megváltozni világi szinten ez a fajta meggyőződés. Hanem inkább látjuk, hogy a keresztények kezdenek igazodni ehhez. És mivel, hogy ehhez igazodni, az meg azt, hogy azt az értéket is elveszítik, amivel még rendelkeznek, mert a Jelenések 17. fejezete azt mutatja, hogy annyira parazitának és élősködének fogják tartani a tíz király, hogy levetkőztetik a hamis asszonyt, a hamis kereszténységet, és felszámolják. Tehát nincs jó, nincs jövője, értsétek meg. Ilyen romlott kereszténységnek. A só megizetlenül nem jó semmire sem. Megtapossák az emberek. És ez profécia is, ez lesz a keresztény világnak a vége. Az Antikrisztusnak a szövetségesi meg fogják taposni. Azt mondják, hát minek ennyi? Hát sokba kerülnek. Semmi haszna nincs a társadalmi jólét, a közjónak, stb. Mert azt látják, hogy ugyanolyan paráznák, ugyanannyi homoszexuális van, ugyanannyi vállás van, ugyanúgy káromkodnak, ugyanúgy részegeskednek, ugyanúgy kábítószereznek, mint a világi emberek. Akkor ezeknek adjunk plusz társadalmi vagy tekintét, illetve költségvetési támogatást. Hát dehogy is. Hát nem vagyunk mi ilyen hülyék, ezt fogják mondani majd a hatalomnak a birtokosai, hanem tessék leszállni a nagylóról, és szembenézni a valósággal, hogy ti se vagytok különbebbek a Deákné vásznánál. Ne legyen igazam, de sajnos ez lesz. De az igazi hívőknek nem ez lesz. Tehát ezért szólítalak fel tégedet, hogy ne keveredjél a korpa közé. Azt szokták mondani, hogy a disznók megeszik. Tehát te ne legy tisztátalan. A nyár heves, a kasza egyenes. De te maradj annál, józan is, te hűsd le magadat, tedd magad a fricsiderbe. Ne a tisztátalan szenvedélyek energizáljanak tégedet. És ne légy olyan, mint a vadszamár, aki a szenvedélye után járkál, és képes mindenfélét följárni, hegyek csúcsára, stb., hogy kielégítse a szenvedélyét. Nagyon sok ember így futkozik nyáron, és keresi a kompenzációt, a ostoba
torz romlott vágyainak. Nem olyan régen, hogy hétvégén láttátok a felvonulást. Ma már olyan szinten van ez, hogy döbbenetes. Az ember, nem csodálom, hogy egyre több ember próbálja mesterséges intelligenciával megcsinálni a Noé korát, látom, hogy egyre több ilyen adaptáció születik, meg a Szodoma Gomorát, egyik kevésbé sikerül, egyik se sikerül, jó, már nem lehet, de mégis azért érdekes, hogy világméretekben mennyire foglalkoztatja az embereket, és hányan érzik ezt a szükséget, hogy embertársaikat figyelmeztessék. Van, aki kicsit butuskán ábrázolja, van, aki kevésbé, de mindenféleképpen a szándékot értékelem, hogy próbálnak szólni az embereknek, hogy emberek, figyeljetek ide, puskaporos hordon ültök, és ráadásul már ott van a parázs benne. Idő kérdése, hogy mikor robbanik föl a apokaliptikus bomba. Ezért ne kös az ördöggel kapcsolatot, számolj fel az ördöggel minden kapcsolatodat. Mondj a bűnre nemet, és dobd ki az életedből, és szándod a magadat a szentségre. Ha az asdódiak ezt csinálták volna, Jeruzsálem lett volna Asdodból. Nem a Dágon lett volna az erősségük, hanem Jézus Krisztus lett volna az erősségük. Ők is azt mondták volna, mint a zsoltárok. Az Úr az én erősségem, az Úr az én váram. Ahogy énekeltük, hogy a vízen megyek át, el nem borít engemet, ha tűzön megyek át, nem éget meg engemet. Tehát ez lett volna Asdodnak is, mert az Úr nem személyválogató, ő szereti. Most én egy-két, bevallom őszintén, egy-két futballmeccset megnéztem. Ki vagyok ábrándulva Európából. Emberek, afrikai a jövő. Futballba is. Annyira jó volt látni ezeket az afrikai csapatokat, hogy hozzáállnak, nem fásultak, fürgek, mint a hangyák, úgy fotkoztak, és látni, hogy tehetségesebbek minden szempontból. Meg vagyok róla, hogy ha nem teszik tönkre őket, nem manipulálják őket, néhány évtized múlva afrikai csapatok sorba végigverik Európát. És látni ezt a szellemi területen is. Ébredések vannak, gyülekezetek jönnek létre. Igaz, hogy nagy szellemi konfliktusban, az iszlám is harcol értük, de nem adják föl. Miért ilyen beteg ez a kontinens? Nem veszik észre, hogy már sportban se tudnak olyan eredményeket elérni. Mert annyira büszkék voltunk régebben, olyan eredményeket értek el, az európai sportok, futballban, minden területen, és az az érzésem, hogy más területeken is ugyanezeket a jelenségeket lehet látni Európával kapcsolatosan. Egy vénhet kórhelyként viselkedik Európa. Vén kórhely, aki eltékozolta az erejét, és ki van égve, és most is még büszke, azt hiszi, hogy fiatal, szép, tudjátok, vannak ilyen ag emberek, akik már a hús leszáradt, de hát még most is úgy öltözködnek, mint a tinédzserek. Tehát vannak ilyen idős hölgyek, Isten áldja meg őket, adja vissza nekik a ifjúságot, nem vagyok rossz májú velük kapcsolatosan, csak nevetséges, hogy tinédzserként, olyan szoknyát hord, ahogy a tinédzserekhez jó illik, stb. Azért egy 80 éves nőnek ez már nem nagyon megy. A test ez egy nyomorúságos. És minél nagyobb jelzik a nyomorúság, annál jobban takarjuk el, minél elegánsabb ruhával. Mert Isten ezt akarta, hogy a testnek a nyomorúságát elfedjük ruhával. De ez nem azt jelenti, hogy a fiatalok járhatnak mezítelenül. Mert most a kultúra ezt közvetíti. Hanem a ruha az része a személyiségednek, és ezért meg kell becsülnöd a testedet, mert Istennek a remek műve az is. Istennek a terve van, az nem a gonosznak a műve a testen. És nem is kell úgy bánni vele, hanem a testeddel fogja az Isten a legnagyobb csodát megtenni.
amikor át fogja változtatni halhatatlan romolhatatlanságra, vagy amikor egy kis maréknyi kis por marad a testedből, abból meg épp testet fog létrehozni, és tud mozogni, működni, tele van halhatatlan, romolhatatlan, enyészetetlen élet erejével. Dicsőség az Úrnak, hogy ilyen ígéretekkel áldott meg bennünket. Na menjünk, tehát miután már két bizonyságot adott, utána se jött meg Asdódoknak az eszük, hát utána a kenet már így működött, hogy szerencsétlenek egyre több daganatot tapasztaltak meg, hogy nem áldás lett. Utána jön Gát, összeültek, hát vigyük Gátba, hát ott nincs templom, most nincs Dágon. Ott bor van, szőlő van, és így tovább. Hősök, stb. Ebből a városból származik. És így tovább.

Ágában nem volt, mert egy ilyen hedonista mondanám így, hogy nyilván ahol szőlő van, bor van, ez nem azt jelenti, hogy a bor rossz dolog, de a bor tud áldás lenni, de tudjuk nagyon jól, Noé esetében is, Lót esetében is, és még mások esetében is, hogy a bor bizony sok kárt tud okozni, hogyha az ember nem tud uralkodni rajta. Nem azt jelenti, hogy én most iszákos vagyok, nem arról beszélek, csak hogy ezt szeretném elmondani az, hogy a bor nem az ördög, hanem az Isten az úrvacsorán is használja a bort, tehát ezért a borhoz is úgy kell viszonyulni, de viszont sajnálatos módon részegséget idéz elő, és ez viszont az emberi méltóságot gyakran megsérti, levetkőzik az ember az emberi méltóságba, mert ebben kicsapongás van, és gyakran az emberek, amikor ital fogyasztanak, elveszítik az önuralmat, és látható módon, hogy sajnálatos módon egy olyan generáció kezd uralkodni, vezetni a nemzetekben, akinek egyértelműen vagy kábítószer, vagy alkoholval volt problémájuk, és nem tudnak önmaguk fölött uralkodni. Tehát a dű kezeléseket, szenvedélyüket nem tudják kezelni. Higgyétek el nekem, hogy emögött alkoholfogyasztás volt előtte, és nem lehet ebből úgy megszabadulni, hogy most az ember elmegy, vagy kábítószerfüggőség volt, és egyre több ilyen probléma lesz, sajnos módon, és az emberek nem nézik meg, hogy alkoholfüggő, kábítószerfüggő, stb. Mert ugye ahhoz, hogy az ember önuralma legyen, még világi terület az ember vonatkozóban, hát meg kell tanulni uralkodni. Hát nem lehet, hogy olyan vezetők álljanak az ország élére, hogy 24 órában veszekednek az emberekkel. Tehát ez nem működik. Tehát a vezetőknek meg kell érteni, hogy sértések fogják érteni őket, nincs olyan vezető, akik nem ért volna sértés, és meg kell tanulniak az indulataiknak a kezelésére. Ez pedig alapvető a józan élet, meg a rendezett körülmények között valójában. Nem politikáról beszélek, tudom, hogy most azt gondolod, nem politikáról beszélek, hanem morálról beszélek, erkölcsi rendről beszélek, hogy mert mindenki veszélybe került, hogyha önkontroll nélküli embereknek a hatalma alá kerül. Mert nem tudod, hogy fognak bánni veled. Hogy tölti ki az indulatát rajtad. És ahhoz, hogy a egzisztenciálisan, jogilag is, emberileg is biztonságban tudjon élni az ember, annak az előfeltétele az, hogy az olyan embereket engedjünk a környezetünkbe, akik tudják uralni az érzéseiket. Könyörgök hozzátok, hölgyek, ezt nézzétek meg a társválasztás előtt, hogy akik a férfiak nem tudnak uralkodni az indulataik fölött, nem lesznek jobb emberek a házasságban. Tönkreteszik az életeteket. Ha olyan dűkitörésben szenvedő emberekhez mentek hozzá, akik egy idő után, a mézesetek után, de gyakran már azt se várják meg, egyszerűen úgy látják, hogy ti vagytok, akik ott a közvetlen közelükben kitölthetik az indulataikat. Ezek, amikor rájön a dili, a bolondság, mert aki nem tud uralkodni, az bolond, az érzései fölött a Biblia alapján. A bolondság az nem azt jelenti, hogy elment az esze, hanem akkor megy ez az esze, amikor az indulat uralkodik rajta, és elveszíti az önkontrollt. És általában ez a házasságokat zúzza széllyel. És ezek létrejöhetnek szexuális függőségekből, alkoholfüggőségekből, kábítószerfüggőségből. Ez a három játszik. Persze lehet örökölni is, természetesen, stresszek, háborúk, stb. Ilyenek létre tudnak hozni, de alapvetően ilyen normális körülmények között, amiben hosszú évtizedekkel már békében élünk, ez a három miatt veszítik el az emberek az józanságukat. Szexfüggőség, alkoholfüggőség, kábítószerfüggőség. Ma a 40 vagy 50 év alatti generációnak a jelentős része ebben a mélységbe belekeveredett. Ezért nem fognak tudni jövőben, belátható időn belül, ez be fog következni, jó vezetőket találni sehol. De már most látható, hogy nincsenek jó vezetők. Egyesült Államoktól fogva végig csorolhatnám az országokat.

Mert vezetőnek higgadtnak kell lenni. Észnek kell lenni. Hát most csak gondolj el, hogy milyen autóba ülsz be. Megnézed-e a sofőrt, hogy észnél van-e a dugóba. Mert bekerülhet nehéz közlekedési helyzetbe. Na, visszatérve, tehát Gát ez. Tehát itt Góliátok vannak. Nagy melák, vagy nagy ember, Góliát, de hát látjátok, hogy egy kavis le tudta teríteni, amikor Istennek az emberevel állt szembe, úgyhogy nem kell megijedni. De Gát is lehetett volna áldás, de abba kellett volna hagyni a kevésséget, gőgöt, felfuvalkodottság. Gát annyit jelent, hogy prés, szőlőprés. Tehát azt kellett volna engedni, hogy a kenet rájöjjön és összezúzza bennük a kevésséget, gőgöt, felfuvalkodottságot, az önteltséget, és akkor lehetett volna Gádból egy Isten városa. Jön az Ekron. Ott már látták, hogy mi történt Asdodban, Ekron és Gádban. Ide ne hozzátok! Be nem engedték be már, ők a negatív tapasztalatokból indultak ki, mint ahogy látjuk, hogy a kereszténységről, ha negatív tapasztalataik vannak az embereknek, azt mondják, oda ne menjél, oda beneted a lábadat, egyik ilyen, másik amolyan, ilyen bűnöző, olyan bűnöző, stb. Stb. Van, amikor rágalom, de ha van valóság alapja, a szégyen. Ekron miről híres? Miért nem kellett nekik az Úr? Ezért is, hogy volt sajnos nekik tapasztalatuk, de volt nekik egy istenük, úgy hívták, hogy Belzebub, a démonoknak a fejedelme. És látjuk, hogy Ebz mellett döntöttek. Inkább démon, mint hogy a Szent Szellem. És látjuk, hogy ennek az lett az eredménye, hogy végül is nem tudott gyümölcsöket hozni a frigyláda, pedig erre volt rendelve eredendően, hanem sajnos az embereknek a rossz viszonya, hogy nem tanulták meg, hogy az Isten szentségével hogy kell együtt élni, ebből származott az, hogy igazából nem áldás lett. Ez az oka annak, testvérek, hogy nagyon sok hívő gyülekezethez tartozó embernek az életében nem látni a megváltásnak az áldásait. Ezért kell ebből a történetből tanulni és okulni, hogy megtanuljuk, mert egyikünk zsebében sincs meg a bölcsek köve, de ha olvasod a Bibliát, az ige bölcsét tud tenni. Engemet is, tégedet is. De ki kell nyitni a szívet, és azt a rendszert, amiben beleszülettél, akár apától, anyától örököltél, akár nemzettől, akár a világ akar adni, az kárnak és szemétnek ítélni, hogy Jézus Krisztus meg tudjuk nyerni. Ez a titka dolognak. Dicsőség az Úrnak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Elérkeztünk a Startuszhoz, tehát kultúráról lesz szó, és szeretettel üdvözlöm Hámori Angelikát, aki zongora művész, és először ül az ATV stúdiójában, de ez nem látszik rajta, mert meglehetősen otthonosan mozog itt. Semmilyen űzött vad jellege nincs. Leányfalui kötődése, ahogy egyébként tartott tőle, Leányfalui kötődése erős, hiszen a település hivatalos oldala szerint 2017-ben Leányfaluért emlékéremben részesült. És hát nyilván az a kérdés, hogyha egy olyan fesztiválról beszélünk, amely ugye ezt a nevet is viseli, hogy Leányfalui Zenei Fesztivál, amelynek hát a zenei műfajokat tekintve elég széles a spektruma, mert a népzenétől elkezdve a jazzig gyakorlatilag a műfajok elég széles tárházát felvonultatja. Hogy lehet ezt a sok műfajt ötvözni egy fesztiválon belül? Nyilván ez egy alapkérdés.
2: Igen, először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és mindenkit nagy szeretettel köszöntök, aki ilyen kora reggel nézi az adást. Hát, hogy lehet ötvözni a fesztivál, azért az teret ad több műfajra is, és amikor én Leányfalura költöztem, ez már 29 évvel ezelőtt volt, akkor a sétáink kapcsán a Dunaparton egy romos villát mindig kerülgettünk. És hát gyönyörűséges, klasszikus régi villa leromlott állapotában, és már akkor így kicsit kacérkodtunk, hogy de jó volna, ha a kertben, először csak a kertben, mert árnyas fák, 5 méter a Duna, csodálatos hely, a Pilisi hegyek övezik, a másik oldalon a Szentendrei sziget, hogy aki nem tudja, hogy Dunakanyarról van szó.
1: Abszolút.
2: Hogy a kedves nézőknek mondom, aki még nem járt arra, hogy ez a Szentendre és Visegrád közötti útszakaszon helyezkedik el Leányfalu, és Karinti mondása szerint az ismert univerzum közepe. Tehát, hogy én csatlakozom ehhez a megjegyzéshez. És szóval ez a gyönyörűséges kert, és akkor milyen jó volna egy nyári jazzfesztivál először. Igaza van a kérdés. Kérdés az jó volt, mert először a jazzre gondoltunk. Én magam zongoraművésznő vagyok, és hát igazából a klasszikában dolgozom, de hát a népzene is a térségben nagyon erős, és ott van Vujicsics, a Söndörgő, a Vigad, a délszláv népzene nagyon erős. És hát így barátságok is szövődtek már, így a műfajokon keresztben és kasul, és akkor 6 évvel ezelőtt kapott a falu támogatást, hogy ezt a romos épületet ezt felújítsa.
1: Az kiderült még a beszélgetésből, nem, hogy mi ez az épület tulajdonképpen?
2: Ez egy lakóház volt, ez Klein családé volt, amit államosítottak, ők aztán elmentek, aztán Dél-Amerikába, és aztán nem is használták semmire, mert nem volt soha pénz arra, hogy ezt jó állapotba hozzák, és akkor állami támogatásból ez végül mégis felújítódott, és egy ilyen gyűjtemény, mert Ravasz László és Klein jóba voltak, és akkor Ravasz László ott lakott Lányfalun, és ezért ezt találták ki, hogy így talán ezt fel lehet újítani. Na, minden esetre felújították, és csodálatos lett a ház is, egy nagy előadóteremmel lent az a lenti térségben, és hát a park az csodálatos. Egy kinti szabadtéri színpada természetesen, ami hát egyáltalán az Isten is arra teremtette, hogy ott jazz és népzenek koncertek legyenek, de mivel, hogy a házat is felújították, és van benne egy nagyon szép koncertterem, így már a komoly zenére is hát adódott hát esély. És akkor tavaly volt az első ilyen fesztivál, amikor neki ugrottunk, kaptunk sok-sok támogatást, lelki és anyagi támogatást, és ebből 3 napos fesztivál meg lett, ahol népzene, jazz és komoly zene volt, 3-3-3 koncerttel. És hát olyan nagy sikerrel, hogy ha bár most nem kaptunk támogatást, de azért szponzoraink vannak, és nagyon megköszönjük nekik. A falu úgy döntött, hogy mégiscsak kigazdálkodja ezt a pénzt, de most csak 2 napos lesz, ingyenes lesz, mert az is valahogy akkor kevesebb anyagi terhet ró az önkormányzatra, mert olyan nagy siker volt, és olyan sokan jöttek, és ezáltal ugye Lányfalu egy kicsikét hát ismerettséghez tud jutni, hogy mégiscsak nekiugrunk. És most 24-én, az egy pénteki nap, és 25-én lesz a fesztivál, most nem 3, hanem 4 koncerttel, és megint vegyítjük a műfajokat, tehát komoly zene, jazz és népzene.
1: Kérdés nélkül is elmondta, hogy mit tapasztaltak az első ilyen fesztiválból, és mi az, amit tovább lehet vinni. És hát a nyugatosoknak volt érzéke az élethez,
2: úgy,
1: nem?
2: Úgy.
1: Tehát, hogyha mondjuk Karintit említjük, akkor a budai-pesti kávéházak hangulata mellett nyilván a Dunakanyar festői szépsége az, ami megragadta őket.
2: Hát igen, ezt már előtte Móricz Zsigmond, van ugye múzeum is ott, meg a színészek, a festők, a egyházi emberek, tehát a gondolkodó és teremtő emberek megtalálják azért a természeti szépségeket, és hát ugye ott van a Pilis, ahova lehetett ugye kirándulni, túrázni, és ott a Duna, ahol kajakozni, evezni, úszni, átmenni a szigetre, szóval, hogy ez egy ilyen csodálatos hely, és árnyas, és jó levegője.
1: Fák, nyugalom,
2: és béke.
1: És ebből lesz egy fesztivál hangulat? Mert ezek
2: persze.
1: Koncertélmények nagyjából.
2: Nem, hát azért azáltal, hogy ez így kinti igazából, csak a komoly zenei előadásokra mennek be, és hát lesz catering is, a Szentendrén van egy homokos part, és ott van ez a kacsakő bisztró, ez egy nagyon jó catering, és őket kértük meg, hogy vállalják el, és magas szín mondalon ők vannak ott, és akkor lehet mindenféle finomságot inni, hideg fröccsöt, limonádét, ami most ugye...
1: Ez nagyon nagy dolog egyébként, hogy ingyenes ezt a fesztivál, és hogy ilyen gazdag a programja.
2: Hát igen.
1: Úgyhogy nagyon megköszönöm Hámori Angelikának, hogy ezt elmondta, és azt javaslom önöknek, hogy nézzék meg, hogy ötvöződik ugye a Dunakanyar festői szépsége az igazán jó dallamokkal.
2: Igen.
1: Úgyhogy köszönöm szépen. Sok sikert, és várjuk önt a legközelebbi ajánlóban is.
2: Köszönöm. Még annyit hagyd mondjak el, hogyha aki kedvet kapott erre, az a médiákon, közösségi médiákon megtalálja, hogy Leányfalui Zenei Fesztivál, és még egy pár nevet hagyd mondjak el, Szakcsi Robi lesz jazz képviselője, Dress Mihály, Borbé Mihály, Söndörgő lesz népzenében, most elvállalták ő. Akkor a Hauser Adrián, aki Liszt díjas, primissima díjas zongoraművésznő, nagyon jó barátnőm, ő még fog zongorázni, én jó magam, Mozart és Piazzolla tangókat játszunk trióban, tehát a komoly zene is próbál azért egy kicsit ilyen nyáriasabb lenni.
1: Nagyon köszönöm.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: Július 24-25 legyenek ott.
2: Köszönjük szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak.
2: Köszönjük szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Berces László, Jászai Mari díjas rendező, szerkesztő, dramaturg, fesztivál rendező, szervező a vendégünk, és hát nyilván az Ördögkatlan Fesztiválról lesz szó, amely nem az első alkalommal szerveződik meg, és egy nagyon festői szépségű helyen, több településen is. Az a kérdés, hogy hogyan lehet egy fesztivál egyszerre színház, zene, irodalom, közösség, szellemi menedék, ahogy hirdetik magukat.
2: Tehát 19. alkalommal szervezzük ezt, és 2008-ban, amikor két bölcsész, kis Mónika meg én kitaláltuk ezt, hogy ez legyen, ez Dél-Baranyában van, Nagyharsány, a központi falu, Berement Kisharsány, és még a környező...
1: Szársomjói Szoborpark.
2: Igen, Szoborpark is. Akkor hát nem gondoltam, hogy én 19 év múlva itt fogok ülni, de hát senki nem gondolja, hogy mit fog csinálni 19 év múlva. Én már ki tudom azt kalkulálni, mert idős vagyok. De az, hogy ez összművészeti fesztivál legyen, az első pillanattól egyértelmű volt. Tehát nekünk az egy kiinduló pont, hogy a minőséget felmutató művészet, az mind jelen legyen, mindegy milyen művészeti ágról beszélünk. Tehát egyenrangú benne a komoly zene és a rock zene, a képzőművészet és az irodalom, és így tovább. Első pillanatban fogalmam nincs, hogy miért kitaláltuk, hogy legyen két védnökünk, Cseh Tamás és Törőcsik Mari. Ők meg is maradtak örökös védnökünknek, és ők ezt erősítik, mert az a minőség, amit ők létrehoztak, az egy olyan mércét jelent nekünk 19. éve, amit ugyan el nem érünk, de mégiscsak nézzük, hogy az ott van, és amit mi csinálunk, azért szégyenben ne maradjunk. Ez vezet bennünket azóta is, és közben rájöttünk, hogy miközben egyszerűen mi ketten, és persze van egy kis csapatunk, de ez nem egy cég, ez egy mezitlábas cucc.
1: Aha.
2: És ez minden értelemben igaz. Móni egész fesztivál alatt mezitláb jár, ezt aztán sokan átveszik, én ebbe a kék csikosba, amit nem ezt, hanem az eredeti Tamástól, Cseh Tamástól kaptam, ebbe járok, és sok ezeren ebbe járnak. Szóval... Atyadó tudja, hogy honnan indultam, a mezitlábasságtól. Nem vagyunk profik, de igyekszünk azok lenni, de nem is akarunk. Tehát szembe pisilünk mindazzal, ami történik. És ezért is évek óta az a mottónk, sok mottónk van, de az egyik, hogy egy másik Magyarország. Legalább öt napig ott egy másik Magyarország egy menedék legyen. Ez tulajdonképpen Bukta Imre egyik műcsarnokbeli kiállításából loptuk ezt a címet, és tegnap este, és azért jut eszembe, mert tegnap este történt, hogy meg kellett írnom egy bevezetőt a műsorfüzethez, és ez járt a fejembe, hogy másik Magyarország, de hogy ezt a, nagyképűen ezt a kifejezést kisajátíthatjuk-e magunknak most, amikor mindenki egy másik Magyarország születésében hisz. De miközben nem politikát csinálunk, de mégiscsak mindazok, amik ide tartoznak, ezek szlogenek, közhelyek. Szabadság, elfogadás, kíváncsiság, nyitottság, emberség, és mindenhez szívirányból közelíteni. Ez tulajdonképpen egy nagyobb, nem csak öt napra szóló, és nem csak arra a kicsi délbaranyai térségre szóló címszó lehetne, amiben bizakodunk, de ehhez türelemre van szükség, nekem is, hiszen mi a 18 év alatt annyi hibát csináltunk, annyi mindent elvétettünk, hogy megértőnek kell lennem. Minden esetre nem sajátítjuk ki ezt a kifejezést, de azért ezen a nyáron egy kicsit másik Magyarország lesz ott öt nap.
1: Gyorsan beszúrom, hogy augusztus 4 és 8 között lesz ez az Ördögkatlan Fesztivál. Nekem, én is voltam gimnazista, a másik Magyarország az egy hobószám, de ez semmit nem jelent, amúgy, ugye? De mindegy, tehát hogy igen. Nyilván, ha az Ördög Katlan Fesztiválon lennék, akkor például azért a Kis Csillagról, vagy Péter Fibori és a Love Bandről nyilván eszembe jutna az a Magyarország, amiről beszél. Csak hadd idézzek Törőcsik Maritól, mert azt mondta, hogy nem vagyunk normálisak, és hogy ez normálvá emelkedett ez a szlogen.
2: Igen, ez a másik jelszavunk. Mari ezt állandóan mondogatta. Mi elég jó kapcsolatban voltunk, meg hát ő volt ott a Katlanban. Maguk nem normálisak, én nem vagyok normális, mondta. De tulajdonképpen ez a kifejezés arra vonatkozik, hogy körülöttünk a világ nem normális, tehát hogyha mi másként viselkedünk, akkor mi a világ számára nem normális.
1: Ezt ő elismerésként értette ezek szerint?
2: Én szerintem igen.
1: Különben nem lett volna ott.
2: Igen, mert megbizonyosodott, hogy jó helyen van.
1: Igen.
2: De segíteni akart, hogy felsorolt néhány nevet. Eszem ágában nincs, hogy a terméket kell nekem most eladnom, ugye, abban a percben, amennyit megvásároltunk. Tehát ehhez celebekre van szükség, de én nem fogok celebeket sorolni, bár nálunk celeb Handel, mondjuk, akitől a Messiás elhangzik, és ugyanolyan celeb Grecsó Krisztián, aki az egyik díszvendégünk lesz.
1: Sőt, Enyedi Ildikó, Bereményi Géza, ugye?
2: Igen. Tulajdonképpen a díszvendégek sokat elárulnak.
1: Ha már csak Tamás említette, ugye?
2: Igen. Bereményi Géza. Tehát igen, Bereményi Géza. Géza ott lesz köztünk, és ami a csoda, és ez egy ördökatlan produkció, hogy így mondjam, mi bábáskodhattunk a dalok születésénél. Ő tavaly nyáron odasúgta Cseh Andrásnak, aki Tamás fia, akit én meg Géza is születése óta ismerünk, hogy András, nem írunk dalokat. És András fölnézett, és nem vette igazán komolyan, de másnap Géza megjelent nála. És születnek dalok, Cseh Bereményi dalok, ezek aztán másfélék, ezeknek a ezeket már játsszák Andrisék, igen, három zenész, 60-valahány dalt írtak már Gézával. Ezeknek a szabadtéri bemutatója az amfiteátrumunkban, az augusztus 7-én este lesz, Bereményi Géza, Cseh András dalai. Tehát a díszvendégtől eljutottunk ide. A születéshez van köze a Katlannak, mi nagyon szeretjük, hiszen mi a csodáért csinálná az ember. Nekem ebből én pénzt nem keresek, unalmas lenne ugyanaz. De amikor azon kell izgulni, hogy mi születik, ezek új dolgok. Azt mondom, tehát, és ezért egy másik ilyen szlogán, hogy a Katlant nem lehet letölteni. Vagy ott van valaki, vagy nincs. Egyet hadd mondjak még, nem tudom mennyire van idő. Enyedi Ildikó neve elhangzott. Ildikó filmjeit vetítjük természetesen. De a Csendes barát, ha valaki látta, tudja, annak az igazi főszereplője egy fa. Ez a fa nincs messze tőlünk. Tehát el fogunk kirándulni a Sejjei arborétumba, és ott annál a talán 200 éves fánál az offline rezervátumosok, ez is egy szembe menés, az offline, ők ott valamilyen performance csinálnak a fa körül. Ildikó is remélem, hogy velünk lesz.
1: László,
2: de ez a performance sokáig, annyi, hogy csendben.
1: Én sokáig hallgatnám önt.
2: Tudom.
1: Csak lejárt az idő.
2: Rajtam,
1: viszont elmondom még egyszer, hogy augusztus 4 és 8 között Kisharsány, Nagyharsány, Szálsomlyói Szoborpark és Villián helyszíneken várják szeretettel ugye az Ördög Katlanozókat. Ehhez a 19-hez sok sikert kívánok.
2: Köszönöm, és köszönöm, hogy helyettem elmondta ezeket.
1: Nem, ezért vagyok itt, meglepő módon. Várjuk szeretettel legközelebb is.
2: Köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Orbán Viktor szerint az alaptörvény 17. módosítása, valamint Magyar Péter agresszív és megfélemlítő stílusa önkényuralomhoz vezet. Magyar Péter szerint a Fidesz demokrácia féltésén még Isztambulban is csak nevetnek. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
2: Megkezdődött a Zsolti bácsi per. Semmilyen Zsolt feljelentést tett több politikus, egy humorista, egy újságíró és egy magánszemély ellen, amiért a nyilvánosság előtt összefüggésbe hozták a Zsolti bácsi néven elhíresül gyermekbántalmazási ügyjel. Éveken át közösen osztozott az óbudai korrupciós pénzeken a Fidesz és az MSZP. Erről Ceglédi Gergely beszélt letartóztatása utáni beismerő vallomásában. Az egykori alpolgármester azt állította, hogy Puskás Péter volt fideszes kerületi alpolgármesterrel együttműködtették a korrupciós rendszert. Átvilágítja a kormány az autópálya koncessziós szerződést, miután az elmúlt 4 évben több mint 1000 milliárd forintot fizettek ki a koncesszoroknak. Vitézi Dávid azt mondta, a 35 évre szóló mintegy 24 ezer milliárd forintos koncessziós megállapodás esetében a kifizetések nagysága nincs arányban az eddig megvalósult fejlesztésekkel. Ma esti vendégeink Juhász Bence politológus, Keresztes Attila energiastratéga és Víg Zoltán uniós szakértő.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön egyetért Orbán Viktorral abban, hogy a kormány az önkényuralom felé halad? Nem igazán értenek egyet a kedves nézők. 94% mondja, hogy nem, és 6% felelt igennel a kérdésünkre. Köszönjük az aktivitást, még tart a szavazás, majd az adott témánál megmutatjuk a végeredményt, és mutatunk majd néhány érdekes kommentet is. Kezdjük azzal a témával, hogy elkezdődött az úgynevezett Zsolti bácsi per. Nézzük a bejátszást.
3: Arató Gergely volt DK-s képviselő még szeptemberben kérdezte a parlamentben Semmilyen Zsoltot arról, hogy ki lehet a hírhet pedofil bűnöző, akit csak Zsolti bácsinak neveznek.
4: Ilyen aljasság a magyar politika történetében a rendszerváltás óta nem volt. Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közön.
3: Szabó Tíme a híradónknak is megismételte, ő sosem azonosította Semmilyen Zsoltot Zsolti bácsival.
5: Szégyeljék magukat, hogy még mi állunk a vádlottak padján, és nem azok, akik szemet hunytak a gyerekek bántalmazása fölött.
6: Semmilyen úr elsem értünk.
3: A tárgyalás után a vádlottak mindazt mondták, nem kérnek bocsánatot. Somogyi Andrásra Semmilyen Zsolt 2 év fogházat kért.
7: Tehát az, valaki magára veszi, hogy Zsolti bácsi, Isten őrizze, nem akarok kibújni, de még egyszer mondom, én nem közöltem tényállítást, én egy paródiát csináltam, arra reflektáltam, amit a social médiában gyakorlatilag mindenki a komment szekcióba egyöntetően állít. Hogy ki Zsolti bácsi, mit gyanít?
1: Szervusztok, jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljöttetek. Szerintetek hiba volt, hogy Semmilyen Zsolt úgymond magára húzta a Zsolti bácsi ügyet?
8: Hát ez annó akkor a parlamenti felszólaláskor biztos, hogy egy túlzott reakciónak tűnt. Így politikai kommunikáció szempontból, ugye nyilván a tényeket nem teljesen látjuk világosan, tehát ebből a szempontból ugye nehéz értékelni ezt a helyzetet, de igen, az a magyar közmondásunk, hogy akinek nem inge, ne vegye magára, ez azt hiszem, hogy itt azért megfelel a valóságnak, és talán jobban járt volna Semjén Zsolt, hogyha ezt elengedi azért a füle mellett, hiszen mégiscsak szerintem akár a humorista esetében, akár a politikai felszólalások esetében, akár ugye konkrétan Arató Gergelynek annál a kérdésénél, ugye mégiscsak ez egy kérdés volt, hogy ki lehet ez a Zsolti bácsi. Nem muszáj erre azért ilyen nagy hevülettel reagálni. De hát nehéz helyzet lehet persze Semjén
1: Zsoltnak. Ha meg nem reagál, akkor
8: aki
1: azóta
8: tudja
1: is
8: a tényeket, igen. Tehát neki ugye most vagy az egyik, vagy a másik oldalát, de ő valamit tud. Igen. És ebből a helyzetből mégiscsak így kívülről nehéz azt mondani, vagy azt tanácsolni neki, hogy maradj csöndben, mert persze lehet egy olyan, hogy a személyes méltóságát az ember meg akarja védeni. De őszintén nekem az a felszólalás a parlamentben, hát nem vagyok abból meggyőződve arról, hogy ő itt nincs valahogy ebben a sztoriban, mégis nem fog megjelenni. Ugye van egy másik eljárás is, nem csak ez a személyjogi per gyakorlatilag, hanem ugye konkrétan a pedofil bűncselekményt is vizsgálják a hatóságok. Reméljük, hogy majd ott is fognak ugye információk előkerülni.
6: Teljesen egyetértek, legfeljebb annyival egészíteném ki, hogy a közvélemény részéről érezhető, hogy van egy ilyen horderő kérdésben egy feszült várakozás. Többfajta törvénytelenség, bűncselekmény merült fel ugye a magyarországi gyermekvédelem elképesztően züllött állapotát illetően. Nekem csak az jutott eszembe, hogy nemrég ugye még arról is csak találgathatunk, még arra sincs megfelelő információ, hogy akik védték ugye az elhíresült Szőlő utcai igazgatót, vagy például az az állítólagos rendőr, aki fedett nyomozóként kiszállt és lebeszélte a munkatársakat, hogy feljelentést tegyenek, vagy bármilyen vizsgálatot kezdeményezzenek. Az egész hogy állt össze? Állítólag folyik a nyomozás, de szerintem a közvélemény joggal vár legalább valamilyen kézzelfogható információt arról, hogy ez merre tart, és arra is, hogy ki volt a Zsolti bácsi. Én attól tartok, amit most látunk, az egy kicsit pont az ellenkező irányba hat, elvesz az ügy komolyságát, a felejtés felé taszítja. Különösen úgy, hogy azt is láthatjuk, hogy azok az óellenzéki képviselők, akik ezt óriási elánnal a zászlókra tűzték a választási kampány hajrájában, azokon ez nem segített ez a történet. Sőt, talán magukat manőverezték be olyan helyzetbe, hogy immár ők is támadhatóak legyenek. De szerintem egyértelműen arra van szükség, hogy a hatóságok adjanak valamiféle információt, hogy egyáltalán megalapozott vagy sem.
1: Attila?
9: Sok mindenben egyetértek veletek, de egy kicsit én ezt másképpen keretezném, ezt a sztorit. Szerintem ez taktikailag egy óriási hiba Semjén részéről, hiszen frissen tartja a sztorit. Lassan már ez homályosulna el, és újra magára húzza, és a Fideszre húzza, és egy kicsit úgy fogalmaztam ma délután a posztomban, hogy zavar van a toronyban. Tehát, hogy hol van itt valami stratégia, valami elképzelés, hova akarják ezt kifuttatni? Hát ez újra és újra összemossa a Fideszt ezzel az egész pedofília kérdéssel. Ez egy nagyon nagy hiba volt. Másrészt meg az jut eszembe, hogy hát Semjén Zsolt politikai karrierjéről már csak a Zsolti bácsi jut eszünkbe. És ez nagyon szomorú, hogy valaki így keretezi ennyi év politikai karrier után az egész életét. Az meg különösen elszomorító, hogy abszolút nem volt transzparencia a működésükben, nem lehetett átlátni, hogy mit is művelnek, és csak még mindig mismásolnak, de ez a transzparencia kérdés majd később az energiaügyekben, meg ilyesmikben előjön, úgyhogy oda tartogatom.
1: Nálam egyébként, vagy nálam úgy csapódik le, hogy szerintem tudja Semjén Zsolt, hogyha ő pert indít, akkor fenntartja az érdeklődést a történet iránt, de mivel becsületbeli ügynek tartja, ezért bevállalja ezt is. Tehát nekem ez inkább azt üzeni, hogy számára ez egy brutális rágalom, és akármibe kerül, de ő ebből ki akar jönni tisztán. És akkor amit felírtam magamnak, hogy a DK tavaly szeptemberben 5 millió forint úgymond vérdíjat tűzött ki. Tehát, hogy aki érdemi információval tud szolgálni, az jelentkezzen. Senki nem jelentkezett, tudtom. A Juhász Péter egy közösségi gyűjtést indított, ott állítólag 100 millió forint összejött, szintén ebben az ügyben, meg hasonló ügyekben érdemi információért. Lehet, hogy vannak ilyenek, de hogy mi nem tudunk róla, az biztos, mert ma délután néztem át.
8: Igen, ugye az a Sándor nevezetű fiatal úr, aki nyilatkozott ebben a témában, ő egyébként más újságíró kollégák nekem elmondták, hogy ő megnevezte már egyébként azt, hogy ki Zsolti bácsi kamerákon kívül. Tehát vannak állítások, de ezeket azért sem adta le például az a médium, mert a szeretnék megvárni a kontroll, és más médium is egyébként, mert szeretnék megvárni azt a folyamatot, hogy az igazságszolgáltatás útján induljon el, mert hogyha ez egy puszta politikai kommunikációként jelenik meg a nyilvánosságban, akkor ott megint nagyon megosztó lesz ennek az értelmezése, és sokan esetleg nem fognak ebbe hinni, vagy A vagy B verzió miatt. Hogyha az igazságszolgáltatáson keresztül jönne ki ebből valamilyen konklúzió, annak talán nagyobb hitelt tudna szavazni a társadalom, és hát mennyire jó lenne, hogyha esetleg mondjuk egy Szabó Bence rangú nyomozótiszt és egy olyan erkölcsi legitimációval rendelkező nyomozó vállalná a felelősséget ezért a nyomozásért, akiben azt tudja mondani a társadalomnak egy jelentős része, hogy meg tudunk bízni az ő szakmai integritásában.
1: Hát Bangó Sándorról beszéltünk, őt július 9-én igazságügyi elmeorvosi vizsgálatnak vetik alá, csak mondom, meg tehát bennem az is kérdést vetve, hogy mondjuk ő megnevezte, hogy kire gondol, és az napvilágra jön, az még önmagában azért nem bizonyítja, hogy ez így is van, hiszen bárki mondhat bárkiről bármit.
8: Ő ugye elszenvedte ezeket a...
9: Bocsánat, büntető eljárásban van szembesítés, tehát ez egy eljárási cselekmény, hogyha arról van szó, de minden esetre igen, kétségek merülnek fel a...
1: Nem akarok semmilyen Zsolt ügyvédje lenni, csak hogy így sok krimit láttam, persze. Nekem nem, eddig nem meggyőző.
8: Szeretnénk a végére járni. Minden esetre, tehát elvonatkoztatva most ettől a konkrét ügytől, az bizonyára elmondható a politikai szinten, hogy nem megfelelő hangsúlyt, nem megfelelő figyelmet kapott a gyermekvédelmi szektor úgy unblock az előző rendszer felépítésében. Az intézményrendszert is elhanyagolták, az emberi részét is elhanyagolták, ahogy ugyanez megtörtént az egészségügyben és az oktatásban is. Ezek azok a nagy rendszer szintű problémák, amikből szeretnénk, hogy kiszabaduljon Magyarország, és hogy egy picit egészségesebb viszonyokat hozzunk létre ezekben az intézményekben.
6: Például ugye várjuk azt is, hogy a megígért átvilágításnak lesz a publikus eredmény egy átfogó jelentés formájában, hogy kiderüljenek, hogy hol, mi, merre, meddig. Tehát nem kell személyes adatokat ebbe közölni, de legalább tudni kéne, hogy az erőforrások, a felkészültség, a rendelkezés álló humán tőke és állomány hogy fog ezzel bírni a következő időszakban, mert a megpróbáltatások szerintem ebben a szektorban még nem értek véget.
1: Juhász Péter Pál szerintetek meg fogja nevezni, hogy ki volt az a felsőbb szinten mozgó személy, aki védelmet biztosított, mert szinte biztos, hogy kellett, hogy legyen ilyen, hiszen jelentések, bejelentések sora ment ellene, és 16 évig ott maradhatott a Szőlő utca élén.
6: Nem valószínű.
1: Vagy 15.
9: Ezeknél a díleknél, amikor a hallgatás az ára, itt nagyon komoly dolgokkal játszanak a szereplők. Nem hiszem, hogy bárki megmerné reszkírozni az ő helyében azt, hogy földobja nála sokkal nagyobb hatalmú szereplőket.
1: Nem ez a vádalkú lényege?
9: Hát oké, de...
1: Mitől kell félnie neked?
8: Csak amikor ugye a maffiából szeretne kilépni az ember, és Magyar Péter ugye nem véletlenül hozta fel ezt a képet gyakorlatilag, amikor lefestette az előző rendszert, ez egy elég jól értelmezhető és jól átélhető kép, és akár erre az esetre is rávetíthető, mert persze, hogyha itt egy hagyományos emberi viszonyrendszerről lenne szó, és egy vádalkút lehet kötni, logikusnak tűnne, ugye, hogy Juhász Péter Pál ezt megtegye. Viszont ha abba gondolunk bele, hogy ez picit jobban inkább egy maffia-szerű összefonódásra hajaz ez az egész bűnszervezeti háló, amely elfoglalta a magyar államot, akkor Juhász Péter Pál akár azt kell, hogy mérlegelje, hogy az ő családját egyébként ez a maffia ez a továbbiakban támogatja, mert ő csöndbe maradt és elviszi a balhét, vagy ha adott esetben borítja a bilit, akkor nagyon komoly következményekkel kell neki is szembenézni, nem csak személyesen, hanem akár a tágabb családjában is. A maffia az ugyanis így működik.
1: Rendben. Viszont van egy ügy, ahol van tanúvallomás, tehát már nem kell teljesen a sötétben tapogatóznunk, egy teljesen más területe az életnek. Óbuda korábbi szocialista alpolgármestere kitálalt, elmondta, hogy hogy működött nagy koalícióban a kerület kifosztása. Nézzük meg a bejátszást.
10: Éveken át közösen osztozott az óbudai korrupciós pénzeken a Fidesz és az MSZP. Erről a kerület volt alpolgármestere beszélt letartóztatása utáni beismerő vallomásában. A Telex által megszerzett vallomásban Ceglédi Gergő azt állította, hogy Puskás Péter volt fideszes kerületi alpolgármesterrel együttműködtették a korrupciós rendszert. Azt is elmondta, hogy a baloldali politikusok eleinte 10-15%-hoz jutottak. Majd az erőviszonyok változásával 30%-ot kaptak. 2019-es hatalomra kerülésük után pedig őket illette meg a pénz 70%-a. Vallomása szerint ezért cserébe a mindenkori kerületi ellenzék nem támadta a mindenkori önkormányzati vezetés kényes ügyeit. Az esetre Magyar Péter is reagált. Közösségi oldalán azt írta, idézem, a budapesti nagy koalíciós korrupciós ügy megmutatja kicsiben, hogy 20 év alatt miként osztotta fel és lopta el a Fidesz és az MSZP 70-30 arányban az országot.
1: Igen, az az érdekes, hogy Dávid Ibolya már 2004-ben beszélt arról, hogy túlárazzák az állami beszerzéseket, és az extra profitot 70-30 arányban osztják el a mindenkori kormány ellenzék között. És nem tudom, hogy arról hallottatok, hogy állítólag Simics Kalajos, mikor 2010-ben jöttek, akkor módosított az arányon 100-0 arányban. De most akárhogy is a 70-30
8: akkor
1: is
8: olyanok voltak az erőviszonyok, ugye ahogy itt is hallottuk, hogy éppen hogy alakulnak a politikai erőviszonyok, úgy vándorol ugye az alkotmányos költség, ugye a korrupciós pénz, amit hát mindannyiunk zsebéből vesznek el, meg nem adják oda a tanárainknak, meg nem foltozzák be belőle a kátyúkat, meg nem kapnak több fizetést az ápolónők, vagy a gyermekvédelemben nem tud több figyelem oda kerülni ugye a gyermekekre. Nekem is volt annó MDF alapító családi barátunk, aki szintén már a 2000-es években mesélte számunkra ezt a 60-40-es vagy 70-30-as éppen, hogy mikor megállapodásokat, és hát ez borzasztó egyébként, hogy ez a rendszerváltástól a napjainkig gyakorlatilag tudott létezni, akár a zuglói, meg ferencvárosi parkolási maffiáról beszélünk, akár ugye itt a park rendezésről, vagy közétkeztetésről, vagy ilyen témákról. És pontosan szerintem ezzel tudott egyébként nyerni a Tisza párt és Magyar Péter, hogy ő azt mondta, hogy borítom az egész asztalt, én all-int mondok, én mindent kit kihívok, senkivel nem állok szóba, mert egyszerűen érezték az emberek azt, hogy ez a rendszerváltás anno 89-90-ben nem megfelelő kompromisszumokat hoztak meg a politikai osztályban, átmentették a hatalmukat egyébként a szocializmusból, ebbe a kapitalista rendszerbe, csak más formában a nagykutyák, és ez sajnos megrontotta ezt az új rendszert is gyakorlatilag. Magyar Péterék most ezt próbálják megtenni, hogy szakítsunk ezzel az egész tradícióval, és nyitsunk tényleg egy tiszta lapot, aztán meglátjuk, hogy hogy sikerül.
6: Ha már tiszta lapot és mafiát emlegettél, szerintem Magyarország nagyjából ott tart most, egy történelmi lehetőség küszöbén, ahol Olaszország a 90-es évek elején, amikor Antonio Di Pietro, a manipulati, azaz a tiszta kezek mozgalmat meghirdetve, egyszerre két fronton támadta lényegében az ügyészség részéről az olasz állam fennálló kereteit, északon a Tangentopoli néven ismert önkormányzati visszaélések rendszerét, ami elképesztő forrásokat vont el az olasz államtól, délen pedig a hagyományos maffia által uralt közbeszerzéseket. Az eredmény elsősorban az volt, hogy az úgynevezett első olasz köztársaság politikailag megsemmisült, mert a két nagy erő, amely a reformál háború után kormányozta Olaszországot, a szocialisták és a kereszténydemokraták mind pártszinten és politikusi szinten is erkölcsileg megsemmisültek. Bettino Craxi száműzetésbe halt meg, Giulio Andreotti, akire rávallottak a maffia főnökök, hogy a kenőpénzeket hogyan küldték el neki a déli állami megrendelések kapcsán, vagy az ő ismeretségi körének, szintén börtönbe került. Magyarországon szerintem a korrupció ilyen mértéke, beleértve az önkormányzati talán nem olyan összegeket felvonultató, de szégyentelenségében mégis, cinizmusában mégis a kirívó rendszerét, hogy ez valószínűleg, hogy te is mondtad, az eddigi elitet könnyen magára temetheti, belértve a Fideszt és az úgynevezett óellenzék még túlélő csapatait. Ezelől kitérni valóban nem lehet, Magyar Péternek egyetlen jó választása van, hogyha totális harcot hirdet ez ellen, de amire egyébként a kíváncsiak vagyok a véleményetekre, a milyen eszközökkel. Európai megközelítésben csak annyit tudok mondani, hogy a belga, francia, olasz rendszer szintű állami és önkormányzati korrupció ellen létrehozták a megfelelő intézményi szereplőket. Tehát van Franciaországban és Olaszországban is olyan korrupcióellenes szervezet, amely kimondottan az önkormányzatokat nem üldözi, nem sanyargatja, olyan körülményeket teremt, olyan transzparenciát teremt és követel meg, ami nagyon megnehezíti a korrupciós cselekmények végrehajtását, sőt Olaszországban délen még az is törvényes, hogy felfüggeszthetik az önkormányzatokat, leválthatják a polgármestereket, és 8-12 évre megvonhatják tőlük a választhatóság jogát, ha már egyébként szóba igen, került ez a történet. Igen, van egy kis összetartás, de lényeg az, hogy intézményi keretek nélkül és a lakosság támogatása nélkül nem fog sikerülni, mert csutulni a csábítás. Tehát szükség van arra, hogy tovább lépjünk, és létrejön a Magyarországon is az a fajta hát hivatal, ami a korrupciót sokkal hatékonyabban üldözi, mint az ügyészség.
1: Attila, te arra vissza tudsz emlékezni, hogy amikor Magyar Péter színre lépett, és elkezdte ostorozni a Fidesz, valamint a kék Fideszként megjelenített DK-t, akkor nagyon sokan felháborodtak a baloldali szavazók közül, hogy ez méltánytalan, ez igazságtalan, de például ez a sztori is azt mutatja, hogy nem, Magyar Péter bekellásuk jól mutatta be a valós helyzetet. Szóval, hogy te meglepődtél akkor? Vissza tudsz emlékezni? Vagy számodra ez evidenció
9: volt? Abszolút nem lepődtem meg. Hát tulajdonképpen ez egy nyilvánvaló dolog volt, ez a színjáték, ami zajlik itt. Abszolút erőtlen ellenzéki pártokkal, akikre mindig rá lehetett mutatni, mindig lehetett valamiféle baloldali veszélyt definiálni, és ez nagyon sokáig működött is a Fidesznek. Viszont amit én ebből a történetből kiemelnék, az, hogy azért ez a nagy korrupciós színpadon, ami Magyarországon van, ez egy nagyon kicsi gumicsont. És erre figyelnünk kell, hogy nehogy ilyen sztorik vigyék el a figyelmünket. Tehát az igazi nagy pénzek, azok például az energetikában vannak. Tehát itt 1000 milliárdos évi nagyságrendekről beszélünk, csak egy cégnél, a másiknál 500 milliárd. És ezekről egyelőre egy szó sem esik, amit én egyébként meg is tudok érteni, mert hát azért mindent nem lehet szétverni, tehát minden struktúrát, tehát és az igazi kihívás az nem egy-két korrupt polgármesternek, meg az ős lepjüknek az eltakarítása, hanem az, amikor nagy struktúrákról beszélünk, ahhoz hogy tud hozzányúlni, hozzá tudnak-e úgy nyúlni, hogy ez az egész ne temesse maga alá a mindent, tehát az ország működését, és ezek a kihívások, ezekre szerintem egyelőre még nincsenek válaszok, bár nyilván dolgoznak rajta, és kétségem nincs arról, hogy már az információk rendelkezésre állnak, de a megoldás az még nem biztos.
1: Azt látjuk, hogy a baloldal már gyakorlatilag kimúlt Magyarországon, tehát az MSZP-DK, ezek a pártok, a Párbeszéd eltűntek. Szerintetek a Fidesz az ilyen ügyek, ha még jön egy-kettő, hasonlóképpen maga alá temetheti? Lehet ez az utolsó döfések egyike?
9: Szerintem a Fidesz az rövidesen szét fog szakadni. Tehát ez olyan szintű érdek ellentétek jönnek a felszínre, hiszen itt van egy mag, amelyik roppant gazdag lett, európai szinten is. És hát van egy csomó, aki meg valamiféle eszmében hisz, valamiféle erkölcsiséggel rendelkezik. Hát hogy tudnának megférni ezek egy asztal mellett? Hát ez elképesztő ellentétek feszítik a dolgot, csak ez lassan alakul ki. Hát ehhez is idő kell, hogy egy ilyen nagy párt szét tudjon hasadni, de nincs kétségem, hogy a következő választásig ez megtörténik.
6: A hagyományos bal és jobboldal európai szintű megszűnése vagy szétzilálódása az Magyarországon is bekövetkezett. A Tisza párt ennek az eklatáns megjelenítője. A Fidesz részéről szerintem olyan sebeket kapott ott az a politikai közösség, amit a mai napig nem kezdett el feldolgozni. Amikor elkezdik, akkor hasonló dolgokat láthatunk, mint esetleg a már említett olasz bal és jobboldal esetében is, tehát új pártok jönnek létre, elve a Fiatal Demokraták Szövetsége már önmagában anakronizmus, tehát valószínűleg egyetértek Attilával, hogy ha csak valamilyen csoda nem történik, akkor ennek a pártnak a jövője, ez meglehetősen, hát hogy is mondjam, korlátozott.
1: Innen folytatjuk, kedves nézők, a reklám után. Pontosabban lesznek még gazdasági ügyek, például a 24 ezer milliárd forintos autópálya koncesszió, de beszélünk arról is, hogy a Fidesz tüntetést szervezett, mert nagyon aggasztja az alkotmány 17. illetve alaptörvény 17. módosítása. Nyilván az első 16 rendben volt. Néhány perc és folytatjuk.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszönjük szépen a türelmet, azzal a témával folytatjuk, hogy a magyar állam, az Orbán kormány kötött egy 35 évre szóló koncessziós szerződést Mészáros Lőrinc és Szíj László konzorciumával, vagy a mögöttük álló vagyonkezelővel, picit átláthatatlan a dolog, talán nem is véletlen. Szóval 35 évig kezelhetik az autópályákat, szedhetik a hasznaikat, természetesen fel is kell újítaniuk, hogyha kátyús. Mindezért összesen 24 ezer milliárd forintos összeg jár nekik. Nézzük a bejátszást.
2: Elkezdtük átvilágítani az autópálya koncessziót is.
3: Jelentette be videójában Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter úgy fogalmazott, a korábbi kormány a mintegy 24 ezer milliárd forint értékű koncessziós szerződést Mészáros Lőrinc és Szíj László magántőke alapjával kötötte meg.
2: 35 évre gyakorlatilag minden magyar autópálya, vagy közel minden magyar autópálya működtetését és fejlesztésének a jogát átengedték.
3: A tárcavezető szerint ez a megállapodás nem a közérdeket szolgálta.
4: Ki írta alá ezt a szerződést?
2: Ezt Rogán Antal még, mint a koncesszióért felelős miniszter folytatta le ezt a koncessziós eljárást. És az elmúlt 4 évben pedig Lázár János minisztériuma menedzselte ezt az autópálya koncessziós szerződést.
3: Vitézy Dávid kiemelte, az első 4 évben 2022 és 2026 között összesen 1024 milliárd forintot fizetett az állam Mészároséknak, miközben ennek megfelelő értékű fejlesztést nem valósult meg.
1: Megnéztem, hogy mit jelent a koncesszió, az AI a következőt dobta. Az állam egy meghatározott gazdasági tevékenység kizárólagos végzésének jogát ideiglenesen átengedi egy magánvállalkozásnak. A nyertes cserébe díjat fizet, a piaci kockázatokat pedig maga viseli. Szóval ennek a meghatározásnak a különböző elemeit hol érhetjük tetten ebben a konkrét ügyben? Az ideiglenes, mint 35 év, a piaci kockázat és a kikinek fizet.
5: Ha megengedett, ez azt hiszem mindnyájunkat nagyon megüt ez a téma.
6: Kórusban mondhatjuk.
5: Tehát nehéz lenne itt most nem indulatosnak lenni, de mégis megpróbálok. Bár nehéz, mert az én egyik telkemre is szépen ráment az autópálya, és nem fizették ki a díjat egyébként. Ez a vicc benne. Na mindegy, föl is adtuk a dolgot.
1: Kisajátították?
5: Kézzed, de kisajátították a telek végét, bruttó 5 millió forintos sávot, majd csak a nettót voltak hajlandóak átutalni, mondva, hogy az áfa az nem jár. Hát erre nem lehet már mit mondani, de nem is ez a lényeg, hanem megnéztem, hogy Ausztriában hogy van. És kiderült, hogy egyébként az általány, a költség általány, amit elszámolnak, ez az iszonyat nagy szám, ez még nagyjából arányos is, csak hogy Ausztriában sokkal bonyolultabb ugye az autópályás, hiszen ott vannak alagutak, viaduktok, stb. Tehát egy sokkal magasabb minőség és magasabb technológiai színvonalú kihívásoknak kell eleget tenni, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy Ausztriában egy fillért nem fizet a költségvetés. Tehát nem költségvetési pénzből van, hanem befolynak az autópályadíjak, meg némi ilyen EU-díj, mint nálunk. Ebből gazdálkodik a fenntartó, sőt, a nyerességét az befizeti a költségvetésbe. Tehát pont ellentétes, és nincs előfinanszírozás, mint nálunk, hogy előre benyújtanak egy számlát, aztán majd megcsinálnak valamit, vagy nem. Hanem ez az egész tulajdonképpen egy ilyen jól bejáratott piaci alapon van, és itt van az a probléma, hogy valóban a transzparencia,

0: ami az energetikától idáig az autópálya koncesszióig mindenhol hiányzik. És egyszerűen tűnik el a pénz számolatlanul. És még nem tudni, hogy hány ilyen ügy fog kiesni, bár ez a nagyságrend már azt hiszem, hogy földi halandó részére egyszerűen fölfoghatatlan.
1: Az Európai Bizottság ugye többször figyelmeztette Magyarországot, hogy ilyen típusú koncesziós szerződés, ez egyszerűen ellentétes a magyar állam és az Európai Unió pénzügyi érdekeivel. De hadd legyek én is akkor ilyen indulatos és dühös. Feritől megkérdeztem, hogy van-e piros karika az adáson ilyenkor, hogy a szókimondó szövegeket mennyire lehet tolerálni. De nekem az az érzésem, hogy az itáliai, vagy a szicíliai Cosa Nostra, amikor a rendkívül bűnös és korrupt módon építették az állami pénzt, az autópályákat, belepirult volna a ilyen típusú konstrukció, mert túlmerésznek és erkölcstelennek ítélték volna meg. Ami engem kimondottan dühít, és nem csak mint állampolgár, de autóst is, hogy szemlátomást április 12-e óta az M1-es autópálya építése felgyorsult. Annyit tudunk egyébként a szerződésről, hogy még ha fel is mondják, minden elvégzett munkát ki kell fizetni még hozzá, elvileg a megszabott tarifával. Tehát szerintem most a konceszor cég az mindent elkövet azért, hogy még jobban kizsebelje a magyar államot és az állampolgárokat, mert ugye egy elképesztően túlározottnak tűnő kérdésként fogalmazom meg. Lehet, hogy túlárazott az a...
2: Csak nem túlárazott.
1: Csak ne, amit a szemünk előtt zajlik. És a másik oldalon, ami autósként is dühítő, most azért van, hogy 40-valahány kilométeren kimondottan balesetveszélyes módon ugye terelve a forgalom az M1-es autópályán, mert ezeket a munkálatokat a 10 évre tervezett háromsávos bővítés, vagy valami hasonlót lehetett hallani, ezeket végzik, csinálják, kezdték el. Április 12-dik előtt alig lehetett látni munkavégzést, most gőzerővel megy.
3: Én azt gondolom, hogy valahogy mindenképpen fel kell mondani, vagy invalidálni kell majd ezt a koncesziós szerződést, és azt már okos jogászkodással kell ugye megkonstruálni azt az indoklást mögé, hogy ez ne kerüljön egy vagyonba a magyar társadalomnak, mert biztos, hogy olyan szerződéses konstrukciót alkuttak ki, vagy hát nem alkuttak ki, hanem tettek oda a Mészáros Lőrinc és Szijjá László asztalára, ami nekik kedvező, és hát a magyar embereknek pedig nem biztos, hogy teljesen az. Tehát minden esetre meg kell találni, szerintem nyugodtan kreatív hozzáállással az új magyar kormánynak azt, hogy akár egy büntető ügy elindításával, vagy valamilyen
1: módon. Uniós jogsértéssel.
3: Akár az uniós jogsértéssel, akár a gazdasági versenyhivatalnak a bevonásával. Tehát azért az, hogy tényleg itt ez a versenyt, azt milyen szinten zárjuk ki, és nem arról van szó, hogy 1-2-3-4-5 évre adott esetben, hanem 35 évre. Tehát azt gondolom, hogy ennek a legitimációját azt nehéz megtalálni, ha csak nem ugye az, amit tudunk, hogy valószínűleg így van, hogy a saját maffia hálózatukat szeretnék ezzel etetni, meg életben tartani még a jövőben is, és ugye indítani ezt a, vagy hát fenntartani ezt a kizsákmányolását a magyar államnak. Én behoznék még egy szempontot egy picit, hogyha hátrébb lépünk, és úgy kicsit tágabban az építőipart, mint szektort nézzük meg, azért itt szerintem jogos olyan félelmek vannak sokakban, hogy ez a megdöccenés, amit a rendszerváltás okoz, az hogyan fog lecsapódni ebben a szektorban, hiszen itt nagyon durván leuralta ugye ez a Fidesz állampárt, vagy maffia gépezet az építőipart, mint szektort, és nagyon nehéz feladványa az most a következő rendszerben, hogy amikor kiírnak majd közbeszerzéseket, akkor azt mégis kinek fogják tudni odaadni, és ha adott esetben a volt rendszerhez köthető cégek adják mondjuk a leghatékonyabbnak tűnő ajánlatot, akkor egyébként oda lehet-e adni nekik ezeket a közbeszerzéseket, vagy sem? Tehát egyik opció se igazából teljes mértékben védhető, de azt engedhetjük meg valószínűleg magunknak, ugye, hogy akkor most szinte mikrovállalkozásoknak, vagy kis és közepes vállalkozásoknak adjunk meg hatalmas állami közbeszerzéseket, hiszen lehet, hogy nincs meg náluk az a kompetencia, ami ehhez szükséges. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet most.
0: Ezt említettem pont az energetikában a példánál, hogy nem lehet egyszerűen mindent szétszedni darabokra, tehát megbénulna az ország, tehát túl nagy rendszerek vannak itt érintve, túl nagy a hatalom, az összefonódás, ezeknek hatalmas tehetetlensége van. Nagyon nehéz helyzet. Szerintem nincs még kitalálva megoldás.
1: Emlékeztek még a vegyépszerre és a közgépre? Hetek alatt tudták átalakítani ezeket a struktúrákat úgy, hogy a munka folytatódjon, hiszen a végrehajtó vagy az alvállalkozó cégek láncolata megvolt. A fővállalkozó esetében lehetett korrigálni a helyzetet, és ez aránylag azt kell mondani, hogy zökkenőmentesen megtörtént. Mindenki tudta az igazodási pontokat. Szerintem itt lehet, hogy van néhány nagyon súlyos akna elásolva a környéken, de leginkább viszont szerintem az, hogy a felbontás tűnik a magyar állam számára sima módon egy pénzügyi öngyilkosságnak.
2: Kicsit. Hogyha mondjuk egy büntető jogi eljárás indulhat el, te mivel érvelnél azon személyek helyett, akiket megkérdeznek, hogy ez miért volt jó a magyar államnak, a magyar adófizetőknek egy ilyen konstrukció a korábbi helyett? Valamit, mert nyilván ők is készülniük kell.
0: Nézd, elég sok ügyvéd dolgozott ezen, tehát biztos, hogy megvannak erre a felkészítő, tárgyásra felszokták készíteni az ügyfelet. Tehát itt megvannak a kérdések és a lehetséges válaszok. És ezek elég meggyőzőek tudnak lenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt ilyen könnyen nem lehet megfogni néhány kereszt kérdéssel. Ráadásul nem is kötelesek válaszolni. Tehát nem nekik kell az ártatlanságukat bizonyítani, hanem a bűnösséget kell. Ez inkább úgy tud megdőlni ez a rendszer, ha mondjuk sértett korábbi alkalmazottak, vagy valamilyen partnerek elkezdik a részleteket feldobni, és akkor viszont pillanatok alatt össze tud borulni a rendszer. Én ezt tartom valószínűnek, és azt teljesen elképzelhetetlennek tartom, hogy mondjuk egy rendes polgári úton fölbontsák a szerződést. Ezek biztos, hogy tökéletesen megvannak. Tényleg nem úgy gránit szilárdságúak, mint az alkotmány, hanem valóban. Tehát, de a büntető ügy az simán, tehát az meg lesz.
2: Továbbra is pénzügyekkel megyünk tovább, de most már ezek a pénzügyek keverednek demokratikus aggodalmakkal. Onnan indulunk, hogy Áder János azt mondta, hogy Súlyog Tamás elmozdítása az mélyen antidemokratikus. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy Áder János is a NER kedvezményezettje, és nem csak busás állami támogatásban, meg palotában részesül, hanem az alapítványa is kapott több 10 milliárd forintnyi támogatást. Na és erre csatlakozott rá Orbán Viktor a mai Facebook posztjával, ezt idézem önöknek. Áder János kiállt a jogállamiság mellett higgadtan észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés. Egyenes út az önkényuralom felé. Itt tart a Tisza kormány. Ne hagyjuk. Írja tehát Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. És csütörtökön tüntetnek is az alkotmány 17. módosítása ellen. Mint elemző, mit gondolsz, mekkora tömeg volna meggyőző? Mert volt már itt tüntetés Súlyog Tamás mellett 400 fővel, meg az Alkotmány utcában egy 1500-2000 fős tüntetés. Ezek elég szerénynek tűntek.
3: Igen, lehetnének itt nagyon sokan is. Az a helyzet, hogy a tényeket ez nem fogja tudni megváltoztatni. Tehát mégiscsak a kiindulási helyzet az, hogy 2010-es, mondjuk nevezzük úgy fülkeforradalomkor, Orbán Viktor meghirdette az illiberális államnak a tézisét gyakorlatilag. Utána fel is építették ezt az illiberális államot, ami teljesen tudatosan, explicit módon nem egy alkotmányos demokráciának a keretrendszerében működött, hanem kicsit inkább egy ilyen maffiaszerű összefonódásra hajazó állampárti intézményrendszert felépítő rendszer volt. És ez nem az én személyes véleményem, tényleg szerencsére itt a politológiai, alkotmányjogi, szociológiai szakirodalomnak a konszenzusára tudunk hivatkozni. Persze, hogyha mondjuk a Mráz Ágoston Sámuelnek a véleményét ebbe nem vesszük bele, de hát azt gondolom, hogy ő azért a választási eredmény kijövetelekor lebukott azzal, hogy a tudományos etika mennyire kötötte az ő munkáját. Tehát ezek a tények, ezek a kiinduló pontok. Ebből a tekintetből pedig azért kell normális hangnemben nyugodtan reagálni Orbán Viktornak a kommunikációjára, mert megérdemlik a magyar emberek azt, hogy tisztában legyenek ezekkel a tényekkel, de őszintén szakmailag ezek teljesen megmosolyogtató, és igazából nem igazán komolyan vehető állítások az ő részéről. Ők bontották le a jogállamiságot, ők üresítették ki a fékezetes ellensúlyokat, és most próbálkozunk azzal, hogy ezt visszaépítsük, visszaszerezzük a kontrollt, új intézményrendszereket hozzunk létre, újra fékeket építsünk be ebbe a rendszerbe, mert azt megtanultuk az emberi történelem során, hogy jó dolog a demokrácia, de az abszolút demokrácia az a többség diktatúrájává fog válni, és az a kisebbség számára nem egy elfogadható opció, és azt gondolom, akkor vagyunk kulturált európai emberek, ha figyelembe tudjuk venni azt, hogy a magyar nemzeten belül is vannak olyan kisebbségek, akiket megilletnek bizonyos alapjogi védelmek, és ezt garantálni kell egy európai országban.
2: Mi lehet a célja ennek a tüntetésnek szerintetek? Ugyanis visszaemlékeztem, hogy amikor Orbánék nyerték Zsinórban a választásokat, akkor is egy-egy választás után lett egy-egy tüntetés, még talán 100 000-es is volt egyszer 2018-ban. Aztán jött a következő, mindig arról szólt, hogy most megmondtuk, de jövő héten igazán megmondjuk, és így folyamatosan csökkent is a létszám, és aztán pár hónap után ezek elhaltak. Tehát most mit akarhatnak ezzel Orbán Viktorék?
1: Nem olvasok a volt miniszterelnök fejében, de szemlátomást tehát radikalizálódik. Egy militáns szembenállást hirdet az új kormánnyal szemben. Az új kormányt elmondja mindenféle negatív jelzővel, önkényuralom, AVH. Mindez, amiről azt sejtik szerintem Orbán környezetében a kommunikátorok, hogy valahogy rezonál rá az alaptábor, ami viszont nagyon megfogyatkozott. Tehát az egyik intenció az lehet, hogy a maradék fideszes bázis megtartsák ebbe az információs vagy vélemény buborékba, és higgyék azt, hogy itt valóban a világ vége közeleg, és beleértve még Ukrajnát, mert minden mást is.
2: Jó, és ha ez sikerül, akkor mi van? Akkor ebből mi következik? Milyen politikai
1: az, hogy lesz megint egy zárványszerű kisebbség, amely képtelen arra, hogy egy modern Magyarország gondjaival foglalkozzon, és sajnos ez igaz Orbán Viktorra is.
2: Attila?
0: Én visszatérnék arra, hogy ki Áder János. Ő egy volt köztársasági elnökünk, akinek az a feladata, és az volt a feladata, hogy a nemzet egységét azt képviselje. Amíg hivatalban van, megillene utána is. Most olyan különleges klimatikus események voltak, hőkupola, szárasság, amikre nem nagyon volt példa, és most éppen ma kellemesebb az időjárás, de már tudjuk, hogy megint jönnek ezek az események. Tehát ezek most igazi vészhelyzetek. Elvárná az ember, hogy egy volt köztársasági elnök valóban a nemzetért tegyen, főleg, ha ő olyan nagyon zöld, ahogy előadta magát, hiszen 18 milliárdot kapott egyébként, hogy egy kicsit az alapítványa, nem tudom, mit csináljon, sok hasznosat nem csinál, de hát akkor legalább az elvárható lett volna, hogy most, amikor esténként tényleg nagyon kritikus helyzetben volt a villamosenergia rendszerünk, mondjuk felszólalhatott volna, hogy csak egy-két mondatot, hogy hát este azért én is a 700 négyzetméteres luxus villámban lekapcsolom a légkondit 3 órára, és semmit nem tett. Na ez a bajom vele.
3: Sőt, a nemzet egysége mellett ugye az alkotmányosság felett is kellett volna, hogy őrködjön. Na most ezzel szemben tudjuk, ugye, hogy Fidesz alapító tag volt, és a kezdetektől ott volt Orbán Viktor legszűkebb körében gyakorlatilag, és hát nem is asszisztált, hanem gyakorlatilag támogatta azt a jogállami leépülést és demokratikus visszacsúszást, amiből szeretnénk most kiszabadulni.
2: Amit Orbán Viktor mond, az alapállítás, hogy önkényuralom felé haladunk, abban bármennyi valóság morzsa van szerintetek? Hogy láttok bármi olyat a Tisza eddigi működésében, ami, ha nem is Orbán Viktort igazolja, de azt, hogy azért itt-ott el kellene gondolkodni mondjuk a haladás sebességén, vagy a megállíthatatlan voltán, mi voltán?
0: De Orbán Viktor fejében nagyon komoly gondok vannak. Nagy káosz, nagyon nagy zavar van a toronyban. Tehát én ezt látom benne. Tehát ő most újra stop, nem is tudom, stop Tisza vagy, nem?
2: Stop önkény.
0: Stop, tehát már megint stoppozik. Már kicsit már ugye elegünk van ebből
2: stop
0: a stoppot.
2: Sorosa.
0: Igen, ott ja, kezdődött, talán. Utána minden stop volt, meg most már stoppor már, most már hagyja abba, nyugodjon meg, legyen nagypapa, és várja azt, hogy az eljárások eljussanak hozzá.
1: Egy megjegyzés. Aki olvasgat szociális médiát, az jól tudja, hogy a Tisza tábora távolról sem egységes. Nagyon sok személyi döntés az utolsó napokban is megosztja a kormányzati tábort, és ez egy meglehetősen feszült, ám de az ellenőrzésre hivatott attitűdöt jelez, tehát nem hiszünk el mindent Magyar Péternek sem, támogatjuk az általános irányt, de mindenféle értelemben vitatott döntéseknél várjuk azt, hogy jobban indokolják meg, vagy ne sasszézzanak, hogy egyik nap van egy ilyen jelöltünk, másik nap olyan jelöltünk, ha mindegy. Tudjátok, hogy ez még az hetek óta a kormányalakításnál kialakult. Itt szerintem egyértelműen a rendszerváltó tábor részéről van egy egészséges bizalmatlanság a mai napig. Hogy támogatjuk, de nem hiszünk el mindent.
2: Ami miatt még nagyon aggódik a Fidesz, az a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal. Ma a parlamenti ülésen két felszólalójuk, Tuzson Bence és nem is tudom a másikat is az AVH-hoz hasonlították ezt az új hivatalt. Mondvá, sőt, egy annél durvább, mert az AVH-nak nem volt vád képviseleti joga, ennek a hivatalnak lesz, és itt mindenkitől mindent bemondásra az emberektől elvesznek. Ez mit szóltok?
1: Talán üssék fel valamelyik lexikont az AVH, az Államvédelmi Hatóság címszó alatt, hogy pontosan hogy működött, mi volt az, és aztán gondolkozzanak el ezen, hogy ez az összehasonlítás megállja a helyét. Hogy az előbb is mondtam, igyekeznek a jobboldali, radikális jobboldali táborból jól hangzó hívószavakat előhozni, és az egyik az, nagyon primitív, nem igaz, most mit lehet ezzel mondani, és abszolút történelmietlen.
3: Továbbra is abszolút szerintem rossz hiszeműen kommunikál a Fidesz és a csatolt entitásai a közéletben, tehát nincs meg bennük abszolút az a konstruktív hozzáállás, hogy oké, adott esetben kritizáljuk a jelenlegi kormányt, de akkor, hogyha ennek tényleg van alapja, hanem mindenféle légből kapott üzenetekkel játszadoznak. Próbálják ugye fenntartani azt az információs elnyomást, azt a véleménybuborékot, amire utaltál, és amit ugye korábban felépítettek, és eddig sikeres volt számukra. A magyar nemzet számára azért annyira nem volt sikeres. Én még visszatérnék...
1: Az újságra gondolsz?
3: Tessék?
1: Az újságra gondolsz?
3: Hát igen. Nem, igen. Nem, az egész magyar nemzetre gondoltam most, mint nemzeti érték. Tehát az előző kérdésedre még visszatérve, én fel tudnék hozni két konkrét példát, amiben egy picit lehetett volna szerintem elegánsabb a Tiszának az eljárása. Az egyik a miniszterelnöki ciklusnak a korlátozása, és akár ide vehetjük a képviselői ciklusoknak is a korlátozását. Szerintem megengedhették volna azt a gesztust igazából, hogy ez tényleg mostantól a jövőbe nézzen ez a szabályozás, és ne legyen benne az a kitétel, hogy 90-től számoljuk ezt a 8 vagy ugye 12 évet a képviselők esetében. Ez egy kisebb rész, de szerintem ez elmondható, hogy ezt azért megtehették volna. A másik pedig a köztársasági elnöknek a leváltása, ugye ezt a nagyon egyszerű megfogalmazást és módszert választották, hogy amint a 17. alkotmánymódosítás vagy alaptörvénymódosítás életbe lép, megszűnik Súlyog Tamásnak a tisztsége. Ez is érthető. Én nem értem viszont azt, hogy miért óckodtak annyira attól a megfosztási folyamattól, amiben szerintem lehetett volna teljesen megalapozott érveket felhozni amellett, hogy Súlyog Tamás egyébként nem látta el a funkcióját, amit köztársasági elnökként el kellett volna, hogy lásson, és ezért fosztjuk meg őt a...
2: Magyar Péterrel azt mondta, hogy túl bonyolult volt az a néhány javaslat, amit a munkatársai összeértek.
3: Tehát, hogy ebbe igaza is van, meg a nyilvánosságban elmondja persze ezeket az érveket.
2: Köszönöm szépen, ez a végszó, sajnos lejárt az időnk, úgyhogy ma már csak annyi van, hogy elmondom a nap kérdését, illetve a végeredményt. Szóval ön egyetért Orbán Viktor alapban, hogy a kormány az önkényuralom felé halad? Tovább csökkent azok száma, ezek szerint meggyőző volt a mai beszélgetés, akik azt mondják, hogy igen, mindössze 5% mondja azt, és 95%-a mondta válaszadóinknak, hogy nem. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, holnap is lesz aktuál, tartsanak velünk akkor is. Jó éjszakát, viszontlátásra!
4: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Etu fili brutu, ugye? Mondhatná az ember. De hát te is, fiam Brutus, de mindegy, itt van velünk Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője, és arról beszélgetünk az utolsó felvonásban, hogy milyen lesz a megújuló pesti alsórakpart. Egyáltalán ez közlekedési folyosó marad, vagy egészen más funkciókat fog betölteni, hogy alakul át?
3: Hát egy nagyon fontos mérföldkövön vagyunk túl, ugye nagyon régóta zajlik a rakpartoknak a tervezése, és egyébként a rakpart átalakulása is már megkezdődött. Most ez a mérföldkő ez arról szól, hogy megkaptuk az Európai Uniós forrásokat a rakpart két szakaszának a teljes körű felújítására. Ez a két szakasz, az egyik az a Parlament és a Lánchíd közötti rész. Ugye, aki járatos rakparton, azt talán ismerheti, hogy a Parlamenttől észak felé már jó pár évvel ezelőtt megújult a rakpart. Ide ugye sikerült fákat is ültetni, sokkal jobbak a gyalogos kapcsolatok, és megújultak a burkolatok is. Most ezt szeretnénk folytatni, és elvinni egészen a Lánchídig. Valamint van egy másik szakasz, amire szintén megkaptuk a támogatást, ez pedig az Erzsébet híd alatti rész. Itt mindig is egyébként egy dupla lépcsősor volt eredetileg, ahol le lehetett sétálni a vízhez. A szocializmus város építészeti elgondolásai miatt ezt megszüntették, ezt a lehetőséget. Egyébként ugye ekkor alakult át a rakpart elsősorban rakodási és rekreációs funkcióból közlekedési folyosóvá. Most ezt szeretnénk visszaállítani, ezt az állapotot, mert két fontos érvünk van egyébként, hogy miért szükséges a rakpart megújítása. Az egyik az egy társadalmi ok, ez Budapest legszebb része, nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű a panoráma. Főépítő szóra a szakaszra mindig Budapest nappaliaként szokott hivatkozni, ahova ugye azért megyünk egy nappaliba, hogy jól érezzük magunkat közösen, találkozunk a barátainkkal, a családtagjainkkal, vagy csak relaxáljunk. Hát a jelenlegi állapotában a rakpart erre biztos, hogy nem alkalmas, és az a cél, hogy ez alkalmas legyen. A másik fontos érvünk meg a klímaváltozás, hát elmúlt héten is 42 fok volt, és ugye a burkolt felületek, illetve a nagyon nagy autóforgalom, azok igenis közvetlenül hozzájárulnak ahhoz, hogy Budapesten elképesztő melegrekordok dőlnek meg. Ezzel ellen pedig nem tudunk máshogy küzdeni, mint hogy csökkentjük a burkolt felületeket, új zöld felületeket hozunk létre, fákat szeretnénk ültetni a rakpartra is, és azt szeretnénk, hogy ez egy nagyon élő közösségi tér legyen a város közepén.
2: Ugye az, hogy mennyi ez a 7 milliárd forint, ami erre van, én csak ahhoz tudom viszonyítani, hogy mennyi pénzt nem kapott meg a Lánchíd. Ugye ez 6 milliárd forint, de hogyha azt nézzük, hogy hogy oszlik meg ez a 7 milliárd forint, hogy egyrészt az Erzsébet híd Pestű híd főjénél van egy 2,2 milliárdos felújítási keret, még az idősebb Antal József rakpartnál 5 milliárd forint. Mi tud ebből létrejönni, sok vagy kevés ez a pénz?
3: Ez pont megfelelő. Ugye ez a forrás, ez alapvetően komplex köztérfelújításra van. Nagyon sokat tárgyaltunk már az előző kormányzattal, a mostani kormányzattal arra is, arról, hogy pontosan mekkora összegre van szüksége ahhoz, hogy ez megújuljon. Az Antal József rakparti részen ebből teljesen meg fognak újulni a burkolatok. Létre fogunk hozni egy újabb fasort, ugye ott már ma is van egy fasor, de feltörjük a betont, és egy másodikat is részre fogunk hozni. Nagyon sok közmű fut egyébként a rakpart alatt, ezzel is foglalkoznunk kell, illetve maguk a burkolatok is kicsit szivacsvárosszerű.
2: Ez kicsit úgy fog kinézni, mint a Parlament előtti rész?
3: Ahhoz kapcsolódik majd, igen, tehát itt meg fog maradni az autóforgalom is, kétszer egy sávon, viszont lesz mellette kerékpárút, illetve sokkal szélesebbek lesznek a gyalogos felületek is, újabb zebrákat fogunk építeni. Maga az autóforgalom az egy 30 km per órás sebességkorlátozással tud majd itt haladni, és arra is készülünk, hogy ahogy ugye most is már több mint 6 éve minden nyáron a rakpart átalakul közlekedési folyosókból közösségi térré, ezt úgy építjük meg ezt a részt, hogy erre a funkcióra továbbra is alkalmas legyen. Az Erzsébet híd alatt pedig szintén a faültetés lesz a fontos része a programnak, illetve ott egy gyalogos sétány fogja összekötni a Jane Henning rakpartot, ez a Vigadó előtti részt hívják így, illetve a Belgrád rakparti szakaszt. Talán ez lesz az egyik leglátványosabb változás egyébként az Erzsébet híd alatt. Az Antal József rakparti részen ott inkább hasonló lesz a mostanihoz, sokkal kevesebb burkolt felülettel és sokkal több városi élettel.
2: Ott van egy, ugye, egy emlékmű, a Cipők emlékmű, a Parlament, illetve a Lánchíd környezete, ez egy különlegesen érzékeny városi tér, ugye? Hogy lehet megőrizni azt a jelleget, amely ilyen zarándoki célpont, de összehangolni a kellemes időtöltéssel együtt?
3: Így van, pont ezért fogjuk szélesíteni a gyalogos felületeket, mert ugye már jelenleg is látszik, hogy egyébként elképesztő mennyiségű turista, illetve hazai látogató nézi meg pont a cipők emlékművet, illetve az egész beruházás majd, ha elkezdődik, akkor világörökségi környezetben is fog zajlani, ezért nagyon-nagyon sok előtanulmány készült már most is, hogy hogyan tudjuk megőrizni a rakpartnak az eredeti századfordulós hangulatát, és persze hozzátenni a modern elvárásokat is, például az akadálymentesítést, ugye azért a rakpart nem arra készült, hogy kerekesszékkel is meg lehessen közelíteni, most nagyon sok új lejárót fogunk azért építeni, hogy mind mozgássérültek és a látássérültek is könnyen el tudjanak igazodni ezen a területen.
2: Ez mindig egy politikai vita, hogy mi az autósoknak kedvezünk, vagy a gyalogosoknak kedvezünk. Azért ez a 30 kilométeres korlátozás, ez előrevetítheti, hogy lassabb is lehet a közlekedés az autósoknak, ugye? Mire számítanak, hogy ez hogy fog nyugvópontra jutni, ez a kérdés?
3: Alapvetően sok közvéleménykutatást végeztünk ebben a témában. A budapestieknek közel 60%-a támogatja ezt a teljes átalakítást. Az ideiglenes megnyitást tesz még többen, hogy nyaranta délutánonként meg hétköznap nyíljon meg a rakpart. Illetve a 30 km/h, ha valaki használja a pesti alsó rakpartot, akkor azért kevés kivételtől eltekintve nem tud sokkal gyorsabban menni, mert hogy ilyen a városi forgalomnak a természete, és azért is fontos a 30 km/h, mert ez az a sebesség, ami mellett az autóvezetők még észre tudják venni, hogyha mellettük mondjuk egy biciklis pont elesik, vagy egy gyalogos kiszalad az útra, ezért ez közlekedésbiztonsági tekintetben is nagyon fontos. Valamint hát ennek a városnak van egy kimondott célja, hogy 2030-ra 10-ből 8 utazás valamilyen tartható közlekedési móddal valósuljon meg. Jelenleg e felé törekszünk, és ezért fejlesztjük a közösségi közlekedést és az összes többi fenntartható.
2: Egy gyors választ szeretnék, 2030 a végpont, amikor ennek el kell készülni.
3: 2029-re kell elkészülnie, eddig áll rendelkezésre ez a most megítélt forrás.
2: Kovács Bendegúznak, a BKK szóvivőjének köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönöm.
2: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, ez volt a Start hétfőn, és kedden és szerdán is önökkel leszek, hogyha van kedvük, csatlakozzanak, mert érdekes témákkal jövünk. A mai Parlament például egy ilyen téma lesz holnap. Jó napot, szép napot, vigyázzanak magukra, viszlát!
1: Támogatott tartalmat hallottak.

Színpadon mondhat, de már undorodsz a backstage-be. Nézed a farkas szemed csöndesebb estéken, a sorsod alkot és a tetteid a festéke. Az ajtó nyílik újra, kint vagy, de a szív szorít. A körfolyosók mögött 10 forintos hisztorik. Tedd le a pisztolyod, mert visszahív egy szív, ha messzire mentél és ha már nincs trolit. Az ajtó kattan, újra magad vagy. Nem a szobádnak születtél, hanem szabadnak. A város szavanna lángolt este a haragnak, de te a felhőkön állsz, Budapest alattad.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éve